Ülésezett a kabinet, amiután a kormány szóvivők számoltak be a döntésekről. Napirenden volt a nyugat-magyarországi aszbesztszennyezés, egyéb döntések mellett tárcaközi aszbeszt munkacsoport is létrejön. Szóba került, hogy az autópálya koncesziók második félévi pénzügyei nem szerepelnek a költségvetésben, ahogy egy a Budapest-Belgrád vasútvonalhoz kapcsolódó kifizetési kötelezettség sem, amivel az új kabinet szerint az előző kormány meghamisította az adatokat. Ha a kormány felülvizsgálja a közmédia munkáját, amely nem tette eleget az elvárt kritériumoknak, az elhangzottak szerint nem a magyar embereket szolgálta. A 165 milliárd 600 millió forintos működési költséget sem tartják indokoltnak, ezért átvilágítják az egész rendszert. A kormány várhatóan a jövő heti ülésén dönt a vendégmunkás behozatal korlátozásáról. A miniszterelnök az állami és Krausz Ferenc Nobel-díjas kutató nevével fémjelzett alapítvány közötti szerződés felmondásának előkészítésére kérte fel az illetékes minisztert. Államosítják és non-profittá teszik a végrehajtási rendszert. A Dunaferr ügyet soron kívül tárgyalta a kormány, ez évek óta a régió egyik legfontosabb kérdése. A jövőben csak a miniszterelnök és a belügyminiszter használhat kék villogót szolgálati autón, és csak indokolt esetben. A tájékoztatón később a mikrofonhoz lépett Magyar Péter. A miniszterelnök beszámolt arról, hogy egész héten tárgyalnak a kormánytagok és az Európai Bizottság delegációja, hogy a jövő heti brüsszeli útján már politikai megállapodást lehessen kötni az uniós pénzek hazahozatalának ügyében. Egyeztetés kezdődött Ukrajnával. Magyarország azt várja, hogy a magyar kisebbség visszakapja korábbi jogait, az ország uniós csatlakozásának első fejezetének megnyitása az csak így járul hozzá az új kabinet. A kormányfő beszélt arról is, hogy a bicskei kegyelmi ügyben elutasítást javasolt az igazságügyi miniszter, ezt azonban az akkori köztársasági elnök módosította, így küldte vissza ellenjegyzésre. Délelőtt a minisztériumban lévő dossziét a személyiségi jogok tiszteletben tartása mellett nyilvánosságra hozzák. Magyar Péter felszólította Súlyog Tamás államfőt, hogy a Sándor palotában lévő bővebb leírattal is tegye ugyanezt, amelyből minden részlet kiderülhet. A GDP 77,9%-ára nőtt a magyar államadósága az idei első negyedév végére, derül ki a Magyar Nemzeti Bank által közölt adatokból. Ez 4,5 éves rekordot jelent, utoljára 2021-ben a COVID harmadik és negyedik hulláma idején, részben az akkori lezárások miatt volt ennél nagyobb az államadósság. Magyarországon tervez üzemet építeni a világ legnagyobb elektromos robogógyártója, a kínai Yadea, nyilatkozta Wang Yazong, a vállalat alelnöke a Financial Times-nak. A cég innen szolgálná ki az európai piacot, ahol egyre nagyobb a kereslet az elektromos robogókra. Az Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság visszavonta az ukrán aranykonvoj hétfős legénységével szemben elrendelt kiutasítást, valamint a 3 éves beutazási és tartózkodási tilalmat, közölt a pénzszállítókat képviselő ügyvédi iroda vezetője a Facebookon. Horváth Lóránt azt írta, a hatóság indoklása szerint az alkotmányvédelmi hivatal az elfogáskor tett javaslatát a továbbiakban nem tartja fenn, ezért a kiutasítás jogalapja megszűnt. Beigazolódott a hantavírus fertőzés annál a romániai férfinál, akinél pénteken a PCR-teszt pozitív eredményt mutatott, közölte a Román Közegészségügyi Intézet. 8 kontakt szemét karanténba helyeztek abban az Arad megyei pszichiátriai kórházban, ahol a férfit korábban kezelték. Donald Trump figyelmeztette Iránt, hogy az óra ketyeg, mivel a háború lezárását célzó tárgyalások elakadtak. Az amerikai elnök a közösségi médiában megjelentetett üzenetében gyors cselekvésre szólította fel Teheránt, miközben az iráni média szerint Washington nem hajlandó kézzel fogható engedményeket tenni a konfliktus lezárása érdekében. Elhunyt Koszmoszki Edina. Az 1956-os forradalom legendás, piros kabátos lányaként ismerté vált bátor tanúját és résztvevőjét május 12-én 87 éves korában érte a halál, tájékoztatta a Nemzeti Örökség Intézete és a család közös közleményben az MT-t. A NAV központi ügyfélszolgálatai a bevallás utolsó napjaira hosszított nyitvatartással készült. Szerdáig reggel 8 óra 30 perctől egészen 18 óráig várják az ügyfeleket személyesen és telefonon is. Már több mint 2 millió 200 ezer személy jövedelemadó bevallás beérkezett a NAV-hoz, de még sokaknak lehet teendője, hívta fel a figyelmet a Nemzeti Adó és Vámhivatal. Már csak Szabolcs-Szatmár-Beregvár megyében maradt érvényben a tűzgyújtási tilalom, közölte a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal. Máshol az elmúlt időszakban elegendő mennyiségű és intenzitású csapadék hullott már az erdei biomassa átnedvesítéséhez.
Végül az időjárásról. Általában sok napsütés várható, fátyol és gomoly felhőkkel, zápor, zivatar helyenként előfordulhat, a szél csak néhol élénkül meg. A hőmérséklet a reggeli órákban 8-10, napközben 20-21 fok körül alakul. Híreinket hallották.

0: mindennapi egészségünk.
1: Nagy szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat és mai vendégemet, Laták Kamillát, a Magyar Vöröskereszt Heves vármegyei szervezetének igazgatóhelyettesét, akivel a Vöröskereszt világnapja alkalmából találkozunk, de nagyon sok témát fogunk érinteni. Köszönöm, hogy eljött hozzánk ismét.
2: Nagyon nagy tisztelettel köszönöm a meghívást, és nagyon sok szeretettel köszöntöm a hallgatókat is, önt is, Renáta.
1: Kezdjük ott akkor, hogy a Vöröskereszt világnapja az miért is jelentőségteljes?
2: Május 8-án ünnepeljük a Vöröskereszt Nemzetközi Szervezet világnapját. Szerte a világon rendeződnek meg ünnepségek. Egy ilyen idős patinán szervezetnél fontos az, hogy tudjunk a múltból merítkezni ahhoz valóban, hogy meg tudjunk újulni időről időre, hogy emlékezzünk azokra, hogy mik azok az alapelvek, mik azok az irányok, ami mentén elkezdődött ez a hatalmas munka, ami egy nagy nemzetközi mozgalommal nőtte ki magát.
1: Mert hogy maga a dátum is ugye fontos, hogy kinek a nevéhez kötődik, hiszen Henry Dunant-nek a nevéhez kötődik, és hogy maga az apropója is annak a történésnek fontos.
2: Ez a svájci üzletember, akinek a nevéhez és a születésnapjához kötődik a Vöröskereszt mozgalom világnapja. A Solferino csatán szerzett benyomásai alapján döntött úgy, hogy létre kell hoznia egy olyan világszervezetet, amelyben azért dolgoznak a mozgalom képviselői, hogy pártatlanul semlegesen nyújtsanak segítséget mindannak, aki arra rászorul. A csata helyszínén utazott keresztül, meglátta, hogy rengeteg sérült hever ellátatlanul, és rögtön megkezdte az önkéntesek megszervezését. Ezért is van az, hogy ilyenkor nem csak a világnap kapcsán, hanem a hétköznapokban is nagyon fontos, hogy a segítségnyújtásunk, a Magyar Vöröskereszt Heves vármegyei szervezetének a segítségnyújtása is mindig szem előtt tartsa azt, hogy segítsünk hatékonyan, pártatlanul mindenkinek, aki bajban van.
1: Itt volt egy kulcs fogalom, az önkéntes, és ugye ehhez kapcsolódik egy rangos esemény, aminek alkalmával kitüntetéseket vehettek át azok az emberek, akik rengeteget tettek a Magyar Vöröskeresztért, és annak kötelékében nagyon sokat tevékenykedtek.
2: Igen, az idei évben 145 éves a Magyar Vöröskereszt, és a világnappal együtt annak méltó ünnepléseként a Magyar Nemzeti Múzeumban tartotta meg a rendezvényét, és nagy büszkeséggel töltött el mindannyiunkat, hogy Heves vármegyében is vannak olyan kiváló vöröskeresztes mozgalom köré szerveződött önkéntesek, akik elismerést vehettek át ezen az országos ünnepségem. Garbac Gábor tanár úr, az Egri Pásztorvölgyi Általános Iskola és Gimnázium pedagógusaként elsősegélynyújtás népszerűsítésért emlékérmet vehetett át. Tanár úr több mint 10 éve nagyon nagy segítségére van a szervezetnek, nagyon lelkiismeretesen, belső motivációból vezérelve ténylegesen népszerűsíti az elsősegélynyújtást a diákok körében, de nem csak az elsősegélynyújtást, úgy összességében a jó szándékra való nevelés, a humanitárius eszmék mind-mind ott van a hétköznapi pedagógiai gyakorlatában, és nem sajnálja az időt arra egyébként, hogy a munka idején túl is foglalkozzon az érdeklődő fiatalokkal. Úgyhogy egy kiváló szakember, reméljük, hogy nagyon sokáig fogja segíteni még a szervezetünk munkáját. Az iskolával alapvetően is nagyon jó a kapcsolat. Rengeteg érzékeny segítőkész gyerek önkéntesként megfordul a szervezet körül. Önálló gyűjtési programjuk is van, már második éve valósult meg az, hogy csokoládé gyűjtenek apró csokikat rászoruló gyermekek számára, úgyhogy ez mindenképpen egy nagyon szép történet és jó példa arra, hogyha egy iskolában van egy olyan pedagógus, aki szívvel, lélekkel próbál segíteni, és őszintén fordul a gyerekek felé, akkor annak szép eredményei lesznek. Úgyhogy tanár úr most is majd egyébként hozza az általa felkészített csapatokat az országos elsősegélynyújtó verseny vármegyei fordulójára, úgyhogy szívből drukkolunk és gratulálunk az ő elismeréséhez.
1: És hát ugye volt még kitüntetett innen a vármegyéből?
2: Igen, több kitüntetettel utaztunk együtt erre az ünnepségre, és Kis Józsefné számára is átadásra került egy vöröskeresztes tevékenységért dicsérő oklevél. Marika néni is nagyon-nagyon régi önkéntese a szervezetnek. Rendkívül megbízható, elhivatott. Ő egyébként Bükszent Erzsébet településen aktivista több tíz éve már. Alapszervezetet működtet, gyűjtésekben segít, mozgalmi feladatokban közvetítő szerepet tölt be az iskola és a szervezet között az ifjúság munka kapcsán, illetve a véradásokat is ő szervezi helyben a településen. Egri önkéntesünk is két fiatal kapott elismerést, az egyikük Marosfalvi Attila. Attiláról annyit kell tudni, hogy ő 30 éve önkéntese volt az idén a Vöröskeresztnek, ifjúsági önkéntesként kezdte ezt a fajta tevékenységét, és leginkább imitátorként volt jelen. Minden lehetséges képzésen előfordult, minden katasztrófa gyakorlaton, látványos baleseti bemutatókon olyan különleges sebimitációkat képes elkészíteni, amik mind így a hosszú évtizedek alatt váltak ennyire professzionálissá, és az idei évben meg 90-szeres véradó is volt egyébként Attila, úgy, hogy ő is egy kiváló önkéntesünk, akire nagyon büszkék lehetünk.
1: Hát ő már halmozta akkor
2: tehát
1: ezeket a jelentős dolgokat.
2: Halmozta a jelentős dolgokat, és nem utolsó sorban Tajti Emma utazott még velünk az ünnepségre. Emma az év önkéntese díjat vehette át. A mentális egészségmegőrzés területén tartott előadás sorozat miatt, ami valóban egy komoly és újszerű vállalása volt a szervezetnek. Újszerű volt azért, mert hogy a mentális egészséggel, mentális segítségnyújtása viszonylag ritkában van lehetőségünk foglalkozni. Így kevesebb olyan szakértő önkéntesünk van, aki érdemben tudna esetleg ezen a területen létrehozni valamit. Emma pont egy ilyen önkéntesünk, szociológus, tanácsadó is már, és folyamatosan képzi magát ezeken a területeken, és ifjúsági önkéntesből vált felnőtt önkéntessé. Nagyon érdekes volt az ő hosszú önkéntes életútját is végigolvasni, úgyhogy olyan emberek kaptak elismerést a Világnapon Budapesten, akik azt hiszem, valóban a hétköznapi hősök, és tényleg példaképeink. Mindegyikük kiváló ember, nagyszerű vöröskeresztes, és hihetetlen, hogy szerencsére ennyi emberről tudtuk azt őszintén mondani, hogy valóban áldozatkészen végzik a szolgálatukat, és ez egy helyes, helytálló és őszinte megfogalmazás, úgyhogy szívből gratulálunk a kitüntetetteknek, és elmondható az is, hogy novemberben majd a Véradók napja alkalmából megrendezésre kerül Vármegyei Központi Ünnepségen kerülnek még kitüntetések átadásra, olyan kitüntetések is, amelyeket most nem sikerült átadnunk, illetve a véradó mozgalomhoz kapcsolatos elismeréseknek a sora is majd ott fog bekövetkezni.
1: Hogyan választották ki a kitüntetetteket? Mi volt az alapszempont, és őket ugye nyilván akkor fel kellett terjeszteni, gondolom.
2: Nagyon kedves és nagyon hálás feladat a kitüntetéseknek a az előkészítése. A kitüntetéseket a társadalmi vezetők kezdeményezik, javaslatot ők tehetnek, a Vöröskeresztes tagok társadalmi vezetői. Egy ilyen időszervezetnél elég jól szabályozott rendszerek vannak. Van egy nagyon vaskos kitüntetési szabályzatunk, minden egyes kitüntetésnek megvannak a szabott kritériumai. Milyen típusú kitüntetések vannak, kik felterjeszthetőek. És általában a hálánk kifejezésének ez a legjobb eszköze, úgyhogy a társadalmi vezetők végig szokták minden egyes évben olvasni a kitüntetési szabályzatot, hogy milyen lehetőségek vannak, milyen módok vannak arra, hogy köszönetet mondjunk az önkénteseknek, és akkor a kritériumok alapján kezdik kigyűjteni, hogy ki az, aki az adott elismerésnek megfelelhet. Nyilván vannak olyan elismerési formák, amikre nincs is minden évben lehetőség, olyan szempontoknak kell megfelelni, de azért módszeresen megtekintik a vezetők, hogy mik a kritériumok, és hogy arra vajon van-e a környezetünkben alkalmas személy, hogyha több ilyen személy is van, akkor kezdődik meg a mérlegelés, és nyilvánvalóan a szempontok azok nagyon szerteágazóak. Mikor kapott-e már valaha elismerést az, aki kapja? Milyen régóta önkéntese, aktivistája a szervezetnek? Létrehozott-e valami olyas valamit, ami csak az ő nevéhez kötődik? Volt-e olyan vállalása, amiben ő valamilyen vezetői szerepet töltött be, vagy a konkrét megvalósításban zászlós hajóként kormányozta a feladatot? Ezek mind befolyásoló tényezők, és aztán a vezetőség majd meghoz egy javaslatot a felterjesztésekre, azok felkerülnek az országos vezetőség felé, és akkor ott még szintén van egy egyeztetés erről, és aztán majd születik egy döntés, hogy valóban megkaphatja-e az a jelölt azt a kitüntetést, amire őt felterjesztették.
1: Akkor, ha jól értem, ez még itt a szervezetben is meglepetés volt, hogy akkor ők megkapják-e?
2: Igen, több esetben meglepetés. Vannak olyan kitüntetési formák, amik annyira jól szabályozottak, hogy azért bizakodhatunk abba, mert hogy a kitüntetések adható darabszáma is le van szabályozva, vagy melyik típusú kitüntetésből az Országos Vöröskereszt vezetősége hány darabot adhat ki. Nyilván, hogyha kiadható szám nincs maximalizálva, akkor jó eséllyel minden vármegyéből a delegáltak beleférnek ebbe a körbe, de néhány elismerési formánál maximalizálva van, és nem az a darabszám van, a hány vármegyéje van az országnak, úgyhogy ott mindig egy kicsit rizikósabb ez a dolog. Hát figyeljük mindig, és izgulunk, és az ember mindig jobban izgul, sokkal jobban izgul, mint hogyha ő lenne személyesen érintett ebben, hiszen nagyon erős a kötődés az önkéntesek és a szervezett munkavállalói vagy a társadalmi dolgozói között, úgyhogy izgulunk egymásért, és várjuk, hogy mindenki megkaphassa azt a méltó elismerést, ami jelképes formájában valamit visszaad abból a sok jóból, amit ő tett ezért a szervezetért.
1: A fontos szó, hogy önkéntes, és nyilván ők nem arra készülnek, hogy ezt a munkát, amit ők elvégeztek, ezt honorálják majd, akkor ők is meglepődtek azon, hogy kitüntették őket?
2: Igen, nagyon meglepődtek azon, hogy kitüntetést kaptak. Az elismerés formáján is meglepődtek, tehát azt gondolom, hogy ez mindenki számára mindig egy ilyen váratlan csuda jó hír, mert hogy nem azért dolgozik tényleg egyikük sem, hogy valamilyen elismerést kapjon, de ezek a gesztusok azért nagyon sok erőt adnak ahhoz, hogy a továbbiakban is tudják végezni a dolgukat, hiszen itt az országos ünnepségen, ott a Magyar Nemzeti Múzeumban az összes laudáció elhangzik. minden egyes kitüntetésnél azért az a 3-4 mondat, ami összegzi annak az embernek a munkásságát, a jelenlétét a szervezetben, egy nagyon szép ünnepi köntösbe csomagolva elhangzik, és amikor az ember hallgatja és látja, hogy mennek átvenni a díjakat emberek, akkor elgondolkodik, volt az idei évben is olyan önkéntes, aki 60 éve a szervezetnek az önkéntese, és elismerést kapott. Tehát valami mellett 60 évig kiállni folytonosan, bizonytalanság nélkül, az mindenképpen ilyen nagyon inspiráló dolog, úgyhogy arra is jó az ünnepség, hogy erőt nyerjenek belőle a további munkához azok, akik ott vannak.

0: Ez egy nagyon hosszú idő, amit említett, a 60 év, de mindig vissza kell kanyarodnom Tajti Emma példájára, hiszen ő egészen fiatal korától kezdve köteleződött el a Vöröskereszt iránt, és tart a mai napig ez az elköteleződés, és nyilván azért is emelem ki, mert hogy a fiatalok megragadása, főleg a mai világban igen nehéz, erről már többször is beszéltünk, nagyon fontos a fiatal önkéntesek jelenléte.
1: Rendkívül fontos, célzottan dolgozunk is érte, hogy az ifjúsági közösséget fejleszteni tudjunk. El kell mondani minden esetben a fiataloknak, hogy ez egy olyan fontos gyakorlati tudás, az elsősegélynyújtás maga, amit tényleg úgy érdemes és úgy leghatékonyabb elsajátítani, talán, hogyha ilyen kortárs képzés formájában is önszorgalomtól, belső indítatástól vezérelve tanulnak meg, vesznek át, és ahhoz olyan lelkes fiatal ifjúsági önkéntesek kellenek, akikre érdemes odafigyelni, akikkel jó egy társaságban lenni. Több hősképző programot is tartunk, elmegyünk iskolákba, különböző rendezvényekre, ahol a laikus elsősegélynyújtás népszerűsítése megtörténik. Ezeket az ismereteket mindig fiatalok adják át. A program elején néha egy vöröskeresztes munkatárs, vagy én mondunk néhány gondolatot a Vöröskeresztről, a mozgalomról, arról, hogy miért érdemes foglalkozni ezzel, de magát a tartalmat a hősképzőből fiatalok adják át egymásnak, és annyira jó megélni, amikor egy ilyen program végén jönnek oda új fiatalok, akik azt mondják, hogy keresik a lehetőséget a csatlakozáshoz, és szeretnék megpróbálni ők is, és jönnek és megnézik, hogy az önkénteskedésnek ez a formája így beleillik-e az ő hétköznapjaikba. Mert a távoli cél az mindegyikük számára az, hogy valami klassz és izgalmas dolog legyen az, amihez csatlakoznak, például egy ilyen nagyszabású vármegyei elsősegélynyújtó verseny, amit 54. éve szervez a Vöröskereszt az idén.
0: Na, ez is egy nagyon hosszú idő.
1: Vagy például a balatoni elsősegélynyújtó szolgálat, amire ugye a kellő felkészülés után majd jelentkezhetnek a fiatalok, és akkor ott a Balaton parton heti turnusokban ténylegesen elsősegélyt nyújthatnak, hogyha egy kisgyereknek belemegy a talpacskájába egy kagyló, vagy a játszótéren történik valami kisebb baleset, úgy, hogy szükséges a kellő felkészültség ahhoz, hogy aztán tényleg ilyen kis hétköznapi hősként segíteni tudjanak a bajba jutottakon.
0: Beszéljünk akkor kicsit erről a versenyről, hiszen 20-án rendezik meg majd ezt az elsősegélynyújtó versenyt. Kiket várnak, milyen a népszerűség ennek a programnak?
1: Az elsősegélynyújtó verseny az idei évben 20-án szerdán fog az Érsekkertben megszerveződni Egerben. 9 órától lesz a hivatalos megnyitó. Én arra biztatok mindenkit, hogy nyugodtan jöjjön ki, és nézelődőként nézzen meg ezt a versenyt. Meg lehet nézni. Nyilvánvalóan a versenyt megzavarni nem lehet, nagyon sok szeretettel várunk mindenkit. Gyermek kategóriában, ifjúsági kategóriában és felnőtt kategóriában fognak versenyezni csapatok. A vármegye minden pontjáról fognak érkezni majd a versenyzők, és az idei évben összesen 15 csapat fogja összemérni a tudását. Gyermek kategóriában 7 versenyzőcsapatot várunk, ifjúsági kategóriában 6 csapat fog érkezni, és felnőtt kategóriában is lesz 2 csapatunk, úgyhogy ő közöttük nagyon éles lesz a küzdelem, hiszen a cél az ilyen nagy felmenő rendszerű versenyeknél mindig az országos döntőre való eljutás, úgyhogy izgalmas verseny lesz reményeink szerint. Nagyon sok szervező partner csatlakozik hozzánk évről évre. Ezúton szeretném köszönetemet kifejezni feléjük is, hiszen ahhoz, hogy a 15 csapat versenyezni tudjon, egy jó 100 fős stábnak kell a rendelkezésükre állni. Úgyhogy az Agria speciális mentők és tűzoltók hosszú-hosszú évek óta állandó szereplői állomást biztosítanak a versenynek. A Bükki Nemzet Park igazgatósága is egy ismeretterjesztő standal támogatója és állandó szereplője ennek a programnak. A Hevesvár megyei katasztrófavédelmi igazgatóság, a Honvédség helyi toborzó irodája, az országos mentőszolgálat munkatársai, a Hevesvár megyei rendőrkapitányság mind ott lesznek ezen a programon. Rehaboldog kutyakiképző a kutyáival szintén csatlakozik a megvalósításhoz, és nem utolsóként szeretném megemlíteni az Egri Szent György Lovagok Alapítványt. Második éve már a lovagok is csatlakoztak, és ők is ismeretterjesztő kis totó formájában próbálják bemutatni önmagukat a versenyző csapatok számára. Tehát több beszélt tudunk ebben a programban is megvalósítani, hiszen az első segélynyújtás a versenyen keresztül egy nagy ismeretátadás lehetőségét rejti magába. A védelmi szervekkel közös munka alkalmanként, ha előfordul, az mindenképpen könnyebb, hogyha vannak ilyen közösségi programok, amikbe csatlakozunk. A fiatalok számára ez egy kiváló pályaorientációs lehetőség is, mert hogy mindenféle dologgal találkoznak. Tehát a pihenőállomások célja ugye az, hogy ott tartalmasan el

0: Mert lesz egy első segélynyújtó totóállomás, az be fog számítani az eredményben, pontokban. Lesz egy vöröskeresztes totó, az nem része az eredményképzésnek pontszámban. Úgyhogy egy nagyon izgalmas, tartalmas nap lesz. Én biztatom a ráérő, érdeklődő embereket, hogy jöjjenek el és nézzék meg ezt a versenyt. Nagyon jó látni, hogy haladnak a csapatok, és milyen szituációkban kell helytállniuk ezeknek a pici gyerekeknek az első segélynyújtó táskájukkal. És közben a kárhelyeken még a zsűri az Országos Mentőszolgálat munkatársai, tehát hivatásos kollégák zsűrizik őket, és minden csapatot szervezetten kísér, csak külön egy csapatkísérő, hogy a vidékről érkező gyerekek ugye nem tévejegyenek el az érsekkertbe önkéntesek, úgyhogy egy hatalmas feladat és egy nagyon jó móka ez a szervezet életében, minden évben izgalommal teli.
1: Kettő felnőtt csapat indult tehát, ez milyen arány az elmúlt évekhez képest?
0: A tapasztalat az, hogy körülbelül kettő csapat szokott indulni, fordult már elő az is, hogy egy vagy három csapat indult. Én nagyon biztatom a munkahelyi közösségeket, hogy szervezzenek meg egy ilyen első segélynyújtó csapatot, akár a Szent István Rádió és Televízió is jövőre szeretettel várom a szerkesztőségek munkatársait. Ez egy nagyon izgalmas dolog, tehát a versenyre
1: a csapatépítőnek
0: való...
1: is nagyon jó lehet.
0: Egy kiváló csapatépítési lehetőség. Érdemes megkezdeni azért egy 2-3 hónappal a felkészülést, mindenképpen a felnőtt csapatok, és akkor mi minden segítséget megadunk, úgyhogy én biztatom itt a szerkesztőségeknek a munkatársait, hogy szervezzenek meg egy első segíts csapatot. Nagyon jó móka, és egy valóban hasznos dolog is. Kiváló csapatépítési lehetőség ez egy munkahelynek, vagy egy baráti közösségeknek. Célzottan ugyan megfordulunk munkahelyeken, az egy kicsit más aspektusból közelíti meg az elsősegélynyújtást. Munkahelyi elsősegélynyújtó tanfolyamokat szervezünk, ezt ugye annak érdekében, hogy a munkahely mint munkáltató megfeleljen bizonyos törvényi kötelezettségeknek, de a kettőt akár össze lehet hangolni, hiszen hogyha már a munkáltató megrendelt egy munkahelyi elsősegélynyújtó tanfolyamot, és ott már a kollégák közül néhányan felkészítődtek, akkor lehet, hogy utána érdemes esetleg egy versenyre is benevezni, és akkor egy kis plusz közösségi felkészüléssel a megszerzett tudást egy kicsit egy csapatépítő kis tevékenységbe átvezetni.

0: Izgalmas lehet ez egyébként a munkahelyeknek és a munkavállalóknak is. Nyilván amiatt is jut eszembe, hogy hiszen rengeteg embernek van B-kategóriás vagy bármilyen jogosítványa, ahol egyébként elsajátítjuk ezeket az információkat, de mennyire tudjuk, tehát hogy mennyire marad meg ez az információ? Mi a tapasztalat, amikor látják, hogy munkahelyre kitelepülve újra meg kell tanítani ezeket a mozdulatokat?
1: Nagyon változó. Nyilván az időfaktor azért fontos szereplő, tehát minél régebben találkozott valaki a tartalommal, annál kevésbé frissen él az ő emlékezetébe, akik viszonylag nem régiben voltak felkészítésen, vagy szerezték meg a jogosítványt, azért szoktak emlékezni rá. Nagyon szituáció függő egyébként, tehát sokszor hallunk olyan beszámolót, hogy a bajban hirtelen felfrissültek az emlékek, és valaki a lélek jelenlétének köszönhetően nagyon ügyesen tudott helytállni. Hát ez a hirtelen stressz vagy a krízis helyzet is másként hat emberekre. Van, aki leblokkol, valaki viszont töltekezve nagyon ügyesen hely tud állni. Érdemes időről időre azért felfrissíteni az ismereteinket. Nem tudhatjuk, hogy mikor van szükség, melyik ismeretre. Érdemes foglalkozni ezzel egy kicsit, hiszen hogyha bajba kerül valaki, akkor tudnunk kell segíteni. Nemrégiben történt egy sajnálatos baleset, ahol konkrétan én és a kolléganőm voltunk a laikus elsősegélynyújtók. Egy fiatal ember az elektromos rollerrel jött ki az érsekkertből, és nem tudta bemérni azt, hogy vajon az ő test magassága elfér-e még a kapu alatt, vagy sem. És akkor így vele történt egy baleset, egy nagyon felkészült, kiváló járókelő, azonnal ugye a Klapka György úton található Egerben a Vöröskereszt irodája, közvetlenül néhány méternyire az érsekkert bejáratától. A fiatalember, akivel baleset történt, szerencsére nem került sokkos állapotban, nem ájult el, át tudott jönni az út túloldalra, ott leült egy beton virágládára. A járókelő nagyon felelősen, mielőtt bármit is tett volna, kihívta a mentőt, elmondta, hogy mi történt, és nagyon ügyesen és határozottan már is feljött a Vöröskeresztes irodába, és mondta, hogy azonnali elsősegélynyújtásra van szükség. És akkor, mert hogy ez történt, és akkor szaladtunk kolléganővel, hoztuk a raktárból ezt a táskát, amikkel egyébként a fiatalok is dolgoznak a hősképző rendezvény kapcsán szemléltetési céllal, és akkor ott nyilvánvalóan próbáltunk törekedni a megfelelő érzéscsillapításra, illetve szóval tartani a fiatal embert, megfelelő üléshelyzetbe helyezni, és így tovább a mentő kiérkezéséig. Akkor hirtelen az ember ösztönösen cselekszik, de nyilvánvalóan minél tudatosabb ez, minél nagyobb arányban van ott a tudatosság, és kisebb arányban az ösztönösség, annál hatékonyabb a segítségnyújtás. Szerencsére nem volt túl nagy baj, sokkal látványosabb volt a vizuális megjelenés a balesetet követően, és nagyon gyorsan kiérkeztek az országos mentőszolgálat munkatársai, és közben megérkezett a fiú édesanyja, és rettenetesen meg volt ijedve, és ugye megnyugtattuk, hogy mi az eszközöket ott kezeljük, és aztán visszaérkeztek délután a rolleért, az édesanyja kerékpárjáért, és már teljesen ellátva, bekötözve, és vidáman, és minden komolyabb gond nélkül tudtak távozni ők a sürgősségiről, úgyhogy érdemes ezzel foglalkozni, mert egy sima adminisztratív hétköznap az ember irodájába betoppanhat egy helyzet, amikor muszáj cselekedni, és ez bármelyik munkahelyen előfordulhat.
0: Vagy akár az utcán.
1: Vagy az utcán, vagy bárhol.
0: Az elsősegélynyújtáson túl hétköznapi hősök másképp is lehetünk, hiszen a véradás is nagyon fontos tevékenység, és nyilván ebben az önkéntesek létszáma és megjelenési gyakorisága is nagyon fontos. Hova mehetnek legközelebb vért adni, miért fontos a véradás?
1: Rendkívül fontos a véradás mindenkor, és azt mondhatjuk, hogy időszaktól függetlenül. Az emberi vérkészítmény semmi mással nem pótolható. Arra kérek mindenkit, hogy feltétlenül tájékozódjon EGRI véradók csoportjába, véradás.hu oldalon, hogy melyik napon pontosan milyen véradó eseményeken tud segíteni. A vármegyében szinte minden nap van valahol egy esemény, a közelben, ahol lehetőség van véradásra. Természetesen lesznek majd közösségi programok köré szerveződött események is. Itt a Szent István Rádiós Televízió stúdiójában szeretném mindenkinek felhívni a figyelmét egy nagyon fontos eseményre. A véradási események hosszú sorából, mert tényleg nagyon sok lehetőség van segíteni, de május 18-án 13.30-tól a Lajosvárosi plébánián Szentlélek váró véradásra várunk mindenkit, és szeretnénk, hogyha minél többen eljönnének. Nagyon szépen köszönjük a plébániának azt a rengeteg segítséget, amit a szervezés mögé tesz már hosszú ideje. Fontos elmondani, hogy amikor ünnepek közelednek, amikor tudjuk azt, hogy munkaszüneti napok is illeszkednek a hétvégét követően be, akkor a biztonságos vérellátás érdekében menjünk el vért adni valahol ott előtte, hiszen a betegeknek a munkaszüneti napokon is, és az ünnepnapokon is van szüksége a segítségre. Úgyhogy ajánlom szíves figyelmébe mindenkinek a május 18-át a Lajosvárosi plébánián 13.30-tól várják ott a közösség tagjai az érkezőket. Szerintem mindenkit szívesen fogadnak.
0: És hát jön a nyár, amikor egy kicsit csappan majd az érdeklődés, de hogyan is lehetne még biztatni az embereket, hogy a nyár ugyanúgy fontos a vérellátás szempontjából, hiszen ezt most említettük, hogy minden egyes nap fontos, de talán nyáron, amikor egyre kevesebben mennek, sokan mennek nyaralni, érdemes erre is odafigyelni és időt szánni.
1: Igen, érdemes azért ilyenkor, lassan közeledünk az év közepe felé, egy kicsit megszámolni, hogy hányszor tettünk eleget ennek a kedves önként vállalt kötelességünknek. Aki még az évben csak egyszer volt véradáson, annak javaslom, hogy már kezdje el nézegetni tényleg a véradás.hu-n, hogy neki mikor lenne az az alkalmas időpont, amikor segíteni tud. Egy évben kétszer-háromszor azért jó lenne, hogyha minél többen beiktatnák ezt a szép kedves szokást az életükbe, hiszen nem az a cél, hogy egy valaki éljen minden véradási lehetőséggel, és hogy egy jó úriember évente ötször adjon vért, és egy hölgy meg négyszer menjen el. Az a cél, hogy minél több új első véradót, vagy minél több olyan véradót, aki csak egyszer szokott esetleg elmenni, vagy éveket hagy ki véradás nélkül, véradásra hívjunk meg, úgyhogy reméljük, hogy jönnek és fognak segíteni, hiszen nagyon nagy szüksége van rá, és szerintem senkinek nem kell túl messzire menni a saját környezetén belül, hogy egy beteg útról tudomása legyen, ahol esetleg vérpótló kezelésre van szükség. Rengeteg onkológiai betegség kapcsán nélkülözhetetlen a véradás. Műtétekhez szükség van a vérkészítményekre. Balesetek is történhetnek, amikor muszáj vért adni valakinek. Úgyhogy én arra biztatok mindenkit, hogy ez egy annyira szép és kedves és hálás dolog egyébként, hogy váljon véradás, válj rendszeresen adjon vért, hiszen nem kerül semmibe. A félelmeket fel kell tudni oldani, és aztán meg olyan hatalmas nagy az, amikor az emberben tudatosul az, hogy ő képes a segítségnyújtásra, és ő képes valakinek konkrétan az életet jelentő vért odaadni, adományozni.
0: Laták Kamillának nagyon köszönöm, hogy itt volt velünk.
1: Nagyon szépen köszönöm, nagyon jó egészséget kívánok mindannyiuknak, és szeretettel várunk mindenkit. 18-án a Szentlélekváró véradásra, és 20-án pedig az első segélynyújtási versenyre.

Az elmúlt közel egy órában Laták Kamillával, a Magyar Vöröskereszt Heves vármegyei szervezetének igazgatóhelyettesével beszélgettünk a Vöröskereszt május 8-ai világnapja alkalmából. Szó volt kitüntetésekről, az önkéntesség, a víradás és az újraélesztés elsajátításának fontosságáról. Új műsorral, új témával egy hét múlva várjuk Önöket ugyanebben az időpontban. Addig is maradjanak rádiónk hullámhosszán. Köszönöm megtisztelő figyelmüket a zenei szerkesztő Kovács Krisztina, valamint technikus kollégám Kvasinger Jenő és Nátrán István nevében is. A szerkesztőt Berec Renátát hallották. Elhangzott összeállításunkat holnap este 22:10-től megismételjük.

0: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak. Hívhatnak minket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon.
1: Három óra.
0: Hírek a Szent István Rádióban.
2: Ülésezett a kabinet, amiután a kormány szóvivők számoltak be a döntésekről. Napirenden volt a nyugat-magyarországi aszbesztszennyezés, egyéb döntések mellett tárcaközi aszbeszt munkacsoport is létrejön. Szóba került, hogy az autópálya koncesziók második félévi pénzügyei nem szerepelnek a költségvetésben, ahogy egy a Budapest-Belgrád vasútvonalhoz kapcsolódó kifizetési kötelezettség sem, amivel az új kabinet szerint az előző kormány meghamisította az adatokat. Ha a kormány felülvizsgálja a közmédia munkáját, amely nem tette eleget az elvárt kritériumoknak, az elhangzottak szerint nem a magyar embereket szolgálta. A 165 milliárd 600 millió forintos működési költséget sem tartják indokoltnak, ezért átvilágítják az egész rendszert. A kormány várhatóan a jövő heti ülésén dönt a vendégmunkás behozatal korlátozásáról. A miniszterelnök az állam és Krausz Ferenc Nobel-díjas kutató nevével fémjelzett alapítvány közötti szerződés felmondásának előkészítésére kérte fel az illetékes minisztert. Államosítják és non-profittá teszik a végrehajtási rendszert. A Dunafer ügyet soron kívül tárgyalta a kormány, ez évek óta a régió egyik legfontosabb kérdése. A jövőben csak a miniszterelnök és a belügyminiszter használhat kék villogót szolgálati autón, és csak indokolt esetben. A tájékoztatón később a mikrofonhoz lépett Magyar Péter. A miniszterelnök beszámolt arról, hogy egész héten tárgyalnak a kormánytagok és az Európai Bizottság delegációja, hogy a jövő heti brüsszeli útján már politikai megállapodást lehessen kötni az uniós pénzek hazahozatalának ügyében. Egyeztetés kezdődött Ukrajnával. Magyarország azt várja, hogy a magyar kisebbség visszakapja korábbi jogait, az ország uniós csatlakozásának első fejezetének megnyitásához csak így járul hozzá az új kabinet. A kormányfő beszélt arról is, hogy a bicskei kegyelmi ügyben elutasítást javasolt az igazságügyi miniszter, ezt azonban az akkori köztársasági elnök módosította, így küldte vissza ellenjegyzésre. Délelőtt a minisztériumban lévő dossziét a személyiségi jogok tiszteletben tartása mellett nyilvánosságra hozzák. Magyar Péter felszólította Súlyog Tamás államfőt, hogy a Sándor palotában lévő bővebb leírattal is tegye ugyanezt, amelyből minden részlet kiderülhet. A GDP 77,9%-ára nőtt a magyar államadósága az idei első negyed év végére, derül ki a Magyar Nemzeti Bank által közölt adatokból. Ez 4,5 éves rekordot jelent, utoljára 2021-ben a COVID harmadik és negyedik hulláma idején, részben az akkori lezárások miatt volt ennél nagyobb az államadósság. Magyarországon tervez üzemet építeni a világ legnagyobb elektromos robogógyártója, a kínai Adea, nyilatkozta Wang Yazong, a vállalat alelnöke a Financial Times-nak. A cég innen szolgálná ki az európai piacot, ahol egyre nagyobb a kereslet az elektromos robogókra. Az Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság visszavonta az ukrán aranykonvoj hétfős legénységével szemben elrendelt kiutasítást, valamint a 3 éves beutazási és tartózkodási tilalmat, közölte a pénzszállítókat képviselő ügyvédi iroda vezetője a Facebookon. Horváth Lóránt azt írta, a hatóság indoklása szerint az alkotmányvédelmi hivatal az elfogáskor tett javaslatát a továbbiakban nem tartja fenn, ezért a kiutasítás jogalapja megszűnt. Beigazolódott a hantavírus fertőzés annál a romániai férfinál, akinél pénteken a PCR-teszt pozitív eredményt mutatott, közölte a Román Közegészségügyi Intézet. 8 kontaktszemélyt karanténba helyeztek abban az Arad megyei pszichiátriai kórházban, ahol a férfit korábban kezelték. Donald Trump figyelmeztette Iránt, hogy az óra ketyeg, mivel a háború lezárását célzó tárgyalások elakadtak. Az amerikai elnök a közösségi médiában megjelentetett üzenetében gyors cselekvésre szólította fel Teheránt, miközben az iráni média szerint Washington nem hajlandó kézzel fogható engedményeket tenni a konfliktus lezárása érdekében. Elhunyt Koszmoszki Edina. Az 1956-os forradalom legendás, piros kabátos lányaként ismerté vált bátor tanúját és résztvevőjét május 12-én 87 éves korában érte a halál, tájékoztatta a Nemzeti Örökség Intézete és a család közös közleményben az MT-t. A NAV központi ügyfélszolgálatai a bevallás utolsó napjaira hosszított nyitvatartással készült. Szerdáig reggel 8 óra 30 perctől egészen 18 óráig várják az ügyfeleket személyesen és telefonon is. Már több mint 2 millió 200 ezer személy jövedelemadó bevallás beérkezett a NAV-hoz, de még sokaknak lehet teendője, hívta fel a figyelmet a Nemzeti Adó és Vámhivatal. Már csak Szabolcs-Szatmár Beregvár megyében maradt érvényben a tűzgyújtási tilalom, közölte a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal. Máshol az elmúlt időszakban elegendő mennyiségű és intenzitású csapadék hullott már az erdei biomassa átnedvesítéséhez. Végül az időjárásról. Általában sok napsütés várható, fátyol és gomoly felhőkkel, zápor, zivatar helyenként előfordulhat, a szél csak néhol élénkül meg. A hőmérséklet a reggeli órákban 8-10, napközben 20-21 fok körül alakul. Híreinket hallották.

0: Yeah.
1: Közélet. Délelőtti magazin.
2: Dicsértessék a Jézus Krisztus, 2026. május 18-a van, hétfő. Szeretettel köszöntök mindenkit, a mikrofonnál Molnár Andrást hallják. Mai adásunk elején egy zeneszerzői pályázatról beszélgetünk Verhelyi Krisztinával, az Éltető Lélek Alapítvány képviselőjével, az Ars Sacra Fesztivál főszervezőjével és Orosz Toker Edinával, a Miskolci Egyetem Bartók Béla zeneművészeti kar oktatójával, a Fényi Gyula Jezsuita Gimnázium betanító karnagyával. Majd vendégünk lesz Grubert Roland, a Magyar Vöröskereszt regionális igazgatója, akit a napokban átvett Úrbe kitüntetéséről, társadalmi vállalkozásokról, háborús segítségnyújtásról és véradás szervezésről is megkérdezünk. Tartsanak velünk, érdemes!

0: A folytatásban Verhelyi Krisztinát, az Éltető Lélek Alapítvány képviselőjét, az Ars Sacra Fesztivál főszervezőjét és Orosz Tokár Edinát, a Miskolci Egyetem Bartók Béla zeneművészeti kar oktatóját, a Fényi Gyula Jezsuita Gimnázium betanító karnagyát kérdezem a Magyar Tudományos Akadémia Miskolci székházában. Zeneszerzők gyűltek itt össze Miskolcon, miért is gyűltek össze?
1: A Ars Sacra Fesztivál az ugye szeptemberben lesz, most egy jelentős állomásához érkeztünk, mert egy zeneszerzői pályázatot írtunk ki Assisi Szent Ferenc életművének a tiszteletére, és ennek a pályázati elbírálása van most fog történni. Úgyhogy nagyon sok program lesz az Ars Sacra Fesztivál keretében, és ez azt jelenti, hogy a keresztény értékeket közvetít, Assisi Szent Ferenc tiszteletét erősíti, és Miskolcváros kulturális életét gazdagítja. Ez a pályázat azt szolgálja.
0: Milyenek a beérkezett pályaművek?
2: Elmondhatjuk, hogy sikeres volt a pályázat. 13 értékes mű született 10 zeneszerzőtől. Különböző kategóriákban jelentek meg ezek a művek, hangszerkíséretes vagy akapella művek, vegyeskar és női kar, egynemű kar kategóriában, illetve megjelentek egyszólamú dicsőítő énekek is.
0: Hol csendülnek fel majd szeptemberben, melyik részén a fesztiválnak?
1: Szeptembernek a záró eseményén, tehát ott ezek a ősbemutatók fognak elhangzani, miután annyi pályázat érkezett be, hogy nem tudjuk egy alkalommal bemutatni, így azt hiszem, hogy ebből lesz egy sorozat, illetve egy szakrális térben is be fogjuk mutatni azokat az alkotásokat, amik egy záró rendezvény kereteiben nem fértek bele.
0: Mi volt a tétje még az elhangzáson túl ennek a pályázatnak?
2: Mindenki oklevélben és tárgyi ajándékban fog részesülni, illetve a zsűri egybehangzó döntése alapján 4 kiemelt művet és egyben zeneszerző díjaztunk, akik 75 ezer, 60 és 45 ezer forint pénzjutalomban, illetve Máger Ágnes által készített csodálatos festményben fognak részesülni.
0: Ki lett a győztes?
1: Jó, hát azt még nem lehet elárulni. Ez csak a végén derül ki, mert jelegés volt a pályázat, tehát az most fog kiderülni, úgyhogy még egy kis titok van. Én még annyit tennék hozzá, hogy a Máger Ágnesnek a kötete, ez egy életmű festmény bemutató kötet, egy nagyon értékes, most jött ki a nyomdával, úgyhogy abszolút friss és nagyon szép ajándékot kapnak itt a pályázók.
0: Az elmúlt percekben Verhelyi Krisztinát, az Éltető Lélek Alapítvány képviselőjét, az Ars Sacra Fesztivál főszervezőjét és Orosz Tokár Edinát, a Miskolci Egyetem Bartók Béla zeneművészeti kar oktatóját, a Fényi Gyula Jezsuita Gimnázium betanító karnagyát hallották. Most zenélünk, majd Gruber Roland, a Magyar Vöröskereszt regionális igazgatója lesz a vendégünk, aki Miskolcváros napja alkalmából vehette át a Pro Urbe kitüntetést.

0: Grubert Rolandot, a Magyar Vöröskereszt regionális igazgatóját köszöntöm szeretettel a stúdióban, szervusz!
1: Szia!
0: Először is engedd meg, hogy sok szeretettel gratuláljak, Pro Urbe díjjal tüntettek
1: köszönöm
0: ki
1: szépen,
0: a napokban.
1: Köszönöm.
0: Tudtad, hogy mi jelölnek?
1: Ma a jelölésről nem tudtam, utána értesített az önkormányzat, mert ugyanek van egy folyamata már az átadás előtt, tehát nyilván itt talán kell írni, hogyha amennyiben engem szavaznak meg, akkor azt elfogadom, úgyhogy meglepődtem, ma ott is nagyon köszöntem, és végül is úgy alakult, hogy a kuratórium támogatta ezt a kitüntetést, úgyhogy utána következik egy olyan folyamat, különböző jogi lépések vannak, úgyhogy ott a színpadon már tudtam, hogy miért megyek az ünnepségre, de amikor értesítettek, akkor azért nagyon meglepődtem.
0: Mit is jelent számodra ez a díj?
1: Nehéz megfogalmazni, mert ugye nyilván, vagy gondolom, hogy senki nem kitüntetésekért, vagy elismerésekért dolgozik, vagy teszi a dolgát. Azt mindenféleképpen jelenti, hogy elismerik a munkámat, egy külső szereplő gyakorlatilag, ugye a Vöröskeresztnél végzett tevékenységet, de az is igaz, hogy azért egy szervezet élén azért ez ritkábban személyes dolog, tehát nyilvánvalóan ez szól a Vöröskeresztes tevékenységnek, a Vöröskereszt munkájának is, ami szintén nagyon nagy dolog.
0: Nagyon sok mindennel foglalkoztok, mondjuk el a teljesség igénye és lehetősége nélkül, hogy mi mindennel.
1: A Magyar Vöröskeresztnek ugye alaptevékenységei közé tartozik a három legfontosabb dolog, az egyik a véradásszervezés, amelyel azt hiszem, hogy majdnem mindenki találkozott már, ugye a Vöröskeresztnél úgy tartjuk, hogy kétféle ember létezik, vagy aki véradó, vagy pedig aki véradó lesz. Ugye ez saját magunkat is motiváljuk. De viccen kívül ugye ez a legszélesebb társadalomhoz szól mindennapi feladatunk, hogy szervezzük a önkéntes és tétésmentes véradóknak a táborát, helyszíneket, lehetőségeket. A másik az a társadalmi elsőségi nyújtásnak a rendszergazdája a Vöröskereszt, ez is nagyon sokféle programot tartalmaz, tehát alapvető cél, hogy a laikus elsőségi nyújtást, tehát amit mindenki megtanulhat, és amivel életet lehet menteni, amíg a mentőszolgálat, vagy amíg a segítség ki nem ér. Ebben különböző tanfolyamokat, a vizsgákat szervezünk, és nagyon-nagyon sok közösségi programot, ahol a fiatalok oktatása mellett mindenféle dolga foglalkozunk, hogy ezt támogassuk, és a szociális segítségnyújtás, amely szintén nagyon fontos feladat. Itt ugye mi szervezeten belül megkülönböztetjük azt, hogy vannak az intézményen kívüli szociális tevékenységek, amikor különböző gyűjtések, segélyakciók, osztások vannak, és vannak különböző intézményesített szolgáltatásaink, ilyen például a hajléktanellátás, de a szociális rendszerhez tartoznak a bölcsödék is, és a Vöröskeresztnek bölcsödei is vannak Miskolcon, 3 darab. Családi bölcsödék, úgy hívják ezt hivatalosan. És emellett van még azok a feladatok, amelyek ugyan nem mindennapiak, de minden nap készülni kell rá, vagy olyan készenlétben kell lenni, hogyha valamilyen katasztrófa helyzet történik, akkor a Vöröskereszt rögtön tudjon segíteni. Itt még mindannyian emlékszünk, ugye 15 éve azért, ha a Dunai árvizeket a évszázad árvizének nevezik, akkor itt Borsodban az évezred árvize volt azért 2010-ben. De a tavalyi előtti évben is voltak vöröskeresztesek segíteni a Duna mellett, innen is mentek, és hát nagyon aktuális ugye a szomszédban zajló orosz-ukrán háború, ami szintén feladatot rótt a Vöröskeresztre. Egyrésztről mi végeztük a Magyar Vöröskeresztet, a mi megyei szervezetünk végezte a Magyar Vöröskereszt külföldi akcióit, tehát ugye mi szállítottuk az adományokat Kárpátaljára, illetve és eközben pedig szerveztük a Miskolcra és a megyébe érkező Ukrajnából menekült kárpátaljai, vagy nem biztos, hogy csak kárpátaljai családoknak a ellátását, a vége felé már inkább az integrációját. Ugye ezek az alaptevékenységek, és emellett a Borsod megyei szervezet számos más dologgal is foglalkozik, amelynek elsősorban és a legfontosabb középpontja a foglalkoztatásnál. Ezt is nagyon sokféleképpen műveljük, hiszen vannak társadalmi vállalkozásaink, amik elsősorban a megváltozott munkaképességű személyeknek biztosítanak munkát és lehetőséget. Ez nyilvánvalóan egy-egy keretben, tehát ugye van kecskefarmunk tejüzemmel, van varrodánk, van kosárfonó műhelyünk, sokféle mintakertet üzemeltetünk, Borsodbótán vannak különböző dekorációs, vagy inkább ilyen díszták készítő műhelyünk, illetve tovább ez a borsodbótai társadalmi vállalkozás is kiegészült ilyen úgynevezett hidroponikus termesztésen, ezek ilyen vertikális mezőgazdaság, úgy mondjuk nagyképűen egy picit, ezek ilyen a köznapi nyelven csak úgy szóval, hogy saláta torony, tehát ugye amikor a vízből, vagy hát valamilyen nem kell föld ahhoz, hogy a saláták vagy a zöld növények kinőjenek, és még 2 másikat is indítunk, egy kerámia műhelyet és egy ilyen gombapincéket alakítunk ki Sajópetrében, Homrokdon lesz a kerámia műhelyünk, ez most zajlik, tehát ezekben a képzések zajlanak, eszközbeszerzések, ez mind-mind foglalkoztatási projekt, úgy lehet összefoglalni, Illetve a foglalkoztatás területén nagyon sokat dolgozunk a megyei önkormányzattal, ahova különböző közbeszerzéseket nyertünk, és ilyen foglalkoztatást elősegítő tevékenységet végzünk. Ez is egy hosszabb távú tevékenység, illetve közös pályázatban is konzorciumi partnerként is együttműködünk a megyei önkormányzattal, itt a helyi humánfejlesztési programokban. De Miskolcvárossal is van humánfejlesztési projektünk, Bábogyibércen, Jukóban különböző projektek, és ami még egy nagy falat, ha ez még nem lett van elég, akkor 8 felzárkózó települési programban is részt viszünk, és 8 településünk van itt Borsod megyében. Ezek is rendkívül komplex dolgokat jelentenek, tehát itt a teljes településen külön szociális, szabadidős, ifjúságnevelési, szabadidő hasznos eltöltési programokat, illetve hát olyan szociális, közvetlen szociális segítséget, amely akár a mosási lehetőségtől a, nem tudom, a személyzeti szűrővizsgát megszervezését, tehát egy nagyon komplex dologról van szó, és emellett hát akadnak még egy-egy kisebb projektek, különböző pályázatok, amelyekben szeretünk részt venni, és hát minden szakterülethez, tehát a hajléktalanellátástól a varrodán át a tejüzemig vannak különböző pályázatok, vannak kisebb projektek, amelyek ehhez, ezekhez kapcsolódnak, úgyhogy üzemeltetünk vendégházat Hidegpatakon, építünk szociális lakásokat Borsodbután, Domaházán, ennek lesz szerencsére lassan a végére érünk, szóval nagyon sokan is dolgozunk itt, és nagyon sokféle tevékenységet látunk el.
0: Mekkora a működési területetek Észak-Kelet-Magyarország?
1: Hát Észak-Magyarország, ugye a Vöröskeresztnél nincsen regionális szervezet, hanem megyei vagy vármegyei szervezetek vannak, de az irányítás az innen történik, a Borsod, a Heves és Nógrádi szervezetnek itt Miskolcon van úgy az adminisztratív központja, hogy tehát az adminisztratív irányítás innen történik Miskolcon, úgyhogy nyugodtan mondhatjuk régiónak, ez éppen pont egyezik a közigazgatási régióval, lehet, hogy egyszer lesz én a Vöröskeresztnél, de mi úgy szervezzük már most a munkát, hogy elkerüljük a párhuzamot, a kollégák úgy működnek együtt, tehát ezt ilyen regionális szinten szervezzük és valósítjuk meg a dolgokat. Jó, sokan vagyunk, 250 munkatársa van a Vöröskeresztnek a régióban, intézmények, sokféle intézmények, Salgótarjában családok átmérte otthona, és egész Nógrád megyében a teljes hajléktalanellátást, tehát Balassagyarmaton, Salgótarjában. Itt a Miskolci hajléktalanellátó intézménye az óriási, tehát 320 éjszakai férőhelyel az ország legnagyobb intézménye, főleg integritásában, tehát az ingyenes szolgáltatásnál egészen a szakosított szolgáltatásig. Ez is egy nagyon komplex dolog, és hát nyitottak vagyunk minden új dologra természetesen, úgyhogy hát vannak terveink.
0: Most zenélünk egy kicsit, utána itt folytatjuk.

0: Robert Rolanddal, a Magyar Vöröskereszt regionális igazgatójával beszélgetünk. Az előzőekben 250 munkatársról beszéltél, gondolom ebben nem számítanak bele a társadalmi vállalkozás munkatársai, és az önkéntesek sem, tehát összesen körülbelül ezekkel a számokkal hol?
1: Ugye a Vöröskereszt egy egyesület, tehát van egyesületnek vannak tagjai, ők nagyjából ők is az önkénteseink, de ez itt van átjárás, tehát nem nincs így, hogy aki tag, csak az lehet önkéntes, vagy aki önkéntes, annak tagnak kell lenni, szóval elég bonyolult a szervezeti felépítés, ahova a legtöbb önkéntes csatlakozik, és ezt nyugodtan mondhatom, hogy a régióban több ezeren vannak, az a véradás szervezési tevékenységünk, hiszen azt önkéntesek nélkül magát a szervezést sem lehet megvalósítani. Tehát bármilyen modern technológia, hogy SMS-t kap valaki véradás előtt, után, meg interneten, meg rádióban, mindenhol, de a személyes meggyőzés és a személyes példamutatás még mindig a legerősebb szervezési módszertan az a véradás szervezésben, és meg úgy győződve róla, hogy pont ezért lehet ilyen társadalmi közügy a véradás, hiszen arról mindenki rögtön tud mindent, mert olyan régen, tehát 1939 óta végzi a Vöröskereszt ezt a tevékenységet, akkor indult Magyarországon a szervezett vérellátás, és azóta folyamatosan Magyarországon ez térítésmentes és önkéntes alapon működik éppen a vérbiztonság miatt, és annyi sok nemzedék működött már együtt a településekben, és soha nem. Én még az elmúlt 15 évben nem találkoztam olyan emberrel, olyan cégvezetővel, olyan akárkivel, aki valaha is reális kérésre nemet mondott volna, és ez lehet támogató is, lehet az, hogy valakit engedjenek el egy munkahelyről, hogy annyi szünetet kapjon, hogy oda beengedjék azokat, akik a vért veszik, és ez lehet kis vállalkozás, középvágó, vagy éppen egy valamilyen multinacionális cég. Ezt mindenki, én azt gondolom, hogy nagyon szem előtt tartja. Nyilvánvalóan, hogy azokat a kompromisszumokat meg kell kötni, hogy ez mindenkinek előnyös legyen. Nekünk az a lényeg, hogy minél közelebb tudjuk vinni a véradás lehetőségét munkahelyhez, kis településhez, rendezvényhez, a többieknek pedig az a cél, hogy tudjanak segíteni. Úgyhogy ezt a tevékenységet nagyon-nagyon sok önkéntes segíti, de nagyon erős az ifjúsági szervezetünk, mondjuk így. Nagyon sok fiatal önkéntes csatlakozik a Vöröskereszthez számos területen, tehát nyilván gyűjtésekben, véradásszervezésben, katasztrófa gyakorlatokon nagyon szeretnek lógni a sziklafalról, ahogy meg kell őket menteni, ugye ezen meg azért vannak jogi, meg egyéb balesetbiztosítási feltételei is, de hát én biztos nem csinálnám azt, amit egy önkéntes hajlandó, és ő szeretne, hogy őt lógassák le a sziklákról, hogy őt mentsék meg. Ez is egy nagyon vonzó, úgyhogy amikor arról hallani híradásokban, hogy a fiatalok ilyenek vagy olyanok, ezt én nem tudom megerősíteni, tehát nekünk csak pozitív tapasztalataink vannak velük kapcsolatban, de maga a terv nem csak önkéntesként, hanem tevékenységként is, tehát az összes középiskolában, az egyetemen szervezünk véradás sokat rendszeresen, és nagyon sokszor előfordul, hogy ebben a középiskolában valaki véradó volt, és amikor egy fiatal felnőttként, mondjuk már középiskolában is lehet, hogy az, de mondjuk amikor a munkahelyen találkozunk fiatal felnőttként vele, mondja, hát ő már adott vért, ő már hallott, és akkor már nem első véradó lesz, hanem ő vele már valahol találkoztunk. Ez is egy jó érzés, úgyhogy nagyon sok fiatal csatlakozik, különböző versenyeket szervezünk, éppen most volt a csecsemőgondozó verseny, még a megyei elsősége nyújtó verseny előtt vagyunk még, tehát az majd most lesz június elején. Nagyon sok csapat jelentkezik, vállalják, hogy ők ugye felkészülnek a különböző iskolaidőben ezekre a tevékenységre, hiszen ez ugye nem iskolai tananyag, tehát ez szabadidőben kell felkészülni. Nagyon sok iskolában önkéntes pedagógusok vannak, mi úgy hívjuk őket, hogy vöröskeresztes tanárelnökök, ez a nevük, vagy a beosztásuk, és akkor ők ezeket vállalják, hogy különböző, vagy szakköri, vagy nem szakköri, de szabadidős formában ezeket a felkészítéseket vállalják. Fontos, mert amivel én apuka lettem, akkor is az ember nem tudja még iskolában a pelenkázást, a lázcsillapítást, tehát ezt vagy előre felkészülünk, ha ilyen tudatosak vagyunk, én nem voltam ilyen tudatos, de ezért szervezünk ilyen programokat, hogy legyenek a fiatalok ilyen tudatosak, és utána pedig ez nagyon hasznos tudás lesz majd akkor, amikor az valóban a való életben ezeket használni kell.
0: A zene előtt számtalan társadalmi vállalkozást említettél, körülbelül hányan dolgozhatnak a ti
1: szárnyaitokon? A vállalkozásokban szerintem körülbelül olyan 70 fő dolgozik, 70 fő, aki kifejezetten vállalkozási tevékenységben tevékenykedik, tehát vagy képzett varrónő, vagy olyan kisegítő munkatárs, aki ezt a tevékenységet végzi, vagy állatgondozó, vagy valaki a tejfeldolgozásban, de minden területen dolgoznak MMK-s kollégák, az adminisztrációtól a gépkocsi vezetésen át a gazdasági tevékenységig. Az egy jellemző, és az egy kifejezett cél nálunk, hogy a társadalmi vállalkozásokban javarészt MMK-s munkavállalóink legyenek, és mondhatom nyugodtan, nyugodtan azt, hogy a vállalkozásoknál több mint 90%-ban megváltozott munkaképességek dolgoznak. Ez néha küzdelmet jelent, néha külön képzéseket, külön tanfolyamot jelent, olyan más embereket jelent, akiket mi foglalkoztatás szervezőnek hívunk, akik szervezik. Nem egy esetben itt ugye azért nem csak a foglalkoztatást kell szervezni, hanem munkahelyen szociális segítséget is kell nyújtani. Most nem feltétlenül valamilyen tárgyi adományban, de mondjuk szociális ügyintézésben, vagy kis életvezetési segítséget kell adni, úgyhogy ez is, erre is nagyon büszke vagyok a kollégákra, hogy ezt én tudom, hogy ez milyen nagyon nehéz feladat minden nap, és amellett, hogy a vállalkozásban ők, hát vállalkozás, tehát ugye gyártani, termelni, előállítani kell valamit, méghozzá olyan dolgot, amely értékesíthető, és emellett még van egy ilyen plusz feladat nekik, hogy a saját kollégáikkal is ilyen szinten foglalkozzanak, úgyhogy ez egy szép dolog, de ez kifejezetten ez egy konkrét cél, hogy MMK-sok kapjanak olyan lehetőséget, és nagyon hálásak. Egyébként a Kosárfonó műhelyünkben ez nem egy elcsépelt példa, ez tényleg így van. A legügyesebb és legszebb kosarakat egy vak férfi készíti, aki most már a nem tudom, hanyadik tanfolyamra megy el tőlünk, amit kifejezetten Kosárfonó tanfolyamra, annyira egyáltalán nem ilyen területről érkezett, ezt nálunk tanulta, és nagyon megható, amikor megyek abba a kis műhelyből dolgoznak, és akkor ott a ügyes, ott van a kutyája, ott van, ő pedig végzi ezt a tevékenységet, és most azt hiszem a harmadik tanfolyamra irattuk be, mert érdekli, és tényleg gyönyörű dolgokat tud varázsolni.

0: Beszéljünk a háborúról, milyen feladataitok vannak jelenleg, tehát még a mai napig külditek a szállítmányokat, és hogyan jut el?
1: Hát ez már nyilván teljesen más, mint amikor ez 4 évvel ezelőtt ez kitört, vagy kirobbant ez a fegyveres konfliktus. Ugye ma már konkrét olyan feladat, ami napi szinten feladatot adna nekünk, olyan nincsen. Ennek elsősorban az az oka, hogy Miskolcon és környékén nincsenek már menekült státuszú Ukrajnából érkezett állampolgárok. Vannak olyanok, akik amúgy elhelyezkedtek, vagy a családnak az egyik része már azelőtt is Magyarországon dolgozott, és utána ők beilleszkedtek ebbe a környezetbe, ebbe a kultúrába, és akkor ők megtalálták a helyüket. Nagyon sokan pedig tovább mentek valahol Nyugat-Európába vagy Észak-Európába. De az látható volt, hogy nem Magyarország felé jött a legtöbb. Nyilvánvalóan, aki magyar ajkú, az elsősorban ebbe az országba érkezett, ha szeretett volna jönni, de a nem magyar anyanyelvű ukrajnai állampolgár elsősorban azért a szlovák és Lengyelország felé vették az irányt. Ennek egyébként nagyon praktikus okai vannak, az ő nyelvük sokkal jobban hasonlít az ukránra. Tehát ugye a szlovák-ukrán, az most így nem is képzeljük, de az egy eléggé hasonló nyelv. Nyilván más az írásforma, de hangzásban és nyelvtanában ez egy jóval hasonlóbb nyelv. Hát a magyar ugye nyilván kilóg egész Európából, tehát ez nem egy nagy meglepetés. Mi partnerünk a Kassai Vöröskereszt, tehát ő nekik nagyon sok, még ma is

Ott az első 4-5 hónap az úgy telt, hogy minden héten 3 vagy 4 napot mi Kárpátalján töltöttünk, a maradék napon pedig szerveztük azt a fuvart, amivel indultunk Kárpátaljára. Ez egyáltalán nem volt könnyű, tehát ugye aki ismeri a Záhonyi határátkelőt, hogy milyen tömeg van mondjuk áruszállításban, ott volt olyan, hogy csak a Vöröskereszt 11 kamionja volt az egész határon, semmilyen forgalom, tehát semmilyen közúti forgalom nem volt a két ország között. Ma már ez is teljesen máshogy van, de nehéz volt még olyan vállalkozót is találni, aki hajlandó átjönni csak Kárpátaljára, tehát nem messzebb, csak Kárpátaljára kamionnal, úgyhogy ez is egy, de aztán találtunk egy jó nagy ukrán vállalkozást, aki ilyen, na mindegy, gyűjtő fuvarokat gyűjtött, és akkor az velük könnyű volt ezt megszervezni már utána, úgyhogy az volt egy kicsit nehéz, az annak a logisztikája, és mondom, és közben akkor volt a legnagyobb terhelés Miskolcon is, tehát a kollégák ugye itt a, hát talán mondhatom azt a nevet, hogy a Károly Hotel működött, mint mondjuk így, hogy menekült szállás, és nekik az ellátása, tehát a napi szintű ellátása, és ebben egyáltalán nem az étkeztetés megszervezése volt a nehéz, nem is a ruházkodás, hanem a szociális ügyintézés, az egészségügyi ellátás megszervezése, azért az, hogy azok, ugye akkor kezdett kialakulni, ki mire jogosult, nyilván a menekültek igen, de a menekült státusz máshogy lehetett megszervezni, szóval ez egy nehéz dolog volt. Nálunk érdekes, hogy Miskolcon elsősorban ukrán anyanyelvűek voltak, még Salgótarjánban inkább kárpátaljak, úgyhogy ott könnyebb volt. Nekünk az első naptól fogva végülis tolmácsot kárpátaljai kollégáink voltak ketten, akik a nyelvi nehézségeket leküzdötték, mert ez is volt. Tehát nyilvánvalóan nem értettük egymást, úgyhogy, és utána azoknak a gyerekeknek oktatási intézményt szerezni, óvodai ellátást szerezni, az egészség, hogy valaki olyan betegséggel jött, amit ott kezeltek, és ugye itt folytatni kellett a kezelés, szóval voltak azért olyan emberi sorsok, hogy voltak nehézségek, és hát ez mind az ukrán nyelven, erre nyilvánvalóan senki nem lehet felkészülve, úgyhogy voltak olyan kedves segítőink, akik először önkéntesként, vagy önkéntesként is vállaltak azt, hogy eljöttek segíteni, utána lett olyan munkatársunk, aki amúgy magyar ajkú, de vagy magyar anyanyelvű, de nyilván onnan érkeztek még korábban Kárpátaljáról, ezért ugye ukránul is beszéltek, és oroszul is, és akkor ugye ezt így kellett szerveznünk, és így kellett megoldani. Egyből minden formanyomtatványunk kétnyelvű lett, mert ukránul is kellett, nem tudom, milyen tájékoztatókat adni. Indultak különböző uniós projektek, úgyhogy a Nemzetközi Vöröskereszt ugye óriási anyagi erőforrásokat mozgósított, nem csak nálunk, hanem egész Európában, tehát a szlovákok, csehek, lengyel, minden ország számára, úgyhogy itt különböző projektek indultak. Voltak ilyen belügyi alapok, hogy a belügyminisztérium is írt ki olyan pályázatokat, ami elsősorban lakhatási lehetőséget biztosított ezeknek a személyeknek, különböző nagyon, nagyon részletes feltételekkel, szóval nyilván a pályázatnak van egy adott kötöttség formája, tehát annak meg kell felelni. Úgyhogy ez egy nagyon intenzív időszak volt, és utána pedig nyilván Nemzetközi Vöröskereszt ugye Ukrajnába is megérkezett, mármint úgy értem, hogy ott is indultak projektek, a nagy nyugati országok különböző megyéket felkarolva indítottak vöröskeresztes projekteket, az osztrákok és a finnek voltak egyébként Kárpátalján, úgyhogy ott ők finanszíroztak bizonyos projekteket, ott is elsősorban ugye egészségügyi ellátás és lakhatásra volt szükség, mert mi úgy hívtuk, hogy hát a kárpátai kollégák úgy hívtuk, hogy a belső menekültek, nagyon sokan ugye nem hagyták el Ukrajnát, csak Kelet-Ukrajnában, Nyugat-Ukrajnába költöztek, és volt olyan időpillanat, hogy Kárpátaljának a lakossága pont kétszer annyi volt, mint addig. Hát ugye a Kárpátalja amúgy sem a gazdaságilag legerősebb régiója volt, vagy most sem azt gondolom Ukrajnában, úgyhogy ott voltak komolyan dolgok, az infrastruktúra nem volt felkészülve egyszerűen erre, hogy ennyi embert ellássanak, és nem is, tehát mi jártunk ki, semmilyen szállás lehetőség nem volt, mi az ottani vöröskeresztes irodában aludtunk, ott voltak az ágyaink, kinyitottuk őket, a kollégák hazamentek, úgyhogy ma már nyilván teljesen más a helyzet, egyébként most jön a kárpátaljai vöröskeresztes csapat is, jön majd az elsősegély nyújtó versenyünkre, azóta is tartjuk a kapcsolatot, voltak azóta is többször már nálunk, mi is náluk, úgyhogy már nem konkrétan segélyárót vittünk, hanem már azon gondolkoztunk, hogy akkor milyen olyan interreges projektet lehet beadni, amit benne Ukrajna is, vagy Kárpátalja is érintett lehet, úgyhogy ez a fajta szakmai együttműködés ez megmaradt, hát nyilván amikor meg helyzet volt, vagy hát ugye sajnos most is van a napi éreket látva, de amikor konkrétan ilyen helyzet volt, akkor viszont egy jóval turbulensebb kapcsolat volt, és ezt a kárpátaljai vöröskereszt mindig. Ugye hát a magyar vöröskereszt nem a legnagyobb támogatójuk, nyilvánvalóan, viszont mindig a magyar vöröskereszt az első, amikor segíteni kell, és akkor, amikor kis sátrakban határon ők egészségellátást, akkor a magyar vöröskereszt biztosította azokat az eszközöket, agregátorokat, elsőségi nyújtó felszereléseket, élelmiszert, nem tudom, vizet,
sok mindent. Ami ott az első pár hónapban kellett ahhoz, hogy ott ugye az a rendszer is beindulja, ez egy másik mechanizmus, hogy ott is. Utána persze már

0: Mentőautókat kaptak, betegszállítást végeztek, ők szállítják egymás között ugye esetleg a frontvonalból érkező sérülteket, egyebeket, de az első pillanatban erre nyilvánvalóan nem voltak felkészülve, és akkor ennek a segélyprogramnak így a, hát ugye akkor nem tudtuk, hogy az lesz az zárása, de zárásaként a Vöröskereszt átadta a véradó kamionját, és ugye egy olyan vérvételi kamiont, ami egy ilyen mobil helységet biztosít akárhol. Ez a kamion egyébként nem is Kárpátalján tevékenykedik ma már, hanem nyilván valahol beljebb Ukrajnában, ahol valódi életmentő segítséget tud nyújtani, úgyhogy hát voltak megható pillanatok ott, de örülök neki, hogy én ennek részese lettem, és hát itt is a kollégáimra nagyon büszke vagyok, mert első szóra akik jöttek, ők jöttek, a többiek pedig itthon végezték azt a munkát, amiben amúgy egyébként nyilvánvalóan az első nap után már volt, de azelőtt nem volt gyakorlatunk.
1: Mi történt azokkal a menekültekkel, akiket Miskolc befogadott? Továbbmentek?
0: Ők javarészt továbbmentek, vagy azért, mert máshol ők el tudtak helyezkedni, tehát ilyen is volt, aki innen tovább ment, nem tudom, Komárom megyébe, vagy Győr megyébe, ahol ők munkát kaptak, és ott tudtak elhelyezkedni. Voltak olyanok nagyon sokan, akiknek a háború hatására jött át a családjuk, mert a családnak a férfi tagja, ő így dolgozott mondjuk Tiszaújvárosban már, hosszabb, rövidebb ideje, és utána jött a család is, és akkor nyilván egy másfajta életvitel alakul ki, ugye hát nem tudom, munkásszállás, hanem akkor házakat, vagy lakásokat kerestek. Voltak ugye szétszakadt családok, tehát hogy valaki erre jött, valaki másfelé ment, úgyhogy azok a családok ugye nagyjából megtalálták egymást, Németország, Franciaország volt, nagyon sokan Egyesült Államokba mentek, és Észak-Európa volt még egy olyan, nem tudom, célországok, ahova nagyon sokan mentek, akár Kárpátaljáról is, nem feltétlenül magyar ajkúk, de ukrán nyelvűek. Hát aki pedig magyar ajkú volt, és szeretett volna átjönni, ők, hát nyilván Magyarországon nekik könnyebb volt, de nagyon sokan haza is mentek. Tehát, hogy akik úgy gondolták, vagy nem tudom milyen megfontolásból, hogy ők visszamentek, hiszen ott van az életüknek a teljes eredménye, a teljes munkája, és ők azt nem hagyták ott. Hát nyilván ez teljesen más, aki Kárpátaljáról jött át, mint vagy aki a frontvonal mellől érkezett, hát ugye ez teljesen más, de voltak nagyon megható pillanat, volt, hogy csak olyan pihenőszobákat kell biztosítsunk, hogy itt álltak, megaludtak egy éjszakát, és utána tovább mentek autóval, úgyhogy ők már 3 napja jöttek, és akkor itt volt egy pihenő, egy nap, kaptak ellátást, és elmentek, ilyen is volt az elején. Teljesen egyéni volt az összes eset.
1: Zene után folytatjuk.

0: Robert Rolanddal, a Magyar Vöröskereszt regionális igazgatójával beszélgetek, és műsorunk utolsó részében a véradás szervezésről beszélgessünk. Kik szervezhetnek, mi kell ahhoz, hogy valaki véradás szervező hely legyen, tehát adjunk tanácsot, és egy felhívásként is akár a cégeknek.
1: Hogy... Mindig nyitottak vagyunk ilyenre, úgyhogy aki szeretne, vannak ugye minimum feltételei, ez egy egészségügyi, tehát azt nem mondom, hogy beavatkozás, mert egyáltalán nem az, de egy egészségügyi tevékenység, ugye a véradás szervezés, tehát vannak minimum feltételek, amelyeknek meg kell felelni, most teljesen alapvető dolgokra gondolok, tehát, hogy szilárd padló, kell legyen folyóvíz, nem tudom, mosdó, vécézési lehetőség, úgyhogy gyakorlatilag majdnem minden megfelel, mondjuk a bükk közepén egy sátor nem, de amúgy szokott lenni sátras véradásunk is, valamilyen rendezvényhez, hogy nyilván ez is működőképes, illetve a Vöröskeresztnek van véradó busza, ami szintén egy ilyen mobil helyszín, ez szokott itt Miskolcon is lenni, tehát nyilván, hogyha bárki jönnek benne olyan, és szokott is ilyen lenni cégekben, kisebb, hát elsősorban inkább munkahelyek, akik jelentkeznek, hogy ott szeretnének véradást, mert felmérték, és sok véradó lenne viszonylag, úgyhogy akkor ezt meg is szoktuk természetesen szervezni. Itt fontos az előre gondolkodás, hogy a véradás szervezés, tehát azért mondjuk, hogy szervezés, mert a vérellátásban nagyon fontos az egyenletesség. Nyugodtan mondhatnám azt is, hogy napi egyenletesség, de ez a picit túlzó elvárás, inkább mi úgy mondjuk, hogy a heti egyenletességnek a biztosítása, mert vannak olyan vérkészítmények, amelyek csak egy pár napig eltarthatóak, és ugye abból is mindig kell, hogy rendelkezésre jön a vérkészletben mindenféle vércsoportból. Úgyhogy hiába szeretnénk, hogy egy nap legyen 10 000 véradó, a következő nap meg nulla, ez nem jó szervezés, tehát ugye sajnos ez a helyzet. Úgyhogy mi is napi és heti egyenletességben szervezzük a véradásokat, és ezért viszonylag hamar megvannak azok a tervek, tehát mondjuk a júniusi tervek azok már megvannak most, tehát tudjuk, hogy hol lesznek kiszállásos véradások egész júniusban, és ha most valaki szeretne június végére, május közepén egy időpontot, akkor azt mondjuk még inkább legyen júliusban, mert egy-másfél hónap előtte mi a vérellátó szolgálat ezeket már leegyeztetjük, éppen azért, hogy ők is szervezni tudják azt, hogy legyen munkaidőbeosztás egyebek, és hát nyilván a vérellátás egyenletessége is egy rendkívül fontos. Úgyhogy ez is egy fontos, hogy mindenkit szeretettel látunk, ebben mindenki partner szokott lenni, úgyhogy ha valaki szeretné ilyet, hogy az ő munkahelyén is legyen véradás, volt is erre példa, egyébként valamik Miskolci önkormányzati cég is jelentkezett, meg is valósítottuk, ott is egy jól sikerült véradás volt, ahol addig nem voltunk azon a helyszínen, hiszen szoktunk nagyon sok helyen lenni. De inkább az a fontos, hogy néha hallunk ilyeneket, hogy valaki mondja maga, hát én úgyis vérszegény vagyok, hát én nem tudom. És akkor szoktam mondani, hogy hát azért magunkat ne szűrjük ki egyből a véradásról, ugye minden véradás orvosi vizsgálattal kezdődik, tehát emiatt mindenki nagyon biztos lehet a dolgán, hogy csak egészséges ember adhat vért, hiszen ugye ez is egy nagyon fontos biztonság, hogy ne azzal, hogy valaki vért ad, azzal a saját egészségét ne veszélyeztesse. Úgyhogy nyilván vannak kiszűrések, mondjuk ha valaki egy komolyabb megfázás után elmegy véradásra, és ott kiszűrik, mert a hemoglobin szintjét megnézik, és az nem lesz benne abba a tartományba, ahol és akkor néha az ember elszomorodik, de szoktunk mondani, hogy nem kell, ez egy teljesen normális dolog, hanem majd eltetszik jönni 2 hónap múlva, amikor ez helyreállt az adat, és akkor újra lehet vért adni. De nagyon fontos, hogy amíg az ember vért ad, addig egészséges, hiszen ugye minden véradás előtt orvosi vizsgálat van, és minden vért, amit levesznek, azt minden alkalommal kivizsgálják. Tehát, hogyha utána kiderül, hogy bármilyen probléma van, akkor azt nyilván a vérellátó fogja értesíteni ezt a szemét, hiszen Magyarországon egy nagyon zárt láncú és nagyon biztonságos vérellátásról beszélünk, ami egy komoly informatikai rendszer áll mögötte, tehát lehet tudni, ki az, aki vannak olyan betegségek, amivel például örökre kiszűrjük munkat, most mondok valamit, például valaki vérhígítót szed, mert olyan betegség volt, és neki vérhígítót kell szedni, azzal nyilvánvalóan már nem lehet vért adni, és ez is a vérbiztonságnak a nagyon fontos eleme, hiszen vagy az, hogy nem lehet alkoholos állapotban vért adni, ugye ezért például a fesztiválokon viszonylag nehéz véradás szerint, de mindig szoktuk mondani, hogy először ide kelljen, és utána kell menni a sört meginni. Mert lehet, hogy semmi nem érzünk egy sör után, de attól a vérünkben van alkohol, azt a vért fel fogják dolgozni, azt a vért lehet, hogy egy kisbaba, vagy akárki fogja azt a vérkészítményt megkapni. Tehát egy nagyon fontos, és itt kezdődik a vérbiztonság, hogy a véradótól egészséges állapotban és olyan állapotban lehet levenni vért, hogy azután jó legyen, az feldolgozható legyen, és talán az valódi segítséget tudjon nyújtani. Úgyhogy mindenkit arra bíztatok, aki elmúlt 18 éves, de nincs még 65 esztendős, nehezebb, mint 50 kiló, ez ugye a hölgyeknél ez probléma, nálam nem, tehát nálam fel sem merülne, és egészségesnek érzi magát, hogy jelentkezzen, és szeretne segíteni, hogy jelentkezzen véradásra, és ott minden információ el lesz mondva, ott ki lesz vizsgálva az, hogyha valakinek valami problémája van, ott az orvos kérdez, ott lehetnek az embernek kérdései ezzel kapcsolatban, és akkor biztos vagyok benne, hogy fog tudni segíteni, és nagyon fontos az, hogy minél többen legyünk a véradók táborában.
0: A vérbiztonsághoz mekkora mennyiség kell mondjuk egy héten a régióban?
1: Hát a vérellátásnak más régiói vannak, amelyek már mély szakmai kérdések, de a vérellátás más régióban működik, tehát ott nincs Észak-Magyarország, ott például a borsodi rész a debreceni régióhoz tartozik, Debrecenben van az a regenes vérellátó központ, ahol a vérellátó feldolgozza a véreket, tehát hogy ez más. Ez inkább úgy mondom, hogy éves szinten itt a borsodi szervezet, tehát a megyét érint, olyan 15 000-16 000 egység vért szeretne levenni, ez általában szokott sikerülni. Ebben vannak hullámok természetesen, mert ugye a nyár az mindig nehéz véradás szervezés szempontjából, ugye az iskolák zárva vannak, 40 fok van, és sokan nyaralnak, úgyhogy nehéz, itt különböző akciókat szoktunk kitalálni, de most mégis vagyok több munkahelyi véradást szervezünk, vagy több fesztiválra megyünk, vagy valami akciókat szoktunk kitalálni, illetve hát nem tudom, biztosan nincs más olyan szervezet, mi nem szeretjük az 5 napos ünnepeket, ugye az 5 nap ünnep, az ott nehezebb a vérellátást is szervezni, úgyhogy persze nyilván mindenki csak viccelek, de arra külön fel kell ezekre készülni, és erre egyébként éves tervek is készülnek, tehát most is tudjuk azt, hogy lesz december 24-e, meg lesz augusztus 20-a, mondjuk a kopott szokott itt lenni a városházán véradás, de mindegy, csak mondom, hogy erre ugye külön készülünk, ez azt jelenti, ha ezt elosztjuk a 15-16 ezeret, ugye 52-vel, tehát vannak ugye rövidebb hetek, vannak hosszabb hetek, tehát mi így nagyjából így tudunk számolni, hogy Heves, Nógrád megyében ez egy kicsit kevesebb szám, hiszen nyilván lakosság szám az teljesen más, viszont más a település szerkezet is Nógrád megyében, és itt nálunk ugye egy apró falvas település szerkezet van, ezért nagyon sok apró faluból, tehát ahol mondjuk nem tudom, 200-300-400 laknak, oda nem szervezünk kiszállásos véradást, miközben nem tudom, Heves megyében jóval kevesebb település van, ott lehet, hogy többször, vagy a települések nagyobb százalékában van kiszállásos véradás, szóval ez egy bonyolult dolog, sokszor a statisztikára és nagyon sokszor pedig a történeti tapasztalatokra hagyatkozunk, vagy hát nem az hagyatkozunk, hanem ez egy szervezési módszertan, az, hogy tudjuk azt, hogy ezen a helyszínen az elmúlt 15 alkalommal, nem tudom, csökkent mindig a véradók száma, vagy mindig nőtt a véradók száma, vagy valahol sikerült megemelni 30-ról 100 főig, mondjuk egy mezőcsáton a alkalmankénti véradás számot, és tudjuk, hogy ott mit kell tenni azért, hogy ez megvalósuljon, úgyhogy ez egy komoly szakmai munka, maga a szervezési feladat, amik nyilván ugye az embereknek a megszólítás, az pedig egy másik fontos feladat, de azt gondolom, hogy ez annyira speciális, tehát nyilván ez nem olyan lényeges, csak ez egy olyan speciális dolog, amit mégiscsak a Vöröskeresztnél lehet megtanulni, vagy itt lehet kamatoztatni, de azok a véradás szervező önkéntesek, akikről ugye az előbb beszéltünk, és akik kis települése munkáján ott vannak, és ezt szívügyüknek tekintik és szervezik, ők nem is ezzel foglalkoznak inkább, hanem azzal, hogy ott akkor a helyi kocsmáros, nem tudom, ad mindenkinek egy korsó sört, a helyi fagylaltos egy, nem tudom, egy gombóc fagyit, valaki Magdi néni megsüti otthon azt a merő már 15 éve, vagy mint a 25 éve mindig megsüti a véradásokra azt a pogácsát, tehát hogy inkább a kis településeken van egy olyan vibe-ja, hogy ilyen most a trendi szavakat mondjunk, hogy ez egy olyan kis közösségi esemény lesz, és ezt mindenki fölkarolja, hogy ott van most egy véradás azon a településen, és azt gondolom, hogy ez így is kell, hogy maradjon, tehát ez a fajta életérzés, tehát ez nem arról szól, hogy most rohanunk, hogy most gyorsan, most itt csak 10 perc van, nem tudom, hát ott nagy nyugodtan kell lenni, vagy kicsit utána kell pihenni, vagy úgy feltöltődni, meg kell inni azt a vizet, amit adnak, sok folyadékot kell tenni, tehát hogy ezeket így jó szervezni, nyilván nincs mindig minden helyszínen erre mód és lehetőség, de az a jó, vagy az lenne a jó, hogyha ez minden alkalom így tudna megvalósulni.
0: Műsoridőnk végéhez értünk sajnos, viszont mondjunk elérhetőségeket, hol tudhatnak meg még többet hallgatóink, hol jelentkezhetnek véradó helyszínként, vagy önkéntesként?
1: Talán az a legegyszerűbb, mindenki a közösségi médiában ma már otthon van, vagy valamelyik platformon regisztrálva van. Én azt gondolom, hogyha bármelyik elérhetőségünkön közösségi médiában, akár a megyein, akár az országos Vöröskeresztnek küld egy üzenetet, akkor a kollégák fel fogják venni vele a kapcsolatot. Ugye ma már ez olyan platform, ahol a legtöbb kommunikációt zajlik le az ügyfeleinkkel, úgyhogy én azt kérem, hogy ott tudnak jelentkezni, vagy a Vöröskereszt weboldalán, vöröskereszt.hu, mert megtalálnak minket, azt gondolom, hogy minden kis túlzással, minden utcasarkon, úgyhogy várunk mindenkit nagy szeretettel.
0: Roland, nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadtad a meghívásunkat, és engedd meg, hogy még egyszer gratuláljak a Pro Úr bekitüntetéshez.
1: Köszönöm szépen.

Ennyi fért mai műsorunkba, köszönjük, hogy velünk tartottak. Az elmúlt közel 50 percben előbb Várhelyi Krisztinával, az Éltető Lélek Alapítvány képviselőjével, az Ars Sacra Fesztivál főszervezőjével és Orosz Toker Edinával, a Miskolci Egyetem Bartók Béla zeneművészeti kar oktatójával, a Fényi Gyula Jezsuita Gimnázium betanító karnagyával beszélgettünk, majd Grubert Roland, a Magyar Vöröskereszt regionális igazgatója volt a vendégünk. Én búcsúzom, és munkatársaim nevében is további tartalmas időtöltést kívánok. A mikrofonnál a szerkesztőt, Molnár Andrást hallották, dicsértessék a Jézus Krisztus. Elhangzott adásunk a Média Tanács támogatásával, a Magyar Média Mecenatúra program keretében készült.

0: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak. Hívhatnak minket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon.
1: Négy óra.
0: Hírek a Szent István Rádióban.
1: 14. Leópápa következő nemzetközi útja szeptember 25-e és 28-a között Franciaországba vezet, amelynek során felkeresi az UNESCO székházát is. A Szentszéki Sajtóközpont igazgatója Matteo Bruni nyilatkozatot tett közzé, miszerint a Szentatya elfogadta a francia elnök, a franciaországi egyházi vezetők és az Egyesült Nemzetek Nevelésügyi Tudományos és Kulturális Szervezete igazgatójának meghívását. Ez lesz Leópápa 5. nemzetközi útja. Tavaly évvégén Törökországba és Libanonba utazott, idén márciusban Monakóba, majd áprilisban Afrikába látogatott, illetve június 6-a és 12-e között Spanyolországba is megy majd. 14. Leópápa jóvá hagyta a mesterséges intelligenciával foglalkozó több dikasztérium képviselőiből álló bizottság létrehozását. Tekintettel a mesterséges intelligencia jelenségének az elmúlt évtizedekben bekövetkezett fejlődésére és használatának az utóbbi időkben tapasztalható gyors ütemű elterjedésére, az emberre és az egész emberiségre gyakorolt lehetséges hatásaira, valamint az egyház minden emberi személy méltósága iránti, különösen a teljes körű fejlődésükre irányuló elkötelezettségére, hagyta ezt jóvá a Szentatya az indoklás szerint. Ülésezett a kabinet, amiután a kormány szóvivők számoltak be a döntésekről. Napirenden volt a nyugat-magyarországi aszbesztszennyezés, egyéb döntések mellett tárcaközi aszbeszt munkacsoport is létrejön. Szóba került, hogy az autópálya koncessziók második félévi pénzügyei nem szerepelnek a költségvetésben, ahogy egy a Budapest-Belgrád vasútvonalhoz kapcsolódó kifizetési kötelezettség sem, amivel az új kabinet szerint az előző kormány meghamisította az adatokat. A kormány felülvizsgálja a közmédia munkáját, amely nem tett eleget az elvárt kritériumoknak, az elhangzottak szerint nem a magyar embereket szolgálta. A 165 milliárd 600 millió forintos működési költséget sem tartják indokoltnak, ezért átvilágítják az egész rendszert. A kormány várhatóan a jövő heti ülésén dönt a vendégmunkás behozatal korlátozásáról. A miniszterelnök az állam és Krausz Ferenc Nobel-díjas kutató nevével fémjelzett alapítvány közötti szerződés felmondásának előkészítésére kérte fel az illetékes minisztert. Államosítják és non-profittá teszik a végrehajtási rendszert. A Dunafer ügyet soron kívül tárgyalta a kormány, ez évek óta a régió egyik legfontosabb kérdése. A jövőben csak a miniszterelnök és a belügyminiszter használhat kék villogót szolgálati autón, és csak indokolt esetben. A tájékoztatón később a mikrofonhoz lépett Magyar Péter. A miniszterelnök beszámolt arról, hogy egész héten tárgyalnak a kormánytagok és az Európai Bizottság delegációja, hogy a jövő heti brüsszeli útján már politikai megállapodást lehessen kötni az uniós pénzek hazahozatalának ügyében. Egyeztetés kezdődött Ukrajnával. Magyarország azt várja, hogy a magyar kisebbség visszakapja korábbi jogait, az ország uniós csatlakozásának első fejezetének megnyitásához csak így járul hozzá az új kabinet. A kormányfő beszélt arról is, hogy a bicskei kegyelmi ügyben elutasítást javasolt az igazságügyi miniszter, ezt azonban az akkori köztársasági elnök módosította, így küldte vissza ellenjegyzésre. Délelőtt a minisztériumban lévő dossziét a személyiségi jogok tiszteletben tartása mellett nyilvánosságra hozzák. Magyar Péter felszólította Súlyog Tamás államfőt, hogy a Sándor palotában lévő bővebb leírattal is tegye ugyanezt, amelyből minden részlet kiderülhet. A GDP 77,9%-ára nőtt a magyar államadósága az idei első negyedév végére, derül ki a Magyar Nemzeti Bank által közölt adatokból. Ez 4,5 éves rekordot jelent, utoljára 2021-ben a COVID harmadik és negyedik hulláma idején, részben az akkori lezárások miatt volt ennél nagyobb az államadósság. Magyarországon tervez üzemet építeni a világ legnagyobb elektromos robogógyártója, a kínai Yadea, nyilatkozta Wang Yazong, a vállalat alelnöke a Financial Times-nak. A cég innen szolgálná ki az európai piacot, ahol egyre nagyobb a kereslet az elektromos robogókra. Az Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság visszavonta az ukrán aranykonvoj hétfős legénységével szemben elrendelt kiutasítást, valamint a 3 éves beutazási és tartózkodási tilalmat, közölt a pénzszállítókat képviselő ügyvédi iroda vezetője a Facebookon. Horváth Lóránt azt írta, a hatóság indoklása szerint az Alkotmányvédelmi Hivatal az elfogáskor tett javaslatát a továbbiakban nem tartja fenn, ezért a kiutasítás jogalapja megszűnt. Beigazolódott a hantavírus fertőzés annál a romániai férfinál, akinél pénteken a PCR-teszt pozitív eredményt mutatott, közölte a Román Közegészségügyi Intézet. 8 kontaktszemélyt karanténba helyeztek abban az Arad megyei pszichiátriai kórházban, ahol a férfit korábban kezelték. Végül az időjárásról. Általában sok napsütés várható, fátyol és gomoly felhőkkel, zápor, zivatar helyenként előfordulhat, a szél csak néhol élénkül meg. A hőmérséklet a reggeli órákban 8-10, napközben 20-21 fok körül alakul. Híreinket hallották.
0: Társadalmi célú hirdetés.
2: 1% felajánlás, 100% segítség. Hozzájárulás a jó hír hangjához. A Szent István Rádiót fenntartó Magyar Katolikus Rádió Alapítvány sokat köszönhet az adományozóknak. Mint minden keresztény szellemiségű intézmény, számít azokra, akik egyetértenek értékrendjével, s szeretnék azt, hogy minél több helyre eljusson a jó hír hangja. Zaklatott világunkban sok otthonban jelenti a mindennapos lelki támogatást. Ezért is fejezi ki köszönetét az alapítvány és a szerkesztőség azok számára, akik az alapítványt jelölték meg, mint adójuk 1%-ának kedvezményezettjét. Arra kéri azokat, akik továbbra is fontosnak tartják a rádió által képviselt értékeket, hogy jelezzék adóbevallásukban, hogy az alapítvány tüntetik ki figyelmükkel, s írják rá új adószámát. 18-57-87-26-1-10. Készült a Magyar Katolikus Rádió Alapítvány megbízásából.
0: Társadalmi célú hirdetésünket hallották.
2: Holdvilág.
3: Kedves hallgatóink, hajnali zenés óránkban Sárdi János operett és filmdalaiból válogatunk önöknek. Jó szórakozást kívánunk!

Kedves hallgatóink, az elmúlt órában Sárdi János operett és filmdalaiból válogatott önöknek a zenei szerkesztő Kovács Krisztina. További szép napot kívánunk önöknek!

0: Napköszöntő. Reggeli magazin.
1: Jó reggelt és jó rádiózást kívánok minden kedves hallgatónknak ma 2026. május 19-én kedden, az év 139. napján. Az évből még 226 nap van hátra. A mai napkelte és napnyugta időpontjai 4 óra 55 perc és 20 óra 14. Az éjszakás technikus Somogyi Márton nevében is köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Tikovics Ernő. Most műsorismertetést hallanak, amelyet szokás szerint a napi mája követ. Utána híreket hallanak, és megismételjük a Vatikáni Rádió tegnap esti adását. Azt ismét hírek követik, majd névnap és kalendárium című kis műsorainkat kísérhetik figyelemmel. Műsorismertetést ma is legközelebb a 6 órai híreket követően hallanak majd. Addig is további jó rádiózást kívánok!

0: A nap imája.
1: Ó szűzanya, ki szent fiat testét a sírba fektetted, temesd őt szívembe most. Vágyva vágyik szívem, hogy sírja börtöne, otthona legyek a szeretetnek. Tudom, kihűlt szívez, hidegebb a fiat sírját elzáró kőnél is, könyörületességet tüzével mégis lobbancs lángra, ó győzedelmes szűz. Add békén szent fiathoz közelednem, s a szeretetben oly erősen egyé válni vele, hogy a halál se válasszon el egymástól.

0: Hallgassák meg híreinket!
1: 14. Leópápa következő nemzetközi útja szeptember 25-e és 28-a között Franciaországba vezet, amelynek során felkeresi az UNESCO székházát is. A Szentszéki Sajtóközpont igazgatója Matteo Bruni nyilatkozatot tett közzé, miszerint a Szentatya elfogadta a francia elnök, a franciaországi egyházi vezetők és az Egyesült Nemzetek Nevelésügyi Tudományos és Kulturális Szervezete igazgatójának meghívását. Ez lesz Leópápa 5. nemzetközi útja. Tavaly évvégén Törökországba és Libanonba utazott, idén márciusban Monakóba, majd áprilisban Afrikába látogatott, illetve június 6-a és 12-e között Spanyolországba is megy majd. 14. Leópápa jóváhagyta a mesterséges intelligenciával foglalkozó több dikasztérium képviselőiből álló bizottság létrehozását. Tekintettel a mesterséges intelligencia jelenségének az elmúlt évtizedekben bekövetkezett fejlődésére és használatának az utóbbi időkben tapasztalható gyors ütemű elterjedésére, az emberre és az egész emberiségre gyakorolt lehetséges hatásaira, valamint az egyház minden emberi személy méltósága iránti, különösen a teljes körű fejlődésükre irányuló elkötelezettségére, hagyta ezt jóvá a Szentatya az indoklás szerint. Ülésezett a kabinet, amiután a kormány szóvivők számoltak be a döntésekről. Napirenden volt a nyugat-magyarországi aszbesztszennyezés, egyéb döntések mellett tárcaközi aszbeszt munkacsoport is létrejön. Szóba került, hogy az autópálya koncesziók második félévi pénzügyei nem szerepelnek a költségvetésben, ahogy egy a Budapest-Belgrád vasútvonalhoz kapcsolódó kifizetési kötelezettség sem, amivel az új kabinet szerint az előző kormány meghamisította az adatokat. A kormány felülvizsgálja a közmédia munkáját, amely nem tette eleget az elvárt kritériumoknak, az elhangzottak szerint nem a magyar embereket szolgálta. A 165 milliárd 600 millió forintos működési költséget sem tartják indokoltnak, ezért átvilágítják az egész rendszert. A kormány várhatóan a jövő heti ülésén dönt a vendégmunkás behozatal korlátozásáról. A miniszterelnök az állam és Krausz Ferenc Nobel-díjas kutató nevével fémjelzett alapítvány közötti szerződés felmondásának előkészítésére kérte fel az illetékes minisztert. Államosítják és non-profittá teszik a végrehajtási rendszert. A Dunafer ügyet soron kívül tárgyalta a kormány, ez évek óta a régió egyik legfontosabb kérdése. A jövőben csak a miniszterelnök és a belügyminiszter használhat kék villogót szolgálati autón, és csak indokolt esetben. A tájékoztatón később a mikrofonhoz lépett Magyar Péter. A miniszterelnök beszámolt arról, hogy egész héten tárgyalnak a kormánytagok és az Európai Bizottság delegációja, hogy a jövő heti brüsszeli útján már politikai megállapodást lehessen kötni az uniós pénzek hazahozatalának ügyében. Egyeztetés kezdődött Ukrajnával. Magyarország azt várja, hogy a magyar kisebbség visszakapja korábbi jogait, az ország uniós csatlakozásának első fejezetének megnyitásához csak így járul hozzá az új kabinet. A kormányfő beszélt arról is, hogy a bicskei kegyelmi ügyben elutasítást javasolt az igazságügyi miniszter, ezt azonban az akkori köztársasági elnök módosította, így küldte vissza ellenjegyzésre. Délelőtt a minisztériumban lévő dossziét a személyiségi jogok tiszteletben tartása mellett nyilvánosságra hozzák. Magyar Péter felszólította Súlyog Tamás államfőt, hogy a Sándor palotában lévő bővebb leírattal is tegye ugyanezt, amelyből minden részlet kiderülhet. Beigazolódott a hantavírusfertőzés annál a romániai férfinál, akinél pénteken a PCR-teszt pozitív eredményt mutatott, közölte a Román Közegészségügyi Intézet. 8 kontaktszemélyt karanténba helyeztek abban az Arad megyei pszichiátriai kórházban, ahol a férfit korábban kezelték. Végül az időjárásról. Általában sok napsütés várható, fátyol és gomoly felhőkkel, zápor, zivatar helyenként előfordulhat, a szél csak néhol élénkül meg. A hőmérséklet a reggeli órákban 8-10, napközben 20-21 fok körül alakul. Híreinket hallották.

0: Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat! A mikrofonnál a szerkesztő Gedő Ágnes. Hétfői adásunk tartalmából. Urunk, mennybe menetele minket is a mennyei dicsőség felé vonz. Leó pápa Regina Czöli imája. A kommunikáció tartsa mindig tiszteletben az emberi személy igazságát. Leó pápa felhívása. A Szent Atya Franciaországba látogat szeptember 25-e és 28-a között. A háborúktól sújtott világban a keresztények legyenek az egység tanúi. Leó pápa Tavadrosz kopt pápához intézett szavai. Urunk, mennybe menetele minket is a mennyei dicsőség felé vonz. Leó pápa Regina Czöli imája. Urunk, mennybe menetele nem eltávolodás, nem egy távoli esemény, hanem egy élő kapcsolat, amely már földi életünkben kitágítja látókörünket, és Isten szívéhez közelít bennünket, tanította 14. Leó pápa vasárnap délben a Regina Czöli elimádkozása előtt mondott beszédében. A pápa az apostoli palotában lévő dolgozószobája ablakából köszöntötte a Szent Péter téren összegyűlt mintegy 20 000 hívőt, arra buzdítva, hogy növeljük magunkban és körülöttünk azt az isteni életet, amelyet a keresztségben kaptunk, és amely folyamatosan felfelé, az atyával való teljes közösség felé vonz bennünket, és terjesszük a világban a közösség és a béke értékes gyümölcseit.
1: Oggi in molti paesi del mondo si celebra la solennità dell'ascensione del Signore.
0: Ma a világ számos országában ünneplik az Úr mennybe menetelének ünnepét, kezdte beszédét 14. Leó pápa, majd utalt az apostolok cselekedeteiből vett olvasmány szavaira. Az a kép, ahogyan Jézus a bibliai szöveg szerint a földről felemelkedve a mennybe száll, azt a benyomást keltheti bennünk, hogy ez a misztérium egy távoli esemény. Valójában azonban nem így van, ugyanis Jézushoz mi egyetlen testben úgy kapcsolódunk, mint a tagok a fejhez, és mennybe menetele minket is magával vonz, ővele együtt, az atyával való teljes közösség felé. Szent Ágoston erről így szólt. Az a tény, hogy a fej előre halad, a tagok reményét jelenti, idézte a Hippói Egyházatja tanítását Leó pápa.
1: Tutta la vita di Cristo è un moto di ascesa che abbraccia e coinvolge attraverso la sua umanità l'intera scena del mondo.
0: Krisztus egész élete egy felfelé ívelő mozgás, amely emberi mi voltán keresztül az egész világot átöleli és magába foglalja, felemeli és megváltja az embert bűnös állapotából. Fényt, bocsánatot és reményt hoz el oda, ahol sötétség, igazságtalanság és kétségbeesés uralkodott, hogy eljusson húsvét végső győzelméhez, amelyben Isten fia halálával megsemmisítette a mi halálunkat, és feltámadásával visszaszerezte életünket. Emlékeztetett a húsvéti prefációra Leó pápa.
1: L'ascensione allora non ci parla di una promessa lontana, ma di un legame vivo.
0: Az Úr mennybe menetele tehát nem egy távoli ígéretről szól, hanem egy élő kapcsolatról, amely minket is a mennyei dicsőség felé vonz. Már földi életünkben kitágítja és felfelé irányítja látókörünket, és egyre inkább Isten szívének mértékéhez közelíti gondolkodásunkat, érzéseinket és cselekedeteinket, mutatott rá a Szent Atya. Mi ismerjük ennek a felemelkedő útnak az irányát. Megtaláljuk Jézusban, életének ajándékában, példáiban és tanításaiban. Látjuk a felemelkedésnek ezt az útját Szűz Máriában és a szentekben is. Mindazokban, akiket az egyház egyetemes példaképként kínál fel nekünk, és azokban is, akiket Ferenc pápa a mellettünk élőknek, szomszédjainknak szeretett nevezni, akikkel együtt éljük mindennapjainkat, apák, anyák, nagyszülők, mindenkorú és helyzetű emberek, akik örömmel és elkötelezettséggel őszintén igyekeznek az evangélium szerint élni.
1: Con loro sostegno e grazie alla loro preghiera possiamo imparare anche noi a salire giorno per giorno verso il cielo.
0: Velük együtt, támogatásukkal és imáiknak köszönhetően mi is megtanulhatjuk, hogyan emelkedjünk nap mint nap a mennyek felé. Leó pápa idézett Szent Pálnak a Filippiekhez írt leveléből, amelyben az apostol arra buzdít, hogy irányuljanak gondolataitok mindarra, ami igaz, ami tiszteletre és becsülésre méltó, ami tiszta, ami szeretetre és dicséretre méltó, ami erényes és magasztos. Isten segítségével valósítsuk meg a gyakorlatban azt, amit hallottunk és láttunk. Növeljük magunkban és körülöttünk azt az isteni életet, amelyet a keresztségben kaptunk, és amely folyamatosan felfelé az Atyához vonz bennünket, és terjesszük a világban a közösség és a béke értékes gyümölcseit. 14. Leó pápa beszéde végén Szűz Máriához fohászkodott. Segítsen nekünk a mennyek királynője, aki minden pillanatban megvilágítja és irányítja utunkat.
1: Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.
2: Amen.
0: A kommunikáció tartsa mindig tiszteletben az emberi személy igazságát. Leó pápa felhívása. A vasárnapi Regina Czőli-el imádkozása után Leó pápa emlékeztetett a tömegkommunikációs világnapra írt idei üzenetére, valamint a vasárnap kezdődött Laudato Si hetére, amely a teremtett világ gondozását, az átfogó ökológiát kívánja előmozdítani.
1: Ricorre oggi in diversi paesi la giornata mondiale delle comunicazioni sociali.
0: Számos országban ezen a vasárnapon tartják a tömegkommunikáció világnapját, emlékeztetett rá Leó pápa, idézve idei üzenetének témáját. Megőrizni az emberi hangokat és arcokat. A mesterséges intelligencia korában a Szentatya mindenkit arra buzdít, hogy kötelezze el magát olyan kommunikációs formák előmozdítására, amelyek mindig tiszteletben tartják az emberi személy igazságát, amelyre minden technológiai újításnak irányulnia kell.
1: Da oggi a domenica prossima si svolge la settimana Laudato Si.
0: Leó pápa ezután utalt rá, hogy ezen a vasárnapon kezdődött, és jövő vasárnapig tart a teremtett világ gondozásának szentelt Laudato Si hete, amely Ferenc pápa azonos nevű enciklikájából merít ihletet. Assisi Szent Ferenc jubileumi évében emlékezzünk üzenetére, amely az Istennel, a testvérekkel és minden teremtménnyel való békéről szól. A pápa sajnálattal állapította meg, hogy az elmúlt években a háborúk miatt ezen a téren jelentősen lelassult az előrehaladás. Ezért arra buzdította a Laudato Si katolikus környezetvédő mozgalom tagjait, és mindazokat, akik az átfogó ökológia érdekében tevékenykednek, hogy újítsák meg elkötelezettségüket. A békért való gondoskodás az életért való gondoskodás, hangsúlyozta a Szentatya. Leó pápa Franciaországba látogat szeptember 25-e és 28-a között. A Szent Szék szombaton bejelentette a Szentatya következő nemzetközi útját, amelynek során fölkeresi az UNESCO székházát is. Spanyolország után újabb európai nemzet lesz 14. Leó pápa úti célja, Franciaország. Szombaton a Szent Szék sajtóközpontjának igazgatója Matteo Bruni nyilatkozatot tett közzé, miszerint 14. Leó pápa elfogadta a francia elnök, az egyházi vezetők és az UNESCO igazgatójának meghívását, ezért szeptember 25-e és 28-a között apostoli látogatást tesz Franciaországban, amelynek keretében fölkeresi az Egyesült Nemzetek nevelésügyi, tudományos és kulturális szervezetének székházát is. Ez lesz Leó pápa 5. nemzetközi útja, miután tavaly év végén Törökországba és Libanonba utazott. Idén márciusban Monakóba, majd áprilisban Afrikába látogatott, illetve június 6-a és 12-e között Spanyolországba utazik. A háborúktól sújtott világban a keresztények legyenek az egység tanúi. Leó pápa Tavadrosz kopt pápához intézett szavai. Május 15-én 14. Leó pápa telefonbeszélgetést folytatott második Tavadrosz kopt pápával, a kopt katolikus barátság napja alkalmából, amely 2013 óta a Szent Péter széke és a Szent Márk széke közötti kapcsolatok ünnepe. A beszélgetés során mindketten kifejezték az evangélium hirdetése, valamint a béke és a kiengesztelődés előmozdítása iránti közös felelősség tudatát. Május 4-én keltezett levelében Leó pápa arra buzdította a koptokat és a katolikusokat, hogy folytassák zarándoklatukat az igazság és a szeretet útján a teljes közösség felé. A keresztények közötti teljes egység nem csupán távoli cél, hanem sürgős feladat, amelyet elsősorban az egész világot és különösen a közel-keletet sújtó konfliktusok tesznek szükségessé. 14. Leó pápa a telefonbeszélgetés és egy levél keretében, amelyet második Tavadrosz alexandriai kopt ortodox pápának, Szent Márk székhelye pátriárkájának írt a barátság napja alkalmából, hangsúlyozza, hogy fokozni kell az ökumenikus elkötelezettséget korunkban, amelyet háborúk és megosztottságok jellemeznek. A Szent Szék sajtóirodájának közleménye szerint a telefonbeszélgetés baráti és testvéri légkörben zajlott le. Középpontjában éppen az a vágy állt, hogy új lendületet adjanak a kopt katolikus barátság napja megünneplésének, amely az ökumenikus párbeszéd egyik legfontosabb eseménye. Leó pápa és második Tavadrosz alexandriai pátriárka megerősítették elhatározásukat, hogy leküzdenek minden esetleges akadályt, amely felmerül a hit és a szeretet párbeszédének útján. Kifejezték továbbá közös felelősségük tudatát, amely az evangélium hirdetésére, valamint a béke és a kiengesztelődés előmozdítására irányul, különösen az olyan sok megpróbáltatást átélő Közel-Keleten. A kopt katolikus barátság napjának gondolatát elsőként Tavadrosz pátriárka vetette fel, majd Ferenc pápa hozta létre megválasztása után 2 hónappal, hogy megemlékezzen a 6. Pál pápa és 3. Senuda kopt pátriárka között 1973-ban egy közös krisztológiai nyilatkozat aláírásával zárult történelmi találkozó 40. évfordulójáról. Ferenc pápa és a kopt egyház feje második Tavadrosz pápa az évforduló alkalmából először 2013. május 13-án találkozott, és ekkor nyilvánították ezt a napot a kopt katolikus barátság napjának. 10 évvel később, 2023. május 10-én a két egyházfő ismét találkozott. A Szent Péter téren megtartott általános pápai audiencián együtt adták áldásukat, majd másnap az apostoli palotában megemlékeztek arról a 21 kopt keresztényről, akiket 2015-ben az iszlám állam lefejezett a líbiai tengerparton, és akiknek a nevét attól a naptól kezdve hivatalosan felvették a római mártirológiába, mint a Péter széke és a Szent Márk széke közötti lelki közösség jelképét. 14. Leó pápa május 4-én keltezett, és május 15-én közzétett levelében a húsvét örömteli fényében köszönti második Tavadrosz pápát, a koptok és katolikusok közötti barátság napjának alkalmából. Levelében utal rá, hogy a barátság napjának ötlete Tavadrosz pátriárkától származik, és egy jelentős kezdeményezés, melynek célja, hogy ünnepelje a Szent Péter széke és a Szent Márk széke közötti kapcsolatokat. 14. Leó pápa csatlakozik ahhoz a nemes hagyományhoz, amelyet szeretett elődje, Ferenc pápa indított el a két egyház barátságának megünneplésével, és azt kéri, hogy ez az ünnep adjon új lendületet a közös útnak, amelyet régi különvállások és félreértések, valamint új megbékélések jellemeznek. Egy olyan időszakban, amikor világunkat olyan sok konfliktus sújtja, különösen a Közel-Keleten. A keresztényeknek minden eddiginél jobban el kell kötelezniük magukat a teljes egység mellett, hogy együtt tanúskodhassunk a béke fejedelméről. Bízzunk a számtalan vértanú hatékony közbenjárásában és példájában, akik Krisztus nevéért szenvedtek, írja levelében a Szent Atya. Leó pápa már a május 10-i vasárnap déli Regina Czöli imádság során is megemlékezett a barátság napjáról, és testvéri üdvözletét küldte Tavadrosz pápának, aki előző nap néhány kopt püspökkel és pappal együtt ünnepelte az eukarisztiát a velencei Szent Márk bazilikában. A két egyházfőnek még nem volt alkalma személyesen találkozni. Tavadrosz kopt pátriárka levélben gratulálta az amerikai pápának 2025-ös megválasztás alkalmából, és telefonon is beszéltek egymással. Egy személyes találkozóra várva Leó pápa az apostoli palota ablakából mondott beszédében imádságokat kért az egész szeretett kopt egyházért, abban a reményben, hogy barátságunk útja elvezet minket a Krisztusban való tökéletes egységhez. A május 15-én közzétett levelében megismételte ezt a kívánságát, különös figyelmet fordítva magára a barátság fogalmára. Számunkra, a keresztények számára a barátság nem csupán egy homályos érzés. Életünk és hitünk legmélyebb lényegét képezi, szögezi le levelében Leó pápa, utalva János evangéliumának szavaira. Hiszen Urunk maga nevez barátainak bennünket, és azt tanítja nekünk, hogy nagyobb szeretete senkinek sincs annál, mint aki életét adja barátaiért. Így tehát Krisztus velünk való barátságából merítve tudjuk megerősíteni a barátságot egymás között és egyházaink között, miközben továbbra is együtt tanúskodunk az egész emberiség iránti isteni szeretetről. 14. Leó kifejezi reményét, hogy a katolikus egyház és a keleti ortodox egyházak közötti teológiai párbeszédért felelős Nemzetközi Vegyes Bizottság, amely 2003 óta rendkívül gyümölcsöző teológiai párbeszédet folytat, és amelynek eredményeként 3 dokumentum született, bizonyítva a teológiai megértés növekedését, a lehető leghamarabb folytathatja munkáját a keleti ortodox család összes egyházával, hogy válaszoljon Krisztus imájára, hogy mindnyájan egyek legyenek. Levelében a pápa köszönetet mond a kopt ortodox egyháznak azért a vendégszeretetért, amelyet a Hit és Egyház Szervezet Bizottság 6. világkonferenciáján nyújtott a résztvevőknek, közöttük számos katolikus küldöttségnek 2025. októberében a Wadi el Natrumban található Szent Bisoly kolostorban. 14. Leó pápa továbbá bizakodóan nyilatkozik arról, hogy a níceai első egyetemes zsinat 1700. évfordulója alkalmából megfogalmazott gondolatok újra felébresztik az egyház látható egységének vágyát, annak az egységnek a vágyát, amely az egyetlen keresztségben gyökerezik, és amelyet a níceai hitvallásban vallunk. Pünköst közelettével a pápa ezért a Szentlélekhez fohászkodik, aki minden ajándék forrása, hogy igazságban és szeretetben vezesse a koptokat és a katolikusokat a közös zarándokúton a teljes közösség felé. Miközben várja egy személyes találkozás lehetőségét, imáiról biztosítja II. Tavadrosz alexandriai pátriárkát, és testvéri ölelésével búcsúzik a kopt egyház pápájától, feltámadt Urunk Krisztus békéjében.

0: Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, hétfői műsorunk véget ért. Köszönjük figyelmüket! Búcsúzik a szerkesztő Gedő Ágnes. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Laudétur Jézus Krisztus!
1: Kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió műsorát hallották.

0: Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak minket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
1: Öt óra 30 perc van.
0: Hírek a Szent István Rádióban.
1: 14. Leó pápa következő nemzetközi útja szeptember 25-e és 28-a között Franciaországba vezet, amelynek során felkeresi az UNESCO székházát is. A Szentszéki Sajtóközpont igazgatója Matteo Bruni nyilatkozatot tett közzé, miszerint a Szentatya elfogadta a francia elnök, a franciaországi egyházi vezetők és az Egyesült Nemzetek Nevelésügyi Tudományos és Kulturális Szervezete igazgatójának meghívását. Ez lesz Leó pápa 5. nemzetközi útja. Tavaly évvégén Törökországba és Libanonba utazott, idén márciusban Monakóba, majd áprilisban Afrikába látogatott, illetve június 6-a és 12-e között Spanyolországba is megy majd. 14. Leó pápa jóváhagyta a mesterséges intelligenciával foglalkozó több dikasztérium képviselőiből álló bizottság létrehozását. Tekintettel a mesterséges intelligencia jelenségének az elmúlt évtizedekben bekövetkezett fejlődésére és használatának az utóbbi időkben tapasztalható gyors ütemű elterjedésére, az emberre és az egész emberiségre gyakorolt lehetséges hatásaira, valamint az egyház minden emberi személy méltósága iránti, különösen a teljes körű fejlődésükre irányuló elkötelezettségére hagyta ezt jóvá a Szentatya az indoklás szerint. Ülésezett a kabinet, amiután a kormány szóvivők számoltak be a döntésekről. Napirenden volt a nyugat-magyarországi aszbeszt szennyezés, egyéb döntések mellett tárcaközi aszbeszt munkacsoport is létrejön. Szóba került, hogy az autópálya koncesziók második félévi pénzügyei nem szerepelnek a költségvetésben, ahogy egy a Budapest-Belgrád vasútvonalhoz kapcsolódó kifizetési kötelezettség sem, amivel az új kabinet szerint az előző kormány meghamisította az adatokat. A kormány felülvizsgálja a közmédia munkáját, amely nem tett eleget az elvárt kritériumoknak, az elhangzottak szerint nem a magyar embereket szolgálta. A 165 milliárd 600 millió forintos működési költséget sem tartják indokoltnak, ezért átvilágítják az egész rendszert. A kormány várhatóan a jövő heti ülésén dönt a vendégmunkás behozatal korlátozásáról. A miniszterelnök az állam és Krausz Ferenc Nobel-díjas kutató nevével fémjelzett alapítvány közötti szerződés felmondásának előkészítésére kérte fel az illetékes minisztert. Államosítják és non-profittá teszik a végrehajtási rendszert. A Dunafer ügyet soron kívül tárgyalta a kormány, ez évek óta a régió egyik legfontosabb kérdése. A jövőben csak a miniszterelnök és a belügyminiszter használhat kék villogót szolgálati autón, és csak indokolt esetben. A tájékoztatón később a mikrofonhoz lépett Magyar Péter. A miniszterelnök beszámolt arról, hogy egész héten tárgyalnak a kormánytagok és az Európai Bizottság delegációja, hogy a jövő heti brüsszeli útján már politikai megállapodást lehessen kötni az uniós pénzek hazahozatalának ügyében. Egyeztetés kezdődött Ukrajnával. Magyarország azt várja, hogy a magyar kisebbség visszakapja korábbi jogait, az ország uniós csatlakozásának első fejezetének megnyitásához csak így járul hozzá az új kabinet. A kormányfő beszélt arról is, hogy a bicskei kegyelmi ügyben elutasítást javasolt az igazságügyi miniszter, ezt azonban az akkori köztársasági elnök módosította, így küldte vissza ellenjegyzésre. Délelőtt a minisztériumban lévő dossziét a személyiségi jogok tiszteletben tartása mellett nyilvánosságra hozzák. Magyar Péter felszólította Súlyog Tamás államfőt, hogy a Sándor palotában lévő bővebb leírattal is tegye ugyanezt, amelyből minden részlet kiderülhet. Beigazolódott a hantavírus fertőzés annál a romániai férfinál, akinél pénteken a PCR-teszt pozitív eredményt mutatott, közölte a Román Közegészségügyi Intézet. 8 kontakt személyt karanténba helyeztek abban az Arad megyei pszichiátriai kórházban, ahol a férfit korábban kezelték. Végül az időjárásról. Általában sok napsütés várható, fátyol és gomoly felhőkkel, zápor, zivatar helyenként előfordulhat, a szél csak néhol élénkül meg. A hőmérséklet a reggeli órákban 8-10, napközben 20-21 fok körül alakul. Híreinket hallották.

0: Napköszöntő. Reggeli magazin.
1: A mai napon, május 19-én az Ivók és a Milánok ünneplik névnapjukat. Az Ivó férfi név germán eredetű, a jelentése tiszafa. A Milán szláv eredetű férfi név, és annyit jelent, hogy kedves. Sok boldogságot kívánok ma a nevek viselőinek, az Ivóknak és a Milánoknak. Ha rokonaik vagy ismerőseik körében akad olyan, aki az Ivó vagy a Milán nevet viseli, el ne felejtsék őt, avagy őket a mai napon felköszönteni.

0: Kalendárium. Évfordulók, ünnepek és emléknapok.
1: És most lapozzuk fel kalendáriumos könyvünket. Május 19-e van, vagyis a tömegtájékoztatás világnapja. Ezt a világnapot a II. Vatikáni Zsinat Inter Mirifica kezdetű 1963-ban kiadott határozata kezdeményezte. Célja a hívek figyelmének felhívása a sajtótól a filmművészetig terjedő katolikus tömegtájékoztatás fontosságára, illetve annak anyagi és imádságos támogatására. 1967 óta pápai üzenet előzi meg a világnap megünneplését, melyet a Szent Atya január 24-én a sajtó védőszentjének tartott Szalézi Szent Ferenc ünnepén tesz közzé. És már van a Fair Play világnapja is. 2024. július 1-én az ENSZ közgyűlés május 10-ét a Fair Play világnapjává nyilvánította, elismerve a tisztességes játék szellemiségét, elveit, a szabályok betartása, kölcsönös tisztelet a résztvevők között, az erőszak és a dopping elleni küzdelem, a sportban és a mindennapi életben egyaránt. A határozat hangsúlyozza a sport szerepét, a béke, a fejlődés, a közösségi kohézió, a nemek közötti egyenlőség, valamint a nők és lányok szerepvállalásának elősegítésében. És nézzük ezek után, hogy ki született, illetve kik születtek a mai napon, május 19-én. 1871-ben a mai napon született Budán Ligeti Miklós szobrász. Munkásságára Rodin művészete volt nagy hatással, márványba faragott, vagy bronzba öntött akt kompozícióit és portréit formagazdagság és sejtelmes fényhatások megjelenítése jellemzi. Bánffy Dezső miniszterelnök kérésére mintázta meg a leghíresebb szobrát, a Városligetben ülő Anonymust. A majdnem 2 méter magas alkotást a szolnoki művésztelepen készítette el. Koncepcióját később így foglalta össze. Elhagytam minden mellékest, és csak az alakra fektettem súlyt régi olasz-latin leírások alapján az akkori papi öltözékre. Törekedtem az arcot homályba burkolni, és az alakkal kifejezni, amit gondoltam, misztikussá tenni azt, mi titok volt és marad, a történelmi Gesta Hungarorum a kézben. A névtelen jegyzőt és történetírót, akiről semmilyen kép nem maradt fent, szerzetesi ruhában fejére kámzsát húzva bronzból mintázta meg. A szobor számos kiszögelése révén rejtélyes fény fut végig az alakon. A terv egyébként korábban heves vitákat váltott ki. A zsűri tagjai közül Ligeti egykori mestere Strobl Alajos határozottan ellenezte az arctalanságot és a szimmetria hiányát, Fadrusz János viszont egy új korszak első műveként tekintett rá. Ugyancsak a Városligetben avatták fel 5 évvel később, tehát 1908-ban Rudolf trónörökös vadász ruhában című szobrát. De előtte még felállították Szegeden Erzsébet királyné szobrát fehér márványból is. 1935-et írtak, amikor a Horvát kertbe került Dériné szobra, amely a színésznőt kórhű ruhában, gitárral a kezében örökítette meg. A szobor a II. Világháborúban megsérült és elbontották. Ligeti Miklós, bár a közvény gátolta, haláláig dolgozott. 1944-ben súlyos műtéten esett át. A későbbiekben nem javult az állapota, és decemberben elhunyt. A háborús viszonyok miatt kívánsága szerint nem tudták az Anonymus szobor alá temetni. És szintén a mai napon született Pécsett 1896-ban Várkonyi Nándor kultúrtörténész. 1924-től 56-ig, vagyis nyugdíjba vonulásáig a Pécsi Egyetemi Könyvtárban dolgozott, és közben 10 éven át a Pécsi Egyetem magántanára volt. A Sorsunk című első országos jelentőségű pécsi közművelődési és szépirodalmi folyóiratot indulásától megszűnéséig szerkesztette. Irodalomszervezőként és főszerkesztőként sokat tett azért, hogy őt idézzük, az írók egyéni sorsában sokkal kisebbek legyenek fővárosban és vidéken a különbségek, és hogy Pécs a magyar szellemi élet dunántúli központjává váljék. írt verseket, elbeszéléseket, fiatal korában műfordítással is foglalkozott, de munkásságának gerincét irodalomtörténeti és művelődéstörténeti esszéi tanulmányai alkotják. Főművének a Szíriát-oszlopai című több mint 7000 gépátlapos munkáját tekintette, amely az emberi művelődés történetének új koncepciója, s amelynek ezen a címen mostanáig csak az első része, az elsüllyedt kultúrák jelent meg. A további három kiadásra vár. Önéletrajzi visszaemlékezéseit a halála miatt félbe maradt Pergő évek című posztumusz könyvében olvashatjuk. Várkonyi Nándor nevét Pécsett utca és a Pécsi Városi Könyvtár legnagyobb és legszebb fiók könyvtára őrzi. Kedves hallgatóink, kalendáriumot hallottak.

0: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak. Hívhatnak minket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon.
1: Hat óra.
0: Hírek a Szent István Rádióban.
2: Ülésezett a kabinet, amiután a kormány szóvivők számoltak be a döntésekről. Napirenden volt a nyugat-magyarországi aszbesztszennyezés, egyéb döntések mellett tárcaközi aszbeszt munkacsoport is létrejön. Szóba került, hogy az autópálya koncessziók második félévi pénzügyei nem szerepelnek a költségvetésben, ahogy egy a Budapest-Belgrád vasútvonalhoz kapcsolódó kifizetési kötelezettség sem, amivel az új kabinet szerint az előző kormány meghamisította az adatokat. A kormány felülvizsgálja a közmédia munkáját, amely nem tett eleget az elvárt kritériumoknak, az elhangzottak szerint nem a magyar embereket szolgálta. A 165 milliárd 600 millió forintos működési költséget sem tartják indokoltnak, ezért átvilágítják az egész rendszert. A kormány várhatóan a jövő heti ülésén dönt a vendégmunkás behozatal korlátozásáról. A miniszterelnök az állam és Krausz Ferenc Nobel-díjas kutató nevével fémjelzett alapítvány közötti szerződés felmondásának előkészítésére kérte fel az illetékes minisztert. Államosítják és non-profittá teszik a végrehajtási rendszert. A Dunafer ügyet soron kívül tárgyalta a kormány, ez évek óta a régió egyik legfontosabb kérdése. A jövőben csak a miniszterelnök és a belügyminiszter használhat kék villogót szolgálati autón, és csak indokolt esetben. A tájékoztatón később a mikrofonhoz lépett Magyar Péter. A miniszterelnök beszámolt arról, hogy egész héten tárgyalnak a kormánytagok és az Európai Bizottság delegációja, hogy a jövő heti brüsszeli útján már politikai megállapodást lehessen kötni az uniós pénzek hazahozatalának ügyében. Egyeztetés kezdődött Ukrajnával, Magyarország azt várja, hogy a magyar kisebbség visszakapja korábbi jogait, az ország uniós csatlakozásának első fejezetének megnyitásához csak így járul hozzá az új kabinet. A kormányfő beszélt arról is, hogy a bicskei kegyelmi ügyben elutasítást javasolt az igazságügyi miniszter, ezt azonban az akkori köztársasági elnök módosította, így küldte vissza ellenjegyzésre. Délelőtt a minisztériumban lévő dossziét a személyiségi jogok tiszteletben tartása mellett nyilvánosságra hozzák. Magyar Péter felszólította Súlyog Tamás államfőt, hogy a Sándor palotában lévő bővebb leírattal is tegye ugyanezt, amelyből minden részlet kiderülhet. A GDP 77,9%-ára nőtt a magyar államadósága az idei első negyed év végére, derül ki a Magyar Nemzeti Bank által közölt adatokból. Ez 4,5 éves rekordot jelent, utoljára 2021-ben a COVID harmadik és negyedik hulláma idején, részben az akkori lezárások miatt volt ennél nagyobb az államadósság. Magyarországon tervez üzemet építeni a világ legnagyobb elektromos robogógyártója, a kínai Yadea, nyilatkozta Wang Yazong, a vállalat alelnöke a Financial Times-nak. A cég innen szolgálná ki az európai piacot, ahol egyre nagyobb a kereslet az elektromos robogókra. Az Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság visszavonta az ukrán aranykonvoj hétfős legénységével szemben elrendelt kiutasítást, valamint a 3 éves beutazási és tartózkodási tilalmat, közölt a pénzszállítókat képviselő ügyvédi iroda vezetője a Facebookon. Horváth Lóránt azt írta, a hatóság indoklása szerint az alkotmányvédelmi hivatal az elfogáskor tett javaslatát a továbbiakban nem tartja fenn, ezért a kiutasítás jogalapja megszűnt. Beigazolódott a hantavírus fertőzés annál a romániai férfinál, akinél pénteken a PCR-teszt pozitív eredményt mutatott, közölte a Román Közegészségügyi Intézet. 8 kontaktszemélyt karanténba helyeztek abban az Arad megyei pszichiátriai kórházban, ahol a férfit korábban kezelték. Donald Trump figyelmeztette Iránt, hogy az óra ketyeg, mivel a háború lezárását célzó tárgyalások elakadtak. Az amerikai elnök a közösségi médiában megjelentetett üzenetében gyors cselekvésre szólította fel Teheránt, miközben az iráni média szerint Washington nem hajlandó kézzel fogható engedményeket tenni a konfliktus lezárása érdekében. Végül az időjárásról. Általában sok napsütés várható, fátyol és gomoly felhőkkel, zápor, zivatar helyenként előfordulhat, a szél csak néhol élénkül meg. A hőmérséklet a reggeli órákban 8-10, napközben 20-21 fok körül alakul. Híreinket hallották.
3: Reklám.
4: Transzcendens erő nélkül a színészet sem működik. Blaskó Péterrel olvashatunk címlapinterjút a legfrissebb képmásban. A májusi számból megtudhatjuk, miként zárjuk le rossz kapcsolatainkat, hogyan és kivel érdemes együtt enni, és milyen kulcsokat találhatunk a boldogsághoz. megismerhetjük a Tabán meséjét, vagy eltévedhetünk az utazószerzővel Málta szigetén. Keresse a képmást az újságárusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu-n.
1: Keresztény élet. A legjobb döntés. Keresztényélet.hu.
3: Filmek, hírek, lelkiség. Keresztényélet.hu.
1: Nem csak katolikusoknak.
3: Keresztényélet.hu.
4: Páratlan természeti kincsünk a Mofetta szén-dioxid gyógygázfürdő. Őserő a föld mélyéből. Gyógyuljon ön is festői, esztétikus környezetben Mátra derecskén a Mofettában. Ha ön cukorbetegséggel, érszűkülettel, érrendszeri problémákkal, Raynaud-szindrómával, szisztémás szklerózissal, magas vérnyomással, mozgásszervi panaszokkal küzd, akár prevenciós vagy rekreációs céllal is keresse minket bátran elérhetőségeinken. Címünk Mátra derecske, Mátyás Király utca 19 per A, telefonszámunk 0636 576 200, e-mail címünk mofetta@mofetta.eu vagy a www.mofetta.eu oldalon.
5: Megjelent az Új Ember legújabb száma. Magyarország katolikus hetilapja friss hazai és világegyházi hírekkel, kommentárokkal, valamint keresztény szellemiségű közéleti, kulturális, irodalmi rovatokkal, társadalmi kérdéseket elemző riportokkal, interjúkkal és jegyzetekkel várja az olvasókat. Keresse az Új Embert a mértékadó kulturális mellékletével a templomokban és az újságárusoknál.
6: Reklámot hallottak. Társadalmi célú hirdetés.
7: 1% felajánlás, 100% segítség. Hozzájárulás a jó hír hangjához. A Szent István Rádiót fenntartó Magyar Katolikus Rádió Alapítvány sokat köszönhet az adományozóknak. Mint minden keresztény szellemiségű intézmény, számít azokra, akik egyetértenek értékrendjével, s szeretnék azt, hogy minél több helyre eljusson a jó hír hangja. Zaklatott világunkban sok otthonban jelenti a mindennapos lelki támogatást. Ezért is fejezi ki köszönetét az alapítvány és a szerkesztőség azok számára, akik az alapítványt jelölték meg, mint adójuk 1%-ának kedvezményezettjét. Arra kéri azokat, akik továbbra is fontosnak tartják a rádió által képviselt értékeket, hogy jelezzék adóbevallásukban, hogy az alapítvány tüntetik ki figyelmükkel, s írják rá új adószámát. 18-57-87-26-1-10. Készült a Magyar Katolikus Rádió Alapítvány megbízásából.
6: Társadalmi célú hirdetésünket hallották.
4: Napköszöntő. Reggeli magazin.
8: Szeretettel köszöntöm hallgatóinkat, jó reggelt és jó rádiózást kívánok a technikai munkatárs Birincsik Márton nevében is, a mikrofonnál Tikovics Ernő. Ma 2026. május 19-e van, kedd, és most néhány szó műsorainkról. Rövidesen, vagyis műsorismertetésünk után kérem a következő című egészségügyi perceinkkel jelentkezünk, utána időjárás előrejelzést és útinformot hallanak, valamint elhangzik még fél hét előtt a napverse is. Fél héttől megismételjük a Vatikáni Rádió tegnap esti adását, utána Szívem első gondolata, Horváth István Sándor atya könyvéből Varga Ildikó olvas fel. 7 órától Szent Misét közvetítünk az Egri Bazilikából, utána hírekkel jelentkezik Debnár Ádám, majd a Szentek Szent Életű Emberekben azt követően Bellung Gellért püspökről hallanak. Elmondjuk még az imát Csepelényi György vértanú boldoggávatásáért, és 8 óra előtt még programajánlóval is jelentkezem. Kedves hallgatóink, műsorismertetést ma is legközelebb a szokott időben, tehát a 8 órai hírek után hallanak majd. Tartsanak velünk akkor, és ha tehetik addig is, műsorainkhoz jó rádiózást kívánok!

0: Kérem a következőt. Egészségpercek a Szent István Rádióban.
1: Jó reggelt kívánok minden kedves hallgatónknak, Berec Renáta vagyok. Egészségügyi perceinkben egy új műtéti technika oktatásáról lesz szó, mellyel a szívelégtelenséggel küzdőkön segíthetnek. Erről kérdezi dr. Kónyi Attilát, a Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központ Szívgyógyászati Klinika egyetemi docensét, Monos Márta, a Csillagpont Rádió szerkesztőműsor vezetője. Ha tehetik, tartsanak velünk!

0: a fejükben, az elméletben, ugye? De kellett-e ehhez valami olyan infrastruktúra, hogy alkalmazni tudják?
1: Igen, tulajdonképpen egy nagyon jelentős infrastruktúrális innováció nem kellett hozzá, speciális katéterek szükségesek ahhoz, hogy ezt a szívnek a saját vezetőrendszerét megtaláljuk, és ezen keresztül tudjuk ingerelni ugye a szívet. Viszont még speciális, erre dedikált, főleg amikor kezdtük ezt 23 elején, akkor azért még ilyen jellegű eszközök, tehát ehhez kapcsolódó olyan dedikált pacemakerek még nem voltak elérhetőek. Most már különben a Biotronic cég segítségével már van speciális, dedikált eszköz, tehát már az ipar is próbál fölzárkózni ugye az újításokhoz.
0: Ha jól figyeltem, akkor úgy fogalmazott, ugye, hogy megtalálni a saját vezető rendszerét.
1: Így van,
0: ugye?
1: Így van.
0: Hát elég furcsa hallgatni laikus füllel, hogy ott kotoráznak az ember szívében. Hát ennek biztos, hogy nagyobb veszélye van, mint a korábban alkalmazott gyakorlatnak, nem?
1: Valamelyest igen, tehát hogy mivel hogy ez a vezetőrendszer mélyen a szívizomnak a belső területein helyezkedik el, emiatt kicsit bonyolultabb megtalálni, illetve emiatt sajnos szövődmények is kialakulhatnak, de szerencsére azért ez nagyon ritka, és általában ezek gond nélkül gyógyuló dolgok. Tény, hogy még hosszú távú adataikkal nem rendelkezünk, hiszen nagyon friss a műtéttechnika, tehát 10 éves adatok még nincsenek, de az eddigi tapasztalatok nagyon-nagyon jók, hisz azt látjuk, hogy szembe, ugye, amit említettem, hagyományos technikával, ahol ugye betegek 60-70%-a profitál csak a műtétből, ez 80-90%-ra emelkedett, és ami még kiemelendő, hogy mind életminőségben, mind életkilátások tekintetében nagyon sokat nyernek vele a betegek.
0: Beszélhetünk-e ez esetben is a manapság sokat hangoztatott robottechnika előnyeiről vagy alkalmazásáról egyáltalán?
1: Hát robottechnika az ebben az esetben még nem nagyon jön szóba, viszont a mesterséges intelligencia az már kezd itt is teret hódítani, tehát az egyénre szabott megoldások és az egyénre szabott mesterséges intelligencia által irányított pacemaker rendszerek egy teljesen új és nagyon izgalmas jövőt ígérnek.
0: Mennyi ideig tart egy ilyen beavatkozás?
1: Hát ez nagyon változó. Ugye pont azért, mivel, hogy mindenkinek más, kvázi máshol van ez a vezetőrendszere, tehát azért van egy körülbelüli anatómiai lefutás, de azért ez nem minden esetben egyforma minden betegnél. Tehát ezt föl kell térképezni műtét közben, ugye úgy, hogy a szív belső üregein keresztül térképezzük fel a szívnek a vezetőrendszerét. Tehát ez körülbelül egy olyan jó esetben másfél óra, de akár 3 órás műtét is lehet, attól függően, hogy mennyire gyorsan találjuk meg ezt a pozíciót.
0: Amikor én olvastam erről az új eljárásról, vagy technikáról, akkor ugye megragadt a fejemben, hogy elektródákról, generátorokról van szó, meg a testnek az anatómiájáról, egy teljesen egyedi anatómiáról, és valahol ezek között kell az összhangot megtalálni, meg megteremteni. Van olyan, előfordulhat olyan, hogy egyszerűen ez nem jön létre?
1: Tehát, hogy nem tudjuk.
0: Hogy nem tudják ezt az új eljárást.
1: Abszolút, sajnos vannak ilyen esetek. Még akkor is, hogyha nagyon jól, ugye nagyon fontos, hogy a műtét előtt ugye megfelelő vizsgálatokkal, szívemár vizsgálattal, ultrahang, szívultrahang vizsgálattal, tehát a beteg kiválasztás egy nagyon fontos szempont, hogy jó legyen, tehát megfelelő betegeket válasszunk ki, de sajnos ilyen esetben is előfordulhat, hogy vagy nagyon heges az adott terület, vagy valamilyen anatómiai variáció miatt nem tudjuk pontosan ezt a vezetőrendszer ingerlést elérni. Ilyen sajnos előfordul, de szerencsére azért ez elég ritka.

0: Elhangzott egészségügyi perceinkben egy új műtéti technika oktatásáról volt szó, mellyel a szívelégtelenséggel küzdőkön segíthetnek. Erről kérdezte dr. Kunyi Attilát, a Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központ Szívgyógyászati Klinika egyetemi docensét, Monos Márta, a Csillagpont Rádió szerkesztő műsor vezetője. Köszönöm figyelmüket, a szerkesztőt Berec Renátát hallották.
1: Kérem a következőt. A Szent István Rádió egészségperceit hallották.
2: Napköszöntő. Reggeli magazin.
3: És most a várható időjárásról. Az északkeleti harmadban és délnyugaton is fokozatosan gomolyosodik, csökken a felhőzet, és alapvetően sok napsütésre lehet számítani a kevés fátyol felhő, valamint a képződő gomoly felhők mellett. Záporeső kevés helyen fordulhat elő, esélye az Észak-Dunántúron a legkisebb, néhány helyen esetleg az ég is megdörrenhet, az északi szelet élénk lökések kísérhetik, a legmagasabb nappali hőmérséklet 19 és 23 fok között várható, késő estére többnyire 8 és 15 fok közé hűl le a levegő. És nézzük, hol hány fok van most jelenleg. Békés Csaba 7 fok, Budapest 8, Debrecen 9, Győrött és a Kékestetőn 6 fok van, Miskolcon 12, napkor 10 fok, Paks 5, Pécsett 9 fok van, Sármelléken Siófokon 8, Szegeden 7, Szolnokon 8 és Szombathelyen 6. Az időkép hőtérképe szerint jelenleg Sátoraljaújhelyen 13 fokot mutat a hőmérő, itt Egerben 10 fok van és Jászberényben 8. A napi meleg rekordot egy Csongrád-Csonád vármegyei település közelebbről Kistelek tartja, 1996 óta 34,5 fokkal, és nem is olyan régen, 2022-ben egészen pontosan Zabaron mínusz 1,2 Celsius fok volt. Jó hír az arra érzékenyeknek, hogy fronthatással ma nem kell számolni. És szintén jó hír valamelyest, hogy a pollen terhelés, a csapadék és a lehűlés hatására várhatóan ismét lecsökken. Útinform. Az M3-as autópályán több felé dolgoznak, így nem egyszer számíthatunk sávlezárásra, sávelhúzásra, mind Vásárosnamény, mind pedig Budapest felé. És Budapest felé a Mátészalka-Szatmárnémeti csomópont lehajtóágát lezárták. Terelő útként az M3-as autópálya végcsomóponti körforgalmától a 41-es és 49-es főutat jelölték ki, amit sárga táblák mutatnak. Az M30-as autópályán Miskolc térségében a 26-os és a 32-es kilométer között aszfaltozás kezdődött. Az M3-as autópálya felé vezető sávokat lezárták, a forgalmat a szemközti oldalra terelik át, ahol irányonként egy-egy sáv járható. A Szikszó felől érkezők a Miskolc-Kelet Tornyos-Németi csomópontban nem tudnak lehajtani, és ugyanígy felhajtani sem lehet Budapest irányába. S végül a kompok. A Duna-Magyar-Szlovák szakaszán Neszmély és Dunaradvány között a komp az alacsony vízállás miatt nem közlekedik. A balatoni komp Szántódrévből 7 órától 21 óráig jár, Tihajrévből 7 óra 15 perctől 21 óra 15 percig közlekedik fél óránként. És a Tisza középső szakaszán nem üzemel a komp Tiszatardos és Tiszalök, Vezsenyi és Martfű, valamint Nagyrév és Tiszabök között. Viszont ismét jár a komp a Szamoson, Szamossái és Porcsalmán között. Kedves hallgatóink, mindannyiuknak szép napot és balesetmentes közlekedést kívánok!

0: Jékeli Zoltán. Csillagnézés. Bizony, fiam, emlékszem még a korra. Így néztem én is, mint te, csillagot. Meredtem égő mennyei bokorra, s éreztem ezt a furcsa illatot. Toronyban, dombon titkok folytogattak, nyaklottan, míg lélegzetem elállt, de bámulásim egyszer elmaradtak, talán mikor lelkednek adtam át. Itt az időd, most bámulj és csodálkozz, semmi se dőlt el, és nem végleges. Ésszel, szívvel törj messzebb a csodákhoz, égen, földön őstitkot fejteges.
1: Jékeli Zoltán Csillagnézés című versét Blaskó Balázs mondta el. Jékeli Zoltán Nagyenyeden született 1913-ban. Édesapja Áprili Lajos. Középiskolai tanulmányait szülővárosában, a Bethlen Kollégiumban kezdte, majd a Kolozsvári Református Kollégiumban folytatta, és Budapesten fejezte be. 1935-ben a Budapesti Egyetemen szerzett doktori fokozatot magyar irodalomtörténetből, művészettörténetből és művészetfilozófiából. 35-től 41-ig az országos Széchenyi Könyvtár könyvtárosa volt. 41 és 44 között a Kolozsvári Egyetemi Könyvtárban dolgozott, 46-ban tért vissza az országos Széchenyi Könyvtárba. 54 után szabadfoglalkozású íróként és műfordítóként dolgozott. A világirodalom nagyjai közül többek között Jean Cocteau, Dante, Eminescu, Goethe, Thomas Mann, Racine, Schiller, Shakespeare és Georg Trakl műveit fordította. Jékeli Zoltán Budapesten hunyt el 1982-ben.
2: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. A jó hír hangja. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1 és 60-ból a 94 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!

0: Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat! A mikrofonnál a szerkesztő Gedő Ágnes. Hétfői adásunk tartalmából. Urunk mennybe menetele minket is a mennyei dicsőség felé vonz. Leó pápa Regina Cől imája. A kommunikáció tartsa mindig tiszteletben az emberi személy igazságát. Leó pápa felhívása. A Szent Atya Franciaországba látogat szeptember 25-e és 28-a között. A háborúktól sújtott világban a keresztények legyenek az egység tanúi. Leó pápa Tavadros kopt pápához intézett szavai. Urunk mennybe menetele minket is a mennyei dicsőség felé vonz. Leó pápa Regina Cől imája. Urunk mennybe menetele nem eltávolodás, nem egy távoli esemény, hanem egy élő kapcsolat, amely már földi életünkben kitágítja látókörünket, és Isten szívéhez közelít bennünket, tanította 14. Leó pápa vasárnap délben a Regina Cőli elimádkozása előtt mondott beszédében. A pápa az apostoli palotában lévő dolgozószobája ablakából köszöntötte a Szent Péter téren összegyűlt mintegy 20 000 hívőt, arra buzdítva, hogy növeljük magunkban és körülöttünk azt az isteni életet, amelyet a keresztségben kaptunk, és amely folyamatosan felfelé az atyával való teljes közösség felé vonz bennünket, és terjesszük a világban a közösség és a béke értékes gyümölcseit.
1: Oggi in molti paesi del mondo si celebra la solennità dell'ascensione del Signore.
0: Ma a világ számos országában ünneplik az Úr mennybe menetelének ünnepét, kezdte beszédét 14. Leó pápa, majd utalt az apostolok cselekedeteiből vett olvasmány szavaira. Az a kép, ahogyan Jézus a bibliai szöveg szerint a földről felemelkedve a mennybe száll, azt a benyomást keltheti bennünk, hogy ez a misztérium egy távoli esemény. Valójában azonban nem így van, ugyanis Jézushoz mi egyetlen testben úgy kapcsolódunk, mint a tagok a fejhez, és mennybe menetele minket is magával vonz, ő vele együtt, az atyával való teljes közösség felé. Szent Ágoston erről így szólt. Az a tény, hogy a fej előre halad, a tagok reményét jelenti, idézte a Hippói egyházatja tanítását Leó pápa.
1: Tutta la vita di Cristo è un moto di ascesa che abbraccia e coinvolge attraverso la sua umanità l'intera scena del mondo.
0: Krisztus egész élete egy felfelé ívelő mozgás, amely emberi mi voltán keresztül az egész világot átöleli és magába foglalja, felemeli és megváltja az embert bűnös állapotából. Fényt, bocsánatot és reményt hoz el oda, ahol sötétség, igazságtalanság és kétségbeesés uralkodott, hogy eljusson Húsvét végső győzelméhez, amelyben Isten fia halálával megsemmisítette a mi halálunkat, és feltámadásával visszaszerezte életünket, emlékeztetett a húsvéti prefációra Leó pápa.
1: L'ascensione allora non ci parla di una promessa lontana, ma di un legame vivo.
0: Az Úr mennybe menetele tehát nem egy távoli ígéretről szól, hanem egy élő kapcsolatról, amely minket is a mennyei dicsőség felé vonz. Már földi életünkben kitágítja és felfelé irányítja látókörünket, és egyre inkább Isten szívének mértékéhez közelíti gondolkodásunkat, érzéseinket és cselekedeteinket, mutatott rá a Szent Atya. Mi ismerjük ennek a felemelkedő útnak az irányát. Megtaláljuk Jézusban, életének ajándékában, példáiban és tanításaiban. Látjuk a felemelkedésnek ezt az útját Szűz Máriában és a szentekben is. Mindazokban, akiket az egyház egyetemes példaképként kínál fel nekünk, és azokban is, akiket Ferenc pápa a mellettünk élőknek, szomszédjainknak szeretett nevezni, akikkel együtt éljük mindennapjainkat, apák, anyák, nagyszülők, mindenkorú és helyzetű emberek, akik örömmel és elkötelezettséggel őszintén igyekeznek az evangélium szerint élni.
1: Con loro sostegno e grazie alla loro preghiera possiamo imparare anche noi a salire giorno per giorno verso il cielo.
0: Velük együtt, támogatásukkal és imáiknak köszönhetően mi is megtanulhatjuk, hogyan emelkedjünk nap mint nap a mennyek felé. Leó pápa idézett Szent Pálnak a Filippiekhez írt leveléből, amelyben az apostol arra buzdít, hogy irányuljanak gondolataitok mindarra, ami igaz, ami tiszteletre és becsülésre méltó, ami tiszta, ami szeretetre és dicséretre méltó, ami erényes és magasztos. Isten segítségével valósítsuk meg a gyakorlatban azt, amit hallottunk és láttunk. Növeljük magunkban és körülöttünk azt az isteni életet, amelyet a keresztségben kaptunk, és amely folyamatosan felfelé az Atyához vonz bennünket, és terjesszük a világban a közösség és a béke értékes gyümölcseit. 14. Leó pápa beszéde végén Szűz Máriához fohászkodott. Segítsen nekünk a mennyek királynője, aki minden pillanatban megvilágítja és irányítja utunkat.
1: Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.
2: Amen.
0: A kommunikáció tartsa mindig tiszteletben az emberi személy igazságát. Leó pápa felhívása. A vasárnapi Regina Czöli elimádkozása után Leó pápa emlékeztetett a tömegkommunikációs világnapra írt idei üzenetére, valamint a vasárnap kezdődött Laudato Si hetére, amely a teremtett világ gondozását, az átfogó ökológiát kívánja előmozdítani.
1: Ricorre oggi in diversi paesi la giornata mondiale delle comunicazioni sociali.
0: Számos országban ezen a vasárnapon tartják a

pápa ezután utalt rá, hogy ezen a vasárnapon kezdődött, és jövő vasárnapig tart a teremtett világ gondozásának szentelt Laudato Si hete, amely Ferenc pápa azonos nevű enciklikájából merít ihletet. Assisi Szent Ferenc jubileumi évében emlékezzünk üzenetére, amely az Istennel, a testvérekkel és minden teremtménnyel való békéről szól. A pápa sajnálattal állapította meg, hogy az elmúlt években a háborúk miatt ezen a téren jelentősen lelassult az előrehaladás. Ezért arra buzdította a Laudato Si katolikus környezetvédő mozgalom tagjait, és mindazokat, akik az átfogó ökológia érdekében tevékenykednek, hogy újítsák meg elkötelezettségüket. A békért való gondoskodás az életért való gondoskodás, hangsúlyozta a Szentatya. Leó pápa Franciaországba látogat szeptember 25-e és 28-a között. A Szent Szék szombaton bejelentette a Szentatya következő nemzetközi útját, amelynek során fölkeresi az UNESCO székházát is. Spanyolország után újabb európai nemzet lesz 14. Leó pápa úti célja, Franciaország. Szombaton a Szent Szék sajtóközpontjának igazgatója Matteo Bruni nyilatkozatot tett közzé, miszerint 14. Leó pápa elfogadta a francia elnök, az egyházi vezetők és az UNESCO igazgatójának meghívását, ezért szeptember 25-e és 28-a között apostoli látogatást tesz Franciaországban, amelynek keretében fölkeresi az Egyesült Nemzetek nevelésügyi, tudományos és kulturális szervezetének székházát is. Ez lesz Leó pápa 5. nemzetközi útja, miután tavaly évvégén Törökországba és Libanonba utazott, idén márciusban Monakóba, majd áprilisban Afrikába látogatott, illetve június 6-a és 12-e között Spanyolországba utazik. A háborúktól sújtott világban a keresztények legyenek az egység tanúi. Leó pápa Tavadrosz kopt pápához intézett szavai. Május 15-én 14. Leó pápa telefonbeszélgetést folytatott 2. Tavadrosz kopt pápával, a kopt katolikus barátság napja alkalmából, amely 2013 óta a Szent Péter széke és a Szent Márk széke közötti kapcsolatok ünnepe. A beszélgetés során mindketten kifejezték az evangélium hirdetése, valamint a béke és a kiengesztelődés előmozdítása iránti közös felelősség tudatát. Május 4-én keltezett levelében Leó pápa arra buzdította a koptokat és a katolikusokat, hogy folytassák zarándoklatukat az igazság és a szeretet útján a teljes közösség felé. A keresztények közötti teljes egység nem csupán távoli cél, hanem sürgős feladat, amelyet elsősorban az egész világot és különösen a közel-keletet sújtó konfliktusok tesznek szükségessé. 14. Leó pápa a telefonbeszélgetés és egy levél keretében, amelyet 2. Tavadrosz alexandriai kopt ortodox pápának, Szent Márk székhelye pátriárkájának írt a barátság napja alkalmából, hangsúlyozza, hogy fokozni kell az ökumenikus elkötelezettséget korunkban, amelyet háborúk és megosztottságok jellemeznek. A Szent Szék sajtóirodájának közleménye szerint a telefonbeszélgetés baráti és testvéri légkörben zajlott le. Középpontjában éppen az a vágy állt, hogy új lendületet adjanak a kopt katolikus barátság napja megünneplésének, amely az ökumenikus párbeszéd egyik legfontosabb eseménye. Leó pápa és 2. Tavadrosz alexandriai pátriárka megerősítették elhatározásukat, hogy leküzdenek minden esetleges akadályt, amely felmerül a hit és a szeretet párbeszédének útján. Kifejezték továbbá közös felelősségük tudatát, amely az evangélium hirdetésére, valamint a béke és a kiengesztelődés előmozdítására irányul, különösen az olyan sok megpróbáltatást átélő Közel-Keleten. A kopt katolikus barátság napjának gondolatát elsőként Tavadrosz pátriárka vetette fel, majd Ferenc pápa hozta létre megválasztása után 2 hónappal, hogy megemlékezzen a 6. Pál pápa és 3. Senuda kopt pátriárka között 1973-ban egy közös krisztológiai nyilatkozat aláírásával zárult történelmi találkozó

70. évfordulójáról. Ferenc pápa és a Kopt Egyház feje, II. Tavadrosz pápa az évforduló alkalmából először 2013. május 13-án találkozott, és ekkor nyilvánították ezt a napot a Kopt Katolikus Barátság napjának. 10 évvel később, 2023. május 10-én a két egyházfő ismét találkozott. A Szent Péter téren megtartott általános pápai audiencián együtt adták áldásukat, majd másnap az apostoli palotában megemlékeztek arról a 21 kopt keresztényről, akiket 2015-ben az iszlám állam lefejezett a líbiai tengerparton, és akiknek a nevét attól a naptól kezdve hivatalosan felvették a római mártirológiába, mint a Péter széke és a Szent Márk széke közötti lelki közösség jelképét. 14. Leó pápa május 4-én keltezett, és május 15-én közzétett levelében a húsvét örömteli fényében köszönti II. Tavadrosz pápát a koptok és katolikusok közötti barátság napjának alkalmából. Levelében utal rá, hogy a barátság napjának ötlete Tavadrosz pátriárkától származik, és egy jelentős kezdeményezés, melynek célja, hogy ünnepelje a Szent Péter széke és a Szent Márk széke közötti kapcsolatokat. 14. Leó pápa csatlakozik ahhoz a nemes hagyományhoz, amelyet szeretett elődje Ferenc pápa indított el a két egyház barátságának megünneplésével, és azt kéri, hogy ez az ünnep adjon új lendületet a közös útnak, amelyet régi különvállások és félreértések, valamint új megbékélések jellemeznek. Egy olyan időszakban, amikor világunkat olyan sok konfliktus sújtja, különösen a Közel-Keleten, a keresztényeknek minden eddiginél jobban el kell kötelezniük magukat a teljes egység mellett, hogy együtt tanúskodhassunk a béke fejedelméről. Bízzunk a számtalan vértanú hatékony közbenjárásában és példájában, akik Krisztus nevéért szenvedtek, írja levelében a Szent Atya. Leó pápa már a május 10-i vasárnap déli Regina Czöli imádság során is megemlékezett a barátság napjáról, és testvéri üdvözletét küldte Tavadrosz pápának, aki előző nap néhány kopt püspökkel és pappal együtt ünnepelte az eukarisztiát a velencei Szent Márk bazilikában. A két egyházfőnek még nem volt alkalma személyesen találkozni. Tavadrosz kopt pátriárka levélben gratulálta az amerikai pápának 2025-ös megválasztás alkalmából, és telefonon is beszéltek egymással. Egy személyes találkozóra várva Leó pápa az apostoli palota ablakából mondott beszédében imádságokat kért az egész szeretett kopt egyházért, abban a reményben, hogy barátságunk útja elvezet minket a Krisztusban való tökéletes egységhez. A május 15-én közzétett levelében megismételte ezt a kívánságát, különös figyelmet fordítva magára a barátság fogalmára. Számunkra, a keresztények számára a barátság nem csupán egy homályos érzés. Életünk és hitünk legmélyebb lényegét képezi, szögezi le levelében Leó pápa, utalva János evangéliumának szavaira. Hiszen Urunk maga nevez barátainak bennünket, és azt tanítja nekünk, hogy nagyobb szeretete senkinek sincs annál, mint aki életét adja barátaiért. Így tehát Krisztus velünk való barátságából merítve tudjuk megerősíteni a barátságot egymás között és egyházaink között, miközben továbbra is együtt tanúskodunk az egész emberiség iránti isteni szeretetről. 14. Leó kifejezi reményét, hogy a katolikus egyház és a keleti ortodox egyházak közötti teológiai párbeszédért felelős Nemzetközi Vegyes Bizottság, amely 2003 óta rendkívül gyümölcsöző teológiai párbeszédet folytat, és amelynek eredményeként 3 dokumentum született, bizonyítva a teológiai megértés növekedését, a lehető leghamarabb folytathatja munkáját a keleti ortodox család összes egyházával, hogy válaszoljon Krisztus imájára, hogy mindnyájan egyek legyenek. Levelében a pápa köszönetet mond a kopt ortodox egyháznak azért a vendégszeretetért, amelyet a Hit és Egyház Szervezet Bizottság 6. világkonferenciáján nyújtott a résztvevőknek, közöttük számos katolikus küldöttségnek 2025. októberében a Vadi el Natrumban található Szent Bisoly kolostorban.
14. Leó pápa továbbá bizakodóan nyilatkozik arról, hogy a níceai első egyetemes zsinat 1700. évfordulója alkalmából megfogalmazott gondolatok újra felébresztik az egyház látható egységének vágyát, annak az egységnek a vágyát, amely az egyetlen keresztségben gyökerezik, és amelyet a níceai hitvallásban vallunk. Pünköst közelettével a pápa ezért a Szentlélekhez fohászkodik, aki minden ajándék forrása, hogy igazságban és szeretetben vezesse a koptokat és a katolikusokat a közös zarándokúton a teljes közösség felé. Miközben várja egy személyes találkozás lehetőségét, imáiról biztosítja második Tavadrosz alexandriai pátriárkát, és testvéri ölelésével búcsúzik a kopt egyház pápájától, feltámadt urunk Krisztus békéjében.

0: Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, hétfői műsorunk véget ért. Köszönjük figyelmüket! Búcsúzik a szerkesztő Gedő Ágnes. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Laudétur Jézus Krisztus!
1: Kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió műsorát hallották.

Szívem első gondolata, hozzád száll fel, Istenem. Te őriztél meg az éjjel, maradj ma is én velem. Téged áldlak és imádlak, mint szerető gyermeked. Szívem csak is azt akarja, ami kedves te neked. Édes Jézus, add kegyelmed, s őriz engem szüntelen, hogy egész nap neked éljek, tiszta szívvel, bűntelen. Szűz Mária, Jézus anyja, te mindnyájunk anyja vagy, oltalmazd meg minden bajtól, kísértésben el ne hagyj. Amen.

A mai evangéliumban Jézus főpapi imájának kezdetét olvassuk, amelyet szenvedése előestéjén, az utolsó vacsorán mondott. Ez az ima a fiú legbensőbb lelkületét tárja fel, engedelmesség, bizalom, szeretet, ezek jellemzik minden szavát. Jézus tudja, hogy mi vár rá a következő órákban, mégsem fél, nem menekül el, hanem odaadja, feláldozza önmagát. Dicsőítsd meg fiadat, fordul az atyához, s ez nem dicsőségvágy, hanem a megváltás művének beteljesedése. A kereszt dicsősége ellentétes a világ logikájával, mert az alázatban, a szolgálatban és az önátadásban ragyog fel. Jézus imájában benne rejlik a kereszt és a feltámadás titka. Tieid voltak, és nekem adtad őket, folytatódik az ima a tanítványokért. Az ember nem önmagáé, hanem istené. Jézusnak az a küldetése, hogy megőrizze, tanítsa, vezesse, s végül elvezesse az atyához az embereket. Ez az igazság átjárja mindennapi életünket. Nem vagyunk elhagyatottak, mert Jézus közben jár értünk, és a Szentlélek segítségével kapcsolatban vagyunk az atyával. A Szentlélek működésének jele az emberben a krisztusi tanításhoz szükséges szív. Pünkösd ünnepének közelettével kérdezzük meg magunktól, meghalljuk-e Isten nekünk szóló üzenetét, éltete, formál-e minket az isteni tanítás. A Szentlélek nem csak vigasztaló, hanem emlékeztető is. Ő juttatja eszünkbe Jézus szavait, hogy az ige életre keljen bennünk. A Szentlélekre váró várakozás már a beteljesülés felé közeledik. Jézus tudja, hogy a lélek hamarosan eljön, és a tanítványok minden gyengeségük ellenére meg fogják érteni, és meg fogják őrizni azt az igazságot, amit tőle kaptak.

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Kedves hallgatóink, rövidesen szent misét közvetítünk az Egri Bazilikából. Nézzük át együtt a mai énekrendet. A Hózsanna 95-ös számú éneke lesz bevonulás és felajánlás alatt. Ennek kezdő sora Krisztus a mennybe fölmene. Az Éneklőegyház 553-as számú énekét énekeljük áldozás alatt, tehát a kommunió, a békességet hagyok rátok. Kivonulásra ismét a Hozsannából éneklünk, és csak egyet kell lapoznunk, hogy a 97-es számú énekhez érjünk, a Jöjj Szentlélek Istenünk kezdetűhöz. Még egyszer az énekszámok, tehát a Hozsannából a 95-ös, az Éneklőegyházból az 53-as, és ismét a Hozsannából a 97-es. Imádkozzanak velünk!

Az Atya, a Fiú és a Szent Lélek nevében. Ami Urunk Jézus Krisztus kegyelme, az Atya Isten szeretete és a Szent Lélek egyesítő ereje legyen mindnyájatokkal. Szeretettel köszöntöm kedves híveket ezen a reggeli szentmisén, azokat is, akik a Szent István Rádión keresztül kapcsolódnak be. Reggeli szentmisénket elhunyt Gömöri Jánosné, Terézia édesanyáért ajánljuk fel halálának második évfordulója alkalmából, valamint az ő férjért, János édesapának lelki üdvösségéért. Szent liturgián kezdetén tekintsünk magunkba, vizsgáljuk meg a mi szívünket és lelkiismeretünket, és bánjuk meg bűneinket, hogy méltóképpen ünnepelhessük az Úr szent titkait.

Gyónom, a mindenható Istennek, és nektek testvéreim, hogy sokszor és sokat vétkeztem, gondolattal, szóval, cselekedettel és mulasztással. Én vétkem, én igen nagy vétkem, kérem ezért a boldogságos, mindenkor szűz Máriát, az összes angyalokat és szenteket, és titeket, testvéreim, hogy imádkozzatok érettem, Urunkhoz, Istenünkhöz. Irgalmazzon nekünk a mindenható Isten, bocsássa meg bűneinket, és vezessen el az örök életre. Amen.

0: Könyörögjünk. Mindenható irgalmas Istenünk, add, hogy hozzánk eljövő Szentlélek bennünk laklék kegyelmével, és dicsőséges templomává alakítson minket. Ami Urunk Jézus Krisztus a Te fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké.
1: Amen.

0: Szent Lecke, Szent Pál az apostolok cselekedeteiből. Harmadik missziós útja végén, végefele Pál apostol Milétuszba érkezett. Magához kérette az efezusi egyház presbitereit. Amikor azok megérkeztek, így szólt hozzájuk. Tudjátok jól, hogy Ázsiába jövetelem első napjától kezdve egészen a mai napig hogyan éltem köztetek. Az Úrnak szolgáltam teljes alázatossággal, könnyek és zaklatások között, amelyek a zsidók áskálódásai folytán értek engem. Semmit sem tagadtam meg tőletek, ami javatokra szolgálhatott. Nyilvánosan és magánházakban tanítottalak titeket. Zsidóknak és görögöknek egyaránt hirdettem, hogy térjenek meg Istenhez, és higgyenek Jézusban, a mi Urunkban. Most pedig a Szentlélek ellenállhatatlan indítatására Jeruzsálembe megyek. Nem tudom, mi történik ott velem, csak azt adta tudtomra a Szentlélek minden városban, hogy bilincs és megpróbáltatás vár rám. De mit sem aggódom, nem becsülöm sokra életemet, csak fussam végig pályámat, amelyet az Úr Jézus rám bízott, és tanúságot tegyek az Isten kegyelmét hirdető evangéliumról. Tudom azt is, hogy közületek, akiknek Isten országát hirdettem, nem lát többé senki. Ezért most ünnepélyesen kijelentem, ártatlan vagyok abban, ha valaki mégis elvesznék, mert nem riadtam vissza semmitől, hogy Isten akaratát teljes egészében föltárjam előttetek. Ez az Isten igéje.
1: Istennek legyen hála.

0: Az Úr legyen veletek.
1: És a te lelkeddel.
0: Evangélium Szent János könyvéből.
1: Dicsőség neked, Istenem.
0: Jézus az utolsó vacsorán tekintetét az égre emelte, és így imádkozott. Atyám, eljött az óra. Dicsőítsd meg fiadat, hogy fiad is megdicsőítsen téged. Te hatalmat adtál neki minden ember fölött, hogy mindenkinek, akit neki adtál, örök életet adjon. Az örök élet pedig az, hogy megismerjenek téged, az egy igaz Istent, és Jézus Krisztust, akit te küldtél. Én megdicsőítettelek téged a földön. A feladatot, amelyet rám bíztál, teljesítettem. Atyám, most te dicsőíts meg engem azzal a dicsőséggel, amelyben részem volt nálad a világ teremtése előtt. Kinyilatkoztattalak téged az embereknek, akiket a világból nekem adtál. Tieid voltak, és nekem adtad őket. Tanításodat megtartották. Most már tudják, hogy minden, amit nekem adtál, tőled van. Hiszen én tőled vett igéket mondtam el nekik, ők pedig elfogadták. Megismerték az igazságot, hogy tőled jöttem, és hittel elfogadták, hogy te küldtél engem. Értük könyörgök. Nem a világért könyörgök, hanem értük, akiket nekem adtál. Tieid ők, hiszen a tied mindaz, ami az enyém, és minden az enyém, ami a tiéd, és én megdicsőültem bennük. Én nem maradok tovább itt a világban, ők azonban a világban maradnak. Én most hozzád megyek. Ezek az evangélium igéi. Krisztusban, kedves testvérek, Jézus utolsó vacsorán mondott búcsú beszédéből hallottunk egy részt. Milyen szépséges ez, amikor Jézus ezt mondja. Az örök élet pedig az, hogy megismerjenek téged, igaz Istent, és Jézus Krisztust, akit te küldtél. Jézus Krisztust, aki elkezdte a földön megismerni, az elkezdi megismerni az örök atyát, akitől Jézus Krisztus jön. Akitől a fiú érkezik, az atya. És igazából ez az örök élet. Az örök élet az nem egy földi élet meghosszabbítása, nem egy ilyen végtelenbe nyúló földi tartózkodás, amit egyesek úgy gondolják, hogy talán még az ember el is érhetne, borzasztó lenne valószínűleg, hanem megismerni az atyát Jézus Krisztusban. És ez a megismerés, ez nem egy intellektuális dolog önmagában, az is, hanem a hit által belekapcsolódni az Istennek ebbe az örök életébe. Egy közösségbe lenni az Istennel. Máshol beszél pont erről Jézus Krisztus, hogy én az atyában vagyok, az atya én bennem, ti pedig én bennem vagytok. És ahogy ő kapja az életet az atyától, adja tovább nekünk igazából, és ez az élet igazából a Szentlélek. Az örök harmadik személy az Istenségben. A Szentlélek, akit ajándékoz nekünk is, akik benne hiszünk. És ez az örök élet, ez az, ami a legfontosabb igazából egy keresztény embernek. Tehát erről hallottunk itt, amikor Szent Pál egy kicsit itt Jézushoz hasonlóan búcsúzik. Búcsúzik Milétoszban a tanítványoktól, és azt mondja, hogy többet nem fogtok engem látni. Mert tudja nagyon jól, hova vezet az útja, az Isten kinyilatkoztatta már neki, hogy előbb-utóbb őt is meg fogják ölni. Az apostolok is, az első századoknak a keresztényeinek a nagy része azért úgy tudta, hát mikor kitörtek az első üldözések, akkor tudták azért, hogy mi lesz úgymond a vége. És az apostolok, Szent Pál apostol is tudta, hogy nem egy öreg, nem egy bebiztosított, örömökkel teli nyugdíjas élet vár rá, hanem a halál földi értelemben. Tudta, hogy meg fogják ölni. De egyáltalán nem volt emiatt, úgymond, elszomorodva, kétségbe esve, hanem ahogy itt beszél, tudja, hogy az ő élete be van biztosítva Istenben. Nem a földi élete, hanem ez az örök élete. Tudja, hogy az Isten annak, aki érte vállalja a vértanúságot, az örök dicsőségnek a koronájával fizet meg. És Jézus Krisztushoz, ahogy ő szorosan hozzátartozik, emiatt, hogy tudja is, hogy a szenvedés és a halál vár rá, nem a kétségbeesés az Úr benne, hanem ott egy békesség és egy tudat. Igen, az én legfontosabb feladatom itt a földön, teljesíteni azt, amit Jézus Krisztus rám bízott. Mi volt az Pálnál? Hát hirdetni az evangéliumot. Mindenfele, ahova őt elvezeti. Ugyanmikor itt elment Jeruzsálembe Pál, akkor még nem végezték ki. Isten azért tud fordulatokat adni az embernek az életébe. Felkészülünk valamire, és akkor utána mégse úgy lesz. Isten útjai kifürkészhetetlenek. Mert tudjuk ezt nagyon jól, amikor Pál ott van Jeruzsálembe, akkor ott végül is nem. Fellebbez a császárhoz, és viszik Rómába, és majd amikor elkerül Rómába, akkor majd ott fogják. Ott fog vértanúságot szenvedni. De nagyon fontos, hogy az életnek az eseményei között, amikor itt hullámzott, hogy Pál már felkészült a halálra, aztán mégse az lett, az életnek az eseményei között, nekünk is, a mi életünknek az eseményei között is, a biztos alap a Jézus Krisztussal való kapcsolatunk, a benne való hitünk. Így bármi is történik, akár örömök érnek bennünket, akár jó dolgok történnek, akár a családban, környezetünkben hálát tudunk adni. Én is most hálát adok annyi mindenért a jó Istennek. Itt volt szombaton az első áldozás, előző hétvégén a sok gyereknek a keresztelője, egy csomó csodát láttam igazából most. De akár mondjuk jönnek a negatív események, jönnek a megpróbáltatások, a szenvedések, az ember, akinek az élete már Krisztusban van bebiztosítva, mint Szent Pál apostolnak is, akkor nem fogják, megviselnek ezek az események. Tehát nem azt jelenti, hogy Szent Pált is nem viselték meg, mert emberek vagyunk. Tehát nem egy ilyen kősziklává változik az ember, amit semmit nem tud megérinteni. Megviseli, de végső soron az a fajta kétségbeesés, ami Isten nélkül jönne az ember életébe, az nincs. Hanem tudom, hogy az Úr gondoskodik. És tudom, hogy a halálon keresztül az örök dicsőségbe akar engem vezetni. Ezért semmi el nem ragadhatja ezt tőlem. Múltkor olvastam pont egy ilyen kis részt, bár egy olyan csatornán érkezett el hozzám, hogy én ott mindig megkérdőjelezem, hogy igaz-e egyáltalán, vagy nem, az interneten keresztül, ráadásul Facebookon, úgyhogy hát mondom, ez igaz, vagy nem igaz. Egy ilyen kis gondolat, amikor Carlo Acutis még az utolsó napjaiban, óráiban együtt van az édesanyjával, és ott különböző gondolatok vannak ezzel kapcsolatban leírva, ahogy a 15 éves fiú, akinek nagyon erős hite volt, és Istennel való kapcsolata, most már boldog, tehát most már szenté van, vagy a boldoggá van avatva, hogy ebből a beszélgetésből, ahogy következik, hogy ez a 15 éves fiú, aki a halálnak a küszöbén van, mekkora hittel rendelkezik, és hogyan tartozik már az Istenhez, ez nekem csodálatos volt. Minden bizonnyal egyébként így lehetett, mert ezt máshol is olvastam ilyen leírásokat az ő életéből, úgyhogy azért gondoltam ezt igaznak, mondom, a Facebookon olvastam, tehát ott mindig megkérdőjelezek mindent, hogy hú, ez igaz lehet, nem lehet igaz, mi lehet ebbe az igazság. De a korábbi tapasztalataim alapján igaz lehet, legalább részben, és egy csodálatos dolog, egy 15 éves fiú, aki mélyen megélte a kapcsolatot az Istennel a földi életében, nem úgy megy a halálba, hogy jaj, kétségbe vagyok esve, hanem azzal a szilárd reménnyel, hogy a mindenható Isten engem visz az örök boldogságba és dicsőségbe. És egyébként erre vagyunk mi is mindannyian meghívva, hogy kapaszkodjunk itt a földön az Istenbe, amennyire tudunk, és hát ő segít a kegyelmével, És a földi életünknek a végén Isten a mennyek országát akarja megnyitni számunkra. Úgyhogy ezért, amikor búcsúznunk kelljen majd, adja meg nekünk inkább úgy mondom a mindenható Isten, hogy amikor búcsúznunk kell itt a földi élettől és szeretteinktől, akkor egy derűvel és örömmel búcsúzhassunk, hogy megyek a mindenható Istenhez, megyek az örök életbe, a békességbe, és ha majd a tisztulás után, ki tudja mennyi ideig tisztulok, de majd oda kerülök, akkor majd segíteni fogom az itt maradottakat. Legyen bennünk az a vágy, hogy kérjük az Istentől azt, hogy ez megvalósulhasson, mert nem automatikus ez, de hogy ez megvalósulhasson majd az életünkben. Amen. Kérjük testvéreim a végtelenül irgalmas Istent önmagunkért és minden emberért, hogy bocsássa meg bűneinket és adja meg nekünk az örök boldogságot.
2: Az egész világon elterjedt és az itt egybegyűlt egyházért könyörögjünk az Úrhoz. Szent atyánkért, Leó pápáért, püspökeinkért, papjainkért és a szent szolgálatban segítő társaikért könyörögjünk az Úrhoz. Az egyházak egységéért, a pogányok megtéréséért, a nemzetek közti egyetértésért könyörögjünk az Úrhoz. Beteg, éhező és bajba jutott embertársainkért könyörögjünk az Úrhoz. Saját magunk és távol lévő testvéreink üdvösségéért könyörögjünk az Úrhoz.
0: Elhunyt Gömöri Jánosné Terézia édesanyáért és az ő férjért, János édesapáért, az ő lelki üdvösségükért könyörögjünk az Úrhoz. Urunk, hallgasd meg népedet, érdemtelen létünkre könyörgünk hozzád, hiszen kegyelmeddel mindig elénk sietsz, hogy jóságosan teljesíts kérésünket, Krisztus, ami Urunk által. Amen.

0: Imádkozzatok, testvéreim, hogy az én áldozatom és a tiétek kedves legyen a mindenható Atya Isten előtt.
1: És az egész Anya Szent
0: Egyházának. Urunk Istenünk, fogadd el híveid imádságait és adományait. Add, hogy gyermeki szeretettel bemutatott áldozatunk a mennyei dicsőségbe juttasson el minket, Krisztus, ami Urunk által.
1: Amen.
0: Az Úr legyen veletek.
1: És a te lelkeddel.
0: Emeljük föl szívünket.
1: Lemeltük az Úrhoz.
0: Adjunk hálát Urunknak, Istenünknek.
1: Méltó és igazság.
0: Valóban méltó és igazságos, illő és üdvös, hogy mindig és mindenütt hálát adjunk néked, mi Urunk szentséges Atyánk, mindenható örök Isten, Krisztus a mi Urunk által. Ő feltámadása után tanítványainak valóságosan megjelent, majd szemük láttára fölemelkedett a mennybe, hogy isteni életét megossza velünk. A húsvéti öröm ezért kiárad az egész földre, a nagy világ örvendezve újong, a mennyei erők és az angyali hatalmak, a te dicsőséget himnuszát zengik, és vég nélkül éneklik.

Valóban szent vagy Istenünk, minden szentség forrása. Kérünk, szenteld meg ezt az adományt, árazd le rá a szent lelkedet, hogy számunkra a mi Urunk Jézus Krisztus teste és vére legyen. Ő mielőtt önként átadta magát a szenvedésre, kezébe vette a kenyeret, hálát adott, megtörte, tanítványainak adta, és így szólt. Vegyétek, és egyetek ebből mindnyájan, mert ez az én testem, mely értetek adatik.

A vacsora után ugyanígy kezébe vette a kelyhet is. Majd ismét hálát adott, odaadta tanítványainak, és így szólt. Vegyétek, és igyatok ebből mindnyájan, mert ez az én vérem kelyhe, az új és örök szövetségé. Ez a vér értetek, és sokakért kiontatik a bűnök bocsánatára. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre.

0: Íme hitünk szent titka. Ezért fiat halálának és feltámadásának emlékét ünnepelve, felajánljuk neked, Istenünk, az élet kenyerét és az üdvösség kelyhét, és hálát adunk, mert arra méltattál minket, hogy színed előtt állhatunk és szolgálhatunk neked. Kérve kérünk, gyűjtsen egybe a Szentlélek mindnyájunkat, akik Krisztus testében és vérében részesülünk. Viseld szíveden, Urunk, egyházat sorsát az egész világon. Tedd tökéletessé a szeretetben, Leó pápánkkal, Csaba püspökünkkel és az egész papsággal együtt. Emlékezzél meg, Urunk, Terézia és János szolgáidról, akiket magadhoz szólítottál ebből a világból. Add, hogy akik a keresztségben titokzatos módon részesültek fiat halálában, részesüljenek fiat feltámadásában is. Emlékezzél meg a feltámadás reményében elhunyt testvéreinkről, és mindazokról, akik irgalmadban bízva távoztak el a világból, bocsásd őket szent színed látására. Könyörülj kérünk mindnyájunkon, hogy Isten anyjával, a boldogságos Szűz Máriával, Szent Józseffel, az ő jegyesével, a szent apostolokkal és minden szenttel együtt, akik a világ kezdete óta kedvesek voltak előtted, részesei lehessünk az örök életnek, és dicsőítve magasztaljunk téged, Jézus Krisztus, a te fiad által. Ő általa, ő vele és ő benne, a tiéd mindenható Atya Isten, a Szent Lélekkel egységben, minden tisztelet és dicsőség mindörökkön örökké. Ha Krisztussal feltámadtunk, Isten gyermekei vagyunk, és nagy bizalommal így merünk imádkozni. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Szabadíts meg, kérünk, Urunk, minden gonosztól. Adj kegyesen békét napjainkban, hogy irgalmadból mindenkor bűn és baj nélkül éljünk. Még reménykedve várjuk az örök boldogságot, és üdvözítőnknek, Jézus Krisztusnak dicsőséges eljöttét. Feltámadása után Jézus így köszöntötte tanítványait: békesség nektek! Ezért kérjük, Urunk Jézus Krisztus, te legyőzted a bűnt és a halált. Ne vétkeinket nézzed, hanem egyházat hitét, őrizd meg szándékod szerint békében, és add meg teljes egységét, aki élsz és uralkodol mindörökkön örökké.
1: Amen.
0: Az Úr békéje legyen veletek mindenkor. Engesztelődjetek ki szívből egymással. Legyen békesség köztünk mindenkor.

0: Íme az Isten báránya, íme, aki elveszi a világ bűneit. Boldogok, akik meghívást kaptak a bárány lakomájára.
1: Uram, nem vagyok méltó, hogy hajlékomba jöjj, hanem csak egy szóval mond, és meggyógyul az én lelkem.

Atya, a Fiú és a Szentlélek. Amen. A Szent Mise véget ért, menjetek békével. Jézusunk, lelkek örök pásztora, tekints irgalmas szemmel szeretett nyájadra. Urunk, mint árvák sírunk előtted, kérünk téged, a boldogságos szűz anya, a magyarok nagyasszonya közbenjárására. Nekünk papi és szerzetesi hivatásokat, Jézusunk, adj nekünk a te szíved szerinti papi és szerzetesi hivatásokat. Amen.

0: Kedves hallgatóink, Szent Misét közvetítettünk az Egri Bazilikából. A Szent Misét Herbst Ádám, a bazilika káplánya mutatta be. A zenei szolgálatot Kubik Tamás Karnagy látta el, a felolvasó Bóta Zoltánné, rádiónk technikai munkatársa Kvaszinger Jenő volt. Köszönjük, hogy velünk imádkoztak.
1: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Hírek a Szent István Rádióban.
2: Dicsőtessék a Jézus Krisztus, Debnár Ádámot hallják. 14. Leó pápa következő nemzetközi útja szeptember 25-e és 28-a között Franciaországba vezet, amelynek során felkeresi az UNESCO székházát is. A Szentszéki Sajtóközpont igazgatója Matteo Bruni nyilatkozatot tett közzé, miszerint a Szentatya elfogadta a francia elnök, a franciaországi egyházi vezetők és az Egyesült Nemzetek Nevelésügyi, Tudományos és Kulturális Szervezete igazgatójának meghívását. Ez lesz Leó pápa 5. nemzetközi útja, tavaly év végén Törökországba és Libanonba utazott, idén márciusban Monakóba, majd áprilisban Afrikába látogatott, illetve június 6-a és 12-e között Spanyolországba is megy majd. 14. Leó pápa jóváhagyta a mesterséges intelligenciával foglalkozó több dikasztérium képviselőiből álló bizottság létrehozását. Tekintettel az AI jelenségének az elmúlt évtizedekben bekövetkezett fejlődésére és használatának az utóbbi időkben tapasztalható gyors ütemű elterjedésére, az emberre és az egész emberiségre gyakorolt lehetséges hatásaira, valamint az egyház minden emberi személy méltósága iránti, különösen a teljes körű fejlődésükre irányuló elkötelezettségére hagyta jóvá a Szentatya az indoklás szerint. Ma nyilvánosságra hozzák a kegyelmi ügy dossziéjának az igazságügyi minisztériumban lévő részét, jelentette be a miniszterelnök tegnap a kormányülés után. Magyar Péter felszólította a köztársasági elnököt, hogy hozza nyilvánosságra a Sándor palotában fellelhető dokumentumokat is. A kormányfő hangsúlyozta, 2 éve az igazságügyi miniszter Varga Judit nem javasolta, hogy K. Endre kegyelmet kapjon, Novák Katalin, akkori államfő, ennek ellenére így döntött. A tájékoztatón elhangzott az is, felülvizsgálja a költségvetést az új kabinet. A miniszterelnök felkérte Kármán András pénzügyminisztert, hogy készítsen beszámolót az idei büdzsé valós helyzetéről, valamint arról, hogy a jelenlegi gazdasági és fiskális környezet alapján mely területeken lehet szükség módosításokra. Elhangzott az is, a kormány széleskörű egyeztetést indít az önkormányzati ügyekben, de a szolidaritási adó befizetésére nem kapnak haladékot a helyhatóságok, a fizetési kötelezettséget egyelőre teljesíteni kell. Magyar Péter beszámolt arról is, hogy Budapesten tárgyal az Európai Bizottság munkacsoportja a Magyarországnak járó uniós pénzek ügyében. A kormányülés után azt mondta, a cél, hogy a jövő heti brüsszeli útján aláírhassa a politikai megállapodást, és ősszel már érkezhessen a pénz. Beszélt arról is, az uniós védelmi hitelre benyújtott magyar igényt vizsgálja az új kormány. A héten kezdődik a magyar államadós osztályzatok idei hitelminősítői vizsgálatsorozata.

0: Először a Moody's vizsgálja hazánkat, a cég május 22-ére péntekre tűzte ki a magyar besorolások első idei értékelési időpontját. A Standard & Poor's május 29-én, a Fitch Ratings pedig június 5-én tűzi napirendre Magyarország értékelését. Alacsonyabb kamattal indít új sorozatú lakossági állampapírokat az államadóságkezelő. A papírok futamideje változatlanul 5 év, kamatozása évi 6,5%-ra mérséklődik az eddigi hétről. Az új sorozat péntektől lesz megvásárolható. A jelenlegi FixMap sorozat csütörtökig érhető el. Az Élvonal Alapítvány teljes körű átvilágítását kérte a kormánytól Krausz Ferenc. A Nobel-díjas fizikus nyílt levélben fordult Magyar Péterhez, amelyben azt hangsúlyozta, az Élvonal nemzetközi mércével is egyedülálló tudományos és tehetséggondozó modell. A miniszterelnök pénteken bejelentette, a kormány felbontja az alapítvánnyal még az előző kabinet által kötött 261 milliárd 700 millió forintos támogatási szerződést, valamint visszakérik a már kifizetett 22 milliárdot. Végül az időjárásról. Alapvetően sok napsütésre lehet számítani, a kevés fátyol, illetve gomoly felhő mellett. Kisebb eső, záporeső kevés helyen előfordulhat, a szél sok felé lesz élénk, a csúcshőmérséklet 20-21 fok körül alakul. Híreinket hallották.
1: Szentek, szentéletű emberek.
2: Emlékezzünk meg Belon Gellért püspökatyáról, aki sok írásával gazdagította a katolikusok hitéletét. Füzesabonyban született, a Mihevesi megyénkben 1911. szeptember 24-én. Pécsett halt meg 1987. május 23-án. A gimnáziumot Debrecenben, Kecskeméten és Kalocsán végezte, a teológiát pedig Budapesten. 1934. június 17-én szentelték pappá Kalocsán. Rövid káplánsága után egy-egy évig Budapesten és Kalocsán teológiai tanár volt, azután jöttek a kommunizmus évei. 1959. szeptember 23-án Eliszi címzetes püspöki kinevezést kapott, de a kommunisták hallani sem akartak róla. Fölszentelését sem engedélyezték. Így lett aztán Miske János Halma plébánosa. 1982-ben pécsi segédpüspök. Április 12-én szentelhették fel Esztergomban. Ekkor már nagyon beteg volt. 1987. március 6-án pápai felmentéssel nyugalomba vonult, hiszen elmúlt 75 éves. Istenbe merült és Istennel egyesült, kereszthordozó életét tükrözik, csodálatos szép imádságai, amelyeket Imádkozzál címmel nem egyszer megjelentettek. Kezdetben nem ismerték közölni a könyvben, hogy ki ennek a szerzője. Bibliai elmélkedéseiből idézünk most. Jöjjön el a te országod, nem a miénk, hiszen mi a legfölségesebből is csak nevetséges figurát tudtunk csinálni, de a tiéd jöjjön el, atyánk, amely az igazság, az öröm és a béke országa. Uram, amit szent fiad birtokolt, azt várjuk. Amit egyedül csak ő adhat meg, azt reméljük. Amit mi legnemesebb törekvéseinkkel is csak megcsúfolni tudunk, azt sóvárogjuk. De szabadíts meg a gonosztól. Kiveti ránk a sátán is hálóját, és édes mérge bekever a világ dolgaiba, és elsodor bennünket a test kívánságaiban, égő vágyjal, a szemek kívánságaiban, a vagyon igézetével, az élet kevésségében, a hatalom és gőg szenvedélyével. Sokszor még jóságunk és erényeink mögé húzódva, a világosság angyalának köntösében is romlásba visz bennünket. Beképzeltség, az önhitség, a lenézés és ítélkezés süllyesztőiben. Ó, Uram, adj mértéktartást mindenben, és a Szentlélek által öntsd belénk az Úr félelmének szent ajándékát, hogy ezzel közelítsünk a világ dolgaihoz, és hogy azokból ne igényeljük magunknak csak éppen a legkevesebbet, amit éppen hasznunkra és épülésünkre rendeltél. a testből is, a vagyomból is, a hatalomból is, de a vallásosság külső megnyilatkozásaiból is. Megemlítjük kiváló írásait, amelyek könyvalakban is megjelentek. Első helyen említem Imádkozzál című imakönyvét. Tartalma, elmélkedések leggyakoribb imáinkról, hiszek egyről, mi atyánkról, üdvözlégyről, azután Krisztus lelke szentelj meg engem, és így tovább, hit, remény, szeretet erényeiről. Másik könyve Jézus lelkülete, csodálatosan szép olvasmány. Aki bele akar tekinteni Jézus lelkivilágába, már amennyire ez ember számára lehetséges, az olvassa lassan, figyelmesen a szebbnél szebb elmélkedéseket Jézus belső lelkivilágáról. A Bibliai Elmélkedések című könyve összegyűjtött dolgozatait tartalmazza. A Szentírást úgy olvasta Bellon Gellért, hogy szinte látta azt, ami történt, azokat az eseményeket, hallotta azokat a szavakat, amik ott elhangzottak. Ezért írt ilyen címen egy könyvet, Ellesett pillanatok. A Szentírásból leste el ezeket a csodálatos pillanatokat, amiket nagyon szépen fejteget, magyaráz. Ez utóbbi könyvéből, az Ellesett pillanatok című könyvéből olvasok föl egy részletet, nem teljes egészében, csak kiragadva néhány mondatot. Az elmélkedésnek címe Lelkünknek lelke. Arany János oly szépen vezeti be egyik balladáját. Szép piros a pünkösd reggel, mintha tűzzel, szent lélekkel, menny föld tele volna. E lélekkel való telítettség ott rezdül lelkünkben minden pünkösd reggelén. De ki tudja szavakban kifejezni, hogy mi ez? A Szent Háromság személyei közül az Atyát segíti megsejteni egy jó apának, anyának képe, aki gyermekeiért mindenre képes. A Fiúistent közel hozza hozzánk a gyermeki érzés, ami felnőtt korunkban is felfelfakad, mint vágyódás az örök gyermekség után. De a Szentlélekről a legnagyobb elmék is csak azt mondják, kifejezhetetlen, kimondhatatlan, fölséges. De azért nem kell lemondanunk a megismeréséről. Ahogy földi apánkról, az atyára, a gyermekség érzéséből a fiúra, úgy a lélekből, a Szentlélekre kapunk sejtelmeink számára eligazítást. A nyelv szelleme csodálatos képpen ahhoz a lélekhez vezet, aki Krisztus lelke is volt, Jézust ugyanis Isten fölkente Szentlélekkel és erővel. Ezért görögösen Krisztusnak, fölkentnek nevezzük őt, Jézust. Jézus a názáreti zsinagógában magára vonatkoztatja Izaiás próféta szavát, az Úr lelke rajtam, ő küldött engem, hogy meggyógyítsam a megtört szívűeket, szabadulást hirdessek a raboknak és a vakoknak megvilágosodást, hogy szabadulást vigyek az elnyomottaknak, hirdessem az Úr kegyelmének esztendejét. Jézus az utolsó vacsorán a Szentlélekről beszélve ezt mondta, megdicsőít engem, mert az enyémből kapja, amit hirdet nektek. Azt teszi tehát bennünk, amit Jézus tett velünk, és amire Jézus kért, hogy mi is tegyük. A Szentlélek meg akar óvni bennünket attól, hogy kegyetlenek és kőszívűek legyünk. Megszünteti a lelketlenséget. Azt akarja, hogy az életbe belevigyük a szeretet és az odaadás lelkét, vegyük lelkünkre fele barátaink sorsát. Éljünk szeretetben és békességben egymással, mint akiknek egy a szíve, s akiket egy lélek jár át. Legyünk Jézus példájának utánzói, evangéliumának olvasói és követői. Nem fél, negyed vagy tized keresztények, esetleg csak névlegesek, akikbe hálni sem jár a Szentlélek, hanem akik testestül, lelkestül részt vállalnak Jézus egyházának evangéliumi küldetésében. Éppen ezért hívni kell, hogy lelkünk lelke legyen. Hívjuk imáinkhoz, munkáinkhoz, örömeinkhez, bánatunkhoz, de gyászainkba, fáradtságunkba, küzdelmeinkbe is hívjuk. Hívjuk mi is az évezredes himnusszal, Jöjj Szentlélek Istenünk, add a mennyből érzenünk fényességet sugarát, fáradottnak könnyülés, tikkadónak enyhülés, sírónak vigasztalás. Mosd meg, ami szennyezett, asszúságra hincs vizet, orvosold a sebb helyet, símogasd a darabost, fölmelengesd a fagyost, útra vidd ki tévelyeg. Szeressük nagyon Szentlélek énekeinket, a Hozsanna ima könyvben a 97-es énektől kezdődően a 103-as énekig mind szebbnél szebb Szentlélek himnusz. Talán leggyakrabban énekelt énekünk a 259-es ének. Jöjj Szentlélek Úristen, árazd reánk teljesen, mennyből fényességedet, mennyből fényességedet. Jöjj el, jöjj el, jöjj el, jöjj el, jöjj Szentlélek Úristen.
3: Imádság Csepelényi György pálos vértanú boldoggá avatásáért. Istenünk, benned bízók erőssége, te arra hívtad Csepelényi Györgyöt, hogy boldog Özséb követőjeként híveidet megerősítse a katolikus hitben, és összegyűjtse, ami szétszóródott. Életáldozata hite és irántad érzett hűsége példaként ragyog előttünk. Add, hogy mielőbb a boldogok között tisztelhessük őt. Amen.

0: A nap imája.
1: Ó szűzanya, ki szent fiat testét a sírba fektetted, temesd őt szívembe most. Vágyva vágyik szívem, hogy sírja a börtöne, otthona legyek a szeretetnek. Tudom, kihűlt szív ez, hidegebb a fiat sírját elzáró kőnél is, könyörületességet tüzével mégis lobbancs lángra, ó győzedelmes szűz. Add békén szent fiathoz közelednem, s a szeretetben oly erősen egyé válni vele, hogy a halál se válasszon el egymástól.

0: Napköszöntő. Reggeli magazin.
1: Kedves hallgatóink, most programajánlót hallanak. Pünkösdváró istentisztelet lesz az irgalmas rendi kápolnában, itt Egerben, csütörtökön 14 óra 30 perces kezdettel. Több mint 70 év csendje törik meg egy különleges alkalommal. Újra közös imádság tölti meg az irgalmas rendi kápolna falait a Hevesvár megyei Markot Ferenc Oktatókórházban. Ezúttal nem csak egy felekezet, hanem több keresztény hívő közösség együtt hajol meg Isten előtt egy rég nem látott ökumenikus istentisztelet keretében. Egy hely, ahol gyógyulás nem csak testben, hanem lélekben is történhet. Tehát csütörtökön 14 óra 30 perctől itt Egerben, az irgalmas rendi kápolnában. Jöjj Szentlélek, pünkösdi dicsőítés lesz május 23-án szombaton, itt Egerben a Szent Bernát ciszterci templomban. A program 15 órakor Szent Misével kezdődik, melyet Árvai Zoltán atya mutat be. 16 órától lesz a lélekhívás, majd dicsőítő szentségimádás közbenjárással. 18 órától agapé. A zenei szolgálatot Molnár Sándor dicsőítés vezető látja el. Szeretettel vár mindenkit az Életünk Krisztus karizmatikus közösség. És végül gyógyító lelki gyakorlat lesz május 26-tól 30-áig a Don Bosco sportközpontban, Kazincbarcikán. A lelki gyakorlat témája, s a végasztaló a Szentlélek megtanít benneteket mindenre, és eszetekbe juttat mindent, amit mondtam nektek. Margarita nővér és Huber atya tartja majd a lelki gyakorlatot, a részvétele regisztrációhoz kötött, amelyet a kazincbarcikai római katolikus szalézi plébánia honlapján tehetnek meg. A részvételi díj 15 000 forint. Várnak minden gyógyulásra és lelki feltöltődésre vágyót. Kedves hallgatóink, programajánlót hallottak.
2: Itt a Szent István Rádió. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak minket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
3: Nyolc óra.
2: Hírek a Szent István Rádióban.
4: Hazarendeli Magyarország varsói nagykövetét Orbán Anita, jelentette be a külügyminiszter a Facebook oldalán. Azt írta, a magyar-lengyel kapcsolat új időszak előtt áll, a következő napokban magas szintű delegációval érkezünk Lengyelországba, és közös célunk, hogy együttműködésünket új alapokra helyezzük, tette hozzá. Ma nyilvánosságra hozzák a kegyelmi ügy dossziéjának az igazságügyi minisztériumban lévő részét, jelentette be a miniszterelnök a tegnapi kormányülés után. Magyar Péter felszólította a köztársasági elnököt, hogy ő is hozza nyilvánosságra a Sándor palotában fellelhető dokumentumokat. A kormányfő hangsúlyozta, két éve az igazságügyi miniszter Varga Judit nem javasolta, hogy K. Endre kegyelmet kapjon, Novák Katalin akkori államfő ennek ellenére így döntött. A tájékoztatón elhangzott az is, felülvizsgálja az idei költségvetést az új kormány. A miniszterelnök felkérte Kármán András pénzügyminisztert, hogy készítsen beszámolót a valós helyzetről, valamint arról, hogy a jelenlegi gazdasági és fiskális környezet alapján mely területeken lehet szükség módosításokra a büdzsében. Elhangzott az is, a kabinet széleskörű egyeztetést indít az önkormányzati ügyekben, de a szolidaritási adó befizetésére nem kapnak haladékot a helyhatóságok, a fizetési kötelezettséget egyelőre teljesíteni kell. Magyar Péter beszámolt arról is, hogy Budapesten tárgyal az Európai Bizottság munkacsoportja a Magyarországnak járó uniós pénzek ügyében. A miniszterelnök a kormányülés után azt mondta, a cél, hogy a jövő heti brüsszeli útján aláírhassa a politikai megállapodást, és ősszel megérkezhessen a pénz. A kormányfő beszélt arról is, hogy az uniós védelmi hitelre benyújtott magyar igényt vizsgálja az új kormány. A héten kezdődik a magyar államadós osztályzatok idei hitelminősítői vizsgálat sorozata. Először a Moody's vizsgálja Magyarországot, a cég május 22-ére péntekre tűzte ki a magyar besorolások első idei értékelési időpontját. A Standard & Poor's május 29-én, a Fitch Ratings pedig június 5-én tűzi napirendre Magyarország értékelését. Alacsonyabb kamattal indít új sorozatú lakossági állampapírokat az államadóságkezelő. A papírok futamideje változatlanul 5 év, kamatozása évi 6,5%-ra mérséklődik az eddigi 7%-ról. Az új sorozat péntektől vásárolható meg, a jelenlegi FixMap sorozat csütörtökig érhető el. Az államfő szerint nincs olyan jogi vagy alkotmányos indok, amely megalapozna a lemondását, ezért továbbra is ellátja feladatát. Sólyog Tamás az Indexnek adott interjúban hangsúlyozta, esküje az egész politikai nemzethez köti, és feladatait a hatályos alkotmányos keretek között gyakorolja. Kijelentette, a köztársasági elnöki hatáskörök újraértelmezése politikai kérdés, amely jogi változtatások nélkül nem érinti státuszát. Magyar Péter a közösségi oldalán úgy reagált, Magyarországnak olyan köztársasági elnökre van szüksége, aki nem egy politikai táborhoz, hanem a magyar nemzethez és minden magyarhoz hű, aki segíti a nemzet újraegyesítését és szolgálja a hazáját. Technikai szintű egyeztetés kezd a magyar és az ukrán kormányok kárpátaljai magyar kisebbség nyelvi, oktatási és kulturális jogainak mielőbbi törvényi garantálása érdekében, közölt a miniszterelnök. Magyar Péter közösségi oldalán azt írta, erről tájékoztatta az Európai Tanács elnökét is. Közben Andrej Sibiha, ukrán külügyminiszter a közösségi oldalán azt írta, kabinetjük kész együttműködni Magyarország új kormányával valamennyi kérdésben, köztük a nemzeti kisebbségek ügyében is, annak érdekében, hogy helyreállítsák a bizalmat és a jó szomszédi kapcsolatokat. Még idén módosítaná a honvédelmi törvényt a katonák védelmében a honvédelmi miniszter. Ruszin Szendi Romulus a közösségi oldalán közzétett videóban méltatlannak nevezte, hogy indoklás nélkül lehessen eltávolítani a rendszerből egy katonát, aki a hazájára tette fel az életét. Közölte, a következő hónapokban közösen kidolgozzák az életpálya méltó lezárásának rendszerét. Hivatali visszaélés miatt feljelentette a miniszterelnököt Havasi Bertalan, a miniszterelnöki kabinetiroda korábbi helyettes államtitkára. Szerinte Magyar Péter szombaton hivatali helyzetével visszaélve arra adott utasítást, hogy a készenléti rendőrség vezesse ki őt a dísztéri minisztériumi hivatali épületből, ahol a helyettes államtitkári irodája is található. Magyar Péter úgy reagált, a kormány a reménytelen helyzetben lévő maffiatagok kétségbeesett próbálkozásával nem foglalkozik. Végül az időjárásról. Alapvetően sok napsütésre lehet számítani a kevés fátyolfelhő, valamint a képződő gomoly felhők mellett. Kisebb eső, záporeső kevés helyen előfordulhat, néhány helyen esetleg az ég is megdörrenhet. Az északi a szelet élénklökések kísérhetik. A csúcshőmérséklet a délutáni órákban majd 20-21 fok körül alakul. Híreinket hallották.
3: Reklám.
0: Transzcendens erő nélkül a színészet sem működik. Blaskó Péterrel olvashatunk címlapinterjút a legfrissebb képmásban. A májusi számból megtudhatjuk, miként zárjuk le rossz kapcsolatainkat, hogyan és kivel érdemes együtt enni, és milyen kulcsokat találhatunk a boldogsághoz. Megismerhetjük a Tabán meséjét, vagy eltévedhetünk az utazószerzővel Málta szigetén. Keresse a képmást az újságárusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu-n.
5: Keresztény élet. A legjobb döntés. Keresztényélet.hu.
6: Filmek, hírek, lelkiség. Keresztényélet.hu.
5: Nem csak katolikusoknak.
6: Keresztényélet.hu.
0: Páratlan természeti kincsünk a Mofetta szén-dioxid gyógygázfürdő. Őserő a föld mélyéből. Gyógyuljon ön is festői, esztétikus környezetben Mátraderecskén a Mofettában. Ha ön cukorbetegséggel, érszűkülettel, érrendszeri problémákkal, Raynaud-szindrómával, szisztémás, szklerózissal, magas vérnyomással, mozgásszervi panaszokkal küzd, akár prevenciós vagy rekreációs céllal is keresse minket bátran elérhetőségeinkkel. Címünk Mátraderecske, Mátyás Király utca 19 per A, telefonszámunk 0636 576 200, e-mail címünk mofetta@mofetta.eu vagy a www.mofetta.eu oldalon.
7: Megjelent az Új Ember legújabb száma. Magyarország katolikus heti lapja friss hazai és világegyházi hírekkel, kommentárokkal, valamint keresztény szellemiségű közéleti, kulturális, irodalmi rovatokkal, társadalmi kérdéseket elemző riportokkal, interjúkkal és jegyzetekkel várja az olvasókat. Keresse az Új Embert a mértékadó kulturális mellékletével a templomokban és az újságárusoknál.
3: Reklámot hallottak. Társadalmi célú hirdetés.
8: 1% felajánlás, 100% segítség. Hozzájárulás a jó hír hangjához. A Szent István Rádiót fenntartó Magyar Katolikus Rádió Alapítvány sokat köszönhet az adományozóknak. Mint minden keresztény szellemiségű intézmény számít azokra, akik egyetértenek értékrendjével, s szeretnék azt, hogy minél több helyre eljusson a jó hír hangja. Zaklatott világunkban sok otthonban jelenti a mindennapos lelki támogatást. Ezért is fejezi ki köszönetét az alapítvány és a szerkesztőség azok számára, akik az alapítványt jelölték meg, mint adójuk 1%-ának kedvezményezettjét. Arra kéri azokat, akik továbbra is fontosnak tartják a rádió által képviselt értékeket, hogy jelezzék adóbevallásukban, hogy az alapítvány tüntetik ki figyelmükkel, s írják rá új adószámát. 18-57-87-26-1-10. Készült a Magyar Katolikus Rádió Alapítvány megbízásából.
3: Társadalmi célú hirdetésünket hallották.

0: Napköszöntő. Reggeli magazin.
1: Szeretettel köszöntöm hallgatóinkat, jó reggelt és jó rádiózást kívánok! A zenei szerkesztő Túri Sarolta és a technikai munkatárs Birincsik Márton nevében is, a mikrofonnál Tikovics Ernő. Most műsorismertetésünket hallják, amelyet követően reggeli játékunkba kapcsolódhatnak bele, és felhívom figyelmüket, hogy kapcsolódjanak is, hiszen ma a hétvégi kutyakiállításra nyerhetnek belépőjegyeket. A részletekről később. 9 óráig tart a reggeli játék, amikor is híreket hallanak Debnár Ádám szerkesztésében, utána tudományról, kultúráról mindenkinek. A mai műsorban foglalkozunk Tárkányi Béla papköltővel, utána bemutatjuk Csontos László legújabb könyvét, a Szikszó 1588 címűt, valamint megtudhatják, hogy milyen kapcsolata volt Kosztolányi Dezsőnek a kávéházakkal. Most ajánlunkban Csontos Lászlót halljuk.
2: Rákóczi egyébként híres vitéz volt, tehát ő egy igazi katonaember volt, a Rákóczi Zsigmond, aki előtte Szendrővárának volt a kapitánya, és akkor a nagyságokat betartva, mert Eger az sokkal jelentősebb volt, mint Szendrő, és akkor utána lett Eger főkapitánya, tehát az egész Észak-Kelet Magyarországnak a egyik legfontosabb várát, hiszen Kassa volt a kamaraszékhely és az uradalmi központ, ugye, de a legfontosabb vára a török vidéken pedig Eger volt, és ennek lett a vezetője egyébként pár hónappal korábban Rákóczi Zsigmond.
1: 9 órától külön műsort sugároznak kisújszállási és törökszentmiklósi adóink. Napról napra című összeállításunkban többek között bemutatunk egy miskolci szemléletformáló kampányt, és szó lesz még a 29. Bükkik kerékpáros teljesítménytúráról is. Most Nyikos Ágnest, az Italos Karton Egyesülés ügyvezető igazgatóját hallják.
3: Én több szempontból jöttem nagyon szívesen, azért, mert már láttam a miskolci eddigi szemléletformáló munkát, és azt gondolom, hogy ehhez nagyon könnyű csatlakozni. Nagyon örültem polgármester úr szavainak, ami az elkötelezettségét a város részéről is mutatja, és az pedig külön nagyon jó, és nagyon örülök neki, hogy a regionális hulladékgazdálkodási társulást is ilyen jól meg tudtuk szólítani, és örömmel fogadják a projektünket.
1: 9 órától Tokai Adónk is külön műsorra jelentkezik, méghozzá a Kilátóval. Ennek elején egy zeneszerzői pályázatról beszélgetünk Várhelyi Krisztinával, az Arszakra Fesztivál főszervezőjével, és Orosz Tokár Edinával, a Miskolci Egyetem Bartók Béla Zeneművészeti Kar oktatójával, a Fényi Gyula Jezsuita Gimnázium betanító karnagyával. Majd vendégünk lesz Gruber Roland, a Magyar Vöröskereszt regionális igazgatója, akit a napokban átvett Pro Urbe kitüntetéséről, társadalmi vállalkozásokról, háborús segítségnyújtásról és véradás szervezésről is kérdez a szerkesztő Molnár András.
4: De nagyon fontos, hogy amíg az ember vért ad, addig egészséges, hiszen ugye minden véradás előtt orvosi vizsgálat van, és minden vért, amit levesznek, azt minden alkalommal kivizsgálják. Tehát, hogyha utána kiderül, hogy bármilyen probléma van, akkor azt nyilván a vérellátó fogja értesíteni ezt a szemét, hiszen Magyarországon egy nagyon zárt láncú és nagyon biztonságos vérellátásról beszélünk, ami egy komoly informatikai rendszer áll mögötte, tehát lehet tudni, ki az, aki vannak olyan betegségek, amivel például örökre kiszűrjük munkat, most mondok valamit, például valaki vérhígítót szed, mert olyan betegség volt, és neki vérhígítót kell szedni, azzal nyilvánvalóan már nem lehet vért adni.
1: 10 órától összekapcsoljuk mind a 9 adónk műsorát, a hírek után Kerengő, melyben ma Szalai Kornélt hallják a jogsegélyben.
5: Tartásdíjat úgy lehet igényelni, hogy amikor benyújtja a keresetlevelet a válló per iránt, akkor onnantól számítottan visszafelé 6 hónap. Tehát, hogyha végleges az elhatározása a vonatkozásban, hogy el akarnak válni, akkor érdemes minél hamarabb benyújtani a válló keresetet annak érdekében, hogy ez a 6 hónap minél jobban lefedje az eltelt időt. Nyilván itt úgy tűnik, hogy 6 hónap már elesett, vagy elveszett, hogyha 12 hónapja már külön élnek.
1: 10 óra 45 perckor jelentkezünk majd a Lélek szavával, és ebben Deli Lajos atya folytatja elmélkedését a Szent Miséről.
6: A korai kereszténység idejében az oltári szentséget kisebb közösségekben minden nehézség nélkül ki tudták szolgáltatni két szín alatt. Később azonban az egyház növekedése idején ez egyre nehezebb lett volna, ezért áttértek az egy szín alatti áldoztatásra. Mindkét szín alatt jelen van a teljes Krisztus, s ráadásul a kettő együtt nem több, mint bármelyik külön-külön.
1: A 11 órai híreket Cseperedőnk követi. A mai műsorban Holló Zsófia hordozási tanácsadóval, az Összhang Egyesület önkéntesével beszélget Berec Renáta.
7: És a testközelségnek van még nagyon-nagyon sok pozitív hozadéka, tehát nem csak praktikus okok miatt érdemes hordozni, hanem azért is, mert élettanilag nagyon meg tudja segíteni az újszülöttnek a kinti világhoz való adaptálódását, hogyha minél többet van testközelben, illetve az anyukának is a hormonális folyamatainak nagyon tud kedvezni az, hogyha testközelségben van az új szülöttjével.
1: Fél 12-től megismételjük a Vatikáni Rádió tegnap esti adását, majd a napversét és a napi máját is. Délben a harangszó alatt elmondjuk a Regina Célit. Utána egyházi hírekkel jelentkezik Debnár Ádám. Szólj, Uram, a mai napi evangélium 4 nyelven hangzik el ezt követően, és a Szentek Szent Életű Emberekben ma Bellon Gellért püspökről hallanak. Elmondjuk még az imád Csepelényi György vértanú boldogávatásáért, és ezt az órát névnap és kalendárium című kis műsorainkkal zárjuk. 13 óra 5 perckor jelentkezik majd a Nosztalgiázunk Laci atyával című műsorunk, melyben ma is zenei időutazásra invitálják kedves hallgatóinkat Széles László Lőrinci plébános és a műsorvezető Farkas Erzsébet, akik tovább folytatják beszélgetésüket a régi idők dalairól. Következzen most rövid ajánlónk.
8: Azt figyeltem meg, kedves Laci atya, hogy számtalan sláger címében ott szerepel egy-egy női, általában női, vagy néha férfi név, és erre majd jó néhány példával is szolgálunk. Például most, a hamarosan hallható dalunkkal, az Express együttes dalával, amelynek mi is a címe, és mit mondhatunk el róla?
9: A címe, ez alapján már sejthetik a kedves hallgatók, Pekhes nő a sári. Bevallom bőbe, hogy amikor ezt a dalt beszerkesztettem, nekem nem jutott eszembe az, hogy egy női név szerepel benne, hanem a miniszoknya, mert erről szól a dal.
1: Kedves hallgatóink, műsorismertetéssel 13 óra 55 perckor jelentkezem majd. Tartsanak velünk akkor, és ha tehetik addig is, műsorainkhoz tartalmas időtöltést kívánok.

0: játsszon velünk és nyerjen! Figyelje kérdésünket, és ha tudja a választ, hívja a 36-os körzet 5-10-6-10.
1: Kedves hallgatóink, a pontos idő 8 óra 23 perc, ideje, hogy elindítsuk ma reggeli játékunkat. A szokásostól eltérően a mai napon 3 darab nyeremény várja gazdáját, pontosabban 3 darab páros nyeremény, ami nem más, mint 3 darab páros belépő a CACIB nemzetközi szilvásváradi kutyakiállításra, amely péntektől hétfőig várja a látogatókat. Ahogy nézegettem a programot, és tegyenek így önök is, hogy kedvet kapjanak játszani, a szombati nap tűnik a legerősebbnek, talán a legérdekesebbnek is, olyan szempontból, aki mondjuk nem kiállítani, hanem nézelődni megy oda. A neveket majd leadjuk a portán, vagy a jegyve vásárlás helyszínén, csak be kell mondani a szerencsés nyertesnek, tehát nem kell várni a postást péntekig, hogy megérkezzen a jegy, mert szokás szerint így lesz majd elintézve a bejutás. Jöjjön az első feladvány. A múlt pénteken Szent Land címmel rendeztek versmondó versenyt itt Egerben az érseki palotában az Egri Főegyházmegye általános iskolás diákjainak. E versenyen 3 költő műveiből válogathattak a résztvevők, válogattak, választottak. Köztük volt az is, aki mai első feladványunk. Ha tudják a nevét, hívják a 36-os körzet 510-610, és egy olyan riportból vágtam ki a részletet, amelyben Farkas Erzsébet Gróf Lajossal beszélget.
2: Tudjuk, miskolciak gondolom legalábbis elég sokan, hogy van Miskolcon pizza. De azt már kevesen tudják, ki is volt. Azt gondolom még kevesebben, hogy katolikus pap volt, azt esetleg még kevesebben, hogy költő is volt, és aki ráadásul nem csak költeményeket, tehát verseket írt, hanem az úgynevezett népénekeknek a szövegét is, nagyon sok népénekünk szövegét ő írta. Gondolom sokan olyanok, akik rendszeresen hétről hétre, vagy akár napról napra éneklik ezeket a szövegeket, fogalmuk sincs arra, hogy kiírta. Mert nem csak ezt nem tudják, hanem azt sem, hogy nagy műgyűjtő is volt, és nem csak a irodalmat, hanem a képzőművészetet is nagyon szerette. És hát ugye azon kívül még azt is tudni kell, és nem tudom, hogy nem mondjam ezt, hogy ez talán a legfontosabb, hogy Bibliát is fordított. Most ott kell elkezdeni, hogy az eredeti neve Viperina József volt. Itt Miskolcon született méghozzá 1821. január 2-án. Itt az iskoláit is, itt végezte Miskolcon, illetve ahogy veszük, mert egy nagyon érdekes dolog, 15 éves korában már fölvették a szemináriumba, természetesen 15 évesen még nem a hivatos kispapi tanulmányokat végezte, hanem a úgynevezett közismereti tárgyakat folytatta tovább, csak mikor aztán a 17-18 éve felé volt, akkor már aztán a teológiai tanulmányait is folytatta, de már ezen a 15 éves korában is kezdett verseket írni. És hát ugye milyenek a gyerekek, milyenek a fiatalok, elkezdték miatta piszkálni, és ahogy mondják, cikizni, ugye, és mit gondolt rá, hogy pétheti ezt ki, hogy fölvesz egy nevet, hogy nem Viperina József írt ezt a verset, úgyhogy itt indult el ez a név, de hivatalosan csak a papszentelés után már aztán megengedték neki, hogy ezt a nevet további, és mint pap is használhassa. Aztán, ahogy mondtam, már 17-18 éves korában már aztán elkezdte a tanulmányait, és annyiból volt nagy szerencséje, hogy megkedvelték őt, megszerették őt, még mikor csak tanult, akkor is már elkezdett még fordítani is, nem csak verset írni, és Klopstock Mesiásából fordított részleteket, és akkor fölment Pestre, Toldi Ferenc, illetve Vörös Marti és Bajza, tehát őket is ismerte, ők adtak, főleg Vörös Marti adott neki tanácsot a további fordításhoz. De nem csak őket kell megemlíteni, hanem Petőfi Sándort is, aki nem csak hogy ismerőse, hanem így is lehet mondani, hogy barátja volt. sőt, ugye nem tudom, hogy miért volt az, hogy 1844-ben Petőfi Debrecenből miért Egeren keresztül ment föl Pestre. A lényeg, hogy így történt, és Egerbe akkor találkozott, sőt a többi ott tanuló kispappal is, és hát mondjam így, hogy jó barátságba kerültek. Pappá szentelték utána, ahogy mondtam, hogy megkedvelték őt, és 1846-ban Pirker érsek magához hívatta udvari szertartójának. Ez hát nem tudom egész pontosan milyen beosztás, ez milyen munka, a lényeg az, hogy ott körülötte serte perfélt ez a lényeg, de most hát annyival viszont nem volt túl nagy szerencséje, hogy nem túl sokkal később Pirker meghalt. Utána aztán elkerült először káplánnak, utána pedig plébánosnak is, de nem sokkal később ugye egy új érsek került a Egyház megye élére, Bartokovics érsek, aki szintén megkedvelte őt és maga mellé vette titkárának. És Bartokovics volt az, aki úgy gondolta, hogy épp ideje már annak, hogy egy új Biblia fordítás készüljön. Nagyon sok tanulmányokat írt, előadásokat tartott, és előbb-utóbb a Magyar Tudományos Akadémiának is tagja lett, fölvették oda, sőt, a Kisfaludi Társaságnak is tagja lett, úgyhogy aztán például egy nagyon érdekes dolog, hogy fölhívták Pestre, és nem tudom megmondani hirtelen fejből, melyik évben a Szent István napi ünnepségen az ünnepi beszédet vele mondaták, ő tartotta. Ugye nagyon-nagyon sok verset írt, és ahogy mondtam, hogy imakönyveket is írt, volt egy ilyen című imakönyv, Lelki Manna, ez 250 000 példányban jelent meg. Ez abban az időben ez egy óriási nagy példányszám volt, nem tudom pontosan, hogy az akkori költők, írók milyen példányszámban jelenhettek meg, de biztos, hogy jóval kevesebben. Beszéltünk korábban nem csak a versekről, hanem az egyházi énekekről is, hogy milyen sok olyan ének van, amit írt. Én úgy gondolom, hogy ezekből már csak érdekesség kedvéért is felolvasok már csak a címeket, természetesen nem az egészet, és meg fognak lepődni, azt hiszem, a hallgatók. Azt mondja, sok strófás miseénékék közül e négy hangzik meg szüntelen templomban, áldozattal járul hozzánk, egybejüktünk, ó nagy Isten, kegyességért hív szó Jézus, szeretettel jönnek hozzá, stb. Stb. Aztán karácsonykor, Krisztus Jézus született, örvendezzünk. Pásztorok, örvendezve. Aztán nagybőjben, a keresztfához megyek. Buzgó szívvel ünnepeljük, stb. Stb. Oltári szentség előtt tárkányi szavajjal így énekelünk, hogy ó égből szállott kenyér, ó szeretett szent emléke, zárogáttát adó Jézus. Aztán, Uram Jézus, légy velünk.
1: Ez egy nagyon szép végszó volt ahhoz a papköltőhöz, akiről Farkas Erzsébet Gróf Lajossal beszélgetett az elmúlt percekben, és fog még beszélgetni bővebben is a mai Tudományról, Kultúráról Mindenkinek című műsorunkban 9 óra 5 perctől megtudjuk, hogy kiről volt szó, oszta Isten, amennyiben sikerül őt visszahívni, de egy kicsit várunk még erre. Ezért elmondom, hogy hol adhatnak vért a mai napon. Horton a könyvtár várja a véradókat a mai napon 10 órától 13 óra 30 percig. A holnapi nap 20-a, szerda. 9.30-tól 13 óráig, itt Egerben a civil közösségek házában adható vér, utána pedig 15-től 17 óráig a kerecsendi polgármesteri hivatalban. Ennyit tehát az előttünk álló napok véradási lehetőségeiről, mert Nagyfüged is várja önöket csütörtökön, 14.30-tól 17 óráig a művelődési ház lesz majd a kiszállásos véradás helyszíne. Hozta Isten, szeretettel köszöntöm.
3: Dicsértessék a Jézus Krisztus, Farkas Ferencné vagyok, Putnokról.
1: Nagyon örvendek, Hozta Isten. Nos, tehát kiről volt szó?
3: Tárkányi Béla József.
1: Tárkányi Béla, így van. És mondta Gróf,
3: igen? Nagyon sok szép éneket lehet tőlük ismerni.
1: Igen, és a Hozsannában megvan az az előny, hogy a szerzők nevei már ha tudjuk a szerzőt, akkor a nevek vagy az énekek fölé vannak írva, és Tárkányi Béla nevével rengetegszer találkozunk. Szerintem büszke lehet az Egri Főegyházmegye arra, hogy tulajdonképpen az egész magyar katolikus egyház leginkább az ő énekeit énekeli.
3: Igen. Igen, és én is naponta szinte azt lehet mondani éneklem, úgyhogy nagyon sok szeretettel éneklem, és nagyon jó érzés, hogy lelkileg ennyire Jóistenhez tudja emelni a szívünket, lelkünket.
1: Így van.
3: Minden nap énekek által.
1: Talán tetszik tudni, hogy kutyakiállításra szóló belépőjegyeink vannak. Tud-e ezzel élni?
3: Hát sajnos ezzel nem tudok élni. Az az igazság, hogy éppen lakásfelújításban vagyunk, és nem tudom megoldani, hogy most el tudjak menni, ha esetleg könyvet lehetne érte cserébe.
1: Akkor egy könyvet fogunk önnek felajánlani, postára adni, és megmaradt akkor a páros belépőkből az, ami önnek járt volna. Így még mindig van 6 belépőnk, vagyis 3x2 lebontva. A könyvet pedig majd forgassa a lelki haszonnal, csak úgy, mint Tárkányi Béla verseit, vagy dalait.
3: Nagyon szépen köszönöm. Viszont hallásra,
1: mindörökké, amen. És hadd folytassam egy programajánlóval. A mai napon kedden 16 óra 30-tól várja önöket a Bródy Sándor könyvtár itt Egerben dr. Jánk István egyetemi docens előadására, melynek címe A testünk beszél helyettünk, testbeszéd és nonverbális kommunikáció a mindennapok során. Rövid zene után folytatjuk reggeli játékunkat. Vagy nem folytatjuk, zene után valami kis malőr történhetett a pult környékén, akkor elmondom, hogy holnap szerdán szintén a Bródy Sándor könyvtárban itt Egerben Japán Klub lesz 15 óra 30-tól. A foglalkozás témája a Golden Week, jelentsen ez bármit, ha nem tudják, ott megtudják, a pontyeregetés, ez érdekes, és a gyermeknap, a helyismereti folyóirat olvasóat helyszínt a Japán Klubnak a Bródyban.

8 óra 38 perc van, és mielőtt folytatnánk irodalmi feladványal a ma reggeli játékot, hadd jöjjön egy irodalmi programajánló. Holnap 20-án, tehát szerdán, 16 óra 30 perctől várja önöket a Bródi Sándor könyvtár itt Egerben, Bakacsi Ernő kötet bemutatójára, melynek címe a Szökött katona. A szerző Bakacsi Ernő, vele dr. Ködöböc Gábor beszélget majd, és fellép Patkós Attila előadó művész, valamint Széchenyi Orsolya könyvtár.

0: Győriből most Bozog Ferenc piaristát halljuk, és egy kicsit kapcsolódunk ahhoz, amire ma páros belépőket lehet nyerni. Ez pedig a Szilvásváradi Nemzetközi Kutyakiállítás, amely péntektől vasárnapig várja az érdeklődőket. Ajánlottam önöknek, mint a legerősebb, legérdekesebb napot, a szombatot. De ha valakinek van kis testű vagy nagyobb testű keverékkutyája, nem mondom, hogy korcs, akkor akár egy szépségversenyen is elindíthatja 3000 forint ellenében, hogy mennyire szép a kutyája, az ott majd kiderül, vagy az, hogy mennyire tetszik a zsűrinek. Mert szerintem mindenkinek a saját kutyája a legszebb. Tehát páros belépő várja azt, aki telefonál a helyes megfejtéssel a 36-os körzet 510-610-es számra, egy író nevét várom.
1: Az első igazán jelentős kutyahősebb Buck, a vadon szava, szánhúzó kutyája. A nagy alaszkai aranyláz időszakában különösképp megnőtt az érdeklődés az erős és kitartó szánhúzó kutyák iránt. Magát is elkapta ez a különös láz. Aranyat ugyan nem szerzett, az emberek és kutyák viselkedésével kapcsolatos értékes tapasztalatokat viszont igen. Kárpáti Aurél ezt írja tanulmányában. Egy nap hajóra szállt és elment Alaszkába aranyásónak. Itt barátkozott össze az indiánokkal, és itt szerette meg az állatokat, kivált a kutyákat. A vadon szavában Bucknak az emberek és körülmények által befolyásolt sorsa egyfajta sajátos reevolúciónak tekinthető, visszatérés egy korábbi létformába, visszavadulás a vadonba. Paradox módon ugyanakkor épp Buck reevolúciójának példázatán keresztül mutatja az agresszív előrefejlődést, a könyörtelen természetes kiválasztódást is. Buck a szeretetteljes és kímélő nevelést követő váltás során a kutya hierarchia csúcsára küzdi fel magát a szánhúzó falkában. Tótfalusi István ezt így fogalmazza meg az Irodalmi Alakok lexikonában. A szánhúzó kutyák között szigorú hierarchia alakul ki, erő, ravasság és kíméletlenség a rang és tekintély alapja. Buck erős volt, de a másik két tulajdonságot keserves tapasztalatok árán szerezte meg, ahogy az ősök ösztönei egyre jobban áttörtek szelíd neveltetésén. A Fehér Agyar című regény kutyahőse is billeg a farkaslét és kutyalét határán. A beszélő és éneklő négylábú ír-terrier testvérpár, Jeromos és Mihály, és egyéb kutyás történeteiben szereplő kutyák sorsa és jelleme meghatározó mértékben függ aktuális gazdájuknak, az embereknek sorsától és jellemétől. A kutya a leplezhetetlen tükörképe a gazdájának. Regényeiben igen jellemző, hogy miközben a kutyáról ír, az ebet körülvevő emberekről közöl markáns és nem túl hízelgő mondani valót. Harsányi Zsolt ezt írja. A kritika fanyalogva fogadta, amerikai bírálói szerint állatai úgy viselkednek, mint az emberek, emberei, mint az állatok. Az éneklő kutyában az író, az olvasót bevezeti a kutya világába, aztán az olvasói figyelmet egyre inkább az idomárok világára tereli. A kutya, noha ösztönösen a melegszívű emberekhez vonzódik, bestiális kezekben bestiálissá válhat. Az éneklő kutyában Mihályt négerfogó kutyának képezték ki. A kutya azért formálható olyannyira gonosz emberek és jó emberek kezei közt egyaránt, mert aktuális gazdáját aféle istenségnek tekinti, akinek minden parancsa és szándéka megkérdőjelezhetetlen. Így ír erről a Fehér Agyarban. Így volt ez Fehér Agyarral is. Az ember állatok félreismerhetetlenül és kikerülhetetlenül istenek voltak. Mint ahogy anyja, Kiké, hívük lett, neve első említésére, lassan kezdett ő is a hívük készegődni. Mert minden kívánságuk mögött ott volt a hatalom, amellyel kikényszeríthették a kívánságukat. Hegedűs Géza ezt írja a Világirodalom arckép csarnokában. Az éneklő kutya és a beszélő kutya. Természetesen ezekben valójában nem a kutyákról, hanem a váltakozó gazdáikról van szó. A már befutott és gazdag író a beszélő kutyát életének utolsó esztendejében éppen 100 éve írta, Hawaii szigetén. Itt írja a könyvéről alábbi töprengését. Friss, eleven új anyagot dolgozok fel, s a bemutatott kutyapszichológia célja nem csak a kutyabarátok szívét megdobogtatni, hanem elgondolkodtatni a pszichológusokat is. Világirodalmi közhely, hogy kalandos, csavargó, széltalpú élet

0: akár valamelyik saját izgalmas regénye is lehetne. Kutyás történeteit sem csupán a fantázia szülte. Nem szobaírói fantázia szüleményei. Már 9 évesen volt rajongva szeretett kutyája Rolló. Felnőttként pedig rajongott német juhásza, Michael volt a megbízható társa. Özvegye, ki maga is írónő volt, halála után írt egy eléggé olvasmányos bestsellert, ebben a könyvben tesz utalásokat közös kutyáikra is. Az éneklő kutya kapcsán egyebek közt ezt írja. Az éneklő kutya megírásával külön célja is volt Jacknek. Propagandát kezdeni az állatok embertelenül kegyetlen idomítása ellen. Alig jelent meg a regény a könyvpiacon, már is megtermette a maga kívánt gyümölcsét. Bostonból kiindulva, lelkes emberek megalapították az úgynevezett klubot, amelynek egyetlen célja az idomított állatok orfeumi és cirkuszi szerepeltetésének megakadályozása volt. Eszémet egy közismert és közkedvelt idézettel zárom. Egyszer s mindenkorra felelős lettél azért, amit megszelídítettél.
1: Legyen szó akár kutyáról, akár milyen más állatról. A pontos idő 8:46. Kérdésem az volt, hogy ki az író, akit Bozók Ferenc elrejtett ebben a kis feladványban. Valójában ő nem rejtette el, én vágtam ki a nevét később. Hozta Isten, szeretettel köszöntöm. Még nem tartunk ott, visszahívás van folyamatban. Addig elmondom, hogy Szentély lesz a Szentély Pünkösda hegyen. Ima este a Szentlélek kiáradásáért Sátoraljaújhelyen, most május 23-án a helyszín közelebbről Szárhegy, a Szent István kápolna. A program 18:30-kor kezdődik gyülekezéssel a hegyen. Utána lesz rózsafűzér, dicsőítés, szentmise természetesen, melyet Tóth Gábor füzéri plébános mutat be, 20:30-tól szentségimádás, 21:45-től szent lélekhívás, majd az egész egyéni áldással, illetve virasztással zárul, hiszen fent maradhatnak a résztvevők a hegyen, és imádkozhatnak a szent lélek kiáradásáért. Hozta Isten, szeretettel köszöntöm!
2: Jó reggelt kívánok!
1: Önnek is jó reggelt! Nos, tehát ki a megfejtésünk?
2: Jack London.
1: Tökéletes Jack London a megfejtés. Szerintem a kutyanövekből is nagyon egyszerű volt rájönni, azért ezt az oldalát domborítottuk most ki, mert páros belépőket sorsolunk ki a hétvégi szilvásváradi kutyakiállításra. Olvasott-e Jack Londont korábban?
2: Hát talán a fiatal koromban, én most már 70 fölött vagyok, de azt hiszem, hogy a fehér agyat meg ezeket olvastam.
1: Igen, hát meg a vadonszava az akár tévében is volt, Charlton Hestonnal a főszerepben, aki korábban Ben Hurként lett ismert, de már előtte is ismert volt, és nekem annyi emlékem, nyilván én is olvastam Jack London, de a legelső élményem talán egészen kiskoromban, egy nyári táborban az volt, hogy a Füles újságot olvasgattam, és ment benne az éneklő kutya Sebők Imre rajzaival, hihetetlen volt a képregény maga, és megkérdezte egy nagyobb fiú, hogy mit olvasok, és mutattam, hogy a képregényt. Mondta, hogy akármilyen nagy fiú ő, de utoljára akkor sírt, amikor az éneklő kutyát kezébe vette és elolvasta. Hát igen. Nem tudom, önnek van-e kutyája? Hadd kérdezzem ezt még meg.
2: Nekem 2 is van.
1: Mi a nevük?
2: Hát az az érdekes, hogy ugye Marci van most a pultban.
1: Igen.
2: Bérincsik Marci.
1: Így van.
2: Egy kutyám neve Marci. Na. Nem ő róla szól a dolog, mert Marcit még nem is ismertem akkor, amikor az én kutyám Marci lett. Uh-huh. Hoztam hozzá egy lánykutyát, ő meg Lili.
1: Lili.
2: Mind a 2 tacskó.
1: 2 tacskó. Van akkorban otthon nem kevés gondolom a tacskókkal.
2: Nincs ezekkel nagy gond. Nincs. Olyan ügyesek. Hát egy dolog van, hogy én egy paraszti házban lakom, galambok vannak, csirkék vannak, és ha nem vigyázok, akkor bizony ők a vadász ösztönük révén elásítnak egyet-egyet.
1: Értem, akkor még sincs baj, hanem ha oda tud figyelni. Nekem is volt tacskóm, hát könyvet kéne nekem is róla írnom, mert annyi sztori esett meg vele, mint semmelyik más kutyámmal azóta. egyel sem. Köszönöm szépen a megfejtését, és akkor élni tud-e ezzel a lehetőséggel hétvégén?
2: Én azt hiszem, hogy ezt ugye a szombati lesz a kiemelt nap, akkor biztosan nem tudok elmenni, mert ecskel lesz egy ilyen lelki nap, valami karitászos nap, és oda már én bejelentkeztem, de nem tudom, a vasárnapi program milyen lesz, akkor szívesen elmegyek.
1: Az ön nevét is leadjuk, és csak be kell mondania, hogy bejuthasson.
2: Igen, köszönöm szépen.
1: Én is köszönöm, Isten áldja. 8 óra 50 perc van, még két darab páros belépünk, és 1977-ben jelent meg egy lemez, amelyet erősen ihletett Orwell Állatfarm című regénye. Nem mondom meg, hogy mi a lemez címe, mert az már nagy segítség lenne, de szerintem így is sokan tudják. Kérdésem, hogy melyik együttes adta ki ezt a lemezt, amelynek most a Dox című dalát halljuk. Nyilván nem az egészet, mert az Opus 17 percre sikeredett, nekünk meg már csak 9 percünk van, félmennyi fér telefonáljanak, páros belépőt nyerhetnek a hétvégi nemzetközi kutyakiállításra Szilvásváradra. Telefonszámunk 36-os körzet 510-610, melyik együttest halljuk?

0: David Gilmour játszott gitáron, Roger Waters basszus gitáron, és énekelt, Nick Mason kezelte a dobokat, és Richard Wright a billentyűs hangszereket, de hogy ki ugatott a háttérben, azt nem tudom, viszont most megtudjuk, hogy melyik együttes dalát hallottuk. Hozta Isten!
1: Jó reggelt kívánok! Hát a Pink Floydnak a Dust című dala volt.
0: A Pink Floyd Dax című dalát hallottuk az Animals című lemezről, amely 1977-ben jelent meg. Röviden a kérdésem a következő, tud-e élni a felajánlott belépő jeggyel, jegyekkel?
1: Tudunk élni, igen, a családból valaki kell mennek.
0: Ha megtenni, hogy visszahívja az ügyben Birincsik Marcit, az nagy segítség lenne, mert akkor az én nevüket fogjuk leadni Szilvásváradon.
1: Jó, köszönöm szépen.
0: Én pedig továbbítom Kónya Évának, neki köszönhetjük a ma reggeli belépőjegyeket. Még annyi, hogy van-e kutyája, vagy volt-e?
1: Hát tavaly nyárig volt egy nagyon szép kis pulinka, Bogika. Idős volt és beteg lett sajnos.
0: Köszönöm szépen, hogy velünk játszott. 8 óra 57 perc van, és viszont hallásra. Ezt minden kedves hallgatónknak mondom, holnap Berecz Renáta várja önöket. Nekem már csak annyi a tisztem, hogy megköszönjem Túris Arolt a zenei szerkesztő munkáját, valamint Birincsik Márton munkáját is, aki a telefonhívásokat fogadta, és a pultot is kezelte egyúttal. Ma reggeli játékunk ezzel véget ért, a pontos idő 8 óra 58 perc. További szép napot és jó rádiózást kívánok!

0: kedves hallgatóink! Itt a Szent István Rádió.
1: Ablak világunkra. Ismeretterjesztő és szolgáltató műsorok.
2: 9 óra.
0: Hírek a Szent István Rádióban.
3: Technikai szintű egyeztetés kezd a magyar és az ukrán kormány a kárpátaljai magyar kisebbség nyelvi, oktatási és kulturális jogainak mielőbbi törvényi garantálása érdekében, közölte a miniszterelnök. Magyar Péter közösségi oldalán azt írta, erről tejékoztatta Antonio Costát, az Európai Tanács elnökét is. Közben Andrej Sibiha, ukrán külügyminiszter azt írta, az ukrán kormány kész együttműködni Magyarország új kormányával valamennyi kérdésben, köztük a nemzeti kisebbségek ügyében is, annak érdekében, hogy helyreállítsák a bizalmat és a jó szomszédi kapcsolatokat. A tegnapi kormányülés után elhangzott, csak akkor nyílhat meg az uniós csatlakozás első fejezete Ukrajna számára, ha biztosítja a kisebbségi jogokat. Hazarendeli Magyarország varsói nagykövetét Orbán Anita, jelentette be a külügyminiszter a Facebook oldalán. Azt írta, a magyar-lengyel kapcsolat új időszak előtt áll, a következő napokban magas szintű delegációval érkeznek Lengyelországba, és közös cél, hogy együttműködésünket új alapokra helyezzük, tette hozzá. Ma nyilvánosságra hozzák a kegyelmi ügy dossziéjának az igazságügyi minisztériumban lévő részét, jelentette be a miniszterelnök a kormányülés után. Magyar Péter felszólította a köztársasági elnököt, hogy ő is hozza nyilvánosságra a Sándor palotában fellelhető dokumentumokat. A kormányfő hangsúlyozta, 2 éve az igazságügyi miniszter Varga Judit nem javasolta, hogy K. Endre kegyelmet kapjon, Novák Katalin akkori államfő ennek ellenére így döntött. A tájékoztatón elhangzott az is, felülvizsgálja az idei költségvetést az új kormány. A miniszterelnök felkérte Kármán András pénzügyminisztert, hogy készítsen beszámolót a valós helyzetről, valamint arról, hogy a jelenlegi gazdasági és fiskális környezet alapján mely területeken lehet szükség módosításokra a büdzsében. Elhangzott az is, hogy a kormány széleskörű egyeztetést indít önkormányzati ügyekben, de a szolidaritási adó befizetésére nem kapnak haladékot a helyhatóságok, a fizetési kötelezettséget teljesíteni kell. Magyar Péter beszámolt arról is, hogy Budapesten tárgyal az Európai Bizottság munkacsoportja a Magyarországnak járó uniós pénzek ügyében. Azt mondta, a cél, hogy a jövő heti brüsszeli útján aláírhassa a politikai megállapodást és ősszel megérkezhessen a pénz. Beszélt arról is, az uniós védelmi hitelre benyújtott magyar igényt átvizsgálja az új kormány. Azonnali hatállyal felfüggesztették a Nemzeti Kulturális Alap igazgatóját, Krucsainné Herter Anikót. A döntést Tarz Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter jelentette be. Ennek hátterében az NKA-t érintő közelmúltban kirobbant támogatási ügy áll. A gyanú szerint szakmai szempontok nélkül jogszerűtlenül osztottak szét mintegy 17 milliárd forintot. A minisztérium a kifizetéseket már korábban zárolta, a hatóságok pedig hűtlen kezelés és költségvetési csalás gyanújával nyomoznak az ügyben. Soron kívül tárgyalta a kormány a Dunaújvárosi Vasmű a Dunafer ügyét tegnap, amiről a tájékoztatón is említést tettek a kormányülés után. Később Nagy Ervin, Dunaújváros Tiszás egyéni országgyűlési képviselője is bejelentette a Facebook oldalán, hogy a kormány döntött a Dunafer közszolgáltatási szerződésének meghosszabbításáról, ami rövid távon tovább biztosítja a dolgozók megélhetését. A Dunafer működésének biztosítása havonta nagyjából 1 milliárd forintba kerül. Az államfő szerint nincs olyan jogi vagy alkotmányos indok, amely megalapozna a lemondását, ezért továbbra is ellátja feladatát. Sólyog Tamás az Indexnek adott interjúban hangsúlyozta, esküje az egész politikai nemzethez köti, és feladatait a hatályos alkotmányos keretek között gyakorolja. Kijelentette, a köztársasági elnöki hatáskörök újraértelmezése politikai kérdés, amely jogi változtatások nélkül nem érinti státuszát. Magyar Péter a közösségi oldalán úgy reagált, Magyarországnak olyan köztársasági elnökre van szüksége, aki nem egy politikai táborhoz, hanem a magyar nemzethez és minden magyarhoz hű, aki segíti a nemzet újraegyesítését és szolgálja a hazáját. A héten kezdődik a magyar államadós osztályzatok idei hitelminősítői vizsgálat sorozata. Először a Moody's vizsgálja Magyarországot, a cég május 22-ére péntekre tűzte ki a magyar besorolások első idei értékelési időpontját. A Standard & Poor's május 29-én, a Fitch Ratings pedig június 5-én tűzi napirendre Magyarország értékelését. Alacsonyabb kamattal indít új sorozatú lakossági állampapírokat az államadósság kezelő. A papírok futamideje változatlanul 5 év, kamatozása évi 6,5%-ra mérséklődik az eddigi 7-ről. Az új sorozat péntektől lesz elérhető, a jelenlegi fix MÁV sorozat pedig csütörtökig. Végül az időjárásról. Alapvetően sokat süt majd a nap, kevés fátyolfelhővel és gumolyfelhővel, kisebb eső, zápor esetleg előfordulhat, a szél sok felé megélénkül. A csúcshőmérséklet délutánra 20-21 fok körül alakul. Híreinket hallották.
2: Reklám.
4: Transzcendens erő nélkül a színészet sem működik. Blaskó Péterrel olvashatunk címlapinterjút a legfrissebb képmásban. A májusi számból megtudhatjuk, miként zárjuk le rossz kapcsolatainkat, hogyan és kivel érdemes együtt enni, és milyen kulcsokat találhatunk a boldogsághoz. Megismerhetjük a Tabán meséjét, vagy eltévedhetünk az utazószerzővel Málta szigetén. Keresse a képmást az újságárusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu-n.
5: Az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem ismét felvételt hirdet kántor alapszakra. A képzés az EGRI Hittudományi Főiskolával együttműködésben 2026. szeptemberében indul nappali és levelező tagozaton. A cél olyan kántorok képzése, akik képesek a kántori szolgálat ellátására, az evangélium üzenetének átadására énekben, zenében, felkészültek az egyház zenéért felelős szolgálatra. A képzés 6 féléves, nappali és levelező tagozaton kerül meghirdetésre. A jelentkezést az egyetem www.felvi.uni-eszterházy.hu oldalról letölthető jelentkezési lapon a 3300 Eger Eszterházy tér 1 címre kell benyújtani 2026. május 31-ig. A szakkal kapcsolatban további információ az alábbi elérhetőségeken kérhető. Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Zenei Intézet, Eger Eszterházy tér 1, Líceum, Földszint 123. Telefonszám 36-os körzet 520-400 2031-es mellék. E-mail felvi@uni-eszterházy.hu vagy EGRI Hittudományi Főiskola tanulmányi osztály Eger Foglár György utca 6. Telefon 36-os körzet 312-916 130-as mellék. E-mail hivatal@eghf.hu.
4: Páratlan természeti kincsünk a Mofetta szén-dioxid gyógygázfürdő. Őserő a föld mélyéből. Gyógyuljon ön is festői, esztétikus környezetben Mátra derecskén a Mofettában. Ha ön cukorbetegséggel, érszűkülettel, érrendszeri problémákkal, Raynaud-szindrómával, szisztémás szklerózissal, magas vérnyomással, mozgásszervi panaszokkal küzd, akár prevenciós vagy rekreációs céllal is keresse minket bátran elérhetőségeinken. Címünk Mátra derecske, Mátyás Király utca 19/A, telefonszámunk 0636 576 200, e-mail címünk mofetta@mofetta.eu vagy a www.mofetta.eu oldalon.
2: Reklámot hallottak. Társadalmi célú hirdetés.
5: 1% felajánlás, 100% segítség. Hozzájárulás a jó hír hangjához. A Szent István Rádiót fenntartó Magyar Katolikus Rádió Alapítvány sokat köszönhet az adományozóknak. Mint minden keresztény szellemiségű intézmény, számít azokra, akik egyetértenek értékrendjével, s szeretnék azt, hogy minél több helyre eljusson a jó hír hangja. Zaklatott világunkban sok otthonban jelenti a mindennapos lelki támogatást. Ezért is fejezi ki köszönetét az alapítvány és a szerkesztőség azok számára, akik az alapítványt jelölték meg, mint adójuk 1%-ának kedvezményezettjét. Arra kéri azokat, akik továbbra is fontosnak tartják a rádió által képviselt értékeket, hogy jelezzék adóbevallásukban, hogy az alapítvány tüntetik ki figyelmükkel, s írják rá új adószámát. 18-57-87-26-1-10. Készült a Magyar Katolikus Rádió Alapítvány megbízásából.
2: Társadalmi célú hirdetésünket hallották. Tudományról, kultúráról mindenkinek. A Szent István Rádió magazin műsorát hallják.
6: Szeretettel köszöntöm hallgatóinkat, szerkesztőtársam Farkas Erzsébet, valamint a zenei szerkesztő Túri Sarolta és a technikai munkatárs Birincsik Márton nevében is. A mikrofonnál Tikovics Ernő. Néhány szó most arról, hogy miről hallanak, ha velünk maradnak. A mai műsor első felében Tárkányi Béla papköltővel foglalkozunk, utána bemutatjuk Csontos László Szikszó 1588 című nemrégiben megjelent könyvét, és végül Bozók Ferenc olvassa fel Kosztolányi Dezsőről szóló esszéjét. Ha tehetik, maradjanak velünk!

0: Gróf Lajos újságírót szeretettel köszöntöm a Szent István Rádió mikrofonja előtt. Néhány nappal ezelőtt Tárkányi Béla Papköltő és Biblia fordító címmel tartott ön előadást a Keresztény Értelmiségiek Szövetsége Miskolci csoportjának szervezésében a Mindszenty Plébánia milleniumi termében, és úgy gondoltuk, hogy mivel Tárkányi Béla Miskolc szülöttje, ezért a Szent István Rádió kedves hallgatói számára is elmondjuk és ismertetjük az ő életének fontosabb állomásait, az ő életének történetét. Hol kezdjük? A születésnél?
1: Hát igen, illetőleg még azzal inkább, hogy tudjuk, miskolciak gondolom legalábbis elég sokan, hogy van Miskolcon Tárkányi Béla utca. De azt már kevesen tudják, ki is volt Tárkányi Béla egyáltalán. Azt gondolom még kevesebben, hogy katolikus pap volt. Azt esetleg még kevesebben, hogy költő is volt. És aki ráadásul nem csak költeményeket, tehát verseket írt, hanem az úgynevezett népénekeknek a szövegét is, nagyon sok népénekünk szövegét ő írta. Gondolom sokan olyanok, akik rendszeresen hétről hétre, vagy akár napról napra éneklik ezeket a szövegeket, fogalmuk sincs arról, hogy ki írta. A szöveget ismerik, tudják, hogy énekelni, kívülről tudják, nem kell az énekeskönyvet se elővenni, hogy ezt kiírta, arról már gondolom nem sok fogalmuk, vagy szinte semmi.
0: Pedig milyen találó ezeknek az egyházi énekeknek a szövege? Könnyen megjegyezhető, valóban, ahogyan is mondja, ha sokat énekeljük, szinte már kívülről tudjuk, igen, ám a szerzőről jóval kevesebbet tudunk. De mi most, igen, ebben segítünk. Igen. Mit lehet róla tudnunk?
1: Menjünk azért még tovább előbb, mert nem csak ezt nem tudják Tárkányiról, hanem azt sem, hogy nagy műgyűjtő is volt, és nem csak a irodalmat, hanem a képzőművészetet is nagyon szerette. Ismerősei volt nagyon sok festőnek, és majd később beszélünk róla, ha egy olyan festőnek is, aki nagyon-nagyon sok képet, templomi képet az őt, mármint Tárkányi megrendelésére festette. És hát ugye azon kívül még azt is tudni kell, és nem tudom, hogy nem mondjam ezt, hogy ez talán a legfontosabb, hogy Bibliát is fordított Tárkányi, mert hogy ugye tudjuk, hogy nagyon régen, éppen most idén, ebben az évben 600 éve annak, hogy elkészült az első magyar katolikus bibliafordítás, ami a Tárkányi idejében már, hát egy kicsit, hogy mondjam, abban az időben élő embereknek már egy kicsit idegen volt, tehát muszáj volt lefordítani, hogy értsék is, hogy miről van szó, és ezt Tárkányi végezte, megcsinálta. Az már egy más kérdés, hogy mi már nem a Tárkányi fordítást használjuk, mert ugye azóta is eltelt több mint 200 év, tehát még újabb fordítása van, de ez egy nagyon fontos dolog volt, hogy Tárkányi ezt a fordítást megcsinálta. Most ott kell elkezdeni, hogy Tárkányi Béla mint ilyen nem létezik, vagy létezett, mert hogy az eredeti neve Viperina József volt.
0: Akkor a Tárkányi Béla név az egy felvett név, művész név, vagy hogyan fogalmazhatunk?
1: Hát, így lehet mondani, igen, mindjárt mondom, hogy miről van szó. Tehát Viperina József volt az eredeti neve, iparos ember volt az édesapja, és ahogy már a bevezetőben szó volt róla, itt Miskolcon született méghozzá 1821. január 2-án. Itt az iskoláit is itt végezte Miskolcon, illetve ahogy veszük, mert egy nagyon érdekes dolog, 15 éves korában már fölvették a szemináriumba, természetesen 15 évesen még nem a hivatalos kispapi tanulmányokat végezte, hanem a úgynevezett közismereti tárgyakat folytatta tovább, csak mikor aztán a 17-18 éve felé volt, akkor már aztán a teológiai tanulmányait is folytatta. De már ezen a 15 éves korában is kezdett verseket írni. És hát ugye milyenek a gyerekek, milyenek a fiatalok, elkezdték miatta piszkálni, és ahogy mondják, cikizni, ugye, és mit gondolt rá, hogy pétheti ezt ki, hogy fölvesz egy nevet, hogy nem Viperina József írt ezt a verset, hanem Tárkányi Béla. De hát senki sem tud, hogy ki az a Tárkányi Béla, hogy ő az. Úgyhogy itt indult el ez a név, de hivatalosan csak a papszentelés után már aztán megengedték neki, hogy ezt a nevet további, és mint pap is használhassa.
0: Bár a József nevet nem vette fel, hiszen teljes neve Tárkányi Béla József volt.
1: Igen, hát ezt a legalábbis ugye, mert ezt nagyon sok könyve megjelent, ima könyve, verses könyve, stb. Ezeket már így írta, mint szerző, hogy Tárkányi Béla József. Ugye aztán eredetileg a Bélát miért használta, azt ugye ő tudja, de erről nem találtam semmiféle adatot. Aztán, ahogy mondtam, már 17-18 éves korában már aztán elkezdte a tanulmányait, és annyiból volt nagy szerencséje, hogy megkedvelték őt, megszerették őt, még mikor csak tanult, akkor is már elkezdett még fordítani is, nem csak verset írni, és Klopstock mesiásából fordított részleteket, és akkor fölment Pestre, Toldi Ferenc, illetve Vörösmarty és Bajza, tehát őket is ismerte. Ők adtak, főleg Vörösmarty adott neki tanácsot a további fordításhoz. De nem csak őket kell megemlíteni, hanem Petőfi Sándort is, aki nem csak hogy ismerős, hanem így is lehet mondani, hogy barátja volt Tárkányinak, sőt, ugye nem tudom, hogy miért volt az, hogy 1844-ben Petőfi Debrecenből miért Egeren keresztül ment föl Pestre. A lényeg, hogy így történt, és Egerbe akkor találkozott Tárkányival, sőt a többi ott tanuló kispappal is, és hát mondjam így, hogy jó barátságba kerültek. Pappá szentelték, utána, ahogy mondtam, hogy megkedvelték őt, és 1846-ban Pirker érsek magához hívatta udvari szertartójának. Ez hát nem tudom egész pontosan milyen beosztás, ez milyen munka, a lényeg az, hogy ott körülötte serte perfélt ez a lényeg, de nem is ez volt a legfontosabb benne, hanem az, hogy ahogy őt magam elérve, de másnap már elindultak egy külföldi körútra, Pozsonyba, Bécsbe mentek, és ott nem csak ugye természetesen templomba mentek, hanem nagyon sok múzeumba kiállításokat nézett meg Tárkányi, és akkor kezdett el igazán a képzőművészettel foglalkozni és érdeklődni iránta. Nagyon sok olyan festő művet ott ismert meg Bécsbe Pirker segítségével. De most hát annyival viszont nem volt túl nagy szerencséje, hogy nem túl sokkal később, 1847-ben Pirker meghalt. Utána aztán elkerült először káplánnak, utána pedig plébánosnak is, de nem sokkal később ugye egy új érsek került a Egyházmegye élére, Bartokovics érsek, aki szintén megkedvelte őt és maga mellé vette titkárának. És Bartokovics volt az, aki úgy gondolta, hogy épp ideje már annak, hogy egy új bibliafordítás készüljön, mert ugye ez, ahogy említettem is, ez a régi bibliafordítás már annyira az akkori időknek nem felelt meg, mindenféle így gondolta, hogy ilyet meg kell tenni. Most volt is korábban, már évekkel korábban az akkori püspöki karnak egy ilyen megbeszélése, hogy mit csináljunk. Legyen új fordítás, ne legyen. Nagyon érdekes, hogy az volt a vélemény, jó ez, a fele ez volt a püspököknek, maradjon, jó lesz ez. A másik fel az, hogy hát igen, de azért valamit javítani kéne, és egyetlen egy olyan püspök volt, hogy azt mondja, hogy fordítsak le az egészet, teljesen legyen más, mint ami most van. Hát ugye végül is aztán ez az lett belőle, hogy nem lett teljes, tökéletes fordítás, de nagyon sokat javított rajta, úgyhogy mégis azt lehet mondani, hogy igazából lefordította az egész Bibliát, csak nagyon sok mindent mégis úgy hagyott nagyjából, ahogy az korábban volt. Nagyon sok tanulmányokat írt, előadásokat tartott, és előbb-utóbb a Magyar Tudományos Akadémiának is tagja lett, fölvették oda, sőt, a Kisfaludi Társaságnak is tagja lett, úgyhogy aztán például egy nagyon érdekes dolog, hogy fölhívták Pestre, és nem tudom megmondani hirtelen fejből, melyik évben a Szent István napi ünnepségen az ünnepi beszédet vele mondották, ő tartotta. ugye nagyon-nagyon sok verset írt, és ahogy mondtam, hogy imakönyveket is írt, volt egy ilyen című imakönyv, Lelki Manna, ez 4 millió példányban jelent meg. Ez abban az időben ez egy óriási nagy példányszám volt, nem tudom pontosan, hogy az akkori költők, írók milyen példányszámban jelenhettek meg, de biztos, hogy jóval kevesebben.
0: Ha már verseket említett, akkor egy pillanatra álljunk meg, hiszen a Szent István Rádió Szent Land címmel egy versmondó versenyt is hirdetett. Most még az esemény előtt beszélgetünk és készül ez a riport, amikor már adásba kerül az esemény után leszünk, de azért tartom fontosnak ezt a versmondó versenyt megemlíteni, mert a versenyen versenyző és versmondó diákok éppen Tárkányi Bélától is mondanak István, majd verseket.
1: Három költőből.
0: Tárkányi az egyik. Úgyhogy itt azt hiszem, hogy megemlítésre méltó, és meg kell említenünk vele kapcsolatosan ezt a szép 21. századi programot is, ahogyan már a fiatalokkal is megismertetjük az ő költészetét. Menjünk akkor tovább.
1: A versekkel kapcsolatban, hogy föl van nekem sorolva, milyen folyóiratokban, évkönyvekben írt verseket jelent meg. Én, hogy rajzolatok, a remény, az Athéneum, Nemzeti Almanach, Árpádia Őrangyal, Honderű, Országgyűlési Almanach, Divatcsarnok, Pesti Divatlap, stb. Hát ennyit talán most a versekről egyelőre. A másik nagyon fontos dolog, hogy említettem, hogy a képzőművészet is nagyon érdekelte, és megismerkedett Kovács Mihály nevű festőművésszel, akit hát ugye mondhatom, hogy az elején azt mondtam, hogy nagyon sok mindent nem tudnak Tárkányiról, ugye azt mondhatom, hogy nagyon sok mindent, hogy alig valamit tudnak Kovács Mihályról is. Ha csak annyit mondok róla, hogy a Mindszenti templom, itt a Miskolci Mindszenti templom összes oltárképét ez a Kovács Mihály festette, akkor már annyi, tehát nem csak a fő oltárképet, hanem a mellék oltárképet is, tehát 5 oltárképet ő festett, ami még külön plusz érdekes, hogy mind az 5-öt azért festette, mert Tárkányi rendelte meg, sőt, Tárkányi fizette ki az árát. Abban az időben már ugye olyan pozícióban volt, hogy gondolom volt rá pénze természetesen, és azért is tartott ezt fontosnak, mert őt annak idején 2 hetes korában Mindszenten keresztelték, mármint Tárkányit. Tehát ugye úgy gondolta, hogy illik, hogyha már itt keresztelték, és van is módja rá, hogy ezeket az oltárképeket ő megrendelje, és ez a Kovács Mihály meg is festette. De nem csak Mindszenten található ennek a Kovács Mihálynak festménye, hanem nagyon sok-sok más templomba is. Azt mondja, hogy Domonkoson volt káplán Tárkányi, ott készített egy Szent Domonkos oltárképet, aztán itt sorolom tovább, miket festett a mellékoltárokra, ahogy mondtam, szintén Immakuláta, Szent József, Szent István és Szent László a Mindszenti mellékoltárokra. Továbbá festett egy megváltót, Mózes, Ecce-Homo képet, Szent Alajost, Szent András, Szent Rozália barlangban, nem sorolom mindegyiket. Ugye itt aztán említettem meg, hogy egy részét még akkor rendeltem meg Tárkányi, amikor még titkára volt az érseknek, vagy úgy megjegyeztem, hogy vajon a mai érsek úrnak a titkára vajon mire van módja, hogy mit rendeljen meg, és főleg mire van pénze, hogy ezt ki is fizesse. Hát gondolom, nem sok festő élne meg ma a mostani titkárnak a honoráriumából.

0: Előadásának címében szerepelt, hogy Tárkányi Béla papköltő és bibliafordító. Biblia fordításaival kapcsolatosan milyen ismereteket sikerült önnek összegyűjteni?
1: Na most azt ugye tudjuk, hogy az első teljes magyar nyelvű biblia fordítás az nem katolikus, hanem protestáns biblia fordítás volt, ez a úgynevezett Vizsai biblia, vagy Károli, vagy Károlyi biblia, ugye a fordító nevéről. Ez 1590-ben adták ki az első kiadás, akkor történt meg, de utána aztán az első katolikus bibliafordítás egy jezsuita papoz, a Kádi György nevéhez kapcsolódik, ugye, ő 1605-ben kezdte el a bibliafordítását, és 1626-ban, tehát magyarul ma 600 éve ezelőtt jelent meg ez a bizonyos Kádi fordítás. Abban az időben, ez 2000 példányban jelent meg, ez a Kádi-féle fordítás, ez abban az időben azt hiszem szintén elég nagy példányszámnak számított. Az érdekesség az, hogy ma ebből a 2000-ből 195 példány ma is megvan, ami hát elég érdekes dolog, elég ritka dolog, és hát nagyon örvendetes dolog. Aztán 1818-ban került szóba az, hogy hát akkor csináljunk egy új fordítást, és akkor mondtam, hogy végül is ez a Bartókovics érsek Tárkányit bíztam meg ezzel a fordítással, illetve, ahogy mondtam, nem tökéletes, teljes fordítás, hanem mondjuk korrigálásra inkább ez a helyes kifejezés. Hát 20 évig tartott, még az egészen elkészült, de közben elhelyezték előbb káplánnak, aztán plébánosnak is, úgyhogy hát közben más dolga is volt, nem csak ezzel foglalkozott, de végül is aztán elkészült vele. Mikor aztán elkészült, akkor egy Tárkányi a Tudományos Akadémia tagja is volt, ő tartott is ott egy előadást a biblia fordításról, és hát nem tudom, hogy talán csak érdekességének pársor fölolvasnék, hogy a Kádi-féle fordításban a Mózes első könyvének első részében a 9. vers így hangzik: mondá pedig Isten, gyűjjenek egybe a vizek, melyek az ég alatt vannak egy helyre, és tessék ki a száraz, és úgy lőn. És nevezi az Isten a száraz földnek, és a vizek gyülekezetét nevezi tengernek. Ezt így fordította Kádi. Tárkányi pedig: mondá pedig Isten, gyűjjenek egybe a vizek, melyek az ég alatt vannak egy helyre, és tűnjék ki a száraz, és úgy lőn. És nevezi Isten a szárazat földnek, és a vizek gyüleményét nevezi tengernek. Hát ugye érezzük, hogy olyan borzasztó nagy különbség nincs köztük, de mégis azért a
0: finom hangolású különbség van. De azt mondjuk el, hogy milyen nyelvről fordította magyarra ő a Bibliát?
1: Hát
0: a
1: latinról, hiszen abban az időben ugye nem csak, hogy a Biblia volt latinul, hanem latinul is észtek természetesen, sőt mi gyerekkorunkban is, vagy nem tudom ki hány éves koráig latinul hallgattuk a misét, úgyhogy ez volt a természetes dolog, persze. Tehát latinból fordította, igen. Beszéltünk korábban nem csak a versekről, hanem az egyházi énekekről is, hogy milyen sok olyan ének van, amit Tárkányi írt. Én úgy gondolom, hogy ezekből csak érdekesség kedvéért is felolvasok már csak a címeket, természetesen nem az egészet, és meg fognak lepődni, azt hiszem, a hallgatók. Azt mondja, sok strófás miseénekek közül e négy hangzik meg szüntelen templomban: áldozattal járul hozzánk, egybe jutunk, ó nagy Isten, kegyességgel hív szó Jézus, szeretettel jönnek hozzá, stb. Stb. Aztán karácsonykor: Krisztus Jézus született, örvendezzünk. Pásztorok, pásztorok, örvendezve. Aztán nagybőjben: a keresztfához megyek. Buzgó szívvel ünnepeljük, stb. Stb. Oltári szentség előtt Tárkányi szavával így énekelünk, hogy ó égből szállott kenyér, ó szeretett szent emléke, zálogáttát adó Jézus. Aztán: Uram Jézus, légy velünk. Az eszentőt így bustatjuk: Isten, ki az időnek határát kimérted. És hát végül, kedves halottaink, kész is, ismét az ő szavaival imádkozunk: adj irgalmat, adj nyugalmat, ó atyánk a lelkednek. Hát gondolom, ezeket a temezési énekét is mindenki vagy majd mindenki ismeri. Mind ő írta, természetesen nem ennyit, nem sokkal többet. Kiadták ezeket az énekszövegeket több kiadásban is. 143 ének van csak az első kötetben, és 147 a másodikban. Most azt még azért tudni kell, hogy ezeknek egy része fordítás, tehát nem okvetlen saját műve mind, németből vagy más latinból fordította, de mondom még egyszer, ezeknek a nagy többsége is az ő saját költeményei.
0: A keresztény hívek jól ismerik ezeket az énekeket a Hozsanna énekeskönyvből, és tudják, hogy éppen melyik kezdősorhoz, melyik énekszám tartozik. Javaslom, hogy ne csak beszéljünk idézőjelben Tárkányi Béla költészetéről, hogyan is formálta ő a szavakat, hanem most illusztráljuk is. Akár az egyik versével, melyik versére esett az önválasztása?
1: A versnek két korona a címe. Ki látta szebbet, mint a szűz, ha testi kellemén e két nagy eszme lett az Úr, az Isten és erény. Felrakta drága gyöngyeit, királyi bíborát, angyal fejére feltevé a legszebb koronát. És Erzsébet így indul el a szép királyleány, hogy hőn imádja Istenét az oltár zsámolyán. Bement. A templom ívei és a bámuló szemek a most belépő ajtatos szépséggel csüktenek. A szűz elérte vája szent célját, oltárhoz ért, s kereszt előtt buzgón hajolt meg a királyi térd. Kérjük meg, mint imádkozik Szeráf az ég felett, s elszózat jőle válaszul, tekintsd Erzsébetet. A szűz most a keresztre felveti pillantatát, megdöbben, s földre tette letüstént a koronát. Arany csillogjon s drága gyöngy a szolgáló fején, mikor tövis korona van az Isten emberén. Szólt, s újra földre süllyedett a szent kereszt előtt. Szerény leányzójában az Istennek kedvet ölt. Ki lát a szebbet, mint a szűz, ha a kincsén s kellemén a két nagy eszme lett az Úr, az Isten és erény.
0: Nagyon szép ez a vers, és köszönöm szépen önnek, hogy megosztottuk a Szent István Rádió kedves hallgatóival, annak pedig külön örülök, hogy Szent Erzsébetről, védőszentemről szólt ez a szép vers és ez a szép versirézet. A folytatásban pedig, ha már bibliafordítást is említettünk, akkor legyen olyan kedves, egy Zsoltár fordítással is illusztráljuk Tárkányi Béla munkásságát.
1: Igen, ez pedig legyen a 22. Zsoltár, amit ugye tudjuk, hogy nagyon sok Zsoltárnak dupla számozása van. Van, aki 22-nek, van, aki 23. Zsoltárnak mondja, még paptól is hallottam, de hát 22. Zsoltár. De a lényeg nem ez, hanem azt, hogy gondolom az eredetit, a mostani fordítást többsége hallgatóknak ismeri. Most a Tárkányi féle fordítást hallgassuk meg. Pásztorom a jó nagy Isten, nem leszek szűkölködő, szírt patakhoz a virányok pamlagára fektető. Imádandó szent nevért földeríti lelkemet, az igazság és az üdvnek boldog ösvényén vezet. Járjak bár a zöld halálnak árnyas földje éjjelén, miért remegjek, vélem Isten, vélem a vigasz remény. Megvendégelsz, terve áll a serleg ellenim között, és fejemre az olajnak illatárját öntözött. Így valóban a kegyesség kísér át az életen, csarnokodban lesz lakásom, mindörökre Istenem.
0: Nagyon szép példa volt ez is. Köszönöm szépen önnek, hogy ezekkel a példákkal is illusztráltuk Tárkányi Béla munkásságát, irodalmi tevékenységét. Vele kapcsolatosan meg kell még említenünk, hogy Egerben hunyt el 1886. február 16-án, és egri kanonokként fejezte be életét? Mit lehet tudnunk életének utolsó éveiről?
1: Manapság, mikor ilyen erősen megnő az emberek átlag életkora, kell mondani, hogy elég korán meghalt 62 éves korában. Tehát ugye nem élt túl sokat. Az édesanyjával együtt van eltemetve az egri bazilika altemplomában, úgyhogy van egy olyan vers is, hogy az édesanyjához írt. A lényeg az, hogy viszonylag fiatalon halt meg, és hát ugye akkor már mondom még egyszer, hogy miután Tudom és Akadémiának is tagja volt kisfordításra, nagyon sokszor megemlékeztek róla, külön megemlékező emlékülést tartottak a Tudomány és Akadémián, az egyik akadémiai társa mondta emlékbeszédet róla, hogy ki is volt Tárkányi, tehát nagyon megbecsülték őt, nem csak egyházi berkekben, hanem mondtam még egyszer az akadémia is például. Hát természetes, nem volt Petőfihez, Vörösmartihoz hasonlítható költő, ezt ugye el kell ismerni, de azért én úgy gondolom, hogy aki hallgathatta ezeket a verseket, fordításokat, azért el kell ismerni, hogy azért méltán emlékezünk meg róla, és befejezésül azt is elmondom, hogy ezen a bizonyos előadáson, ami a Mindszenten volt, végén megemlítettük, hogy van Tárkányi utca Miskolcon, de Egerben van Tárkányi emléktábla is. Miskolcon nincs ilyen. És ugye Mindszenten keresztelték, Mindszenten az ő megrendelése alapján készültek az oltárképek, illő lenne talán Tárkányiról legalább egy kis emléktáblát állítani, és ez az előadás után talán nem is lehetetlen, elképzelhető, hogy lesz Tárkányinak emléktáblája Miskolcon.
0: Végezetül nagyon belásta magát az ő életében. Hogyan látja ön, mi lehet az ő üzenete a 21. század embere számára? Mit tanulhatunk tőle? Miben lehet ő példakép a mai kor embere számára?
1: Az, ahogy mondtam, hogy iparos szülei voltak, tehát viszonylag egyszerű emberek, és hát ugye lett, ami lett, ugye tudjuk előzőekből, hogy mi lett belőle. Ugye mindenkinek megvan az esélye, akármilyen származású, hogy vigye valamire, hogyha képes rá, ha akarja is, és csinálja, és tanul is, meg dolgozik is, és azzal foglalkozik, ami az igazán tehetsége van, amit kapott a jó Istentől.
0: Köszönöm szépen a beszélgetést Gróf Lajos újságírónak, köszönöm szépen, hogy összefoglalta nekünk Tárkányi Béla papköltő és bibliafordító életének fontosabb állomásait, további életéhez jó egészséget és a jó Isten áldását kívánom.
1: Köszönöm szépen.

0: Csontos László újságírónak, írónak ez a negyedik történelmi témájú regény, amit a kezemben tartok. Szikszó, 1588. Foglalkoztál már a tatárjárással, a kurucidőkkel, a szabadságharccal, és most talán hiánypótlásként visszakanyarodtál a történelemben, visszaforgatod a történelem kerekét a török időkbe. Mit akar a cím?
1: Hát ez egy csatát jelent. Egészen pontosan, ugye Szikszónál volt egy nagy csata 1588. október 8-án, ez egyébként Szikszó városnak a napja is. Nem véletlen, hiszen a Rákóczi Zsigmond egri főkapitány később egyébként erdélyfejedelemként fejezte be földi pályafutását. Tehát a főkapitány által vezetett magyar és jelentős számú német sereg legyőzte egyébként a 3-4-es túlerőben lévő törököket, ami a maga korában egy óriási dicsőség volt, Európa hírű győzelem, csak idővel kiment a köztudatból.
0: Tehát ez még a török időknek jócskán a dereka.
1: Igen, hát ez a hódoltság kora, mert Szikszó nem volt török megszállt terület, mint Buda, vagy mondjuk Szeged, vagy Kecskemét.
0: Vagy Eger.
1: Eger ebben az időben nem volt, csak később foglalták el, ugye a 90-es években. Egyébként nem lehetett volna Rákóczi az egri főkapitány, de a hódoltság az olyan volt, ugye, hogy a magyarhoz is tartozott, meg a törökhöz is, tehát mind a kettő adóztatta.
0: Ez volt a legrosszabb.
1: Ezért néptelenedett el, és akkor az egész csetepati abból kezdődött, hogy Szikszó nem akarta a töröknek kifizetni az adót, nyilván azért nem akarta kifizetni, mert egyben sok volt, kettő meg azért, mert a magyarok biztották, hogy ha török jön, akkor majd megvédik címmel. És akkor így felbátorodott, a város megtagadta, tárgyalgattak csökkentésre, a török meg nem akart engedni, mert ha azt mondja, hogy ha a Szikszónak elengedi az adót, akkor jön a másik két tucat, hogy akkor ő se akar fizetni. A török meg ezért a budai pasa személyesen rendelte el, de ő maga nem jött egyébként, hanem a

0: Előtti időszakban ez volt a legnagyobb török sereg, ami Magyarországon mozgott, tehát ez egy komoly jelentős csata volt, olyan 10-12 ezer fő volt a török sereg, volt tüzérségük minden. A magyarok és a németek olyan 2500-3 ezeren voltak, és tüzérség nélkül. És ennek ellenére megverték a töröket, de nagyon hosszú ideig tartott a csata egyébként, mert hát a kevés embernek azért sokáig tartott a sok törököt legyőzni, és úgy sikerült egyébként a...
1: Bocsáss meg, de a sok töröknek nem tartott volna sok ideig a kevés magyart legyőzni.
0: Hát,
1: mi múlott?
0: Hát a vitézségen. A vitézségen elsősorban, illetve a szemfülességen, és azon, hogy éjszaka volt, már sötétedett, mikor a csata elkezdődött. Török nem látta, senki nem látta, hát ugye nem voltak kivilágítva a mezők, tehát nyilván csak ami a holdfény volt, annyiban látták az ellenségen, tudja, hogy mennyien vannak, akkor körbeveszik és legázolják. De hát nyilván nem tudták egyszer, másodszor pedig nagyon vitézül harcoltak, harmad részben pedig jött egy zseniális húzás, elfoglalták a török ágyúit, a tüzérséget a magyarok és a németek, utána megfordították az ágyukat, és saját ágyújával, tüzérségével lőtték a török tábort, és ez volt az, ami beadta a törököknek a kulcsot. Egyébként, hogyha még akarjunk, a csatában volt egy nagy trükk, ami megtévesztette a törököket, nevezetesen már sötét volt, és már voltak, akik azt mondták a Rákóczi, hogy vissza kellene vonulni, mert kevesen vagyunk, fogyunk, stb. Két tisztje egyébként ezt javasolt neki, de Rákóczi azt mondta, hogy ő innen nem vonul vissza, hanem harcolnak tovább, és kitalálta az, hogy volt egy német trombitás vele, ugye, és régen a csatában a seregek hogy mozogtak, trombitán vagy dobon adták nekik a parancsokat, hiszen kiabált volna, az nem hallja senki a csata zajba. Tehát és akkor mondta a trombitásnak, hogy eredj el a szomszéd dombra, és fújd azt a jelzést, mint hogyha új friss német sereg jönne. És akkor a törökök megijedtek, hogy ez már így is nem bírnak semmit, és akkor egy teljesen friss német erősítés érkezik a magyarokhoz, és akkor közben még elfoglalták az ágyúikat is, amit megfordítottak, és a demoralizált török sereg teljesen megfutott. Tehát hogy olyan szint, hogy a tábort is ott hagyták. Tehát minden, ami a tábor volt, a sátraik, a felszerelésük, minden a magyar zsákmány lett.
1: Többet észel, mint erővel.
0: Igen, igen, hát a Rákóczi egyébként híres vitéz volt, tehát ő egy igazi katonaember volt, a Rákóczi Zsigmond, aki előtte Szendrővárának volt a kapitánya, és akkor a nagyságokat betartva, mert Eger az sokkal jelentősebb volt, mint Szendrő, és akkor utána lett Eger főkapitánya, tehát az egész Észak-Kelet Magyarországnak a egyik legfontosabb várát, hiszen Kassa volt a kamaraszékhely és az uradalmi központ, ugye, de a legfontosabb vára a török vidéken pedig Eger volt, és ennek lett a vezetője egyébként pár hónappal korábban Rákóczi Zsigmond.
1: És a törökök mit csináltak, miután lefőtt a kávé? Mi volt az utóélete, a hatása?
0: Hát a szikszai csatában? Az, hogy jól megkergették őket, fülekig szaladtak, Putnoknál is, mert ugye idefele jövett, Putnok az egy ilyen palánkvár volt, kis kővár részekkel, néhány ágyúval, és akkor jött ez nagy török sereg. Egyébként meg tudta volna ostromon simán be is tudja venni, csak az időt nem akarták tölteni. Hát majd hazafele, mikor fel vagyunk pakolva, ráérünk, akkor egy-két napot elszórakozunk, de ugye idefele jöttek, hogy a példás statuáljanak. Visszafele viszont kijött a putnoki magyar kapitány a lovasaival, aztán visszafele vert sereget a törököket, mert ugye akkor nem egy alakzatba mentek, hanem össze-vissza, hogy jöttek, akkor jól megkergette, meg levágott belőlük, amennyit tudott. Tehát még Putnokon is megkergették őket. Ráadásul a Szandzsák béget a csúfvereség miatt leváltották pár hónappal később.
1: Akkor Selyem Zsinór.
0: Nem Selyem Zsinór, már csak leváltották, áthelyezték. Azért Selyem Zsinór nem volt olyan gyakori, mert akkor nem lett volna török vezető. Az nagyon ritkán volt, és általában csak a fővezéreknek. Ezt egyszerűen áthelyezték máshova a török bizalom, csak egy alacsonyabb polcra. Azóta a büntetése, mert Magyarországon jó volt lenni, mert jó az éghajlat, kellemes a környezet, ugye akkor nagyjából békesség volt, tehát különösebben nem kellett megszakadni. Voltak a bajvívások, ugye, tehát úgy a szórakozás, ugye, hogy a magyar meg a török vitézek vívtak egymással, de különösebb háborúskodás akkor nem volt, mert elméletileg béke volt, csak a békében is voltak ilyen csatározások. Tehát ehhez képest, hogy áthelyezték mondjuk Szíriába, vagy ne adj Isten a perzsa határot, sokkal rosszabb volt, hiszen 40 fok, sivatag, stb. Tehát ahhoz képest a magyar éghajlat, hagyd nem mondjam, hogy a nyaralás volt.
1: Tehát akkor a török lemondott Szikszóról végleg. Miért ezt választottad, ezt a történelmi eseményt? Ezt a mondhatjuk, hogy kevésbé ismert eseményt.
0: Éppen ezért, mert kevésbé ismert. Egyébként azért, mert ugye említetted is a három történelmi regényt, amit írtam, ugye, tehát Tatárjárás, akkor a Kuruckor, illetve 1848-49. Na most akkor ugye volt egy hiátusom benne, ugye a török idők, amiről szerettem volna, én ez már úgy kb. Két éve megfogalmazódott bennem, hogy jó lenne írni róla, csak hát ugye meg kell teremteni hozzá a feltételeket. Most jött össze Szikszó városának a támogatása, egyébként többen is támogatták, de Szikszó volt a legnagyobb támogató benne, hogy megjelenhessen a kötet. Azt mondtam, hogy a többit összeszedem mellé, és akkor elkezdtem dolgozni rajta, meg közben a pénzen is, és mire megírtam a könyvet, meg lett a pénz is.
1: A kötet alcíme, hogy a Rákócziak csillaga. Ez mire utal?
0: Ugye Rákóczi Zsigmond, mint mondtam, ugye ő volt a főkapitány, de eddig a Rákóczi család

0: Az egy nemes család volt, ami birtokos is volt, de egy olyan jelentősebb vidéki birtokos család. Rákóczi Zsigmonddal kilőttek, mint a rakéta, mondhatnám mai szóval, hiszen addig főleg itt Borsodban meg Abaújban voltak birtokaik, a Sajó mentén itt ott, ugye, hát így innen származik a család is, és akkor ugye a Rákóczi Zsigmond volt még szendrői kapitányként, aki szerencs haszonbérletét megkapta a királytól, mivel járt neki bizonyos összeg, ugye fizetség. Most a királynak nem volt készpénze, és akkor adta neki a szerencsi haszonbérletet, hogy amíg ugye azt a pénzt az adókból, királynak járó adókból vissza nem szedte, az addig járt neki, ugye az igaz ő birtoka volt. Na most itt két dolog történt. Az egy, Rákóczinak megtetszett szerencs, kettő, volt pénze, és akkor megváltotta a várat a királytól, és akkor már szerencs az saját jogon, saját tulajdona lett, tehát elkezdett felfele menni a Rákóczi család, ugye, tehát elkezdett birtokot szerezni, útközben Egernek a főkapitány, de előtte nem sokkal megházasodott egy özvegyasszonyt, egyébként 26 éves özvegyasszonyt vett feleségül, de nem ez volt benne az igazán lényeg, az, hogy özvegyasszony hozott rengeteg birtokot. És a birtokkal a Rákóczi birtok megduplázott, megtriplázódott, főleg Zemplén és Hegyaljai birtokokat hozott, és akkor ugye egyszerre rengeteg birtokot szerzett a Rákóczi, másodszor pedig, mikor Szikszón győzött, ez olyan nagy dolog volt, bekerült a főnemesek közé. És akkor utána az már csak egy következő ugrás volt, hogy Egerből elkerült, hogy a végén erdélyi fejedelem lett. Tehát azért mondom, hogy indult egy átlagos vidéki jómódú nemesből, és a ország egyik legnagyobb embereként, ugye erdélyi fejedelemként fejezte be földi létét.
1: A kötet annyira friss, hogy most jött ki csak a nyomdából. Hol lehet megvásárolni?
0: Már két könyvesboltban lehet Miskolcon megvásárolni, az egyik a Génius a főutcán, a másik pedig a görög katolikusoknak, ami a Búzatéren van a boltja, a ikon és kegytárgybolt, ugye a templom mögött, tehát ott személyesen is meg lehet nézegetni, meg lehet vásárolni, illetve Szikszón nincs könyvesbolt, de az én könyvem mégis kapható. Hát ez egy kis ügyességgel történt, a városháza melletti butikba, ugye én nem ismerem Szikszót annyira, de egyik ismerősöm, Szikszó ismerős ajánlott, amikor kérdeztem tőle, hogy ajánljon már nekem valakit, aki szerinte hajlandó lenne foglalkozni vele, vállalkozó és jó helyen van a boltja, meg olyan is, ahol még a könyv elmegy, és akkor a divat áruban ott meg lehet venni ezt a kötetet a szikszóiaknak, vagy a környékbelieknek.
1: Az elmúlt percekben Csontos László író és történész legújabb könyvéről, a Szikszó 1588 a Rákóczyak csillaga című kötetről hallottak. A történelmi regényt május 12-én kedden mutatták be a Miskolci II. Rákóczi Ferenc könyvtárban.

0: Most Bozog Ferenc atya olvassa fel Kosztolányi Dezsőről szóló eszéjét.
1: A kávézás élménye Kosztolányi Dezső lírájában. Mióta török hatásra a kávézás szokása megjelent Magyarhonban, a kávés verseknek se szeri, se száma a magyar lírában. Nem indult azonban diadalmasan a kávé térhódítása a magyar közgondolkodásban, mivel eleinte a magyarság a fekete levest, a hódító oszmán törökök rossz ízű, ármányos, pogány italának tekintette. Később a 18. század elején aztán a balkáni kereskedelmi forgalom kikerülhetetlensége okán, mint kivéthetetlen import cikk, ismét megállíthatatlanul terjedt és divatba is jött a honi kávézás. Az első feljegyzett kávézót a Rász Kávezíder Blázius, vagyis kávéfőző Balázs nyitotta meg. Kezdetben utcán úgynevezett vándorkávésként árult a kávéit, majd meggazdagodván 1714-ben állandó kávémérést nyitott. A magyar irodalomban már konkrétan a kávéház kifejezést lelhetjük fel Mikeskelemen 1738. április 11-én keltezett törökországi levelében. Zrínyi szigeti veszedelmében, a harmadik énekben már mint szokott italt kávét szürsölgetnek a vitézek. Amade László rokokó költő a 18. századból már azzal henceg a Tallala, Fallala, Jókedven vagyon című versében, hogy 10 kávét is képes meginni. Versegi Ferenc már kávézásra kijelölt, külön szobát említ a Rikóti Mátyás 4. dalában. Csokonai hideg télies időben kávét, meleg nyárias időben pedig limonádét javasol fogyasztásra a Krisztina napra című versében. Talán Tompa Mihály a legelső poétánk, aki a kávé és szivar együttes jótékony hatását dicséri az Ebéd után című költeményében. Már a közismert szállóige lett Arany János török bálintjából a Hátra van még a fekete kávé idézet. Karinti kávét iszik és olvassa a lapokat a Nihilben. Dzsida Jenőnél a Sötétség versében a kávé éjfekete sarában elsüllyedő kockacukor a fekete sírnak, halálnak allegóriája. Somjó Zoltán számos versét lehetne citálni, és hosszan sorolhatnánk a példálózást. Gazdag antológia születhetne a magyar kávés versekből. A reggeli ébredés első igazi impulzív materiális élménye a kávézás. Kosztolányi Kávéval és kacajjal jő című versében természetesen a koffein a reggel első életjele, az új nap örömével és izgalmával. Az éjszaka mindig egy kis meghalást hoz, a reggel mindig egy kis feltámadást a testnek és a léleknek. Minden megélt új reggel a megújulás és újrakezdés reményét hordozza. A reggeli kávé segíti az ébredőt áthúzni az éjszakai dermedtségből a délelőtti mozgásba. Ha van reggeli ébredés és reggeli kávé, akkor van miért felkelni, és van folytatás. Más szavakkal, de ugyanezt hozza a Reggeli áldás című versében is. Most kávé kellene, pillés és enyhe kávé, és egy nyugalmas fekete szivar. Hogy oly lázzal, mely ezer éjszakáé, azt mondjam a kellő reggelnek, ávé, az ébredés lázadt szavaival. Ez a kávé, ávé rímpár megjelenik a New York Te Kávéház, ahol oly sokszor ültem című versében is. Meginnék asztalomnál egy langyos esti kávét, és mint hívő keresztény elmondanék egy ávét. Nem gondolnám direkt hatásnak, de felfedeztem, hogy a kávé ávé kínálkozó rímpárjával Kosztolányinál jóval korábban már Csokonai is élt. A Köszöntő Lengyel József szenior úr neve napján című költeményében. Évák eledele kávé, idézhetjük a megmosolyogtató palindrom mondatot. Az imént idézett kosztolányi versben szerepel a jellegzetesen kosztolányi keltő óra kifejezés is, amely itt is felcsörömpöl, miként talán legismertebb kosztolányi versben a hajnali részegségben szintén. Ám ez utóbbiban a kávé, korántsem a reggeli bársonyos remény, hanem az éjszakai aludni képtelenség nyugtalanító metaforája, párhuzamosan a nap során elszívott 40 szál cigarettával és a költői alkotói tevékenység lázas izgalmával. Az éjszakának kávészaga van a Bolonya című versében. A cigaretta és a kávé megjelenik a költő a 20. században című versében is. Az Ihlet perce című versében szintén feltűnik az elmaradhatatlan kávé és dohány. Unokatestvérének, a tragikus sorsú Csát Gézának halálára írt nekrológ versében szintén megjelenik a koffein és a nikotin együttese. Lásd, itt leülhetnél. Nincs bontva még az asztal, kávé, dohány és rumvár mérgező malasztal. Vladimir Holán a világ végét úgy képzeli Feltámadás című versében, hogy először a mama kel ki a családi sírból, felteszi melegedni a vizet, és előveszi a kávédarálót. Kosztolányi ilyenkor a Szobánk, mint a sziget című versében a családi együttlét meghittségének egyik hangulatteremtő járuléka a közös családi kávézás. Az Innen a szobámból című versben így ír: csend, béke, kávé és lámpás idill. Elhunyt édesanyjának gyengéd, otthon teremtő emlékét így idézi fel az Anya című versében: rád gondolok, kávédra, könnyeidre. A családi életképeknél maradva, feleségéről írott sorai is az asszony által a férfi elé hozott reggeli kávé gyengéd hangulatával válnak bensőségessé a Repülő című versben. A Régi pincér címűben a megőszült pincért, a régi törzsvendég minden óhaját, gondolatát értő, érző családtagnak nevezi, aki otthonos rutinnal, szótlanul és gondolatolvasó módjára hozza a kávét, a cigarettát és a képes lapokat a vendég elé. Az otthoni családi intimitás mellett természetesen gyakorta megjelenik a kávé a társas kapcsolatok világában, az irodalmi közéletben is, hisz a 20-as, 30-as évek magyar irodalma voltaképp a kávé orákulumának gőzölgésében élt. De ne feledjük, hogy már a 19. század közepén is voltak legendás és a történelmi tudatba beépülő kultikus kávéházak. Gondoljunk csak a Pilvaxra, Petőfi, Jókai, Vasvári törzs helyére. A kávéházak igazi nagy áttörése azonban a kiegyezés követően ment végbe, főként Bécs hatására. A 20. század elején már megközelítőleg 500 kávézót tartottak számon Budapesten. A kávéházi közeg számos magyar költőt megihletett, gondolhatunk számos Somlyó Zoltán versre, Babicsra és sokakra. Reményik Sándor a Kávéház poézise című költeményében kvintesszenciáját adja ennek a varázslatos közegnek. Hasonló jelentős téma azonos vers Heltai Jenőtől a Kávéházi elégia is. A New Yorkba, a Centrálba, a Hadikba, a Japánba, a Háromhollóba, az Abbáziába járt a 20. század első felének szinte minden jeles magyar írója, művésze, szellemi embere, arról nem is szólva, hogy a New Yorkban egyebek közt még Thomas Mann és Moritz Ravel zeneszerző is megfordultak. Köztudott, hogy Kosztolányi az egyik leginkább kávéházi költő a magyar irodalomban. A kávégőze illanát forogva a téli reggel füstjén szerte szét, és otthon zabáltunk hajdan égy gyomorra dicsőséget, dohányt és feketét, nők villanyok közt tombolva nyersen, a lehetetlent érzem én magát. Szeszét, kalandot, sok-sok régi versem és ifjúságom, vad éterszagát. Szellemidézés a New York kávéházban. Természetesen Kosztolányi nem csak versekben tiszteleg a kávéházak világa előtt. Az Esti Kornél novelláinak is állandóan visszatérő helyszínei a kávéházak. A Hét 1914. március 15-i számában jelent meg a Budapest Kávéváros című tárcája. Azt vallja, hogy a magyarság nemzeti karakteréhez szorosan hozzátartozik a kávéházi kultúra. Irodalom és kávé olyan szoros kölcsönhatásban vannak egymással, hogyha gyöngül az irodalom, akkor a fekete kávé is gyöngül. Cikke zárósoraiban ezt írja, az angol hallatlan gőggel mondja, az én házam, az én várom. De a pesti sem kevesebb önérzettel vetheti vissza. Az én kávéházam, az én várom. Örömmel tapasztaljuk, hogy a szocializmus eszpresszós évtizedei után ismét régi pompájukban kacérkodnak a legendás kávéházak. Annak viszont kevésbé örülünk, hogy az árak és a kiszolgálás már nem olyan költő barátok, mint voltak Hajdanán, Kosztolányiék idején.
0: A kávézás élmények Kosztolányi Dezső lírájában című eszéjét Bozók Ferenc piarista szerzetes olvasta fel, és ezzel mai összeállításunk véget ért. Búcsúzom szerkesztőtársam Farkas Erzsébet, a zenei szerkesztő Túri Sarolta, valamint a technikai munkatárs Bilincsik Márton nevében is. Mindannyiuknak további szép napot és tartalmas rádiózást kívánok. Tikovics Ernőt hallották. Most elhangzott műsorunkat szombaton 21 óra 5 perctől megismételjük.
2: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
3: 10 óra.
2: Hírek a Szent István Rádióban.
4: Nyilvánosságra hozták a kormány.hu oldalon a kegyelmi ügy azon dossziéját, amely az igazságügyi minisztériumban található. Az iratokhoz fűzött tájékoztatásban azt írták, a dokumentumok közzétételének oka, hogy a magyar társadalomnak joga van megismerni, miként születhetett meg az a kegyelmi döntés, amely egy pedofil bűncselekmény eltusolásában közreműködő személy számára biztosított kegyelmet. Az oldalon az igazságügyi minisztérium kegyelmi főosztályának előterjesztése található meg. Egy irat arról, hogy a kegyelem gyakorlását Répási Róbert parlamenti államtitkár nem javasolta, valamint Varga Judit igazságügyi miniszter Novák Katalin köztársasági elnöknek írt levele. A miniszterelnök sajtótájékoztatón számolt be a kegyelmi ügy megismerhető részleteiről. Magyar Péter újra felszólította Sólyog Tamás köztársasági elnököt, hogy hozza nyilvánosságra a személyi jogok tiszteletben tartása mellett az elnöki hivatalban megtalálható bővebb dossziét. A kormányfő hangsúlyozta, 2 éve az igazságügyi miniszter Varga Judit nem javasolta, hogy K. Endre kegyelmet kapjon, Novák Katalin akkori államfő ennek ellenére így döntött. Hazarendeli Magyarország varsói nagykövetét Orbán Anita, jelentette be a külügyminiszter a Facebook oldalán. Azt írta, a magyar-lengyel kapcsolat új időszak előtt áll, a következő napokban magas szintű delegációval utaznak Lengyelországba, és közös cél, hogy az együttműködést új alapokra helyezzék, tette hozzá. Technikai szintű egyeztetés kezd a magyar és az ukrán kormány a kárpátaljai magyar kisebbség nyelvi, oktatási és kulturális jogainak mielőbbi törvényi garantálása érdekében, közölte a miniszterelnök. Magyar Péter közösségi oldalán azt írta, erről tájékoztatta az európai tanácselnökét is. Közben az ukrán külügyminiszter közösségi oldalán jelezte, az ukrán kormány kész együttműködni Magyarország új kormányával valamennyi kérdésben, köztük a nemzeti kisebbségek ügyében is, annak érdekében, hogy helyreállítsák a bizalmat és a jószomszédi kapcsolatokat. Magyar Péter a tegnapi tájékoztatón beszélt arról, hogy a kárpátaljai magyaroknak ugyanazok a jogok járnak, mint bármely kisebbségnek Európában. Ukrajna uniós csatlakozásának első fejezetének megnyitásához a magyar kormány csak akkor járul hozzá, ha ez megtörténik, jelezte a miniszterelnök. A tájékoztatón elhangzott az is, hogy felülvizsgálja az idei költségvetést az új kormány. A miniszterelnök felkérte Kármán András pénzügyminisztert, hogy készítsen beszámolót a valós helyzetről, valamint arról, hogy a jelenlegi gazdasági és fiskális környezet alapján mely területeken lehet szükség módosításokra a büdzsében. Elhangzott az is, a kormány széleskörű egyeztetést indít önkormányzati ügyekben, de a szolidaritási adó befizetésére nem kapnak haladékot a helyhatóságok, a fizetési kötelezettséget teljesíteni kell. Magyar Péter beszámolt arról is, hogy Budapesten tárgyal az Európai Bizottság munkacsoportja a Magyarországnak járó uniós pénzek ügyében. A kormányfő az ülés után azt mondta, a cél, hogy a jövő heti brüsszeli útján aláírhassa a politikai megállapodást és ősszel megérkezhessen a pénz. Beszélt arról is, az uniós védelmi hitelre benyújtott magyar igényt felülvizsgálja az új kormány. Azonnali hatállyal felfüggesztették a Nemzeti Kulturális Alap igazgatóját, Krucsainé Herter Anikót. A döntést Tar Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter jelentette be. Ennek hátterében az NK-t érintő, közelmúltban kirobbant támogatási ügy áll. A gyanú szerint szakmai szempontok nélkül jogszerűtlenül osztottak szét mintegy 17 milliárd forintot. A tárca a kifizetéseket már korábban zárolta, a hatóságok pedig hűtlen kezelés és költségvetési csalás gyanújával nyomoznak az ügyben. A héten kezdődik a Magyar Államadós Osztályzatok idei hitelminősítői vizsgálat sorozata. Először a Moody's vizsgálja hazánkat, a cég május 22-ére péntekre tűzte ki a magyar besorolások első idei értékelési időpontját. A Standard & Poor's május 29-én, a Fitch Ratings pedig június 5-én tűzi napirendre Magyarország értékelését. Alacsonyabb kamattal indít új sorozatú lakossági állampapírokat az államadósság kezelő. A papírok futamideje változatlanul 5 év, kamatozása évi 6,5%-ra mérséklődik az eddigi 7-ről. Az új sorozat péntektől vásárolható meg. A jelenlegi FixMap sorozat csütörtökig érhető el. Az egészségügyi miniszter szerint nincs közvetlen járványügyi fenyegetés Magyarországon a hantavírus miatt, és hazai fertőzöttet sem azonosítottak. Hegedűs Zsolt hangsúlyozta, a vírus többnyire nem terjed emberről emberre, a fertőzés főként rákcsáló eredetű. Kiemelte, Magyarországon ritkák a hasonló esetek, évente maximum 16 ilyen jellegű fertőzést regisztráltak az elmúlt években. Végül az időjárásról. Egyre inkább a napsütésé lesz a főszerep, kevés fátyolfelhővel és némi képződő gomoly felhők mellett. Kisebb eső, zápor néhol előfordulhat, esetleg az ég is megdörrenhet. Az északi a szelet élénklökések kísérhetik. A csúcshőmérséklet 20-21 fok körül alakul. Híreinket hallották.

0: Most a Magyar Katolikus Rádió műsorát hallják.
1: A jogsegélyben ma is elsőként egy beérkezett hallgatói kérdésre válaszol Szalai Kornél Géza ügyvéd. Tisztelettel köszöntöm kedves hallgatóinkat, Pécsi Krisztina vagyok. Válófélben lévő levélírónk a következőket kérdezi. Egy éve külön él a férjétől. Mikortól igényelheti a tartásdíjat?
2: Tartásdíjat úgy lehet igényelni, hogy amikor benyújtja a keresetlevelet a váló per iránt, akkor onnantól számítottan visszafelé 6 hónap. Tehát, hogyha végleges az elhatározása a vonatkozásban, hogy el akarnak válni, akkor érdemes minél hamarabb benyújtani a váló keresetet annak érdekében, hogy ez a 6 hónap minél jobban lefedje az eltelt időt. Nyilván itt úgy tűnik, hogy 6 hónap már elesett, vagy elveszett, hogyha 12 hónapja már külön élnek. Bíróságon kell a válópert megindítani, és a válóper során, a bontóper során ez egyik kérdéskör, amiben a bíróság fog rendelkezni, hogy megállapítja a gyermekeknek a szülői felügyeleti jogát többek között, és azt is, hogy mekkora összegű tartásdíjat köteles az a szülő fizetni, akinek nem kerül gondozásába.
1: Az összegre vonatkozólag törvényi előírás van, a szabályozza?
2: A törvény, a családjogi törvényünk, ami a polgári törvénykönyv 4. könyve, annak egy keret szabályozást ad, tehát főszabály szerint figyelembe kell venni a tartásdíjat fizetni köteles személynek a jövedelmét, és 15-25% között kell megállapítani gyermekenként, de figyelembe kell venni azt is, hogy mennyi a gyermek szükségessége. És hogyha egy rendkívül magas fizetéssel, rendkívül magas jövedelemmel rendelkezik a tartásdíjra kötelezhető személy, abban az esetben ez a százalékos arány lefelé is eltérhet.
1: Mi történik abban az esetben, ha valaki új családot alapít, és gyermekek születnek?
2: Abban az esetben, hogyha valakinek van korábbi házasságába, vagy a korábbi házasságából származó gyermekek után fizetési kötelezettsége, és időközben születnek neki további gyermekei, akkor utána ezt a tartásdíjat rendezni kell, de ugyanúgy rendezni kell akkor is, hogyha több házasságból származik az illető személynek gyermeke, akik után neki fizetési kötelezettsége van, és arányosítani kell a tartásdíj fizetési kötelezettséget.
1: A gyermek hány éves koráig lehet igényelni a tartásdíjat?
2: A gyermek tartásdíjat azt a középiskolai tanulmányok befejezéséig, de legfeljebb 20. életév betöltéséig, és ezt követően, hogyha a gyermek egyetemre, főiskolára vagy egyéb olyan szakmát tanul, ami az ő életpálya szempontjából fontos, és ez egy nappali tagozatos, abban az esetben jogosult lehet a gyermek, illetőleg a gyermekkel egyháztartásban élő róla gondoskodó szülő a tovább tanuló gyermek tartására. Ilyen és hasonló kérdésekre kapott választ, hogyha hallgatja műsorunkat, hogyha pedig önnek van kérdése, tegye föl nekünk, és hogyha tudunk, válaszolunk rá.
1: A korlátozottan cselekvőképes kiskorúak által megtehető jognyilatkozatokkal folytatjuk adásunkat. Melyek azok a nyilatkozatok, amelyeket a kiskorú törvényes képviselője tehet meg?
2: A legtöbb jognyilatkozatot a korlátozottan cselekvőképes kiskorú nevében a törvényes képviselője maga is megteheti. Ez alól csak a kiskorú munkával szerzett keresményével való rendelkezés, és azok a jognyilatkozatok képeznek kivételt, amelyeknél a jogszabály a korlátozottan cselekvőképes kiskorú saját nyilatkozatát kívánja meg, például közvégrendelet tétel esetében. A gyakorlatban a kiskorú vagyoni ügyeiben hoz általában önálló döntéseket a vagyonkezelő joggal rendelkező szülő. Fontos korlát azonban, és erről a PTK családjogi könyve is rendelkezik, hogy amennyiben a szülő a gyermek vagyonkezelése során a kötelezettséget, a gyermek érdekeit súlyosan sértő módon nem teljesíti, a gyámhatóság a vagyonkezelői jogát korlátozhatja. A bírói gyakorlat szerint például a korlátozottan cselekvőképes kiskorú eladó nevében szerződést kötő törvényes képviselő által adott téves tájékoztatás miatt a kiskorúval szemben alappal nem érvényesíthető kártérítési igény a kárért a törvényes képviselő saját személyében felel.
1: A kiskorú törvényes képviselőjének figyelembe kell-e vennie a korlátozottan cselekvőképes kiskorú véleményét?
2: nagyon lényeges garanciális szabály, hogy a törvényes képviselőnek a kiskorút érintő jognyilatkozatok megtétele során minden esetben figyelembe kell vennie a kiskorú véleményét. Ez a szabály biztosítja, hogy a már megfelelő ítélőképességgel rendelkező, korlátozottan cselekvőképes kiskorú részt vehessen a személyét vagyonát érintő döntések meghozatalában. Az 1989-es New York-i gyermekjogi egyezmény 12. cikkében előírt kötelezettség a részes államok számára annak biztosítása, hogy az ítélőképessége birtokában lévő gyermek az őt érintő ügyekben szabadon kinyilváníthassa véleményét, amelyet korára és érettségi fokára figyelemmel tekintetbe is kell venni. Ez a garanciális jellegű szabály a PTK családjogi könyve szülői felületre irányadó rendelkezései között a negyedik könyv 148-as szakaszában is megjelenik. A szülőnek tájékoztatniuk kell gyermeküket az őt érintő döntésekről, biztosítaniuk kell, hogy az ítélőképessége birtokában lévő gyermekük a döntések előkészítése során véleményt nyilváníthasson, törvényben meghatározott esetben szüleivel közösen dönthessen. A szülőknek a gyermek véleményét korára, érettségére tekintettel megfelelő súllyal figyelembe kell venniük. Ennek az elvnek akkor is érvényesülnie kell, ha a gyermek törvényes képviseletét gyámlátja, így hasonló tartalmú szabályt találunk a gyámság szabályai között is. Egy konkrét ügyben a legfelsőbb bíróság megállapította, hogy a jogszabály megkerülésével kötött és ezért semmis a 17 éves kiskorú akarata ellenére a szülei által aláírt azon szerződés, amely a kiskorút a nagykorúsága után is a szerződés személyes teljesítésére kötelezi. Ügyben ugyanis a szülők, ők a törvényes képviselők, a gyermek nagykorúságát megelőzően olyan szerződést kötöttek egy sportegyesülettel, ami a gyermeket még nagykorúsága elérését követően is évekig személyes sportolói tevékenység kifejtésére kötelezi, ami tehát a gyermek számára még hosszú ideig személyes jellegű kötelezettségvállalást jelent. A konkrét esetben erre oly módon került sor, hogy ezzel kapcsolatban a szülők a kiskorú véleményét nem kérték ki, és a peradatok értelmében a gyermek a nagykorúságát követően már nem kívánt sporttevékenységet végezni.
1: Kik a cselekvőképtelen kiskorúak?
2: A cselekvőképtelen kiskorúak fogalmát a PTK második könyvének rögtön az elején a 13. szakaszban adja meg. Ennek értelmében cselekvőképtelen az a kiskorú, aki a 14. életévét nem töltötte be. A 14. életévét be nem töltött gyermek cselekvőképtelenségének kimondását az életkori sajátosságból eredő belátási képesség megdönthetetlenül vélelmezett éretlensége indokolja. A cselekvőképtelenség a 14. életév betöltéséig tart. A korlátozott cselekvőképesség elérése szempontjából a születés napja a határnapba, illetőleg a határidőbe beszámít. Ezért a 14. életévét betöltött kiskorú a születés napjának 0 órájától korlátozottan cselekvőképessé válik.
1: Mit kell tudnunk a cselekvőképtelen kiskorúak jognyilatkozatairól?
2: Szemben a korlátozottan cselekvőképes kiskorúakkal, ők a 14 és 18. életév közötti személyek, a cselekvőképtelen kiskorú a 14. életév alatti főszabály szerint érvényesen jognyilatkozatot nem tehet. Jognyilatkozatai főszabály szerint semmisek. A cselekvőképtelen kiskorú nevében minden esetben törvényes képviselője, szülője, gyámja jár el, tehát ennél az életkornál a korlátozottan cselekvőképes kiskorúakkal ellentétben nincs lehetőség a törvényes képviselő hozzájárulására, a nyilatkozatot minden esetben nekik kell megtennie, mármint a törvényes képviselőnek. A szülői felügyeletet közösen gyakorló szülők a törvényes képviseletet együttesen látják el, akár a gyermekük személyi, akár vagyoni ügyeiről van szó. A szülői felügyelet közösen gyakorló, a szülői felügyeletet közösen gyakorló szülők kölcsönösen vagy külön-külön meghatalmazást adhatnak, azonban egymásnak arra vonatkozóan, hogy a gyermek vagyonát az egyik szülő a másik helyett kezelje. A meghatalmazás akkor érvényes, ha közokiratba vagy ügyvéd által ellenjegyzett magánokiratba foglalták. Tehát lényegét tekintve azt kell mondani, hogy a 14. életévét be nem töltött személy helyett minden esetben a szülőjének, törvényes képviselőjének vagy gyámjának kell eljárni, és ő neki kell ezt a nyilatkozatot megadni. Abban az esetben pedig, hogyha két szülő közösen gyakorolja a szülői felügyeletet, megállapodhatnak a szülők abban, hogy a vagyonjogi kérdésekben a gyermek vagyonjogi ügyeit akár csak az egyik szülő intézi, az egyik szülő viszi. Ezek lehetnek olyan konkrét és gyakorlati példák, hogyha a szülők mondjuk elváltak, külön élnek, de közös szülői felügyeleti jogot gyakorolnak, és a gyermek vagyona az főként az egyik szülőjétől van. És egyébként az egyik szülője a pénzügyi ügyekhez, a közgazdaságtanhoz vagy a jogi ügyekhez sokkal jobban ért, mint a másik. És úgy ítélik meg kölcsönösen a szülők, hogy jobb, hogyha itt akár, hogyha gyorsan kell egy döntést meghozni, akkor ne kelljen nekik egyeztetni, adott esetben más városban is élnek, vagy egymástól távol, ritkábban beszélgetnek, ne kelljen egyeztetni, hanem az egyik szülő meghozza a megfontolt és a gyermek érdekét leginkább szolgáló döntést. És akkor, hogyha mind a két szülő úgy látja jónak, hogy az egyik szülő viselje, illetőleg kezelje a vagyoni kérdéseit, intézze a vagyoni kérdéseit a gyermeknek, akkor nem szükséges az, hogy mindkét szülő minden esetben együttesen döntse. És ami a lényeges benne, hogy ezt írásba kell foglalni, ahhoz, hogy jogszerűen az egyik szülő döntessen, mert azt, hogy egyébként a két szülő relációjában, hogy ők mik beszélnek meg, és utána kifelé mit képviselnek, az is egy dolog. De azt, hogy jogszerűen az egyik szülő eljárhasson, és minden ügyét a gyermeknek, minden anyagi természetű ügyét intézhesse, ehhez a másik szülőjének a meghatalmazására van szükség. És a meghatalmazásnak pedig kötött alakisághoz kötött, tehát az, hogy az érvényes legyen, kötött az alakisága, közokiratba kell foglalni, vagy hogyha nem közokiratba, akkor pedig ügyvéd által ellenjegyzett magánokiratba, teljes bizonyító erej magánokiratba. És ez azért lényeges, mert nem érvényes tehát egy olyan meghatalmazás, amikor csupán két tanú írja alá, mert egyébként a PTK szerint az is teljes bizonyító erej magánokirat, de jelen esetben ez nem érvényes, nem lesz hatályos, tehát nem fogja kiváltani a hozzáfűzött kívánalmakat, a hozzáfűzött jogi célokat nem fogja elérni. Egyébként ilyen csak úgy zárójelben jegyzem meg, amikor a szülők a házassági vagyonközösségüket valamilyen formában, az együttgazdálkodásokat vagy különgazdálkodásokat, tehát a vagyonközösségüket meg akarják szüntetni, vagy eleve házasság előtt egy házassági vagyonjogi szerződést kötnek, hogy a házasságuk ideje, az életközösség idejére hogyan és miként gyakorolhatják a jogaikat, illetőleg melyik vagyoni elem kié, vagy pedig, hogy teljesen elkülönített rendszerben működik, azaz, hogy mind a két szülő, mind a két házas fél a saját vagyonával önállóan rendelkeznek, és nem hoznak létre közös vagyont, ennél is vagy közjegyző, vagy ügyvéd által ellenjegyzett, teljes bizonyító erővel rendelkező magánokiratba kell foglalni, és ott sem érvényes, ha csupán két tanú van. És ugye, mint tudjuk jól, mert erről már többször beszéltünk, a végrendeletek ezzel szemben pedig egészen másképp viselkednek, mert ott az is érvényes, az az okirat, amikor csak két tanú van rajta, tehát le van gépelve, vagy nyomtatott kézírással írják, vagy pedig nem a végrendelkezőtől származó kézírással keletkezett okiratról van be szó, de két tanú aláírja, meg persze a végrendelkező, az a teljes bizonyító erővel rendelkező magánokirati forma és érvényes végrendeleti forma. Sőt, még az is, hogyha a végrendelkező személy az első betűjétől az utolsóig folyamatos kézírással írja, tehát nem nyomtatott betűvel, hanem saját kézírásával írja le, és úgy aláírja, mert nyilván ledátumozza, stb.
1: De akkor ez is szükséges tanú aláírás?
2: Akkor nem szükséges, tehát az is érvényes lehet a végrendeleteknél, de vannak speciális, kevés, szűk körben, vannak olyan speciális jogi helyzetek, és ilyen, mint amiről most is beszélünk, amikor nem elegendő, hogy két tanú írja alá, hanem ott kell közokirat, vagy pedig ügyvéd által szerkesztett és ellenjegyzett okirat. És még egyébként van egy másik lényeges ilyen, az ingatlanokról való rendelkezés. Tehát ami földhivatali bejegyzést fog eredményezni, az csak akkor tud egy okirat földhivatali bejegyzést eredményezni egy szerződéskötés esetében. Azért mondom, hogy szerződéskötés esetében már lehet egy hatósági határozat, ami azt eredményez, és ugye az nem föltétlenül szerződés, tehát egy adásvételi szerződést, hogy nagyon egyszerű példánál maradjunk, azt vagy közjegyzőnek kell írni és közokiratba foglalni, vagy pedig ügyvéd által szerkesztett és ellenjegyzett teljes bizonyító erejű magánokirati formába. Már nem érvényes, ha csak két tanú van, már jó ideje nem érvényes.
1: Vannak-e mégis olyan jognyilatkozatok, amelyeket a cselekvőképtelen kiskorú is önállóan megtehet?
2: Szűk ám annál jelentősebb körben ismeri el csak a törvény a cselekvőképtelen kiskorú jognyilatkozatait. Ez egy észszerű szabályozás, amely szerint a forgalom biztonsága érdekében nem lehet semmisnek tekinteni azokat a csekély jelentőségű szerződéseket, például bolti bevásárlás, amelyeket a kiskorú megkötött, és amelyeket már teljesítettek is, ha a szerződés a mindennapi életben tömegesen előforduló kisebb jelentőségű és különösebb megfontolást nem igénylő ügyletről van szó. A négy törvényi feltétel együttes megléte szükséges ahhoz, hogy a cselekvőképtelen személy önálló jognyilatkozata érvényesnek minősüljön. Fontos megjegyezni ugyanakkor, hogy a hasonlóan korlátozottan cselekvőképes kiskorúakhoz, a cselekvőképtelen kiskorúaknál is a törvényes képviselőnek a kiskorút érintő jognyilatkozatok megtétele során figyelembe kell vennie a kiskorú véleményét akkor, ha ítélő képessége birtokában van, vagyis képes arra, hogy a jogügylet lényegét, a következményeit átlássa, véleményt formáljon, és azt kifejezésre juttassa. Itt még annyit szeretnék ehhez hozzátenni, most konkrétan nem erről beszélünk, de itt is, ehhez is kapcsolódik konkrétan az, hogy egyre több esetben a bíróság az 5-6-7-8 éves gyermekeket is egy válóperben meghallgatja, hogy melyik szülőhöz kerüljenek, tehát hogy melyik szülőt ruházza föl a szülői felügyelettel, és ezt akkor teszi meg, hogyha a szülők között nincsen egyesség. És amikor a szülői felügyeleti kérdéskörben a bíróság dönt, ez nagyon keményen mondhatni azt, hogy szinte perdöntő. A lényeg az az, hogy az egészen kiskorú gyermekeket is az utóbbi években már egyre jobban, egyre mérehatóbban megkérdezi a bíróság a vonatkozásban, hogy ő hogyan szeretné az életét.
1: Melyek azok a törvényes képviselői nyilatkozatok, amelyekhez gyámhatósági jóváhagyás szükséges?
2: Több olyan esetet is neves itt a törvény, ahol mind a korlátozottan cselekvőképes, mind pedig a cselekvőképtelen kiskorú esetében a törvényes képviselő önálló jognyilatkozata, illetve utólagos jóváhagyása az általa képviselt személy nyilatkozatához sem elégséges ahhoz, hogy a nyilatkozat érvényes legyen. Ezekben az esetekben gyámhivatali jóváhagyásra is szükség van. A kiskorút megillető tartásról történő lemondás esetén. A kiskorút öröklési jogviszony alapján megillető jogra, vagy őt terhelő kötelezettségekre vonatkozó jognyilatkozat és a külön is visszautasítható vagyontárgyak öröklésének visszautasítása esetén. A kiskorú ingatlan tulajdonának átruházása, vagy bármely módon történő megterhelése esetén. A kiskorú gyámhatóságnak átadott vagyonáról való rendelkezés. A kiskorú jogszabályban meghatározott összeget meghaladó mértékű vagyontárgyáról való rendelkezés esetén.
1: Miért kell gyámhatósági engedély a kiskorút megillető tartásról történő lemondáshoz?
2: A törvény a gyámhatóság jóváhagyását igényli minden olyan esetben, amikor a jognyilatkozat a korlátozottan cselekvőképes vagy cselekvőképtelen kiskorút megillető tartásról történő lemondásra vonatkozik. A tartás rendszerint a kiskorú megélhetését szolgálja, ezért amennyiben arról a törvényes képviselő lekíván mondani, a gyámhatóságnak meg kell vizsgálnia, hogy az a gyermek érdekeivel nem ellentétese. Értelemszerűen nincs szükség a gyámhatóság jóváhagyó nyilatkozatára, ha a kiskorú gyermek tartásáról a szülők közötti bontóper során vagy az erre irányuló külön perben a bíróság döntött. Előfordul azonban, amikor a tartásra kötelezett szülő és a gyermeket tényleg gondozó szülő megállapodnak abban, hogy a kötelezett a tartási kötelezettségének megváltásaként megfelelő vagyontárgyat, pénzösszeget ad a jogosultnak. Például a szülők válását követően a tartásra kötelezett és a lakást elhagyó szülő lemond az ingatlanban megtestesülő tulajdoni hányadáról, ezzel mintegy teljes tettnek tekintve a nagykorúság, illetve a szükséges tanulmányok befejezéséig a tartásdíj fizetés kötelezettséget. Az ilyen megállapodás bírói egyességbe foglalható, de létrejöhet peren kívül is. Ha a felek a megállapodásokat bírói egyességbe foglalják, ilyenkor a bíróság bírálja el, hogy a megállapodás megfelel a gyermek érdekének. Ha a megállapodás peren kívül jön létre, érvényességéhez a gyámhatóság jóváhagyása szükséges. Van olyan eset is, amikor a gyermek tartásáról történő lemondás ellentételezés nélkül történik, mivel a gyermeket gondozó szülő kiemelkedő nagyságú jövedelemmel, vagyonnal rendelkezik, szemben a vagyontalan, vagy esetleg munkanélküli külön élő szülővel. Ilyenkor azonban a gyámhatóságnak nagyon részletes vizsgálatot követően szabad csak döntést hoznia, és a hozzájárulás megadására csak kivételesen indokolt esetben kerülhet sor.
1: Kedves hallgatóink, Szalai Kornél Géza jogásszal beszélgettünk. Kérdéseiket, észrevételeiket várjuk minden nap a 255 33 76-os telefonszámon, illetve a szalaikg@gmail.com címen. Kérjük, hagyják meg elérhetőségüket, és jogi szakértőnk visszahívja önöket. A technikai munkatárs Urbán Péter nevében is. Köszönöm figyelmüket, Pécsi Krisztinát hallották.
0: A Magyar Katolikus Rádió műsorát hallották.

0: A lélek szava. Gondolatok a keresztény életről.
1: Kedves hallgatóink, a következő percekben Deli Lajos atya a Szent Miséről elmélkedik.
2: Dicsértessék a Jézus Krisztus, szeretettel köszöntöm a Szent István Rádió hallgatóit, határainkon innen és határainkon túl. Folytatjuk a Szent Miséről szóló elmélkedésünket a lélek szavában. Eljutottunk a Szent Áldozásig, erről már beszéltünk, amikor általában és az egyház hivatalos dokumentumait felhasználva próbáltunk az áldozásról, annak módjáról beszélgetni. Mégis úgy gondolom, érdemes megismételni egy-két fontos dolgot a Dobszai tanár úr, illetve a Tarjányi Zoltán professzor úr könyve alapján is. Tarjányi professzor úr az Áldozás és bőjt fejezetében, könyvében arról beszél az első bekezdésben, hogy volt némi szélsőség a Szent Áldozással kapcsolatban, amiről már beszélt a könyvben. Most csak azt említi meg, hogy az 1983-ban megjelent új egyházi törvénykönyv engedélyezi azt, hogy egy nap kétszer is áldozhasson valaki. Ez azonban feltételhez kötött. A egyházi jog előírja, hogy akkor lehet másodszor áldozni, ha a teljes szentmisén részt vesz. Megjegyzem, egy kicsit vitatkozom a professzor úr megjegyzésével, mert ő azt mondja, hogy mind a két szentmisén végig és aktív részvétellel kell jelen lenni. Nem gondolom, hogy ezt mondja az egyházi jog. Ő a második szentmisénél írja elő a teljes és aktív részvételt. Persze, megjegyzem, egyetértek a professzor úrral abban, hogy nagyon jó lenne, ha az első szentáldozás is a teljes szentmisében történne. Talán arra is fölfigyelnek vidéken élő testvéreim, hogy lelki pásztoruk vasárnapról vasárnapra van, amikor nem egy vagy két szentmisét mutat be, hanem többre is rákényszerül, elvileg három szentmisét mondhat, helyettesítéssel még egyet. Nyilvánvaló, az ő áldozása kötelező, a szentmise érvényességét ez föltételezi, hogy a pap két szín alatt megáldozik minden általa végzett szentmisében. Ezek után mindkét könyvünk a két szín alatti áldozásról próbál beszélni, illetve egyáltalán az áldozás történetéről. Legrövidebben a Szentmise magyarázata könyvében Dobszai tanár úr beszél erről. Egyszerűen csak azt mondja, hogy a korai kereszténység idejében az oltári szentséget kisebb közösségekben minden nehézség nélkül ki tudták szolgáltatni két szín alatt. Később azonban az egyház növekedése idején ez egyre nehezebb lett volna, ezért áttértek az egy szín alatti áldoztatásra. Megjegyzi, mindkét szín alatt jelen van a teljes Krisztus.

0: Krisztus, s ráadásul a kettő együtt nem több, mint bármelyik külön-külön. Ezért semmi veszteséget nem jelent a híveknek, ha egy szín alatt áldoznak. És itt a tanár úr megjegyzi, hogy a szentmise érvényességéhez hozzátartozik, hogy a pap két szín alatt áldozzon, esetleg a segítők is, akik az oltár mellett állnak. A keleti egyházban megmarad a régi hagyományuk, kovászos kenyeret használnak, és azt a szentvérben belehelyezik, ami fölszív annyit a szentvérből, hogy a kenyeret magához víve az hívő valójában két szín alatt áldozik. A tanár úr ennyit ír az áldozásról, annak történetéről. Érdemes egy kicsit talán bővebben megnézni ezt Tarjányi professzor úrnak a könyvéből. Ő azt mondja, hogy szükséges abból kiindulni, hogy Jézus az utolsó vacsorán a kenyeret és a bort testévé és vérévé változtatja, és hát mindkettőben részesítette az apostolokat, vegyétek és egyétek, és odaadta az átváltoztatott kenyeret, a vacsora végén pedig vegyétek és igyátok, és odaadta a kelyhet az apostoloknak, akik mindnyájan ittak belőle. Megjegyzi a professzor úr, hogy természetes, hogy az ősegyház is hasonlóféleképpen cselekedett. Utána sokáig követték ezt az apostoli hagyományt, s két szín alatt áldoztatták a híveket. De itt is közbeszólt a reális, aggályossá nőtt veszély. Ez a veszély pedig, milyen hallatlan tiszteletlenség Krisztus vérével szemben, ha a bor véletlenül kiömlik. Ő is kitér a keleti hagyományra, hogy áttértek a bemártással való áldoztatásra. Nyugaton azonban sokáig ragaszkodtak az ivásnak a jelszerűségéhez, mármint Krisztus rendeléséhez, és ahhoz az áldozati jelek, hogy jobban kidomborodjanak a vérvételével, még szívócsövek alkalmazását is szorgalmazták egy időben. A középkornak a lelkülete azonban más lett. A láthatóság volt számukra az elsődleges, márpedig az átváltoztatott ostját föl lehet mutatni. A kehelybe azonban nem lehet belelátni. Következésképpen a kenyér kezdett előtérbe kerülni az ezredforduló környékén, ezer körül. Ráadásul a skolasztikus teológia kicsivel később szisztematikusan kidolgozta, kimutatta, hogy a kenyér színében is a teljes Krisztussal találkozhatunk és egyesülhetünk. Márpedig, ha a teljes Krisztus jelen van a kenyér színe alatt, akkor elegendő egy szín alatt áldozni. Ez a gondolat odáig ment, hangsúlyozza a professzor úr, hogy az 1415-ös konstanci zsinaton kifejezetten megtiltották a két szín alatti áldozást. És akkor ugrunk egy nagyot a II. Vatikáni zsinatra, az 1960-as évekre. Azon gondolkodott a zsinat, hogy az eredeti tradíciót föltámasszák. A zsinat utáni vatikáni rendelkezések kimondták, hogy teológiailag hiteles az egy szín alatti áldozás. A két szín alatt a következő három dolgot teljesebben fejezi ki. Először is Krisztus akaratát, másodszor a szentmise lakoma jellegét, harmadsorban a mise áldozati jellegét. A Szent Mise liturgiáját megújító általános rendelkezések 140. pontja ezt mondja, a jel szempontjából tökéletesebb formája a szent áldozásnak, ha két szín alatt történik, s ezt, ennek bevezetését, gyakoriságát a püspöki konferenciákra bízza, hogy a helyi adottságok figyelemvételével mikorra terjesztik ki a két szín alatti áldozás lehetőségét. Magyarországon a püspöki kar abban az időben, főként a nászmiséken, az utolsó vacsora emlékezetére mondott nagycsütörtöki esti miséken, valamint a fiatal és felnőtt korban első áldozók eukarisztikus összejövetelének keretében alkalmazható. Nyilván nem azt jelenti, hogy csak ezeken az alkalmakkor, de az egyház kifejezetten figyelmezteti a lelkipásztorokat, hogy a túl sok két szín alatti áldoztatás azt a tudatot erősíthetné meg a hívekben, hogy esetleg az egy szín alatti áldoztatással kevesebb Krisztust kapnak, nem teljes értékű a szent áldozás. Kedves rádió hallgatók, a következő alkalommal innen folytatjuk az elmélkedésünket. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben Deli Lajos atya a Szent Miséről elmélkedett. Elköszön önöktől a szerkesztő Domán Vivien. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Elhangzott műsorunkat 19 óra 50 perctől megismételjük.
2: A Lélek Szava című műsorunkat hallották.

0: kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk.
1: Tizenegy óra.
0: Hírek a Szent István Rádióban.
2: Nyilvánosságra hozták a kormány.hu oldalon a kegyelmi ügy azon dossziéját, amely az igazságügyi minisztériumban található. Az iratokhoz fűzött tájékoztatásban azt írták, a dokumentumok közzétételének oka, hogy a magyar társadalomnak joga van megismerni, miként születhetett meg az a kegyelmi döntés, amely egy pedofil bűncselekmény eltusolásában közreműködő személy számára biztosított kegyelmet. Az oldalon az igazságügyi minisztérium kegyelmi főosztályának előterjesztése található meg, egy irat arról, hogy a kegyelem gyakorlását Répási Róbert parlamenti államtitkár nem javasolta, valamint Varga Judit igazságügyi miniszter Novák Katalin köztársasági elnöknek írt levele. A Fidesz reagált, a volt kormánypárt szerint Magyar Péter tájékoztatóján nem hangzott el új információ a kegyelmi üggyel kapcsolatban. A miniszterelnök előzőleg sajtótájékoztatón beszámolt a kegyelmi ügy megismerhető részleteiről. Magyar Péter újra felszólította Sólyog Tamás köztársasági elnököt, hogy hozza nyilvánosságra a személyjogok tiszteletben tartása mellett az elnöki hivatalban megtalálható bővebb dossziét. A kormányfő hangsúlyozta, két éve az igazságügyi miniszter Varga Judit nem javasolta, hogy K. Endre kegyelmet kapjon. Novák Katalin akkori államfő ennek ellenére így döntött. Technikai szintű egyeztetés kezd a magyar és az ukrán kormány a kárpátaljai magyar kisebbség nyelvi, oktatási és kulturális jogainak mielőbbi törvényi garantálása érdekében, közölte a miniszterelnök tegnap. Magyar Péter a közösségi oldalán azt írta, erről az Európai Tanács elnökét is tájékoztatta. Andrej Sibiha, ukrán külügyminiszter jelezte, az ukrán kormány kész együttműködni Magyarország új kormányával valamennyi kérdésben, köztük a nemzeti kisebbségek ügyében is, annak érdekében, hogy helyreállítsák a bizalmat és a jó szomszédi kapcsolatokat. Magyar Péter a tegnapi tájékoztatón beszélt arról, hogy a kárpátaljai magyaroknak ugyanazok a jogok járnak, mint bármely kisebbségnek Európában. Ukrajna uniós csatlakozásának első fejezetének megnyitásához a magyar kormány csak akkor járul hozzá, ha ez megtörténik, jelezte a miniszterelnök. Hazarendeli Magyarország varsói nagykövetét Orbán Anita, jelentette be a külügyminiszter a Facebook oldalán. Azt írta, a magyar-lengyel kapcsolat új időszak előtt áll. A következő napokban magas szintű delegációval utaznak Lengyelországba, és közös cél, hogy az együttműködést új alapokra helyezzék, tette hozzá. A tegnapi kormánytájékoztatón elhangzott az is, hogy felülvizsgálja az idei költségvetést az új kormány. A miniszterelnök felkérte Kármán András pénzügyminisztert, hogy készítsen beszámolót a valós helyzetről, valamint arról, hogy a jelenlegi gazdasági és fiskális környezet alapján mely területeken lehet szükség módosításokra a büdzsében. Elhangzott az is, a kabinet széleskörű egyeztetést indít önkormányzat ügyekben, de a szolidaritási adó befizetésére nem kapnak haladékot a helyhatóságok, a fizetési kötelezettséget egyelőre teljesíteni kell. Magyar Péter beszámolt arról is, hogy Budapesten tárgyal az Európai Bizottság munkacsoportja a Magyarországnak járó uniós pénzek ügyében. A miniszterelnök a kormányülés után azt mondta, a cél, hogy a jövő heti brüsszeli útján aláírhassa a politikai megállapodást, és ősszel megérkezhessen a pénz. Beszélt arról is, az uniós védelmi hitelre benyújtott magyar igényt átvizsgálja az új kabinet. Azonnali hatállyal felfüggesztették a Nemzeti Kulturális Alap igazgatóját, Krúcsainné Herter Anikót. A döntést Tar Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter jelentette be. Ennek hátterében az NKA-t érintő közelmúltban kirobbant támogatási ügy áll, a gyanú szerint szakmai szempontok nélkül jogszerűtlenül osztottak szét mintegy 17 milliárd forintot. A minisztérium a kifizetéseket már korábban zárolta. A héten kezdődik a magyar államadós osztályzatok idei hitelminősítői vizsgálatsorozata. Először a Moody's vizsgálja Magyarországot, a cég május 22-ére, most péntekre tűzte ki a magyar besorolások első idei értékelési időpontját. A Standard & Poor's május 29-én, a Fitch Ratings pedig június 5-én tűzi napirendre hazánk értékelését. Alacsonyabb kamattal indít új sorozatú lakossági állampapírokat az államadóság kezelő. A papírok futamideje változatlanul 5 év, kamatozása évi 6,5%-ra mérséklődik az eddigi 7-ről. Az új sorozat péntektől vásárolható meg, csütörtökig pedig elérhető a jelenlegi FixMap sorozat. Az egészségügyi miniszter szerint nincs közvetlen járványügyi fenyegetés Magyarországon a hantavírus miatt, és hazai fertőzöttet sem azonosítottak. Hegedűs Zsolt hangsúlyozta, a vírus többnyire nem terjed emberről emberre. Végül az időjárásról. Egyre több felé kisüt a nap, de a képződő gomoly felhőkből kisebb eső, zápor előfordulhat, néhány helyen esetleg az ég is megdörrelhet. A szél sok felé élénk. A csúcshőmérséklet most délután 20-21 fok körül alakul, holnap 1-2 fokkal melegebb lehet már. Híreinket hallották.
1: Reklám.
3: Transzcendens erő nélkül a színészet sem működik. Blaskó Péterrel olvashatunk címlapinterjút a legfrissebb képmásban. A májusi számból megtudhatjuk, miként zárjuk le rossz kapcsolatainkat, hogyan és kivel érdemes együtt enni, és milyen kulcsokat találhatunk a boldogsághoz. Megismerhetjük a Tabán meséjét, vagy eltévedhetünk az utazószerzővel Málta szigetén. Keresse a képmást az újságárusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu-n.
4: Az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem ismét felvételt hirdet kántor alapszakra. A képzés az Egri Hittudományi Főiskolával együttműködésben 2026. szeptemberében indul nappali és levelező tagozaton. A cél olyan kántorok képzése, akik képesek a kántori szolgálat ellátására, az evangélium üzenetének átadására énekben, zenében, felkészültek az egyház zenéért felelős szolgálatra. A képzés 6 éves, nappali és levelező tagozaton kerül meghirdetésre. A jelentkezést az egyetem www.felvi.uni-eszterhazy.hu oldalról letölthető jelentkezési lapon a 3300 Eger Eszterházy tér 1 címre kell benyújtani 2026. május 31-ig. A szakkal kapcsolatban további információ az alábbi elérhetőségeken kérhető. Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Zenei Intézet, Eger Eszterházy tér 1, Líceum, Földszint 123. Telefonszám 36-os körzet 520-400 2031-es mellék. E-mail felvi@uni-eszterhazy.hu vagy Egri Hittudományi Főiskola tanulmányi osztály Eger Foglár György utca 6. Telefon 36-os körzet 312-916 130-as mellék. E-mail hivatal@eghf.hu.
3: Páratlan természeti kincsünk a Mofetta szén-dioxid gyógygázfürdő. Őserő a föld mélyéből. Gyógyuljon ön is festői, esztétikus környezetben Mátra derecskén a Mofettában. Ha ön cukorbetegséggel, érszűkülettel, érrendszeri problémákkal, Raynaud-szindrómával, szisztémás, szklerózissal, magas vérnyomással, mozgásszervi panaszokkal küzd, akár prevenciós vagy rekreációs céllal is keresse minket bátran elérhetőségeinkkel. Címünk Mátra derecske, Mátyás Király utca 19/A, telefonszámunk 0636 576 200, e-mail címünk mofetta@mofetta.eu vagy a www.mofetta.eu oldalon.
1: Reklámot hallottak. Társadalmi célú hirdetés.
4: 1% felajánlás, 100% segítség. Hozzájárulás a jó hír hangjához. A Szent István Rádiót fenntartó Magyar Katolikus Rádió Alapítvány sokat köszönhet az adományozóknak. Mint minden keresztény szellemiségű intézmény számít azokra, akik egyetértenek értékrendjével, s szeretnék azt, hogy minél több helyre eljusson a jó hír hangja. Zaklatott világunkban sok otthonban jelenti a mindennapos lelki támogatást. Ezért is fejezi ki köszönetét az alapítvány és a szerkesztőség azok számára, akik az alapítványt jelölték meg, mint adójuk 1%-ának kedvezményezettjét. Arra kéri azokat, akik továbbra is fontosnak tartják a rádió által képviselt értékeket, hogy jelezzék adóbevallásukban, hogy az alapítvány tüntetik ki figyelmükkel, s írják rá új adószámát. 18-57-87-26-1-10. Készült a Magyar Katolikus Rádió Alapítvány megbízásából.
1: Társadalmi célú hirdetésünket hallották.
5: Cseperedő. Gyerekekről felnőtteknek.
6: Nagyon sok szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat és mai vendégemet, Holló Zsófiát, az Összhang Egyesület önkéntesét, hordozási tanácsadót, akivel erről fogunk beszélgetni, ez lesz a témánk, hogyan hordozzunk és miért is jó, hogyha hordozzuk a kisbabát. Szeretettel köszöntelek itt a stúdióban.
7: Köszönöm szépen a meghívást, és üdvözlöm én is a kedves hallgatókat.
6: Kezdjük akkor onnan, hogy miért is érdemes a hordozáshoz fordulni, vagy a hordozással megismerkedni, miért jó ez nekünk, és miért jó a kisbabának?
7: Igazából többféle motivációval érkeznek az anyukák, hogy hordozni szeretnének. Tehát van, aki azért jön, mert csak kézben van el a babája, hogyha leteszi, akkor sír. Tehát vannak ugye olyan babák, akiket nagyon nehéz letenni. Őket a szaknyelv több emberes babának nevezi egyébként, akik tényleg állandóan kézben szeretnének lenni, mert csak akkor nyugszanak meg, hogyha tartva vannak és ringatva vannak. Tehát ez egy teljesen normális, úgymond élettani dolog, hogy ilyen babák születnek manapság egyre többen. Tehát ilyenkor ugye az anyukában az a motiváció, hogy szeretné, hogyha újra szabad lenne a két keze, és szeretné a babáját ugye a saját magán tudni. A másik motiváció, amivel érkeznek, egyszerűen a praktikusság, hogy nem gurul mondjuk el a babakocsi azon az útirányon, ahol ő minden nap közlekedik, vagy tömegközlekedéssel jár, esetleg szereti sétáltatni mondjuk a kutyáját terepen, szőlőben, városon kívül, de szeretné magával vinni a babáját is, és felismeri azt, hogy a hordozás ezt meg tudja segíteni, tehát hogy ő a korábbi életvitelét tudja folytatni. Van, aki pedig mondjuk már a szülés előtt, vagy szülés után tájékozódik erről, hogy mi a legjobb az anyukának és a babának, és akkor így talál rá hordozásra is, mint egy lehetőségre, és akkor szeretne ezzel jobban megismerkedni, mert neki ez szimpatikus, és hogy szívesen kipróbálná.
6: Nagyon sok információ hat ránk a mindennapokban, és most említetted, hogy megismerkedni szeretne valaki a hordozással, akkor utána fog olvasni. De előfordulhat az, hogy csak elmegyünk egy áruházba, ahol árusítanak ilyen kengurukat, ugye? Egyébként még lehet, hogy babahordozó kendőket is találunk ott, de hogy nem tudjuk, hogy hogyan is forduljunk ehhez a kérdéskörhöz hozzá. Na most, aki szeretne ezzel foglalkozni, ő hol teheti meg azt, hogy meg tudjon ismerkedni ezzel?
7: Igen, ez nagyon nehéz helyzet ebből a szempontból, hogy tényleg, ha besétál valaki egy baba áruházba, akkor ott rengeteg fajta hordozó eszközzel fog találkozni, de nem biztos, hogy meg fogja találni egyből azt, ami neki kényelmes lesz.
6: Hát vagy bocsánat, de hogy lehet, hogy egyszerűbbnek találja azt, amit csak magára vesz, igen, becsatol és mehet tovább.
7: Hát igen, ez ideális esetben működhetne így is, de sajnos pont azok a hordozók, amiket a baba áruházban árusítanak, nem mindegyike kényelmes, és ugye sokan csak akkor szembesülnek ezzel, amikor már megvették, hazamentek, felteszik magukra, és mondjuk ordít benne a baba. Tehát egyértelműen jelzi, hogy neki ez nem kényelmes. Tehát célszerű mindig először tájékozódni, és csak utána vásárolni. Tájékozódásra pedig legjobb, hogyha elmegy az anyuka egy hordozós klubba. Itt Egerben is van egy, az Összhang Egyesületnél minden hónap második péntekén tartunk egy ilyen hordozós klubot, ahová bárki becsatlakozhat, aki érdeklődik a hordozás iránt, akár várandósan, akár már kisbabával, akár nagyobb gyerekekkel, és akkor ott elmondjuk mindig a hordozási tanácsadó kolléganőkkel, hogy mik azok a szempontok, amiket mondjuk egy baba hordozó eszköznél figyelembe kell venni vásárlás előtt, illetve viszünk nagyon sokat megmutatni, amit meg lehet nézni, ki lehet próbálni babával, ki is lehet kölcsönözni, hogyha valaki szeretne mondjuk próbát tenni vele, mielőtt vásárol, mert rengetegféle hordozó eszköz van, és nagyon nehéz próba nélkül olyat venni, ami biztosan jó lesz, mert mindenkinek más a kényelmes. És a babák egyértelműen jelzik, hogy miben érzik jól magukat. Hát például pont két hete voltam Füzesabonyban egy tanácsadáson, ott az ötödik eszköz lett jó, az előző négyben ordított szegény, mert valami egyszerűen nem volt neki kényelmes, és addig-addig próbálgattunk mást és mást, amíg végül meg nem találtuk azt az eszközt, amiben megnyugodott. Tehát ez próba nélkül nagyon-nagyon kétesélyes a dolog, hogy amit vásárol az ember, az végül jó lesz-e, vagy nem lesz jó, és az borzasztó bosszantó, és sokaknak elveszi egyébként a kedvét tőle, hogyha vesz egy olyan eszközt, ami nem válik be nekik, beleteszi a babát, csalódik, és akkor utána elengedi az egész hordozást, mert hogy ó, nem szereti a babám, holott lehet, hogy csak az adott hordozó eszköz nem kényelmes neki.
6: Milyen eszközök állnak rendelkezésünkre? Most említettem kettő fajtát, az egyik pont nem alkalmas, inkább nem választandó, de a másik a kendő, és ezen kívül van-e még nekünk valami?
7: Hú, rengeteg féle van már, egyre több. Ugye van a hagyományos kendő, amit te is említettél, de a kendőből is van sokféle, ugye anyaghasználattól függően van rugalmas kendő, van szövött kendőből, vékonyabb, közepesen vastag és nagyon vastag.
6: Hát itt ugye az évszak is,
7: igen,
6: nem mindegy, hogy milyen
7: évszakhoz. És a baba súlyához függően, igen, tehát kisbabás, nagybabás kendő, tehát ezeket még lehet így külön csoportosítani, van ami pamut, van ami tartalmaz egy kis sejmet, tencert, lent, stb. Illetve a formázott hordozó eszköz. Tehát úgy hívjuk azokat a hordozó eszközöket, amik már is formára vannak varva, tehát nem úgy kell magunkra origamizni, mint egy kendőt, hanem sokkal könnyebb a használatuk. Tehát vannak a mellytájok, amiket a derékpántja is megkötős, illetve van két válpántja, ez is megkötős. Akkor vannak a félcsatosok, aminek a derékpántja csatolós, a válpántja kötözős, meg vannak az úgynevezett csatos hordozók, amik olyanok, mint egy kis hátizsák. Tehát van egy csatolós derékpántjuk, meg van csatolós válpántjuk. És akkor különböző méretben készítik most már ezeket. Vannak olyanok, amik az újszülöttekhez is használhatók már, mellytájból, félcsatosból, csatosból is, illetve vannak a nagyobb méretűek, a standard méretűek, amik ugye olyan 6 hónapos kor fölött használhatók, meg készítenek belőle olyan nagyokat, amik mondjuk egy 2 éven felüli gyereket is bele lehet tenni, tehát különböző méretekben vannak, különböző anyaghasználattal, különböző merevítéssel, tehát van, aminek masszívabb a derékpántja, van, aminek párnázottabb a válpántja, tehát rengetegféle variáció van, és hogyha ezt nem próbálja föl az ember, mielőtt megveszi, akkor sajnos belefuthat olyanba, hogy olyat vesz, ami pont nem kényelmes nekik.
6: Mikortól, meddig használhatóak ezek akkor?
7: Hát ugye hordozó eszköz típustól függ, akkor rátérnék egy kicsit arra, hogy mikortól lehet hordozni, mert ez is mindig felszokott merülni kérdésként, hogy itt mi számít, hogy a babánál van egy ilyen életkori korlát, vagy az anyukánál, de igazából nincsen, tehát újszülött kortól már lehet hordozni a babát a baba szempontjából. Viszont anyuka szempontjából mindenképpen meg kell várni, hogy ő a szülés után felépüljön. Tehát amikortól ő alkalmasnak érzi magát arra, hogy hordozzon, tehát fizikailag megerősödött már annyira, tehát van, aki szülés után egy héten már felpattan, mondjuk azt szoktuk neki mondani, hogy legalább 2 hetet azért várjon már ki, hogy pihenjen vízszint, vagy egy kicsit ugye a belső szerve is vissza tudjanak rendezkedni, de a hivatalos álláspont az az, hogy amikortól az anyuka úgy érzi, hogy ő már fizikailag alkalmas a hordozásra, császármetszés után is. Tehát nincsen az, hogy mindenképpen a 6 hetet attól függetlenül, hogy az anyuka hogy érzi magát, ki kell várni. Nem kell kivárni, amikor tőlük úgy érzi. Hát ezt nyilván ki kell próbálni a hordozást hozzá, hogy megtudja, hogy ő már ezt fizikailag bírni fogja, de mondjuk, ha szülés után 2-3 héttel tesz vele egy próbát, és úgy érzi, hogy még kellemetlen érzései vannak ott a méhetájékán, vagy megszédül, vagy tényleg úgy érzi, hogy még nincs hozzá ereje, hogy ő hordozza a babáját, akkor még nem szabad elkezdeni. Csak akkor, hogyha már ő úgy érzi, hogy meg van erősödve hozzá eléggé.
6: Aki már ugye próbálta ezt a fajta hordozást, az tudja, hogy a testsúlya a gyereknek egyébként nagyon szépen eloszlik, pont
7: igen,
6: a kötözés miatt. Úgyhogy szerintem az egyik legkímélőbb gyerekhordozási
7: igen
6: módszer.
7: Tehát a karbanhordozás is hordozás, tehát az sokkal inkább megterhelő, mert egyszerűen a gerincre nagyobb terhelés ró, hogyha a karunkban cipelünk egy nehezebb súlyt, mint hogyha a testünkre van applikálva, és ott oszlik el az ő súlya. És a testközelségnek van még nagyon-nagyon sok pozitív hozadéka, tehát nem csak praktikus okok miatt érdemes hordozni, hanem azért is, mert élettanilag nagyon meg tudja segíteni az újszülöttnek a kinti világhoz való adaptálódását, hogyha minél többet van testközelben, illetve az anyukának is a hormonális folyamatainak nagyon tud kedvezni az, hogyha testközelségben van az újszülöttjével.

0: Milyen hibákat tudunk ebben elkövetni? Mik a legnagyobb tévhitek, hiszen, ahogy mondtam is, rengeteg információ jön a külvilág felől, és itt a műsor előtt beszélgettünk arról, hogy a reklámokban bizony nagyon fals információk vannak, hiszen a kifelé hordozás az nem javallott.
1: Igen, általában nem is kényelmes a gyerekeknek sem, nem is kényelmes a szülőknek sem. Tehát a kifelé hordozás az akkor megvalósítható, hogyha a karomban tartom a babámat, mert ugye, ahogyha a karomban tartom, akkor tudom őt úgy kicsit így begörbített háttal tartani, és a lábát is kicsit úgy terpezbe tudja engedni, ahogy, mint hogyha velem szembe fordítva lenne. Tehát, hogyha én a karomban tartom, nagyjából ugyanazt a pozíciót tudom neki biztosítani. Hogyha beletesz egy olyan hordozó eszközbe, amiben neki lóg a lába lefelé, és tud vele kalimpálni, az a csípőfejlődés szempontjából az nem túl szerencsés, illetve a testsúlya is nagyon meg fogja viselni az én gerincemet, tehát nekem se lesz kényelmes. Tehát ezek a kenguru típusú eszközök, ezek nem igazán szerencsések, illetve hogyha nem tetszik a babáknak, és nagy részüknek nem tetszik, akkor el tudja venni az embernek a hordozástól a kedvét, és akkor le tudja zárni azzal, hogy ó, hát nekünk ez nem vált be. Holott csak az eszközt kellene kicserélni, vagy megpróbálni valami mást is. Lehet, hogy teljesen új dimenziókba emelkedne a hordozásról alkotott képe, hogyha kipróbálna mondjuk egy olyan eszközt, amiben az ortopédiailag helyes pozícióban, és neki is kényelmes módon tudja magára kötni a babáját.
0: Hallottam már olyan példát, amikor azzal magyarázta ezt a szülő, hogy kifelé hordoz, hogy hát, mert így látja a világot a gyerek. Szüksége van a csecsemőnek arra, hogy mindent lásson a világból?
1: Hát nem feltétlenül. Nem, hát amikor nagyon picik, akkor nekik még ugye minden inger új, ami itt a külvilágban várja őket, tehát nekik akkor még inkább az szokott lenni az igényük, hogy így belebújjanak anyába vagy a hordozó szemébe, és egyébként, hogyha velem szemben is van fordítva, itt pihen a mellkasomon, tehát jobbra-balra, ő tudja fordítani a fejét is, ő tud látni a világból annyit, amennyi neki még pont elég az az inger mennyiség, illetve hogyha átkerül hátra, tehát a hátamon hordozom őt, és mondjuk olyan magasra fel tudom tenni, hogy ő már ki tud kukucskálni a vállam fölött, akkor ő nagyon sok mindent lát onnan.
0: Visszatérve erre a hibás hordozási technikára, hogy kifelé hordozzuk a babát, ott mit okozhat a csípőjének, ugye, vagy bármilyen más alsó testrészének hosszú távon, vagy későbbiekben a növekedés folyamatában, hogyha ő folyamatosan így volt hordozva, akár mondjuk fél éven keresztül?
1: Hú, hát ez nehéz kérdés, lehet, hogy erre egy ortopéd szakember jobban tudna válaszolni, tehát ugye a képzésen, ahol én tanultam, ott tehát a csípő ízületet rajzolták föl nekünk, és a csípő ízületi vápának a fejlődéséhez fontos ez a hát kisbéka pozíció, hogy így tudnám mondani, mikor ugye kicsit fölfelé van húzva a babának a térde, és nincsen teljesen szétterpesztve a lába, mert az se jó, hanem egy ilyen közepes terpeszben. Hogyha hátulról nézem, akkor M betűt formáznak a lábai, de úgy néz ki tényleg, mint egy ilyen guguló kisbéka, de így szoktam szemléltetni, tehát, hogy az ő csípő fejlődése szempontjából ez a helyzet, amire törekednünk kell, amikor őt egy hordozó eszközbe beletesszük, hogyha egy olyan kengurúba tesszük, amiben neki lógnak lefelé a lábai, akkor nem fogja tudni az ő csípőízületének a fejlődését megtámogatni. Tehát van, akinél ez okoz problémát, van, akinél nem okoz problémát, de semmiképpen sem szerencsés. Tehát kutatást nem tudom, hogy erről valaki készítette már, tehát, hogy nyomon követte volna-e, hogy mondjuk akiket folyamatosan kengurúba hordoztak és lefelé lógázták a lábukat, hogy náluk okozott-e valamit. Ez jó kérdés, de semmiképp sem az ortopédiailag megfelelő pozíciót támogatja meg, hogyha lóbinkálja a lábát, és egyébként sok baba jelzi is ezt, hogy neki nem kényelmes, hogyha lefelé lóbinkálja a lábát.
0: Tehát a sírás az lehet
1: a sírás, igen, akár. Abszolút, vagy a fincergés, vagy a, hát eléggé sok módon tudják ezt jelezni, de tényleg sírás, fincergés, nyöszörgés, tehát egyértelműen a jelzéseivel tudja ezt kommunikálni, hogy neki az ott nem jó.
0: Tehát ne ijedjünk meg egyébként, hogyha a baba sír akár a kendőben, akár másféle hordozóban, de érdemes egyébként az apukával is megismertetni, hiszen ez egy nagyon nagy könnyebbséget ad anyukának, hogy nem csak ő tudja hordozni, hanem már apuka is magára tudja akár kötni. Mennyire szeretnének ebben részt venni az apukák? Hogy látod, akár az Összhang Egyesületnél mit tapasztaltok?
1: Egyre inkább, és én ennek nagyon örülök. Nagyon szívesen kapcsolódnak be az apukák is a hordozásba, és voltam pár olyan tanácsadáson nem régiben, ahol olyan eszközt kerestünk, amit az anyuka és az apuka is szívesen használ. Tehát, hogy minél kevesebbet kelljen rajta állítgatni, hogy mind a kettejükre jó legyen, meg mind a kettejüknek kézre essen. Tehát az apukák is egyre szívesebben kapcsolódnak ebbe bele, és örömmel hordozzák ők is a csemetéjéket. De Szilvásváradon rendszeresen látok egyébként hordozóban apukákat, akik hordozóban viszik a babájukat, és jó hordozóban, és helyes pozícióban, hát olyankor meg különösképpen örülök, hogy de jó.
0: És mit látsz, hogy miért lehetett most ennek egy ilyen felfutó íve? Mert én, ahogy te is mondod, hogy egyre több szülőn látod azt, hogy rá van kötve a gyereke. Mi adhatott ennek egy ilyen lendületet, hogy most újra felfedezték a szülők ezt a hordozást?
1: Hát ugye a hordozás az a válaszkész gondoskodásnak egy úgymond lehetősége, hogy tudják azt a szülők, hogy a szülőnek is és a babának is, tehát mennyi pozitív élettani hatása van még a hordozásnak. Másrészt volt egy olyan korábbi életvitele a családnak, mondjuk sokat túráztak, kirándultak, amiről nem szeretnének lemondani. Tehát ilyen több irányból érkezik ez az igény, hogy az ő korábbi életvitelüknek a fenntartását meg tudja mondjuk támogatni a hordozás, hogy akkor nem kell otthon hagyni a gyerekeket, hanem tudják magukkal vinni. És amik korábban páros program volt, mondjuk egy kirándulás a természetben, azt tudják ugyanúgy a gyerekekkel tovább űzni ezt a hát hobbit, vagy ezt a kedvelt szabadidős tevékenységet, és ez mindannyiuknak jó.
0: Említsük meg még egyszer, hogy hogyan tudtok segíteni itt Egerben, milyen időközönként, és akkor miket lehet próbálni amúgy?
1: Egerben az Összhang Egyesületnél minden hónap második péntekén délelőtt 9:30-tól 11:30-ig tartunk egy ilyen hordozós beszélgetőkört, összhangban hordozva egyébként így találják meg a kedves érdeklődők, meg szoktuk mindig adott hónap végén hirdetni a következő havi eseményt, és ott szoktuk azt kérni, hogyha valaki szeretne jönni, akkor azt jelezze felénk üzenetben, illetve ha szeretne eszközt próbálni, akkor írja meg, hogy van-e már elképzelése, hogy mit szeretne, vagy ha nincsen, akkor írjon magukról adatok. Tehát magasság, súly, tehát babáról is, hogy tudjuk, hogy milyen hordozó eszközökkel készüljünk nekik. Meg ki tudunk menni személyes tanácsadásra is egyébként, hogyha ha valaki nem szeretné még mondjuk közösségbe hozni a babáját, mert úgy gondolja, hogy még kicsi, vagy nem szeretne még vele kimozdulni, vagy jobban szeretné, hogyha ő személyre szabottan csak vele foglalkozzunk mondjuk egy-másfél órát, tehát erre is van lehetőség. Meg hogyha van az a családnak saját eszköze már, mondjuk vettek valamit, de nem érzik úgy, hogy komfortos nekik a használata, akkor azt is elhozhatják nyugodtan a beszélgetőkörre, meg tudjuk nézni, tudunk segíteni a beállításában, mert egyébként sokszor ennyi is elég, hogy a beállításokon módosítunk, és akkor már tudják tovább használni az eszközt. Tehát mindig a családnak a meglévő saját eszközével indulunk el, és hogyha nagyon nem tudjuk úgy beállítani, hogy jó legyen, akkor lépünk abba az irányba, hogy jó, akkor mutatom, hogy mi van még, és akkor az eszköztárból választunk. Mindenféle hordozó eszközünk van, szövetkendő, karikáskendő, rugalmas kendő, formázott hordozókból nagyon-nagyon-nagyon sokféle, tehát az utóbbi években nyertünk egy pár pályázatot, és hordozó eszközök beszerzésére fordítottuk, úgyhogy tényleg nagyon szuper és jó állapotú és jól használható hordozóink vannak, amiből szívesen rendelkezésükre bocsátunk a kedves érdeklődőknek kipróbálásra többfélét is.
0: Ez lett volna még a kérdésem, hogy honnan gyűlt össze ez az eszköztár, de akkor egy része így, vagy az összes így, vagy adnak is be egyébként
1: egy része olyan is van, igen. Szoktunk kapni hordozóeszköz felajánlásokat is, mikor már valaki kinőnek a hordozóskorból, és akkor felajánlja nekünk az eszközét, azt is nagyon megköszönjük. Tehát több eszközünk így is érkezett már. Akkor vannak ugye a saját eszközeink, amit szintén beinvestálunk ide a klubos készletbe, tehát én is már harmadik gyereket hordozom, mert lassan 7. éve, úgyhogy hát az évek során összegyűlt egy-kettő, mert hát ugye mindig benne van az emberben a kíváncsiság, hogy hát jól néz ki ez a csatos hordozó, kipróbálnám, veszek egyet, majd jó lesz a klubra. Tehát így igen, tehát ugye mi hárman is vagyunk, csak az Összhang Egyesületen belül, és még Egerben van még rajtunk kívül másik hordozási tanácsadó is, aki elérhető. Tehát a mi hármunk készlete összeadva, plusz még a pályázatos hurcik, plusz még a felajánlások, tehát így jött össze. Tehát nagyjából 100 hordozó eszközünk van most jelenleg. Jó, azért eladni is szoktunk belőle.
0: Hát akkor van miből válogatni, úgyhogy aki igen. még esetleg fontolgatja, még van benne egy kis hezitálás, az nyugodtan akkor menjen el pénteken.
1: Igen, minden hónap második péntekén.
0: Nagyon szépen köszönöm, hogy eljöttél hozzánk, és elmondtad nekünk ezeket, hasznos tanácsokat kaptak remélem a szülők.
1: Én is köszönöm szépen a meghívást.
2: Kedves hallgatóink, mai műsorunkban Holló Zsófia hordozási tanácsadóval, az Összhang Egyesület elnökével beszélgettünk arról, hogyan és mivel érdemes hordozni a kisbabát. Ehhez milyen eszközök állnak rendelkezésünkre, s hogy honnan érdemes tájékozódni, segítséget kérni. Köszönöm megtisztelő figyelmüket a zenei szerkesztő Túri Sarolta, a technikus Birincsik Márton, valamint a szerkesztő Berec Renáta nevében is. Adásunkat vasárnap 14 óra 5 perctől megismételjük.
3: Itt a Szent István Rádió. Hittel szólunk értékekről.

0: Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat! A mikrofonnál a szerkesztő Gedő Ágnes. Hétfői adásunk tartalmából. Urunk mennybe menetele minket is a mennyei dicsőség felé vonz. Leó pápa Regina Czőlímája. A kommunikáció tartsa mindig tiszteletben az emberi személy igazságát. Leó pápa felhívása. A Szent Atya Franciaországba látogat szeptember 25-e és 28-a között. A háborúktól sújtott világban a keresztények legyenek az egység tanúi. Leó pápa Tavadrosz kopt pápához intézett szavai. Urunk mennybe menetele minket is a mennyei dicsőség felé vonz. Leó pápa Regina Czőlímája. Urunk mennybe menetele nem eltávolodás, nem egy távoli esemény, hanem egy élő kapcsolat, amely már földi életünkben kitágítja látókörünket, és Isten szívéhez közelít bennünket, tanította 14. Leó pápa vasárnap délben a Regina Czőli elimádkozása előtt mondott beszédében. A pápa az apostoli palotában lévő dolgozószobája ablakából köszöntötte a Szent Péter téren összegyűlt mintegy 20 000 hívőt, arra buzdítva, hogy növeljük magunkban és körülöttünk azt az isteni életet, amelyet a keresztségben kaptunk, és amely folyamatosan felfelé az atyával való teljes közösség felé vonz bennünket, és terjesszük a világban a közösség és a béke értékes gyümölcseit.
1: Oggi in molti paesi del mondo si celebra la solennità dell'ascensione del Signore.
0: Ma a világ számos országában ünneplik az Úr mennybe menetelének ünnepét, kezdte beszédét 14. Leó pápa, majd utalt az apostolok cselekedeteiből vett olvasmány szavaira. Az a kép, ahogyan Jézus a bibliai szöveg szerint a földről felemelkedve a mennybe száll, azt a benyomást keltheti bennünk, hogy ez a misztérium egy távoli esemény. Valójában azonban nem így van, ugyanis Jézushoz mi egyetlen testben úgy kapcsolódunk, mint a tagok a fejhez, és mennybe menetele minket is magával vonz, ővele együtt, az atyával való teljes közösség felé. Szent Ágoston erről így szólt. Az a tény, hogy a fej előre halad, a tagok reményét jelenti, idézte a Hippói Egyházatya tanítását Leó pápa.
1: Tutta la vita di Cristo è un moto di ascesa che abbraccia e coinvolge attraverso la sua umanità l'intera scena del mondo.
0: Krisztus egész élete egy felfelé ívelő mozgás, amely emberi mi voltán keresztül az egész világot átöleli és magába foglalja, felemeli és megváltja az embert bűnös állapotából. Fényt, bocsánatot és reményt hoz el oda, ahol sötétség, igazságtalanság és kétségbeesés uralkodott, hogy eljusson Húsvét végső győzelméhez, amelyben Isten fia halálával megsemmisítette a mi halálunkat, és feltámadásával visszaszerezte életünket. Emlékeztetett a húsvéti prefációra Leó pápa.
1: L'ascensione allora non ci parla di una promessa lontana, ma di un legame vivo.
0: Az Úr mennybe menetele tehát nem egy távoli ígéretről szól, hanem egy élő kapcsolatról, amely minket is a mennyei dicsőség felé vonz. Már földi életünkben kitágítja és felfelé irányítja látókörünket, és egyre inkább Isten szívének mértékéhez közelíti gondolkodásunkat, érzéseinket és cselekedeteinket, mutatott rá a Szent Atya. Mi ismerjük ennek a felemelkedő útnak az irányát. Megtaláljuk Jézusban, életének ajándékában, példáiban és tanításaiban. Látjuk a felemelkedésnek ezt az útját Szűz Máriában és a szentekben is. Mindazokban, akiket az egyház egyetemes példaképként kínál fel nekünk, és azokban is, akiket Ferenc pápa a mellettünk élőknek, szomszédjainknak szeretett nevezni, akikkel együtt éljük mindennapjainkat, apák, anyák, nagyszülők, mindenkorú és helyzetű emberek, akik örömmel és elkötelezettséggel őszintén igyekeznek az evangélium szerint élni.
1: Con loro sostegno e grazie alla loro preghiera possiamo imparare anche noi a salire giorno per giorno verso il cielo.
0: Velük együtt, támogatásukkal és imáiknak köszönhetően mi is megtanulhatjuk, hogyan emelkedjünk nap mint nap a mennyek felé. Leó pápa idézett Szent Pálnak a Filippiekhez írt leveléből, amelyben az apostol arra buzdít, hogy irányuljanak gondolataitok mindarra, ami igaz, ami tiszteletre és becsülésre méltó, ami tiszta, ami szeretetre és dicséretre méltó, ami erényes és magasztos. Isten segítségével valósítsuk meg a gyakorlatban azt, amit hallottunk és láttunk. Növeljük magunkban és körülöttünk azt az isteni életet, amelyet a keresztségben kaptunk, és amely folyamatosan felfelé az Atyához vonz bennünket, és terjesszük a világban a közösség és a béke értékes gyümölcseit. 14. Leó pápa beszéde végén Szűz Máriához fohászkodott. Segítsen nekünk a mennyek királynője, aki minden pillanatban megvilágítja és irányítja utunkat.
1: Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.
2: Amen.
0: A kommunikáció tartsa mindig tiszteletben az emberi személy igazságát, Leó pápa felhívása. A vasárnapi Regina Czöli elimádkozása után Leó pápa emlékeztetett a tömegkommunikációs világnapra írt idei üzenetére, valamint a vasárnap kezdődött Laudato Si hetére, amely a teremtett világ gondozását, az átfogó ökológiát kívánja előmozdítani.
1: Ricorre oggi in diversi paesi la giornata mondiale delle comunicazioni sociali.
0: Számos országban ezen a vasárnapon tartják a tömegkommunikáció világnapját, emlékeztetett rá Leó pápa, idézve idei üzenetének témáját. Megőrizni az emberi hangokat és arcokat. A mesterséges intelligencia korában a Szentatya mindenkit arra buzdít, hogy kötelezze el magát olyan kommunikációs formák előmozdítására, amelyek mindig tiszteletben tartják az emberi személy igazságát, amelyre minden technológiai újításnak irányulnia kell.
1: Da oggi a domenica prossima

Jelentősen lelassult az előrehaladás. Ezért arra buzdította a Laudato Si katolikus környezetvédő mozgalom tagjait, és mindazokat, akik az átfogó ökológia érdekében tevékenykednek, hogy újítsák meg elkötelezettségüket. A békért való gondoskodás az életért való gondoskodás, hangsúlyozta a Szent Atya. Leó pápa Franciaországba látogat szeptember 25-e és 28-a között. A Szent Szék szombaton bejelentette a Szent Atya következő nemzetközi útját, amelynek során fölkeresi az UNESCO székházát is. Spanyolország után újabb európai nemzet lesz 14. Leó pápa úti célja, Franciaország. Szombaton a Szent Szék sajtóközpontjának igazgatója Matteo Bruni nyilatkozatot tett közzé, miszerint 14. Leó pápa elfogadta a francia elnök, az egyházi vezetők és az UNESCO igazgatójának meghívását, ezért szeptember 25-e és 28-a között apostoli látogatást tesz Franciaországban, amelynek keretében fölkeresi az Egyesült Nemzetek nevelésügyi, tudományos és kulturális szervezetének székházát is. Ez lesz Leó pápa 5. nemzetközi útja, miután tavaly év végén Törökországba és Libanonba utazott, idén márciusban Monakóba, majd áprilisban Afrikába látogatott, illetve június 6-a és 12-e között Spanyolországba utazik. A háborúktól sújtott világban a keresztények legyenek az egység tanúi. Leó pápa Tavadrosz kopt pápához intézett szavai. Május 15-én 14. Leó pápa telefonbeszélgetést folytatott második Tavadrosz kopt pápával, a kopt katolikus barátság napja alkalmából, amely 2013 óta a Szent Péter széke és a Szent Márk széke közötti kapcsolatok ünnepe. A beszélgetés során mindketten kifejezték az evangélium hirdetése, valamint a béke és a kiengesztelődés előmozdítása iránti közös felelősség tudatát. Május 4-én keltezett levelében Leó pápa arra buzdította a koptokat és a katolikusokat, hogy folytassák zarándoklatukat az igazság és a szeretet útján a teljes közösség felé. A keresztények közötti teljes egység nem csupán távoli cél, hanem sürgős feladat, amelyet elsősorban az egész világot és különösen a közel-keletet sújtó konfliktusok tesznek szükségessé. 14. Leó pápa a telefonbeszélgetés és egy levél keretében, amelyet második Tavadrosz alexandriai kopt ortodox pápának, Szent Márk székhelye pátriárkájának írt a barátság napja alkalmából, hangsúlyozza, hogy fokozni kell az ökumenikus elkötelezettséget korunkban, amelyet háborúk és megosztottságok jellemeznek. A Szent Szék sajtóirodájának közleménye szerint a telefonbeszélgetés baráti és testvéri légkörben zajlott le. Középpontjában éppen az a vágy állt, hogy új lendületet adjanak a kopt katolikus barátság napja megünneplésének, amely az ökumenikus párbeszéd egyik legfontosabb eseménye. Leó pápa és második Tavadrosz alexandriai pátriárka megerősítették elhatározásukat, hogy leküzdenek minden esetleges akadályt, amely felmerül a hit és a szeretet párbeszédének útján. Kifejezték továbbá közös felelősségük tudatát, amely az evangélium hirdetésére, valamint a béke és a kiengesztelődés előmozdítására irányul, különösen az olyan sok megpróbáltatást átélő közel-keleten. A kopt katolikus barátság napjának gondolatát elsőként Tavadrosz pátriárka vetette fel, majd Ferenc pápa hozta létre megválasztása után 2 hónappal, hogy megemlékezzen a 6. Pál pápa és 3. Senuda kopt pátriárka között 1973-ban egy közös krisztológiai nyilatkozat aláírásával zárult történelmi találkozó 40. évfordulójáról. Ferenc pápa és a kopt egyház feje második Tavadrosz pápa az évforduló alkalmából először 2013. május 13-án találkozott, és ekkor nyilvánították ezt a napot a kopt katolikus barátság napjának. 10 évvel később, 2023. május 10-én a két egyházfő ismét találkozott. A Szent Péter téren megtartott általános pápai audiencián
együtt adták áldásukat.

magukat. Majd másnap az apostoli palotában megemlékeztek arról a 21 kopt keresztényről, akiket 2015-ben az iszlám állam lefejezett a líbiai tengerparton, és akiknek a nevét attól a naptól kezdve hivatalosan felvették a római mártirológiába, mint a Péter széke és a Szent Márk széke közötti lelki közösség jelképét. 14. Leó pápa május 4-én keltezett, és május 15-én közzétett levelében a húsvét örömteli fényében köszönti második Tavadrosz pápát a koptok és katolikusok közötti barátság napjának alkalmából. Levelében utal rá, hogy a barátság napjának ötlete Tavadrosz pátriárkától származik, és egy jelentős kezdeményezés, melynek célja, hogy ünnepelje a Szent Péter széke és a Szent Márk széke közötti kapcsolatokat. 14. Leó pápa csatlakozik ahhoz a nemes hagyományhoz, amelyet szeretett elődje Ferenc pápa indított el a két egyház barátságának megünneplésével, és azt kéri, hogy ez az ünnep adjon új lendületet a közös útnak, amelyet régi különvállások és félreértések, valamint új megbékélések jellemeznek. Egy olyan időszakban, amikor világunkat olyan sok konfliktus sújtja, különösen a Közel-Keleten, a keresztényeknek minden eddiginél jobban el kell kötelezniük magukat a teljes egység mellett, hogy együtt tanúskodhassunk a béke fejedelméről. Bízzunk a számtalan vértanú hatékony közbenjárásában és példájában, akik Krisztus nevéért szenvedtek, írja levelében a Szent Atya. Leó pápa már a május 10-i vasárnap déli Regina Czöli imádság során is megemlékezett a barátság napjáról, és testvéri üdvözletét küldte Tavadrosz pápának, aki előző nap néhány kopt püspökkel és pappal együtt ünnepelte az eukarisztiát a velencei Szent Márk bazilikában. A két egyházfőnek még nem volt alkalma személyesen találkozni. Tavadrosz kopt pátriárka levélben gratulálta az amerikai pápának 2025-ös megválasztás alkalmából, és telefonon is beszéltek egymással. Egy személyes találkozóra várva Leó pápa az apostoli palota ablakából mondott beszédében imádságokat kért az egész szeretett kopt egyházért, abban a reményben, hogy barátságunk útja elvezet minket a Krisztusban való tökéletes egységhez. A május 15-én közzétett levelében megismételte ezt a kívánságát, különös figyelmet fordítva magára a barátság fogalmára. Számunkra, a keresztények számára a barátság nem csupán egy homályos érzés. Életünk és hitünk legmélyebb lényegét képezi, szögezi le levelében Leó pápa, utalva János evangéliumának szavaira. Hiszen Urunk maga nevez barátainak bennünket, és azt tanítja nekünk, hogy nagyobb szeretete senkinek sincs annál, mint aki életét adja barátaiért. Így tehát Krisztus velünk való barátságából merítve tudjuk megerősíteni a barátságot egymás között és egyházaink között, miközben továbbra is együtt tanúskodunk az egész emberiség iránti isteni szeretetről. 14. Leó kifejezi reményét, hogy a katolikus egyház és a keleti ortodox egyházak közötti teológiai párbeszédért felelős Nemzetközi Vegyes Bizottság, amely 2003 óta rendkívül gyümölcsöző teológiai párbeszédet folytat, és amelynek eredményeként három dokumentum született, bizonyítva a teológiai megértés növekedését, a lehető leghamarabb folytathatja munkáját a keleti ortodox család összes egyházával, hogy válaszoljon Krisztus imájára, hogy mindnyájan egyek legyenek. Levelében a pápa köszönetet mond a kopt ortodox egyháznak azért a vendégszeretetért, amelyet a Hit és Egyház Szervezet Bizottság 6. világkonferenciáján nyújtotta résztvevőknek, közöttük számos katolikus küldöttségnek 2025. októberében a Wadi el-Natrumban található Szent Bisoly kolostorban. 14. Leó pápa továbbá bizakodóan nyilatkozik arról, hogy a níceai első egyetemes zsinat 1700. évfordulója alkalmából megfogalmazott gondolatok újra felébresztik az egyház látható egységének vágyát, annak az egységnek a vágyát, amely az egyetlen keresztségben gyökerezik, és amelyet a níceai hitvallásban vallunk. Pünköst közelettével a pápa ezért a Szentlélekhez fohászkodik, aki minden ajándék forrása,
hogy igazságban és szeretetben vezesse a koptokat és a katolikusokat a közös zarándokúton a teljes közösség felé. Miközben várja egy személyes találkozás lehetőségét, imáiról biztosítja második Tavadrosz alexandriai pátriárkát, és testvéri ölelésével búcsúzik a kopt egyház pápájától, feltámadt urunk Krisztus békéjében.

0: Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, hétfői műsorunk véget ért. Köszönjük figyelmüket! Búcsúzik a szerkesztő Gedő Ágnes. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Laudétur Jézus Krisztus!
1: Kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió műsorát hallották.

0: Jékeli Zoltán. Csillagnézés. Bizony, fiam, emlékszem még a korra. Így néztem én is, mint te, csillagot. Meredtem égő mennyei bokorra, s éreztem ezt a furcsa illatot. Toronyban, dombon titkok folytogattak, nyaklottan még lélegzetem elállt, de bámulásim egyszer elmaradtak, talán mikor lelkednek adtam át. Itt az időd, most bámulj és csodálkozz, semmi se dőlt el, és nem végleges. Ésszel szívvel törj messzebb a csodákhoz, égen földön ős titkot fejteges.
1: Jékeli Zoltán Csillagnézés című versét Blaskó Balázs mondta el. Jékeli Zoltán Nagyenyeden született 1913-ban. Édesapja Áprili Lajos. Középiskolai tanulmányait szülővárosában, a Bethlen Kollégiumban kezdte, majd a Kolozsvári Református Kollégiumban folytatta, és Budapesten fejezte be. 1935-ben a Budapesti Egyetemen szerzett doktori fokozatot magyar irodalomtörténetből, művészettörténetből és művészetfilozófiából. 35-től 41-ig az Országos Széchenyi Könyvtár könyvtárosa volt. 41 és 44 között a Kolozsvári Egyetemi Könyvtárban dolgozott, 46-ban tért vissza az Országos Széchenyi Könyvtárba. 54 után szabadfoglalkozású íróként és műfordítóként dolgozott. A világirodalom nagyjai közül többek között Jean Cocteau, Dante, Eminescu, Goethe, Thomas Mann, Racine, Schiller, Shakespeare és Georg Trakl műveit fordította. Jékeli Zoltán Budapesten hunyt el 1982-ben.

0: A nap imája.
1: Ó szűzanya, ki szent fiat testét a sírba fektetted, temesd őt szívembe most. Vágyva vágyik szívem, hogy sírja a börtöne, otthona legyek a szeretetnek. Tudom, kihűlt szívez, hidegebb a fiat sírját elzáró kőnél is, könyörületességet tüzével mégis lobbancs lángra, ó győzedelmes szűz. Add békén szent fiathoz közelednem, s a szeretetben oly erősen egyé válni vele, hogy a halál se válasszon el egymástól.

Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak minket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!

0: dél van. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Mennek királyné asszonya, örülj szép szűz, alleluja, mert itt méhedben hordozni méltó voltál, alleluja. Amint megmondotta vala, föltámadott, alleluja. Imád Istent, hogy lemossa bűneinket, alleluja. Örülj és örvendez szűz Mária, alleluja.
1: Mert valóban feltámadott az Úr, alleluja.
0: Könyörögjünk, Istenünk, aki fiadnak, ami Urunk Jézus Krisztusnak föltámadása által a világot megörvendeztetted, add kérünk, hogy az ő szent anyja Szűz Mária által az örök élet örömeit elnyerhessük Krisztus, ami Urunk által.
2: Amen.
0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.

0: Egyházi hírek a Szent István Rádióban.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus, egyházi hírek következnek. Jeles napként emlékeznek majd május 17-ére a Miskolc-Mindszenti Egyházközség hívei, hiszen dupla ünnepet ültek. Az első az egri főpásztor által bemutatott szentmise, melyben 32 fiatalnak szolgáltatta ki Ternyák Csaba a keresztény nagykorúság, azaz a bérmálás szentségét. A másik jeles esemény a templom mögötti, eddig rendezetlen, mára már szépen felújított, parkolóval bővített terület átadása, megáldása volt. Szentbeszédében az érsek Jézus mennybe meneteléről és az azutáni időszakról szólt. Hangsúlyozta, a tanítványokat szomorúság és üresség töltött el, félelem fogta el őket, hogy rájuk is ugyanaz a sors vár, mint Jézusra. De ez a félelem csupán 10 napig tartott, mert a Jézus által megígért Szentlélek erővel, hittel és bátorsággal töltött el őket. Kimertek állni a többi ember elé, és megmerték vallani a hitüket, mondta.
2: Minden bérmálásban ezt tapasztalhatjuk meg, de ennek persze feltétele van. Akkor igazán hatékony a Szentlélek kiáradása, hogyha várjuk őt, hogyha nyitott lélekkel be akarjuk fogadni, ha együtt akarunk működni Isten lelkével, akkor lesz hatékony bennünk a működése. Mit jelent ez a hatékonyság? Életünk alapkérdését jelenti, hogy az életünket Jézussal vagy Jézus nélkül akarjuk élni. Én találkoztam már olyan bérmálkozókkal, akik megbérmálkoztak, de nem volt meg bennük a szilárd elhatározás, hogy ők az egész életüket Jézussal akarják leélni. Nos, ez az elhatározás szükséges ahhoz, hogy Isten szent lelkének kiáradása, kedves fiatalok, hatékony legyen bennetek. Ez nem azt jelenti, hogy onnantól kezdve már szentek lesztek, és onnantól kezdve minden problémátok megszűnik. Nem. De van, lesz bennetek egy olyan belső erő, amelyikre mindenkinek szüksége van. Különösen akkor, hogyha nehézségekkel, különösen akkor, ha kísértésekkel találkoztok.
1: A Szentlélek ma azokat is megerősíti, akik már korábban bérmálkoztak. Nyitott lélekkel kérjük őt, erősítse meg bennünk is azokat a kegyelmeket, amelyeket most a fiatalok megkapnak, fogalmazott a főpásztor. A szentbeszédet követően a bérmálkozandók az oltár elé járultak, ahol az érsek kiszolgáltatta számukra a szentséget. A mise után a templom mögötti megújult téren folytatódott az ünnepség. Juhász Ferenc plébános.
3: Ez egy olyan pillanat ma a Mindszenti Egyházközség életében, amelyet azt gondolom, hogy nagyon sokáig őrzünk a szívünkben és hordozunk tovább, azzal együtt, hogy amit itt látunk a mai napon, és amit az érsek főpásztor megáld, az innentől kezdve része lesz annak a közösségnek, amelyet a Mindszenti Egyházközség és Miskolc hívei jeleznek, jelentenek. Nekem, mint plébánosnak, aki ide kerülésem óta egyfolytában szívügyem volt, hogy ezt a teret és azt a parkolót ott kialakítsuk. Most, hogy ne húzzam az időt nagyon, az a feladatom, hogy megköszönjem elsősorban a gondviselő Istennek, hogy hozzásegített bennünket, megadta azt a lehetőséget, hogy ezt az általatok is jól ismert és elhanyagolt domboldalt és teret ilyen széppé varázsolhattuk.
1: Juhász Ferenc beszédében köszönetet mondott az egri főegyházmegyének, a tervezőknek, kivitelezőknek és az egyházközségi híveknek is, hogy a támogatások és az összefogás révén megvalósulhatott ez a kezdeményezés. Ternyák Csaba egriesek ezután megálltotta a parkot, majd egy fát is elültetett annak egyik szegletében. Sikeres volt a Szentlélekváró véradás az egri találkozások házában a Lajosvárosi plébánián tegnap. 48-an adtak vért, de a jelentkezők száma még ennél is több volt. A szervezők, a Lajosvárosi plébánia közössége, a fertelymesterek és a LAK egyesület tagjai a cselekvő szeretetre és a rászorulók megsegítésére hívták fel a figyelmet ezúttal is. A véradókat a helyszínen vendégül látták. Kántor alapszakot indít az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem nappali és levelező tagozaton szeptembertől az Egri Hit Tudományi Főiskolával közös képzésben. A cél olyan kántorok képzése, akik képesek a kántori szolgálat ellátására, az evangélium üzenetének átadására énekben, zenében, felkészültek az egyházzenéért felelős szolgálatra, az egyházzene elméleti és gyakorlati ismereteinek birtokában képesek a különböző életkorú gyülekezeti csoportokkal való foglalkozásra. A képzés 6 fél éves nappali és levelező tagozaton is meghirdették. Jelentkezni lehet az egyetem oldaláról letölthető jelentkezési lapon. www.felvi.uni-eszterházy.hu a cím. A kitöltött jelentkezési lapot az Eszterházy tér 1 szám alá kell benyújtani. Május 31-e a határidő. Orgonák éjszakája, nagyszerű zenei élmény következik május 22-én, pénteken 18 órától Egerben a Szent Bernát Ciszterci templomban. A két művész, Faludi Zsuzsanna szoprán, és orgonán játszik Birincsik Gergely. Idén májusban a Monoki Sarlós Boldogasszony plébánia és a Szent Orbán 1771 Egyesület ismét megszervezi a tokai Szent Orbán zarándoklatot, amikor a szőlő a bor, a szőlészek, borászok, kádárok védőszentjének ünnepéhez kötődően a zarándokok együtt kérik Szent Orbán áldását a borvidéken élő emberekre, munkájukra, földjeikre. Május 22-én, pénteken 18 órakor a Demeter Ervin pincészetben Mádon Szent Orbán tiszteletére rendezett kiállítás nyílik. A tárlatot megnyitja Koncsek Ildikó, az Esztergomi Keresztény Múzeum igazgatója, és lelki ráhangulódás lesz majd az ünnepre. Május 23-án, szombaton 11 órakor pedig Monokon a Sarlós Boldogasszony templomban szentmise és az utazó ereke útrabocsátása, körmenet, közös zarándoklat a monoki káváriára. A szentmisét celebrálja és a körmenetet vezeti Szemenyei Péter plébános, a Szent Orbán erekje őre. Minden kedves érdeklődőt szeretettel várnak. 2024-ben Ternyek Csaba egriesek a 18. századi barokkfa erekje tartót felújítatta. Az erekje tartó a Monoki Sarlós Boldogasszony templom szentélyében lett elhelyezve. A Szent Orbán zarándoklathoz kötődő ünnepi szentmisén érsek atya a templom mindenkori plébánosának a Szent Orbán erekje őre kitüntető címet adományozta. Az első alkalommal a megtisztelő titulust Szemenyei Péter atya kapta meg tehát. Pünkösdi virrasztó szentségimádás lesz az Egri Lajosvárosi templomban május 23-a szombattól, 16 órakor fény útja, 17 órától vigília szentmise, 18 órától másnap reggel 7-ig szentségimádási órák, és pünkös vasárnap reggel 7 órakor szentmisek következik. Az imádkozók fél órás váltásban követik egymást, továbbra is lehet még jelentkezni a templom kapujában. Pünkösdik dicsőítő alkalom lesz Egerben a Ciszterci templomban május 23-án szombaton 15 órától. A program szentmise, szentlélekhívás, dicsőítő szentségimádás közbenjárással. Mindenkit szeretettel vár az Életünk Krisztus karizmatikus közösség. Szentély, Pünkösd a hegyen, ima est a szentlélek kiáradásáért Csátoraljaújhelyen, május 23-án, a konkrét helyszín a Szárhegy, Szent István kápolna. 18 óra 30 perckor gyülekezés a hegyen, rózsafüzér ima, 19 órától dicsőítés, este fél 8-tól ünnepi szentmise, Tóth Gábor atya, füzéri plébános mutatja be, 20 óra 30 perctől szentségimádás, 21.45-től szentélek hívás, imádságok, felajánlóima, és 22 óra 10 perckor egyéni áldás. A programot a hegyközi karizmatikus megújulás szervezi. A Máté evangéliumából vett idézet, miszerint boldogok az irgalmasok, a mottója a Sárospataki Pünköst hétfő programnak, a Boldogságos Szűz Mária az Egyház Anyja emléknapja, Szent Erzsébet szentély avatásának 791. évfordulója ez. 9 órakor zarándokok fogadása, regisztráció a Bazilika déli bejáratánál, Szent Erzsébet erekjének kihelyezése és litánia, rózsafüzér imádság, 9:30-tól gyóntatás a Bazilikában és udvarában, 10 órától katekézis a bazilikában, 11 órakor ünnepi szentmise, amelynek főcelebrása lesz dr. Csizmadi István pápai prelátus, kanonok, prépost, érseki tanácsos, főesperes, plébános, teológiai tanár, körmenet a Szent Erzsébet erekével, Aztán ebédidő, lehetőség Szent Erzsébet ereklyéje előtti imádkozása a Szent Erzsébet ház és a Rákóczi vár megtekintésére. Délután 3:30-tól dicsőítő zenei szentségi imádás a bazilikában, Lorettói litánia, majd 3:30-től a zarándokok megáldása és elbocsátása. Gyógyító lelki gyakorlatot tart Margarita nővér és Huber atya május 26-a és 30-a között Kazincbarcikán a Don Bosco sportközpontban. A részétel regisztrációhoz kötött a Kazincbarcikai Római Katolikus Szalézi Plébánia honlapján elérhető linken keresztül van erre lehetőség. Július 16-a és 19-e között rendezik meg idén az Egerszalók ifjúsági találkozót és lelki gyakorlatot. A motto a naphimnuszból, dicsérjétek az Urat és áldjátok. Az online regisztráció már tart, az első 800-an, akik így jelentkeznek, idén is szalókos pólót kapnak ajándékba. Valamint az Egerszalók ifjúsági találkozó és lelki gyakorlatra önkénteseket is keresnek. A feladatok, amelyben számítanak rájuk, regisztráció infópont, technika, logisztika, kreatív és dekorcsapat, étkeztetés, takarítás, és minden, ami a háttérben zajlik, hogy a résztvevők jól érezzék magukat. Amit kínálnak, egy összetartó közösséget, lelki feltöltődést, sok nevetést és új barátokat, közös imát és szolgálatot, illetve önkéntes igazolást is azoknak, akiknek esetleg erre szükségük van. Ajánlom figyelmükbe a Szent István Rádió mobil applikációját. Az alkalmazás sok mindenre lehetőséget ad, így a műsor hallgatásán túl megtalálják a napi evangéliumot is, illetve közvetlenül csatlakozhatnak a közösségi média felületeinkhez, tehát a Szent István Rádió Facebook és Instagram oldalához. Az alkalmazás ingyenesen elérhető Androidra Google Play és iPhone-ra az Apple Store áruház felületén. Az Egri Főegyházmegye híreit és eseményelőzeteseit megtalálják az interneten, egyrészt az eger.egyházmegye.hu, másrészt a szentistvánrádió.hu oldalon. Egyházi híreket hallottak.
0: Reklám.
4: Transzcendens erő nélkül a színészet sem működik. Blaskó Péterrel olvashatunk címlapinterjút a legfrissebb képmásban. A májusi számból megtudhatjuk, miként zárjuk le rossz kapcsolatainkat, hogyan és kivel érdemes együtt enni, és milyen kulcsokat találhatunk a boldogsághoz. Megismerhetjük a Tabán meséjét, vagy eltévedhetünk az utazószerzővel Málta szigetén. Keresse a képmást az újságárusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu-n.
0: Keresztény élet. A legjobb döntés. Keresztényélet.hu.
5: Filmek, hírek, lelkiség. Keresztényélet.hu.
0: Nem csak katolikusoknak.
5: Keresztényélet.hu.
4: Páratlan természeti kincsünk a Mofetta szén-dioxid gyógygázfürdő. Őserő a föld mélyéből. Gyógyuljon ön is festői, esztétikus környezetben Mátra derecskén, a Mofettában. Ha ön cukorbetegséggel, érszűkülettel, érrendszeri problémákkal, Raynaud-szindrómával, szisztémás, szklerózissal, magas vérnyomással, mozgásszervi panaszokkal küzd, akár prevenciós vagy rekreációs céllal is keresse minket bátran elérhetőségeinkkel. Címünk Mátra derecske, Mátyás Király utca 19/A, telefonszámunk 0636 576 200, e-mail címünk mofetta@mofetta.eu vagy a www.mofetta.eu oldalon.
6: Megjelent az Új Ember legújabb száma. Magyarország katolikus hetilapja friss hazai és világegyházi hírekkel, kommentárokkal, valamint keresztény szellemiségű közéleti, kulturális, irodalmi rovatokkal, társadalmi kérdéseket elemző riportokkal, interjúkkal és jegyzetekkel várja az olvasókat. Keresse az Új Embert a mértékadó kulturális mellékletével a templomokban és az újságárusoknál.
0: Reklámot hallottak. Társadalmi célú hirdetés.
7: 1% felajánlás, 100% segítség. Hozzájárulás a jó hír hangjához. A Szent István Rádiót fenntartó Magyar Katolikus Rádió Alapítvány sokat köszönhet az adományozóknak. Mint minden keresztény szellemiségű intézmény, számít azokra, akik egyetértenek értékrendjével, s szeretnék azt, hogy minél több helyre eljusson a jó hír hangja. Zaklatott világunkban sok otthonban jelenti a mindennapos lelki támogatást. Ezért is fejezi ki köszönetét az alapítvány és a szerkesztőség azok számára, akik az alapítványt jelölték meg, mint adójuk 1%-ának kedvezményezettjét. Arra kéri azokat, akik továbbra is fontosnak tartják a rádió által képviselt értékeket, hogy jelezzék adóbevallásukban, hogy az alapítvány tüntetik ki figyelmükkel, s írják rá új adószámát. 18 57 87 26 kötőjel 1 kötőjel 10. Készült a Magyar Katolikus Rádió Alapítvány megbízásából.
0: Társadalmi célú hirdetésünket hallották.

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Szólj, Uram! A mai nap evangéliumát magyarul hallják.
2: Evangélium Szent János könyvéből. Jézus az utolsó vacsorán tekintetét az égre emelte, és így imádkozott. Atyám, eljött az óra. Dicsőítsd meg fiadat, hogy fiad is megdicsőítsen téged. Te hatalmat adtál neki minden ember fölött, hogy mindenkinek, akit neki adtál, örök életet adjon. Az örök élet pedig az, hogy megismerjenek téged, az egyigaz Istent és Jézus Krisztust, akit te küldtél. Én megdicsőítettelek téged a földön. A feladatot, amelyet rám bíztál, teljesítettem. Atyám, most te dicsőíts meg engem azzal a dicsőséggel, amelyben részem volt nálad a világ teremtése előtt. Kinyilatkoztattalak téged az embereknek, akiket a világból nekem adtál. Tieid voltak, és nekem adtad őket, tanításodat megtartották, most már tudják, hogy minden, amit nekem adtál, tőled van. Hiszen én a tőled vett igéket mondtam el nekik, ők pedig elfogadták, megismerték az igazságot, hogy tőled jöttem, és hittel elfogadták, hogy te küldtél engem. Értük könyörgök, nem a világért könyörgök, hanem értük, akiket nekem adtál. Tieid ők, hiszen a tied mindaz, ami az enyém, és minden az enyém, ami a tiéd, és én megdicsőültem bennük. Én nem maradok tovább itt a világban, ők azonban a világban maradnak. Én most hozzád megyek. Ezek az evangélium igéi.
3: Áldunk téged, Krisztus! Én megdicsőítettelek téged a földön. A feladatot, amelyet rám bíztál, teljesítettem. Kinyilatkoztattalak téged az embereknek, akiket e világból nekem adtál. Nem valószínű, hogy megadatik nekünk az a fajta ünnepélyes búcsúvétel, amellyel üdvözítünk és az ő nagy apostola, Szent Pál elbúcsúzott övéitől. De úgy kell élnünk, hogy azok, akiket az Úr ránk bízott, megismerjék általunk a Jézustól kapott teljes kinyilatkoztatást, hogy Krisztussal mi is elmondhassuk. A feladatot, amelyet rám bíztál, teljesítettem. És az apostollal, mert nem riadtam vissza semmitől, hogy Isten akaratát teljes egészében föltárjam előttetek. Sokszor hallani szülők, nevelők szájából, mint egy önigazolásképpen. Ez és ez történt, pedig mi mindent megtettünk gyermekünkért, tanítványunkért. Valóban mindent megadtak nekik azzal, hogy anyagi jólétet teremtettek számukra, hogy megtanították őket bizonyos ismeretekre, akár teológiaiakra is, és ellátták őket jó tanácsokkal, hogy boldogulni tudjanak az életben. Akik csak ezt és ezekhez hasonlókat adtak, nem végezték el a rájuk bízott feladatot, s nem mondhatják Szent Pállal. Ártatlan vagyok abban, ha valaki mégis elvesznék. A Jézustól kapott teljes igazságot csak úgy adhatjuk át, ha magunk is arra tesszük fel életünket, ha életszentségre törekvésünk hitelesíti szavainkat és tetteinket. Aki nem vállalja az életszentség keskeny útján való járást, hiába tesz meg mindent, végül is visszariad attól, hogy Isten akaratát teljes egészében feltárja a rábízottak előtt, hiszen ő maga sem akarja teljes egészében megismerni. Tanítása és élete között nincs teljes megfelelés, s ez azt sugallja, mintha lehetne úgy élni, hogy Isten nem mindig és nem mindenben Isten az ember számára. Urunk, Jézus úgy élt közöttünk, hogy nem csupán szavaival beszélt az Atyáról, hanem egész életével tanúskodott róla, s kész volt önmagát mindenestül őrá bízni, akár a halált is vállalva érte. És Szent Pál sem csak szóval hirdette Krisztust, hanem kész volt érte mindent elviselni, fáradalmakat, hajótörést, gúnyt, üldözést, ütlegeket, és végül a vértanúságot is. Az ingyenességnek, az Isten szerelemnek megrendítő példái ezek. Akkor végezzük el egészen a ránk bízott munkát, ha a krisztusi kinyilatkoztatást úgy adjuk át a gyermekeinknek, tanítványainknak, hogy lássák rajtunk, hogy ez áll életünk középpontjában. Ezek után mellékes, hogy milyen módon halunk meg, hogy lesz-e alkalmunk ünnepélyesen elbúcsúzni szeretteinktől. Akkor halálunk nem hatálytalanítja, hanem pecsétjével hitelesíti, és végérvényessé teszi tanúságtételünket.
1: A mai napi evangéliumot most szlovákul hallják.
4: Čítanie zo svätého evangelia podľa Jána. Ježiš pozdvihol oči k nebu a hovoril: Svätý Otče, neprosím len za nich, ale aj za tých, čo skrze ich slovo uveria vo mňa, aby všetci boli jedno, ako ty, Otče, vo mne a ja v tebe, aby aj oni boli v nás, aby svet uveril, že si ma ty poznal. A slávu, ktorú si ty dá mne, ja som dal im, aby boli jedno, ako sme my jedno, ja v nich a ty vo mne. Nech sú tak dokonale jedno, aby svet spoznal, že si ma ty poslal a že ich miluješ tak, ako miluješ mňa. Otče, chcem, aby aj tí, ktorých si mi dal, boli so mnou tam, kde som ja, aby videli moju slávu, ktorú si mi dal, lebo si ma miloval pred stvorením sveta. Spravodlivý Otče, svet ťa nepozná, ale ja ťa poznám. I oni spoznali, že si ma ty poslal. Ohlásil som im tvoje meno a ešte ohlásim, aby láska, ktorou ma miluješ, bola v nich a aby som v nich bol ja. Počuli sme slovo Pánovo.
1: Kedves hallgatóink, most a mai nap evangéliumi részletét lovari nyelven hallják.
5: Palakadal vorbi, o Jézus počéri vás de las peskeja, hahaj kaderudi saj laspe. Tata, a milo staro časo, aša rapťo šáves, ke vyťo šávo te aša raveltut. Puťára dan les posakomanuš, ke kas leske dan kodolen puno lejlu matrajon tedel. Kodo pune la trajo, ke te pinža rentut le korkóriek čáče dévles, haj kas bišárdas le Jézus Kristusos. Me opreásárdom tut pep húv, e búti szavako keripe, me mandemuklan, ánregeto szárdem. A Balkának vituására mantata, tute de mananda kadoásáripe, anda szavo szomász tute, puneinkei luma avilosas. Avrip hendem tjo ánav le manusenge, kaszande e luma mangedan. Kíreszasz le, haj mangedan le, haj von inker de tiroszatje áripe. A Balkának zsanen, ke szogodi szó man, dan tutarszi. O szityári peszo tutarlem, perdáldem lenge. Viline lesz, haj kada lesz, vicsácsesz pinzsárde kodo lesz tutaravilom, haj pinzsárde kodo, ke tubisárdam man. Anda lender ugyi máta, na anda ler ugyi mátima, banda kodol kasz mandan. Ke tireszasz le, haj ke szomuroj, kodo tíroj, haj szó tíroj, kodo vimuroj, haj asárdi szájlom ande lende. Men ásab majdúr ande eluma, babon ande eluma ásen, me pale pal pale zsab tute. Muros muntodad. Inker len ande tjo ánav, len kasz mangedan, kejek te aven szar ame sam jek.
1: Kedves hallgatóink, a mai nap evangéliumi részlete német nyelven hangzik el.
6: Evangelium nach Johannes. Dies sagte Jesus, und er erhob seine Augen zum Himmel und sprach: Vater, die Stunde ist da. Verherrliche deinen Sohn, damit der Sohn dich verherrlicht. Denn du hast ihm Macht über alle Menschen gegeben, damit er allen, die du ihm gegeben hast, ewiges Leben schenkt. Das ist das ewige Leben, dich, den einzigen wahren Gott, zu erkennen, und Jesus Christus, den du gesandt hast. Ich habe dich auf der Erde verherrlicht und das Werk zu Ende geführt, das du mir aufgetragen hast. Vater, verherrliche du mich jetzt bei dir mit der Herrlichkeit, die ich bei dir hatte, bevor die Welt war. Ich habe deinen Namen den Menschen offenbart, die du mir aus der Welt gegeben hast. Sie gehörten dir und du hast sie mir gegeben, und sie haben an deinem Wort festgehalten. Sie haben jetzt erkannt, dass alles, was du mir gegeben hast, von dir ist. Denn die Worte, die du mir gegeben hast, gab ich ihnen, und sie haben sie angenommen. Sie haben wirklich erkannt, dass ich von dir ausgegangen bin, und sie sind zu dem Glauben gekommen, dass du mich gesandt hast. Für sie bitte ich, nicht für die Welt bitte ich, sondern für alle, die du mir gegeben hast, denn sie gehören dir. Alles, was mein ist, ist dein, und was dein ist, ist mein, in ihnen bin ich verherrlicht. Ich bin nicht mehr in der Welt, aber sie sind in der Welt, und ich gehe zu dir. Wort des lebendigen Gottes.
7: Szentek, szentéletű emberek.
8: Emlékezzünk meg Belon Gellért püspökatyáról, aki sok írásával gazdagította a katolikusok hitéletét. Füzesabonyban született, a Miheves megyénkben 1911. szeptember 24-én. Pécset halt meg 1987. május 23-án. A gimnáziumot Debrecenben, Kecskeméten és Kalocsán végezte, a teológiát pedig Budapesten. 1934. június 17-én szentelték pappá Kalocsán. Rövid káplánsága után egy-egy évig Budapesten és Kalocsán teológiai tanár volt, azután jöttek a kommunizmus évei. 1959. szeptember 23-án Eliszi címzetes püspöki kinevezést kapott, de a kommunisták hallani sem akartak róla. Fölszentelését sem engedélyezték. Így lett aztán Miske János Halma plébánosa. 1982-ben pécsi segédpüspök. Április 12-én szentelhették fel Esztergomban. Ekkor már nagyon beteg volt. 1987. március 6-án pápai felmentéssel nyugalomba vonult, hiszen elmúlt 75 éves. Istenbe merült és Istennel egyesült, kereszthordozó életét tükrözik csodálatos szép imádságai, amelyeket Imádkozzál címmel nem egyszer megjelentettek. Kezdetben nem ismerték közölni a könyvben, hogy ki ennek a szerzője. Bibliai elmélkedéseiből idézünk most. Jöjjön el a te országod, nem a miénk, hiszen mi a legfölségesebbből is csak nevetséges figurát tudtunk csinálni, de a tiéd jöjjön el, atyánk, amely az igazság, az öröm és a béke országa. Uram, amit szent fiad birtokolt, azt várjuk. Amit egyedül csak ő adhat meg, azt reméljük. Amit mi legnemesebb törekvéseinkkel is csak megcsúfolni tudunk, azt sóvárogjuk. De szabadíts meg a gonosztól. Kiveti ránk a sátán is hálóját, és édes mérge bekever a világ dolgaiba, és elsodor bennünket a test kívánságaiban, égő vágyjal, a szemek kívánságaiban, a vagyon igézetével, az élet kevésségében, a hatalom és gőg szenvedélyével. Sokszor még jóságunk és erényeink mögé húzódva, a világosság angyalának köntösében is romlásba visz bennünket. Beképzeltség, az önhitség, a lenézés és ítélkezés süllyesztőiben. Ó, Uram, adj mértéktartást mindenben, és a Szentlélek által öntsd belénk az Úr félelmének szent ajándékát, hogy ezzel közelítsünk a világ dolgaihoz, és hogy azokból ne igényeljük magunknak csak éppen a legkevesebbet, amit éppen hasznunkra és épülésünkre rendeltél. A testből is, a vagyomból is, a hatalomból is, de a vallásosság külső megnyilatkozásaiból is. Megemlítjük kiváló írásait, amelyek könyvalakban is megjelentek. Első helyen említem Imádkozzál című imakönyvét. Tartalma, elmélkedések leggyakoribb imáinkról. Hiszek egyről, mi atyánkról, üdvözlégyről. Azután Krisztus lelke szentelj meg engem, és így tovább, hit, remény, szeretet erényeiről. Másik könyve Jézus lelkülete. Csodálatosan szép olvasmány. Aki bele akar tekinteni Jézus lelki világába, már amennyire ez ember számára lehetséges, az olvassa lassan, figyelmesen a szebbnél szebb elmélkedéseket Jézus belső lelki világáról. A Bibliai Elmélkedések című könyve összegyűjtött dolgozatait tartalmazza. A Szentírást úgy olvasta Belon Gellért, hogy szinte látta azt, ami történt, azokat az eseményeket, hallotta azokat a szavakat, amik ott elhangzottak. Ezért írt ilyen címen egy könyvet, ellesett pillanatok. A Szentírásból leste el ezeket a csodálatos pillanatokat, amiket nagyon szépen fejteget, magyaráz. Ez utóbbi könyvéből, az Ellesett pillanatok című könyvéből olvasok föl egy részletet, nem teljes egészében, csak kiragadva néhány mondatot. Az elmélkedésnek címe Lelkünknek lelke. Arany János oly szépen vezeti be egyik balladáját. Szép piros a pünkösd reggel, mintha tűzzel, szent lélekkel, menny föld tele volna. E lélekkel való telítettség ott rezdül lelkünkben minden pünkösd reggelén. De ki tudja szavakban kifejezni, hogy mi ez? A Szent Háromság személyei közül az Atyát segíti megsejteni egy jó apának, anyának képe, aki gyermekeiért mindenre képes. A Fiúistent közel hozza hozzánk a gyermeki érzés, ami felnőtt korunkban is felfelfakad, mint vágyódás az örök gyermekség után. De a Szentlélekről a legnagyobb elmék is csak azt mondják, kifejezhetetlen, kimondhatatlan, fölséges. De azért nem kell lemondanunk a megismeréséről. Ahogy földi apánkról, az Atyára, a gyermekség érzéséből a Fiúra, úgy a lélekből a Szentlélekre kapunk sejtelmeink számára eligazítást. A nyelv szelleme csodálatos képpen ahhoz a lélekhez vezet, aki Krisztus lelke is volt, Jézust ugyanis Isten fölkente Szentlélekkel és erővel. Ezért görögösen Krisztusnak, fölkentnek nevezzük őt, Jézust. Jézus a názáreti zsinagógában magára vonatkoztatja Izaiás próféta szavát, az Úr lelke rajtam, ő küldött engem, hogy meggyógyítsam a megtört szívűeket, szabadulást hirdessek a raboknak és a vakoknak megvilágosodást, hogy szabadulást vigyek az elnyomottaknak, hirdessem az Úr kegyelmének esztendejét. Jézus az utolsó vacsorán a Szentlélekről beszélve ezt mondta, megdicsőít engem, mert az enyémből kapja, amit hirdet nektek. Azt teszi tehát bennünk, amit Jézus tett velünk, és amire Jézus kért, hogy mi is tegyük. A Szentlélek meg akar óvni bennünket attól, hogy kegyetlenek és kőszívűek legyünk. Megszünteti a lelketlenséget. Azt akarja, hogy az életbe belevigyük a szeretet és az odaadás lelkét, vegyük lelkünkre fele barátaink sorsát. Éljünk szeretetben és békességben egymással, mint akiknek egy a szíve, s akiket egy lélek jár át. Legyünk Jézus példájának utánzói, evangéliumának olvasói és követői. Nem fél, negyed vagy tized keresztények, esetleg csak névlegesek, akikbe hálni sem jár a Szentlélek, hanem akik testestül, lelkestül részt vállalnak Jézus egyházának evangéliumi küldetésében. Éppen ezért hívni kell, hogy lelkünk lelke legyen. Hívjuk imáinkhoz, munkáinkhoz, örömeinkhez, bánatunkhoz, de gyászainkba, fáradtságunkba, küzdelmeinkbe is hívjuk. Hívjuk mi is az évezredes himnusszal, jöjj Szentlélek Istenünk, add a mennyből érzenünk fényességet sugarát. Fáradottnak könnyülés, tikkadónak enyhülés, sírónak vigasztalás. Mosd meg, ami szennyezett, asszúságra hincs vizet, orvosold a sebb helyet, símogasd a darabost, fölmelengesd a fagyost, útra vidd, ki tévelyeg. Szeressük nagyon Szentlélek énekeinket, a Hozsanna ima könyvben a 97-es énektől kezdődően a 103-as énekig mind szebbnél szebb Szentlélek himnusz. Talán leggyakrabban énekelt énekünk a 259-es ének. Jöjj Szentlélek Úristen, árazd reánk teljesen, mennyből fényességedet, mennyből fényességedet. Jöjj el, jöjj el, jöjj el, jöjj el, jöjj Szentlélek Úristen.
9: Imádság Csepelényi György pálos vértanú boldoggá avatásáért. Istenünk, benned bízók erőssége, Te arra hívtad Csepelényi Györgyöt, hogy Boldog Özséb követőjeként híveidet megerősítse a katolikus hitben, és összegyűjtse, ami szétszóródott. Életáldozata hite és irántad érzett hűsége példaként ragyog előttünk. Add, hogy mielőbb a boldogok között tisztelhessük őt. Amen.

0: Délidőben.
1: A mai napon május 19-én az Ivók és a Milánok ünneplik névnapjukat. Az Ivó férfi név germán eredetű, a jelentése tiszafa. A Milán szláv eredetű férfi név, és annyit jelent, hogy kedves. Sok boldogságot kívánok ma a nevek viselőinek, az Ivóknak és a Milánoknak. Ha rokonaik vagy ismerőseik körében akad olyan, aki az Ivó vagy a Milán nevet viseli, el ne felejtsék őt, avagy őket a mai napon felköszönteni.

0: Kalendárium. Évfordulók, ünnepek és emléknapok.
1: És most lapozzuk fel kalendáriumos könyvünket. Május 19-e van, vagyis a tömegtájékoztatás világnapja. Ezt a világnapot a II. Vatikáni Zsinat intermiritika kezdetű 1963-ban kiadott határozata kezdeményezte. Célja a hívek figyelmének felhívása a sajtótól a filmművészetig terjedő katolikus tömegtájékoztatás fontosságára, illetve annak anyagi és imádságos támogatására. 1967 óta pápai üzenet előzi meg a világnap megünneplését, melyet a Szent Atya január 24-én a sajtó védőszentjének tartott Szalézi Szent Ferenc ünnepén tesz közzé. És ma van a Fair Play világnapja is. 2024. július 1-én az ENSZ közgyűlés május 10-ét a Fair Play világnapjává nyilvánította, elismerve a tisztességes játék szellemiségét, elveit, a szabályok betartása, kölcsönös tisztelet a résztvevők között, az erőszak és a dopping elleni küzdelem, a sportban és a mindennapi életben egyaránt. A határozat hangsúlyozza a sport szerepét, a béke, a fejlődés, a közösségi kohézió, a nemek közötti egyenlőség, valamint a nők és lányok szerepvállalásának elősegítésében. És nézzük ezek után, hogy ki született, illetve kik születtek a mai napon, május 19-én. 1871-ben a mai napon született Budán Ligeti Miklós szobrász. Munkásságára Rodin művészete volt nagy hatással, márványba faragott, vagy bronzba öntött akt kompozícióit és portréit formagazdagság és sejtelmes fényhatások megjelenítése jellemzi. Bánffy Dezső miniszterelnök kérésére mintázta meg a leghíresebb szobrát, a Városligetben ülő Anonymust. A majdnem 2 méter magas alkotást a szolnoki művésztelepen készítette el. Koncepcióját később így foglalta össze. Elhagytam minden mellékest, és csak az alakra fektettem súlyt régi olasz-latin leírások alapján az akkori papi öltözékre. Törekedtem az arcot homályba burkolni, és az alakkal kifejezni, amit gondoltam, misztikussá tenni azt, mi titok volt és marad, a történelmi Gesta Hungarorum a kézben. A névtelen jegyzőt és történetírót, akiről semmilyen kép nem maradt fent, szerzetesi ruhában fejére kámzsát húzva bronzból mintázta meg. A szobor számos kiszögelése révén rejtélyes fény fut végig az alakon. A terv egyébként korábban heves vitákat váltott ki. A zsűri tagjai közül Ligeti egykori mestere Strobl Alajos határozottan ellenezte az arctalanságot és a szimmetria hiányát, Fadrusz János viszont egy új korszak első műveként tekintett rá. Ugyancsak a Városligetben avatták fel 5 évvel később, tehát 1908-ban Rudolf trónörökös vadász ruhában című szobrát. De előtte még felállították Szegeden Erzsébet királyné szobrát fehér márványból is. 1935-et írtak, amikor a horvát kertbe került Dériné szobra, amely a színésznőt kórhű ruhában, gitárral a kezében örökítette meg. A szobor a II. Világháborúban megsérült és elbontották. Ligeti Miklós, bár a közvény gátolta, haláláig dolgozott. 1944-ben súlyos műtéten esett át. A későbbiekben nem javult az állapota, és decemberben elhunyt. A háborús viszonyok miatt kívánsága szerint nem tudták az Anonymus szobor alá temetni. És szintén a mai napon született Pécsett 1896-ban Várkonyi Nándor kultúrtörténész. 1924-től 56-ig, vagyis nyugdíjba vonulásáig a Pécsi Egyetemi Könyvtárban dolgozott, és közben 10 éven át a Pécsi Egyetem magántanára volt. A Sorsunk című első országos jelentőségű pécsi közművelődési és szépirodalmi folyóiratot indulásától megszűnéséig szerkesztette. Irodalomszervezőként és főszerkesztőként sokat tett azért, hogy őt idézzük, az írók egyéni sorsában sokkal kisebbek legyenek fővárosban és vidéken a különbségek, és hogy Pécs a magyar szellemi élet Dunántúli központjává váljék. írt verseket, elbeszéléseket, fiatal korában műfordítással is foglalkozott, de munkásságának gerincét irodalomtörténeti és művelődéstörténeti esszéi tanulmányai alkotják. Főművének a Szíriát oszlopai című több mint 7000 gépet lapos munkáját tekintette, amely az emberi művelődés történetének új koncepciója, s amelynek ezen a címen mostanáig csak az első része, az elsüllyedt kultúrák jelent meg. A további három kiadásra vár. Önéletrajzi visszaemlékezéseit a halála miatt félbe maradt Pergő évek című posztumusz könyvében olvashatjuk. Várkonyi Nándor nevét Pécsett utca és a Pécsi Városi Könyvtár legnagyobb és legszebb fiókkönyvtára őrzi. Kedves hallgatóink, kalendáriumot hallottak.

0: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
1: Tizenhárom óra.
0: Hírek a Szent István Rádióban.
2: Hivatalos megkeresés esetén átadja a K. Endre kegyelmi ügyében született iratokat a kormánynak a köztársasági elnök hivatala. A Sándor Palotáról közleményben tájékoztatta az MT-t. Nyilvánosságra hozták a kormány.hu oldalon a kegyelmi ügy azon dosszéját, amely az igazságügyi minisztériumban található. Az iratokhoz fűzött tájékoztatásban azt írták, a dokumentumok közzétételének oka, hogy a magyar társadalomnak joga van megismerni, miként születhetett meg az a kegyelmi döntés, amely egy pedofil bűncselekmény eltusolásában közreműködő személy számára biztosított kegyelmet. Az oldalon az igazságügyi minisztérium kegyelmi főosztályának előterjesztése található meg. Egy irat arról, hogy a kegyelem gyakorlását Répási Róbert parlamenti államtitkár nem javasolja, valamint Varga Judit igazságügyi miniszter Novák Katalin köztársasági elnöknek írt levele. A miniszterelnök sajtótájékoztatón számolt be a kegyelmi ügy megismerhető részleteiről. Magyar Péter akkor újra felszólította Sulyák Tamás köztársasági elnököt, hogy hozza nyilvánosságra a személyi jogok tiszteletben tartása mellett az elnöki hivatalban megtalálható bővebb dosszét. A kormányfő hangsúlyozta, 2 éve az igazságügyi miniszter Varga Judit nem javasolta, hogy K. Endre kegyelmet kapjon. Novák Katalin akkori államfő így döntött. A Fidesz reagált, a volt kormánypárt szerint Magyar Péter tájékoztatóján nem hangzott el új információ a kegyelmi üggyel kapcsolatban. Miniszterelnök helyettesnek nevezte ki Ruf Bálint miniszterelnökséget vezető minisztert Magyar Péter. A kormányfő ezt a Facebook oldalán közölte, annak kapcsán, hogy az első hivatalos miniszterelnöki látogatására Lengyelországba utazott. A delegáció tagja Orbán Anita külügy, Kapitány István gazdasági és energetikai, Vitézi Dávid közlekedési és beruházási, Ruszin Szendi Romulus honvédelmi, Tar Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős, valamint Búna Szabolcs agrár- és élelmiszergazdaságért felelős miniszter. Hivatalos tárgyalást folytatnak Donald Tusk lengyel miniszterelnökkel, Magyar Péter találkozik Karol Navrocski lengyel köztársasági elnökkel, valamint a lengyel parlament két házának, a Szeimnek és a Szenátusnak az elnökeivel. Aztán a miniszterelnök csütörtök reggel Varsóból Bécsbe utazik, ahol Christian Stöcker osztrák kancellárral és Alexander van der Bellen államfővel is hivatalos tárgyalást folytat. Hazarendeli Magyarország varsói nagykövetét Orbán Anita, jelentette be a külügyminiszter előzőleg a Facebook oldalán. Azt írta, a magyar-lengyel kapcsolat új időszak előtt áll. A következő napokban magas szintű delegációval Lengyelországba utaznak, és közös cél, hogy az együttműködést új alapokra helyezzék, tette hozzá. Technikai szintű egyeztetés kezd a magyar és az ukrán kormány a kárpátaljai magyar kisebbség nyelvi, oktatási és kulturális jogainak mielőbbi törvényi garantálása érdekében, közölte a miniszterelnök. Magyar Péter közösségi oldalán azt írta, erről tájékoztatta az Európai Tanács elnökét is. Közben az ukrán külügyminiszter jelezte, az ukrán kormány kész együttműködni Magyarország új kabinettjével valamennyi kérdésben, köztük a nemzeti kisebbségek ügyében is, annak érdekében, hogy helyreállítsák a bizalmat és a jó szomszédi kapcsolatokat. Magyar Péter a tegnapi tájékoztatón beszélt arról, hogy a kárpátaljai magyaroknak ugyanazok a jogok járnak, mint bármely kisebbségnek Európában. Ukrajna uniós csatlakozásának első fejezetének megnyitásához a magyar kormány csak akkor járul hozzá, ha ez megtörténik, jelezte a miniszterelnök. Azonnali hatállyal felfüggesztették a Nemzeti Kulturális Alap igazgatóját, Krucsai Néherter Anikót. A döntést Tar Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter jelentette be. Ennek hátterében az NK-t érintő közelmúltban kirobbant támogatási ügy áll. A gyanú szerint szakmai szempontok nélkül jogszerűtlenül osztottak szét mintegy 17 milliárd forintot, a minisztérium a kifizetéseket már korábban zárolta. A héten kezdődik a magyar államadós osztályzatok idei hitelminősítői vizsgálat sorozata. Először a Moody's vizsgálja a hazánkat, a cég május 22-ére péntekre tűzte ki a magyar besorolások első idei értékelési időpontját. A Standard & Poor's május 29-én, a Fitch Ratings pedig június 5-én tűzi napirendre Magyarország értékelését. Az egészségügyi miniszter szerint nincs közvetlen járványügyi fenyegetés Magyarországon a hantavírus miatt, és hazai fertőzöttet sem azonosítottak. Hegedűs Zsolt hangsúlyozta, a vírus többnyire nem terjed emberről emberre, a fertőzés főként rákcsáló eredetű. Magyarországon a hasonló esetek amúgy is ritkák. Végül az időjárásról: egyre több felé kisüt a nap, de a képződő gomoly felhőkből kisebb eső, zápor előfordulhat, néhány helyen esetleg az ég is megdörrelhet, a szél sok felé felélénkült. A csúcshőmérséklet most délután 20-21 fok körül alakul. Híreinket hallották.
1: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
3: Nosztalgiázzunk Laci atyával. Zenei időutazás a 60-as, 70-es évekbe.
4: Kedves hallgatóink, közeledve a 100. adáshoz, a mai műsorban ezúttal olyan dalok közül válogatunk, amelyek korábbi adásaink egyikében már elhangzottak. Ha tehetik, tartsanak velünk!
5: Szeretettel köszöntöm a Szent István Rádió minden kedves hallgatóját. A mikrofonnál a műsorvezetőt, Farkas Erzsébetet hallják. És szeretettel köszöntöm kedves stúdió vendégemet, beszélgető társamat, a Nosztalgiázzunk Laci atyával című műsorunk zenei szerkesztőjét, Szédes László, Lőrinci plébánost. Isten hozott kedves Laci atya rádiónk egri stúdiójában.
6: Dicsértessék a Jézus Krisztus!
5: Mindörökké, amen!
6: Köszönöm szépen a köszöntést! Arról, hogy újra itt vagyok, megint egy emlék jutott eszembe. Engedd meg, kedves Böbe, hogy elmondjam a hallgatók felé. Többször szóltam már arról, hogy Debrecenben tagja vagyok egy zenei klubnak. Olyan tagokból áll, akik mind ezeket a klasszikus, régi, könnyű zenei felvételeket gyűjtik. Mindig péntektől vasárnapig volt a találkozó, ezért én nagyon sokszor nem tudtam elmenni. A vezetőm sokszor kért, hogy valahogy oldjam meg a helyettesítést, egyszer legyek már én is ott közöttük. Hála Istennek, egyszer ezt aztán összetudtam úgy hozni, hogy elmentem közéjük első alkalommal. És jól emlékszem, hogy egy kollégiumban tartottuk mindig a találkozókat, mert a vezetőnk ott volt középiskolai tanár. Barabás Attila a vezetőnk, aki ezt mindig szervezte, és jól emlékszem, hogy először is azt kértem Attilától, hogy én egy külön szobát kapjak, mert éjszaka nagyon horkolok, és mellettem nem lehet aludni. Mondta, hogy oké, megteszi. A szobából, ahogy bementem, ott is volt egy stúdióhelyiség a kollégiumba. Már ott volt Tari Viktor, akit én többször emlegettem. Amikor Viktor meglátott, szó szerint így reagált: hát te mit keresel itt? Otthon meg elmaradnak a misék? Rögtön reagáltam: nem, Viktor, nem maradnak el, mert hála Istennek van helyettesem, meg tudtam oldani. Az jutott eszembe erről, hogy rendszeresen járok ide a rádióba vonattal, és így mindig a szabadidőmből jövök föl, azt mondhatom, hogy szinte szabad napom ez a nap, amikor ide jövök, és így, ahogy vonattal járok, mindig örömmel jövök ide a Szent István rádióba. Egyfajta pihenést is jelent számomra az, hogy itt Böbével mindig felvesszük a következő adást.
5: Mi pedig örülünk, hogy eljössz hozzánk a Szent István Rádióba, és elkészíthetjük együtt ezt a műsort. Azt figyeltem meg, kedves Laci atya, hogy számtalan sláger címében ott szerepel egy-egy női, általában női, vagy néha férfi név, és erre majd jó néhány példával is szolgálunk. Például most, a hamarosan hallható dalunkkal, az Express együttes dalával, amelynek mi is a címe, és mit mondhatunk el róla?
6: A címe, ez lapján már sejthetik a kedves hallgatók, Pekhes nő a sári. Bevallom, Böbe, hogy amikor ezt a dalt beszerkesztettem, nekem nem jutott eszembe az, hogy egy női név szerepel benne, hanem a miniszoknya, mert erről szól a dal. Egy olyan lányról szól, akinek nagyon csinos alakja van, nagyon formásak a lábai, és abban az időben nagy divat volt a miniszoknya. Ebből adódóan nagyon sok fiú megnézte őt, de itt jött a pech, mert divatba jött újra a hosszú szoknya, és ebből adódóan ez eltakarja a lánynak a lábait. Csak egy-két sort hadd idézzek a szövegéből. Pekhes nő, sári, hogy a divat a hosszú szoknya lett, pedig hát tudjuk ezért, sári szegény egyszer rosszul lett. Pekhes nő, mert neki a rövid sokkal jobban áll, a lába most is remek, ám bár lehet, nem kislányma már. A Váci utcán nejlon harisnyába, hogyha végig tipeg, egészen biztos az, hogy nyomában ezer éhes férfi lót fut liheg. Hagyna folytassam, megint csak egy olyan dal, hogy önmagáért beszél. Közben itt Böbével nagyon nehezen álltuk meg, hogy ne nevessük el magunkat, hiszen egyfajta humor is van ebben a dalban, ebben a szövegben. Megint hadd térek vissza ahhoz, amit már többször hallottak tőlem a kedves hallgatók, hogy ezek a szövegírók valóságos költők is voltak egyúttal.
5: És milyen jó, hogy elmondod, hogy mi a szövege, mert teljesen másképp hallgatja ezután az ember, miután oda tud figyelni a szövegre, értelmezi, és utána már csak a dallamra kell figyelnünk.
6: Igen, hogy még egy emlélet elmondjak, én gyermek voltam, mikor ez a jelenség volt, hogy még nagy divat lett a miniszoknya. És arra emlékszem, hogy a nővéremész jött két barátnője, mindkettő miniszoknyában. Természetesen kérték, hogy a nővérem is ilyet vegye fel, és így menjenek a bálba. Azt hiszem, nem kell mondanom, hogy anyukámnál, meg azt hiszem, hogy a többi idősebb anyukánál is, ez nem mindig adatott sikert a lányuknál. De azért az is megmaradt az emlékeimben, hogy ezek az idős szülők, édesanyák elmentek a bálba, ők is ott ültek, énekelték a dalokat, és figyelték, hogy ki kit kér fel táncolni.
5: Igen, hát annak idején gardedámmal jártak a lányok a bálokba, elkísérték őket a szüleik, nagyszüleik, keresztanya, keresztmama, bizony volt ilyen idő is, és az is szép idő volt, annak is megvolt a maga szépsége.
6: Igen, most erről itt a stúdióba eszembe jutott a nővérem egy esete. Ezt ő mesélte el nekem későbbiekben. Mesélte, hogy egy olyan fiú akarta felkérni táncolni, akit ő nem nagyon akart. Azt tette, hogy nem ment el a fiúval táncolni. Látszott a fiú arcán, hogy nagyon rosszul esett neki. Elment tőle, aztán a nővéremhez odajött egy másik fiú, akivel az első szóra elment táncolni. És mesélte, hogy a kor szokása szerint oda ment hozzá az édesanyám, és közölte vele, hogy most azonnal itt vége, és megyünk haza a bálból, mert ezt a fiút te vérig sértetted. És elmondta az anyukám neki, hogy amikor én voltam fiatal lány, és egy lány ilyet megmert tenni egy fiúval, akkor szinte megszégyenítették a többiek előtt, és úgy kellett a bálból hazamennie. Hogy ez csak helyi szokás volt-e, vagy máshol is élt, azt nem tudom, de bevallom, amikor ezt nekem a nővérem elmesélte, nem tudtam, hogy sírjak vagy nevessek, de jó volt hallani.
5: Ezek után meghallgatjuk a Pekhes nő a Sári című dalt az Express együttestől. Szóljon a felvétel 1971-ből.

0: Hamarosan az Illés együttes dala szól, amely szívemre teszem a kezem, kedves Laci atya, nekem az egyik kedvenc dalom az Illés együttestől.
1: Közbe vágok, nekem is.
0: Annyira jó a szövege, és annyira jó a dallama. Ha ezt a dalt hallja az ember, akkor mindig jó kedre deríti ez a felvétel. Remélhetőleg így lesznek ezzel a kedves hallgatók is hamarosan néhány perc múlva, amikor meghallgatjuk itt a Szent István Rádióban. Nem csigázom tovább a kedves hallgatók érdeklődését és kíváncsiságát. Az Ész a fontos, nem a haj című dalról beszéltem az elmúlt percekben. Neked mi jut eszedbe erről a dalról, kedves Laci atya?
1: Emlékszem a gyerekkoromból, hogyha egy fiú hosszú hajat növesztett, arra igen furcsa szemmel néztek annak idején.
0: Mennyit változott a világ? Ma már mennyire nem így van ez?
1: Igen, nincs kizárva, hogy az Illés együttes erre reagálva írta ezt a dalt. Bródi János, a szövegíró, és ő, hogy szokták mondani, telibe találta a szöveget erre a problémára. Hogy milyen profi volt ez az együttes, most hadd mondjuk el egy esetet, ami úgy a gyerekkoromból jutott eszembe róluk, hogy ők milyen igazi zenészek voltak. Igaz, ez nem ehhez a felvételhez kapcsolódik, de velük kapcsolatos is önmagukért beszél.
0: És neked most jutott eszedbe.
1: Igen, ez pedig a emlékeim szerint az 1968-as Táncdal Fesztiválon történt, ahol az Amikor én még kisrác voltam című dalt adták elő, és amellyel nyertek, ez már elhangzott az adásunkban. Ahogy emlékszem rá, Levente olyat nyilatkozott a fesztivál után, hogy ebben a dalban volt egy olyan ritmus képlet a dobosnál, amit a keleténél nehezebb leütni. Ahogy készültek a fesztiválra és gyakoroltak, a dobosuk, Pásztori Zoli, többször eltévesztette. És mesélte, hogy amikor a fesztiválon már az élő adás ment, akkor az együttes többi tagja nem is azon izgult, hogy hogy tudják előadni, hanem azon, hogy Zolinak majd ezt a ritmus képletet sikerül-e hibátlanul leütnie. És csodák csodája, hogy szokták mondani, hibátlanul leütötte. És ezt egy ismerősöm mesélte el, hogy ő arra is emlékszik, hogy ő zenei végzettségre rendelkezik, hogy ennél a résznél Levente hátranézett a dobosra, Pásztori Zolira, hiszen ő is tudta, hogy a felvétel egyik legnehezebb része ez. De hibátlanul sikeredett, ez is mutatja, hogy ők milyen profi zenészek voltak. Ez a profizmus nyilvánul meg a most következő felvételben is. Csak egy rövid kis szövegrész, amit én is tudok fejből. Kétszer voltam kopasz életemben, először, mikor megszülettem. Másodszor is kopasz lettem, na de semmi baj, az ész a fontos, nem a haj. Hadd ne idézek belőle többet, figyeljék a kedves hallgatók ennek a ragyogó találó szövegét.
0: Meg is hallgatjuk akkor a folytatásban az Illés együttes, az ész a fontos, nem a haj című slágerét 1969-ből, amely a Nehéz az út című lemezükön jelent meg.

0: Ha már szerelem, akkor ezzel az örök témával folytatjuk mai nosztalgiai műsorunkat, mert hogy a most következő dal címe így hangzik, szerelemben nincs szimultán. Mit lehet tudnunk erről a dalról?
1: Egy olyan együttes adta elő, a Pannónia együttes, akinek összesen egyetlen egy kis lemeze jelent csak meg, az összes többi daláról csak a Magyar Rádió készített felvételt. A kis könyvecskémben, a Ki kicsoda a magyar rockzenében címűben nagyon röviden a következőt találtam róluk. 1967-ben alakult, slágerzenét játszó együttes. A legismertebb dalaik Sose halok meg, Busójárás, Egri csillagok, Gyere öltöz bohóc ruhába. Zárójelben mondanám, hogy amit itt a kis könyv felsorolt, ez mind meg is van a gyűjteményemben.
0: Akkor majd egyszer az egri csillagokat is beleszerkezted a műsorba, hiszen ha már Egerben, a Szent István Rádióban beszélgetünk, akkor ez a dal sem hiányozhat majd a sorozatunkból.
1: Már meg is van az ötletem, hogy hová fogom szerkeszteni. Támadt egy olyan ötletem, hogy utazzunk a zenével a világban. De ez nem csak a földi világot jelenti, hanem akár az űrutazást is. Tehát majd olyan dalokat fogok válogatni, amelyek a címe alapján valahová elvisznek bennünket. Úgy gondoltam, hogy ebbe a témába igazán kell a történelmi magyar város Eger, tehát ez az Egri csillagok című daluk ott mindenképpen el fog hangzani. De most térjünk vissza a most említett dalhoz. Ezt is elsőként a bátyám kazettás magnójáról hallottam, és onnan tanultam meg a szövegét. Szimultán úgy tudom, az annyit jelent, hogy a sakkban egyszerre több partnerrel történő játék. Úgy rémlik nekem, a szerelemben ilyen nincs. Figyeljék meg a kedves hallgatók annak is a pazar szövegét. Felből idézem. A szerelemben nincsen szimultán, egyszerre csak egyel jársz. Belezavarod szígy, cicuskám, s egyszer pórul jársz. Te is lehetsz még szerelmes, megunod a kalandot. Egy valakinél nyerni szeretnél, s ott kapod meg a mattot. A másik strófa, negyed négykor még velem vagy, négyre más fiú várt rád. Szíved úgy látszik elég nagy, szerettél kívülem még egy néhányt. Azt hiszem, hogy ez a dalszöveg is az életből lett véve. Figyeljék majd meg a kedves hallgatók, hogy egy nagyon-nagyon kellemes gitárszóló szerepel majd a dalban. Ezeknél a régi daloknál, hogy emlegettem, egy zeneakadémiát végzett ismerősöm mondotta, hogy ezeknek még jellemzője az igényesség. Ez ilyenben is megnyilvánul, hogy a kristálytiszta ének és a nagyon nívós pazar hangszeres kíséret, millió egy hangszerrel a háttérben. Azt hiszem, hogy ettől többet nem is kell ehhez a dalhoz hozzátennem.
0: Igen, ennyi információ után meghallgatjuk a Pannónia együttes Szerelemben nincs szimultán című dalát 1969-ből.

0: Ismételten egy női név a főszereplő. Rozi 69, ez a hamarosan hallható dalunk címe, melyet a Juventus együttestől hallgatunk meg, és mit lehet róla tudnunk?
1: Ez is egy olyan dal volt, hogy országvilág énekelte. Megint elmondhatom a szüleimről, nem egyszer hallottam főként apukámtól, hogy énekelte és dudorázta. Szokták mondani azt a közmondást, vagy szólásmondást, hogy haladni kell a korral. A dal szövege egy olyan lányról szól, aki nem ezt teszi, és nem akar a fiatalok világában úgy élni, hogy az ő táncaikat táncolja, hanem a régieket akarja elővenni. Majd itt a szövegén böbet tőle kérek egy kis segítséget magyarázatként. A dalnak a szövegét már gyerekkoromban tudtam fejből, hadd idézzem most is. Így hangzik, ezelőtt 40 évvel egy nyári napon született meg egy népszerű dal. Ezelőtt 40 évvel sok villamoson énekelte öreg s fiatal. Ezelőtt 40 évvel még nem éltem én, mégis ezt a dalt jól ismerem, jól lehet egy kicsit öreg, mégis ezt a nótát kedvelem. Épp ezért sej, Rozi, utcun neki, na utcun neki, hagyd a polkát, táncolj séket. Sej, Rozi, utcun neki, hallgasd inkább bitliszéket. Sej, Rozi, ma másodivat, jobb ez, mint a Charleston vagy a swing, megváltozott ez a világ, s egy mai ember rá se hederít. A másik verszaka is nagyon szellemes. Szombaton este voltam egy suli bulin, ott játszott egy jó kis zenekar. Meglepő az volt nékem, láttam Rozin, minden áron polkázni akart. Hiába mondtam neki, ma másodivat, a polkát már csak filmről ismerik. Beat a zene, én erre táncolok, mert polkázni még veled sem tudok. Újra jön a refrén és a csatornója a végén, hogy beat a zene, én erre táncolok, mert polkázni még veled sem tudok, és megtanulni nem is akarok. Nagyon jó, bőve abba kérek, hogy segítsél, hogy mi az a shake, az is talán valami tánc, meg mi az a Charleston, meg a swing, mert ezeket én nem tudom.
0: Charleston az egészen biztosan, hogy egy tánc, és a swing is egy tánc. Ugye swingelni szoktak az emberek, de ugyanakkor egy zenei műfaj is, tehát swing műfaj, a Charleston egy tánc, és a shake szerintem az a mixelő valami, amit szoktak mixelni. Shake, shakelnek. Ebből adódóan szerintem lehetséges úgy, mint a twist is, ugye, hogy a törölközőt, ahogy a hátunkon úgy kell táncolni a twistet, mint hogyha törölköznénk és a hátunkat törölnénk egy törölköző segítségével. A shake is, mivel ott is mixelve van, összekeverve van, minden, ami finom, minden, ami jó. Itt valamilyen szinten itt is akkor össze van mixelve, és egyben van minden, ami jó.
1: Ezt nem tudom mai napig ezeket a fogalmakat, de ennek ellenére a dalt nagyon szeretem, és most is bőbe a tanulja jó Isten után, hogy elmondtam a dalszövegét fejből itt a stúdióban, mutatja, hogy mennyire szerettem ezeket a dalokat, és valóban, hogy micsoda slágerek voltak ezek. És egy érdekes életmit hadd mondjak ezzel kapcsolatosan, a dal zenei részéről. Emlegettem már többször, hogy amikor Tószegen működtem papként, a negyedik falumban egy családi háznál miséltem egy házaspárnál. Baráti kapcsolatban vagyok azóta is velük. A férj, Szűcs Csaba, ő pedig a 60-as években szólógitáros volt egy falusi együttesben, tehát zenei végzettséggel rendelkezik. Majd figyeljék meg ebben a dalban, hogy milyen különleges színhang lesz benne végig, és a Csabától kértem szakmai segítséget, hogy mit lehetne erről mondani. E-mailbe írtam meg nekem, ezt most felolvasom a kedves hallgatók felé, így hangzik. A dal zenei érdekessége a ritmikájában rejlik, amit a dobos irányít. Gyakorlatilag egy polka ritmusról van szó, amit kissé érdekessé tett a dobos. A lábcín és a nagy cintányér váltott használata idézi elő, miközben a lábcint a dobos ritmikusan nyitja és zárja a lábával. Ez adja ezt a sziszegő, szicszegő hangot. Ez a szakmai háttere a zenének. Ez is mutatja azt, hogy ezek a zeneszerzők, ezek a zenészek milyen profik voltak.
0: Ezek után pedig akkor meghallgatjuk a Rozi 69 című dalt a Juventus együttes előadásában. 1969-ből szól a felvétel.

0: Nosztalgiázzunk Laci atyával. Zenei időutazás Széles László Lőrinci plébánossal. Egy igazi örökzölddel, a Hungária együttes igazi nagy slágerével folytatjuk mai nosztalgia zenei időutazásunkat, amelynek címe a Csavart fel a szőnyeget. Mit tudhatunk erről a dalról, kedves Laci atya, mint amellett, hogy az én egyik kedvenc dalom?
1: Bevallom, hogy amikor ezt a dalt választottam, és kiírtam a gyűjteménybe, a listába, rögtön te jutott el erről eszembe, Böbe. Elmondtam már ezzel a dallal kapcsolatban, hogy amikor ide kerültem Lőrincibe, és elmentem a középiskolába a jótékonysági bára, akkor ez a dalot felcsendült. Egy helyi tanár úr szolgáltatta a zenéket, és akkor történt az, hogy megfogalmazódott bennem, hogy oda kell mennem hozzá, és megnézni, milyen zenéi vannak. Szóltam róla, hogy akkor történt az, hogy lefotózott engem az alpolgármester, mondván, hogy nem gyakori látvány egy papa DJ pultnál. Hát erről a dalról pluszként ez is eszembe jut. A szövegéből csak egy részt idézek, mert önmagáért beszél. Csavart fel a szőnyeget, még ma éjjel, csavart fel a szőnyeget. A bútorokat gyorsan told szerte széjjel, ne félj, baj nem lehet. Oldd el a lámpát, nyisd fel a zongorát, a zene szóljon, szálljon az éjjen át. Tüntesd el a rendet, megtörjük a csendet, csavart fel a szőnyeget.
0: De jó hallgatni még így is, szinte versformájában, ahogy előadod.
1: Hát ez így is íródott, úgy tudom, hogy Esnagy István a szerzője, a szövegírója. Egyházi buliról szól gyakorlatilag a dal, azt hiszem, hogy ettől többet nem is lehet erről elmondani. Hozzá társul a ragyogó zenei kíséret és az ének.
0: És most meg is hallgatjuk, hogy mennyire ragyogó ez a dal. A Hungária együttes Csavart fel a szőnyeget című slágere szól a Szent István Rádió hullámhosszain, amellyel idézzük az 1968-as évet.

0: nosztalgia zenei időutazásunkban most érdekes módon azt kell, hogy mondjam, hogy Móricz Zsigmond szerzeménye következik hamarosan, mert hogy az ő szerzeményét, az ő versét zenésítette meg Varannai István. A dal címe pedig nem lesz más, mint Mehemed. Erről szól az Echo együttes dala. Amelyről még mit mondhatunk el, kedves Laci atya?
1: Emlékszem, hogy általános iskolás koromban valamik osztályban az olvasókönyvben szerepelt ez a mese, még rajz is volt a mese után, arra is határozottan emlékszem. Volt egy hasonló témájú felvétele ennek az együttesnek, amit már lejátszottunk, a Kis Bence. Ez abban a sorozatban hangzott el, amikor nagy külföldi slágereket választottunk, és utána ugyanezt magyar előadóval, ugyanis én sokáig nem tudtam, mint akkor ezt elmondtam, hogy ez eredetileg Rolling Stones sláger.

0: csattanója. Ez dalban is nagyon-nagyon szépen kifejezéssel mondja az Echo együttes.
1: Meghallgatjuk akkor most a Mehemet című dalt az Echo együttestől 1966-ból.

0: Kedves Laci atyám, nagyon örülök a most következő dalnak, mert amikor az Illés együttes, az Omega együttes és a Metro együttes dalai gyűjtötted egy csokorba, konferáltuk fel egymás után a dalokat, és nekem úgy hiányzott ez a dal. Gondoltam is magamban, Laci atya megfeledkezett erről a dalról? De nem. Nem felejtetted el ezt a dalt. Ez is egy igazi klasszikus. Nem más ez a dal, mint az Illés együttes Sálika című slágere, amely szerintem örökzöldnek mondható.
1: Osztom a véleményedet. Ennek is érdekessége, hogy a szerző énekli. Bródi János írta a szövegét, és ő is énekli. 1969-ben a második lemezükön, az Illések és Pohonok című lemezen szerepel ez. Hadd mondjak egy esetet, egy fiatal lányról van szó. Nagykökényes volt az egyik falum, és ott, aki könyvelt nekünk, őt is Böbének hívják. Az ő férje kántori végzettséggel is rendelkezik, illetőleg egy társával szoktak fellépni lakodalmakban is zenélni. Amikor szerveztünk keresztény bálokat, farsangi bálokat, akkor Gabiék a társával mindig vállalták, hogy ingyen bérmentve eljönnek, és a zenét ők biztosítják. Két nagyfiúk van, és a harmadik egy kislány. Ő is olyan, mint amilyen én voltam a mi családunkban, hogy a kislány jó sokára született a két fiú után. Egész kicsi volt még, és elmesélte nekem az édesanyja, hogy az egyik bál előtt a kislány oda ment az édesapjához, és ezt mondta neki: apa, azt játszod, hogy Sárika egy kicsikét butácska. De aztán elmondta nekem az édesanyja a Böbe, hogy most már nagy lány lett a Sárikából, és most már ezt nem nagyon szereti hallani, de abban az időben nekem ez nagyon tetszett, amikor elmesélték. Még az jutott eszembe róla, hogy amikor még ilyen pici lány volt, és nagykökényesen Havas Boldogasszony a templom búcsúja. És gyönyörű, szép, ilyen rózsaszín ruhába volt a kislány, derékig érő hosszú hajjal. A mise után, hogy a plébánián találkoztam vele, oda mentem hozzá, és mondom neki így szó szerint: Sárika, nagyon csinos vagy ebbe a ruhába, mondták már ezt neked? Idézem a hangsúlyával, amit válaszolt: mondták. Azt hiszem, hogy a hasamat fogtam a nevetéstől, és amikor ezt úgy többször elmondom neki, mindig azt mondja, hogy hát, atya, én erre már nem emlékszem. Mondom, látod, bennem nagyon megmaradt. Hát Sárikáról ilyen emlékem is eszembe jut. A bátyának megvolt rozettás magnóján ez a dal gyerekkoromban, és emlékszem, hogy rongyosra hallgattuk azt a szalagot.
0: És most mi is meghallgatjuk a Sárika című Illés dalt 1969-ből.
2: 1, 2, 3.

0: De van!
1: Egy óra múlva Sárika az enyém lesz, mert tudtam én, hogy nem hiába beszélek.
2: Kedves hallgatóink! Ezzel mai nosztalgia zenei időutazásunk végéhez értünk. Köszönjük szépen, hogy ma is velünk utaztak, és a Szent István Rádió hullámhosszaira hangolódtak. Tegyenek így legközelebb is, hiszen találkozunk 2 hét múlva. Köszönöm szépen a beszélgetést és a jó zenék szerkesztését Széles László Lőrinci plébánosnak, mint ahogy köszönöm a technikai munkatárs Bilincsik Márton segítségét. További kellemes időtöltést, jó rádiózást és szép napot kíván önöknek a műsorvezető Farkas Erzsébet. A viszont hallásra!

0: Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Most elhangzott műsorunkat szombaton délután 13 óra 5 perctől és vasárnap hajnalban 4 óra 5 perctől megismételjük. Ha tehetik, maradjanak a folytatásban is a Szent István Rádió hullámhosszain.
2: Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6 és Tokajról a 101,8 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!

0: Délidőben.
1: Feltámadt Krisztus, valóban feltámadt, alleluja! Szeretettel köszöntjük a Szent István Rádió hallgatóit, Debnár Ádám hírszerkesztő, Turi Sarolt a zenei szerkesztő, és Koszinger Jenő, valamint Birincsik Márton technikusok nevében is. A műsorvezetőt Sinkovics Andrát hallják. 14. Leó pápa mondja: a Szentlélek ajándéka a bérmálás szentsége, amit pünkösd vasárnap szolgáltatnak ki a fiataloknak. Nagyon szép ebben a szentségben részesülni, mert a Szentlélek teljessége megadja a lelkesedést, az erőt, a képességet, hogy Jézus Krisztust kövessük, mindig igent mondjunk az Úrnak, ne féljünk bátran követni őt, és megélni a hitet egy olyan világban, amelyik messze akar vinni minket Krisztustól. Kedves hallgatóink, műsorismertetésünket követően 14 órakor híreket mondunk. Ezután kezdődik az Erdőfohásza című műsorunk. Elsőként a madárvonulás napjáról hallanak. Majd Cifferszky István Túzokfogás című írását Tóth Levente színművész olvassa fel. 14 óra 35 perckor a Legyetek Szentek című lelkiségi irodalmunkban Anselm Grün Megbékélés Istennel, Sérült istenképeink gyógyítása című művének 11. részét Varga Orsolya olvassa fel. 14 óra 50 perckor a Szentek Szent Életű Emberek című sorozatunkban Bellon Gellért püspök életét ismertetjük. 14 és 15 óra között rádiónk tokai frekvenciáján a lélekműhellyel jelentkezünk. Az óra első felében regionális sporthíreket hallanak, majd Barsi Balázs ferences rendi szerzetes atya húsvéti gondolatai hangzanak el. Rádiónk kisújszállási frekvenciáján ekkor a Szülőföld című műsorunkban Gabriel DeVos, kármelita szerzetes, teológia professzor, Benső Végtelen című szentírási elmélkedéseiből hangzanak el részletek. Majd Horuci Liza, a Szalézi Oratórium animátora, a keresztény fiatalok közösségi életéről mesél. 15 órakor híreket és időjárás jelentést mondunk. 15 óra 5 perckor a Templom térkép című műsorunkban a Borsod vármegyei Arlóra látogatunk. A Szent Ferenc kisnővérei közösség tagjával, Judit nővérrel beszélgetünk. 15 óra 30 perckor kezdődik a hitvalló, melyben az Istennel való találkozás helyszínéről és viennei Szent Jánosról Szendrejné Miskolci Mária hitoktató, a Káligárdonyi Géza Katolikus Általános Iskola 6. osztályos diákjaival beszélget. A 16 órakor elhangzó hírek után a 7 évfordulója című műsorunkban Charles Aznavour, örmény származású francia sanzon énekes életéről hallanak ismertetőt, és dalaiból válogatunk. 16 óra 30 perckor kezdődik az iránytű. Vendégünk Rónai Fodor Györgyi, a Miskolci Pont házigazdája, akivel a klubokról, adottságokról és programokról szólunk.
2: Nagy Fazekas Gabriella, aki komplex mozgásterapeuta, ő fog tartani két programot is, amire 3-12 éves korú gyerekeket várunk, és a mozgás és idegrendszeri érést támogatja majd az ő foglalkozása, de egy másik csoportban pedig 8 és 16 éves korú gyerekeket, ahol pedig a figyelem fejlesztése lesz a hangsúly. Annyi sajnos a kikötés, hogy mivel a pályázat ezt megköveteli, csak miskolci lakosokat tudunk erre fogadni júliustól. Érdemes a Facebook oldalunkat nézni, ott lehet regisztrálni. Tényleg nagyon hasznos, mert egy ingyenes program, ami egyébként máshol nehezen érhető el, úgyhogy várjuk rá a jelentkezőket.
1: A 17 órakor elhangzó regionális hírek után meghallgathatják a kora esti hírmondót és régiónk sporthíreit. 18 órától kapcsoljuk az Egri Bazilikát, ahonnan Loretto Illitániát közvetítünk. Majd híreket mondunk, illetve újra meghallgathatják a Szentek Szent Életű Emberek című sorozatunkban Bellon Gellért püspök életét. Ezután elhangzik a nap verse és a nap imája. A 19 órai hírek után kezdődik a mustármag. Az indiai származású Margarita Valappila nővér és Huber atya tartott lelki gyakorlatot Füzérradványon áprilisban. Május 26-a és 30-a között pedig Kazincbarcikán tartanak gyógyító lelki gyakorlatot a Don Bosco sportközpontban. Ajánlunkban Margarita nővért hallják.
3: Ich stehe morgens
0: 4.35 kor kell,
3: és megyek Jézushoz.
0: Jesus ist bei uns aller
3: heiligste ausgesetzt.
0: Wir haben
3: 24 Stunden durch. Und
0: ich bete allererst. Die erste halbe Stunde höre ich zu, was der
3: Sagt. Csendben vagyok, és hallgatom őt, hogy mit akar ő nekem mondani.
1: 19 óra 45 perckor a Kék Szarvas című esti mese hatodik része hangzik el. Rádiónk Tokaji frekvenciáján 19 órakor a Találkozás című műsorunkban Móricz Zsigmond háború ellenes novelláját, a Szegény embereket ismerhetik meg. Majd bemutatunk egy miskolci szemléletformáló kampányt, és szó lesz még a 29. Bükki kerékpáros teljesítménytúráról is. Rádiónk kisújszállási frekvenciáján ekkor a Találkozás című műsorunkban görögkatolikus összeállítás szól. Kedves hallgatóink, műsorismertetéssel legközelebb 20 óra 5 perckor jelentkezünk. Addig is további tartalmas rádiózást kívánunk. Feltámadt Krisztus, valóban feltámadt, alleluja!

0: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
1: Szivárvány. Műsorok az élet sokféleségéről.
2: 14 óra.
0: Hírek a Szent István Rádióban.
3: Hivatalos megkeresés esetén átadja a K. Endre kegyelmi ügyében született iratokat a kormánynak a köztársasági elnök hivatala. A Sándor Palotáról közleményben tájékoztatta az MT-t. Nyilvánosságra hozták a kormány.hu oldalon a kegyelmi ügy azon dosszéját, amely az igazságügyi minisztériumban található. Az iratokhoz fűzött tájékoztatásban azt írták, a dokumentumok közzétételének oka, hogy a magyar társadalomnak joga van megismerni, miként születhetett meg az a kegyelmi döntés, amely egy pedofil bűncselekmény eltusolásában közreműködő személy számára biztosított kegyelmet. Az oldalon az igazságügyi minisztérium kegyelmi főosztályának előterjesztése található meg. Egy irat arról, hogy a kegyelem gyakorlását Répási Róbert parlamenti államtitkár nem javasolja, valamint Varga Judit igazságügyi miniszter Novák Katalin köztársasági elnöknek írt levele. A miniszterelnök sajtótájékoztatón számolt be a kegyelmi ügy megismerhető részleteiről. Magyar Péter akkor újra felszólította Sulyák Tamás köztársasági elnököt, hogy hozza nyilvánosságra a személyi jogok tiszteletben tartása mellett az elnöki hivatalban megtalálható bővebb dosszét. A kormányfő hangsúlyozta, 2 éve az igazságügyi miniszter Varga Judit nem javasolta, hogy K. Endre kegyelmet kapjon. Novák Katalin, akkori államfő így döntött. A Fidesz reagált, a volt kormánypárt szerint Magyar Péter tájékoztatóján nem hangzott el új információ a kegyelmi üggyel kapcsolatban. Miniszterelnök helyettesnek nevezte ki Ruf Bálint miniszterelnökséget vezető minisztert Magyar Péter. A kormányfő ezt a Facebook oldalán közölte, annak kapcsán, hogy az első hivatalos miniszterelnöki látogatására Lengyelországba utazott. A delegáció tagja Orbán Anita külügy, Kapitány István gazdasági és energetikai, Vitézi Dávid közlekedési és beruházási, Ruszin Szendi Romulus honvédelmi, Tar Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős, valamint Bugna Szabolcs agrár- és élelmiszergazdaságért felelős miniszter. Hivatalos tárgyalást folytatnak Donald Tusk lengyel miniszterelnökkel. Magyar Péter találkozik Karol Navracsics lengyel köztársasági elnökkel, valamint a lengyel parlament kétházának, a Szejmnek és a Szenátusnak az elnökeivel. Aztán a miniszterelnök csütörtök reggel Varsóból Bécsbe utazik, ahol Christian Stöcker osztrák kancellárral és Alexander van der Bellen államfővel is hivatalos tárgyalást folytat. Hazarendeli Magyarország varsói nagykövetét Orbán Anita, jelentette be a külügyminiszter előzőleg a Facebook oldalán. Azt írta, a magyar-lengyel kapcsolat új időszak előtt áll. A következő napokban magas szintű delegációval Lengyelországba utaznak, és közös cél, hogy az együttműködést új alapokra helyezzék, tette hozzá. Technikai szintű egyeztetés kezd a magyar és az ukrán kormány a kárpátaljai magyar kisebbség nyelvi, oktatási és kulturális jogainak mielőbbi törvényi garantálása érdekében, közölte a miniszterelnök. Magyar Péter közösségi oldalán azt írta, erről tájékoztatta az Európai Tanács elnökét is. Közben az ukrán külügyminiszter jelezte, az ukrán kormány kész együttműködni Magyarország új kabinettjével valamennyi kérdésben, köztük a nemzeti kisebbségek ügyében is, annak érdekében, hogy helyreállítsák a bizalmat és a jó szomszédi kapcsolatokat. Azonnali hatállyal felfüggesztették a Nemzeti Kulturális Alap igazgatóját, Krucsai Néherter Anikót. A döntést Tar Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter jelentette be. Ennek hátterében az NK-t érintő közelmúltban kirobbant támogatási ügy áll. A gyanú szerint szakmai szempontok nélkül jogszerűtlenül osztottak szét mintegy 17 milliárd forintot, a minisztérium a kifizetéseket már korábban zárolta. Végül az időjárásról. Holnap többnyire derült lesz az ég gomoly felhőkkel, helyenként előfordulhat zápor, esetleg zivatar, a szél felélénkül. A hőmérséklet szerdán hajnalban 6 és 11 fok között, napközben 23-24 fok körül alakul. Híreinket hallották.
4: Reklám.
5: Transzcendens erő nélkül a színészet sem működik. Blaskó Péterrel olvashatunk címlapinterjút a legfrissebb képmásban. A májusi számból megtudhatjuk, miként zárjuk le rossz kapcsolatainkat, hogyan és kivel érdemes együtt enni, és milyen kulcsokat találhatunk a boldogsághoz. Megismerhetjük a Tabán meséjét, vagy eltévedhetünk az utazószerzővel Málta szigetén. Keresse a képmást az újságárusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu-n.
2: Az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem ismét felvételt hirdet kántor alapszakra. A képzés az EGRI Hittudományi Főiskolával együttműködésben 2026. szeptemberében indul nappali és levelező tagozaton. A cél olyan kántorok képzése, akik képesek a kántori szolgálat ellátására, az evangélium üzenetének átadására énekben, zenében, felkészültek az egyház zenéért felelős szolgálatra. A képzés 6 féléves, nappali és levelező tagozaton kerül meghirdetésre. A jelentkezést az egyetem www.felvi.uni-eszterházy.hu oldalról letölthető jelentkezési lapon a 3300 Eger Eszterházy tér 1 címre kell benyújtani 2026. május 31-ig. A szakkal kapcsolatban további információ az alábbi elérhetőségeken kérhető. Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Zenei Intézet, Eger Eszterházy tér 1, Líceum, Földszint 123. Telefonszám 36-os körzet 520-400 2031-es mellék. E-mail felvi@uni-eszterházy.hu vagy EGRI Hittudományi Főiskola Tanulmányi Osztály, Eger Foglár György utca 6. Telefon 36-os körzet 312-916 130-as mellék. E-mail hivatal@eghf.hu.
5: Páratlan természeti kincsünk a Mofetta szén-dioxid gyógygázfürdő. Őserő a föld mélyéből. Gyógyuljon ön is festői, esztétikus környezetben Mátraderecskén, a Mofettában. Ha ön cukorbetegséggel, érszűkülettel, érrendszeri problémákkal, Raynaud-szindrómával, szisztémás, szklerózissal, magas vérnyomással, mozgásszervi panaszokkal küzd, akár prevenciós vagy rekreációs céllal is keresse minket bátran elérhetőségeinken. Címünk Mátraderecske, Mátyás Király utca 19/A, telefonszámunk 0636 576 200, e-mail címünk mofetta@mofetta.eu vagy a www.mofetta.eu oldalon.
4: Reklámot hallottak.

0: az erdőfohásza.
1: Szeretettel köszöntöm hallgatóinkat, a mikrofonnál a szerkesztő Tikovics Ernő. Minden évben május második hétvégéjén van a Vándormadarak világnapja. Ez a jeles nap a madárvonulás természeti jelenségére és a vándorló fajok védelmének fontosságára hívja fel a figyelmet. A szervezők minden évben kijelölnek egy témát, ami különösen aktuális. Az idei szlogen: énekelj, repülj, szárnyalj, mint egy madár. A következő percekben Balázsi Pétert, a Bükki Nemzeti Park igazgatóság Dél-Borsodi tájegységének természetvédelmi őrét hallják.
2: A Madarak és Fák napja az már 1906 óta velünk van, viszont ez a nemzetközi nap, ez a vonuló madarak világnapja, ez 2006 óta létezik. Az ENSZ-nek a környezetvédelmi alapja hozta létre, egy jó 100 éves lemaradásban van, viszont megtörtént az a felismerés, ami már a 20. század közepétől él, hogy a madarakat nem csak ott kell védenünk, ahol szaporodnak, vagy ahol telelnek esetleg, hanem a vonulási útvonalaikat is védeni kell, mert hiába van mondjuk egy fehér gólya biztonságban Magyarországon, meg Dél-Afrikában, csak éppen közte ott van még egy kontinens, ahol bárhol bármi történhet vele.
1: Mondtad, hogy az ENSZ kezdeményezte ezt a napot, akkor ez nem kötelező minden ENSZ tagállamban?
2: Ez olyan, mint sok másik ilyen nemzetközi egyezmény, hogy vagy csatlakozunk hozzá, vagy nem. Ugye ilyen például pont a vonuló állatok, a vándorló állatok védelméről szóló 1979-es Bonni egyezmény is, ami annyival különlegesebb, hogy nem csak a madarakat említi, hanem a vonuló denevéreket, lepkéket, tokféléket és rengeteg egyéb más állatfajt is, úgyhogy már a vonuló állatokra, vonuló madarakra nagyon jól felfigyelt a tudomány, hogy ténylegesen nem csak ott kell védeni, ahol költ, mert hiába védjük mi itt a fecskéinket, ha a vonulási útvonalakon elpusztul a nagy részük.
1: Elpusztul a nagy részük?
2: Valószínűleg igen. Az első éves madaraknak ugye nagyon nagy százaléka, főleg a kistestű énekeseknek nagyon nagy százaléka pusztul el, de egy-egy időjárási anomália, vagy például a vonuló, illetve a pihenőhelyek megszüntetése az nagyon-nagyon komoly kockázattal jár.
1: Mondtad, hogy mit tesznek esetleg a vonuló madarakkal útközben, de mi az, amit tenni kell a vonuló madarakért?
2: Nálunk a költőtelelő, nálunk átvonuló madarakat védjük. Európa jelentős részén ez így van, viszont a sokszor tőlünk délebre lévő államokban, ugye gyakorlatilag mindenki hallott már arról, hogy milyen vadászat, de inkább sok helyen madármészárlás van, ahol általában nem a táplálék miatt pusztítják el a madarakat, hanem akár ingyenségnek tartják, akár hobbiból mészárolják le. Ezekre az államokra nyomást kell gyakorolni, hogy mind az illegális madárlelövések, illetve ott lehet, hogy legálisnak számító madárpusztítások megszűnjenek, valamint az élőhelyeket is megőrizzék, mert ténylegesen nem egy statikus helyzetbe kell gondolkodnunk, hogy a madár itt van, és akkor itt védjük, hanem az egész előfordulási területén védenünk kell.
1: Nyilván mi, ha madárvonulásban gondolkodunk, vagy madárvonulásra gondolunk, a fecskénél gólyánál megáll a tudomány, tehát ez egy világméretű jelenség.
2: Igen. Ugye mi, ha vonulásról beszélünk, azt mondjuk, hogy tavasszal északra jönnek a madarak, ősszel északról délre. Vonuló madaraknál tényleg a fecskére, gólyára gondolunk elsősorban, de például a cinegefajok is vonuló madarak, csak ők nem úgy mennek, hogy ez bele van kódulva az evolúciójukba, hogy akkor most megindultunk, és akkor megyünk, hanem ők a táplálék után vándorolnak gyakorlatilag, így van, amikor téren százezres nagyságban is kaphatjuk a különböző szén, kék cinege és egyéb cinege fajokat Észak-Európából, mert ott lehet, hogy táplálék szűkösség van, még nálunk mondjuk sikeresebb volt valami növény, és így jobban találnak maguknak élelmet, de a keressőrűeknél például ez rendszeres, hogyha nagy a fenyő, toboz termés, akkor nagyon nagy számba tudnak megjelenni, még bizonyos években majdnem teljesen ki is maradhatnak.
1: Magyarország az egyik első azon országok sorában, akik a vonulással tudományos szinten kezdtek el foglalkozni.
2: Igen, ezt mondhatjuk, hogy ha a madárgyűrűzést annak veszük, és természetesen annak számít, akkor a világon harmadikként kezdték el Dánia és Németország után a magyar gyűrűzők, Vönöckisenk Jakab vezetésével a madárgyűrűzést. Van egy nagyon híres anekdóta németeknél nálunk is, hogy Magyarországra visszajött egy gólya, aminek nyíl volt a nyakában, és megállapították, hogy ez valami közép- vagy dél-afrikai nyíl, de volt egy másik hazai sztori is, amikor Hermann Ottónak küldött az egyik nemesnek a leszármazottja Dél-Afrikából egy cédulát még a 20. század elején, hogy itt és itt lőtt egy fehér gólyát Dél-Afrikán belül, rajta volt egy gyűrű, amin a Magyar Királyi Ornitológiai Intézet rövidítése, illetve a madárgyűrű száma volt rajta, úgyhogy akkor vált bizonyossá, hogy a hazai gólyák azok simán lemennek Dél-Afrikáig. Addig sokan ezt nem gondolták. De például itt van a kerecsen sólyom is, amit úgy tartjuk, hogy nálunk lévő madár, és akkor itt jó, el van a Kárpát-medencébe, védjük, minden rendben van vele. Ugye most egy nagy uniós live program, a Sacred Roads Live is megy a megőrzése érdekében, de a megfigyelések, illetve a jeladó, most már a jeladós madarak nagyon szépen kimutatták, hogy ezek a madarak nem csak itt mozognak, hanem például magyar jeladós kerecsen sólyom eljutott Portugáliába, Líbiába, de ugyanúgy a Oroszországba is. Belorussziában, ha jól emlékszem, akkor magyar jeladós madár jeladója alapján került fel az ottani fajlistába ez a faj. Addig nem látta senki, azt a madarat se látták, viszont a jeladója onnan adott. Úgyhogy a kerecsen sólyomnál, a parlagisasnál, vagy ezeknél is, aminél úgy gondoljuk, hogy látványosak, egy helyen vannak, max egy picit elmozognak, 1000 kilométereket tudnak megtenni, úgyhogy nem is gondolnánk.
1: Akkor több fajta vonulás létezik, mert a mi tudatunkban leginkább a fecskék és a gólyák el, illetve visszaköltözése él.
2: Persze, több oka lehet, van, ami ténylegesen evolúció, a jégkorszakkal magyarázzák, hogy a madárvonulás akkor alakult ki, mikor itt ugye nyáron táplálékbőség volt, télen viszont egyáltalán nem találtak a madarak élelmet, és akkor lementek, de van, amelyik a táplálék után megy, a vonuláson belül is van olyan madarunk például, ami ősszel Boszporusz felé megy le, még tavasszal a Pireneusi félsziget felé jön vissza. Legtöbb madárfajunk ugye Afrika felé, vagy esetleg a közel-kelet irányába vonul, Szaúd-Arábiába, mint például most is Szalakóta került meg Szaúd-Arábiában, egy autó ütött el. De vannak olyan madaraink, főleg északabbra, költőfajok is, mint a kis légykapó vagy a karmazsinpirók, amik vagy a hindusztáni félsziget felé mennek, indiai felé, vagy pedig akár Dél-Kelet-Ázsia irányába, úgyhogy nagyon változatos, és sokan azt mondják már, hogy mindent tudunk a vonulásról, na ez egy nagyon beképzelt kijelentés, mivel a vonulás ugyanúgy, mint a természetben, szinte minden dinamikusan változik. Például egy 30 éve, 40 éve még nem gondoltuk volna, hogy télen nem tudunk úgy elmenni az autópályán, hogy az ottani repce Lucerna földeken ne legyenek ott a nagy kócsagok. A szürke gémek, bölömbika egyre inkább áttelel, akár csak a városi fekete rigók, de most már énekes rigótól kezdve nagyon sok fajt láthatunk, ami még egy 40 éve elképzelhetetlen volt, viszont vannak olyan fajok is, amik pont valószínűleg a klímaváltozással eltűnnek a hazai faunába, vagy egyre ritkábbak, amik északabbra költenek, nem jönnek le hozzánk, úgyhogy ez is megesik.
1: Akkor ez nem egy szezonális tevékenység, hanem valamiért mindig mozgásban vannak a madarak. Én nem értettem soha, hogy miért nem marad a fecske Afrikában.
2: Ezt azzal magyarázzák, hogy ilyenkor ott van táplálékbőség, még nyáron ugye nálunk van táplálékbőség, és simán megéri a sikeres költés érdekében, hogy ő visszajöjjön olyan helyre, ahol nincsenek ott a helyi fajok. Ugye Afrikában is rengeteg ott lévő, egész évben ott található madár van, azok konkurenciát jelentenek, még hazai környezetben gyakorlatilag ez teljesen hiányzik, és sokkal jobb a túlélési lehetősége így a fecskéknek.
1: Most már visszajöttek a fecskék, nálunk a rádióban is több fészket rendbe hoztak, és beköltöztek. Jobb most a vonuló madaraink helyzete, mint korábban volt?
2: Inkább sokkal rosszabb. Az aszály az mindent megvisel. Pont az elmúlt hetekben beszélgettünk nagyon sokat arról, hogy rovar is alig van kint. Ez is valószínűleg a nedvességgel is összefügg. A fecskéknek ráadásul a fészkerőhely építéshez is sár kell. Az is hiány. Inkább azt állítanám, hogy jóval nagyobb kihívás előtt állnak most ők. A ragadozó madarain ugye a tavalyi évi pocokgradáció után most úgy néz ki, hogy az lecsengett, hogy náluk is azért nehézkesebb lesz a táplálékkeresése olyan fajoknak, mint az egerészvő, vagy éppen a vörösvércse. Úgyhogy ez az év, ez elég kemény kihívás elő állítja, nem csak a mezőgazdaságunkat, hanem a természetet is.
1: Mondtad, hogy van még mit tanulmányozni a madárvonuláson, nem tudunk róla mindent. Azt tudjuk, hogy hogyan tájékozódnak a madarak?
2: Ez fajszinten is változó lehet, van rengeteg elképzelés, van, amit sikerült bizonyítani, és van, hogy az agyban található kis részecskék a földmágnesességet érzékelik, míg más fajok, amik éjszaka vonulnak, azok elvileg a csillagokat nézik, és azok alapján tájékozódnak. Vannak olyan fajok, amik a szülőktől tanulják el, például a libafélék sem véletlenül mennek V-alakba, vannak, amelyik meg gyakorlatilag, mint egy kakuk, Ott hagyja ugye a nevelőszülőket, aztán a viszontlátásra lehet menni. Valószínű, hogy valami vagy genetikailag bele van kódolva, vagy valami más alapján tudja kisakkozni, hogy éppen merre kell mennie.
1: Na jó, de ha ugyanarra a fészekre tér vissza, mondjuk a gólya, akkor az legalább egy évig kell, hogy a memóriájában eltárolja azt a helyet.
2: Valószínűleg igen, de azért a gólyák nem egy feltétlen fészekhű madarak. Sokszor a jobb minőségű, valamiért számukra jobb fészekre rászállnak, próbálják azt védeni. Ha nincs olyan madár, amelyik el tudja üldözni másik gólya, akkor sikeresek, de nagyon nagy a változékonyság. Igazából mi is azért, ugye, amikor csináljuk ezeket a gólyafészek alapokat, azért rakjuk ki, hogy a gólyákat próbáljuk oda csalni.
1: Akkor ez legenda, hogy a saját fészkére tér vissza?
2: Van olyan gólya, nekem mesélték, ami már 25 éve ugyanott költ, ami ugye a gólyánál már a 10 év nagyon jó életkornak számít. Meg a gyűrűzéses adatok is azt mutatják, Tiszabábornán is van olyan gyűrűzött madár, ami évről évre Tiszabábornán belül költött, de mindig más fészekben. Az embereknek megvan ugye a gólyája, visszajött a gólyám, visszajött a fecském, csak a tudomány sajnos ez sokszor nem igazolja, vagy éppen megcáfolja, de vannak olyan példányok, ez is egyedfüggő lehet valószínű, ami ténylegesen oda megy évekig vissza valami miatt.
1: Vannak olyan fajok, amelyeket jobban vizsgálnak így a madárvonulás szempontjából?
2: Természetesen vannak olyan fajok, attól függően is, hogy éppen melyik kutató melyik madárra talál rá, de 2019-ben volt a BirdLife International-nek egy nagy nemzetközi projektje, ami 7 madárfajt emelt ki, ezek közül nálunk is több rendszeresen költő, és ezeken keresztül próbálták megmutatni, hogy ezekre a madarakra milyen veszélyek leselkednek. Ugye a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület is csatlakozott úgy, hogy akkor ez a Hősi Hetes néven futott ez a projekt, ez a program. Olyan fajokra kell gondolni, amik nagy része ismert, vagy éppen mindenhol ott van, csak kevésbé ismert. Természetesen köztük volt a fehér gólya, a vadgerle, ami ugye nagyon népszerű vadászsákmány tőlünk délebre. Olyan látvány fajok, mint a parlagisas, a nálunk csak nagyon-nagyon ritkán előforduló dökkesejű, illetve a barátposzáta, a szintén kedvelt vadászsákmány fűrj, valamint a darázsölyv, amiből szintén elég sokat mészárolnak le, mindenfajta indok nélkül, mert ténylegesen azt mészárlásnak gondoljuk, amikor nincs okuk elpusztítani azt a madarat. A darázsölyv is nem fogja össze a házi tyúkot, mivel nevéhez híven nagy részt méhekkel, darazsakkal táplálkozik. Nem zavarja az embereket, nem eszik meg a húsát, semmi ok nincs rá, mégis elpusztítják valami miatt, akár összekeverik más fajjal. De például a kerecsensólyomra visszatérve, ugye az is egy olyan faj, ami nagyon nagy bajban van, a hazai állomány az úgy néz ki stabil, talán egy picit még így növekszik, a kárpáti állomány, viszont a közép-ázsiairól nagyon keveset tudunk, és nekünk is volt megint olyan madarunk, jeladós madár, amit télen befogtak solymászat céljából, és akkor gyakorlatilag éjszaka Afrikában is az a madár elveszett így a populáció számára, mert az olyan, mintha elpusztult volna természetvédelmi szempontból.
1: Május 2. hétvégéje a vonuló madarak napja, vagy a madárvonulás napja. Ez már nem a vonulási időszak klasszikus értelemben. Miért most van?
2: Klasszikus értelemben nem, valójában az egyik legsűrűbb vonulási időszak. Gyakorlatilag egész évben vonulnak a madarak, vagy a táplálék miatt, vagy a fészkelés miatt, vagy más miatt, és ez az április végi, május elejé időszak, nem véletlenül ekkor van a madarak és fák napja is. Madarak egy jó része már fészkel, van, ami már fiókát is nevel, de rengeteg vízimadár, gázlómadár, látványos fajok azok ilyenkor érkeznek, de van olyan magyarországi madárfaj, például az énekes nádiposzát, a berkitücsök madár, vagy a halványgeze, amiknek még max az első egyedei vannak itt május elején. Hogy nagyon el tud húzódni. A parti madarak, amik éjszakabbra költenek, vagy becsődöl a költésük, tönkre megy, azok meg már május végén, június elején simán megjelennek Magyarországon ismét az éjszakabbra költők. Úgyhogy valószínűleg azért nevezték ki ezt a május második hetét, mert ilyenkor van a legnagyobb, leglátványosabb madárvonulás.
1: A Vándormadarak világnapjáról Balázsi Pétert, a Bükki Nemzeti Park Igazgatóság Dél-Borsodi Tájegységének természetvédelmi őrét hallották.

0: Most irodalmi részlet következik. A felolvasó Tóth Levente színművész.
1: Túzok fogás. A nagy rónaságon két tanya gubbaszkodik, se messze, se közel egymáshoz, mint a párban vándorló madár, amelyik összetart ugyan, de külön-külön száll le. Van ott több tanya is, elszórtan nagyobb távolságokra, de ez a kettő még arra is alkalmas, hogy átszólogasson az ember innen-oda vagy onnan-ide. Az egyikben Rimóci szomszéd lakik, a másikban meg Sarkadi szomszéd. Mint hogy a község messze esik, arra a vasút felé a két bús magyar itt telepedett meg állandóan a maga félféltekén. Gazdaságnak ez bizony édes kevés, de csak annál terhesebb lett volna ide kiárogatni messziről, kivált rossz időben, esőben, sárban, amikor a gírhes lovacskák néhol félszárig dagasztanak a marasztaló alföldi szurokban. Az ide-oda mászkálással, ki a földekre, meg haza a földekről, eltelik az idő még nyáron is, amikor pedig hosszú a nap. Hát még ha kurta. Legjobb idekint így tanyát verni, fészket rakni, mint a földön költő madár. Embernek, állatnak jóval több így a nyugta pihenése. Ezt értette meg a két szomszéd is, és annál könnyebb volt így módon a sorsuk, mert mind a ketten érezték, tapasztalták, hogy nincsenek magukban a háznépen kívül sem. Ha csak a pitva rajtóba kiállottak is, láthatták egymást és elbeszélgethettek. Már ahogy a magyar paraszt szokott a nagy pusztákon, ahol kevés szóterem. De ami hang támad, azt a tiszta levegő csodálatos könnyűséggel szállítja, röpíti, el annyira, hogy nem is igen kell túlságosan emelni a beszédet, mégis igen messzire hallik. Mindössze, hogy egy kicsit vontatva kell szűrődnie a szónak, mert így bizonyosabb, hogy jól megértik, s nem kell újra megkérdezni, mit is mondott Kent, szomszéd? Elég cudar téli idő volt, zimankós, olmos esős. A pusztát köd borította, s bizony nem sok öröm telhetett most abban, hogy a síkos, sáros földet, tarlót, ösvényt járja az ember. Rimóci szomszéd mégis a nyakába kanyarította a subáját, s kiindul az ő tanyai viskójából. Mint hogy szenvedélyes pipás ember vala, most is rágta a csutoráját. A kurtaszárú cseréppipa ott füstölt, sercegett és bűzlött közvetlenül az orra alatt, úgy haladt a Sarkadi tanya felé, amelynek az udvarán ebben a disznó időben is fát hasogatott a gazda. Udvart mondtam, minthogy a Sarkadi tanya belsősége be volt kerítve, ellentétben a Rimóci tanyával. Igaz, hogy csak napraforgó kóró volt a kerítést, és aközt is könnyen kibújhatott a majorság, ami volt, de azért kerítésnek festett mindenképpen.
2: Adj Isten, szomszéd!
1: Kezdte a szót a vendég.
2: Fogadj Isten!
1: Felelt a gazda, és miután beleköpött a bal markába, és nyakon fogta ugyanazzal a tenyerével a fejszenyelét, s rábillentette a szerszámot a vállára, jobbjával kezet nyújtott.
2: Mi jót hoz Kent?
1: Kérdezte szokásból, a jónak különösebb reménye nélkül.
2: Jövök valamivel. Csinálhatnánk tán ketten valamit. Egyebet úgyse csinálhatunk.
1: Sarkadi szomszéd vállat vont.
2: Csak nem akar Kent belátogatni Kecskemétre? Igaz, hogy fene olcsó az idén az újbor, és nem is rossz. Dehogy, eszemben sincs, beragadnánk a sárba. Előbb eláznánk kint, mint odabent. Máson jár az eszem. Hát, ha megmondaná. Azért jöttem. Láttam ma reggel a zsidó repcéjén egy nagy falka túzokot. Azokra most olmos eső esik.
1: Sarkadi bólintott.
2: Muszáj, hogy essék rájuk. Hát, oszt, szereti-e Kend a túzok pecsenyét, evette már? Nem igen kínálgattak vele el eddigé. Lehet, hogy szeretem, ám bár még nem kóstoltam. No, ha úgy akarja...
1: Itt sejtelmesen elhallgatott, ami Sarkadit nyugtalanította.
2: Van Kentnek? Kérdezte. Lehet kettőnknek is,
1: volt a rejtett értelmű válasz.
2: Akkor hát csak legyen, bíztatta a szomszéd. Vegye föl Kend a subáját, és menjünk. Hova a csudába, nem mondaná meg előbb? Ha miért ne? Túzok fogni. Megkergült Kent, hiszen az elrepül. Elám, ha repülni tud. De a miénk most nem tud. A miénk, mondja Kent. Az hát, ha akarjuk. Hát én bizisten akarnám. Na, akkor csak fogadjon szót, siessen. Na de mégis, ejnye, nem hallott még ilyet? Na, igaz. Sokáig városi ember volt Kent. Bent dolgozott, mielőtt megkapta a jussát, oszt paraszt lett. Hát értse meg, olmos eső esik. Attól a túzok szárnya összeragad, a tolla egymáshoz fagy, nem bír fölszállani. Beterelhetjük az egész falkát Kenthez, minthogy sövénye van. Sarkadi lelkesen toppantott. No, ezt megpróbáljuk. Derékember Kent, hogy nekem is szólt. Hiszen egymagam mire mennék, két oldalt kell azt keríteni. Igaz. Azt mondom, hogy itt a kerített hely is jobb. Az is igaz. Menjünk.
1: A két szomszéd elindult neki a pusztának, ám bár köd van, mégis látni annyit, hogy tájékozódni tudnak. A zsidó repcéje nincs valami messze, a kanyargó ér segít nekik, hogy annak a medrében haladván kevesebb lássék belőlük. Rimóci most megáll. Na, látja-e már, szomszéd, ahun vannak a, vagy egy tucatan?
2: A vezérjök nyaka, mint a cövek.
1: Látom, szomszéd, a többi, mint egy-egy kupac úgy sötétlik egy helyt.
2: Na most? Úgy gondoltam, hogy én megyek balra, Kent megy jobbra. Jó nagyot kerülünk, és amikor a repcetábla túlsó oldalán leszünk, befelé fordulunk, neki a túzokoknak. Azok majd elindulnak, ha föl ne pröpülhetnek.
1: Éppen úgy lesz. Aztán mind tereljük.
2: Ahová nekünk tetszik. Ennyi de fene fürgelsze van Kennek.
1: Elválnak, és Kiki halad a maga útján. Sokáig csetlenek botlanak a nehéz járású szántás rögein, s végre nagy kanyarodóval neki fordulnak a repce sarkának. Akkor is csak a régi rendes csetléssel botlással közelednek. A túzok vezér nézi, figyeli őket egy darabig, de nem nagyon bizalmatlanul. Ilyen subás parasztot eleget lát, nincs attól mit tartani. De hogy mindegyre errébb húzódnak, s mi több, ketten is vannak, mégsem nagyon szereti a túlságos barátkozást. Előre lép egy párt, aztán két-három lendülettel neki íramodik, és szárnyra akar kelni. Hanem hát nem lehet. Igaza volt a tanyás parasztnak. Az olmos eső rárakodott az erős, széles övezőtollakra, s egymáshoz tapasztotta valamennyit, még mozdítani se bírja a szárnya könyökét a hatalmas nagy madár. A többi ugyanígy soron van. Amikor a vezér elindul és gyalogolni kezd, ők is lemondanak a szárnyalásról, és infanteristákká züllenek. Gyalogolnak. Eleinte csak lassan, méltósággal, de amint a két ember jobbról is, balról is egyre közeledik és szorongatja őket, rajtok is jelentkezik valami izgatottság. Megpróbálkoznak még egy párszor a röpüléssel, hát ha nem hiába, de aztán hamarosan megadják magukat. Nem erőlködnek a lehetetlennel, hanem lábalnak, inalnak, döcögősen futnak. De hogyan futnak? A vezérkakas elől, a többi utána. A két tanyás szomszéd pedig valamennyi után. Most tűnik csak ki, hogy kinek mit ér az ina. A túzokok bírják, azok nem csúsznak, nem siklanak. Loholnak, mint a struccok. A két ember uzsgyé a nyomukban, léhegnek. A subályok ugyancsak alkalmatlan nekik. Melegszenek alatta, hisz tulajdonképpen nincs hideg. Amikor hideg van, nem esik olmos eső. Éppen csak, hogy nem olvad, hanem ha fagy. Az eső is mindjárt megfagy, amint lehull. Biztatják egymást, hely, sarkadi szomszéd, ne hagyja Kent! Egy kicsit előre, még előrébb, nehogy visszaforduljanak, a tanyának tartson Kent! Vigyázzon, vigyázzon! Rimóci szomszéd, az áldóját! Tart a különös versenyfutás, s a túzogok ezt igen könnyen bírják, sokkal könnyebben, mint a két ember a nagy csizmával.
2: Csak legalább a suba ne volna! Azt le kell dobni, hely, sarkadi szomszéd, vesse le, hányja le Kent is, majd utána jövünk.
1: És fut a két tanyás, most már suba nélkül. Fújnak, izzadnak, szidják a túzokokat, káromkodnak, hely az apátok lelkét. De valósággal a tanyának tartanak.
2: No, szomszéd, szoríts csak Kent, csak egyszer bent legyünk. Túl ne ereszze Kent, mert akkor kezdhetjük előről, jobban inaljon Kent.
1: alig 200 lépésnyire vannak a tanyától. A túzokoknak persze eszükben sincs, hogy oda betérjenek. Erre jöttek, mert hisz nem félnek a pusztai viskótól, megszokták már, hogy azok ott gubbaszkodnak télen-nyáron.
2: Hajrá, sarkadi szomszéd! Ne eresze, Kent, Rimóci! Tyű, már túlfutnak! Nem bírunk velük! Lóra kellett volna ülni! Elibe most! Előzze, Kent, azt a ványat lábikráját, Kennek!
1: Fújnak, mint a gőzgép, és észre se veszik, hogy mialatt így kergetőznek, fogócskáznak, a köd oszlani kezd, és kibújik a homályos párázat közül a fényes arcú nap. Attól, hiába, hogy csak télies a mosolya, mégis melegebb lesz valamicskét. A napsugár végig símogat mindent, az ólomszárnyú túzokokat is. Azok, mintha csak tudnák, hogy mire jó nekik a verőfény, újra emelgetik a szárnyukat, és lám, most már lehet. A jégpáncél letöredezik, leszakadozik róluk. Egyszerre csak nagyokat csapkod a szárnyával valamennyi, és elkezd emelkedni fölfelé, mintha megelégelték volna a futást, és most másféle versenyt kínálnának a velök kergetőző tanyásoknak. Azok megállnak, összenéznek. Egy darabig hallgatnak. Hát szólni úgyse, hogy ilyen tudnának, úgy lihegnek. Sarkadi szájtátva bámul, és neheztelő hangon kérdezi.
2: Látja-e, Kend?
1: Rimóci röstelkedve felel.
2: Az ám, a nyila csapjon beléjük. Ott mennek.
1: Egyszerre fordulnak meg aztán, minthogy egy gondolatuk van. Menjünk a subáért.
0: Bársony István Túzokfogás című írását Tóth Levente olvasta fel. Ezzel az erdőfohász mára véget ért. Búcsúzom a zenei szerkesztő Túri Sarolta és a technikai munkatárs Birincsik Márton nevében is. A szerkesztőt Tikovics Ernőt hallották. Most elhangzott műsorunkat pénteken 10 óra 30 perces kezdettel megismételjük.
3: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!

0: Legyetek szentek. Lelkiségi irodalom.
1: Kedves hallgatóink, Anselm Grün Megbékélés Istennel, Sérült istenképeink gyógyítása című művének 14. részét Varga Orsolya olvassa fel.
2: Anselm Grün Megbékélés Istennel, Sérült istenképeink gyógyítása.

Meditáció bibliai szövegekről. A példabeszédek, mint ön és Isten képeink átalakításai. A kóros Isten és önképek gyógyításának egyik útját Jézus példabeszédei mutatják meg. A példabeszédeket olvasva, hallva, Jézus lenyűgöz minket szemléletes elbeszélő művészetével, ugyanakkor azonban provokál is, és amikor provokál, mindig azt akarja mondani, ebben a kérdésben torz, fonák módon látod magadat és Istent. Provokáló szavaival Jézus szeretne megszabadítani minket hamis Isten és önképeinktől, ám ez nem megy érzelmek nélkül. Az a bosszúság, amelyet egyes példabeszédeivel Jézus kivált bennünk, energiává válik, hogy valóban megszabadítson minket a betegséget okozó istenképektől. A puszta felszólítás, hogy változtassunk meg valamit, nem vezetne eredményre. Lelkünk csak akkor képes megmozgatni valamit, ha indulatba jön. Csak ekkor kapunk kellő indítást, hogy átalakuljunk. Itt csak három olyan istenképen szeretném ezt bemutatni, amely megbetegít. A félelmet keltő és ellenőrző istenképen, a perfekcionista istenképen, és annak az Istennek a képén, aki állandóan bűntudatot kelt bennünk. A félelmet keltő és ellenőrző istenkép gyógyítása. Sokan hordoznak magukban félelmet keltő istenképet. Olyan Istent gondolnak el, aki ellenőrzi cselekvésüket és gondolkodásukat, és aki úgy érzik, folyton megfigyeli őket. Az ilyen képre úgy reagálnak, hogy megpróbálják ők maguk ellenőrizni tetteiket és gondolataikat. Nem csak Istentől félnek, hanem végső soron önmaguktól is, ösztöneiktől, amelyek megrohanják őket, gondolataiktól, amelyek elszakítják őket önmaguktól. Igyekeznek mindent kézben tartani. Nem hibázhatnak, különben kicsúszik a kezükből az életük. Erről szól a talentumokkal kapcsolatos példabeszéd. Jézus ezzel a példabeszéddel is lenyűgöz és provokál minket. Az első két szolga gazdálkodik a kapott talentumokkal, és nagy jutalmat kapnak. A harmadik szolga ábrázolásakor azonban részvétet és bosszúságot érzünk a vele való szigorú bánásmód miatt. Ez a harmadik szolga önigazolásával tárja föl, miben is áll a probléma. Összehasonlítja magát a többiekkel, és úgy érzi, hogy megrövidítették. Ezért legalább veszteség nélkül meg akarja tartani azt a keveset, amije van. Így szól az Úrhoz. Uram, tudtam, hogy szigorú ember vagy. Aratsz, ahol nem vetettél, és gyűjtesz, ahol nem szórtál. Ezért félelmemben menten földbe ástam talentumodat. Itt van, ami a tiéd. A harmadik szolgának az a baja, hogy fél az Úrtól. Egy szigorú, büntető Úr képét tartja szem előtt, ezért elássa a talentumát, így csak nem hibázhat. Mindent ellenőrzése alatt akar tartani, semmit sem akar feláldozni. Csak hogy így nem nyerhet. Hiszen aki gazdálkodik a talentumokkal, az valamit odaad, hogy többet kapjon. A harmadik szolga azonban mindent megtart, hogy semmit el ne veszítsen, de éppen ezért veszít el mindent. Az Úr nagyon szigorúan bánik ezzel a szolgával. Pontosan azt teszi, amit a szolga lefestett magának. Eleget tesz annak a képnek, amelyet a szolga rajzolt róla. Így válaszol. Te haszontalan és lusta szolga, tudtad, hogy ott is aratok, ahol nem vetettem, és gyűjtök, ahol nem szórtam. Oda kellett volna hát adnod pénzemet a pénzváltónak, hogy megjövet kamatostú kapjam vissza a magamét. Vegyétek csak el tőle a talentumot, és adjátok annak, akinek 10 talentuma van. Eugen Druverman így nevezi Jézusnak ezt a terapeutikus módszerét. Félelemmel űzni ki a félelmet. Addig fokozni a félelmet, amíg át nem csap bizalomba. Jézus azt akarja mondani a szolgának, ha ennyire félelmetes az istenképed, akkor már most sírás és fogcsikorgatás lesz a sorsod. Ha mindent ellenőrizni akarsz, akkor az életed már most kicsúszik az ellenőrzésed alól.
Ha semmilyen hibát nem akarsz elkövetni, akkor mindent rosszul fogsz csinálni. Egyes hallgatók így reagálnak a Párbeszéd elmagyarázatára. Nem mondhatta volna el ezt Jézus egyszerűbben is? Ha Jézus egyszerűbb tanítást adna vagy felszólítana minket a bizalomra, akkor kényelmesen hátradőlhetnénk a fotelben, és azt mondhatnánk, ez jól hangzik. De semmi sem változna bennünk. A példabeszéd azonban nem hagy hidegen minket. Provokál, hogy elgondolkodjunk azon, mi az, ami annyira bosszantónak tűnik benne. Provokálni eredetileg azt jelenti kihívni. Ha egy férfit versenyre hívnak ki, ez azt jelenti, kimozdítják tartózkodó magatartásából. Már nem tud elrejtőzni, ki kell állnia kihívója elé. Ha Jézus provokál minket, bennünket is kimozdít tartózkodásunkból. Nem hallgathatjuk távolságtartóan a szavait. Kihív minket, hogy megvívjuk életünk és igazságunk harcát, és küzdjünk azért a képért, amely megfelel a lényegünknek. A perfekcionista istenkép gyógyítása. Az ellenőrző istenkép szorosan összefügg a perfekcionista istenképpel. Olyan tökéletes akarok lenni, mint Isten. Jézusnak a hegyi beszédben elhangzó mondását, ti olyan tökéletesek legyetek, mint mennyei atyátok, sokan értelmezik úgy, hogy nem szabad hibázniuk. Perfektnek kell lenniük. Ez oda vezet, hogy minden más gondolatukat és ösztönüket elfojtják, azokra még csak pillantást sem vethetnek. Perfektnek lenni ugyanis annyi, mint hibátlannak lenni. De Jézus mást értett.

Szeretet és agresszió, értelem és érzelem, kedvesség és keménység, anima és animus, női és férfi lélekrész. De gyakran csak az egyik pólust éljük meg, a másikat árnyékba szorítjuk. Az elfojtott árnyék önmagában véve nem rossz, de amíg elfojtva marad, addig rombolóan hat ránk. Az elfojtott érzelem egész valónkat elárasztó szentimentalitásként mutatkozik meg, az elfojtott agresszió pedig gyakran betegségekben fejeződik ki. Az emberré válás művészete abban áll, hogy kiengesztelődünk saját árnyoldalunkkal. Sokak számára meglepetésszerű sokkot jelent, ha a szeretetre méltóságért és kedvességért folytatott harcuk ellenére kemény, barátságtalan és sértő vonásokat fedeznek föl magukban. Ilyen sokkot éltek át annak a gazdának a szolgái is, aki jó magot vetett a földjébe. Amikor szárba szökött a vetés és kalászt hányt, fölütötte fejét a konkoly is. Erre a szolgák elmentek a gazdához, és megkérdezték, Uram, ugye jó magot vetettél szántóföldedbe? Honnan került belé a konkoly? Mire ő azt felelte, ellenséges ember műve az. Úgy gondoljuk, hogy mi jó magot vetettünk lelkünk szántóföldjébe, mégis találunk a búza között konkolyt is. Akár az említett szolgák a legszívesebben mi is kitépnénk, csak hogy az Úr azt mondja nekik. Nemhogy a konkolyt gyomlálva ki ne tépjétek vele együtt a búzát is. Hagyjátok, hadd nőjön föl mindkettő az aratásig. Aratáskor majd megmondom az aratóknak. Előbb a konkolyt szedjétek össze és kössétek kévébe, hogy tűzre kerüljön, a búzát pedig gyűjtsétek csűrönbe. Minden körülmények között jók szeretnénk lenni, mégis észre kell vennünk magunkban a rosszra való hajlamot. Azon iparkodunk, hogy csak a szeretet mozgasson bennünket, de aztán gyűlöletet és bosszúvágyat fedezünk föl magunkban. Megrettenünk ettől a konkolytól, és a legszívesebben kitépnénk, de akkor kitépjük vele a búzát is. Jézus a konkoly perjéről beszél itt. Arról a gyomnövényről, amely mérgezési tüneteket vált ki, hasonló a búzához, és gyökerei összefonódnak a búza gyökereivel. Aki merő perfekcionizmusból minden gyomot ki akar tépni a lelkéből, végül is nem maradt semmi búzát. Terméketlen lesz az élete. Életünk termékenysége sohasem a teljes hibátlanság kifejeződése, hanem annak a bizalomnak a gyümölcse, hogy a búza erősebb lesz, mint a konkoly, és hogy aratáskor el lehet majd különíteni őket egymástól. A szolgák megütközése, amikor észreveszik a konkolyt, a mi megütközésünket tükrözi. Megütközünk azon, hogy van árnyoldalunk. Mindenáron jók akarunk lenni, de immár nem hagyhatjuk figyelmen kívül a lelkünkben növekvő konkolyt. Hiszen előfordul, hogy szeretnénk ártani másoknak. Szadista vagy istentelen gondolataink, szexuális fantáziáink vannak. Mihelyt efféle gondolataink támadnak, elfojtjuk vagy gyökerestül ki akarjuk írtani őket. Helyre akarjuk állítani a magunkról alkotott régi eszményképet. De ez nem megy. Jézus türelemre szólít föl minket. Várjunk az aratásig. Ez nem azt jelenti, hogy engedjük elburjánzani a konkolyt. Jól tesszük, ha visszavágjuk. Teljesen kiírtani azonban nem tudjuk. Ezt csak Isten fogja megtenni a halálban. Akkor minden konkolyt elválaszt majd bennünk a tiszta búzától. Az a döntő, hogy lelkünk szántóföldjén felnőtt a búza. Vegyünk tudomást a konkolyról, de ne adjunk neki hatalmat. A végén maga Isten fogja elégetni, és a halálban fölragyog majd bennünk Isten tiszta képe. Amíg élünk, a konkoly is növekszik lelkünk szántóföldjén. Ez alázatossá tesz minket, és megóva túlzott szigortól, mind önmagunkkal, mind másokkal szemben.

0: Anselm Grün Megbékélés Istennel, Sérült istenképén gyógyítása című művének 14. részét hallották. Felolvasta Varga Orsolya, a műsort Somosvári Eszter Anna szerkesztette.
1: Szentek, szentéletű emberek.
2: Emlékezzünk meg Belon Gellért püspökatyáról, aki sok írásával gazdagította a katolikusok hitéletét. Füzesabonyban született, a Mihevesi megyénkben, 1911. szeptember 24-én. Pécsett halt meg 1987. május 23-án. A gimnáziumot Debrecenben, Kecskeméten és Kalocsán végezte, a teológiát pedig Budapesten. 1934. június 17-én szentelték pappá Kalocsán. Rövid káplánsága után egy-egy évig Budapesten és Kalocsán teológiai tanár volt, azután jöttek a kommunizmus évei. 1959. szeptember 23-án Eliszi címzetes püspöki kinevezést kapott, de a kommunisták hallani sem akartak róla. Fölszentelését sem engedélyezték. Így lett aztán Miske János Halma plébánosa. 1982-ben pécsi segédpüspök. Április 12-én szentelhették fel Esztergomban. Ekkor már nagyon beteg volt. 1987. március 6-án pápai felmentéssel nyugalomba vonult, hiszen elmúlt 75 éves. Istenbe merült és Istennel egyesült, kereszthordozó életét tükrözik csodálatos szép imádságai, amelyeket Imádkozzál címmel nem egyszer megjelentettek. Kezdetben nem ismerték közölni a könyvben, hogy ki ennek a szerzője. Bibliai elmélkedéseiből idézünk most. Jöjjön el a te országod, nem a miénk, hiszen mi a legfölségesebből is csak nevetséges figurát tudtunk csinálni, de a tiéd jöjjön el, atyánk, amely az igazság, az öröm és a béke országa. Uram, amit szent fiad birtokolt, azt várjuk. Amit egyedül csak ő adhat meg, azt reméljük. Amit mi legnemesebb törekvéseinkkel is csak megcsúfolni tudunk, azt sóvárogjuk. De szabadíts meg a gonosztól. Kiveti ránk a sátán is hálóját, és édes mérge bekever a világ dolgaiba, és elsodor bennünket a test kívánságaiban, égő vágyjal, a szemek kívánságaiban, a vagyon igézetével, az élet kevésségében, a hatalom és gőg szenvedélyével. Sokszor még jóságunk és erényeink mögé húzódva, a világosság angyalának köntösében is romlásba visz bennünket. Beképzeltség, az önhitség, a lenézés és ítélkezés süllyesztőiben. Ó, Uram, adj mértéktartást mindenben, és a Szentlélek által öntsd belénk az Úr félelmének szent ajándékát, hogy ezzel közelítsünk a világ dolgaihoz, és hogy azokból ne igényeljük magunknak csak éppen a legkevesebbet, amit éppen hasznunkra és épülésünkre rendeltél. A testből is, a vagyonból is, a hatalomból is, de a vallásosság külső megnyilatkozásaiból is. Megemlítjük kiváló írásait, amelyek könyvalakban is megjelentek. Első helyen említem Imádkozzál című imakönyvét. Tartalma, elmélkedések, leggyakoribb imáinkról, hiszek egyről, mi atyánkról, üdvözlégyről, azután Krisztus lelke szentelj meg engem, és így tovább, hit, remény, szeretet erényeiről. Másik könyve, Jézus lelkülete, csodálatosan szép olvasmány, aki bele akar tekinteni Jézus lelki világába, már amennyire ez ember számára lehetséges, az olvassa lassan, figyelmesen a szebbnél szebb elmélkedéseket Jézus belső lelki világáról. A Bibliai Elmélkedések című könyve összegyűjtött dolgozatait tartalmazza. A Szentírást úgy olvasta Belon Gellért, hogy szinte látta azt, ami történt, azokat az eseményeket, hallotta azokat a szavakat, amik ott elhangzottak. Ezért írt ilyen címen egy könyvet, Ellesett pillanatok. A Szentírásból leste el ezeket a csodálatos pillanatokat, amiket nagyon szépen fejteget, magyaráz. Ez utóbbi könyvéből, az Ellesett pillanatok című könyvéből olvasok föl egy részletet, nem teljes egészében, csak kiragadva néhány mondatot. Az elmélkedésnek címe Lelkünknek lelke. Arany János oly szépen vezeti be egyik balladáját. Szép pirosabb pünkösd reggel, mintha tűzzel, szentlélekkel, mennyföld tele volna. E lélekkel való telítettség ott rezdül lelkünkben minden pünkösd reggelén. De ki tudja szavakban kifejezni, hogy mi ez? A Szent Háromság személyei közül az Atyát segíti megsejteni egy jó apának, anyának képe, aki gyermekeiért mindenre képes. A Fiúistent közel hozza hozzánk a gyermeki érzés, ami felnőtt korunkban is felfelfakad, mint vágyódás az örök gyermekség után. De a Szentlélekről a legnagyobb elmék is csak azt mondják, kifejezhetetlen, kimondhatatlan, fölséges. De azért nem kell lemondanunk a megismeréséről. Ahogy földi apánkról, az Atyára, a gyermekség érzéséből a Fiúra, úgy a lélekből, a Szentlélekre kapunk sejtelmeink számára eligazítást. A nyelv szelleme csodálatos képpen ahhoz a lélekhez vezet, aki Krisztus lelke is volt, Jézust ugyanis Isten fölkente Szentlélekkel és erővel. Ezért görögösen Krisztusnak, fölkentnek nevezzük őt, Jézust. Jézus a názáreti zsinagógában magára vonatkoztatja Izaiás próféta szavát, az Úr lelke rajtam, ő küldött engem, hogy meggyógyítsam a megtört szívűeket, szabadulást hirdessek a raboknak és a vakoknak megvilágosodást, hogy szabadulást vigyek az elnyomottaknak, hirdessem az Úr kegyelmének esztendejét. Jézus az utolsó vacsorán a Szentlélekről beszélve ezt mondta, megdicsőít engem, mert az enyémből kapja, amit hirdet nektek. Azt teszi tehát bennünk, amit Jézus tett velünk, és amire Jézus kért, hogy mi is tegyük. A Szentlélek meg akar óvni bennünket attól, hogy kegyetlenek és kőszívűek legyünk. Megszünteti a lelketlenséget. Azt akarja, hogy az életbe belevigyük a szeretet és az odaadás lelkét, vegyük lelkünkre fele barátaink sorsát. Éljünk szeretetben és békességben egymással, mint akiknek egy a szíve, s akiket egy lélek jár át. Legyünk Jézus példájának utánzói, evangéliumának olvasói és követői. Nem fél, negyed vagy tized keresztények, esetleg csak névlegesek, akikbe hálni sem jár a Szentlélek, hanem akik testestül, lelkestül részt vállalnak Jézus egyházának evangéliumi küldetésében. Éppen ezért hívni kell, hogy lelkünk lelke legyen. Hívjuk imáinkhoz, munkáinkhoz, örömeinkhez, bánatunkhoz, de gyászainkba, fáradtságunkba, küzdelmeinkbe is hívjuk. Hívjuk mi is az évezredes himnusszal, Jöjj Szentlélek Istenünk, add a mennyből érzenünk fényességet sugarát. Fáradottnak könnyülés, tikkadónak enyhülés, sírónak vigasztalás. Mosd meg, ami szennyezett, asszúságra hincs vizet, orvosold a sebb helyet, símogasd a darabost, fölmelengesd a fagyost, útra vidd ki tévelyeg. Szeressük nagyon Szentlélek énekeinket, a Hozsanna ima könyvben a 97-es énektől kezdődően a 103-as énekig mind szebbnél szebb Szentlélek himnusz. Talán leggyakrabban énekelt énekünk a 259-es ének. Jöjj Szentlélek Úristen, árazd reánk teljesen, mennyből fényességedet, mennyből fényességedet. Jöjj el, jöjj el, jöjj el, jöjj el, jöjj Szentlélek Úristen!

0: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk. Hírek a Szent István Rádióban.
1: A hétvégén érkezett jelentős mennyiségű csapadék nagyrészt gyorsan beszivárgott a talajba, de ez az aszályos helyzetben csak átmeneti enyhülést jelent, közölt az Országos Vízügyi Koordinációs Központ ülése után az MT-vel az Országos Vízügyi Főigazgatóság. Az esőkből a vízügy a bevezetett intézkedésekkel mintegy 10 millió köbméterrel növelte a visszatartott vízmennyiségét. Nyilvánosságra hozták a kormány.hu oldalon a kegyelmi ügy azon dossziéját, amely az igazságügyi minisztériumban található. Az iratokhoz fűzött tájékoztatásban azt írták, a dokumentumok közzétételének oka, hogy a magyar társadalomnak joga van megismerni, miként születhetett meg az a kegyelmi döntés, amely egy pedofil bűncselekmény eltusolásában közreműködő személy számára biztosított kegyelmet. Az oldalon az igazságügyi minisztérium kegyelmi főosztályának előterjesztése található meg, egy irat arról, hogy a kegyelem gyakorlását Répási Róbert parlamenti államtitkár nem javasolja, valamint Varga Judit igazságügyi miniszter Novák Katalin köztársasági elnöknek írt levele. A miniszterelnök sajtótájékoztatón számolt be a kegyelmi ügy megismerhető részleteiről. Magyar Péter akkor újra felszólította Sólyog Tamás köztársasági elnököt, hogy hozza nyilvánosságra a személyi jogok tiszteletben tartása mellett az elnöki hivatalban megtalálható bővebb dossziét. A kormányfő hangsúlyozta, 2 éve az igazságügyi miniszter Varga Judit nem javasolta, hogy K. Endre kegyelmet kapjon, Novák Katalin akkori államfő ennek ellenére így döntött. Hivatalos megkeresés esetén átadja a K. Endre kegyelmi ügyében született iratokat a kormánynak a köztársasági elnök hivatala, a Sándor Palota erről közleményben tájékoztatta az MT-t. A kegyelmi ügyről annak kirobbanásakor 2024. februárjában értesültek az akkori kormánytagjai, írta a Fidesz. Felháborodásunkat jól mutatta, hogy a kormány egyetértett az érintettek lemondásával, áll a frakció közleményében. A volt kormánypárt szerint Magyar Péter tájékoztatóján nem hangzott el új információ a kegyelmi üggyel kapcsolatban. Miniszterelnök helyettesnek nevezte ki Ruf Bálint miniszterelnökséget vezető minisztert Magyar Péter. A kormányfő ezt a Facebook oldalán közölte annak kapcsán, hogy az első hivatalos miniszterelnöki látogatására Lengyelországba utazott. A delegáció tagja Orbán Anita külügy, Kapitány István gazdasági és energetikai, Vitézi Dávid közlekedési és beruházási, Ruszin Szendi Romulus honvédelmi, Tar Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős, valamint Bóna Szabolcs agrár- és élelmiszergazdaságért felelős miniszter. Hivatalos tárgyalást folytatnak Donald Tusk lengyel miniszterelnökkel, találkoznak Karol Navrocki lengyel köztársasági elnökkel, valamint a lengyel parlament két házának, a Szejmnek és a Szenátusnak az elnökeivel. Magyar Péter csütörtök reggel Varsóból Bécsbe utazik, ahol Christian Stöcker osztrák kancellárral és Alexander van der Bellen államfővel is hivatalos tárgyalást folytat majd. Hazarendeli Magyarország varsói nagykövetét Orbán Anita, jelentette be a külügyminiszter a Facebook oldalán. Azt írta, a magyar-lengyel kapcsolat új időszak előtt áll. A következő napokban magas szintű delegációval utaznak Lengyelországba, és a közös cél, hogy az együttműködést új alapokra helyezzék, tette hozzá. Technikai szintű egyeztetés kezd a magyar és az ukrán kormány a kárpátaljai magyar kisebbség nyelvi, oktatási és kulturális jogainak mielőbbi törvényi garantálása érdekében, közölt a miniszterelnök. Magyar Péter közösségi oldalán azt írta, erről tájékoztatta Antonia Kostát, az európai tanács elnökét is. Andrej Sibiha, ukrán külügyminiszter pedig jelezte, az ukrán kormány kész együttműködni Magyarország új kormányával valamennyi kérdésben, köztük a nemzeti kisebbségek ügyében is, annak érdekében, hogy helyreállítsák a bizalmat és a jószomszédi kapcsolatokat. Magyar Péter tegnapi tájékoztatóján beszélt arról, hogy a kárpátaljai magyaroknak ugyanazok a jogok járnak, mint bármely kisebbségnek Európában. Ukrajna uniós csatlakozásának első fejezetének megnyitásához a magyar kormány csak akkor járul hozzá, ha ez megtörténik, jelezte a miniszterelnök. Azonnali hatállyal felfüggesztették a Nemzeti Kulturális Alap igazgatóját, Krucsainé Herter Anikót. A döntést Tar Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter jelentette be. Ennek hátterében az NK-t érintő közelmúltban kirobbant támogatási ügy áll. A gyanú szerint szakmai szempontok nélkül jogszerűtlenül osztottak szét mintegy 17 milliárd forintot, a minisztérium a kifizetéseket már korábban zárolta. A héten kezdődik a Magyar Államadós Osztályzatok idei hitelminősítői vizsgálatsorozata. Először a Moody's vizsgálja Magyarországot, a cég május 22-ére, most péntekre tűzte ki a besorolások első idei értékelési időpontját. A Standard & Poor's-é május 29-én, a Fitch Ratings-é pedig június 5-én következik. Végül az időjárásról. Holnap többnyire derült lesz az ég gomoly felhőkkel, helyenként előfordulhat zápor, esetleg zivatar, a szél felélénkül. A hőmérséklet szerdán hajnalban 6 és 11 fok között, napközben 23-24 fok körül alakul. Gyorsan melegszik majd az idő, a pünköst hétfő már 30 fok feletti hőmérsékleteket tartogathat. Híreinket hallották.
2: Reklám.
3: Transzcendens erő nélkül a színészet sem működik. Blaskó Péterrel olvashatunk címlapinterjút a legfrissebb képmásban. A májusi számból megtudhatjuk, miként zárjuk le rossz kapcsolatainkat, hogyan és kivel érdemes együtt enni, és milyen kulcsokat találhatunk a boldogsághoz. Megismerhetjük a Tabán meséjét, vagy eltévedhetünk az utazószerzővel Málta szigetén. Keresse a képmást az újságárusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu-n.
4: Az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem ismét felvételt hirdet kántor alapszakra. A képzés az EGRI Hittudományi Főiskolával együttműködésben 2026. szeptemberében indul nappali és levelező tagozaton. A cél olyan kántorok képzése, akik képesek a kántori szolgálat ellátására, az evangélium üzenetének átadására énekben, zenében, felkészültek az egyház zenéért felelős szolgálatra. A képzés 6 fél éves, nappali és levelező tagozaton kerül meghirdetésre. A jelentkezést az egyetem www.felvi.uni-eszterhazy.hu oldalról letölthető jelentkezési lapon a 3300 Eger Eszterházy tér 1 címre kell benyújtani 2026. május 31-ig. A szakkal kapcsolatban további információ az alábbi elérhetőségeken kérhető. Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Zenei Intézet, Eger Eszterházy tér 1, Líceum, Földszint 123. Telefonszám 36-os körzet 520-400 2031-es mellék. E-mail felvi@uni-eszterhazy.hu vagy EGRI Hittudományi Főiskola tanulmányi osztály Eger Foglár György utca 6. Telefon 36-os körzet 312-916 130-as mellék. E-mail hivatal@eghf.hu.
3: Páratlan természeti kincsünk a Mofetta szén-dioxid gyógygázfürdő. Őserő a föld mélyéből. Gyógyuljon ön is festői, esztétikus környezetben Mátraderecskén a Mofettában. Ha ön cukorbetegséggel, érszűkülettel, érrendszeri problémákkal, Raynaud-szindrómával, szisztémás, szklerózissal, magas vérnyomással, mozgásszervi panaszokkal küzd, akár prevenciós vagy rekreációs céllal is keresse minket bátran elérhetőségeinkkel. Címünk Mátraderecske, Mátyás Király utca 19/A, telefonszámunk 0636 576 200, e-mail címünk mofetta@mofetta.eu vagy a www.mofetta.eu oldalon.
2: Reklámot hallottak. Társadalmi célú hirdetés.
5: 1% felajánlás, 100% segítség. Hozzájárulás a jó hír hangjához. A Szent István Rádiót fenntartó Magyar Katolikus Rádió Alapítvány sokat köszönhet az adományozóknak. Mint minden keresztény szellemiségű intézmény számít azokra, akik egyetértenek értékrendjével, s szeretnék azt, hogy minél több helyre eljusson a jó hír hangja. Zaklatott világunkban sok otthonban jelenti a mindennapos lelki támogatást. Ezért is fejezi ki köszönetét az alapítvány és a szerkesztőség azok számára, akik az alapítványt jelölték meg, mint adójuk 1%-ának kedvezményezettjét. Arra kéri azokat, akik továbbra is fontosnak tartják a rádió által képviselt értékeket, hogy jelezzék adóbevallásukban, hogy az alapítványt tüntetik ki figyelmükkel, s írják rá új adószámát. 18-57-87-26-1-10. Készült a Magyar Katolikus Rádió Alapítvány megbízásából.
2: Társadalmi célú hirdetésünket hallották.

0: Kedves hallgatóink, most a Magyar Katolikus Rádió műsora következik.
1: Köszöntöm a kedves hallgatókat, Szerdahelyi Csongor vagyok. Beszélgető társam szerző Rita, Judit nővér, Szent Ferenc kisnővérei közösség tagja. És hát nem Arlón, vagy Bükszentterzsébeten, vagy Miskolcon beszélgetünk, hanem Budapesten, a Felső Krisztina városi templom kertjében, vasárnap este a 6-os mise alatt. Ez most már az 5. miséjük, amit itten asszisztálnak a plébániánkon, és egy jótékonysági kezdeményezés zajlik az önök missziója javára. Néhány mondatban összefoglalta minden mise végén, hogy miről is van szó. Mondjuk el a hallgatóknak, mert időről időre van szó Arlóról, de azért egy újszülöttnek minden ismeret új.
2: Köszönöm szépen a lehetőséget. Érdekesség ugye, hogy én itt Budapesten nőttem föl, vagy Budán, és hogy egy nagyon más világba keveredtem, amikor most már több mint 10 éve élek Arlóban, és másokkal régebb óta figyelemmel, hogy a nővérek hogyan próbálnak segíteni Arlóban. A közösségünk több mint 30 éve él ott, azóta van ott rendházunk, és talán a kezdetekkor még durvább volt a helyzet, mert akkor épp ugye a rendszerváltozás környékén voltunk, és több ezer fős gyárak zártak be, vagyis rengeteg ember volt munkanélkül.
1: Borsodban vagyunk, azt mondjuk el, tehát Arló ott van Ózd környékén, ugye?
2: Szomszédban, tehát konkrétan a következő település Arló után Ózd, úgyhogy ott is nagyon sokan dolgoztak ezekben a gyárakban. Úgyhogy akkoriban, a kezdetekkor tényleg nem lehetett az, hogy jöttünk, és akkor beszélünk Istenről, meg ilyesmi, mert a legalapvetőbb szükségletek nem voltak meg. Ugye konkrétan tényleg éhezés, megfagyás, veszély, mindenféle alapvető szükségletek. Úgyhogy szükségszerűen egy kicsit a kezdetekkor ebbe a szociális irányban tolódott el a munka, hogy ruhaadományok, tűzifa, gyógyszer, szóval mindenféle ilyesmivel próbáltak a nővérek segíteni. És örömhír, vagy örömmel újságolom, hogy mostanra azért már nagyon sokan dolgoznak. Újabb ilyen összeszerelő üzemek, meg gyárak nyíltak a környéken. Lehet, hogy Egerbe kell menni, vagy Miskolcra, de azért elérhető.
1: Tehát aki akar talál munkát most már?
2: Igen, és ezt merem úgy mondani, hogy helybéliek állítják ezt, hogy ha nagyon akar valaki, akkor azért talál. Bár még mindig sokan vannak napszámban, tehát hogy szőlőbe vagy gyümölcsszedés, tehát ilyen szezonális munkában.
1: Ami azt is jelenti, hogy nincs társadalombiztosításuk.
2: Így van. Uh-huh. Igen, tehát hogy szóval azt akartam csak mondani az előbb, hogy még a kezdetekkor óriási nagy volt a munkanélküliség, mostanra azért egy kisebb réteg van, viszont én úgy érzékelem, hogy nagyobb a szakadék. Tehát ugye vannak, akik szépen elmennek dolgozni, meg azért van pénzük, és van egy szakadék, mert most már, hál' Istennek, nem lehet csak gyerekvállalásból, csak abból megélni, hanem ugye ez egy óriási jó, hogy a munkához van kötve, a adókedvezménytől kezdve mindenféle ilyesmi. Úgyhogy egy szűkebb rétegről beszélünk, viszont az az élményünk, hogy ők meg nagyobb mélységben, vagy nagyobb nyomorban, vagy nagyobb szegénységben élnek. Tehát hangsúlyozom, hogy nem mindenki. Tehát ha meghallja valaki, hogy Arló, az nem azt jelenti, hogy mint mindenki iszonyatosan szegény, hanem hogy vannak még olyanok, akik nagyon nehéz körülmények között élnek. Ilyen példa, amit szoktam mesélni, hogy nekem budapestiként meglepő ez, hogy a kútról hozzák még mindig sokan, nem mindenki, de sokan a vizet, pláne most télen mínusz 15, mínusz 20 fokban, hát döbbenet, hogy nem az, hogy letakarjuk, hogy el ne fagyjon, hanem napi használatban vannak a kék kutak.
1: És a fizikai, anyagi segítségen kívül a tanodájuk is egy, ha nem újdonság, mert most egy 15 éves múltra visszatekint, nem tudom pontosan, de az is egy nagyon-nagyon jól működő kezdeményezés. Talán a jezsuitákkal együtt csinálják, ugye?
2: Most együtt működünk velük, de mint említettem, mi azért már több mint 30 évét vagyunk, ők meg azért ilyen 4-5-6 éve vannak, pontosan sajnos most így hirtelen nem jut eszembe. Tehát A kezetektől azért volt olyan nővértársam, aki fiatalokkal foglalkozott, csoportot tartott, és nagyon jó látni, hogy az ő gyerekeik most a mostani ösztöndíjasaink között vannak. Tehát, hogy igyekszünk koldulni pénzt arra, hogy ösztöndíjjal támogassunk olyan fiatalokat, akiknek a családja esetleg nem tudná megengedni, hogy a nyolc általános után még messzebbre elmenjenek iskolába, bérlettől kezdve munkaruha, mindenféle kiadások vannak, illetve a nagy konkurencia ez a napszámba, tehát sokan fiatalok azt hiszik, hogy na majd most lesz pénzem, ha elmegyek a szőlőbe, de abban nem gondol bele, hogy hosszú távon viszont ha nincsen semmilyen szakmája vagy végzettsége. Tehát ezt az ösztöndíjat is azért csináljuk, hogy motiváljuk a fiatalokat arra, hogy ne a szőlőbe menjél dolgozni, hanem tessék valamilyen szakmát szerezni.
1: De a tanoda az most az ösztöndítő függetlenül az ösztöndíjra is rátérek, és arra, hogy egy kolduló rendnek a tagja, és most éppen koldul itten, nemes cél érdekében.
2: Igen, visszatérve akkor a tanodára. Tehát csak azt akartam mondani, hogy nagyon sok gyerek fordul meg nálunk. Hivatalosan nem vagyunk tanoda, egyébként nyitott házunk van, és ide fakultatíve jöhetnek a gyerekek, tehát semmilyen kényszer alatt nincsenek, hanem ha jó programok vannak, ha élménydús a velük való foglalkozás, akkor szívesen jönnek. Tehát hétköznap lehet jönni hozzánk, illetve havonta egyszer szokott lenni egy úgynevezett befogadlakos szombat, ahova pedig önkéntesek, akár Budapestről, vagy messzebbről is szombati napon leutaznak, ott vannak velünk, játszanak, foglalkoznak a gyerekekkel, este meg hazamennek, illetve nyáron szoktak táboraink lenni. Van ott alvós táborunk azoknak, akik szépen kijárnak és szót is fogadnak, és van sporttáborunk, az bejárós, tehát napközés tábor, azt meg igyekszünk, hogy minél többek eljöhessenek, vagy lehetőséget adni. Az elmúlt években 2 hetes ilyen napközis táborunk volt, és hát ilyen 89 gyerek megfordult összességében a két hét alatt.
1: És már akkor, hogyha jól értem, akik korábban önök segítségében részesültek, azok gyerekként, azok szülővé nőve már máshogy nevelik a gyerekeiket, ugye? Igényesebben és nagyobb szigorral?
2: Hát nem a nagyobb szigort mondanám, hanem hogy ők nagyobb arányban felismerik például a tanulás fontosságát, hogy az én gyerekemnek nem azt mondom, hanem megy iskolába, hogy semmi baj, hanem azt mondom, hogy tessék iskolába menni. Ez látszik, tehát hogy tehát generációról generációra egyre több osztályt tesznek le, vagy esetleg szakmát szerez, vagy hát vannak főiskolás, meg egyetemre járó diákok is, akik innen Arlóból kerültek, nagyon büszkék vagyunk rájuk.
1: Van esetleg olyan, aki a cigány szakkollégium tagja esetleg, itt Budapesten a jezsuitáknak van egy szakkollégium, ami most volt, azt hiszem éppen 30 éves.
2: Sajnos nagyon nehéz oda bekerülni, de már egy lánykát már több fél éve próbálunk be jutatni, de most éppen azt hiszem nincsen, de Budapesten tanuló főiskolásunk, egyetemistánk, több is.
1: Hányan vannak az arlói közösségbe nővérek?
2: Most jelenleg 6.
1: Az komoly létszám. Ott a noviciátus is, vagy miért?
2: Jelöltség. Egy jelölt nővére bővültünk most pont az évközben. Egyébként 5 lakunk, és hát ugye nagy újságunk az, hogy már olyan sokan vagyunk, hogy nyílik a 4. házunk.
1: Hol lesz az?
2: Debrecenben.
1: Debrecenben, az nagyon-nagyon jó hír, igen. Akkor ezek szerint mekkora ez a létszám?
2: Most 18-an vagyunk 3 házban, és már alig férünk el, úgyhogy így aztán minden házból.
1: És minden háznak megvan a sajátossága. Arlón a tevékenységük nagy része ez a tanoda, ugye?
2: Igen.
1: De hitoktatnak is esetleg?
2: Itt Arlóban nem, de más házban lakó nővérek közül volt már, aki hitoktat, vagy például a jezsuita gimnáziumban is van, az iskola lelkiségén egy nővér. Úgyhogy tényleg színes mindenféle területen, vagy hospice-ban is van Miskolcról egy nővértársam. Falupasztorációban például Bükszentkereszten van egy lelkigyakorlatos házunk, szintén Bükszentkereszten. Van egy imádságházánk Miskolcon.
1: Az mit jelent?
2: Az imádságháza?
1: Igen.
2: Az egy ökumenikus kezdeményezés, több felekezet összefogásából az a célkitűzés, hogy nehogy már csak a benzinkutak legyenek 24 órán keresztül nyitva, hanem az Isten imádására helyek.
1: Tehát egy ilyen örök imádó hely?
2: Igen, örök, igen, dicsőítő, vagy imádkozó hely, igen, és sajnos Magyarországon még nem tudok olyanról, hogy folyamatos összejönne ez a éjjel-nappal nyitva, de van több imádságháza, ahol zajlanak így dicsőítések, meg imádságok. Sopronban, Kecskeméten, Budapesten 2 is, most nem akarok utaságokkal mondani.
1: És napi 24 órát ott vannak?
2: Hát ez a cél, de nem, mondom, sajnos nem jön most össze, de reklámozni, szívesen reklámozom, hogy Miskolcon is van ilyen, is lehet hozzánk is csatlakozni, tehát itt az nővérek buzogtak, vagy kezdeményezésére Miskolcon, a rendházunk mellett van egy kis ház, és oda föl lehet iratkozni, és akkor beengedik a nővérek, imádkozhat, elmehet, illetve vannak közös, meghirdetett nyílt alkalmak, ahol meg dicsőítésbe be lehet kapcsolódni.
1: Említette, hogy hivatalosan nem tanoda. Mi a különbség a hivatalosan tanoda és a nem hivatalosan tanoda? Hasonló, mint a szakkollégium, hogy kap valami állami támogatást, hogyha hivatalos? És mi kellene ahhoz, hogy hivatalosak legyenek, vagy akarnak-e hivatalosak lenni?
2: Szóval ez a különbség, hogy a hivatalos tanoda az normatívát kap. Hát mi is szerettünk volna most már hivatalos tanodába válni, de sajnos a felzárkozó települések programban résztvevő települések most éppen nem kapnak engedélyt arra, hogy tanod.
1: Új, ez az a bizonyos 300 település, ami a legszegényebb 300, és a máltaiakkal együtt értem, tehát itt nem kapnak ilyen lehetőséget egyelőre, tehát az adományokra szorulnak, ugye? Azért is van itt.
2: Így van, valamiből a szép nagy épületünk rezsijét, villanyszámláját és visszámláját is, illetve gyerekprogramokat, táborokat azért szoktunk kivételt tenni, hogyha valahol nagyon nagy szükséghelyzetet látunk, például legutóbb egy családnál sikerült meg előzni, az utolsó pillanatban lett a vezetékcsere. Meg gondolok, mert leégett volna a ház, úgyhogy erre is nagyon...
1: Tehát az elektromos vezetékcsere.
2: Hálás vagyok, hogy szintén koldultam, és összejött.
1: Hát a munkamegosztásban rendben belül ön a koldus?
2: Hát ugye Ferences lévén elvileg mindannyian...
1: De többiek is járnak koldulni, vagy pedig ön a specialitása ez?
2: Van, amikor elkísér nővértársam, de most jelenleg rám van bízva ennek az Elfogadlak Alapítványnak a működtetése, vezetése.
1: Hogy hívják az alapítványt?
2: Elfogadlak Alapítvány.
1: Gyakorlatilag minden hétvégén valahol viszi a kis ajándékkincseit, amiért...
2: Annyi nincsen. Ősszel szokott több is lenni, legalább 3, meg most tavasszal ez a második, de szerintem most őszig ennyi volt. Uh-huh. Úgyhogy azért ezeket el kell készíteni. Kollégáim szoktak segíteni horgolni például, vagy édesanyám is szépségeket, gyertyákat, mindenfélét készít. Szappant, úgyhogy mindenfélét hozunk, amit ajándékba tudunk adni. Rózsafüzért, kis taus karkötőt, amihez a kis taut Assisi-ből hoztuk. Úgyhogy igyekszünk valami ajándékkal megajándékozni, akik támogatják ezt a munkát.
1: Említette, hogy Budán nőtt föl, melyik plébánia kereté, vagy hogy talált rá Szent Ferenc kisnövéreire, és milyen előélet után?
2: Májra Remetén nőttem föl, és a Google segített egyébként a kisnővéreket megtalálni, mert ferences női közösségeket kerestem, azt nem annyira ismertem. Ferences férfiágat ismertem, hiszen Szentendrén végeztem, és nagyon jó élményem volt ferencesekkel is, de aztán leültem a Google elé, és úgy találtam rá a honlapjára a közösségnek, egy nagyon élő, mosolygós, fiatalos közösséget láttam, úgyhogy elmentem egy nyílt napra Miskolcra, és ott nagyon otthon éreztem magam, és akkor így itt ragadtam.
1: És már örökfogadalmas?
2: Igen.
1: Tehát ferences diák volt, akkor Szent Ferencet megszerettették, azt hiszem, önnel, és most egy jubilami esztendő van, illetve már sokadik, mert minden 800 évvel ezelőtt történt, most az tényleg az utolsó a 800 évben. A Szent Ferencet megszerette. Megszerette, és kereste a ferences közösséget. Így a jubilami esztendőben a közösségük zarándokol esetleg Assisibe, a településeiken, a rendházaik vonzáskörzetében Szent Ferenc mennyire tud téma lenni, akár világi közösség keretében is.
2: Most hál' Istennek, most már sokadik éve ünnepelünk valaminek a 800. évfordulóját, azt hiszem most Szent Ferenc halála, most már az utolsó ilyen jubileumi esztendő, de azt hiszem 2 éve voltunk most közösséggel Assisiben, megint egy zarándoklaton, és hát ezekben az években tényleg többen keresnek meg minket, hogy ide hívnak, oda hívnak bennünket így ferences témában, úgyhogy van lehetőségünk így
1: Most a közösség alapításakor ilyen egyházmegyei jogú szerzetes rend volt, most kilépnek az egyházmegyéből, hogyha már mint a debreceni közösséggel, akkor most már egyházmegyek közi szerzetes rend lesznek?
2: Hát nem tagadjuk, hogy örülnénk, hogyha hivatalosan is elnyerhetnénk ezt a szerzetesi megnevezést, mert hogy azzal a céllal kaptunk engedélyt, így a mostani kinézetre, meg se többi, hogy ez a célunk, hogy hivatalosan is, egyház jogilag is elismerjenek bennünket így szerzetesnek.
1: A munka a szegény emberek között tud-e örömet, táplálékot adni lelkileg? Mennyiben fáradtság és kötelesség, és mennyiben örömforrás is esetleg?
2: Hát nagy örömmel mondhatom, hogy én szeretek Arlóban élni, szeretem a munkámat, és kedvelem az Arlóban lakó fiatalokat. És amikor ifjúsággal foglalkoztam, 8 évet legalább, akkor nagyon sok barátra tettem szert, vagy jó kapcsolatot ápolhattam a fiatalokkal, és nagyon sok értékes embert ismerhettem meg. Sokszor akkor is, hogyha esetleg ez kívülről, nem tudom, morcos külsőt jelentett, vagy látszólag problémás eseteket, de mégis tényleg azt mondhatom, hogy őszintén mondhattam nekik, hogy téged az Úristen jónak teremtett, és ott van benned az a kincs, az a gyémánt, ami lehet most még csiszolatlan, de hogy a Jóistennel kibontakoztathatod azt, ami benned van. És láthattam ilyen átalakulásokat, láthattam ilyen kincsfelvillanásokat, úgyhogy én szeretem a munkámat, és szívesen imádkozom is értük, szívesen hívom őket imádságokra, szívesen viszem őket dicsőítésekre, vagy zenélünk együtt. Tanítani is szeretek, abban is volt az elmúlt években. Részem most pedig, mint alapítvány vezetőként pedig ezek a kézműves dolgok, amiben őket is, a helyeket is bőven bevonom, vagy segítenek elkészíteni, vagy alapanyagot, vagy előkészíteni, vagy leszedni, vagy elkészíteni. Szóval, hogy így.
1: És az érettségi, a Szentendre érettségi után a civil életben is kipróbálta magát, vagy rögtön ment a nővérek közé?
2: Egyetemre mentem.
1: Mit végzett?
2: Angol hittanjáték és szabadidőszervező tanár vagyok.
1: Ó, hát akkor ez nagyon jó.
2: Igen, és nagyon büszke vagyok rá, hogy kipróbáltam magam itt az Arlói iskolában is, angol tanítás keretében. Hát nagyon más volt, mint Budapesten tanítani, de 3 kingeserves hónap után elkezdtek dolgozni, elkezdtek figyelni az óráimat, és szintén jó kapcsolatba kerültünk az akkori 7. kamasz reménytelen esetnek tűnő diákokkal, úgyhogy sok jó élményem van, hál' Istennek, így a munkám során.
1: A Magnó bekapcsolás előtt megkérdeztem a vezeték nevét, és most egy elég buta viccizott eszembe. A név kötelez, ön a pénzszerző nővér, a renden belül, tehát a kolduló nővér.
2: Zeneszerző, mert
1: zeneszerző.
2: Dalokat is írtam, úgyhogy ez sokkal inkább.
1: Szerző a vezeték neve, Judit nővérnek. És akkor még arról szóljon, hogy egy napot eltölt itt minden szentmise végén a hirdetések után, mond néhány mondatot az önök missziójáról, és hát kéri a segítséget. Hogy talált ránk, illetve erre a plébániára, és mik a benyomások?
2: Nagyon örülök, hogy ide kerülhettem a Felső Krisztina városi plébániára. Egyrészt egyébként rokonaim is járnak ide, édesanyám révén, rokonok. Másrészt pedig önkéntes, aki szokott hozzánk járni gyerekprogramra, a táborba, ő buzdított, és hát tulajdonképpen leszervezte, és segített, hogy megvalósulhasson ez az adományvásár, úgyhogy én most így nagy örömmel csöppentem ide, és egy fantasztikus közösséget láthatok, így meg nagyon jó lelkű, adakozó, támogató, kedves szavakat is kaptam, úgyhogy hálával távozom majd a nap végén.
1: Nagyon szépen köszönöm, és visszaengedem, mert a mise végén újabb feladat vár önre. Ez a legnépesebb fiatalokat összegyűjtő gitáros mise, és szóljon hozzájuk úgy, hogy megérezzék, hogy segíteni jó. Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést. Szerző Rita, Judit nővér, Szent Ferenc kisnővérei közösség tagjával beszélgettem a budai felsőkiszavárosi templomban, illetve templom kertjében. Köszönöm figyelmüket, búcsúzik a szerkesztő, Szerdahelyi Csongor.
0: Kedves hallgatóink, a Magyar Katolikus Rádió műsorát hallották.
3: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak. Hívhatnak minket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon.

0: Hitvalló. Hittan és beszélgetések.
1: Kedves hallgatóink! Hitvalló című műsorunkban az Istennel való találkozás helyszínéről és viennei Szent Jánosról Szendrényné Miskolci Mária hitoktató, a Káli Gárdonyi Géza Katolikus Általános Iskola 6. osztályos diákjaival beszélget.
2: Dicsértessék a Jézus Krisztus!
3: Mindörökké, ámen!
2: Az Atya, a Fiú és a Szent Lélek nevében, amen! Add, hogy megbocsássak! Viseljétek el egymást, és bocsássatok meg egymásnak! Ha valakinek panasza van a másik ellen, az Úr megbocsátott nektek, ti is bocsássatok meg egymásnak! Üdvözítő Istenem! Gyakran mondom az imában, bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. Uram, te tudod, hogy nem mindig gondolom ezt komolyan, mert néha haragot tartok, sérelmeket, bántásokat hordozok a szívemben. Add, hogy ha ma találkozok valakivel, aki megbántott, meg tudjak neki bocsátani. Amen. Kedves gyerekek, szeretettel köszöntelek benneteket a mai hittanóránkon, amikor is az Istennel való találkozásnak egyik nagyon fontos helyszínéről fogunk beszélgetni, mégpedig ami az Istennek a háza. Az a hely, ahol szoktunk összegyűlni, hogy az Istent dicsérjük és az Istent imádjuk. Mielőtt azonban erről beszélgetünk, szeretném megkérdezni tőletek, hogy mit jelképezhet szerintetek egy kapu?
3: Bemenetelt, a belépést valahová.
4: A mennyországba.
5: Új kezdet.
2: Nagyon jó. Amikor gyermek voltam, nagyon szerettem meglátogatni a nagyszüleimet. Ők egy nagyon nagy házban laktak, és ahogy a kapuhoz értünk, már eltöltött az ismerős érzés, hogy már majdnem megérkeztünk. Nagyon gyakran van ez így, ugye, hogyha belépsz egy ajtón, amit ismersz, akkor tudod, hogy mi vár rád. Akkor nem annyira izgalmas, ha kinyitod az ajtót, mert már voltál ott többször. De mi van azokkal a helyekkel, ahol még nem jártál? Mindenhová kapun keresztül megyünk be?
3: Igen.
2: Gondoljatok bele, akárha egy osztálykirándulásra elmentek, és egy múzeumba mentek be, akkor annak is van egy ajtaja, amin átléptek, igaz? Vagy hogyha bemegyünk egy templomba, nyilván annak is van egy különleges kapuja, de a családi házatoknak is ismered már a kiskaput, hogy meg kell lökni, vagy meg kell emelni a zárat, és úgy nyílik, tehát, hogy akkor tudjuk, hogy mit árul fel előttünk. Volt-e már esetleg nektek olyan, hogy nagyon izgatottak voltatok, mert valahová elmentetek, és alig vártátok, hogy azt a kaput, mint egy titkos ajtót kinyissatok. Szoktuk is ezt mondani, ugye, hogy titkos ajtó nyíj ki, mert ez miért izgalmas, hogyha egy kapun jó lenne, ha átlátnánk, vagy az a jó, hogy nem látunk, csak át kell menni rajta. Mi a véleményetek?
3: Az a jó, hogy nem látunk át, mert így sokkal izgalmasabb átmenni.
2: Volt már neked olyan élményed, hogy olyan kapun mentél be, amit nem tudtad, hogy mi vár rád?
3: Persze, hogy volt.
2: Elmondasz egyet?
3: Egyszer, amikor még a múzeumunk romos volt, bementünk először, egy olyan érzés fogott el, hogy hűha, ez nagyon szuper.
2: Hát ilyen érzések vannak bennünk. Én voltam, képzeljétek el, a Vatikánban, a Szent Péter Bazilikába. Nagyon nagy tömeg volt a Szent Péter Bazilika előtt, Rómába, és esett az eső, óriási nagy tömeg, és akkor, hát ugye rengeteget hallottam már róla, a Szent Péter Bazilikáról is, és alig vártam, hogy bemehessek oda, de viszont több mint egy óra hosszán keresztül kellett sorban állni, az esőbe előre menni, hömpölygött a tömeg, és azt az érzést nem is tudom nektek elmondani, amikor én a Szent Kapun átléptem, mert hogy akkor még szent év volt tavaly. Olyan világ tárult el, amit te mondasz elém, hogy én is csak azt mondtam, hogy hűha, hogy én el se hiszem, hogy én egyszerű vidéki pedagógus itt vagyok a Szent Péter Bazilikában, és minden óriási, és minden látványos, és el se hiszem, hogy itt van Szent II. János Pál pápa sírja, el se hiszem, hogy ott van Szent Péter apostolnak a mozaikja a Szent Kapu fölött. Tehát, hogy így ámultam és bámultam, és a lelkem nem tud tudta befogadni azt a sok csodát, ami a Szentpéter bazilikába volt. Szó szerint, ha hiszitek, hanem ilyen megrészegülten jöttem ki a bazilikából, minthogyha fel se fogtam volna, olyan volt, minthogyha nem is velem történt volna, meg annyira tele volt a szívem azzal az élménnyel és azzal a látvánnyal, amit számomra adott ez, hogy beléphettem a Szentpéter bazilikába át a Szent kapun. Na hát ott tartottunk, hogy sokféle kapu van, és hogy a nagyszüleimnek a háza is ilyen kapu volt előtte, és hogy mennyire vártam azt, hogy én ezen a kapun beléphessek, és aztán felmentünk egy lépcsőn, és minden forduló után egyre boldogabb voltam, mert tudtam, hogy végre majd a nagymamám fogja kinyitni az ajtót, és nagyon csodálatos dolog volt ez. Így vagyunk ezzel, biztosan ti is vártok olyan találkozásokat, amiket már mondjuk a hét elején tudod, hogy milyen jó lesz, hogyha el fogsz menni a nagymamádhoz, vagy a rokonodhoz, vagy újra fogsz valakivel találkozni, akit régen láttál, mikor ti is, Roxi, elutaztok Budapestre a rokonokhoz, és hogy milyen jó várakozni, és amikor végre meglátjuk egymást, és egymás szemébe tudunk nézni, üdvözöljük egymást, akár egy kézfogás is, és hogy kimondhatjuk az első szavakat, és így megindul a beszélgetés. Milyen furcsa lenne, ha kimaradnának ezek a fokozatok. A találkozás nem lenne nyugodt, baráti és szívélyes, inkább olyan lenne, mint amikor a katonák lerohannak egy célpontot. Tehát nagyon fontos megtanulni a jó találkozásnak a receptjét. Számunkra, ahol mi keresztények összegyűlünk, és már nem a föld alatti katakombákban vagyunk, ahol az első keresztények, hanem Istennek szentelt házakat építettünk, ezeket úgy hívjuk, hogy
3: Isten háza, templomok.
2: Így van. Mit tudunk még erről mondani, Matyi?
3: Ő a mi atyánk, tehát azt is mondhatjuk, hogy a templom a mi otthonunk. Amikor belépünk az ajtaján, olyan, mintha egy hosszú nap végén hazaérnénk.
2: Mit csinálunk először, ahogy belépünk egy templomba?
4: Először köszönünk, belemártjuk az ujjunkat a szentelt víztartóba. Ez arra emlékeztet, hogy megkeresztelt emberek vagyunk. Majd keresztet vettünk, így módon a Szent Háromságot, az Atyát, a Fiút és a Szent Lelket köszöntjük.
2: Ha van a templomban tabernákulum, azaz az eukarisztiát, a szentostját őrző oltárszekrény, akkor térdet hajtunk annak irányába. Mi jelzi a tabernákulumnak a jelenlétét egy templomba? Tibike.
4: Helyét általában egy vörös izzó, az örök mécs jelzi.
2: Köszönöm szépen. Amikor a Szent Mise elkezdődik, akkor a padok lassan megtelnek, és egyre többen érkeznek, ilyenkor illik köszönni azoknak, akik mellénk leülnek. Egyesek még beszélgetésbe is kezdenének, de ez nem feltétlenül jó dolog. A mise előtti percekben mi lenne a helyes magatartás, Virág?
5: Ha elcsendesülünk, oly sok gondolat kavarog a fejünkben. Most tegyünk félre őket.
2: Mire próbáljunk meg törekedni?
4: Próbáljunk meg összeszedetté válni a szívünkkel és az értelmünkkel is odafigyelni Istenre.
2: Mi történik akkor, amikor megszólal a csengő?
3: Jelzi a liturgia kezdetét.
2: Gondolom, nem mindig csendes mise szokott lenni, hanem van, amikor ugye énekek is hangzanak el az orgonán. Mit tudunk ezekről?
4: Ha van kántor, a közösség énekelni kezd.
2: Mit tegyünk, ha a közösség énekelni kezd? Hogyan vegyünk részt egy ilyen énekes szent misén?
4: Próbáljunk bekapcsolódni. Sokat segít, ha van saját téma könyvünk, énekes könyvünk. Ne felejtsük otthon.
2: Mit mond az énekelésről, a templomban való közös éneklésről Szent Ágoston? Mit tanít?
4: Aki jól énekel, kétszeresen imádkozik.
2: Hát akkor mit javaslunk mindannyian egymásnak és a híveknek?
3: Próbáljunk meg mi is kétszeresen imádkozni.
2: Azt számít, hogy mennyire tisztán énekelünk egy szent misén?
3: Nem.
2: Akkor mi számít szerintetek?
4: A szívünk. Az, hogy Istenre odafigyelünk.
2: És hogyan énekeljünk? Honnan szóljon az ének?
4: Szívünkből szóljon az ének.

0: A miséző pap üdvözli az egybegyűlt híveket, ő vezeti mindannyiunk közös imáját. Az üdvözlés két lépésből áll. Az első lépés, amikor keresztet vetünk. Mi is történik ekkor, Matyi?
1: A Szent Háromság nevét hívjuk segítségül, közben a keresztjelét rajzoljuk magunkra. Jézusra emlékezünk, aki annyira szeretett minket, hogy feláldozta érettünk az életét.
0: A második lépés az, amikor a pap liturgikus köszöntést mond. Mit jelent ez, Tibike?
2: Három köszöntési forma van, melyek mindegyik a Szentírásban szerepel. Már az apostolok így köszöntötték a híveket, akár személyesen találkoztak, akár levelet írtak nekik. A leggyakrabban használt köszöntés az Úr legyen veletek, amikor püspök misézik, Jézus szavait ismétli meg. Békesség veletek!
0: Csak akkor van lehetőség jó beszélgetésre, igazi találkozásra, ha mi

0: szóval, cselekedettel és mulasztással. Majd kérjük Szűz Mária, az angyalok és a szentek segítségét. Ők is imádkoznak velünk Istenhez.
1: Ezután következik a Kirie, Uram irgalmaz. Mi történik az Uram irgalmaz eléneklésével, Tibike?
2: Elmondásával beismerjük, hogy Isten kegyelmére, irgalmára szorulunk. De nem félünk, nem kelt rossz érzés bennünk, mivel tudjuk, hogy ő szeret minket és javunkat akarja.
1: Mit gondoltok, hogy miért háromszor mondjuk azt, hogy Uram irgalmaz, Uram irgalmaz, Uram irgalmaz? Mit jelent ez a szám ebben az esetben, hogy háromszor ismételjük?
3: Az, hogy ténylegesen megbántuk a bűneinket, és a hármas az egy szent szám, ami a teljességet fejezi ki.
1: Amikor Isten közel jön, könnyen megijedünk. Uram, menj el tőlem, mert bűnös ember vagyok, mondta Jézus Péternek. Úgy gondolta, hogy az ő gyöngessége, gyarlósága összeegyezthetetlen Isten szentségével. Az Úr azonban nem így látja. Mikor kisgyermekként megszületett Jézus, ezt énekelték az angyalok a betlehemi pusztában.
3: Dicsőség a magasságban Istennek, és békesség a földön a jó akaratú embereknek.
1: Ez mit jelent, gyerekek, amikor így dicsőítő éneket énekelnek az angyalok, és mi ehhez az angyali kórushoz csatlakozunk a Szent Misén? Mit akarunk ezzel elmondani?
0: Nem kell Istentől tartaniuk azoknak, akikben van jóság.
1: Vagyis mindannyian nem kell, hogy féljünk Istentől, hanem együtt kell dicsérnünk az ő életét, az Isten jelenlétét az életünkben, az angyalokkal és ott a Szent Misén megjelent emberekkel együtt. Hódolunk az Isten szent színe előtt, és megköszönjük azt a szeretetet, amit az Isten ad nekünk.
4: Lehet, hogy most még gyengék, bűnösök, de készek jobbá válni, és valóban törekszenek a változásra.
2: Az Úr segítségükre siet, és szívesen veszi, ha megszólítják az imájukkal. Ezt a szeretetet, ezt az atyai irgalmat dicsőítjük énekünkkel.
1: Így van. Most pedig azt tudom nektek mondani, hogy a pap azt mondja a híveknek ezt követően, hogy könyörögjünk. Ezzel egy imára hív meg minket, majd rövid csönd következik. Mit gondoltok, hogy mi a csendnek a célja a Szent Misében?
3: Hogy gondolatban minden jelenlévő megfogalmazza, miért szeretne imádkozni, miben kéri Isten segítségét, s ki az, akit az Úr jóságába ajánl.
1: Van, aki kimondja ezeket a könyörgő szavakat, van, aki pedig magában mondja ki ezeket a szándékokat, amiket a pap összegyűjt, egybefog, és mint egy virágcsokrot, amely különböző szálakból áll, az Isten elé viszi. Az általa elmondott kérő imát és könyörgést így hívjuk kollektának, vagyis összegyűjtött imádságoknak és szándékoknak. Ugye eszünkbe jutnak Jézus szavai. Mit mondott Jézus arról, amikor együtt kérünk az Istentől valamit? Roxi?
0: Ha ketten közületek valamiben egyetértenek a földön, és úgy kérik, megkapják mennyei atyámtól.
1: Képzeljétek el, hogy volt egy atya, egy papbácsi, aki 1786-ban született, Jean-Baptiste-nak hívják, és nem sokkal a francia forradalom kitörése előtt volt az ő születésének az időpontja, és e történelmi esemény az egész életét meghatározta. Képzeljétek el, hogy nem tudott iskolába járni, katolikus hite miatt üldözték, és bujkálnia kellett. És mire csillapodni kezdtek a kedélyek, és valamelyest rendeződött a helyzet, már idősebb volt. Így Jean-Baptiste évekkel le volt maradva a szerencsésebb fiataloktól, későn kezdett el írni, olvasni, megtanulni, ezért sokan butának gondolták, pedig nem volt az. Nagyon-nagyon nehéz gyermekkora volt, és végül nagyon sok nehézség árán 29 éves korában szentelték őt pappá. A legtöbben meg voltak arról győződve, hogy nem várhatnak tőle sokat, hisz olyan buta. Aztán mondd el nekünk, Tibike, hogyan szólt közbe ennek a fiúnak az életébe a Jóisten, és hogy mi lett ebből a gyermekből.
2: János egy

0: Kis faluban szolgált papként. Jó lelkű, egyszerű ember volt. Nagyon szeretett imádkozni, nappal böjtölt, éjszaka a templomba ment, hogy együtt legyen Jézussal. Sokan bántották, mondván, hogy nem ért eléggé a hitoktatáshoz, nem jól prédikál. A Szent Mise jelentette a legnagyobb vigaszt számára, de Isten rendkívüli ajándékot adott neki. Képes volt belelátni az emberek szívébe. Sokan Isten előtt is véltek kimondani az igazságot, ilyenkor ő, hol keményen, hol szelíden rávezette őket az őszinteségre. Kiváló gyóntató volt, akihez messze földről is érkeztek a bűnbánok. 1859-ben halt meg, mindvégig arctelepülés plébánosaként szolgált. Viennei Szent János a gyóntatók és a plébánosok védőszentjeként tiszteljük.
1: Így van, köszönöm szépen. Viennei Szent János életéből is látjuk, hogy az Isten, amikor emberré lett, akkor azt akarta, hogy mindenkor minden emberéhez eljusson az ő örömhíre. Azt akarta, hogy a világon minden ember megtapasztalhassa az ő valóságos jelenlétét, és így Krisztus titokzatos módon továbbra is itt maradt velünk. Elküldte a Szent Lelket, az ő saját lelkét, és a tanítványai szívében és az ő közösségében a Szent Lélek azóta is jelen van. És minden embernek külön hivatást adott arra, hogy az örömhírt hirdesse. És viennei Szent János élete is azt a példát mutatja, hogy nekünk is küldetésünk van, hiába vontatott vagy fájdalmas sorsunk is akad, meg nehézségek az életben, a Jóistennek tervei vannak velünk. És azt kívánom nektek, hogy a Szentlélek Isten világosítson meg mindannyiunkat abban, hogy megláthassuk a Jóistennek az álmát, hogy vajon milyen küldetést szánt nekünk, és mi a mi feladatunk az ő egyházában, és ehhez kérjük a Szentlélek Istennek a segítségét, és adja az Isten azt, hogy mi együtt tudjunk működni mindig, és hallgassunk a lélek szavára. Amen. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
2: Mindörökké, amen!
1: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
2: Amen!

Kedves hallgatóink, elhangzott hitvalló című műsorunkban Szendreiné Miskolci Mária hitoktató, a Káli Gárdonyi Géza Katolikus Általános Iskola 6. osztályos diákjaival beszélgetett. A műsort Vasvári Bernadett szerkesztette. Hitvalló című műsorunkat 23:25-től megismételjük.

0: Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak minket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk! Hírek a Szent István Rádióban.
1: A hétvégén érkezett jelentős mennyiségű csapadék nagyrészt gyorsan beszivárgott a talajba, de ez az aszályos helyzetben csak átmeneti enyhülést jelent, közölt az Országos Vízügyi Koordinációs Központ ülése után az MT-vel az Országos Vízügyi Főigazgatóság. Az esőkből a vízügy a bevezetett intézkedésekkel mintegy 10 millió köbméterrel növelte a visszatartott vízmennyiségét. Nyilvánosságra hozták a kormány.hu oldalon a kegyelmi ügy azon dossziéját, amely az igazságügyi minisztériumban található. Az iratokhoz fűzött tájékoztatásban azt írták, a dokumentumok közzétételének oka, hogy a magyar társadalomnak joga van megismerni, miként születhetett meg az a kegyelmi döntés, amely egy pedofil bűncselekmény eltusolásában közreműködő személy számára biztosított kegyelmet. Az oldalon az igazságügyi minisztérium kegyelmi főosztályának előterjesztése található meg, egy irat arról, hogy a kegyelem gyakorlását Répási Róbert parlamenti államtitkár nem javasolja, valamint Varga Judit igazságügyi miniszter Novák Katalin köztársasági elnöknek írt levele. A miniszterelnök sajtótájékoztatón számolt be a kegyelmi ügy megismerhető részleteiről. Magyar Péter akkor újra felszólította Sólyog Tamás köztársasági elnököt, hogy hozza nyilvánosságra a személyi jogok tiszteletben tartása mellett az elnöki hivatalban megtalálható bővebb dossziét. A kormányfő hangsúlyozta, 2 éve az igazságügyi miniszter Varga Judit nem javasolta, hogy K. Endre kegyelmet kapjon, Novák Katalin akkori államfő ennek ellenére így döntött. Hivatalos megkeresés esetén átadja a K. Endre kegyelmi ügyében született iratokat a kormánynak a köztársasági elnök hivatala, a Sándor Palota erről közleményben tájékoztatta az MT-t. A kegyelmi ügyről annak kirobbanásakor 2024. februárjában értesültek az akkori kormánytagjai, írta a Fidesz. Felháborodásunkat jól mutatta, hogy a kormány egyetértett az érintettek lemondásával, áll a frakció közleményében. A volt kormánypárt szerint Magyar Péter tájékoztatóján nem hangzott el új információ a kegyelmi üggyel kapcsolatban. Miniszterelnök helyettesnek nevezte ki Ruf Bálint miniszterelnökséget vezető minisztert Magyar Péter. A kormányfő ezt a Facebook oldalán közölte annak kapcsán, hogy az első hivatalos miniszterelnöki látogatására Lengyelországba utazott. A delegáció tagja Orbán Anita külügy, Kapitány István gazdasági és energetikai, Vitézi Dávid közlekedési és beruházási, Ruszin Szendi Romulus honvédelmi, Tar Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős, valamint Bóna Szabolcs agrár- és élelmiszergazdaságért felelős miniszter. Hivatalos tárgyalást folytatnak Donald Tusk lengyel miniszterelnökkel, találkoznak Karol Navrocki lengyel köztársasági elnökkel, valamint a lengyel parlament két házának, a Szeimnek és a Szenátusnak az elnökeivel. Magyar Péter csütörtök reggel Varsóból Bécsbe utazik, ahol Christian Stöcker osztrák kancellárral és Alexander van der Bellen államfővel is hivatalos tárgyalást folytat majd. Hazarendeli Magyarország varsói nagykövetét Orbán Anita, jelentette be a külügyminiszter a Facebook oldalán. Azt írta, a magyar-lengyel kapcsolat új időszak előtt áll. A következő napokban magas szintű delegációval utaznak Lengyelországba, és a közös cél, hogy az együttműködést új alapokra helyezzék, tette hozzá. Technikai szintű egyeztetés kezd a magyar és az ukrán kormány a kárpátaljai magyar kisebbség nyelvi, oktatási és kulturális jogainak mielőbbi törvényi garantálása érdekében, közölt a miniszterelnök. Magyar Péter közösségi oldalán azt írta, erről tájékoztatta Antonia Kostát, az európai tanács elnökét is. Andrej Sibiha, ukrán külügyminiszter pedig jelezte, az ukrán kormány kész együttműködni Magyarország új kormányával valamennyi kérdésben, köztük a nemzeti kisebbségek ügyében is, annak érdekében, hogy helyreállítsák a bizalmat és a jószomszédi kapcsolatokat. Magyar Péter tegnapi tájékoztatóján beszélt arról, hogy a kárpátaljai magyaroknak ugyanazok a jogok járnak, mint bármely kisebbségnek Európában. Ukrajna uniós csatlakozásának első fejezetének megnyitásához a magyar kormány csak akkor járul hozzá, ha ez megtörténik, jelezte a miniszterelnök. Azonnali hatállyal felfüggesztették a Nemzeti Kulturális Alapigazgatóját, Krucsai Néherter Anikót. A döntést Tar Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter jelentette be. Ennek hátterében az NKT érintő közelmúltban kirobbant támogatási ügy áll. A gyanú szerint szakmai szempontok nélkül jogszerűtlenül osztottak szét mintegy 17 milliárd forintot, a minisztérium a kifizetéseket már korábban zárolta. A héten kezdődik a Magyar Államadós Osztályzatok idei hitelminősítői vizsgálatsorozata. Először a Moody's vizsgálja Magyarországot, a cég május 22-ére, most péntekre tűzte ki a besorolások első idei értékelési időpontját. A Standard & Poor's-é május 29-én, a Fitch Ratings-é pedig június 5-én következik. Végül az időjárásról. Holnap többnyire derült lesz az ég gomoly felhőkkel, helyenként előfordulhat zápor, esetleg zivatar, a szél felélénkül. A hőmérséklet szerdán hajnalban 6 és 11 fok között, napközben 23-24 fok körül alakul. Gyorsan melegszik majd az idő, a pünköst hétfő már 30 fok feletti hőmérsékleteket tartogathat. Híreinket hallották.
2: Reklám.
3: Transzcendens erő nélkül a színészet sem működik. Blaskó Péterrel olvashatunk címlapinterjút a legfrissebb képmásban. A májusi számból megtudhatjuk, miként zárjuk le rossz kapcsolatainkat, hogyan és kivel érdemes együtt enni, és milyen kulcsokat találhatunk a boldogsághoz. Megismerhetjük a Tabán meséjét, vagy eltévedhetünk az utazószerzővel Málta szigetén. Keresse a képmást az újságárusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu-n.
4: Keresztény élet. A legjobb döntés. Keresztényélet.hu.
5: Filmek, hírek, lelkiség. Keresztényélet.hu.
4: Nem csak katolikusoknak.
5: Keresztényélet.hu.
3: Páratlan természeti kincsünk a Mofetta szén-dioxid gyógygázfürdő. Őserő a föld mélyéből. Gyógyuljon ön is festői, esztétikus környezetben Mátra derecskén, a Mofettában. Ha ön cukorbetegséggel, érszűkülettel, érrendszeri problémákkal, Raynaud-szindrómával, szisztémás, szklerózissal, magas vérnyomással, mozgásszervi panaszokkal küzd, akár prevenciós vagy rekreációs céllal is keresse minket bátran elérhetőségeinkkel. Címünk Mátra derecske, Mátyás Király utca 19/A, telefonszámunk 0636 576 200, e-mail címünk mofetta@mofetta.eu vagy a www.mofetta.eu oldalon.
6: Megjelent az Új Ember legújabb száma. Magyarország katolikus hetilapja friss hazai és világegyházi hírekkel, kommentárokkal, valamint keresztény szellemiségű közéleti, kulturális, irodalmi rovatokkal, társadalmi kérdéseket elemző riportokkal, interjúkkal és jegyzetekkel várja az olvasókat. Keresse az Új Embert a mértékadó kulturális mellékletével a templomokban és az újságárusoknál.
2: Reklámot hallottak. Társadalmi célú hirdetés.
7: 1% felajánlás, 100% segítség. Hozzájárulás a jó hír hangjához. A Szent István Rádiót fenntartó Magyar Katolikus Rádió Alapítvány sokat köszönhet az adományozóknak. Mint minden keresztény szellemiségű intézmény, számít azokra, akik egyetértenek értékrendjével, s szeretnék azt, hogy minél több helyre eljusson a jó hír hangja. Zaklatott világunkban sok otthonban jelenti a mindennapos lelki támogatást. Ezért is fejezi ki köszönetét az alapítvány és a szerkesztőség azok számára, akik az alapítványt jelölték meg, mint adójuk 1%-ának kedvezményezettjét. Arra kéri azokat, akik továbbra is fontosnak tartják a rádió által képviselt értékeket, hogy jelezzék adóbevallásukban, hogy az alapítvány tüntetik ki figyelmükkel, s írják rá új adószámát. 18-57-87-26-1-10. Készült a Magyar Katolikus Rádió Alapítvány megbízásából.
2: Társadalmi célú hirdetésünket hallották.
8: A hét évfordulója.
9: Szeretettel köszöntöm rádiónk hallgatóit, a következő fél óra szerkesztőjét, Túri Saroltát hallják. Charles Aznavour világhírű énekes, színész, szövegíró sosem tagadta meg örmény származását, gyökereit. Emigránsok gyermekeként született Párizsban, méghozzá 1924. május 22-én. Több mint fél évszázada ő a francia sanzon főképviselője. A következő fél órában róla készült összeállításunkat hallják. Charles Aznavourra Edith Piaf figyelt fel, aki 1946-ban magával vitte egy turnéra. Bejárták Franciaországot és eljutottak az Egyesült Államokba is. Több mint 1000 sanzont írt, és több mint 100 lemezt alkotott az évek során. Koncertek sorozatát adta hosszú évtizedek alatt. 1964-ben például fellépett a Szovjetunióban is, és eljutott Jerevánba, ahol sikerült találkoznia rokonaival is. 1974-ben először a francia dalok történetében She című lemeze platina lemez lett Nagy-Britanniában, egy év múlva pedig maga a királynő fogadta vendégszereplésre. Ez a dal nálunk Máté Péter feldolgozásában vált slágerré, de most természetesen Charles Aznavour énekel.

Charles Aznavour sikert sikerrel halmozott, csak az 1980-as évek közepén 180 ezer másolatot adtak el az énekes első 9 újra kiadott albumából. 1988-ban létrehozta az Aznavour Örményországért elnevezésű szervezetet. Írt egy dalt Neked Örményország címmel, melyből több mint 2 millió példányt adtak el, és 13 hétig az első helyet foglalta el a slágerlistán. Örményország nagyon fontos szerepet tölt be munkásságában is. Egy sor életrajzi ihletettségű száma is van. Ezek között van olyan is, amelyet a 20. század elejé örmény etnikai tisztogatás emlékére írt. Műsorunkban most ismét egy népszerű felvétele csendül fel, amelynek címe A két gitár.

1998 és 2005 között Moszkva és Szentpétervár legjobb termeiben lépett fel Charles Aznavour, és találkozókat szervezett a helyi örmények képviselőivel. 2006. januárjában részt vett együtt a két ország elnökével az Örmények éve Oroszországban megnyitójának Kreml palotában. A 2006 és 2007-es évek nemzetközi búcsú turnéval teltek. Zenéje mellett legalább olyan fontosak filmjei is. Bár több mint 70 filmben szerepelt, ezek közül talán a legfontosabbak az 1958-as Fejjel a falnak, az 1974-es Tíz kicsi néger, vagy a 2002-es Charlie kettős élete. A francia chanson örmény királya több mint 1000 dalt szerzett 50 éves pályafutása alatt. Charles Aznavour úgy érezte, hogy a francia szellemiség tükörképe a chanson, a nemzeti kultúrának olyan része, amely védelemre szorul. Ennek szentelte életét. Edith Piaf társa és bizalmasa volt, dalai révén filozofált és politizált, általuk és bennük élt. Dalai lírai töltetőek, a kisember érzéseiről szólnak, így szerelemről, fájdalomról, a boldogság ritka pillanatairól. Legnagyobb értéke, hogy úgy tudott világhírű chanson énekessé válni Franciaországban, hogy közben szívében örmény maradt. A világ számára pedig a legismertebb örmény. Nővére, Aida Aznavour visszaemlékezésében ezt olvashatjuk. Kezdetben engem az apácákhoz adtak iskolába. Nagyon büszke voltam, hogy én már iskolás vagyok, Charles pedig nem az. De ez az örömöm nem tartott soká. Egy kis idő elteltével Charles is katolikus iskolába járt egy másik utcába. A szüleink rendkívüli módon ragaszkodtak a vallásos neveltetésünkhöz. Ahhoz, hogy jók legyünk, hinni kell valamiben, mondogatta gyakran a mama. A mama örökül hagyott szavait pedig nem felejtettük. Charles szavajárása lett, Franciaország a hazám, Örményország a hitem. Kedves hallgatóink, a következő percekben Charles Aznavour énekel.

0: Kedves hallgatóink, ezzel mai műsorunk végéhez értünk, amelyben Charles Aznavour örmény származású francia chanson énekesről hallottak ismertetőt, hiszen 1924. május 22-én látta meg a napvilágot Párizsban. További szép napot és jó rádiózást kívánok minden munkatársam nevében, a műsor szerkesztőjét, Túri Saroltát hallották.
1: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.

0: Indul az iránytű.
1: A Szent István Rádió ifjúsági hangmagazinja.
2: Sziasztok!
3: Sziasztok!
0: Sziasztok!
4: Szeretettel köszöntelek titeket, a szerkesztőt Molnár Andrást halljátok. Mai műsorunkban a Miskolci Pontközpont közösségi térbe látogatunk. Tartsatok velünk, egy rövid zene után kezdünk.

0: Rónai Fodor Györgyivel, a Pont.Központ házigazdájával beszélgetek, szeretettel köszöntelek.
1: Én is köszöntök mindenkit.
0: Nagyon rég jártam már itt nálatok. Milyen programokkal várjátok az érdeklődőket?
1: Bizony rég találkoztunk, de a hagyományos régebbi programjaink még mindig élnek, de mindig vannak új elemek is nálunk, úgyhogy ezekről mesélek nem kicsit, hanem sokat, mert még mindig nagyon-nagyon telített a Pont.Központ program rendje, szinte minden nap délelőtt, délután most már vannak nálunk foglalkozások, úgyhogy amikor jön egy-egy új ember, akkor nagyon nehéz most már helyet találnunk neki sajnos, vagy nem sajnos, mert hát ugye nagyon sokan járnak hozzánk. A régi programokról annyit mesélnék, hogy még mindig továbbra is várjuk a kisgyermekes szülőket, gyermekeket. Szerdánként a Miskolci Otthon Segítünk Alapítvány úgynevezett beindító klubot tart nálunk 10 órától, ez minden szerdán működik. Itt szülőket kisgyermekkel várják, és mindig egy-egy szakember jön, akitől lehet kérdezni, beszél az adott témáról, nyilván ami kisgyermekes családokat érintő témák. Most például a héten dr. Gilányi Eszter pszichológus lesz nálunk, aki abban fog segíteni, hogy hogyan készüljünk fel a bölcsödébe, óvodába való elengedéshez, úgymond, de lesznek még olyan témák is, hogy például hogyan tápláljuk hozzá a gyermeket, receptötletek lesznek, védőnő jön hozzánk, illetve mindig van szoptatást támogató csoport is. Ez a program június közepéig fog most élni, utána egy kis nyári szünetre megy, úgyhogy még addig mindenképp jöjjenek az anyukák, apukák is, őket is nagy szeretettel várjuk. De szintén gyermekeknek, kisgyermekeseknek szóló program minden hétfő délelőtt van úgynevezett Bellőke foglalkozás Nagy Izabellával. Ez egy kicsit ilyen hagyományőrző, népi foglalkozás, ahol mondókák, játékok, énekek vannak, ezzel is fejlődnek a gyerekek, és nagyon jó hangulatú kis csoport szokott itt kialakulni. Nyilván a szülőkkel együtt táncolnak, mondókáznak a picik. De ugyanúgy Nagy Fazekas Gabriella, aki mesepedagógus és komplex mozgásterápiás fejlesztő is, foglalkoztatja nálunk a gyermekeket. Minden csütörtök reggel van Baba-mama mesetorna Gabival. Ez egy szülővel együttesen végzett mozgásforma, fejlesztés. 5 hónapos kortól egészen 5 éves korig jöhetnek ide a szülők a gyermekkel. Szintén Gabi az, aki tart nagyobbaknak, 5-7 éves gyermekeknek is mozgásfejlesztést, úgyhogy erre is lehet még becsatlakozni. Sőt, Gabi a nyár folyamán, ott a nyári szünet első hetében egy nagyon izgalmas programmal várja majd az 5-8 éves gyermekeket. Azt hiszem, ide már csak egy hely van szabadon, úgyhogy érdemes lecsapni rá. Ezek délelőtti fejlesztő programok, nagyon jó kis programot állított össze, úgyhogy érdemes hozni erre is a gyermekeket. De ami még régebbi program nálunk, és nagyon nagy sikere van, az a Bűvész Szerda Szappanos Ádámmal. Ugye itt minden hónap egy szerdáján várja Ádám a gyerekeket, szülőket, és nagyon izgalmas trükköket tanít nekik. Most a héten szerdán várjuk erre a programra is az érdeklődőket. Ez is az utolsó lesz a nyári szünet előtt, úgyhogy érdemes betankolni még trükkökből addig. De ugyanúgy például Pintér Kónya Judit, aki a Reménykövek ásványműhelynek a vezetője, ő programjait is lehet majd nézni, mert ő nagyon szép napfogókat készít majd az ásványfűző workshopján az érdeklődőkkel. Illetve, ami egy nagyon hagyományos program nálunk még, az az improvizációs tréning. A MASZK improvizációs társulat minden hónap második szerdáján várja azokat, akik szeretnék kipróbálni magukat az improvizáció világában. Az APA képezgető is folyamatosan megy nálunk, ez már most egy nagyon ismert program, Jernei Péter vezeti már sok éve, és férfiakat vár rá, mindig egy-egy izgalmas, nagyon érdekes témába ülnek össze, és beszélgetnek az urak, de ugyanúgy szeretnénk folytatni mi Kardos Ritával a női köröket is, női szempont címen futnak ezek, mi is egy-egy témában ülünk össze mindig a hölgyekkel, amit közösen kibeszélünk. És amiről még szeretnék szót ejteni, hogy egy pályázat kapcsán most új programelemek jelentek meg nálunk, amik azért nagyon szuperek, mert hogy a pályázatnak köszönhetően ingyenesen tudjuk erre is fogadni a jelentkezőket, és nagyon hasznos dolgokat lehet itt csinálni. Ugye a már említett Nagyfazekas Gabriella, aki komplex mozgásterapeuta, ő fog tartani két programot is, amire 3-12 éves korú gyerekeket várunk, és a mozgás és idegrendszeri érést támogatja majd az ő foglalkozása, de egy másik csoportba pedig 8 és 16 éves korú gyerekeket, ahol pedig a figyelem fejlesztése lesz a hangsúly. Annyi sajnos a kikötés, hogy mivel a pályázat ezt megköveteli, csak miskolci lakosokat tudunk erre fogadni júliustól. Érdemes a Facebook oldalunkat nézni, ott lehet regisztrálni. Tényleg nagyon hasznos, mert egy ingyenes program, ami egyébként máshol nehezen érhető el, úgyhogy várjuk rá a jelentkezőket.

0: szülőket és a diákokat is várta, ugye a szülőket azért, hogy hatékonyan tudjanak segíteni a gyermekeknek a pályaválasztásban, a gyermekeknek pedig ugye azért fontos, mert hogy ha még nem sikerült kitalálni, hogy milyen irányba menjenek tovább, akkor itt fogóckodókat kaphatnak. Ilyen workshopokra még lehet számítani a jövőben is, úgyhogy ezért is érdemes figyelni majd az oldalunkat. Illetve még egy olyan dolog lesz, ami szintén nagyon izgalmas lehet, gyerekek, miskolci gyerekek lesznek ennek is a célcsoportjai, ott pedig Dudásné Szerafi Anita, akit szintén már tőlünk lehet ismerni, mert mindfulness és rajztechnikákat szokott tanítani nálunk, ő most ingyenes programok keretében gyerekeknek fogja ezeket átadni, úgyhogy tényleg érdemes figyelni főleg a Facebook oldalunkat, mert ott minden részlet meg lesz osztva, és hát nyilván minél előbb jelentkezni rá, mert jelentkezés és sorrendben tudjuk a résztvevőket fogadni.
1: Most zenélünk egy kicsit, utána folytatjuk ezt a beszélgetést.

0: Runai Fodor Györgyivel, a Pontközpont házigazdájával beszélget. A könyvklubotok van még?
1: Igen, a könyvklub az töretlenül működik. Februárban voltunk 4 évesek, és azzal büszkélkedhetünk, hogy eddig minden hónapban, a 4 év alatt minden hónapban találkozott ez a csapat. Viszont azt kell rólunk tudni, hogy ugye mivel már 4 éve tart ez a program, kialakult egy zárt csoport, tehát most jelenleg nem lehet már hozzánk csatlakozni.
0: Társasjátékklub az van?
1: Igen, ezt el is felejtettem a felsorolásból, de milyen jó, hogy te emlékszel rá. Igen, a társasjátékklub pedig talán még a könyvklubnál is régebb óta minden áldott kedden összeül itt nálunk. Van egy ilyen kis mag, de lehet hozzájuk csatlakozni, csak a kedditársas@gmail.com e-mail címen kell hozzájuk jelentkezni, és akkor ők elmondják ott a részleteket annak, aki szeretne csatlakozni ehhez a csapathoz.
0: Ha minden klubot összeszámolunk, a résztvevőket, mekkora csapat jár hozzátok, szerinted körülbelül?
1: Ezzel most megfogtál ezzel a kérdéssel, mert hogy ugye minden napunk annyira telített, hogy ilyen számszerűsített dolgokra nem is nagyon van időnk. Azt tudom elmondani, hogy ugye felsoroltam ezt a rengeteg csoportot, csapatot, akik nálunk vannak, és ugye itt vannak állandó résztvevők, mindegyiknél van egy ilyen kis mag, ez olyan 8-10 fő, de hogy mindig csatlakoznak még hozzájuk, tehát így kell számolni, hogy minden csoportnál van egy olyan 8-10 fő, az azért így már elég sok ember, akit elérünk. Illetve nyilván vannak még olyan plusz foglalkozások, amik időszerűen vannak nálunk, vagy teret adunk nekik. Jótékonysági programok, például június 2-án fog ismét összeülni nálunk az Ékkő Egyesület, akik szívpárnákat szoktak varni, idősebb hölgyek, nagyon jó társaság, nagyon jó hangulat szokott lenni, és jótékony dolgot tesznek ezzel, hisz szív- és melműtéten átesetteknek szokták adni ezt a párnát a kórházban.

0: hogy ez segíti az ő gyógyulásukat. De ugyanúgy például egy koriphorgoló csapat, ugye a koripok azok a koraszülött babáknak adott kis polipok, az inkubátorba szokták ezt odaadni nekik. Tehát ez a csapat, akik is szintén ilyen jótékonysági céllal horgolják ezeket, ők is nálunk szoktak összeülni, úgyhogy próbálunk tényleg mindenkinek teret adni. Úgyhogy ezért is nehéz ezt itt számszerűsíteni, mert tényleg nagyon sokat kötődnek már hozzánk.
1: A felsorolása a programoknak nagyon hosszú volt, és tényleg nagyon sok érdekes dolog van itt nálatok. Mégis, hogyha valakinek van egy jó ötlete, van még szabad idő? Pont említetted, hogy nagyon kevés, de van lehetőség, ha nagyon jó ötlettel jön ide valaki?
0: Hát próbálunk tényleg még most is mindenkinek teret adni, aki hozzánk szeretne jönni, de most már nagyon-nagyon limitált az az idősáv, amikor még tudunk találni ilyen szabad időpontokat, de igyekszünk megtenni, úgyhogy ha van egy jó ötlet, akkor beszéljünk róla.
1: Gondolom a délelőttök még egy kicsit lazábbak lehetnek, amikor mondjuk a legtöbb ember dolgozik, és ilyen szempontból a klubok szempontjából se biztos, hogy legoptimálisabb.
0: Így van, ugye délelőtt leginkább a már említett kisgyermekes programjaink vannak, illetve a nyugdíjas célcsoport szokott nálunk olyankor programot tartani. Nyilván a munka mellett délelőtt nem tudjuk megszólítani a miskolciakat, hát nekik leginkább az 5 óra utáni idősáv az, amikor tudunk találkozni.
1: Mondjuk el a lehetőségeket, amik itt adottak nektek.
0: Hú, hát egy újabb hosszú felsorolást tudnék most tenni, mert aki bejön hozzánk és körbenéz nálunk, egyrészt mindig nagyon pozitív visszacsatolásokat kapunk. Múltkor például itt ment ki tőlünk egy kislány, és hallottam, hogy az édesanyjának mesélte, hogy anya, hát ez olyan, mint egy otthon, hát még konyha is van benne. Valóban olyan vagyunk, mint egy nappali, sokan azt mondják, olyan, mintha nappaliba lépnének be. Ez ugye az alsó szinten egy nagyon szép színes tér fogadja az ide látogatókat, sok játékunk van, most is kaptunk például adományt, ez is nagyon jól esik nekünk, hogy sokan gondolnak ránk, hogy a kisgyermek már kinőtte a játékait, de nagyon szépen megkímélte, és akkor nekünk hozzá el az édesanyja, úgyhogy most is bővültünk sok szép új játékkal. De van, tehát tényleg teljesen nemrég egy családbarát címet is megkaptunk. Ez nyilván nem csak annak köszönhető, hogy tényleg nagyon jó felszereltek vagyunk, hiszen mosdunk is pelenkázásra, pici gyerekeknek való csappal felszerelt, van egy nagyon jó puha szőnyegünk, amin lehet kúszni, mászni, játszani a gyerekeknek, de a felnőttek is szeretnek néha ráfeküdni. Van egy konyhánk, ahol főzni, melegíteni is lehet. Tehát tényleg nagyon jó felszereltek vagyunk, az emeleten pedig leginkább ilyen négy szem közti beszélgetésre kialakított helységünk van, ahol egyéni tanácsadások szoktak zajlani.
1: Lesz egy kis nyári szünet, amikor elmentek pihenni, és zárva lesz a tér?
0: Nincs megállás, nem pihenünk. Nyilván néhány program elmegy szabadságra, úgymond, de a nyáron is leginkább, legtöbbször nyitva leszünk, és nagyon sok programunk folytatódik ilyenkor, illetve szoktak kicsit más jellegű programok is bejönni a nyár folyamán, amik talán kicsit kevésbé kötöttek, vagy lazábbak. Most még alakulnak ezek a programok, úgyhogy ezekről még nem tudok annyira bőven beszélni, de azért is érdemes követni tényleg a honlapunkra is, mindig havonta fel van töltve a havi naptár, illetve a Facebook oldalunkon, Instagram oldalunkon folyamatosan közzétesszük mindenféle eseményeket, úgyhogy érdemes ezeket követni, és a nyár folyamán is jönni hozzánk. Akár csak van olyan is, hogy mondjuk a nagy melegbe, ugye nálunk a földszinten vagyunk, még nyáron sincs olyan nagyon meleg, úgyhogy pici gyermekkel is van, hogy bejönnek megpihenni hozzánk, inni egy kávét az anyukák, úgyhogy erre is nyitottak leszünk a nyár folyamán is.
1: Hallgatóink mivel tudnak segíteni nektek? Említetted, hogy sokszor játékadományt is kaptok, aminek örültök. Mi mindennel tudnak segíteni?
0: Ugye rólunk azt kell tudni, hogy mi egy teljesen civil tér vagyunk, ami fenntartunk a 3Kő Egyesület, és hogy gyakorlatilag nincsen állandó támogatásunk, nincsenek nagy pályázatok mögöttünk sajnos, viszont ennek köszönhetően az idejárók tudják, hogy mi adományos alapon működünk, a legtöbb programunk is ingyenes, És van nálunk egy adományos láda, és annyira bejáratódott ez a rendszer, hogy aki ide jár, az tényleg tudja, hogy azt az adományt, amit bedob abba a ládába, azt mi maximálisan arra fogjuk fordítani, hogy a rezsiköltségünket ki tudjuk fizetni, hogy mindig legyen papírzsebkendő kitéve a gyerkőcöknek, tehát hogy abszolút visszaforgatjuk ebbe a térbe. Szóval ami nagy segítség, az ez a pénzbeli adomány. Ugye 20-án lejár az adó 1%-unk felajánlási lehetősége. Ha még valaki most kap észbe, akkor nagyon megköszönjük, ha a 3Q Egyesületnek adja ezt. Ez is nagyon nagy segítség nekünk. Illetve minden olyan segítség, ami hasznos itt a térbe. Tényleg jól megkímélt játékok, papucs a gyerkőcöknek, bármi, nem tudom, tisztítószer, amit tényleg használunk a mindennapok során a közösségi térben, az nagy segítség nekünk.
1: Mondjuk el a fizikai címeteket, és azt is áruld el, hogy ez a kapu, ez így marad, mert most levették a kaput, javítják, felújítják, vagy ez most így marad, ilyen nyitott lesz?
0: Ez egy nagyon vicces dolog, mert hogy mi ugye a Széchenyi út 19 szám földszintjén a Vejdlik udvarban vagyunk, így ismert leginkább a miskolciak körében. Ez egy ugye nagyon régi része Miskolcnak, egy műemlék jellegű udvar. Ha valaki belép ide, akkor egy nagyon különleges udvart lát, hisz ilyen függőfolyosós, gyönyörű régi típusú udvarokat nem mindenhol látni Miskolcon. A kapu pedig azért vicces, hogy kérdezed, mert hogy egy nagyon izgalmas kapu van itt a bejáratnál, amit leszoktak engedni, amikor szemétszállítás van hetente. Úgyhogy azért nem láttad most a kapunkat, mert le van engedve, és majd fel fogják ezt emelni. Úgyhogy nem tűnt el a kapu, hál' Istennek megvan, nem vitte el senki.
1: Nagyon szépen köszönöm, Györgyi, a beszélgetést, és hát találkozunk a programjaitokon, mi is be fogunk számolni a jövőben is a programjaitokról. Köszönöm.
0: Én is köszönöm, hogy itt voltál nálunk. Várunk mindenkit szeretettel.

0: Ennyi fért mai műsorunkba, köszönjük, hogy velünk tartottatok az elmúlt közel fél órában. Rónai Fodor Györgyivel, a miskolci.központ házigazdájával beszélgettünk. Én búcsúzom, és munkatársaim nevében is további tartalmas időtöltést kívánok. A mikrofonnál a szerkesztőt, Molnár Andrást hallottátok. Sziasztok!
1: Iránytű. Ifjúsági magazin műsor a Szent István Rádióban minden kedden és pénteken délután 4:30-tól.

0: Itt a Szent István Rádió, a jó hír hangja.
1: Tizenhét óra.
0: Regionális hírek a Szent István Rádióban.
2: Köszöntöm Önöket, a szerkesztő műsorvezetőt, Debnár Ádámot hallják adásunk tartalmából. Gazdag programkínálattal várják az érdeklődőket Sárospatakon a pünkösdi hétvégén. Változatos programokat szervez idén is a Vakok és Gyengéllátók Borsod-Abaúj-Zemplén megyei egyesülete. 20 éve jutott fel az NB1-be a Gyöngyösi Főiskolai Kézilabdaklub. Ezek mai műsorunk főbb hírei, tartsanak velünk! Idén is gazdag programkínálattal várják az érdeklődőket Sárospatakon a pünkösdi hétvégén. A szervezők családi programokkal, hagyományőrző bemutatókkal, történelmi hangulatidéző eseményekkel készülnek. A rendezvény középpontjában természetesen idén is Árpádházi Szent Erzsébet szenté avatásának évfordulója áll, amelyhez kapcsolódva zarándok programok és kulturális események is várják a látogatókat. Tudósítónk Koleszár Krisztián összeállítását hallják.
3: Pünköst hétvégén ismét megtelik élettel Sárospatak belvárosa és a történelmi vár környéke. Május 23-a és 25-e között 32. alkalommal rendezik meg a pünkösdi Szent Erzsébet ünnepet, amely az elmúlt évtizedek során a város egyik legjelentősebb kulturális és vallási eseményévé vált. A rendezvény helyszínei között szerepel a Rákóczi vár, a vízikapu környéke, a Szent Erzsébet ház, valamint Sárospatak történelmi belvárosa is. A látogatókat egész hétvégén vásári forgatag, kézműves mesterségek bemutatói, gyermekprogramok, lovas és hagyományőrző bemutatók, valamint középkori hangulatot idéző előadások várják. A programok már szombaton megkezdődnek. A Szent Erzsébet házban bábjátékos találkozó idézi meg a régi korok meséit és történeteit. Pünkösd vasárnap reggel 10 órakor nyit a vásári forgatag, ahol a szervezők köszöntője mellett a pünkösdi rajzpályázat eredmény hirdetésére is sor kerül. A nap folyamán bábszínházi előadások, énekmondók, zászlóforgatók, zenészek és gólyalábasok szórakoztatják a közönséget. A délután egyik leglátványosabb eseménye a történelmi menet lesz, amely a Rákóczi vártól indul. A felvonulás végén a Farkas Ferenc Alapfokú Művészeti Iskola növendékei mutatják be Szent Erzsébet életét feldolgozó előadásukat. Az ünnepi napot este szentmise zárja a várkápolnában, majd tűzzsonglőrök és táncház várja az érdeklődőket a vízikapunál. A szervezők idén is külön figyelmet fordítanak a családokra és a gyermekekre. Lesz játszóház, népi játékudvar, kézműves foglalkozás, kovács bemutató és hagyományőrző tábor, így minden korosztály találhat magának élményt a pünkösdi hétvégén. A pünkösd hétfői ünnepi programok középpontjában idén is Szent Erzsébet tisztelete áll. A bazilikánál már reggel 9 órától fogadják a zarándokokat, ezt követően litánia és rózsafűzér imádság kezdődik. A nap folyamán lehetőség lesz gyónásra, katekézisre, valamint az ünnepi szentmisén való részvételre is. Az idei főcelebráns dr. Csizmadia István pápai prelátus az egri főszékesegyház plébánosa lesz. A szentmisét körmenet követi Szent Erzsébet erekéjével, majd délután dicsőítőzenés, szentségimádás és lorettói litánia várja a híveket. A szervezők szeretettel várják a zarándokokat és minden érdeklődőt a lelki programokra, amelyek méltó lezárását adják a sárospataki pünkösdi ünnepségeknek. Tehát Sárospatak idén pünköskor ismét a hagyományok, a közösség és az ünnep városa lesz, ahol a történelmi múlt és az élő kulturális örökség egyszerre elevenedik meg a bodrogparti település utcáin.
2: Idén is változatos programokkal teszi színesebbé tagjai mindennapjait a Vakok és Gyengénlátók Borsod-Abaúj-Zemplén megyei egyesülete. A szervezet hosszú évek óta biztosít szabadidős sportolási lehetőségeket, így a látássérültek rendszeresen úzhatnak, tandemkerékpárra ülhetnek, vagy gyógytornán vehetnek részt. Az egyesület emellett Miskolc önkormányzatával partnerségben az Együtt Egymásért projektben is közreműködik. Ennek keretében a szakemberek szemléletformáló előadásokat tartanak pedagógusoknak, valamint életmódváltó klubnapokat szerveznek az érintetteknek. A részletekről Barnóczki Gábor, a Vakok és Gyengénlátók Borsod-Abaúj-Zemplén megyei egyesületének elnöke adott tájékoztatást.
1: A Vakok és Gyengénlátók Borsod-Abaúj-Zemplén megyei egyesülete mindig is fontosnak tartotta a látássérült személyek is hozzátartozóik, a hozzánk fordulók közösségi életét. Közösségi életének előmozdítását mind a kultúra, mind a szabadidő és a sport terén, mind egyéb vonatkozásban. Kulturális programjaink sokasága zajlik a tavasz folyamán és a koranyár folyamán. Például megvalósult egy olyan klubnap, amely Miskolc megyei jogú város önkormányzata napjához kötődik, kapcsolódik, ezzel is mi is tisztelgünk a város előtt, amely Jacsó Pál és művésztársa által előadott program keretében úgynevezett Miskolciságok nevet címet viselte. A Miskolciságok című előadás miskolci irodalmárok, költők és írók műveiből állt össze, valamint egy kicsit ötvözi az úgynevezett slam poetry műfajt is hozzájuk, és ezt vártuk is egyébként a két előadótól, mert már immáron negyedszer látogatnak el az egyesületünk székházába az elmúlt két évben háromszor, most idén a negyedik alkalom. Kulturális program várható még június 4-én is, amikor is a miskolci Bartók Béla zene és táncművészeti szakgimnázium növendékei jönnek el hozzánk Flak Antal csembaló művész és művésztanár vezetésével egy kamarakoncertet, koranyári kamarakoncertet adni. Ez is jellemző, körülbelül 15-16 éve létezik már ez a program, amikor is a tanár úr az aktuális növendékekkel az ő nyár elejé vizsgáljuk előtt egy programot ad számunkra. Nekik is jó, kedves fiataloknak, mert a vizsgálőt éles helyzetben kipróbálhatják munkat egy kamara koncert keretében, nekünk meg pláne a hallgatóságnak, úgyhogy nagy örömmel fogadjuk őket minden év késő tavaszán, korra nyarán. Ezen túlmenően egyébként a Miskolci Nemzeti Színház előadásaira 2025-2026-os szezonban is vásároltunk 10 darab bérletet, melyet látássérült egyesületi tagjaink is hozzátartozóik díjmentesen kölcsönözhettek a különböző előadásokra. 2026. januárjában indította el az egyesület immáron 10. szabadidő sport projektjét, amelyet a Belügyminisztérium és a Slakta Margit Nemzeti Szociálpolitikai Intézet támogat majdnem 2 millió forinttal. Egy projektnyitó rendezvényen kezdtünk az egyesület székházában, amely a program ismeretünk kívül munkaerőpiaci szolgáltatásokról történő tájékoztást is tartalmazott, a legfőképpen részemről és az egyesület rehabilitációs tanácsadó munkatársa részéről. Ezen túlmenően természetesen a sportprogramok, amelyek meghatározók a programban. Többek között elindult januárban már a teke foglalkozás, teke sportnap Kazincbarcikán, folytatódott ugyanez márciusban és áprilisban, már 3 ilyen teke sportnapunk volt, a negyediket a nyár folyamán tervezzük. Szabadidős és sportprojektjeink közé tartozik, a projektünknek a projekt elemei közé tartozik a természetjáró gyalogtúra, amely szintén januárban indult, februárban folytatódott, és áprilisban is. A negyedik valamikor a nyár folyamán szintén be fog következni. Tandemkerékpár túrák is lesznek júliusban és augusztusban. Jóga és gyógytorna foglalkozások az egyesület székházában zajlanak, már áprilisban elindultak. A reggeli úszás foglalkozások, azok pedig már márciusban elindultak, elkezdődtek a Selyemréti strandon. A projektnek a része egy kulturális séta, úgynevezett kultúra sorozat is, két állomásból álló sorozat, ha mondhatjuk így, ugyanis április 1-én már megtettük azt a programot, megvalósítottuk azt a programot, amelyet a Miskolc belvárosában a Herman Otto Múzeumnak két telephelyén, a Miskolci Galériában, valamint a Színész Múzeumban valósítottunk meg.
2: Húsz éve jutott fel az NB1-be a Gyöngyösi Főiskolai Kézilabdaklub. Először vívta ki az első osztályú szereplést gyöngyösi csapat bármilyen labdajátékban. A jubileumot a Hedo B. Brown Gyöngyös legutóbbi mérkőzésén meg is ünnepelte a klub, a korábbi játékosok és szakvezetők meghívásával. A részletekről a főiskola korábbi rektorát, a szakosztály elnökét, dr. Magda Sándort hallják.
4: Eredményt elérni mindig nagy büszkeség, nagy siker, de inkább az, hogy a siker, és inkább a büszkeséget, az örömet mondom. Tehát maga az, hogy eljutott egy főiskola odáig, hogy MB1-es csapata legyen, mert azért úgy építettük, hisz megyei első osztályból mentünk végig, nem akarom sorolni, de az eredmények egyre többet hoztak, tehát jelentkeztek ide olyan hallgatók sorba, akik a Veszprémben más nagy csapatokban játszottak, de még középiskolások voltak, de ide jöttek tanulni. Tehát igazán a célunk az volt, hogy egy jó felépített együttest, egységet hozunk. Nem véletlenül a nők is felkerültek az NB1B-be, vagy a kosárlabda. Tehát igazán ez volt, és végén a kézilabda az, amire elértük, hogy igen, NB1-be kerültünk fel. Ez szerintem a városnak ünnep volt, a térségnek ünnep volt, hisz egy-egy meccsen, hogy megnézzük, nem csak gyöngyösiek vannak, Domozló, Visonta, tehát környékből is jönnek az emberek, mert jó így találkozni. Gyakorlatilag megyei első osztályba két csapat indult Gyöngyösről, az egyik felkerült az NB2-be, a másik nem, ez volt a főiskola. A következő évben már felkerültünk, aki felkerült az NB2-be, az meg kiesett. Na most innentől mentünk Bodó Attilának nagyon-nagyon sok köszönet. Ő volt a testnevelő tanár, és ő mindig gondoskodott arról, hogy olyan edzők legyenek, hasonló, és igazán ő volt a csapatnak a lelke. Ő fogott össze mindenkit, és ő közölte velem is, hogy gyakorlatilag az NB2-ig viszi a csapatot, onnantól kezdve majd más-más edző, de ő határozta meg, tehát nagyon fontosnak tartom, hogy ő határozta meg, ő tett javaslatot arról, hogy ki legyen az edző. Akkor NB1B-be kerültünk, akkor már nagyon fontos volt, hogy kiválóság, akkor Lawrence Lászlót. És Lawrence László végig két éven keresztül nyomta az NB1B-t, és akkor végén lett az NB1, és akkor a Lawrence viszont mondta, hogy ő már nem csinálja, így viszont ő kereste meg a Csík Jánost, hogy olyan hely Gyöngyös, ahol csak azt tudom mondani, hogy a főiskola vezetésébe bízhatsz, ő mögötted áll, nem szól bele a szakmai részekbe, egyet megkövetel, hogy a hallgatók, tehát aki hallgató, annak tanulni kell.
2: Végül az időjárásról. Holnap már többnyire derült lesz az ég, bár gomoly felhők képződnek, és így helyenként előfordulhat zápor, esetleg zivatar is. A szél sokfelé felélénkül. A hőmérséklet szerdán hajnalban 6 és 11 fok között, napközben aztán 23-24 fok körül alakul, és innentől melegedés kezdődik, pünköst hétfőn már a 30 fokot is túlléphetjük. Kedves hallgatóink, adásunk a Média Tanács támogatásával a Magyar Média Mecenatúra program keretében készült 2026. május 19-én kedden.
0: Regionális híreket hallottak a Szent István Rádióban.

0: Itt a Szent István Rádió. Hagyomány és érték. Kora esti hírmondó. A Szent István Rádió hírmagazinját hallják.
1: Feltámadt Krisztus, valóban feltámadt, alleluja! Szeretettel köszöntjük a Szent István Rádió hallgatóit, a mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető Sinkovics Andrea. Adásunk tartalmából. Az élet szent. A Szent Janka életét bemutató kiállítás az Egri Bazilikában augusztus 30-áig látogatható. Az egyéni vállalkozóknak, áfás magánszemélyeknek, őstermelőknek mindenképp foglalkozniuk kell az adóbevallásukkal. Termelői és kézműves piacot rendeznek Egerben a Civil Közösségek Háza udvarán május 21-én. Zöld felület védelmi és településkép védelmi adót vezetett be Kazincz Barcika január 1-től. Kazincz Barcikán új szakaszába lépett a Hámánkató út rehabilitációja. Ezek műsorunk témái, kérjük tartsanak velünk.
0: Kora esti hírmondó.
1: Az élet szent, Szent Gianna Beretta Molla, vagyis Szent Janka, feleség, édesanya, orvos, az édesanyák, az orvosok és a meg nem született magzatok védőszentjének életét bemutató kiállítás az Egri Bazilikában augusztus 30-áig látogatható. A tárlatról Lukács Krisztinát, a Szent Janka imakör egyik alapítóját és a Magyarországi Billings Központ vezetőjét kérdezzük.
2: Itt a kiállító térben beszélgetünk a Jézus szíve kápolnában. Első pillantásra, ha ránézek a kiállításra, molinókat látok. Ez egy vándorkiállítás. Mikor és miért indítottátok el ezt a vándorkiállítást?
3: A kiállítás mögött több éves kutató munka van, és lelki élet is, mondhatom. Többünknek, a Szent Janka imakör tagjai közül többünknek személyes érintettsége és személyes kapcsolata fűződik Szent Jankához. Ezért nagyon sokszor tapasztaltuk az ő közbenjárását ima meghallgatások kapcsán, és szerettük volna ezt közkincsé tenni, tehát az ő életszentségét szerettük volna megmutatni másoknak, és az a vágyunk született meg, hogy Magyarországon is ismerté váljon az ő életszentsége, az ő személyisége.
2: Hogyan képzeljék el a rádióhallgatók?
3: Tulajdonképpen ezt kiállításnak nevezzük, de ez egy érdekes műfaj, mert valóban molinókat látunk. A szövegekkel, az életéből vett történetekkel, imákkal, illetve fényképekkel, de a molinók mellett posztamenseken találhatók csendéletek is. Ezért valójában azt szoktam mondani, hogy ez egy picit több, mint kiállítás, elmélkedésre, imádságra, gondolkodásra is késztet. Végül is ez egyfajta, akár sétánynak is nevezhetjük, körbe lehet járni, meg lehet állni egy-egy molinól áll. Azt fontosnak tartom elmondani, hogy mivel mi Szent Janka családjával kapcsolatban vagyunk, ezért az ő lányától és hát a rokonaitól kaptunk fotókat, nagyon jó minőségben, jó felbontású képeket, amelyekkel díszítettük a molinókat. Úgyhogy itt eredeti fényképek vannak Szent Jankáról. Az installációk, a csendéletek pedig korabeli tárgyakat tartalmaznak, és ezek is segítik egy picit az ő életében való elmélyedését.
1: A Szent Janka kiállítást Egerbe a Szent Orsolya Bencés Iskola Központ kollégiuma vezetősége hívta meg. Bíró Péterné Illésvirág kollégium vezetőt kérdezzük. A Szent Orsolya kollégium miért hívta meg az élet szent, Szent Jankáról szóló kiállítást Egerbe?
4: Nem is tudom, hogy jól fog-e hangzani, de igazából véletlenül. Mert hogy a kollégiumban évek óta van egy női példaképek program, és idén ennek a keretében édesanyák életét dolgozták fel, a lányok szent életű édesanyák életét. És az egyik ilyen édesanya, akit a lányok választottak, a Gianna Beretta Molla, vagy hát most már magyarul Szent Janka élete volt, úgyhogy a lányok készítettek róla egy posztert, egy PPT-t, amit egy esti ima keretében bemutattak, és így került a kollégiumunk kapcsolatba Szent Jankával. És Beszedes Erzsébet tanárnőnk pedig, amíg segítette a lányok munkáját, ő is utána nézett Szent Janka életének, és rátalált a Szent Janka imakörre. és a honlapon látta, hogy van egy ilyen Szent Jankás kiállításuk. És innen jött az ötlet, hogy hát akkor milyen jó lenne nálunk is egy ilyen Szent Janka kiállítás, vegyük fel velük a kapcsolatot. És így jött az ötlet, hogy akkor egy Szent Janka kiállítást kellene hozni. Eredetileg mi a kollégiumban gondoltuk, de hát aztán kiderült, hogy azért ez egy nagyobb szabású kiállítás, és hogy úgy lenne igazából illő és üdvös méltó és üdvösséges, hogyha ettől egy szebb teret találnánk neki, és így került a bazilikába Szent Janka. Csizmadia István plébános atyával felvettem a kapcsolatot, és ő segített, és örömmel fogadta ezt a kiállítást a bazilikába, a Jézus Szíve kápolnába.
1: A lányok hogy vélekednek Szent Jankáról? Milyen visszajelzéseket kaptál tőlük, amikor mondjuk ők is megismerték az ő életét?
4: Én azt gondolom, hogy Szent Janka éppen egy olyan szent, aki közel kerülhet a fiatal lányok szívéhez is, hiszen nem egy középkória, vagy akár a legendák homályába tűnő szent, hanem nagyon modern. Azt gondolom, hogy ő már a modern nőnek a képe valahol, hiszen igazából az ő életében pontosan azok a dilemmák jelennek meg, amikkel majd lassan ők is fognak a saját életükbe találkozni, a hivatás, az anyaság, férjhez menetel, a Szent Janka igazából nem olyan fiatalon ment már férjhez. Úgyhogy nagyon is megtalálhatják azokat a pontokat, ahol az ő kis életükbe tudnak azonosulni a Szent Janka életével. És hát mi is biztatjuk őket a Szent Janka példájának a nyomán, hogy ahogy a Szent Janka is tudatosan készült a házasságra, az anyasságra, hogy ez az út előttük is nyitva áll, hogy imádkozzanak a jövendőbeliekért, hogy készüljenek arra, hogy édesanyák legyenek, hogy egyszer méltó párja legyenek a férjüknek, az életük társának.
1: Május 20-a az egyéni vállalkozók, a mezőgazdasági őstermelők és az áfa fizetésre kötelezett magánszemélyek SZIA bevallásának is a határideje. A kiajánlott tervezettel a NAV nekik is segít, de fontos, hogy akik a tervezet felhasználásával kívánják teljesíteni a bevallási kötelezettségüket, azoknak mindenképpen be kell küldeniük a bevallásukat. A tervezetük május 20-ával nem válik automatikusan érvényes bevallássá. A részletekről dr. Paskujné Pivkó Mónikát, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal Heves Vármegyei Adó- és Vámigazgatósága kommunikációs referensét hallják.
5: 2026-tól a NAV az egyéni vállalkozóknak is extra segítséget nyújt azzal, hogy az SZIA tervezetükben feltünteti az online számlarendszerből és az online vagy az e-pénztárgépekből származó bevételi adatokat. Az idei újítás jelentősen leegyszerűsíti az általányadózó, nem nyugdíjas vállalkozók adminisztrációs teendőit is. Azoknak ugyanis, akik 2025-ben az online nyomtatványkitöltő alkalmazásban az ONYÁN keresztül adták be az egyszerűsített negyedéves szotthó és járulékbevallásukat, az ebben szereplő adatok automatikusan átkerülnek az éves SZIA bevallásukba. Az egyéni vállalkozóknak, mezőgazdasági őstermelőknek és áfa fizetésre kötelezett magánszemélyeknek május 20-áig mindenképpen át kell nézniük, ki kell egészíteniük, és be is kell adniuk a NAV által elkészített adóbevallási tervezetet. Vagy választhatják azt is, hogy önállóan nyújtják be a 25 SZIA jelű bevallásukat. Sokaknak van még teendője, mivel eddig 366 ezer egyéni vállalkozó, 127 ezer mezőgazdasági őstermelő és 13 ezer áfa fizetésre kötelezett magánszemély nyújtotta be SZIA bevallását. A mezőgazdasági őstermelőnek továbbra sem kell bevallást benyújtania akkor, hogyha a támogatások nélkül számított őstermelői bevétele nem haladta meg a 2025-ben az éves minimálbér felét, vagyis az 1.744.800 forintot, és más bevalláskötelés jövedelme nem volt. Ellenben, hogyha az őstermelői bevétele meghaladta az 1.744.800 forintot, akkor a tervezet kiegészítésével tehet eleget bevallási kötelezettségének. A bevallás elkészítése és benyújtása a NAV által kiajánlott tervezet kiegészítésével a legegyszerűbben az ESZIA felületen történhet meg. Akinek nincs az azonosításhoz szükséges DAP vagy ügyfélkapu plusz regisztrációja, még nem késő, érdemes most is regisztrálnia, hiszen erre majd a későbbiekben is szüksége lehet az online ügyintézésekhez.
1: Termelői és kézműves piac lesz Egerben május 21-én csütörtökön a Paktum a gazdaság és a foglalkoztatás fejlesztésért Heves megyében című projekt keretében. A rendezvénynek a civil közösségek háza ad majd otthont 8 és 13 óra között. A termelők palántákkal is készülnek majd, tájékoztatta rádiónkat Lapcsókné Barta Dóra, az Agria Térségfejlesztési Nonprofit Kft. Munkatársa.
6: Nagyon fontosnak tartjuk egy térségi összefogáson alapuló kezdeményezés keretében a helyi gazdaság versenyképességének a javítását, amelyel nem csupán a munkahely teremtést támogathatjuk, hanem olyan jó gyakorlatokat is igyekszünk kialakítani, amelyek hosszabb távon a térségnek a gazdasági és társadalmi helyzetét is egy kicsit erősíthet. És itt ugye kifejezetten gondolunk arra, hogy egy kicsit nagyobb hangsúlyt fektetünk a helyi szereplőknek a bevonására és a támogatására, ugyanis a foglalkoztatáshoz és a térségi együttműködéseknek az erősítéséhez szervesen hozzátartoznak ezek a helyi gazdasági szereplők is, és számukra szeretnénk növelni tulajdonképpen az ő láthatóságukat, illetve egy kicsit erősíteni itt a munkaerőpiaci megjelenést, részüket is, és a projekt keretében volt lehetőségünk, hiszen ahogy a cím is mondja, ugye gazdaságfejlesztés, hogy Szakmarket egyél hazai elnevezéssel egy rendezvénysorozatot indítottunk 2024-ben. Ez már most a 14. alkalom lesz, és nagyon fontosnak tartjuk, hiszen nem csak azon túl, hogy ugye a termelőknek egy stabilabb, erősebb értékesítési bázist tudunk biztosítani, hiszen ők a jellemzően a megye különféle területeiről érkeznek hozzánk, tehát nem Egerben élnek és dolgoznak. Nagyon sokan megismerhetik őket itt a térségben is, illetve úgy gondoljuk, hogy ez a piac ez egy nagyon jó kis lehetőség arra, hogy egy ilyen közösségteremtő helyszíne legyen, nagyon-nagyon sok visszatérő vásárlónk van, idősek, fiatalok, kisgyermekes családok, nagyon sok turista betévet hozzánk, tehát úgy gondolom, hogy erre mindenféleképpen szükségünk van. Jelenleg van egy 34 fős termelői bázisunk már, mindenképpen kiemelnék, hogy a termelőink csak Heves vármegyei kistermelők, őstermelők családi a gazdaságok. Emellett nagyon büszkék vagyunk arra, hogy van három önkormányzatunk, akik rendszeresen részt vesznek a termelői piacainkon, ők értékteremtő közmunkaprogram keretében vesznek részt, Átály, Mezőtárkány, illetve Hevesvárosa, valamint van kettő szakképző intézményünk, a Heves Vármegyei Szakképzési Centrumnak a Sárvári Kármán Technikuma, illetve a Pétervásárai Mezőgazdasági Technikum, ők pedig a tangazdaság keretében, ugye, amit megtermelnek ott zöldségeket, növényeket, palántákat, ők azzal szoktak érkezni a piacunkra. Most amúgy 19-en lesznek a mostani alkalommal. Minden hónap második hét csütörtökén tervezzük a piacainkat. Június 12-én Szihalomra kaptunk meghívást a Civil Expo, illetve a kemencés napok keretében lesz egy külön rész, ahol egy termelő piacot fogunk kialakítani. Július, augusztus, szeptember és október hónapokban pedig Egerben a Civil Közösségek Háza udvarán leszünk megtalálhatóak.
1: Zöld felületvédelmi és településképvédelmi adót vezetett be Kazincbarcika városa január 1-től. Az erről szóló rendeletet a képviselőtestület még tavaly fogadta el. Az adónem összege jelképes, azonban fontos cél, hogy a város megőrizze és egyben növelje is a zöld felületeit. Az adó nem mindenkit érint, az építési szabályokat betartóknak nem kell megfizetniük. az ebből befolyó bevételeket csak kötött célokra lehet felhasználni, így a szociális ellátásokat és többek között a parkok gondozását finanszírozná ebből a város. A részletekről Klimon Istvánt, Kazincbarcika alpolgármesterét hallják.
7: Kizárólagosan a klímatudatosságnak a szem előtt tartását célozza meg. Hiszen, hogyha valakinek van egy családi házas övezetben lévő telke, mindegy, hogy azon található-e lakóház vagy sem, ott az előírások vonatkoznak mindenkire, amit a helyi építési szabályzat, illetve a TÉKA, az országos építési előírásoknak a halmaza tartalmaz. És ott, amikor a zöld felületi mutató egy fontos szempont, annak az az oka, hogy a klímatudatosság mindenki számára, így a magyar parlament számára is egy nagyon fontos mérföldkő, hiszen az egész globális világban a legnagyobb, legfrekventáltabb figyelmet kapja az elmúlt évtizedekben. A zöld adónál mindenki saját maga számolhatja ki azt, hogy mennyi az adófizetési kötelezettsége, hiszen ez egy önbevalló rendszerű adó. Ott a négyzetméterek számítanak. A rendeletünk mellékletét képezi egy olyan iránymutatás, amely területileg is leosztja a települést, valamint színskálának köszönhetően jól látszódik rajta, hogy hol kell 45%-osnak, 30-35% vagy éppen csak 20%-os zöld felületet biztosítani az adó szempontjából. De itt is nagyon fontos hangsúlyozni azt, hogyha valaki szabályosan építkezett, akkor biztos, hogy adómentessé válik. A bevallásnál pedig gyakorlatilag a általános iskolában tanult területszámítási képleteket kell alkalmazni.
1: Kazincbarcika képviselőtestülete márciusban döntött arról, hogy versenytárgyalást ír ki a Hámán-Kató út 10-12 szám alatti önkormányzati ingatlan értékesítésére. A városvezetés olyan befektetőt keres, aki felújítja azt és hosszú távon is rendezett, élhető lakókörnyezetet alakít ki a területen. A városvezetés a pletykákra reagálva elárulta azt is, hogy nem terveznek a területen kínai vendégmunkásoknak munkásszállót. Bukó Gézát, a kazincbarcikai önkormányzat képviselőjét hallják.
8: Én nagyon bízom benne, de nem csak én, mint az önkormányzati képviselő ezen a területen, hanem a képviselőtestület és a polgármester úr is, hogy sikerül ezen lépcsőházakat értékesíteni, mert hogyha ezen lépcsőházak értékesítésre kerülnének, és természetesen a későbbiekben is lakás funkcióként működnének, akkor annak a területnek egy olyan fejlődési lehetőséget biztosíthatna, egy olyan fejlődési útra tehetni, amire az ott élők, illetve a környéken élők már nagyon várnak. Különböző hírek, híresztelések mindig megjelennek a különböző sajtóorgánumokban. Nem ez a cél, sőt, egyáltalán nem. Semmilyen ilyen jellegű elképzelése nem volt az önkormányzatnak, és nem a kínaiak számára kerülne értékesítésre ez az ingatlan, illetve ezek az ingatlanok.
1: Kedves hallgatóink, egyházi híreink következnek.
9: Jeles napként emlékeznek majd május 17-ére a Miskolc Mindszenti Egyházközség hívei, hiszen dupla ünnepet ültek. Az első az egri főpásztor által bemutatott szentmise, melyben 32 fiatalnak szolgáltatta ki Ternyák Csaba a keresztény nagykorúság, azaz a bérmálás szentségét. A másik jeles esemény a templom mögötti, eddig rendezetlen, mára már szépen felújított, parkolóval bővített terület átadása, megáldása volt. Szentbeszédében az érsek Jézus mennybe meneteléről és az azutáni időszakról szólt. Hangsúlyozta, a tanítványokat szomorúság és üresség töltött el, félelem fogta őket, hogy rájuk is ugyanaz a sors vár, mint Jézusra, de ez a félelem csupán 10 napig tartott, mert a Jézus által megígért Szentlélek erővel, hittel és bátorsággal töltött el őket. Kimertek állni a többi ember elé, és megmerték vallani a hitüket, mondta.
10: Minden bérmálásban ezt tapasztalhatjuk meg. De ennek persze feltétele van. Akkor igazán hatékony a Szentlélek kiáradása, hogyha várjuk őt. Hogyha nyitott lélekkel be akarjuk fogadni. Ha együtt akarunk működni Isten lelkével, akkor lesz hatékony bennünk a működése. Mit jelent ez a hatékonyság? Életünk alapkérdését jelenti, hogy az életünket Jézussal, vagy Jézus nélkül akarjuk élni. Én találkoztam már olyan bérmálkozókkal, akik megbérmálkoztak, de nem volt meg bennük a szilárd elhatározás, hogy ők az egész életüket Jézussal akarják leélni. Nos, ez az elhatározás szükséges ahhoz, hogy Isten szent lelkének kiáradása, kedves fiatalok, hatékony legyen bennetek. Ez nem azt jelenti, hogy onnantól kezdve már szentek lesztek, és onnantól kezdve minden problémátok megszűnik. Nem. De van, lesz bennetek egy olyan belső erő, amelyikre mindenkinek szüksége van. Különösen akkor, hogyha nehézségekkel, különösen akkor, ha kísértésekkel találkoztok.
9: A Szentlélek ma azokat is megerősíti, akik már korábban bérmálkoztak. Nyitott lélekkel kérjük őt, erősítse meg bennünk is azokat a kegyelmeket, amelyeket most a fiatalok megkapnak, fogalmazott a főpásztor. A szentbeszédet követően a bérmálkozandók az oltár elé járultak, ahol az érsek kiszolgáltatta számukra a szentséget. A mise után a templom mögötti megújult téren folytatódott az ünnepség. Juhász Ferenc plébános.
11: Ez egy olyan pillanat ma a Mindszenti Egyházközség életében, amelyet azt gondolom, hogy nagyon sokáig őrzünk a szívünkben és hordozunk tovább, azzal együtt, hogy amit itt látunk a mai napon, és amit az érsek főpásztor megáld, az innentől kezdve része lesz annak a közösségnek, amelyet a Mindszenti Egyházközség és Miskolc hívei jeleznek, jelentenek. Nekem, mint plébánosnak, aki ide kerülésem óta egyfolytában szívügyem volt, hogy ezt a teret és azt a parkolót ott kialakítsuk, most, hogy ne húzzam az időt nagyon, az a feladatom, hogy megköszönjem elsősorban a gondviselő Istennek, hogy hozzásegített bennünket, megadta azt a lehetőséget, hogy ezt az általatok is jól ismert és elhanyagolt domboldalt és teret ilyen széppé varázsolhattuk.
9: Juhász Ferenc beszédében köszönetet mondott az Egri Főegyházmegyének, a tervezőknek, kivitelezőknek és az egyházközségi híveknek is, hogy a támogatások és az összefogás révén megvalósulhatott ez a kezdeményezés. Ternyák Csaba egriesek ezután megálltotta a parkot, majd egy fát is elültetett annak egyik szegletében. Sikeres volt a Szentlélekváró véradás az Egri Találkozások házában, a Lajosvárosi plébánián tegnap. 48-an adtak vért, de a jelentkezők száma még ennél is több volt. A szervezők, a Lajosvárosi plébánia közössége, a fertelymesterek és a LAK egyesület tagjai a cselekvő szeretetre és a rászorulók megsegítésére hívták fel a figyelmet ezúttal is. A véradókat a helyszínen vendégül látták. Kántor alapszakot indít az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem nappali és levelező tagozaton szeptembertől az Egri Hittudományi Főiskolával közös képzésben. A cél olyan kántorok képzése, akik képesek a kántori szolgálat ellátására, az evangélium üzenetének átadására énekben, zenében, felkészültek az egyházzenéért felelős szolgálatra, az egyházzene elméleti és gyakorlati ismereteinek birtokában képesek a különböző életkorú gyülekezeti csoportokkal való foglalkozásra. A képzés 6 fél éves nappali és levelező tagozaton is meghirdették. Jelentkezni lehet az egyetem oldaláról letölthető jelentkezési lapon. www.felvi.uni-eszterházy.hu a cím. A kitöltött jelentkezési lapot az Eszterházy tér 1 szám alá kell benyújtani. Május 31-e a határidő. Orgonák éjszakája, nagyszerű zenei élmény következik május 22-én, pénteken 18 órától Egerben a Szent Bernát Ciszterci templomban. A két művész, Faludi Zsuzsanna szoprán és orgonán játszik Birincsik Gergely. Idén májusban a Monoki Sarlós Boldogasszony plébánia és a Szent Orbán 1771 Egyesület ismét megszervezi a tokai Szent Orbán zarándoklatot, amikor a szőlő a bor, a szőlészek, borászok, kádárok védőszentjének ünnepéhez kötődően a zarándokok együtt kérik Szent Orbán áldását a borvidéken élő emberekre, munkájukra, földjeikre. Május 22-én, pénteken 18 órakor a Demeter Ervin pincészetben Mádon Szent Orbán tiszteletére rendezett kiállítás nyílik. A tárlatot megnyitja Koncsa Kildikó, az Esztergomi Keresztény Múzeum igazgatója, és lelki ráhangulódás lesz majd az ünnepre. Május 23-án, szombaton 11 órakor pedig Monokon a Sarlós Boldogasszony templomban szentmise és az utazó ereklye útra bocsátása, körmenet, közös zarándoklat a monoki káváriára. A szentmisét celebrálja és a körmenetet vezeti Szemenyei Péter plébános, a Szent Orbán ereklye őre. Minden kedves érdeklődőt szeretettel várnak. 2024-ben Ternyek Csaba egriesek a 18. századi barokkfa ereklye tartót felújítatta. Az ereklye tartó a monoki Sarlós Boldogasszony templom szentélyében lett elhelyezve. A Szent Orbán zarándoklathoz kötődő ünnepi szentmisén érsek atya a templom mindenkori plébánosának a Szent Orbán ereklye őre kitüntető címet adományozta. Az első alkalommal a megtisztelő titulust Szemenyei Péter atya kapta meg tehát. Pünkösdi virasztó szentségimádás lesz az egri lajosárosi templomban május 23-a szombattól, 16 órakor fény útja, 17 órától vigília szentmise, 18 órától másnap reggel 7-ig szentségimádási órák, és pünkös vasárnap reggel 7 órakor szentmise következik. Az imádkozók fél órás váltásban követik egymást, továbbra is lehet még jelentkezni a templom kapujában. Pünkösdi dicsőítő alkalom lesz Egerben a ciszterci templomban május 23-án szombaton 15 órától. A program szentmise, szentélekhívás, dicsőítő szentségimádás közbenjárással. Mindenkit szeretettel vár az Életünk Krisztus karizmatikus közösség. Szentély, Pünkösd a hegyen, ima est a szentélek kiáradásáért Csátoraljaújhelyen, május 23-án, a konkrét helyszín a Szárhegy, Szent István kápolna. 18 óra 30 perckor gyülekezés a hegyen, rózsafizérima, 19 órától dicsőítés, este fél 8-tól ünnepi szentmise, Tóth Gábor atya, füzéri plébános mutatja be, 20 óra 30 perctől szentségimádás, 21.45-től szentélek hívás, imádságok, felajánlóima, és 22 óra 10 perckor egyéni áldás. A programot a hegyközi karizmatikus megújulás szervezi. A Máté evangéliumából vett idézet, miszerint boldogok az irgalmasok, a mottója a Sárospataki Pünköst hétfő programnak, a Boldogságos Szűz Mária az Egyház Anyja emléknapja, Szent Erzsébet szentély avatásának 791. évfordulója ez. 9 órakor zarándokok fogadása, regisztráció a bazilika déli bejáratánál, Szent Erzsébet erekijének kihelyezése és litánia, rózsafüzérimádság, fél 10-től gyóntatás a bazilikában és udvarában, 10 órától katekézis a bazilikában, 11 órakor ünnepi szentmise, amelynek főcelebránsa lesz dr. Csizmadi István pápai prelátus, kanonok, prépost, érseki tanácsos, főesperes, plébános, teológiai tanár. Körmenet a Szent Erzsébet erekjével, aztán ebédidő, lehetőség Szent Erzsébet erekjé előtti imádkozása a Szent Erzsébet ház és a Rákóczi vár megtekintésére. Délután 14:30-tól dicsőítő zenei szentségimádás a bazilikában Lorettói litánia, majd 15:30-től a zarándokok megáldása és elbocsátása. Gyógyító lelki gyakorlatot tart Margarita nővér és Huber atya május 26-a és 30-a között Kazincbarcikán a Don Bosco sportközpontban. A részvétel regisztrációhoz kötött, a kazincbarcikai római katolikus szalézi plébánia honlapján elérhető linken keresztül van erre lehetőség. Július 16-a és 19-e között rendezik meg idén az Egerszalók ifjúsági találkozót és lelki gyakorlatot. A motto a naphimnuszból, dicsérjétek az Urat és áldjátok. Az online regisztráció már tart, az első 800-an, akik így jelentkeznek, idén is szalókos pólót kapnak ajándékba. Valamint az Egerszalók ifjúsági találkozó és lelki gyakorlatra önkénteseket is keresnek. A feladatok, amelyben számítanak rájuk, regisztráció infópont, technika, logisztika, kreatív és dekorcsapat, étkeztetés, takarítás, és minden, ami a háttérben zajlik, hogy a résztvevők jól érezzék magukat. Amit kínálnak, egy összetartó közösséget, lelki feltöltődést, sok nevetést és új barátokat, közös imát és szolgálatot, illetve önkéntes igazolást is azoknak, akiknek esetleg erre szükségük van.
1: Kedves hallgatóink, kora esti hírmondónk végéhez értünk. Drimba Miranda, Debnár Ádám, Grunda János, Fekete Gábor, Koleszár Krisztián és Kriston Tamás szerkesztők, valamint Kvasinger Jenő technikus nevében is köszönjük megtisztelő figyelmüket. A szerkesztő műsorvezetőt Sinkovics Andrát hallották. Hírmondóval legközelebb holnap 17 óra 15 perckor jelentkezünk. Addig is további tartalmas rádiózást kívánunk.

0: régió sportja.
1: Távozik posztjáról Sergio Navarro, a labdarúgó NB1-ben szereplő Debrecen vezetőedzője. A Nyíregyháza hazai pályán 2-2-es döntetlenre végzett a sereghajtóként búcsúzó Kazincz Barcikával a labdarúgó Fizliga 33. utolsó fordulójában. Pár forduló van már csak hátra a nyíregyházi kispályás labdarúgó bajnokságból. Helebront Máté szeretne ott lenni Los Angelesben is. Ennyit dióhéjban, most pedig lássuk a részleteket. Távozik posztjáról Sergio Navarro, a labdarúgó NB1-ben szereplő debreceni VSC vezetőedzője. A spanyol szakember irányításával konferencialiga indulást érő negyedik helyen végeztek a hajdúságiak a bajnokságban. Az elsődleges indok, hogy a vezetőség és az edző nem jutottak egyességre, így szerződése lejártával Navarro és stábja elhagyja az egyesületet. A 46 éves spanyol tréner egy idény után köszön el, követik őt segítői Alex Palleri, Roberto Robles, Sergio Manas és Abdeliah Abdeslami is. A klubvezetés egyelőre nem közölte, ki lesz az új vezetőedző. A Nyíregyháza hazai pályán 2-2-es döntetlenre végzett a sereghajtóként búcsúzó Kazincz Barcikával a labdarúgó Fizliga 33. utolsó fordulójában. A nyírségiek hármas veretlenségi sorozattal fejezték be az idényt. Bódog Tamás vezetőedzőt hallják.
2: Ez egy nyert meccs volt, de hát a Kazincz Barcika abszolút, hát jó mentalitású játékosokban áll az edzővel együtt, úgyhogy tették a dolgokat, találtak két gólt, ami szépen ki volt dolgozva, de hát az első fél időben, ha 10-0, akkor 10-0, de saját hibánk volt, úgyhogy így jártunk, hát nem sikerült az, amit terveztük, vagy szerettünk volna, úgyhogy nem kell elfelejteni. Azért a tavaszi szezonban, ha nem is tavaszi bajnokok lettünk, de tavaszi harmadikként a Győr és a Ferencváros mögött a legtöbb pontot szereztük, úgyhogy bár így az utóíza itt a végén nem sikerült, vagy nem volt olyan jó, de attól függetlenül szenzációs csapattal dolgozhattam, és tényleg öröm volt ez a fél év. Ez a hozzáállás, a mentalitás, az ma is jellemezte őket, és a legszebb az egészben az, hogy látom azt, hogy mennyire bántja őket az, hogy nem tudtunk nyerni, úgyhogy kicsit perverz, de hát ez szépséget is meg kell találni valamivel.
1: Bódog Tamás beszélt Kovács Réti bődületes bombagóljáról is.
2: Hát én úgy gondolom, hogy az év gólját megrúgta, úgyhogy teljesen mindegy, hogy fradista, vagy újpesti, vagy győri játékos, milyen gólt rúg ez az év gólja szerintem, így a kispadról

0: nem tudom hány méterről a felsőbe, úgyhogy szenzációs gól volt, de hát nem tudtuk kivédekezni a végén. Ez a csapat úgy gondolom, hogy működni fog jövőre, és biztos vagyok benne, hogy olyanokkal fogjuk megspékelni a csapatot, akik ugyanúgy jövőre is egy jó csapatot fognak alkotni.
1: Most pedig Kuttor Attilát, a Kazincbarcikaiak vezetőedzőjét hallják.
2: A mentalitásunk, amit egész évben hirdettünk, és ezt utolsó mérkőzésen is azt gondolom, hogy bemutattunk, ennek az eredménye ez a döntetlen. Megelőztünk vele csapatokat a szerzett pontok tekintetében, úgy búcsúztunk az NBA-től, hogy azt gondolom, hogy állva, úgyhogy tényleg büszke vagyok a csapatra. Itt is érési folyamatról beszélhetünk, tehát elkezdtük ezt a bajnokságot, nagyon sokan ugye először tapasztalták meg, hogy mi az, hogy NBA-1, most ezek közül többen nagyon jó teljesítményt nyújtottak, tehát muszáj eltelni az időnek, meg a mérkőzéseknek ahhoz, hogy valaki elmondhassa magáról, hogy NBA-1-es futbolista. De azt gondolom, hogy ma is megtettek érte mindent. Úgy gondolom, sokan látják, hogy most ugye nem sorolom a nehézségeinket az egész év során, de ennek ellenére mondom még egyszer, minden mérkőzésen mindenki megpróbálta a maximumot hozni. Mi is, a klub is, a vezetők is, úgyhogy a klubba dolgozó segítőink, úgyhogy mindenkinek köszönjük ezt az évet. Egy nagy kaland volt, nagy munka volt, ember próbáló rengeteg tapasztalattal, és azt gondolom, így jól néz ki a vége. Hogy a csapattal mi lesz, reméljük, hogy amit már nyilatkoztam, minél többen itt tudnak maradni velünk, mert akkor nem kell újra nulláról kezdeni.
1: A kazincbarcikai támadó Trencsényi Bence első NB1-es gólját szerezte a meccsen.
3: Az elején azért ott nagyon ránk jöttek, ugye készültünk is rá, hogy ugye ők inkább beadásokból fognak, ugye két nagy csatárjuk volt. Nekünk a kapusunk nagyon jól védett, és ugye meccsben tartott minket, és utána úgy jöttünk ki a másik fél időre, hogy ott volt egy kontránk, amiből gólt tudtunk szerezni, és utána, mint hogyha megtanultunk volna focizni, mi is kihoztuk a labdát, és jött ugye még egy gól, és utána a végén meg jól ki tudtuk védekezni. Ugye most az előző két meccset is igazából le tudtuk hozni úgy, hogy nem kaptunk ki, szóval az volt a motivációnk, hogy ezt is húzzuk be, ez most így sikerült, hogy 2-2, de ennek is nagyon örülünk. Ugye én NB3-ból igazoltam ide Kazincbarcikára, szóval nekem bele kellett jönnöm, ugye fel kellett vennem a ritmus, de így a végére szerintem megtaláltam, és nagyon örülök, hogy be tudtam mutatkozni NB1-be.
1: Végül a forduló bombagólját szerző nyíregyházi Kovács Réti Márkot hallják.
4: Nyilván egy kicsit keserédes sajnos. Abban a pillanatban azt hittem, hogy ez 3 pontot fog érni. Sajnos az utolsó percekben elkaptunk egy ilyen szerencsétlen gólt. Valószínűleg azt a részét rontottuk el, hogy az első fél időben rengeteg helyzet, meg szöglet, meg ott voltunk a kapujuk előtt, úgyhogy valószínűleg ott kellett volna lezárni a mérkőzés. Sajnos ilyenkor benne van, hogy ha csak egy góllal vezetsz, akkor bármikor kaphatsz egyet, úgyhogy nyilván a Barcika is már felszabadultan játszott, úgyhogy igazából ebből kerekedett egy adok-kapok meccs, úgyhogy nyilván külső szemlélőként nem lehetett rossz, de nyilván így ezzel valószínűleg egyik csapat sem boldog. A csapat szempontjából azt gondolom, hogy ha azt a részét nézzük, a minimális célunkat elértük, a bemaradást fordulókkal a vége előtt, ami nyilván nekünk önsegítség volt. Úgyhogy nyilván még szerettünk valaminél előbb végezni a tabellán, de most sajnos ebben ennyi volt. Az egyéni része az nem teljesen úgy sikerült a másik fél éve, ahogy elterveztem. Szerencsére sikerült egy ilyennel lezárnom, de jövőre ennél többet szeretnék.
1: Pár forduló van már csak hátra a nyíregyházi kispályás labdarúgó bajnokságból. Idén is egy szuperkupa finálé dönt arról, ki az abszolút bajnok. A kispályás bajnokság idén 60 éves, ebből az apropóból egy kiadványt is megjelentetnek, mondta Dajka László, a nyíregyházi sportcentrum főszervezője.
5: Elkezdtük most már az utolsó mérkőzéseket, ugye, hiszen a 450 mérkőzést már lejátszottunk, 150 van hátra, hiszen 600 mérkőzés maradt tavaszra, ősszel is lejátszottunk 600-at, és nagyon jól alakul a bajnokság, hiszen jelen pillanatban olyan nagy küzdelmek vannak az utolsó napokban, hogy két 100%-os csapatunkban, és hát inkább veretlen csapatunk, mert a két csapatnak van egy-egy döntetlenje az A csoportba, az elit csoportba.
1: A bajnokság 450 mérkőzésnél tart, azaz közeledik a hajrá, és több csoportban is izgalmas végjáték várható. Összesen 1200 mérkőzést játszanak az együttesek a Városi Stadion kispályáin. A szezont egy szuperkupa döntő zárja, ahol a bajnokok mérik össze tudásukat. Június 2-án a 9 bajnok 3-3-as csoportba kerül, majd ezt követően dől el ki az abszolút bajnok. A kispályás bajnokság népszerűsége töretlen. 60 éve kezdődött a sorozat, mára pedig az ország egyik legnépszerűbb szabadidősport rendezvénye. Az évforduló alkalmából egy kiadvány is készült.
5: Most 60 éves ebben az évben, és István Attila tollából, fejéből készült egy fantasztikus könyv, ami erről a 60 évről szól, hiszen a bajnokság az két pályán kezdődött el. A stadionban volt egy pálya, meg a dohánygyárban volt egy pálya. Erről a régiek azok sok mindent tudnának elmondani, és itt szeretném megkérni azokat, akiknek bármi a fiókba rejtőzik, tehát ilyen emlékek, csapatokról, vagy éppen történetek, azokat küldjék el részemre a Continental Arénába, vagy éppen a stadionba a bajnoki mérkőzések alatt. Örömmel vesztük, hiszen abban a könyvben sok minden bekerül majd. Valószínűleg karácsony környékére kerül kiadásra ez a könyv, és ez egy fantasztikus lapozni való lesz.
1: Hellebrandt Máté szeretne ott lenni Los Angelesben is. A nyíregyházi gyalogló eddig 4 olimpián szerepelt, és bízik abban, hogy az Egyesült Államokban is ott lehet. Idén az Európa-bajnokság lesz a fő versenye. Most őt hallják.
6: Igazából semmilyen nem vagyunk elkésve, sőt, igazából az elmúlt 1-2 hónap felkészülés az nagyon jól zajlott. Itthon készülünk az edzőmmel, és szerencsére a sérülések és betegségek is nagyjából elkerültek. Ezért bizakodók vagyunk az Európa-bajnokságot illetően. Előtte majd edzőtáborozni fogunk. Ha jól tudom, Olaszországban fogunk magasati edzőtáborban részt venni. Itt a válogatott több tagjával is együtt leszünk, ami nagyon jó, mert mivel már van konkurenciám, szerencsére az országban, így tudjuk egymást húzni.
1: A nyíregyházi Continental Arénában rendezett eseményen a Nyíregyházi Sportcentrum 25. születésnapját ünnepelték, és az atléta életnagyságú képét is kiállították. A gyalogló túl van az idei első szabadtéri versenyén, melyet Bonyhádon rendeztek. A 10.000 méteres bajnokságon második lett. A felkészülést egy hónappal később kezdték, mivel a főverseny számára az augusztusi Európa-bajnokság lesz. Az EB-n már maratoni távon indul a nyíregyházi atléta, mivel ismét változott a kiírás. Korábban 25, 30 és 50 kilométeren állt rajthoz a Sportcentrum gyaloglója, aki 4 olimpián vett részt.
6: Mindenképpen szeretnék részt venni a Los Angeles olimpián, viszont már egyre nehezebb kijutni, szóval a szintek is egyre nehezebbek, a konkurencia is egyre nagyobb, és hát már én sem vagyok fiatal, 37 éves vagyok, Los Angelesben 39 leszek. Szóval én egy kicsit lassulok, a fiatalok meg egyre jobban jönnek fel, és nagyon nehéz lesz kijutni, de mindent meg fogunk próbálni. Már csak azért is, mert kislányomnak szeretném még megmutatni magam az olimpián, és ez hatalmas motivációt ad.
1: Kedves hallgatóink, regionális sport összefoglalót hallottak.

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Kedves hallgatóink! Májusi litániát közvetítünk az Egri Bazilikából.

0: Add Urunk, hogy mi a te szolgáid folytonos lelki és testi jólétnek örvendjünk, és a boldogságos mindenkor Szűz Mária közben járásáról, a jelen szomorúságtól megszabaduljunk, és az örökké tartó örömet élvezzük. Krisztus, a mi Urunk által.
1: Amen.
0: Oltalmad alá futunk, Istennek szentszülője, könyörgésünket megneves szükségünk idején, hanem oltalmazd meg minket minden veszedelemtől, mindenkoron dicsőséges és áldott Szűz. Mi asszonyunk, mi közben járunk, mi szószólunk, engeszteld meg nekünk szent fiadat, ajánlj minket szent fiadnak, mutasd be minket szent fiadnak, amen. Mindenható örök Isten, aki a dicsőséges Szűz Mária testét és lelkét a Szentlélek által elég előkészítetted, hogy szent fiadnak méltó hajléka legyen, add, hogy akik emlékezetén örvendezünk, kegyes közben járására minden veszélytől és az örök haláltól megszabaduljunk, Krisztus a mi Urunk által. Szűz szülője Istennek, engedd, hogy tied legyek, tied élet s halálban, tied jó és bal sorsban, tied küzd lesz szenvedve, tied most és örökre. Szűz szülője Istennek, engedd, hogy tied legyek, anyám, tenned bízom és remélek, anyám, te utána depedek, anyám, te jóságos kegyelmez, anyám, te hatalmas védelmez, anyám, újjöjj, segíts imádkozni, anyám, újjöjj, segíts küzdeni, anyám, újjöjj, segíts szenvedni, anyám, újjöjj, és ne hagyj elveszni, hiszen bírsz segíteni, ó hatalmas, akarsz is segíteni, ó irgalmas, kell is segítened, ó hűséges, fogsz is segíteni, ó kegyelmes. Anyám, te vagy a kegyelmek anyja, szomorúak vigasztalója, bűnösök oltalma és menedéke, föld reménye és mennek ékessége. Kikérte még segélyedet hasztalanul, kitávozott tőled meghallgattatlanul. Azért bizton mondom minden szenvedésben, Mária mindig segít minden időben. Biztosan állítom életben s halálban, Mária mindig segít minden balsorsban. Azért hiszem és meghalok ezen hitemben, hogy veled leszek, ó anyám, fönn az égben. Szűz szülője Istennek, engedd, hogy tied legyek, tied élet s halálban, tied jó és bal sorsban, tied küzdve szenvedve, tied most és örökre. Szűz szülője Istennek, engedd, hogy tied legyek, amen. Legkegyesebb Szűzanya Mária, sohasem hallotta még senki, hogy te gyámoltalanul magára hagytad azt, aki oltalmad alá folyamodott, segítségedért esdekelt, vagy közben járásodat kérte. Mi is hasonló bizalomtól lelkesítve sietünk hozzád, Szűzek Szent Szűze. Hozzád járulunk, anyánk, és mint szegény bűnösök, sóhajtozva lábadhoz borulunk. Nevesd meg szavainkat örök igének, Szent Anyja, hanem hallgasd meg kegyesen. Amen. Most segíts meg, Mária, ó irgalmas Szűzanya, keservét a búnak, bajnak, eloszlatni van hatalmad. Hol már ember nem segíthet, ha te erőd nem törik meg. Ő imáid gyermekidnek, nem te soha nem veted meg. Hol a szükség igen nagy, mutasd meg, hogy anya vagy. most segíts meg, Mária, ó irgalmas szűzanya. Amen. Hozzád menekülünk szorongattatásainkban, Szent József, és miután már könyörögtünk legszentebb jegyesed segítségéért, a te oltalmadat is bizalommal kérjük, hivatkozva arra a szeretetre, amely Isten szeplőtelen szűzanyjához fűzött, és amellyel a gyermek Jézust gondoztad. Könyörögve kérünk, tekints le kegyesen az örökségre, amelyet Jézus Krisztus saját vérén szerzett, és támogass bennünket erőddel és segítségeddel szükségeinkben. Oltalmazd Jézus Krisztus választott nemzedékét, te, a Szent Család gondos őrzője. Tartsd távol tőlünk, ó szerető Atya, a tévejgés és romlottság métejét. Védelmezz az égből erős támaszunk a harcban, melyet a sötétség hatalma ellen vívunk, és amiként kiragadtad egykor a kisded Jézust a legnagyobb életveszélyből, úgy védd meg most is Isten szent egyházát az ellenséges selvetésektől és minden bajtól. Védj állandó pártfogásodba mindnyájunkat, hogy a te példád és gyámolításod által támogatva szentül élhessünk, jámbor véget érhessünk, és a mennyben örök boldogságot nyerhessünk. Amen.

Istenünk, te egyszülött fiadnak, Urunk, Jézus Krisztusnak föltámadásával megörvendeztetted a világot. Hadd kérünk, hogy az ő szent anyjának közben járására eljussunk az örök élet örömébe, Krisztus

0: üdvözd légy, örökké áldott légy, ha az oltári szentségben jelenlévő isteni fönnség, Isten és ember, Krisztus Jézus, minden áldás élő kútfeje, menj és föld ura Istene, akit az angyalok, mint odafönn az egekben, úgy imádnak az oltári szentségben. Én is méltatlan teremtményed, leborulva imádom szent fölségedet, és teljes szívemből hálát adok neked, hogy te mennyei fölség, lelkünk eledelére önmagadat adtad az oltári szentségben. Kérlek, Uram, ne vegyelek soha ítéletemre, hanem az üdvössége szentsége legyen nekem is üdvösségemre. Amen. Áldott legyen az Isten.
1: Áldott legyen az Isten.
0: Áldott legyen szent neve.
1: Áldott legyen szent neve.
0: Áldott legyen Jézus Krisztus valóságos Isten és valóságos ember.
1: Áldott legyen Jézus Krisztus valóságos Isten és valóságos ember.
0: Áldott legyen Jézus szent neve. Áldott legyen Jézus szentséges szíve.
1: Áldott legyen Jézus szentséges szíve.
0: Áldott legyen Jézus drága vére.
1: Áldott legyen Jézus drága vére.
0: Áldott legyen Jézus az oltári szentségben.
1: Áldott legyen Jézus az oltári szentségben.
0: Áldott legyen a vigasztaló szent lélek. Áldott legyen a Szent Szűz és Isten Anyja Mária.
1: Áldott legyen a Szent Szűz és Isten Anyja Mária.
0: Áldott legyen az ő szeplőtelen fogantatása.
1: Áldott legyen az ő szeplőtelen fogantatása.
0: Áldott legyen az ő dicsőséges mennybevétele.
1: Áldott legyen az ő dicsőséges mennybevétele.
0: Áldott legyen Szűz Mária szent neve. Áldott legyen Szent József a Szent Szűz jegyese.
1: Áldott legyen Szent József a Szent Szűz jegyese.
0: Áldott legyen Isten angyalaiban és szentjeiben. Amen.

Urunk Jézus Krisztus, ebben a csodálatos szentségben kínszenvedésed emlékét hagytad ránk. Hadd kérünk, tested és véred szent titkát úgy tisztelnünk, hogy megváltásod

0: Májusi litániát közvetítettünk az Egri Bazilikából.
1: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
2: Imádság Csepelényi György pálos vértanú boldoggá avatásáért. Istenünk, benned bízók erőssége, te arra hívta Csepelényi Györgyöt, hogy boldog Özséb követőjeként híveidet megerősítse a katolikus hitben, és összegyűjtse, ami szétszóródott. Életáldozata hite és irántad érzett hűsége példaként ragyog előttünk. Add, hogy mielőbb a boldogok között tisztelhessük őt. Amen.

0: Hírek a Szent István Rádióban.
1: 14. Leó pápa következő nemzetközi útja szeptember 25-e és 28-a között Franciaországba vezet, amelynek során felkeresi az UNESCO székházát is. A Szentszéki Sajtóközpont igazgatója Matteo Bruni nyilatkozatot tett közzé, miszerint a Szentatya elfogadta a francia elnök, a franciaországi egyházi vezetők és az Egyesült Nemzetek Nevelésügyi Tudományos és Kulturális Szervezete igazgatójának meghívását. Ez lesz Leó pápa 5. nemzetközi útja. 14. Leó pápa jóváhagyta a mesterséges intelligenciával foglalkozó több dikasztérium képviselőiből álló bizottság létrehozását. Tekintettel az MI jelenségének az elmúlt évtizedekben bekövetkezett fejlődésére és használatának az utóbbi időkben tapasztalható gyors ütemű elterjedésére, az emberre és az egész emberiségre gyakorolt lehetséges hatásaira, valamint az egyház minden emberi személy méltósága iránti, különösen a teljes körű fejlődésükre irányuló elkötelezettségére hagyta jóvá ezt a Szentatya az indoklás szerint. Magyar Péter örül, hogy a magyar-lengyel kapcsolatok visszakerülhetnek megérdemelt helyükre. Ezt maga a miniszterelnök hangsúlyozta, miután udvariassági látogatást tett Gregor Ries bíborosnál, krakói érseknél a Wawelben. Megtisztelőnek nevezte, hogy első útja Lengyelországba vezethetett, megjegyezze, hogy régi hagyományt élesztett fel ezzel. Azt mondta, személyes döntése volt, hogy Krakkóban kezdi, majd Varsóban folytatja a látogatást. Büszke vagyok arra, hogy a magyar emberek felhatalmazásának köszönhetően az új magyar kormány vezetőjeként tovább erősíthetem az 1000 éves magyar-lengyel barátságot és szövetséget, fogalmazott. A visegrádi együttműködés felélesztéséről, erősebbé tételéről beszélt Magyar Péter első külföldi miniszterelnöki útján a lengyelországi Krakkóban. A kormányfő újságíróknak azt mondta, az együttműködés alapjának az élő és erős lengyel-magyar kapcsolatnak kell lennie. Elmondta, delegációja, amelynek több miniszter is tagja, ismerkedő látogatásra érkezett, de konkrét ügyekben is szeretnék lefektetni az együttműködés alapjait. Példaként az infrastruktúrát, a kultúrát és az agráriumot említette. Hozzátette, hogy a két ország honvédelmi miniszterei is egyeztetni fognak. Hazarendeli Magyarország varsói nagykövetét Orbán Anita, jelentette be a külügyminiszter a Facebook oldalán. Azt írta, a magyar-lengyel kapcsolat új időszak előtt áll, új alapokra kell helyezni az együttműködést. Miniszterelnök helyettesnek nevezte ki Ruf Bálint miniszterelnökséget vezető minisztert Magyar Péter. A kormányfő ezt a Facebook oldalán közölte akkor, amikor első hivatalos miniszterelnöki látogatására indult Lengyelországba. Ruszinszendi Romulus honvédelmi miniszter Sándor Zsolt altábornagyot kérte fel a honvéd vezérkar főnökének, aki elvállalta a feladatot. Sándor Zsolt altábornagy több mint 3 évtizedes katonai pályafutása során végigjárta a ranglétrát a szakaszparancsnoki szintől a legmagasabb vezetői beosztásokig, szolgált külföldi műveletekben, NATO környezetben és bizonyított vezetőként, emberként és katonaként is, mutatta őt be a tárcavezető. A hétvégén érkezett jelentős mennyiségű csapadék nagyrészt gyorsan beszivárgott a talajba, de ez az aszályos helyzetben csak átmeneti enyhülést jelent, közölt az Országos Vízügyi Koordinációs Központ ülése után az MT-vel az Országos Vízügyi Főigazgatóság. Az esőkből a vízügy a bevezetett intézkedésekkel mintegy 10 millió köbméterrel növelte a visszatartott víz mennyiségét. Végül az időjárásról, holnap többnyire derült lesz az ég gomoly felhőkkel, helyenként előfordulhat zápor, esetleg zivatar, a szél felélénkül. A hőmérséklet szerdán hajnalban 6 és 11 fok között, napközben 23-24 fok körül alakul, híreinket hallották.

0: Szentek, szentéletű emberek.
1: Emlékezzünk meg Belon Gellért püspökatyáról, aki sok írásával gazdagította a katolikusok hitéletét. Füzesabonyban született, a Miheves megyénkben, 1911. szeptember 24-én. Pécsett halt meg 1987. május 23-án. A gimnáziumot Debrecenben, Kecskeméten és Kalocsán végezte, a teológiát pedig Budapesten. 1934. június 17-én szentelték pappá Kalocsán. Rövid káplánsága után egy-egy évig Budapesten és Kalocsán teológiai tanár volt, azután jöttek a kommunizmus évei. 1959. szeptember 23-án Eliszi címzetes püspöki kinevezést kapott, de a kommunisták hallani sem akartak róla. Fölszentelését sem engedélyezték. Így lett aztán Miske János Halma plébánosa. 1982-ben pécsi segédpüspök. Április 12-én szentelhették fel Esztergomban. Ekkor már nagyon beteg volt. 1987. március 6-án pápai felmentéssel nyugalomba vonult, hiszen elmúlt 75 éves. Istenbe merült és Istennel egyesült, kereszthordozó életét tükrözik csodálatos szép imádságai, amelyeket Imádkozzál címmel nem egyszer megjelentettek. Kezdetben nem ismerték közölni a könyvben, hogy ki ennek a szerzője. Bibliai elmélkedéseiből idézünk most. Jöjjön el a te országod, nem a miénk, hiszen mi a legfölségesebbből is csak nevetséges figurát tudtunk csinálni, de a tiéd jöjjön el, atyánk, amely az igazság, az öröm és a béke országa. Uram, amit szent fiad birtokolt, azt várjuk. Amit egyedül csak ő adhat meg, azt reméljük. Amit mi legnemesebb törekvéseinkkel is csak megcsúfolni tudunk, azt sóvárogjuk. De szabadíts meg a gonosztól. Kiveti ránk a sátán is hálóját, és édes mérge bekever a világ dolgaiba, és elsodor bennünket a test kívánságaiban, égő vágyjal, a szemek kívánságaiban, a vagyon igézetével, az élet kevésségében, a hatalom és gőg szenvedélyével. Sokszor még jóságunk és erényeink mögé húzódva, a világosság angyalának köntösében is romlásba visz bennünket. Beképzeltség, az önhitség, a lenézés és ítélkezés süllyesztőiben. Ó, Uram, adj mértéktartást mindenben, és a Szentlélek által öntsd belénk az Úr félelmének szent ajándékát, hogy ezzel közelítsünk a világ dolgaihoz, és hogy azokból ne igényeljük magunknak csak éppen a legkevesebbet, amit éppen hasznunkra és épülésünkre rendeltél. A testből is, a vagyonból is, a hatalomból is, de a vallásosság külső megnyilatkozásaiból is. Megemlítjük kiváló írásait, amelyek könyvalakban is megjelentek. Első helyen említem Imádkozzál című imakönyvét. Tartalma, elmélkedések leggyakoribb imáinkról, hiszek egyről, mi atyánkról, üdvözlégyről, azután Krisztus lelke szentelj meg engem, és így tovább, hit, remény, szeretet erényeiről. Másik könyve Jézus lelkülete. Csodálatosan szép olvasmány. Aki bele akar tekinteni Jézus lelki világába, már amennyire ez ember számára lehetséges, az olvassa lassan, figyelmesen a szebbnél szebb elmélkedéseket Jézus belső lelki világáról. A Bibliai Elmélkedések című könyve összegyűjtött dolgozatait tartalmazza. A Szentírást úgy olvasta Belon Gellért, hogy szinte látta azt, ami történt, azokat az eseményeket, hallotta azokat a szavakat, amik ott elhangzottak. Ezért írt ilyen címen egy könyvet, Ellesett pillanatok. A Szentírásból leste el ezeket a csodálatos pillanatokat, amiket nagyon szépen fejteget, magyaráz. Ez utóbbi könyvéből, az Ellesett pillanatok című könyvéből olvasok föl egy részletet, nem teljes egészében, csak kiragadva néhány mondatot. Az elmélkedésnek címe Lelkünknek lelke. Arany János oly szépen vezeti be egyik balladáját. Szép piros a pünkösd reggel, mintha tűzzel, szent lélekkel, menny föld tele volna. E lélekkel való telítettség ott rezdül lelkünkben, minden pünkösd reggelén. De ki tudja szavakban kifejezni, hogy mi ez? A Szent Háromság személyei közül az Atyát segíti megsejteni egy jó apának, anyának képe, aki gyermekeiért mindenre képes. A Fiúistent közel hozza hozzánk a gyermeki érzés, ami felnőtt korunkban is felfelfakad, mint vágyódás az örök gyermekség után. De a Szentlélekről a legnagyobb elmék is csak azt mondják, kifejezhetetlen, kimondhatatlan, fölséges. De azért nem kell lemondanunk a megismeréséről. Ahogy földi apánkról, az Atyára, a gyermekség érzéséből a Fiúra, úgy a lélekből, a Szentlélekre kapunk sejtelmeink számára eligazítást. A nyelv szelleme csodálatos képpen ahhoz a lélekhez vezet, aki Krisztus lelke is volt, Jézust ugyanis Isten fölkente Szentlélekkel és erővel. Ezért görögösen Krisztusnak, fölkentnek nevezzük őt, Jézust. Jézus a názáreti zsinagógában magára vonatkoztatja Izaiás próféta szavát, az Úr lelke rajtam, ő küldött engem, hogy meggyógyítsam a megtört szívűeket, szabadulást hirdessek a raboknak és a vakoknak megvilágosodást, hogy szabadulást vigyek az elnyomottaknak, hirdessem az Úr kegyelmének esztendejét. Jézus az utolsó vacsorán a Szentlélekről beszélve ezt mondta, megdicsőít engem, mert az enyémből kapja, amit hirdet nektek. Azt teszi tehát bennünk, amit Jézus tett velünk, és amire Jézus kért, hogy mi is tegyük. A Szentlélek meg akar óvni bennünket attól, hogy kegyetlenek és kőszívűek legyünk. Megszünteti a lelketlenséget. Azt akarja, hogy az életbe belevigyük a szeretet és az odaadás lelkét, vegyük lelkünkre fele barátaink sorsát. Éljünk szeretetben és békességben egymással, mint akiknek egy a szíve, s akiket egy lélek jár át. Legyünk Jézus példájának utánzói, evangéliumának olvasói és követői. Nem fél, negyed vagy tized keresztények, esetleg csak névlegesek, akikbe hálni sem jár a Szentlélek, hanem akik testestül, lelkestül részt vállalnak Jézus egyházának evangéliumi küldetésében. Éppen ezért hívni kell, hogy lelkünk lelke legyen. Hívjuk imáinkhoz, munkáinkhoz, örömeinkhez, bánatunkhoz, de gyászainkba, fáradtságunkba, küzdelmeinkbe is hívjuk. Hívjuk mi is az évezredes himnusszal, jöjj Szentlélek Istenünk, add a mennyből érzenünk fényességet sugarát. Fáradottnak könnyülés, tikkadónak enyhülés, sírónak vigasztalás. Mosd meg, ami szennyezett, asszúságra hincs vizet, orvosold a sebb helyet, símogasd a darabost, fölmelengesd a fagyost, útra vidd ki tévelyeg. Szeressük nagyon Szentlélek énekeinket, a Hozsanna ima könyvben a 97-es énektől kezdődően a 103-as énekig mind szebbnél szebb Szentlélek himnusz. Talán leggyakrabban énekelt énekünk a 259-es ének. Jöjj Szentlélek Úristen, árazd reánk teljesen, mennyből fényességedet, mennyből fényességedet. Jöjj el, jöjj el, jöjj el,

0: Jékeli Zoltán. Csillagnézés. Bizony, fiam, emlékszem még a korra. Így néztem én is, mint te, csillagot. Meredtem égő mennyei bokorra, s éreztem ezt a furcsa illatot. Toronyban, dombon titkok folytogattak, nyaklottan még lélegzetem elállt, de bámulásim egyszer elmaradtak, talán mikor lelkednek adtam át. Itt az időd, most bámulj és csodálkozz. Semmi se dőlt el, és nem végleges. Ésszel szívvel törj messzebb a csodákhoz, égen földön ős titkot fejteges.
1: Jékeli Zoltán Csillagnézés című versét Blaskó Balázs mondta el. Jékeli Zoltán Nagyenyeden született 1913-ban. Édesapja Áprili Lajos. Középiskolai tanulmányait szülővárosában, a Bethlen kollégiumban kezdte, majd a Kolozsvári Református kollégiumban folytatta, és Budapesten fejezte be. 1935-ben a Budapesti Egyetemen szerzett doktori fokozatot magyar irodalom történetből, művészet történetből és művészet filozófiából. 35-től 41-ig az országos Széchenyi könyvtár könyvtárosa volt. 41 és 44 között a Kolozsvári Egyetemi Könyvtárban dolgozott, 46-ban tért vissza az országos Széchenyi könyvtárba. 54 után szabad foglalkozású íróként és műfordítóként dolgozott. A világirodalom nagyjai közül többek között Jean Cocteau, Dante, Eminescu, Goethe, Thomas Mann, Racine, Schiller, Shakespeare és Georg Trakl műveit fordította. Jékeli Zoltán Budapesten hunyt el 1982-ben.

0: A nap imája.
1: Ó szűzanya, ki szent fiat testét a sírba fektetted, temesd őt szívembe most. Vágyva vágyik szívem, hogy sírja börtöne, otthona legyek a szeretetnek. Tudom, kihűlt szívez, hidegebb a fiat sírját elzáró kőnél is, könyörületességet tüzével mégis lobbancs lángra, ó győzetelmes szűz. Add békén szent fiathoz közelednem, s a szeretetben oly erősen egyé válni vele, hogy a halál se válasszon el egymástól.

0: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
1: Múzsa. Kultúra és közösség.
2: 19 óra.
0: Hírek a Szent István Rádióban.
3: Magyar Péter örül, hogy a magyar-lengyel kapcsolatok visszakerülhetnek megérdemelt helyükre. Ezt maga a miniszterelnök hangsúlyozta, miután udvariassági látogatást tett Gregor Rizs bíborosnál, krakói érseknél a Wawelben. Megtisztelőnek nevezte, hogy első útja Lengyelországba vezethetett, megjegyezze, hogy régi hagyományt élesztett fel ezzel. Azt mondta, személyes döntése volt, hogy Krakkóban kezdi, majd Varsóban folytatja a látogatást. Büszke vagyok arra, hogy a magyar emberek felhatalmazásának köszönhetően az új magyar kormány vezetőjeként tovább erősíthetem az 1000 éves magyar-lengyel barátságot és szövetséget, fogalmazott. Magyar Péter örömét fejezte ki, hogy II. János Pál néhai pápa szobra mellett kezdhette látogatását, megjegyezve, talán nem idézett több mondatot az egykori pápa jelszavánál, ne féljetek. A visegrádi együttműködés felélesztéséről, erősebbé tételéről beszélt Magyar Péter első külföldi miniszterelnöki útján a lengyelországi Krakkóban. A kormányfő újságíróknak azt mondta, az együttműködés alapjának az élő és erős lengyel-magyar kapcsolatnak kell lennie. Lemondta, delegációja, amelynek több miniszter is tagja, ismerkedő látogatásra érkezett, de konkrét ügyekben is szeretnék lefektetni az együttműködés alapjait. Példaként az infrastruktúrát, a kultúrát és az agráriumot említette. Hozzátette, hogy a két ország honvédelmi miniszterei is egyeztetni fognak. Hazarendeli Magyarország varsói nagykövetét Orbán Anita, jelentette be a külügyminiszter a Facebook oldalán. Azt írta, a magyar-lengyel kapcsolat új időszak előtt áll, új alapokra kell helyezni az együttműködést. Miniszterelnök helyettesnek nevezte ki Ruf Bálint miniszterelnökséget vezető minisztert Magyar Péter. A kormányfő ezt a Facebook oldalán közölte akkor, amikor első hivatalos miniszterelnöki látogatására indult Lengyelországba. Nyilvánosságra hozták a kormány.hu oldalon a kegyelmi ügy azon dossziéját, amely az igazságügyi minisztériumban található. Az iratokhoz fűzött tájékoztatásban azt írták, a dokumentumok közzétételének oka, hogy a magyar társadalomnak joga van megismerni, miként születhetett meg az a kegyelmi döntés, amely egy pedofil bűncselekmény eltusolásában közreműködő személy számára biztosított kegyelmet. Az oldalon az igazságügyi minisztérium kegyelmi főosztályának előterjesztése található meg, egy irat arról, hogy a kegyelem gyakorlását Répási Róbert parlamenti államtitkár nem javasolja, valamint Varga Judit igazságügyi miniszter Novák Katalin köztársasági elnöknek írt levele. Hivatalos megkeresés esetén átadja a K. Endre kegyelmi ügyében született iratokat a kormánynak a köztársasági elnök hivatala, a Sándor Palota erről közleményben tájékoztatta az MT-t. Előzőleg Magyar Péter kérte az Súlyog Tamás köztársasági elnöktől, hogy a Sándor Palota is hozza nyilvánosságra az ott lévő dossziét a személyiségi jogok tiszteletben tartása mellett. A kegyelmi ügyről annak kirobbanásakor 2024. februárjában értesültek az akkori kormány tagjai, írta a Fidesz. Felháborodásunkat jól mutatta, hogy a kormány egyetértett az érintettek lemondásával, áll a frakció közleményében. A volt kormánypárt szerint Magyar Péter tájékoztatóján nem hangzott el új információ az üggyel kapcsolatban. Ruszin-Szendi Romulus honvédelmi miniszter Sándor Zsolt altábornagyot kérte fel a honvéd vezérkar főnökének, aki elvállalta a feladatot. Sándor Zsolt altábornagy több mint 3 évtizedes katonai pályafutása során végigjárta a ranglétrát a szakaszparancsnoki szintől a legmagasabb vezetői beosztásokig, szolgált külföldi műveletekben, NATO környezetben és bizonyított vezetőként, emberként és katonaként is, mutatta őt be a tárcavezető. Környezetkárosítás gyanúja miatt tett feljelentést a Csongrád-Csonád vármegyei kormányhivatal a szegedi BYD gyár ügyében, közölte a szervezet sajtószolgálata az MT-vel. Az első negyed évben a környezetvédelmi szabályok betartását vizsgálták, a rendelkezésre álló információk alapján probléma lehet a beruházási területen letermelt talajréteg felhasználásával összefüggésben. A hétvégén érkezett jelentős mennyiségű csapadék nagyrészt gyorsan beszivárgott a talajba, de ez az aszályos helyzetben csak átmeneti enyhülést jelent, közölt az Országos Vízügyi Koordinációs Központ ülése után az MT-vel az Országos Vízügyi Főigazgatóság. Az esőkből a vízügy a bevezetett intézkedésekkel mintegy 10 millió köbméterrel növelte a visszatartott víz mennyiségét. 64 éves korában meghalt Scherer Péter Jászai Mari díjas színművész. Halálának hírét a Nézőművészeti Kft. Osztotta meg. Legismertebb alakításai a Kontroll, az Argó, az Egybolond Század csinál, a Papírkutyák, a Made in Hungária, a Kossuth Kifli és a Kincsem című produkcióhoz köthetők talán, de ő volt a Kuflik mesesorozat összes magyar hangja. Végül az időjárásról. Holnap többnyire derült lesz az ég gomoly felhőkkel, helyenként előfordulhat zápor, esetleg zivatar, a szél felélénkül. A hőmérséklet szerdán hajnalban 6 és 11 fok között, napközben 23-24 fok körül alakul. Híreinket hallották.
4: Reklám.
5: Transzcendens erő nélkül a színészet sem működik. Blaskó Péterrel olvashatunk címlapinterjút a legfrissebb képmásban. A májusi számból megtudhatjuk, miként zárjuk le rossz kapcsolatainkat, hogyan és kivel érdemes együtt enni, és milyen kulcsokat találhatunk a boldogsághoz. Megismerhetjük a Tabán meséjét, vagy eltévedhetünk az utazószerzővel Málta szigetén. Keresse a képmást az újságárusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu-n.
6: Keresztény élet. A legjobb döntés. Keresztényélet.hu.
7: Filmek, hírek, lelkiség. Keresztényélet.hu.
6: Nem csak katolikusoknak.
7: Keresztényélet.hu.
5: Páratlan természeti kincsünk a Mofetta szén-dioxid gyógygázfürdő. Őserő a föld mélyéből. Gyógyuljon ön is festői, esztétikus környezetben Mátra Derecskén, a Mofettában. Ha ön cukorbetegséggel, érszűkülettel, érrendszeri problémákkal, Raynaud-szindrómával, szisztémás, szklerózissal, magas vérnyomással, mozgásszervi panaszokkal küzd, akár prevenciós vagy rekreációs céllal is keresse minket bátran elérhetőségeinken. Címünk Mátra Derecske, Mátyás Király utca 19/A, telefonszámunk 0636 576 200, e-mail címünk mofetta@mofetta.eu vagy a www.mofetta.eu oldalon.
8: Megjelent az Új Ember legújabb száma. Magyarország katolikus hetilapja friss hazai és világegyházi hírekkel, kommentárokkal, valamint keresztény szellemiségű közéleti, kulturális, irodalmi rovatokkal, társadalmi kérdéseket elemző riportokkal, interjúkkal és jegyzetekkel várja az olvasókat. Keresse az Új Embert a mértékadó kulturális mellékletével a templomokban és az újságárusoknál.
4: Reklámot hallottak. Társadalmi célú hirdetés.
9: 1% felajánlás, 100% segítség. Hozzájárulás a jó hír hangjához. A Szent István Rádiót fenntartó Magyar Katolikus Rádió Alapítvány sokat köszönhet az adományozóknak. Mint minden keresztény szellemiségű intézmény, számít azokra, akik egyetértenek értékrendjével, s szeretnék azt, hogy minél több helyre eljusson a jó hír hangja. Zaklatott világunkban sok otthonban jelenti a mindennapos lelki támogatást. Ezért is fejezi ki köszönetét az alapítvány és a szerkesztőség azok számára, akik az alapítványt jelölték meg, mint adójuk 1%-ának kedvezményezettjét. Arra kéri azokat, akik továbbra is fontosnak tartják a rádió által képviselt értékeket, hogy jelezzék adóbevallásukban, hogy az alapítványt tüntetik ki figyelmükkel, s írják rá új adószámát. 18-57-87-26-1-10. Készült a Magyar Katolikus Rádió Alapítvány megbízásából.
4: Társadalmi célú hirdetésünket hallották. Mustármag. Keresztény közösségeinkről.
10: Feltámadt Krisztus, valóban feltámadt, alleluja! Szeretettel köszöntjük hallgatóinkat! Az indiai származású Margarita Valappila nővér és Huber atya tartott lelki gyakorlatot Füzérradványon áprilisban. Május 26-a és 30-a között pedig Kazincbarcikán tartanak gyógyító lelki gyakorlatot a Don Bosco Sportközpontban. Műsorunkban egy 2016-ban készített interjúnkat hallják Margarita nővérrel. Tartalmas rádiózást kíván a szerkesztő riporter Sinkovics Andrea.

0: Az indiai származású Margarita Valappila nővér tartott lelki gyakorlatot Füzérradványon 2016-ban, 18-ban és 2026-ban is. Margarita Valappila nővér a Szent József nővérek kongregációjának tagja. Most vele beszélgetünk. A tolmács Gáspár Klára.
1: Nővér hogyan imádkozik, és elsősorban kihez imádkozik?
2: Istél morgens, fiú...
3: 4.35-kor kell.
2: Und geh zu Jesus.
3: És megyek Jézushoz.
2: Bei Jesus ist bei uns aller Heiligste.
3: Nálunk szent ki van téve az Úr,
2: oltatik
3: 24 órás, az egész napos szentségi imádás van a házunkban.
2: Und ich bete allererst,
3: legelőször csendben ülök Jézusnál.
2: Die erste halbe Stunde höre zu, was der
3: első fél órában csendben vagyok, és hallgatom őt, hogy mit akar ő nekem mondani.
2: Dann beginne ich mein privates
3: Gebet. Aztán elkezdem a személyes imámat, a magánimámat.
2: Erste Gebet ist, dass ich alles in
3: az első dolgom az, hogy mindent elé viszek, amit aznap teszek, amit bennem van gondolatokat.
2: Ich bitte um Schutz und Segen.
3: És kérem az ő védelmét és az ő áldását.
2: Ich sage, besiegle mich.
3: Azt mondom neki, hogy vér tesz fel engem a te drága szent véreddel.
2: Beschütze mich.
3: Védelmezz engem.
2: Halte fern alles, was böses.
3: Tartsd távol tőlem minden gonoszat.
2: Böse Mächte haben keine Rechte.
3: A gonosz hatalmaknak semmi joga nincs felettem. Mert csak te hozzád tartozom, Jézus.
2: Ich bete auch zum Erzengel Michael Gebet.
3: Imádkozom Szent Mihály Arkangyalhoz.
2: Und ich bete dann
3: elimádkozom a kötelező kolostori
2: imáimat.
3: A nővértársammal együtt imádkozunk,
2: nővértársakkal.
3: Együtt dicsőítünk.
2: Unser Gebetsgeld bis
3: 8-ig imádkozunk.
2: Und wir haben unsere Previa.
3: Megvan a breviáriumunk is.
2: Und wir beten ein Rosenkranz.
3: Mi is akkor rózsafűzért imádkozunk közbejáró imával.
2: Erste Gesetz ist für uns selbst.
3: Az első tizedet magunkért, védelemért.
2: Zweite Gesetz ist ein
3: a második tizedben a munkatársainkért imádkozunk, az ima közösségünkért. A negyedik tizedben imádkozom a meg nem született gyerekekért, hogy ne gyilkolják meg őket.
2: A puci
3: gyerekekért, akik segítség nélkül, akikkel visszaélnek, akiket megerőszakolnak, azokért imádkozom. A következő a pápáért, a püspökökért és a papjainkért imádkozom. És a saját kolostori közösségünkért imádkozom. Az ötödiket pedig az elhunytakért. Azokért, akik még a tisztító tűzben vannak. Azokért imádkozunk, akik az elkövetkező 24 órában meg fognak halni. Azokért, akik még nem ismerték meg Jézust, nem találtak rá Jézusra. A bűnösök megtéréséért imádkozunk.
2: So ist unser Rosenkranzgebet erste Rosenkranz.
3: Ez az első rózsafűzér volt.
2: Wir beten ganzen Tag durch vier Rosenkranz.
3: És ha lehetőségünk van rá, akkor minden négy rózsafűzért elimádkozunk a nap folyamán.
2: Auch Barmherzigkeitsrosenkranz.
3: És ezen kívül persze mondjuk az irgalmaság rózsafűzért is.
2: Ja, so ist unser
3: Gebet. Ilyen az imánk.
0: És a Szent Misét mikor ünneplik, reggel vagy este?
3: Ha a házban van lelki gyakorlat, akkor a lelki gyakorlat során van Szent Misén. Ha nincs lelki gyakorlat, akkor a plébánia templomba megyünk Szent Misére. Van két plébánia a templom, az egyikben reggel, a másikban este, és akkor váltakozva, hol ide, hol oda. Szent Misé nélkül nem telik el nap. Bárhol is legyen autóval, elmegyünk oda, és ebből merítjük az erőnket.
2: Ganz gleich wo das ist fahre mit Auto und da hol mir Kraft.
0: És a Szentlélekhez való imádság, a Szentlélekkel való betöltekezés, hogy a Szentlélekhez szokott-e külön imádkozni, őt kérni?
3: Reggel, igen, reggel imában benne van a Szentlélek hívó ima is. És reggelente minden nap olvasok a Szentírást. Tehát mielőtt lefeküdnék, a lefekvés előtt is olvasok egy részt a Szentírásból. És ezekkel a gondolatokkal megyek aludni, akkor reggel ezekkel fogok felébredni.
0: Említettük a dicsőítést. A dicsőítő ima ugye az az imának az egyik fajtája. Úgy gondolom, hogy ő ahhoz külön fel kell nőni, hogy a nővérnek erről mi a vélemény, hogy ő mikortól kezdett el dicsőíteni, vagy ez tényleg így van-e, hogy ez fel kell nőni?
3: 99 óta, amikor az 5000 ember jelen volt egy ima találkozón, és én is ott voltam. Amikor először alkalommal elment egy ilyen ima találkozóra, édesanyjával, és akkor megtapasztaltam is, hogy erő van a dicsőítő imában.
0: Mondta azt előadásában, hogy milyen fontos a családi ima, ahogy most is utalt rá. A nővér szerint a gyerekeket kell tanítani imádkozni, vagy elég, hogyha eléjük, éljük a keresztény életet.
3: Gyerekeknek meg kell tanulni imádkozni. És ebben növekszenek. Mert ha enélkül nőnek fel, akkor nem akarnak erről már tudni. Tehát ezen a világon élnek a gyerekek, különböző hatalmak veszik körül őket, világi dolgok, mindenféle problémák. Nagyon hálásak vagyunk a szüleinknek, hogy gyermekként megtartottak bennünket imádkozni.
0: És említette az, hogy betegekhez is jár haldoklókhoz. Mennyire jellemző az, hogy a szentségekkel ellátva halnak meg a haldoklók? Tehát, hogy ez Németországban, ez milyen gyakorlat?
3: Hát erről most nem tudok sokat nyilatkozni, de azt tudom, mert hogy már ugye nem ebben a szolgálatban nincs a nővér jelen, azt el tudom mondani a saját vér szerinti testvérem, ez kórházban dolgozik nővérként, és hogy ez sajnos már nem gyakorlat, tehát hogy nem hívják ki a hozzátartozókat, nem hívják fel, hogy hozzanak papot, viszont ő maga, aki ugye így nőtt fel, ő maga megteszi, és akkor ő elkéri a telefonszámot, vagy és akkor a hozzáférést, és felhívja a rokonokat, és akkor megkérdezi, hogy kell-e papot hívni, igénylik-e. Nagyon örülök, hogy az életem során sok haldokló mellett lehettem, és hogy őket felkészíthettem erre az útra, és hogy biztos vagyok benne, hogy nem csak én adtam nekik, hanem én is nagyon sokat kaptam tőlük.
0: Jézus az, aki gyógyít tulajdonképpen az embereken keresztül, akik ilyen karizmát kapnak, hogy a nővér milyen karizmákat kapott meg, és ő ezeket hogyan tudja használni.
3: Tehát soha nem imádkoztam azért, hogy ő kapja karizmát. Hát, hogy ugye annak meg, hogy milyen a helyzet, és hogy sok karizmája van a nővérnek, sok karizmát kaptam, azt mondja, hogy attól, hogy amit a helyzet megkíván, Jézus cselekszik, tehát ő teszi. Tehát, hogy nagyon tudatos, hogy érezhetjük Jézusnak a jelenlétét ezekben a helyzetekben. Amikor a betegekért imádkozunk, nagyon sok gyógyulást megtapasztalok, és minden alkalommal ez hatalmas csoda számomra, hogy mi mindent megtesz az Úr, hogy ő teszi. Ez egy idegen asszonyért imádkoztam, Medjugorjeban a szálláson. Olyan idegfájdalmai voltak, hogy több mint 8 évig nem tudott járni. Imádkoztunk érte, elnyugodott Szentlélekben, és ezt csak azt mondtam, Jézus meggyógyít téged, állj föl, tudsz járni. És fölkelt. És elkezdett rohangálni. Fájdalom nélkül. Elkezdtek folyni a könnyeim. Hogy az Úr cselekszik. Csak szólítottuk Jézust. És ő válaszolt.
0: Az eddigi előadásai közül a nővérnek nekem a legjobban a megbocsátásról szóló előadása tetszett. Mit tudna azoknak tanácsolni, akik nem tudnak megbocsájtani másoknak?
3: Hogy nagyon nehéz tanácsot adni. Tehát a legfontosabb, hogyha mi magunkkal, a belsőnkben, békességben akarunk élni saját magunkkal, akkor meg kell bocsátanunk. Hát minden nap elmondjuk a mi atyánkot, azt imádkozunk, hogy bocsáss meg a bűneinket, amiként mi is megbocsátunk másoknak. És hogyha én nem bocsátok meg, akkor hogy tudná Isten az én bűneimet nekem megbocsátani? A Szentírásban az elejétől végig, ha olvasok, akkor mindig szó van a megbocsátásról. Például József a testvéreinek megbocsátott. Nagyon, nagyon jó példa, hogy tanuljunk belőle. Ha a családban nincs megbocsátás, akkor nincs béke. Miért van ma ilyen sok válás? Ennek a gyökere abban, hogy az emberek a kiengeszteletlenség állapotában vannak. Erről van szó.
0: És végül a nővér milyennek lát minket, itt magyarokat, vagy akik most itt vagyunk Füzérradványon.
3: Nagyon sok emberrel együtt érzek, tehát szenvedek velük. Valamilyen módon nagyon sok a sebzett ember közöttük. akik saját maguk is tehetetlenek. Talán sok mindent elkövettek az életük során, de ha imádkoznak, és valóban Jézus Krisztusban hisznek, és megfogják szorosan Jézusnak a kezét, és nagy bizalommal vannak, mert a Szentírásban 365-szor olvashatjuk, hogy ne félj, veled vagyok, melletted vagyok. Ha elkezdünk Jézussal élni, akkor az életünk sokkal könnyebbé válik. Ezeket az embereket holnap látni fogja, és holnap máshogy fognak kinézni, mint amikor jöttek tegnap reggel. Ez egy bizonyítéka lesz annak, hogy Jézus ma is itt él közöttünk.

0: A 2016-ban tartott füzérradványi lelki gyakorlat mottója a következő volt. Tanítványai közül az egyik, akit Jézus szeretett, Jézus keble felé hajolva foglalt helyet. Margarita Valappila nővér lelki gyakorlatos beszédeiből hallanak részleteket.
1: Also, einer von den Jungen lag an die Seite Jesu. Es war der
2: Ez egyik Jézusnak az oldalából, ő volt az, akit Jézus szeretett. János 13:23. Tehát a tanítványai közül az egyik, akit Jézus szeretett, Jézushoz egészen közel foglalt helyet. Ki lehetett ez? Johannes. János. De nem csak János, hanem mi is lehetünk ezek a tanítványok. Tehát mi is oda majolhatunk, oda, szinte oda az ölébe fekhetünk Jézusnak, egészen intenzíven. És minden szót, amit ő mond, meghallgathatunk. És így módon jelen lehetünk most Jézus előtt. És akkor néhányan, amikor rám néztek, akkor lehet, hogy arra gondoltok, hogy én is lehetek ez a szeretett tanítvány, mindannyian. Nem hagyott el bennünket. Ki az, aki elfutott Jézustól, kifut el Jézustól. Tehát Jézus soha nem hagy el, mindig én hagyom el Jézust. Gyakran ott hagyjuk az Urat. Amikor megbetegszünk, akkor nagyon gyorsan visszarohanunk hozzá. Ha vannak gondjaink, akkor Jézushoz rohanunk. Sokan vagyunk, akik itt vagyunk, most sokan megvan problémája, talán betegek vagyunk, azért vagyunk itt. És akkor azt mondom, hogy hál' Istennek, hogy betegek vagytok. Egészen dolog marad csak a végén, az a lelkünk örökké fog élni. A emberek saját maguk döntik el, hogy hova akarnak majd menni a halálok után. Van esélyünk, hogy válasszunk. Az Úr szeret bennünket, Jézus szeret bennünket, mindannyiunkat szeret. Hogy mi mindannyian szeretjük-e őt, neki adjuk az első helyet. Ne válaszoljatok, mennyi időt szállunk rá. 24 órát kaptok tőle ajándékba. Nálatok is 24 óra egy nap. Itt is? Nálunk is. Mennyit adtok ebből Jézusnak? Ne válaszoljatok, csak gondolkodjatok el rajta. Egy tizedet adjunk neki legalább. Mennyi az a tized? Ugye 2,4. Neki adjunk. Megér nekünk ennyit Jézus.
1: Szerintem, wie viel Stunde ist das? 2,4. Eben mehr das? Ist Jesus so viel wert für uns?
0: Margarita nővér előadásaiban a napi szentmisén való részvétel fontosságát hangsúlyozta.
1: Ich war im Leben so oft krank. Seit ich Schwester bin ich oft krank.
2: Nagyon gyakran voltam beteg az életem során. Amióta szerzetes nővér lettem, gyakran vagyok beteg. A gonosz azt akarja, hogy én ne létezzem. Állandóan mérgesíteni, zavarni akar. Én védekezem, mert tudom, hogy Jézus velem van. És amikor megbetegszem, egyre inkább, egyre közelebb megyek Jézushoz. Már fiatal nővérként így emelt engem. Néha ott akartam hagyni őt. De hála a jó Istennek, megtartott engem szilárdan. És megmaradtam szerzetes nővérnek.
1: Halleluja.
2: Halleluja. És most utólag értem meg, hogy miért voltam akkor beteg. És aztán megértettem ezzel, hogy Jézus sokkal jobban szeret engem, mint sokakat. Ezért persze csak én állítom így magamnak, de nem így van, mert mindannyiunk az egyformán szeret. Ezt ti is mondhatjátok neki, hogy tudom, Uram, hogy engem szeretsz a legjobban. A házunkban 24 órás szentségimádás van. És ezt 2002 óta csináljuk. 24 óra állandóan imádjuk az Urat. 15 éve folyamatosan látjuk Jézusnak az arcát az ostyában. Néha szomorúnak, néha több is koszorúval, sírva. Sok mindent el akar nekünk mondani. Ez valami csodálatos dolog, hogy ott ülhetünk Jézus lábán. Szakítsatok rá időt. Teljesen mindegy, hogy egészségesek vagy betegek vannak, vagy nincsenek problémáitok. Ahogy János is tette Jézusnál, és odahajolhattok az oldalához. Mindent megbeszélhetünk Jézussal.
1: Alles dürfen Sie mit ihm reden.
0: A kiengeszteletlenség állapotáról Margarita nővért hallják.
1: Es gibt fünf verschiedene Sorten nicht vergehende
2: Zustände. A kiengeszteletlenség állapotának öt különböző formája van. Az első, amikor én nem tudok megbocsátani azoknak, akik engem megsebeztek. Tehát nem vagyok kész arra, nem vagyok kész rá, hogy megbocsássak azoknak, akik engem megbántottak. Ha kiengedhetetlenségben élek, akkor mindig ingerült vagyok. Akkor is, hogy az emberek jót akarnak nekem. És akkor lehet, hogy azt mondják, hogy mi között hozzá, hogy én milyen vagyok, vagy mi között neked ez a dolgaimhoz. El tudtok ezt képzelni? Néha ti is így vattok? Hogyha az ember kiengeszhetlenséget ér, ezekre a sebekre nincsen gyógyszer a patikában. Jézus, ami gyógyítunk, mindannyiunkat meg tud gyógyítani, ha megnyitjuk neki a szívünket, meghívjuk majd Jézust. Nagyon fontos, hogy minden embernek bocsássunk. Bárki is volt az, bárki, de bocsássatok meg. Ez volt az, nem tudok én megbocsátani, azoknak, akik engem
1: megsegíteni.
2: Tehát azonban olyan emberek, akik nem képesek nekünk megbocsátani. Tehát lehet, hogy már oda mentünk és mondtuk, hogy bocsássanak meg, kértünk tőlük bocsánatot. Nem akarnak tudni, sem akarnak róla. Mit csinálunk ilyen helyzetekben? Tehát imádkozunk a vele barátunkért, hogy tudjon nekünk megbocsátani. Harmadik csoport, vannak, akik önmaguknak nem tudnak megbocsátani. És állandó bűntudatban élnek. Például valaki mondjuk elvetetett egy gyereket. És lehet, hogy őszintén ők már nem tudom meg.
1: Volt egyszer lenz,
2: és nem tudom meg ezt a bűnt neki.
1: Aber sie trägt diese Sünde.
2: De ezt a bűnt még mindig hordozza. Mi lesz belőle? Pszichésen meg fog betegedni. Tehát, hogy nagyon kevésbé bízik az Istenben.
1: Némma.
2: Ez a gonosz hatalomtól egyre mélyebben ez a szenvedésben. Ilyen kezdetlenség. Következő. Vannak olyan emberek, akik Istennek adakoznak. Ez nagy bűn. Isten nem hibázik a méretünkben. Én hibázok.
1: Nicht gut.
2: Nem Isten. Egyszer egy egyházközségi elnök volt két egészséges gyereke, lett egy harmadik is. Fogyatékos gyerek lett a harmadik. Azt mondta, innentől mi nem megyünk a templomba. Isten ellenázott. Az ember megkeretkezett arról, hogy mit kapott csak úgy magától, ingyen Istentől. Mindenről megkeretkezett. Mert egy ötödik. Nem tudjuk, hogyan éltek az őseink. Lehet, hogy háború volt, és lehet, hogy embereket gyilkoltak, kényszerítve voltak sebek, és oda maguknak sem tudnak az emberek megbocsátani ezeket. Lehet, hogy meg öngyilkosok lettek, vagy megöltek valakit valakit lelőnek, nem tudom azt mondani, hogy az ember könnyű megbocsátani. Tehát, hogy háborús történetek. Mondom, hogy mondjassunk miséket az őseinkért. Vannak olyan őseink, akik az alkoholisták voltak. Az apa is alkoholista volt, annak apa is alkoholista volt. Volt egy alkoholista széria. Öngyilkosság sorozat. Imádkozni kell.
0: Az indiai származású Margarita Valappila nővérrel beszélgettünk. További tartalmas rádiózást kíván a szerkesztő riporter Sinkovics Andrea.

0: Műsorunkat csütörtökön 11 óra 5 perctől megismételjük.
1: Itt a Szent István Rádió, a jó hír hangja.

0: Esti mese.
1: Kedves hallgatóink, kedves gyerekek! A Kék Szarvas című mese 6. részét Tóth Levente színművész olvassa fel.
2: Egy napon azonban megelégelte a várakozást. Fejébe vette, hogy tűzön vízen keresztül felkutatja Tündérszigetet, feleségét, két gyermekét. Nekivágott a nagyvilágnak, s hogy mi minden történt vele, mennyi viszontagságot kellett kiállnia, mennyi veszedelemmel kellett megküzdenie, az szinte el sem mondható. De hát ki maga is elképzelheti, ha csak annyit tud is, hogy a császárfi egy repülőládán tette meg útjának első részét, egy ügyes, vándorló mesterember szerkesztette a számára. A láda azonban tüzet fogott egy lángokádó szakadék felett, és ruzvanszad a mély, viharzó tengerbe zuhant. Hát onnan hogy menekült? Úgy, hogy megragadta egy óriási hal farkát, és akármennyit bukdácsolt is, a hal nem eresztette el, ameddig csak meg nem látta a szárazföldet. De vajon miféle szárazföld volt az? Nem más, mint az emberevők országa, s Ruzvanszad bizonyosan ott is végzi az életét az emberevők katlanában, ha az utolsó percben, amikor már-már a bugyogó vízbe hajította az emberevők fűszakácsa, fel nem kapja és magával nem ragadja egy hatalmas rukmadár. És a rukmadár karmaiból onnan vajon hogyan szabadult? Csak úgy, hogy a madár a fiókáinak szánta ezt az apró falatot, ő maga inkább csak óriásokkal táplálkozott, és ezért a zsákmányt élve rakta le fészkébe. A fiókák jól kiköszörülték a csőrüket, mielőtt hozzáláttak volna, de közben földrengés támadt, és összedöntötte a hegyet, amelynek tetején a fészek állott. És a hegyomlás nem zúzta agyon Ruzvanszadot? Nem bizony. Mert lágy, füves rétre hengeredett a hegy tövében. És ez még csak a kisebbik fele sincs mindannak a rengeteg kalandnak, amelyet Ruzvanszad megélt, és amelyből hol szerencsével, hol bátorsággal, hol ésszel, hol erővel verekedte ki magát. De közben, akármerre járt is, szárazon vagy vizen, sivatagokban vagy népes városokban, fagyban vagy forró napsütésben, soha egy percre sem feledkezett meg arról, akit keres. Nem feledkezett meg róla, de lassan már-már feladta a reményt, hogy valaha is megtalálja. Hiszen kerek 10 esztendeje vándorolt a világban, s Tündérszigetnek még csak a tájékára sem vetődött el soha. Csüggetten bolyongott egy nagy erdőben, vastag törzsű, dúslombú fák és bogyótermű, magas bozótok között, s hallgatta a lepergő fenyőtűk zizegését a száraz avaron. Hanem egyszerre csak megrezzen a bozót. Ruzvanszad oda tekint, s látja, hogy szépen, fiatalon, mosolygósan maga Seherisztáni lép ki a tisztásra. Ruzvanszad csak bámulta, egy hang sem fért ki a torkán. De beszélt helyette a Tündér királynő. Amikor elbúcsúztam tőled, azt mondtam, hogy nem látsz többé soha. Ezt kellett mondanom, mert törvényeink szerint újabb próbát kellett kiállanod. 10 kerek esztendeig kellett a világban vándorolnod, anélkül, hogy hűségedet megszegjed, reménységedet feladjad, bátorságodat elveszítsed. A 10 esztendő letelt, és most eljöttem, hogy véget vessek bánatodnak. Keserves próba volt, suttogta Ruzvanszad. Az volt, elismerem, felelte Seherisztáni, kemény próba, de megérte. Mert most már azt is megmondhatom, amit eddig titokban kellett tartanom. Az a kutya, amelyre gyermekeinket bíztam, Tündérország legbölcsebb tanítómestere, nincs, aki nála jobban érteni a tündérséget. Tündér is, kutya is. Képzelheted, milyen hűséges, milyen becsületes, okos. Ő nevelte kettejüket egészen mostanáig. Ha akarod, mindjárt láthatod is őket. Hogy akarom-e? Kiáltott fel Ruzvanszad. Egyéb vágyam sincs. Seherisztáni tapsolt egyet, s a bozótból előlépett a kutya, nyomában pedig 2 nagyobb bacska gyermek. Az egyik szép volt, mint a nap, a másik szép, mint a hold, s mind a kettő egyképpen hasonlított apjára is, anyjára is. A kutya illendően meghajolt a herceg előtt, a 2 gyermek pedig apja nyakába ugrott. Ruzvan szadnak, meg a jótét királynőnek csak úgy potyogott a könnye, és a derék kutya is alig győzött szipogni a meghatottságtól. Amikor aztán jól kísírták, kiörvendezték magukat, így szólt Seherisztáni. No, szedelőcködjünk, gyerünk. Hová? Kérdezte Ruzvan szad. Hová? Ismételte a királynő. Hát haza, Tündérszigetre. Áll-e még Tündérszigeten a törvény, hogy ha nem érem fel észel, amit cselekszel, nem kérdezhetek és nem vethetek a szemedre semmit, hanem így kell szólanom magamban. Seherisztáni semmit sem tesz ok nélkül, tudakolta Ruzvan szad. Áll. Hogy ne állna? Válaszolta a tündér királynő. Hát akkor mondok én neked valamit, feleségem, szólt Ruzvan szad. Ne menjünk mi Tündérszigetre, gyerünk inkább Kínába. Elég próbát kiálltam életemben. Szívesebben élnék most már olyan országban, ahol mindent felérek ésszel. Belőlem úgysem lesz jó tündér, belőled azonban még jó asszony lehet, és a gyermekeinkből is derék embereket nevelhetünk. Seherisztáni egy kicsit elgondolkodott, aztán bólintott. Nem bánom, mondta. Van egy húgom, arra ráhagyom az uralkodást, én pedig veled megyek. Mindjárt el is küldte a kutyát, hogy vigye meg a hírt Tündérszigetre. Fújja meg a varázssípot? Kérdezte Seherisztáni. Hívjam a felhőjáró hintót? Jó lesz gyalogszerrel is, felelte Ruzvan szad. Egy-két nap alatt így is hazajutottak. Ruzvan szad bemutatta Ak szüleinek feleségét, meg a két gyermekét, és attól fogva békésen, boldogan éldegéltek együtt az egész császári család. Néhány esztendő múlva meghalt az öreg császár, és Ruzvan szad vette át tőle a kínai trónust. Jóságosan, igazságosan országolt sokáig, és Seherisztáni, akinek magának is volt egy kis jártassága az uralkodásban, gyakran segítette a férjét tündérszívű jó tanácsaival.
1: Kedves hallgatóink, kedves gyerekek, a Kék Szarvas című mese 6. részével kívántunk nektek jó éjszakát. Felolvasta Tóth Levente színművész. Aludjatok jól, álmodjatok szépeket. Jó éjszakát, gyerekek!

0: A lélek szava. Gondolatok a keresztény életről.
1: Kedves hallgatóink, a következő percekben Deli Lajos atya a Szent Miséről elmélkedik.
2: Dicsértessék a Jézus Krisztus, szeretettel köszöntöm a Szent István Rádió hallgatóit, határainkon innen és határainkon túl. Folytatjuk a Szent Miséről szóló elmélkedésünket a lélek szavában. Eljutottunk a Szent Áldozásig, erről már beszéltünk, amikor általában és az egyház hivatalos dokumentumait felhasználva próbáltunk az áldozásról, annak módjáról beszélgetni. Mégis úgy gondolom, érdemes megismételni egy-két fontos dolgot. A Dobszai tanár

jelent új egyházi törvénykönyv engedélyezi azt, hogy egy nap kétszer is áldozhasson valaki. Ez azonban feltételhez kötött. A egyházi jog előírja, hogy akkor lehet másodszor áldozni, ha a teljes szentmisén részt vesz. Megjegyzem, egy kicsit vitatkozom a professzor úr megjegyzésével, mert ő azt mondja, hogy mind a két szentmisén végig és aktív részvétellel kell jelen lenni. Nem gondolom, hogy ezt mondja az egyházi jog. Ő a második szentmisénél írja elő a teljes és aktív részvételt. Persze, megjegyzem, egyetértek a professzor úrral abban, hogy nagyon jó lenne, ha az első szentáldozás is a teljes szentmisében történne. Talán arra is fölfigyelnek vidéken élő testvéreim, hogy lelki pásztoruk vasárnapról vasárnapra van, amikor nem egy vagy két szentmisét mutat be, hanem többre is rákényszerül, elvileg három szentmisét mondhat, helyettesítéssel még egyet. Nyilvánvaló, az ő áldozása kötelező, a szentmise érvényességét ez föltételezi, hogy a pap két szín alatt megáldozik minden általa végzett szentmisében. Ezek után mindkét könyvünk a két szín alatti áldozásról próbál beszélni, illetve egyáltalán az áldozás történetéről. Legrövidebben a Szentmise magyarázata könyvében Dobszai tanár úr beszél erről. Egyszerűen csak azt mondja, hogy a korai kereszténység idejében az oltári szentséget kisebb közösségekben minden nehézség nélkül ki tudták szolgáltatni két szín alatt. Később azonban az egyház növekedése idején ez egyre nehezebb lett volna, ezért áttértek az egy szín alatti áldoztatásra. Megjegyzi, mindkét szín alatt jelen van a teljes Krisztus, s ráadásul a kettő együtt nem több, mint bármelyik külön-külön. Ezért semmi veszteséget nem jelent a híveknek, ha egy szín alatt áldoznak. És itt a tanár úr megjegyzi, hogy a szentmise érvényességéhez hozzá tartozik, hogy a pap két szín alatt áldozzon, esetleg a segítők is, akik az oltár mellett állnak. A keleti egyházban megmarad a régi hagyományú kovászos kenyeret használnak, és azt a szentvérben belehelyezik, ami fölszív annyit a szentvérből, hogy a kenyeret magához víve az hívő valójában két szín alatt áldozik. A tanár úr ennyit ír az áldozásról, annak történetéről. Érdemes egy kicsit talán bővebben megnézni ezt Tarjányi professzor úrnak a könyvéből. Ő azt mondja, hogy szükséges abból kiindulni, hogy Jézus az utolsó vacsorán a kenyeret és a bort testévé és vérévé változtatja, és hát mindkettőben részesítette az apostolokat, vegyétek és egyétek, és odaadta az átváltoztatott kenyeret, a vacsora végén pedig vegyétek és igyátok, és odaadta a kelyhet az apostoloknak, akik mindnyájan ittak belőle. Megjegyzi a professzor úr, hogy természetes, hogy az ősegyház is hasonlóféleképpen cselekedett.
Utána sokáig követték ezt az apostoli hagyományt,

0: S két szín alatt áldoztatták a híveket. De itt is közbeszólt a reális, aggályossá nőtt veszély. Ez a veszély pedig, milyen hallatlan tiszteletlenség Krisztus vérével szemben, ha a bor véletlenül kiömlik. Ő is kitér a keleti hagyományra, hogy áttértek a bemártással való áldoztatásra. Nyugaton azonban sokáig ragaszkodtak az ivásnak a jelszerűségéhez, mármint Krisztus rendeléséhez, és ahhoz az áldozati jelek, hogy jobban kidomborodjanak a vérvételével, még szívócsövek alkalmazását is szorgalmazták egy időben. A középkornak a lelkülete azonban más lett. A láthatóság volt számukra az elsődleges, márpedig az átváltoztatott ostját föl lehet mutatni. A kehelybe azonban nem lehet belelátni. Következésképpen a kenyér kezdett előtérbe kerülni az ezredforduló környékén, 1000 körül. Ráadásul a skolasztikus teológia kicsivel később szisztematikusan kidolgozta, kimutatta, hogy a kenyér színében is a teljes Krisztussal találkozhatunk és egyesülhetünk. Márpedig, ha a teljes Krisztus jelen van a kenyér színe alatt, akkor elegendő egy szín alatt áldozni. Ez a gondolat odáig ment, hangsúlyozza a professzor úr, hogy az 1415-ös konstanci zsinaton kifejezetten megtiltották a két szín alatti áldozást. És akkor ugrunk egy nagyot a II. Vatikáni zsinatra, az 1960-as évekre. Azon gondolkodott a zsinat, hogy az eredeti tradíciót föltámasszák. A zsinat utáni vatikáni rendelkezések kimondták, hogy teológiailag hiteles az egy szín alatti áldozás. A két szín alatt a következő három dolgot teljesebben fejezi ki. Először is Krisztus akaratát, másodszor a Szentmise lakoma jellegét, harmadsorban a mise áldozati jellegét. A Szentmise liturgiáját megújító általános rendelkezések 141. pontja ezt mondja, a jel szempontjából tökéletesebb formája a szent áldozásnak, ha két szín alatt történik, s ezt, ennek bevezetését, gyakoriságát a püspöki konferenciákra bízza, hogy a helyi adottságok figyelemvételével mikorra terjesztik ki a két szín alatti áldozás lehetőségét. Magyarországon a püspöki kar abban az időben, főként a nászmiséken, az utolsó vacsora emlékezetére mondott nagycsütörtöki esti miséken, valamint a fiatal és felnőtt korban első áldozók eukarisztikus összejövetelének keretében alkalmazható. Nyilván nem azt jelenti, hogy csak ezeken az alkalmakkor, de az egyház kifejezetten figyelmezteti a lelkipásztorokat, hogy a túl sok két szín alatti áldoztatás azt a tudatot erősíthetné meg a hívekben, hogy esetleg az egy szín alatti áldoztatással kevesebb Krisztust kapnak, nem teljes értékű a szent áldozás. Kedves rádió hallgatók, a következő alkalommal innen folytatjuk az elmélkedésünket. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben Deli Lajos atya a szent miséről elmélkedett. Elköszön önöktől a szerkesztő Domán Vivien. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
2: A Lélek Szava című műsorunkat hallották.

0: Hírek a Szent István Rádióban.
1: Magyar Péter örül, hogy a magyar-lengyel kapcsolatok visszakerülhetnek megérdemelt helyükre. Ezt maga a miniszterelnök hangsúlyozta, miután udvariassági látogatást tett Gregor Ries bíborosnál, krakói érseknél a Wawelben. Megtisztelőnek nevezte, hogy első útja Lengyelországba vezethetett, megjegyezze, hogy régi hagyományt élesztett fel ezzel. Azt mondta, személyes döntése volt, hogy Krakkóban kezdi, majd Varsóban folytatja a látogatást. Büszke vagyok arra, hogy a magyar emberek felhatalmazásának köszönhetően az új magyar kormány vezetőjeként tovább erősíthetem az 1000 éves magyar-lengyel barátságot és szövetséget, fogalmazott. Magyar Péter örömét fejezte ki, hogy II. János Pál néhai pápa szobra mellett kezdhette látogatását, megjegyezve, talán nem idézett több mondatot az egykori pápa jelszavánál, ne féljetek. A visegrádi együttműködés felélesztéséről, erősebbé tételéről beszélt Magyar Péter első külföldi miniszterelnöki útján a lengyelországi Krakkóban. A kormányfő újságíróknak azt mondta, az együttműködés alapjának az élő és erős lengyel-magyar kapcsolatnak kell lennie. Elmondta, delegációja, amelynek több miniszter is tagja, ismerkedő látogatásra érkezett, de konkrét ügyekben is szeretnék lefektetni az együttműködés alapjait. Példaként az infrastruktúrát, a kultúrát és az agráriumot említette. Hozzátette, hogy a két ország honvédelmi minisztere is egyeztetni fognak. Hazarendeli Magyarország varsói nagykövetét Orbán Anita, jelentette be a külügyminiszter a Facebook oldalán. Azt írta, a magyar-lengyel kapcsolat új időszak előtt áll, új alapokra kell helyezni az együttműködést. Miniszterelnök helyettesnek nevezte ki Ruf Bálint miniszterelnökséget vezető minisztert Magyar Péter. A kormányfő ezt a Facebook oldalán közölte akkor, amikor első hivatalos miniszterelnöki látogatására indult Lengyelországba. Nyilvánosságra hozták a kormány.hu oldalon a kegyelmi ügy azon dossziéját, amely az igazságügyi minisztériumban található. Az iratokhoz fűzött tájékoztatásban azt írták, a dokumentumok közzétételének oka, hogy a magyar társadalomnak joga van megismerni, miként születhetett meg az a kegyelmi döntés, amely egy pedofil bűncselekmény eltusolásában közreműködő személy számára biztosított kegyelmet. Az oldalon az igazságügyi minisztérium kegyelmi főosztályának előterjesztése található meg, egy irat arról, hogy a kegyelem gyakorlását Répási Róbert parlamenti államtitkár nem javasolja, valamint Varga Judit igazságügyi miniszter Novák Katalin köztársasági elnöknek írt levele. Hivatalos megkeresés esetén átadja a K. Endre kegyelmi ügyében született iratokat a kormánynak a köztársasági elnök hivatala, a Sándor Palota erről közleményben tájékoztatta az MT-t. Előzőleg Magyar Péter kérte az Súlyog Tamás köztársasági elnöktől, hogy a Sándor Palota is hozza nyilvánosságra az ott lévő dossziét a személyiségi jogok tiszteletben tartása mellett. A kegyelmi ügyről annak kirobbanásakor 2024. februárjában értesültek az akkori kormány tagjai, írta a Fidesz. Felháborodásunkat jól mutatta, hogy a kormány egyetértett az érintettek lemondásával, áll a frakció közleményében. A volt kormánypárt szerint Magyar Péter tájékoztatóján nem hangzott el új információ az üggyel kapcsolatban. Ruszinszendi Romulus honvédelmi miniszter Sándor Zsolt altábornagyot kérte fel a honvéd vezérkar főnökének, aki elvállalta a feladatot. Sándor Zsolt altábornagy több mint 3 évtizedes katonai pályafutása során végigjárta a ranglétrát a szakaszparancsnoki szintől a legmagasabb vezetői beosztásokig, szolgált külföldi műveletekben, NATO környezetben és bizonyított vezetőként, emberként és katonaként is, mutatta őt be a tárcavezető. Környezetkárosítás gyanúja miatt tett feljelentést a Csongrád-Csanád vármegyei kormányhivatal a szegedi BYD gyár ügyében, közölte a szervezet sajtószolgálata az MT-vel. Az első negyed évben a környezetvédelmi szabályok betartását vizsgálták, a rendelkezésre álló információk alapján probléma lehet a beruházási területen letermelt talajréteg felhasználásával összefüggésben. A hétvégén érkezett jelentős mennyiségű csapadék nagyrészt gyorsan beszivárgott a talajba, de ez az aszályos helyzetben csak átmeneti enyhülést jelent, közölt az Országos Vízügyi Koordinációs Központ ülése után az MT-vel az Országos Vízügyi Főigazgatóság. Az esőkből a vízügy a bevezetett intézkedésekkel mintegy 10 millió köbméterrel növelte a visszatartott víz mennyiségét. 64 éves korában meghalt Scherer Péter Jászai Mari díjas színművész. Halálának hírét a Nézőművészeti Kft. Osztotta meg. Legismertebb alakításai a Kontroll, az Argó, az Egybolond Század csinál, a Papírkutyák, a Made in Hungária, a Kossuth Kifli és a Kincsem című produkcióhoz köthetők talán, de ő volt a Kuflik mesesorozat összes magyar hangja. Végül az időjárásról. Holnap többnyire derült lesz az ég gomoly felhőkkel, helyenként előfordulhat zápor, esetleg zivatar, a szél felélénkül. A hőmérséklet szerdán hajnalban 6 és 11 fok között, napközben 23-24 fok körül alakul. Híreinket hallották.

0: feltámadt Krisztus, valóban feltámadt, alleluja. Szeretettel köszöntjük a Szent István Rádió hallgatóit, Turi Sarolt a zenei szerkesztő, Debnár Ádám hírszerkesztő és Nátrán István technikus nevében is. A mikrofonnál a műsorvezető Sinkovics Andrea. 14. Leó pápa mondja, a Szentlélek ajándéka a bérmálás szentsége, amit pünkösd vasárnap szolgáltatnak ki a fiataloknak. Nagyon szép ebben a szentségben részesülni, mert a Szentlélek teljessége megadja a lelkesedést, az erőt, a képességet, hogy Jézus Krisztust kövessük, mindig igent mondjunk az Úrnak, ne féljünk bátran követni őt és megélni a hitet egy olyan világban, amelyik messze akar vinni minket Krisztustól. Kedves hallgatóink, az Egyházfórum című műsorunkban dr. Csókai András idegsebész előadását hallják arról, hogyan hívta segítségül Jézus Krisztust két idegsebészeti missziója során. A 21 órakor elhangzó hírek után kezdődik a Kávéház, melynek vendége a Miskolci Reflex együttes frontembere Bárdos István. 21 és 22 óra között rádiónk Tokaji frekvenciáján a TK-val jelentkezünk, melyben görögkatolikus műsor szól. Rádiónk kisújszállási frekvenciáján ekkor a Leltár című műsorunkat hallgathatják meg. A Miskolci közgyűlés legutóbbi ülésén a képviselők megtárgyalták a diósgyőri acélművek területének jövőbeli terveit. Gazdag kulturális programkínálattal várja az érdeklődőket májusban a Miskolci II. Rákóczi Ferenc könyvtár. Miskolc belvárosának rejtett titkai elevenednek meg a kőbe írt történetek elnevezésű új várostörténeti kezdeményezésnek köszönhetően. Több mint 200 lelkes diák és 19 általános iskola részvételével zajlott le a Miskolci Egyetem Műszaki Föld és Környezettudományi Karának legutóbbi kalandtúrája. A 22 órakor elhangzó hírek után a Mindennapi Egészségünk című műsorunkban Laták Kamillával, a Magyar Vöröskereszt Heves vármegyei szervezetének igazgatóhelyettesével beszélgetünk a Vöröskereszt május 8-ai világnapja alkalmából. A 23 órakor elhangzó hírek után a Vatikáni Rádió magyar nyelvű műsorát sugározzuk, majd a hitvalló témája az Istennel való találkozás helyszínei és viennei Szent János. Erről Szendrei-né Miskolci Mária hitoktató, a Káligárdonyi Géza Katolikus Általános Iskola 6. osztályos diákjaival beszélget. Éjfélkor a himnusszal zárjuk adásunkat. Kedves hallgatóink, műsorismertetéssel legközelebb 23 óra 45 perckor jelentkezünk. Addig is további tartalmas rádiózást kívánunk. Feltámadt Krisztus, valóban feltámadt. Alleluja!
1: Egyházfórum. Beszélgetések és előadások.
2: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Sok szeretettel köszöntjük minden kedves hallgatónkat. Mai adásunkban dr. Csókai András idegsebész professzor előadását hallják. Arról, hogyan hívta segítségül Jézus Krisztust két idegsebészeti missziója során, valamint arról, hogy mit gondol a jelenlegi háborús helyzetben, mit kell tegyen egy keresztény. A moderátor Varga József atya, ecsédi plébániai kormányzó. Hallgassák nyitott szívvel gondolataikat.

0: Az első, ami eszembe jutott a beszélgetésünk kezdetén, hogy hogyan is kezdjem, egy kicsit definiálni szeretném professzor urat, akkor eszembe jutott négy szó: hívő, orvos, idegsebész és édesapa. Ezzel a gondolatokkal köszöntjük szeretettel dr. Csókai András professzor urat, kedves feleségével, és a művész úrral, aki elkíséri a missziói során, és a festményeivel próbálja egy kicsit közelebb vinni az emberekhez mindazt, amit a professzor úr munkájával, missziójával végez. Először is első körben ismerjük a mai helyzetet, ami körbeveszi gyakorlatilag nem csak Európát, hanem az egész világot, ez a háborús helyzet. Kérdezlek, hogy szerinted nekünk, keresztény embereknek hogyan kell ebben helytállni, és milyen iránymutatást tudnál adni, mint keresztény ember nekünk is ebben a helyzetben?
1: Mindannyiunkat ez foglalkoztat. Ki áll közelebb Jézushoz, Putyin vagy az Zelenszkij? Igaz? Ez a kérdés. Mert hogy nem ott vannak, egyik se, az biztos, de mégiscsak kiállhat közelebb. Nagyon nehéz ezt eldönteni. Mondjuk nekem a nagy csalódás volt azért, mert egy olyan 5-6 éve figyeltem a orosz államfőnek a nyilatkozatait, és úgy azt láttam, hogy ha nem is mélyen megélt ortodox hite van, de valamilyen szinten tud azonosulni az ortodox kereszténységgel. De hát azt is tudjuk, hogy az ortodoxia ott azért egy államvallás is, tehát azért az egy más, mint a mi katolikusságunk. Hát azért ezzel a atakkal bármi rosszat, gonoszságot csináltak az ukrajnai magyarsággal, vagy akár a ukránai nemzetiségekkel az ukrán testvérek, de ezzel a maci bajszát rángatták hosszú ideig, de nagyon nagyot ütött. És azért ez túlzás, szóval ekkorát nem szabad ütni, akármi is történt. Tehát azért mégiscsak ez az alapállásom. A mi dolgunk az valóban, hogy a humanitárs segítséget nyújtsunk, és ahogy szerintem nagyon jól fogalmazza a miniszterelnök úr, ami a mi miniszterelnök úrunk, hogy valahogy elkerülni ebből akik nem belemenni ebbe a háborúba, mert hogyha én látok két tagba szakadt embert, amin késeli egymást az aluljáróba, nem biztos, hogy nekem kell szétválasztani őket. Szóval nagyon fel kell mérnem, akkor tudom szétválasztani őket, hogyha mind a kettőt ki tudom ütni. Szóval ez lehet. És mivel nem, tehát azért nem a szeretet vezényli, de ami nekem viszont mindig eszembe jut, amikor egy ilyen dráma jön, mint amilyen a Covid is volt, és most ez nagyságrendileg nem ez a világ legnagyobb problémája, de tényleg nagyságrendileg, és a Covid se, a két év alatt 6 millió áldozatával. A két év alatti 6 millió áldozatot az abortuszban összeszedjük 60 nap alatt körülbelül. 100 000 abortusz van jelen pillanatban naponta a világon, több mint 100 000, 110-re tagsálják, csak Európában napi 4 000. Tehát torony magasan elenyészik ez a probléma azon probléma mellett, ami az anyaméhekben zajlik, és ez már nem teológiai vagy filozófiai kérdés, hogy hol kezdődik az emberi élet. 1961 óta, amióta a tudomány, a nagy tudomány felfedezte a DNS spirálist, az örökítő anyagot, azóta a tiszta materialista gondolkodás számára is világos, mert a tiszta materialista gondolkodás az azt mondatja, hogy a kálium, nátrium, vízmolekulák, koleszterin, fehérjék egyszer csak kitermelik az emberi szellemvilágot. Tehát az, hogy én megbocsájtó szeretettel tudok lenni mondjuk adott esetben bármilyen gyilkos iránt, az vízmolekuláknál, mert nagyon sok víz van az agyban, vízmolekulák és egyéb molekuláknak a terméke. Szóval, de ez nonsens, de fogadjuk el, hogy így van. Fogadjuk el, hogy így van. Akkor is ezen logika alapján a DNS és minden kromoszóma ott abba a megtermékenyített petesejtbe, a zigótába megvan, csak az emberi élet során, ami a fogantatástól indul, más-más gének mutatkoznak meg, mondjuk így lemondanak egymásról, az egyikből lesz agysejt, a másikból meg egy lábköröm sejt, vagy egy hajhagyma sejt, szóval így kell ezt nézni, és innentől fogva teljesen egyértelmű, hogy az emberi személy életének a kezdete nem az, amikor érettségizett, vagy óvodába jelentkezett, vagy éppen megszületett, hanem a fogantatás pillanatán. Tehát ez egy faktum. És sajnos mi az oka? Hát mi az oka? Hát ilyen gonoszak az emberek. Hát ez lehetetlen, igaz? Hát van olyan fiatal pár, legyen az házas pár, vagy egy párkapcsolat, aki gazdasági problémák, vagy párkapcsolati problémák miatt azt mondja, hogy dobjuk ki a 10 éves gyereket az ablakon. Hát ilyen nincsen, ez nonsens, igaz? És nem azért nem mondják, mert félnek a rendőrségtől, vagy ahogy a börtönbe zárják őket, mert tudják, hogy az egy emberi személy, a 10 éves, 3 éves gyerek, ugyanúgy, ahogy a 90 éves édesanyám is, aki csak épp hogy tud kommunikálni velünk, illetve 95 éves most már, ugyanolyan emberi személy, mint ahogy mi itt ülünk és figyelünk egymásra és beszélgetünk. Tehát akkor mi a probléma? Hát az a probléma, hogy zsigeri szinten nem tanultuk meg, nem tanították meg velünk azt, hogy hol kezdődik az emberi élet. És itt mi azt látjuk, hogy ez a kérdés, ez politikailag nem lehet rendezni, mert az a párt bebukik, aki azt mondja, hogy stopp, abortusz, nem lehet a kórházakban megcsinálni. Szóval sajnos ez Lengyelországban sem ment, aki egy sokkal erősebben vallásos ország, mint mi vagyunk. Tehát marad a hétköznapi párbeszéd, és ennek mindenkinek ebbe szerepe van. Ítélet nélküli hétköznapi párbeszéd arról, hogy hol kezdődik az emberi élet egy ilyen egyszerű logikus okfejtéssel, de hát azt nyilván tudjuk, hogy Beethoven se született volna meg még egy jó pár zseni, hát meg maga az Úr Jézus se, hogyha Szűzanya nem vállalja akkor gyümölcsoltó boldogasszony napján ezt a csodálatos pillanatot, és ez mindig eszünkbe kell, hogy jusson, bármilyen kataklizma éri a világot. A második világháborúnak a 25 millió halottja, körülbelül ennyi volt, azt hiszem, az egy évi abortusz termelés, úgyhogy a hétvégeket nem számoltam a különböző országba. Tehát ilyen számokba kell, lehet gondolkodnunk, és az jó, hogy ilyenkor belünk nyilal, hogy erről mennyire kevés szó esik még az egyházba is. Még az egyházba is nagyon kevés szó esik, mondjuk az üldözött keresztényekről is sokkal több szó esik, mint az üldözött magzatokról. Jó, szomorú téma, de szembe kell nézni vele, és egy biztatást adok. Hát ezek jutottak így hirtelen eszembe a kérdésedre, amit ebbe a háborús helyzetről tettünk. Hát remélem, hogy megússzuk, és megbékél ez a két szerencsétlen nép. Hát, illetve a nép az biztos megbékél, a vezetőiknek kell megbékélni.

0: Folytatjuk adásunkat dr. Csókai András idegsebésszel.
1: Az élet, azt tudjuk jól, hogy mindegyikünk számára mennyire fontos, és az élet az a családban kezdődik. Hogy tudjuk meghatározni azt a közeget, azt a szülői házat, azt a családot, ahonnan jöttél, és mit adott számodra, mint orvosnak, mint hívőnek, mint mai édesapának a hit és az életnek a megbecsülése abban a családban, ahol felnőttél?
2: Én egy nagyon mély hívő családból jövök, és különösen az apai vonalon egy nagyon erős hívő család. Nagybátyám Miskolcon szolgál, szintén 96 éves jezsuita atya, ő a családban a Jézus igazi megtestesítője, és nagyon sokat merítkezünk belőle, sok táplálékot, lelki táplálékot kapunk tőle. De meg kell, hogy mondjam, hogy ami a legdöbbenetesebb, hogy az ember hogy hagyja el a gyerekkor hitét. Én nem tudom, hogy ti testvérek ezt hogy éltétek meg, mert azért itt inkább azért nem fiatalok, nem a nagyon fiatalok vannak, bár van egy pár, de mindnyájan fiatalok vagyunk lelkileg, az biztos. De ez egy rémálom, hogy hogy lehet megtartani a gyermekkornak azt a tiszta szívhitét, ami ugye 3 éves korban világbajnok hit, profi, olimpiai bajnok hit, a Szent Atya se vetekedhet avval az ősbizalommal, amivel a teremtő iránt van egy 2 éves vagy 1 éves gyerek, igaz, aki nevet, amikor földobják, nem ijed meg. Tehát az egy csodás dolog, az a tiszta szívhit, át tudjuk-e menteni? Én nem tudtam átmenteni, pedig komolyan mondom, édesanyám még hívtak mindig papot hozzám, talán a pénteki napon jött, mindig ott beszélgetett velünk, és minden rendben ment, de jött az átkozott kamaszkor, és akkor úgy levált az ember erről a hihetetlen, nagyon erős, mély hitről, és ennek oka ez a drága, aranyos feleségem, aki itt ül előttem, de nincs baj, mert most már együtt vagyunk, pontosan jövőre lesz 50 éve, hogy 14 volt, van egy ilyen LGT szám, hogy ő még csak 14, emlékszem. Tényleg annyi volt, és én meg 16, amikor megismerkedtünk, és 3 hónap után eldöntöttük azt, hogy mi együtt fogjuk leélni az életünket. Tehát tulajdonképpen így a házasságunk onnan datálódik, de erre még azért, hogy ez az egyház szerint is megkötessék, 8 évet kellett várni, és megmondom nektek őszintén, mivel nagyon családi körbe vagyunk, mi az, ami elviszi a fiatalokat, akik mondjuk ilyen hívő családból jönnek a templomtól. Mi az? Én szerintem az, nagyon egyszerűen is profánul fogalmazok, a túlzott testiség, ami először lélekkel indul a szerelem, mindig, és egy csodálatos, de amikor bejön erősen a testiség, ott bizony jönnek a kilengések, és az embernek tudja azt, hogy nem ez a tanításnak nem ez a tanítás, amit a templomba hallunk, a szüleink tanítása se, és valahogy az embernek mégiscsak van egy ilyen lelkiismeret furdalása, nem hiszi el Isten végtelen irgalmasságot, szóval én konkrétan engem ez vitt el a templomtól, mert minek gyónjak, amikor már gyónás közben ő rá gondolok, mármint nem úgy, szóval értitek, és akkor, ha meg nem gyónok, hát akkor minek áldozzak? De ha nem gyónok, nem áldozok, mit keresek én ott? És így hagytam el a templomot ostoba buta fejjel, és aki viszont elhagyja a templomot, mindig azt el szoktam mondani, az olyan olimpiai bajnok, mert gyerekkorunkban olimpiai bajnokok voltunk Jézus hídben, aki nem edz, és aki nem edz, és kiáll utána a versenyre, egy boxmeccsre, egy kutyaütő is kiüti, a kutyaütő a sátán. És a mi kapcsolatunkban ez mind a kettőnkre jellemző volt, hogy közösen hagytuk el a templomot. Hittünk mi az Istenben, nem arról van szó, az ember hisz Istenben, Európa is hisz Istenben, hisz abba az Istenben, aki ott magasba trónol a felhők felett, de nem a názáreti Jézus féle Istenben hisz, aki ott van belül a szívében, és állandóan kopogtat a lelkiismeretén keresztül. Mert az ember képes ilyenkor elnyomni a lelkiismeretét, és bizony ebből aztán bajok jönnek, mert szabad prédájává válik a sátánnak, aki 2 óriási bravúrt csinált a keresztényekkel is, kettő hatalmas bravúrja van. Ez a Varga Laci püspökatya tanítása, nekem nagyon beállt ez a fejembe. Az első bravúrja az, hogy elhiteti magáról, hogy nincs. Ezt én is elhittem különben, amikor elkezdtem élni a bűnös életet, sajnos. Ilyeneket is mondtak nekem, hogy Isten arra való, hogy megbocsátson. És ez nagyon tetszett nekem, ezek a ilyen mondatok, mert igazolva láttam, hogy én akkor bármit csinálhatok, pláne orvos vagyok, annyi nehézséget látok, nekem többet szabad, mint a másik embernek. Borzalmas nagy hiba, borzalmas nagy tévedés. És a sátán másik nagy bravúrja, hogyha mondjuk mélyebben hívő lelkek vagyunk már egy kicsit, akkor mindig úgy ver át minket, hogy a jó képébe jön el, aki megoldást ad az életünknek a problémáinkra, teljesíti a még kereszténységbe is burkolt vágyainkat, és ebből is aztán egy nagy ébredés van. A fájdalom az a legklasszabb dolog, a nagy-nagy fájdalom, ami fölébreszt ebből a vallási gőgből, amikor te Isten akaratába akarod bebújtatni azokat az ostobaságokat, amit hívőként csinálsz. Ez minket akkor ért el, amikor elvesztettünk a 10 éves kisfiunkat, nagyon tragikusan. Mondjuk így, hogy epilepsziás baleset, de nem volt igazán epilepsziás, tehát kezelt volt, belefulladt egy 20 centis vízbe a kertünknek a medencéjébe, és mi találtuk meg, gondolhatjátok ezt, hogy ez egy milyen borzalmas dolog volt. Gyertya Szentelő boldogasszonynak a vasárnapján ezelőtt 8 évvel, és bizony ott pedig akkor mi már nagyon mély hitbe jártunk, már 16 éve mélyen megtért katolikusként éltem az életemet a feleségemmel együtt, és azt hittem, hogy minden úgy adódik, Isten mindig mindent elrendez, és csodálatos, jöttek a találmányok, meg mindenféle a tékozló fiú szakasz útján. Ugye a tékozló fiúból való megtérés az 42 éves koromban volt, és 42 évig koromig sajnos össze-vissza kanyarogtam, és ebből a utolsó 10 év az tragikus volt, mert majdnem tönkretettem a csodás szép Erzsébet híd alatt fogant házasságomat 16 éves korunkban, de hát a feleségem megbocsájtó szeretete azért az visszahozott, és a jó Istennek a kegyelme, mert megmutatta magát akár még misztikus tapasztalat formájába, de azt megtapasztaltam, hogy a hívő, hitét gyakorló ember is eljuthat abba a pontba, abba a kísértésbe, hogy azt kezdi el hinni, hogy Isten engem jobban szeret, mint a többit. Különösképpen bánik velem, mert én külön vagyok, mint a többi ember, mert akkora a hitem. Annyi rózsafüzért imádkozom, hogy én külön vagyok, mint a többi ember. Na, ez a vallásos gőg. Ez a vallásos gőg, és ebből, ugye ez a sátánnak a műve, ebből csak az őrületes fájdalom téríti el az embert magához, és amikor egy ilyen őrületes fájdalom elér, nem tudom, hogy közöttetek is van egy ilyen szenvedő, aki még nem tudta elfogadni a közeli szeretet, hozzátartozó barát, feleség, gyermek halálát, annak bizony valahogy ki kell nyögnie azt a mondatot, amit a tékozló fiúnak nem kell, mert annak csak annyit kell mondani, hogy fogadj vissza engem a házadba, bánom bűneimet, de amikor ártatlanul csap le rád a szenvedés, azt úgy gondolod, akkor azt kell kimondanod, hogy Uram Jézus Krisztus, nem tudom miért történt, de te engem jobban szeretsz, mint én magamat. Tehát ez a fontos. Tehát ezt tudjuk kimondani a szenvedésben. Nem tudod, hogy ki kell mondani. Mindig őrá kell figyelni, és ha ki tudod mondani, megkapod azokat a kegyelmeket, amivel azt fogod észrevenni, hogy bármilyen tragédia történt az életedben, legyen az Covid-ba elveszett emberek, Ukrajnába elveszett testvér, vagy bárki, Isten szeretőknek minden a javukra válik, és én ezt tapasztaltam meg ebbe a családi drámában a feleségemmel együtt, és aztán csodálatos dolgok születtek ebből a halálesetből, a missziók születtek meg, és maga az a tudat, hogy nem kell a hozzátartozóinkat, akik elmennek, irigyelni Jézustól. Tehát, hogyha tudom, hogy az édesapa nem súlyos, halálos bűnökbe halt meg, vagy valami akkor is biztos lehetek abba, hogy a lehető legjobb helyen van, sokkal jobb helyen, mint itt ebbe a földi vészbe veszélyeztettségbe, és hogyha ezt mindig az Úr Jézusra figyelek, akkor ez eszembe fog jutni, és eltűnik a félelem, elmúlik a keserűség.

0: Folytatjuk adásunkat, melyben dr. Csókai András idegsebész professzor előadását hallják arról, hogyan hívta segítségül Jézus Krisztust két idegsebészeti missziója során.
1: Nem tudom, jól vettem ki a szavaidból, hogy igazából a hit ott erősödött meg benned, amikor tapasztalatot szereztél Istenről. Most akár a fájdalmakban is, amikor kisfiatokat elveszítettétek, vagy akár a lelki küzdelmekben, amikor a bűnök ellen kellett küzdened. Ilyen az egy találkozás volt a Jóistennel, ami átzökkentett, átmozdította a hitnek a világába, az élő hithez vitt közelebb, hogy esetleg tudnál még nekünk konkrét élethelyzetet mondani, ami megerősített a hitben, és az Istennel való találkozás volt az életedben?
2: Mindig ezen gondolkozom. Misztikus tapasztalatokról lesz szó most, arról lesz szó, misztikus tapasztalatról, hogy vajon te, mint egy katolikus atya, mi a véleményed arról, az értelem útján nem lehet eljutni a tökéletes hitre? Mert én úgy érzem, hogy azoknak kell a misztikus tapasztalat, akik ingadoznak, gyengébbek. Tisztán az értelem útján, ahogy a katolikus egyház tanítja, a katekizmus által, a hittan által, el tudunk jutni a tökéletes hitre, a feltámadásban, és minden, amit az egyház tanító hivatala elmond. Én nem tudtam eljutni, pont például ez a haláleset, meg a nagy bűnök bizonyítják bennem, mert amikor én nagy bűnbánatba estem végre, körülbelül olyan 40 éves koromra, miután majdnem tönkretettem a környezetemet, és elkezdtem újra visszajárni a gyerekkoromnak a templomaiba, amiket elhagytam, elkezdtem újra gyónni, áldozni, de mindig valahogy visszaestem a tivornyázó életbe, mert ez a legprimitívebb dolog, ugye ez volt az én akkor a bűnöm főleg, és mindig visszaestem, de mindig akartam jobb lenni. Tehát akartam vissza a gyóntatószékbe, aztán vissza a pokolba, vissza a gyóntatószékbe, és tényleg a Jóisten látta ezt az erőfeszítést, és azt hiszem ez díjazza, és ilyenkor belép az életedbe, mégpedig általában egy misztikus tapasztalattal lép be, és képzeljétek el, hogy láttátok most is az Eucharisztikus Kongresszuson azt a gyönyörű nagy keresztet, ami ott volt a főoltár mögött a Hősök terén, és az a kereszt volt ki 83 évvel ezelőtt, most már 84, 38-ban is a főoltár mögött, és én azelőtt a kereszt előtt térdeltem 1998. december 12-e előtt jó párszor, és december 12-én, amikor ott érdeltem és bántam a bűneimet, bocsánatot ér esdekelve, rám nézett az Úr Jézus, zihált a mellkasa, kifordította a fejét, és olyan kicsit mérgesen azt mondta, hogy eleget bajlódom veled, most már menj és többet ne vétkezz. És ez volt az a pillanat, ez egy misztikus tapasztalat volt, mert a kereszt megelevenedett. És én addig láttam 7000 keresztet az életembe, de egy se fordította el a fejét, és egynél se szólalt meg az a belső hang, ami így megszólított. Tehát ezt hívjuk misztikus tapasztalatnak. És egyszerűen onnantól fogva más lett az életem. Addig én dolgoztam, mint orvos, próbáltam jól csinálni, ilyen sablonokba gondolkozva, dolgozni, így szoktam mondani, hogy szalonidiótaként, ami nem olyan értelemben idióta, csak arra az értelemben, hogy begyakorult sémákat alkalmaz minden kreativitás nélkül. Tehát így éltem a orvosi életemet, gyógyítottam meg én ember, de nem volt bennem innovatív készség, kreativitás azért, mert nem találkoztam a bennem élő út, igazság és élettel, ami nem csak teológiai értelemben Krisztus, de a tudomány útja, a tudomány igazsága, a tudomány élete, az is Jézus Krisztustól jön, aki bennünk él. És ha avval találkozol, mert tisztultál, kitisztultál, ne csodálkozz, hogy elképesztő jó ötletek fognak jönni a saját szakmádból, tök mindegy, hogy csillagász vagy sarkutató, vagy orvos, vagy éppen vécés néni. teljesen mindegy, mert minden szakmának megvannak a innovatív, kreatív dolgai, amivel nagyot lehet lépni előre. És amikor ez velem megtörtént, utána egy teljesen kicserélt más orvos lettem, tele innovációval, és ez meg is mutatkozott abba, hogy új ötletek jöttek, tudományos sikerek jöttek. Összetalálkoztam a Balázzsal, aki egy nagy adomány, Isten adománya, azért, mert tudjátok, úgy van az, hogy az ember kitalál egy sebészeti ötletet, és akkor elküldi, azt mondja, hogy hú, hát ez baromi jó. Gyógyulnak tőle a betegek. Olyanok, akik addig nem gyógyultak meg, hanem meghaltak, most meggyógyulnak. Hát ez őrület. És látja, és biztos, hogy ha most ezt közlöm, egy pillanat alatt leközli majd a nagy amerikai, meg európai lap, meg a magyar lap, meg mindegyik. És nem így van. Nem így van. Utoléri az embert a Semmelweis éra. Hogy ja, igen, lesöpri. És helyette leközöl egy teljesen harmadrangú, önismétlő, ócska közleményből bármikor, mert az éppen egy olyan helyről jött, a Harvardról, vagy bárhonnan. És azt hittem, hogy egy olyan kapitális nagy ötlet jött, de tényleg az volt különben, és nem. És dobálták vissza a lapok, hogy igen, igen, vizsgálgatni kell, meg még összehasonlító tanulmány, mindenféle ilyen mellékbeszélés volt, hát mondom, ez nem igaz. És képzeljétek el, akkor a Jóisten összekeresztezte a mi útunkat, a művész úrral, hoztam is egy szép könyvét, itt is bele megvan rajzolva, majd esetleg aki meg akarja venni, hogy ő meg megrajzolta azokat az ötleteket, amit én kitaláltam. És úgy meg egyből elfogadták. Olyan ütése van a művészeti rajznak. Tehát az első könyvünk az a tudomány, hit, egy tudomány és művészet együtt a hitben, most meg itt a bangladesi munkánkat rajzolta meg. A bangladesi ikreket is végig rajzoltuk, tulajdonképpen én is azon keresztül tanultam meg az általam kitalált és kifejlesztett műtéteket, hogy állandóan mondtam a Balázsnak, hogy ezt így rajzolt, úgy rajzolt, így rajzolt, úgy rajzolt. Szóval én egy nagyon nagy hibát követtem el ennél a bangladesi ikrek szétválasztó műtét sorozatánál. Nem mértem fel a 18 fős orvoscsapat és tartozékainknak a spirituális állapotát és helyzetét. Nem mértem fel. És azt kell, hogy mondjam, ajtóstól rontottam a házba. És ezt, aki hittel akar valamit csinálni, ezt nem szabad. Ez baki. Mi lett ennek a következménye? Egy, miért rontottam én ajtóstól a házba? Elmondom nektek. El kell képzelni, hogy így a két fej így össze van nőve. A két összenőtt fejecske szétválasztásának van nem az agyak szétválasztása a legnagyobb probléma. Az is nagy probléma, de attól legfeljebb, idézőjelbe mondjuk lebénul, megbénul, mert a mozgató mezőt roncsoljuk a szétválasztás közben. Nem is az artériák szétválasztása a probléma, mert egyik fejből be, másikon át középen el lehet vágni. Az átfutó idegpályák az már probléma, de azt ki lehet titrálni úgynevezett ilyen MR traktográfiával, és nagy valószínűséggel azt lehet mondani, átvághatók, mert ha az, hogy nem átvágható, akkor nem lehet szétválasztani. A legnagyobb probléma, képzeljétek el, a közös vénáknak a szétválasztása. Mert minden koponyában itt középen egy hatalmas nagy vénás öböl fut, ezt nem tudjuk, mert nem ismerjük teljesen a saját, nyilván az agyi ereinket, mert nem tanultuk. Tehát van nagy közös véna a két összenőtt fejben, nagy közös vénás rendszer van, és ha odaadom az egyiknek, akkor a másik hal meg, ha meg a másiknak egyik hal meg, nem lehet ketté osztani. És amikor én kim voltam Dakkába, és találkoztam az ikrekkel 2017. november 30-án, akkor rögtön ezt észrevettem, láttam, és csatlakozva az előttem szóló komoly idegsebészekhez, akik hónapokkal előtte már látták, véleményezték, nem lehet a gyerekeket szétválasztani. És akkor képzeljétek el, az történt, hogy elkezdtem mondani a Jézus imát. Uram Jézus Krisztus, könyörülj rajtam, bűnös emberem. Én ezt akkor tanultam meg, amikor a kis Marcikánkat ilyen tragikusan elvesztettük. elvesztettem. Akkor a Jézus ima gyógyított meg tulajdonképpen. Hogyan gyógyít téged a Jézus ima? Hogyan gyógyít? De lehet ez egy mély más ima, rózsafüzér is lehet, csak azt egy kicsit bonyolultabb végigmondani. Például mondjuk egy nehéz műtéti helyzetbe. A Jézus ima úgy gyógyít téged meg, hogy van benned mondjuk félelem, amiből meg kell gyógyulnod. Például félünk most a háborútól, igaz? Hogy majd ide jönnek, vagy nem tudom. De van lehet más is, harag. Hú, mennyire tönkreteszi az embert a gyűlölet. Gyűlölöm, gyűlölet, gyűlik az ölet. Gyökösi Bandi bácsi tanítása, bennem gyűlik az ölet, magamat teszem tönkre, hogy gyűlölöm a szomszédomat, mert mit tudom én, múltkor letaposta a füvet, vagy nem tudom, ilyen baromságok miatt is kialakulnak elképesztő viták, közlekedési vétségek miatt is kialakulnak ilyen viták. Hogyan tudom ezt én, hogy ez ne hason rám? Úgy is tudom, hogy azt mondom, a názáreti Jézus nevében parancsolom, hogy távozz tőlem, sátán, távozz tőlem félelem, távozz tőlem gyűlölet. Ez ideig, óráig megy, de biztos lehetsz benne, hogy visszajön. Visszajön a házadba. Hogyan tudod, hogy ne legyen, hogy ne akadályozza a gondolkodásodat? Mert minden ilyen stressz, ami gyűlöletből, félelemből, egyebekből, irigységből, bármilyen bűnből fakad, akadályozza a gondolatot, akadályozza a tiszta gondolatot. Ki is mutatták különben, hogy a szinapszisokat, amik az idegsejtek között vannak, gátolja. Tehát nem leszel kreatív, mert avval vagy elfoglalva, hogy félel,

Andriskám, te ettől a műtéttől most baromira félsz. Mert félsz, hogy meghal a beteg a műtőasztalon. Ezzel, hogy kimondtam, ezzel egy távolságot fogok tudni felvenni a félelmemtől. Elfogadom, hogy van félelmem, mert szabad lennie, de beteszem a sarokba, nem hat rám. Miért nem hat rám? Mert Jézusra figyelek. Odapofozom magam vissza, és mindig odafigyelek az Úrra. Nem a félelmemre figyelek, nem a haragomra figyelek, nem a mit tudom én milyen kísértésekre figyelek, hogy ennek a hölgynek milyen szép lába van, vagy nem, most értitek, hát mindenféle baromságok juthatnak az eszébe az embernek. Nem arra figyelek, az Úr Jézusra figyelek. Hogy figyelek? Mondom magamba, kimondom a nevét, és avval hozom magamat a jelenbe, hogy hozzárendelem a légzésemhöz. Kilégzésre Jézus, belégzésre Krisztus. Így, ilyen állati egyszerű. Csak csinálni kell. De lehet másima, azt is lehet mondani, hogy Isten jó. Vagy lehet, aki megkérdeztük először a Jálics atyát egyszer, a szemlélődő ima nagy tanítómesterét, hogy mit csináljon, mit mondjunk azoknak, aki nem hisz. Nem hisz. Azt mondja, mondja egy nagy példaképének a nevét. Azt mondogassa, akit mindig tisztelt, szeretett. Hát nem tudom, hogy ez mennyire működik, de egy biztos, ha Jézusra figyelek, nem foghatni rám a félelmem. Nem azt mondom, hogy én egy ilyen klassz srác vagyok, hogy én semmitől se félek, de van bennem félelmem. Szabad lenni, csak nem arra figyelek. Értitek? Ez egy iszonyú fontos dolog, mert az vagy, amire figyelsz. Próbáljátok ki. Csak ezt gyakorolni kell. Gyakorolni kell, mert ha nem gyakoroljuk a mély imádságot, nem fogjuk tudni előrántani a vészhelyzetbe a kis hátizsákunkból. Na, ezt kezdtem el mondani ott Dakkába. Uram, Jézus, könyörülj rajtam. Mentem le a lelkem mélyére, ahol már nem volt félelem, hogy ezt úgyse lehet megoperálni, meg ilyenek. Jöttek a tiszta gondolatok. Mi az, amikor elérkezel a lelked mélyére, ott van az úri názáreti Jézus. Azt mondta, én bennetek vagyok, ti meg én bennem. Na most vagy azt csináljuk, hogy a felét hisszük el, amit mond, vagy az egészet. De hát ilyen nincsen. Van egy barátom, egy idegsebész barátom, az mindig Totyának hív, nem tudom miért. Ez mindig azt mondja, hogy te Totya, jókat mond ez a Jézus, de nem mindenbe értek vele egyet. Hát így meg nem lehet, ugye ez így nem lesz jó, mert akkor ha egyet kell vele érteni. Tehát bennem, igen, itt van bennem, nem a felhők mögött van, ott fenn a magasba. Tehát ezért nagyon vigyázni kell, jó, hogy használjuk a jó Isten fogalmat, meg az Isten fogalmat, de ott egy nagy katyvasz jöhet létre, mert 2000 vallás használja a Földön az Isten fogalmat. Hát milyen Isten az? Hát mert én a kedves muszlim testvérek Istenében én nem hiszek. De nem hiszek, ha nem tudom én milyen gurunak az Istenébe se. Nagyon tisztelem, és csodás dolgokat hozott létre az a fajta hit, mert keresték az Istent, sok mindent rádöbbentek, de nekünk olyan Istenünk van, aki megmutatja magát, hogy én ilyen vagyok. Én vagyok a ti Istenetek, és ez az Úr Jézus. Amilyen Jézus, olyan az Isten. Mi abba az Istenbe hiszünk. Nekünk nem kell keresni. Tehát amikor érsz, mész le a lelked mélyére, ott vele találkozol, és onnan igazság, kreativitás, intuitív ötletek jönnek, nem csak hitötletek, hanem a saját tudományod ötletei. És azt mondta nekem az Úr Jézus, hogy vedd el mindkettőtől. Vedd el mindkettőtől. Vedd el mindkettőtől. És itt belépett már a tudományos gondolkodás. Hát de hogy, Uram? Hát hogy vegyem el én a nagy vénát mindkettőtől? Hát az egyiktől élveszem, a másik meghal. Hát úgy vedd el, hogy katéteres eljárással fölmenni katéterrel a vénába, felfújni a balont, nézni, hogyha elzárom, van-e a kiegészítő vénán elvezetés. Majd gyerekeknél ez még gazdagabb ez a hálózat. És van ez a nagyon csodás barátom, ő is kárpátaljai, egy zseni ebbe a katéteres érsebészetbe, azt meg tudta ezt csinálni, le tudta így zárni, tesztelni ezeket a közös vénákat, és így jutottunk el addig, hogy neki indulhattunk a nagy műtétnek. De mi lett ennek a következménye? Én ezt elkezdtem mondani, hogy gyerekek, ezt a missziót, ezt nem én vezetem, vagy a
plasztikai sebészbarátom, hanem az Úr Jézus Krisztus. Ő a főnök.

ő vezeti. És közben még a Balázsral dolgoztunk, itt elmondta a kis disztraktoros ötletet, meg mindent. Azt is még Jézus imába megkaptuk ezeket az ötleteket. De ettől engem elkezdtek hülyének nézni. Ez volt a probléma. Nem értettem meg azt, hogy nem lehet hirtelen megtéríteni mindenkit. És hogy mondjam, ebből aztán nagyon kellemetlen szituációk adódtak, és ez pont a Balázzsal történt, hogy ő tökéletesen megtanulta azt, hogy a kivett csontdarabokból hogy építi fel a gyerekeknek a koponyáját. Hogy halottakon megtanulta, begyakorolta csodálatos módon, ott a rajzoknál is megvan. És mit tesz Isten? Amikor a műtétbe odaértünk, hogy ő ezt megcsinálja, egy másik asztalon a terem végébe, jöttek a plasztikai sebészek, és valósággal einstandolták, nem engedték dolgozni. Tehát óriási viták keletkeztek, rosszul csinálták meg, és amiatt lett az egyik gyereknél a borzasztó bevérzés. És azóta is mindenféle ilyen veszekedések vannak. Tehát a sátán oda be akarja tenni a lábát, ahol ennyire ott van Jézus Krisztus, ahova ennyire behozzuk. És jól kell tudni ezt a problémát kezelni. Rengeteget imádkoztunk, és végül a gyerekek életben maradtak. Igaz, hogy az egyik az egy eléggé retardált állapotban. Tehát győzött az Úr, de ha legközelebb neki mennék, akkor nem rontanék ennyire ajtóstól a házba, mert hát tudomásul kell venni, hogy ha azt mondod a másik orvosnak, hogy figyelj, ezt Jézus Krisztus csinálja, én csak a pulikutyája vagyok, és próbálom csinálni, amit mond, akkor azt mondja, hogy ez a pali, ez egy hülye, vele nem kell hallgatni, úgyhogy át kell nyúlni a feje felett, és ki kell dobni innen. És ilyen rettenetes ellentétekkel mente le ez a misszió, és még most is nyomon viseli, de hát az Úr Jézus segített. Például letiltották most nemrég a Mária Rádióba az imádságot a gyerekekért. Ugye mondjuk így, és ők is kereszténynek vallják magukat, tehát itt egy nagyon érdekes dolog van, látjuk a politikai életben is, most már mindenki ott van a Damaszkuszi úton, tök mindegy, hogy kommunista volt, vagy bármi volt, tök mindegy, már ott tolong, és akkor innen kell kiszűrni, hogy hoppá, hol találod te meg a valódi igazságot, hol találod meg, melyik van közelebb az Úr Jézushoz, hát az elején is. Ezzel kezdtük. Viszont van egy másik misszió, ahol szintén a Balázzsal voltunk, a nigériai misszió, ott egy más világ van ebből a szempontból. Azért, mert az egy katolikus kórházban van. A kórház rettenetes nehéz körülmények vannak. De a kórház igazgatója egy pap. Képzeljétek el, a főorvosi gyűlés az a templomban van, a mise után. Szóval ez megadja az alaphangulatot. Persze, ott is vannak ellentétek, de az, hogy minden nap te tudsz reggel 6-kor a kórházba misére menni, szentáldozáshoz járulni, magadhoz tudod venni az Úr Jézusnak a valóságos testét, a valóságos testét. Az egy óriási erő.

0: Kedves hallgatóink, mai adásunkban dr. Csókai András idegsebész professzort hallották. Az előadás 2022. március 11-én készült Ecséden. A moderátor Varga József atya, ecsédi plébániai kormányzó volt. A beszélgetés folytatását egy hét múlva ugyanebben az időpontban sugározzuk. Az előadás rögzítésében Birincsik Márton volt segítségünkre. Búcsúzik az adás szerkesztője, Domán Vivien. Dicsertessék a Jézus Krisztus! Elhangzott műsorunkat vasárnap 22 óra 10 perctől ismételjük meg.
1: Beszélgetések és előadások. Egyházfórum című műsorunkat hallották.

0: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
1: A csend hangjai. Értékeinkről szólva.
2: 21 óra.
0: Hírek a Szent István Rádióban.
3: 14. Leó pápa következő nemzetközi útja szeptember 25-e és 28-a között Franciaországba vezet, amelynek során felkeresi az UNESCO székházát is. A Szentszéki Sajtóközpont igazgatója Matteo Bruni nyilatkozatot tett közzé, miszerint a Szentatya elfogadta a francia elnök, a franciaországi egyházi vezetők és az Egyesült Nemzetek Nevelésügyi Tudományos és Kulturális Szervezete igazgatójának meghívását. Ez lesz Leó pápa 5. nemzetközi útja. 14. Leó pápa jóváhagyta a mesterséges intelligenciával foglalkozó több dikasztérium képviselőiből álló bizottság létrehozását. Tekintettel az MI jelenségének az elmúlt évtizedekben bekövetkezett fejlődésére és használatának az utóbbi időkben tapasztalható gyors ütemű elterjedésére, az emberre és az egész emberiségre gyakorolt lehetséges hatásaira, valamint az egyház minden emberi személy méltósága iránti, különösen a teljes körű fejlődésükre irányuló elkötelezettségére hagyta jóvá ezt a Szentatya az indoklás szerint. Magyar Péter örül, hogy a magyar-lengyel kapcsolatok visszakerülhetnek megérdemelt helyükre. Ezt maga a miniszterelnök hangsúlyozta, miután udvariassági látogatást tett Gregor Ries bíborosnál, krakói érseknél a Wawelben. Megtisztelőnek nevezte, hogy első útja Lengyelországba vezethetett, megjegyezze, hogy régi hagyományt élesztett fel ezzel. Azt mondta, személyes döntése volt, hogy Krakkóban kezdi, majd Varsóban folytatja a látogatást. Büszke vagyok arra, hogy a magyar emberek felhatalmazásának köszönhetően az új magyar kormány vezetőjeként tovább erősíthetem az 1000 éves magyar-lengyel barátságot és szövetséget, fogalmazott. A visegrádi együttműködés felélesztéséről, erősebbé tételéről beszélt Magyar Péter első külföldi miniszterelnöki útján a lengyelországi Krakkóban. A kormányfő újságíróknak azt mondta, az együttműködés alapjának az élő és erős lengyel-magyar kapcsolatnak kell lennie. Elmondta, delegációja, amelynek több miniszter is tagja, ismerkedő látogatásra érkezett, de konkrét ügyekben is szeretnék lefektetni az együttműködés alapjait. Példaként az infrastruktúrát, a kultúrát és az agráriumot említette. Hozzátette, hogy a két ország honvédelmi miniszterei is egyeztetni fognak. Hazarendeli Magyarország varsói nagykövetét Orbán Anita, jelentette be a külügyminiszter a Facebook oldalán. Azt írta, a magyar-lengyel kapcsolat új időszak előtt áll, új alapokra kell helyezni az együttműködést. Miniszterelnök helyettesnek nevezte ki Ruf Bálint miniszterelnökséget vezető minisztert Magyar Péter. A kormányfő ezt a Facebook oldalán közölte akkor, amikor első hivatalos miniszterelnöki látogatására indult Lengyelországba. Nyilvánosságra hozták a kormány.hu oldalon a kegyelmi ügy azon dossziéját, amely az igazságügyi minisztériumban található. Az iratokhoz fűzött tájékoztatásban azt írták, a dokumentumok közzétételének oka, hogy a magyar társadalomnak joga van megismerni, miként születhetett meg az a kegyelmi döntés, amely egy pedofil bűncselekmény eltusolásában közreműködő személy számára biztosított kegyelmet. Az oldalon az igazságügyi minisztérium kegyelmi főosztályának előterjesztése található meg, egy irat arról, hogy a kegyelem gyakorlását Répási Róbert parlamenti államtitkár nem javasolja, valamint Varga Judit igazságügyi miniszter Novák Katalin köztársasági elnöknek írt levele. Hivatalos megkeresés esetén átadja a K. Endre kegyelmi ügyében született iratokat a kormánynak a köztársasági elnök hivatala, a Sándor Palota erről közleményben tájékoztatta az MT-t. Előzőleg Magyar Péter kérte az Súlyog Tamás köztársasági elnöktől, hogy a Sándor Palota is hozza nyilvánosságra az ott lévő dossziét a személyiségi jogok tiszteletben tartása mellett. A kegyelmi ügyről annak kirobbanásakor 2024. februárjában értesültek az akkori kormány tagjai, írta a Fidesz. Felháborodásunkat jól mutatta, hogy a kormány egyetértett az érintettek lemondásával, áll a frakció közleményében. A volt kormánypárt szerint Magyar Péter tájékoztatóján nem hangzott el új információ az üggyel kapcsolatban. Ruszin-Szendi Romulus honvédelmi miniszter Sándor Zsolt altábornagyot kérte fel a honvéd vezérkar főnökének, aki elvállalta a feladatot. Sándor Zsolt altábornagy több mint 3 évtizedes katonai pályafutása során végigjárta a ranglétrát a szakaszparancsnoki szintől a legmagasabb vezetői beosztásokig, szolgált külföldi műveletekben, NATO környezetben és bizonyított vezetőként, emberként és katonaként is, mutatta őt be a tárcavezető. A hétvégén érkezett jelentős mennyiségű csapadék nagyrészt gyorsan beszivárgott a talajba, de ez az aszályos helyzetben csak átmeneti enyhülést jelent, közölt az Országos Vízügyi Koordinációs Központ ülése után az MT-vel az Országos Vízügyi Főigazgatóság. Az esőkből a vízügy a bevezetett intézkedésekkel mintegy 10 millió köbméterrel növelte a visszatartott víz mennyiségét. Végül az időjárásról. Holnap többnyire derült lesz az ég gomoly felhőkkel, helyenként előfordulhat zápor, esetleg zivatar, a szél felélénkül. A hőmérséklet szerdán hajnalban 6 és 11 fok között, napközben 23-24 fok körül alakul. Híreinket hallották.
2: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
4: Üljünk le egy kávéra. Önök a Szent István Rádió Kávéház című műsorát hallják.
5: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves hallgatóink, a mikrofonnál a mai műsor szerkesztőjét, Farkas Erzsébetet hallják. Tartalmas rádiózást és kellemes időtöltést kívánok Önöknek! Mai műsorunkban az 50 éves Miskolci Reflex Együttesről lesz szó. Riportjaimban a zenekar frontemberével beszélgetek, és beszélgetéseink közben természetesen a Miskolci Reflex Együttes zenél nekünk, mint ahogy most is. Hallgassuk először a prológ, vagyis a bevezető felvételüket.

0: Bárdos Istvánnal, a Reflex zenekar és együttes vezetőjével, frontemberével ültem le beszélgetni. Általában, ha mi ketten találkozunk, akkor az állandó témánk az utazások világa, most azonban egy teljesen más témáról beszélgetünk, a miskolci rock legendáról, a Reflex együttesről, zenekarról, mert a kezemben tartok egy könyvet, amely a közelmúltban jelent meg az Öntollából, és egy mottóval kezdem a riportunkat, Huyber Szabolcstól idézem, a dalból a zene az, ami megfogja az embert, a szöveg pedig az, ami ott is tartja. Ez a miskolci Reflex együttes mottója, ars poetikája?
1: Hát ez a két sor, ez mindent elmond. Azt, hogy miért érdemes zenélni, azt, hogy hogyan kell csinálni, azt, hogy mitől lesz esetleg érdekes, mitől kíváncsi rá a közönség. Hát gyakorlatilag ez valóban ez a zenekarnak a mottója. Én, amikor annak idején régen elköteleztem magam a különböző dolgok iránt, akkor nekem volt egy nagy álmom. Én két dolgot szerettem volna csinálni, zenélni és utazni.
0: Mind a kettő sikerült, megadatott önnek.
1: Hát igen, ilyen szempontból szerencsém volt, mert egyrészt szerencsés időszakban, szerencsés korszakban kezdett el a zenekar játszani, hiszen a 60-as években indultunk, akkor gyakorlatilag ez egy lázadás volt, minden ellen lázadtunk, amit csak éppen eszünkbe jutott, és próbálgattunk különböző zenéket, próbálgattunk különböző stílusokat, magunk is tanultunk, és hát úgy tűnik, hogy a végére sikerült egy jó zenekarnak lennünk.
0: Igen, mert hogy a miskolci Reflex együttes egy legendás együttes. Nem véletlenül előlegeztem meg azt a kifejezésemet, hogy miskolci rock legenda. Kezdjük akkor el a zenekar történetének ismertetését.
1: Hát ez a fél évszázad azért nem volt ennyire egyenes, voltak azért benne kisebb kunkorok, de arra érdemes visszaemlékezni, hogy a 60-as években, amikor megindult ez az igazán rockzenei őrület, gondoljunk a Woodstockra, és a Woodstock utáni időszakra, amikor mindenki, aki úgy gondolta, hogy képes rá, gitárt fogott a kezébe, és zenekart próbált csinálni, hát mi is ekkor kezdtük, és hát az első időszakokban azért az együtteseknek nem volt olyan egyszerű és könnyű dolog, hiszen senki nem tudta, hogy hogy kell csinálni, hogy kell egy zenekart alapítani, mire kell odafigyelni, honnan lesznek hangszerek, hogyan lesznek fellépések. Tehát gyakorlatilag mindent önmagunktól autodidakta módon kellett megtanulni. Pontosabban igyekeztünk az angol száz zenekarok stílusát, kinézetét lemásolni, és hát nyilván a dalait is. Most az akkori angol tudásunkkal el lehet képzelni, hogy milyen halacsa szövegek hangzottak el a színpadokról, de aztán később ezek kisimultak, kiegyenesedtek, aztán jöttek a saját dalok és a magyar számok, és hát gyakorlatilag azok voltak a zenekaroknak a döntő sikerei és érvei, hogy milyen új dalokkal tudott jelentkezni, milyen új dalokkal tudta megfogni a közönséget. Nekünk ugye a 60-as évek végéről beszélünk, mert akkor alakult a zenekar. Én egy-két évvel korábban érettségiztem, és teljesen kezdőként belevágtunk ebbe a dologba, és azt tudni kell, hogy abban az időszakban Magyarországon a Balaton volt a legfőbb, legérdekesebb dolog, ami létezik ma a világon. Még csak nem is a főváros, hanem ugye a nyári időszakban mindenki a Balatonra indult, és hát a könnyűzenei élet is gyakorlatilag ott kezdődött, és ott folytatódott. És mi nagy bátran belevágtunk, és irdatlan nagy szerencsénk volt, mert mi a 3 évet lent gyakorlatilag kezdő zenekarként ott játszottunk olyan színpadokon, ahol az elődeink közül, vagy a nagyok közül, akár a Szörényi Fivérek, akár a Ferm, akár a Sámson, és ma nagyon sok ismert zenész ott kezdte a pályafutását. Ezek ugyan vendéglátóipari helyek voltak, de könnyű zenét és az akkori slágerzenét játszott minden zenekar, és ez messze nem vendéglátós zene volt, de ez vonzotta a közönséget, ez vonzotta a fiatalokat, dugig volt minden balatoni helyen nyáron, és hát ott, amikor több hónapon keresztül egyfolytában játszani kellett a zenekarnak, ott tényleg meg is tanult játszani.
0: Beszélgetésünk folytatásában most meghallgatjuk az együttes Hajnalról szóló dalát, hiszen egészen pontosan a felvétel címe is ez, vagyis Dala Hajnalról.

0: Milyen zene volt ez? Rockzene? Egyértelműen rockzene?
1: Hát az első időszakban inkább popzenéről beszélünk, mert ahogy alakultak az évek, úgy alakultak a stílusok is. Tehát először az az úgynevezett könnyen emészthető popzene volt, ami megragadta a zenekarokat. Dallamos, énekelhető, mindenki által könnyedén énekelhető, sőt, miután 2-3 akkordból állt egy szám, még a közönségből is nagyon sokan hazamentek, és megpróbálták lejátszani a dalokat, és az ment is, mert nem volt annyira nehéz. És gyakorlatilag a popzene után alakult egy kicsit komolyabbá a dolog. A popzene a beat zenébe torkolott át, a beat pedig aztán később a rocknak a különböző válfajaiba, először a könnyebbe, majd a keményebb rockba, aztán voltak szélsőséges hajtások is ebben, és aztán úgy a századfordulók előtt időszakra kialakult egy nagyon hasznos és okos stílus. Ez a rockzenének voltak emészthetői fajtái, és voltak a kicsit keményebb vagy szélsőségesebb vonalak, de gyakorlatilag innentől kezdve beszélhetünk arról, hogy rockzene volt.
0: És milyen zenét játszott ezen belül a Miskolci Reflex zenekar? Meg lehetett önöket ismerni? Volt egy sajátos stílusuk?
1: Hát hogyne, mi 1974-ben jöttünk az a Balatonról 3 év után, és sikeresen elnyertük az ifjúsági házba a pályázatot, és onnantól kezdve a mi klubunk az ifjúsági házban volt, ezek egészen 74-től 79-80-ig, és hát nyilván azokat a zenéket játszottuk, amit a fiatalok akkor hallottak a rádióból, és még itthon nem voltak lemezeken, de zenekaroktól és a rádióból lehetett ezeket hallani, és hát nyilván a zenekarok, az akkori zenekarok igyekeztek minél jobban átvenni ezeket a nótákat, és gyakorlatilag általuk ismerte meg a közönség nagyobb része ezeket a dalokat. Ezek könnyen emészthető, elsősorban slágerzenék voltak az első időszakban, és az idő haladtával aztán keményedtek. Nekünk rögtön az első pillanatoktól kezdve voltak saját dalaink. Tehát játszottuk az angol száz zenekaroknak az ismert nótáit, de mi hozzákezdtünk rögtön az elején saját nótákat is írni, és azok aztán meg is maradtak hosszú időn keresztül.
0: Kik voltak az alapító tagok?
1: Hát ez egy érdekes történet, ugyanis mi hárman, akik az annak idején a leges-legelső zenekart alapítottuk, mert az első 3 évben, tehát mi 70-ben kezdtük a Balatonon, és akkor még minket Deltának hívtak. Kolencsik Imre, Szergely, a Kovács Kálmán és én voltunk a 3 alapítótag, és mindig jöttek hozzánk, vagy mentek el tőlünk, de idők folyamán ez úgy alakult, hogy gyakorlatilag mind a mai napig ez a 3 ember ez egybe van, barátságban van, jó kapcsolatban vagyunk, tehát tulajdonképpen itt van egy 50 éves zenei múlt és egy 50 éves baráti vonal.
0: Miért lett éppen Reflex zenekar a zenekar neve? Hogyan lett a Deltából Reflex?
1: Hát amikor 1970-71-ben lejátszottunk a Balaton, akkor még Delta néven játszottunk. 74-re úgy éreztük, hogy mi már nagy zenekar vagyunk, hosszú hajjal, megfelelő kinézettel, normális zenekari hangszerekkel és felszereléssel, mert ez nagyon fontos volt, hogy a hangzás az olyan legyen, amilyennek kell lenni. És akkor eldöntöttük, hogy akkor válaszunk egy olyan nevet, ami egy kicsit nemzetközibb, egy kicsit jobban elfogadott. Mindenki hozott valami ötletet, volt, aki Edisont hozott, vagy nem is tudom már pontosan miket. Végül én hoztam a Reflexet, én találtam ki, és gyakorlatilag úgy fogadtuk el, hogy innentől kezdve a mai napig Reflex zenekar néven dolgozunk.
0: De mi miatt választotta ezt a nevet? Volt valami különleges oka erre?
1: Hát nem hinném már, én nem emlékszem rá. Ez néhány jó névvel ezelőtt volt. Inkább olyan nevet kerestünk, ami hangzatos. Ugye akkoriban Omega, Illés, tehát nem voltak ezek a hosszú, elnyújtott nevek, hanem inkább csak rövid szótagokból álltak a zenekarok, és abból olyat kellett találni, ami mutatós volt. Ugye akkoriban inkább az egy szavakból álló zenekar nevek voltak, és így jött a Reflex szóba.
0: A folytatásban most a legendás DVTK, vagyis a Diósgyőr induló szól a Reflex együttes előadásában, itt a Szent István Rádióban.

0: Azt említette, hogy önökre jellemző igazi slágerek már az elején adtak elő saját dalokat. Hát melyek is a Reflex együttes igazi nagy slágerei? Melyek voltak a szó szerint a zászlós hajók, amelyekkel nagy-nagy sikereket értek el?
1: Hát miután a zenekarnak több korszaka volt, ugye mert a 70-es évektől a 80-as évekig volt a klasszikus Reflex, ott volt egy rövid átalakulás, és aztán 79-től jött az új Reflex, ami szinte gyakorlatilag az ország egyik legkiresebb zenekarának sikeredett, tehát akkor voltunk a legközelebb ahhoz, hogy valóban komoly sztár legyen a Reflexből. Így azt kell, hogy mondjam, hogy voltak könnyebb, slágeresebb ízű dalok a legelején, itt Artur bácsi, a Peretes bácsira gondolok, vagy az 1977-ben született Hajrá Diós Győr, a Diós Győr induló, ami mind a mai napig a DVTK hivatalos indulója.
0: És azt a dalt ön írta?
1: Hát azt én írtam, és a zenekar hangszerelte, tehát ezt persze a szerzője én vagyok, de gyakorlatilag olyan köntösben, hogy ma a dal megszól, a többieknek a segítségével öltöztettük fel. És a második időszakban, ugye, amikor az új Reflex jött, akkor már egy keményebb, rokkos, kőkemény rockot játszottunk, és hát akkor azért voltak már olyan dalok, amik aztán később a országos ifjúsági magazin slágerlistájára felkerültek. Itt lehet gondolni a Madári Esztőre, a Várótermek albérlője voltál, az Álmodj örökké, a Magyarország, és még sorolhatnám ezeket a dalokat. A zenekar egyébként két saját CD-t adott ki, plusz egy harmadikat, ami inkább csak egy összefoglaló volt, és gyakorlatilag ezek a dalok ott is megtalálhatók, és a zenekarnak a reflexrock.hu honlapján pedig ugyancsak ott van az összes dal, mégpedig úgy, ahogy a CD-k megjelentek, úgy a CD-k kapcsán azok a dalok ott ráklikkel az ember a megfelelő borítóra, akkor ott jönnek fel azok a dalok.
0: Azt említettem a beszélgetés elején, hogy kezemben tartok egy könyvet, melynek címe Miskolci rocklegenda, Reflex, egy zenekar története. Mit lehet tudnunk erről a könyvről? Mi indokolta a megszületését? Éppen az 50 éves évforduló?
1: Nem feltétlenül. Én mindig is úgy gondoltam, és inkább onnan kezdeném, hogy tulajdonképpen ez a zenekar lokálpatrióta volt. A kihívások ellenére és a csábítások ellenére ez mindig miskolci zenekar maradt. Azt mi nagyon jól tudtuk, hogyha országos hírű banda szeretnénk lenni, akkor muszáj Pestre költöznünk, mert egyszerűen akkor ez volt a megoldás, nem lehetett más kitalálni, akkor nem úgy volt, mint a mai nap, hogy Gyulától Sopronig jönnek, és vadonatúj szép jó zenekarok születnek, akkor egy megoldás volt, Pestre kellett menni. Ezt pedig mi nem nagyon akartuk vállalni, és inkább úgy gondoltuk, hogy maradnánk miskolciak, és azért gyakran fel kellett ugye Pestre járnunk, mert a kapcsolatokat az csak ott lehetett megszerezni. És egy másik érdekes dolog a könyv születésével kapcsolatban pedig az, hogy én úgy gondolom, hogy a Reflexen kívül az utóbbi jó néhány évtizedben itt rengeteg olyan nagyon jó zenész és nagyon jó zenekar született a városban, akik mind megérdemelnék, hogy hasonló könyvekben emlékezzenek meg róluk. Sajnálatos tény, hogy ugye az Eddán kívül gyakorlatilag nem jelent meg egyetlen egy zenekarról sem könyv. Ez egy hiánypótló könyv gyakorlatilag, hiszen, mint ahogy az Edda számított annak idején az egyes számú zenekarnak, Miskolcon a Reflex a kettes számú zenekarnak, annak ellenére, hogy miskolciak maradtunk, de gyakorlatilag így ebből, erről a két zenekarról maradt fel úgy a utókor számára írásos emlék, és hogyha valaki kíváncsi rá, akkor végig tudja olvasni, hogy hogyan is történt. Mi történt, ha 50 év alatt?
0: És hogyan írta meg, hogyan szerkesztette össze ezt a könyvet? Hiszen 50 évet könyvbe foglalni, közel 300 oldalas könyvbe, nem könnyű feladat.
1: Hát a könyv két részből áll. Az első részbe végigviszem az én gondolataimon keresztül a zenekar születését a mai napig. Ebben benne vannak a nagyon sikeres évek, benne vannak a kevésbé sikeres évek, és benne van a utolsó 15-20 év, amikor a zenekar talán az egyik legmagasabb szintre emelkedett. És a könyv második részébe pedig, miután ugye az első rész a szubjektív, én írtam, a második részébe lehetőséget adtam a tagoknak, hogy ők maguk mondják el, hogy ők hogy gondolják a viszonyukat a zenéhez, hogy kerültek a bandába, mit éreztek itt, miért csinálták, vagy mik a terveik, vagy egyáltalán hogyan élik az életüket. Így gyakorlatilag két egységes, de különálló szerves részből áll a könyv. Az első a zenekar története, a második pedig a tagok visszaemlékezései a saját dolgaikra. Tehát ez a könyv tulajdonképpen a zenekarnak az életpályája is, de egyúttal az én életutam is, zenei életutam is.
0: Beszélgetésünk folytatásában most szóljon ismételten egy dal a Miskolci Reflex együttestől. A felvétel címe A Miskolci villamoson.

0: Milyen példányszámban jelent meg a kiadvány?
1: Hát a Bíbor kiadóvállalata a könyvkiadását 1000 példányban jelenik meg, és meglátjuk, hogy mennyire lesz sikeres. Nyilván, akik annak idején kedvelték a zenekart, azok keresni fogják a könyvet, akik kíváncsiak egy ilyenre, azok is fognak benne nagyon sok érdekes dolgot találni, én úgy gondolom, hiszen amikor a 80-as évek végén volt a zenekarnak egy nagyobb üres járata. Ugye a 80-as évek elején, a 82-ben oszlott fel az új Reflex. Ez volt egyébként, ami a legsikeresebb formáció volt olyan szinten, hogy rádió, televízió, minden budapesti fellépések, az ország összes ifjúsági parkjában jártunk. Tehát gyakorlatilag az új Reflex volt az, aki előzenekarként az összes nagy ismert zenekar előtt előzenekarként játszott, a Kartágó, a Hobo Blues Band, a P-Mobil, a Balázs Fecó féle zenekar, a Korál, és még mondhatnám mások. Tehát ez a lehetőség azt kínálta fel a zenekarnak, hogy nagy helyeken, nagy közönség előtt bemutatkozhasson. Nem mi voltunk eleinte a főműsorszám, hiszen csak a zenekar bevezető zenekar volt, de ezáltal annyian megismerték, hogy gyakorlatilag utána önállóan hívták a zenekart, és végig turnéztuk az országot, sőt, kikitekintettünk, mert Lengyelországba is jártunk akkoriban két alkalommal. Majd következett egy hosszabb kihagyási időszak a zenekar életébe, amikor a könnyű zenét, az élő zenét átvette a diszkó. Biztos vannak, akik erre emlékeznek, hogy gyakorlatilag az élő zenekarok, akik nem szerettek volna háttérbe szorulni, azok elkezdtek külföldre menni, akár tengerjáróhajókra, akár vendéglátóhelyekre, és ez a nagyok közül is így volt, ezt az időszakot így mentették át ezek a zenekarok. Én ugye akkor ebben az időszakban a másik nagy szerelmemnek, az utazásnak hódoltam, hiszen akkor elmentem idegenvezetőnek 12 évig, gyakorlatilag Keresztbe-Kasba jártam a világot, és a Keresztbe-Kasba alatt azt kell érteni, hogy Hawaii-tól Észak-Koreáig, gyakorlatilag Vietnámtól Amerikáig, tehát mindenütt, minden évben sikerült eljutnom, egyébként 70 országba jutottam el eddig, és ez az idegenvezetősdi korszak, ez tartott a 70-es évek derekáig, amikor Miskolcon a Nonstop Rádiónak eszébe jutott, hogy a Vintinager Party keretén belül életre hívja a régi miskolci zenekarokat. Ugye, és akkor az legelső alkalom az az Építők zenekarnak volt a koncertje, ez nagyon-nagyon sikeres volt, és talán a második vagy harmadik alkalommal hívták a Reflexet, és hát akkor én megkerestem a korábbi tagokat, abból a két-három formációból, ami bejátszott a zenekar, hogy próbáljuk meg újraéleszteni a zenekart, és vállaljuk el, és el is vállaltuk ezt a Vintinager Partyt. De hát akkor úgy gondoltuk, hogy ez egy ilyen jutalomjáték lesz nekünk, és hát mit ad Isten, kiderült, hogy nem a jutalomjáték lett, hanem az utóbbi 15-20 év az egy olyan magas szintre emelte a zenekart a színpadok világába, amire korábban csak álmodoztunk. Nyilván ebben benne volt az is, hogy maga a zenekar a saját dalaival újra visszajött, megtalálta a közönségét, meg újak jöttek hozzá, és hát a másik vonal pedig az volt, amikor ugye Zalatnaival találkoztunk, aki éppen zenekart keresett az élő koncertjeire, és gyakorlatilag a Reflexet választotta koncertzenekarának. Ez azt jelenti, hogy mi nem egy zenekar voltunk, aki Zalatnait kísérte, hanem a programnak az volt a címe, hogy Zalatnai Sarolta és a Reflex. Tehát magának a produkciónak ez volt a címe. Ezek másfél-két órás koncertek voltak, élő koncertek nagy színpadokon, fesztiválokon, városnapokon és egyebeken, ahol a zenekar az első részben a saját dolgait csinálta, majd a második részben jött Zalatnai, és ez az előadás így alkotott egy szerves egységet. Hát ezzel gyakorlatilag, ezzel a formációval odáig jutottunk, hogy az Erkel Színházat csináltuk, az Erkel Színházas koncertet, teltházas 1600 néző előtt, a Zalatnai 70 koncertet pár évvel ezelőtt, a pandémia előtt, mert azt követően pedig egy 10 előadásos felvidéki turnéra indultunk Kassától Pozsonyig, a színházakban, itt téli időszakban, úgyhogy elég sikeres időszaka lett ez a zenekarnak, aztán beköszöntött a pandémia, mérhetetlen nagy csend lett a zenekarok közül, mindenki leült, várta a csodát, és hát még mindig várjuk, mert azért igazából még nem, tehát a zenei világ még mindig nem tudott annyira visszajönni, amennyire korábban volt, vagy amennyire szerette volna. Gulyás Szabinának írtam az Őrült világ című dalt,
0: amelyet most meg is hallgattunk itt a Szent István Rádióban.

0: És ebben az időben megírta ön ezt a visszaemlékezést és ezt a rock történeti könyvet, amelynek nagyon szép a megjelenése is. Most a borítóra gondolok. Egy letisztult, szép, fehér színű borító, pirossal ráírva a reflex, mert hogy ennek általában pirosak voltak a fellépő ruhái, és minden mellett még egy ezüst színű monogramot látok magam előtt. Ennek mi a története?
1: Hát ez a zenekarnak a logója, és ennek nagyon érdekes története van, ugyanis ez nem más, mint Pető János festőművész készítette. A története pedig az, hogy ugye a 70-es években a zenekar az Ifjúsági Háznak a zenekara volt, és Pető János akkor ott egy klubot vezetett. János bejárt a próbáinkra, és egyik alkalommal előállt azzal az ötlettel, hogy hát ő csinálna a zenekarnak egy logót. Hát akkor nem nagyon gondoltuk, hogy ennek fontos szerepe lehet, mert hiszen senki nem használt. És János nekiállt, és valószínűleg a mi arc berendezkedésünket, hajhosszúságunkat idézve készített egy képet, és azt mondta, hogy na fiúk, ez lesz a továbbiakban a logótok, használjátok egészséggel, és ez fog kísérni benneteket. Majd eltelt pár hónap, és János beköszöntött egy másik ötlettel, amikor azt mondta, hogy azzal együtt, hogy a logótok megszületett, ez most már egy nagyon jó ötlet, de én úgy gondolom, hogy szeretném, hogyha lenne mögöttetek valami olyan háttér, ami csak rátok jellemző. És akkor kért tőlünk 50-60 négyzetméter vásznat, neki állt festeni, és ezzel a szemmel, ami minket figyel, azzal gyakorlatilag megfestette a zenekar első háttér megjelenését, amit a továbbiakban mindig hurcoltunk magunkkal, azt mondta, hogy ez a szemet fog vigyelni rátok, és vigyázni fog rátok. Hát sajnos az idők során mind a rajz, mind ez a háttér elveszett, pedig nem csak egy érték lenne, hanem egy barátságnak a jelképe is, de hál' Istennek a régi képek megőrizték mind a kettőt.
0: Köszönöm szépen önnek ezeket a történeteket, és ezeket a történeteket is többek között elolvashatjuk ebben a könyvben, amely tehát a közelmúltban jelent meg. Akikben felkeltettük az érdeklődést az ön könyve iránt, hogyan juthatnak hozzá?
1: Hát miután a Bíbor kiadó adta ki, a Bíbor kiadónak a saját honlapján online is lehet rendelni, de magában Miskolcon is és a nagyvárosokban is a Libri és a Lira kiadónak a könyvesboltjai fogják értékesíteni. Miskolcon a Génius könyvesbolt az, ahol nagyobb mennyiségben meg lehet találni a könyvet. Ott egyébként többször dedikálása is lesz a könyvnek, és még a Miskolci Antikváriumban is lehet kapni. Tehát gyakorlatilag Miskolcon az összes könyvesboltban elérhető, és az országos hálózatban pedig a Libri és a Lira könyvesboltokban érhető el. Grenella Orsolya énekli a Nem mondd el senkinek című dalt. A dalról annyit kell tudni, hogy miskolci szerző, miskolci énekes, miskolci felvételekkel, miskolci helyszíneken készült dal, hiszen videóklip is készült a dalokból.
0: Szóljon tehát most a Reflex együttes Ne mondd el senkinek című dala.

0: Említettem a fellépő ruháját. A Reflex együttesnek nem csak jellegzetes és speciális dalaik voltak, önökre jellemző dalai, hanem még a fellépő ruhák is speciálisak, önökre jellemző fellépő ruhák voltak. Milyenek is voltak ezek a ruhák?
1: Hát én úgy gondoltam a legelső perctől kezdve, és nyilván ezt a többi zenekarok is úgy

0: példamutatóak voltak, nem csak a zenében, hanem a kinézetben, a küllemben, mindenben, és hát úgy gondoltuk, hogy én mindig is ragaszkodtam hozzá, hogy a zenekarnak egységesen kell kinézni. Nem azonos ruhákba, de hasonló jelleggel, és egységesen. És a mi történetünk az arról szól, hogy mi az elején elmentünk a Miskolci Nemzeti Színházba, végig jártuk a ruhatárat, a jelmeztárat, és hát eldöntöttük, hogy akkor ezt a fajta stílust szeretnénk magunknak, úgyhogy először az első időkben onnan vettük kölcsön a fellépő ruhákat, majd aztán mindenki alakította és kialakította magának ugyanaz a stílusra a saját ruháit, de gyakorlatilag a zenekar az utolsó időszakig ebben a jellegzetes fellépő ruhában lépett fel. Ez egy ránk jellemző dolog volt, mikor azt mondták, hogy megjött a küllemében, nem tudom, a 48-as szabadságharcra hasonlító együtt tag, vagy azt mondták, hogy megjöttek a huszárok, vagy én nem tudom. A zenekar úgy nézett ki sajátos jelleggel, mint ahogy senki más.
1: Mert hát ilyen huszáros ruhájuk volt egy ilyen váltöméssel, és két soros gombbal, aranygombokkal.
0: Igen, ezek a színházban valószínűleg valamelyik előadásnak a fellépő ruhái voltak, amiből ezt kölcsönöztük, és abból alakítgattuk ki, de úgy gondoltuk, hogy ez úgy illik ránk, és egységes képet tud a zenekar általa mutatni, úgyhogy mi ezt örömmel használtuk egész az utolsó időkig.
1: Egy arszpoétikával, egy mottóval kezdtük a beszélgetésünket, fejezzük is be, javaslom egy mottóval. A közel 50 év után ön a zenekar frontembereként, vezetőjeként hogyan fogalmazná meg, mi is a Reflex zenekar arszpoétikája?
0: Hát én úgy gondolom, hogy ha az embernek van egy olyan adottsága, amivel képes mások figyelmét felhívni, akkor azzal a lehetőséggel és feladattal élni kell. Tehát mi úgy gondoltuk, hogy egy dolognak biztosan a birtokába vagyunk valaminek, ami miatt a zenekart elfogadják és figyelnek rá, és szívesen hallgatják, és ha valakinek ilyen adottsága vagy ilyen tulajdonságai vannak, akkor az alkotó embernek ezzel élni kell, és át kell adni a többieknek ezt a fajta lehetőséget, hogy nézzék, próbálják meg élvezni, használják, próbálják meg levonni belőle a megfelelő tanulságokat.
1: Bárdos Istvánnak, a Miskolci Reflex együttes énekesének, frontemberének nagyon szépen köszönöm a beszélgetést, gratulálok az 50 évhez, és gratulálok a közelmúltban megjelent könyvéhez is, amelyet a zenekar történetéről írt. További életéhez jó egészséget és a jó Isten áldását kívánom.
0: Hát köszönöm szépen, reméljük, hogy még zeneileg is, meg akár írásban is, a későbbiek során folyamán is tudok majd valamit hozzátenni az eddigi munkásságomhoz, és én azt kívánom, hogyha valaki elolvassa a könyvet és talál benne érdekes gondolatot, akkor már megérte megírni. A 80-as évek nagyon kiugró zenekarának voltak olyan rock jellegű dalai, amik közül nagyon sok a slágerlistára került. Itt a elsősorban mondjuk az Álmodj örökké című dalra gondolok.
1: És ezt a dalt most meg is hallgatjuk itt a Szent István Rádióban.

0: Kedves hallgatóink, mai műsorunk ezzel véget ért. Köszöni megtisztelő figyelmüket a mai adás szerkesztője, Farkas Erzsébet. További tartalmas rádiózást, kellemes időtöltést kívánok Önöknek. Viszont hallásra!
1: Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak minket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk! Hírek a Szent István Rádióban.
3: Magyar Péter örül, hogy a magyar-lengyel kapcsolatok visszakerülhetnek megérdemelt helyükre. Ezt maga a miniszterelnök hangsúlyozta, miután udvariassági látogatást tett Gregor Ries bíborosnál, krakói érseknél a Wawelben. Megtisztelőnek nevezte, hogy első útja Lengyelországba vezethetett, megjegyezze, hogy régi hagyományt élesztett fel ezzel. Azt mondta, személyes döntése volt, hogy Krakkóban kezdi, majd Varsóban folytatja a látogatást. Büszke vagyok arra, hogy a magyar emberek felhatalmazásának köszönhetően az új magyar kormány vezetőjeként tovább erősíthetem az 1000 éves magyar-lengyel barátságot és szövetséget, fogalmazott. Magyar Péter örömét fejezte ki, hogy II. János Pál néhai pápa szobra mellett kezdhette látogatását, megjegyezve, talán nem idézett több mondatot az egykori pápa jelszavánál, ne féljetek. A visegrádi együttműködés felélesztéséről, erősebbé tételéről beszélt Magyar Péter első külföldi miniszterelnöki útján a lengyelországi Krakkóban. A kormányfő újságíróknak azt mondta, az együttműködés alapjának az élő és erős lengyel-magyar kapcsolatnak kell lennie. Elmondta, delegációja, amelynek több miniszter is tagja, ismerkedő látogatásra érkezett, de konkrét ügyekben is szeretnék lefektetni az együttműködés alapjait. Példaként az infrastruktúrát, a kultúrát és az agráriumot említette. Hozzátette, hogy a két ország honvédelmi miniszterei is egyeztetni fognak. Hazarendeli Magyarország varsói nagykövetét Orbán Anita, jelentette be a külügyminiszter a Facebook oldalán. Azt írta, a magyar-lengyel kapcsolat új időszak előtt áll, új alapokra kell helyezni az együttműködést. Miniszterelnök helyettesnek nevezte ki Ruf Bálint miniszterelnökséget vezető minisztert Magyar Péter. A kormányfő ezt a Facebook oldalán közölte akkor, amikor első hivatalos miniszterelnöki látogatására indult Lengyelországba. Nyilvánosságra hozták a kormány.hu oldalon a kegyelmi ügy azon dossziéját, amely az igazságügyi minisztériumban található. Az iratokhoz fűzött tájékoztatásban azt írták, a dokumentumok közzétételének oka, hogy a magyar társadalomnak joga van megismerni, miként születhetett meg az a kegyelmi döntés, amely egy pedofil bűncselekmény eltusolásában közreműködő személy számára biztosított kegyelmet. Az oldalon az igazságügyi minisztérium kegyelmi főosztályának előterjesztése található meg, egy irat arról, hogy a kegyelem gyakorlását Répási Róbert parlamenti államtitkár nem javasolja, valamint Varga Judit igazságügyi miniszter Novák Katalin köztársasági elnöknek írt levele. Hivatalos megkeresés esetén átadja a K. Endre kegyelmi ügyében született iratokat a kormánynak a köztársasági elnök hivatala, a Sándor Palota erről közleményben tájékoztatta az MT-t. Előzőleg Magyar Péter kérte a Súlyog Tamás köztársasági elnöktől, hogy a Sándor Palota is hozza nyilvánosságra az ott lévő dossziét a személyiségi jogok tiszteletben tartása mellett. A kegyelmi ügyről annak

0: Nagy szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat és mai vendégemet, Laták Kamillát, a Magyar Vöröskereszt Heves vármegyei szervezetének igazgatóhelyettesét, akivel a Vöröskereszt világnapja alkalmából találkozunk, de nagyon sok témát fogunk érinteni. Köszönöm, hogy eljött hozzánk ismét.
1: Nagyon nagy tisztelettel köszönöm a meghívást, és nagyon sok szeretettel köszöntöm a hallgatókat is, önt is, Renáta.
0: Kezdjük ott akkor, hogy a Vöröskereszt világnapja az miért is jelentőségteljes?
1: Május 8-án ünnepeljük a Vöröskereszt Nemzetközi Szervezet világnapját. Szerte a világon rendeződnek meg ünnepségek. Egy ilyen idős patinán szervezetnél fontos az, hogy tudjunk a múltból merítkezni ahhoz valóban, hogy meg tudjunk újulni időről időre, hogy emlékezzünk azokra, hogy mik azok az alapelvek, mik azok az irányok, ami mentén elkezdődött ez a hatalmas munka, ami egy nagy nemzetközi mozgalommal nőtte ki magát.
0: Mert hogy maga a dátum is ugye fontos, hogy kinek a nevéhez kötődik, hiszen Henri Danennek a nevéhez kötődik, és hogy maga az apropója is annak a történésnek fontos.
1: Ez a svájci üzletember, akinek a nevéhez és a születésnapjához kötődik a Vöröskereszt mozgalom világnapja, a Solferino csatán szerzett benyomásai alapján döntött úgy, hogy létre kell hoznia egy olyan világszervezetet, amelyben azért dolgoznak a mozgalom képviselői, hogy pártatlanul semlegesen nyújtsanak segítséget mindannak, aki arra rászorul. A csata helyszínén utazott keresztül, meglátta, hogy rengeteg sérült hever ellátatlanul, és rögtön megkezdte az önkéntesek megszervezését. Ezért is van az, hogy ilyenkor nem csak a világnap kapcsán, hanem a hétköznapokban is nagyon fontos, hogy a segítségnyújtásunk, a Magyar Vöröskereszt Heves vármegyei szervezetének a segítségnyújtása is mindig szem előtt tartsa azt, hogy segítsünk hatékonyan, pártatlanul mindenkinek, aki bajban van.
0: Itt volt egy kulcsfogalom, az önkéntes, és ugye ehhez kapcsolódik egy rangos esemény, aminek alkalmával kitüntetéseket vehettek át azok az emberek, akik rengeteget tettek a Magyar Vöröskeresztért, és annak kötelékében nagyon sokat tevékenykedtek.
1: Igen, az idei évben 145 éves a Magyar Vöröskereszt, és a világnappal együtt annak méltó ünnepléseként a Magyar Nemzeti Múzeumban tartotta meg a rendezvényét, és nagy büszkeséggel töltötte mindannyiunkat, hogy Heves vármegyében is vannak olyan kiváló vöröskeresztes mozgalom köré szerveződött önkéntesek, akik elismerést vehettek át ezen az országos ünnepségen. Garbac Gábor tanár úr, az Egri Pásztorvölgyi Általános Iskola és Gimnázium pedagógusaként első segélynyújtás népszerűsítésért emlékérmet vehetett át. Tanár úr több mint 10 éve nagyon nagy segítségére van a szervezetnek. Nagyon lelkiismeretesen, belső motivációból vezérelve ténylegesen népszerűsíti az első segélynyújtást a diákok körében, de nem csak az első segélynyújtást, úgy összességében a jó szándékra való nevelés, a humanitárius eszmék mind-mind ott van a hétköznapi pedagógiai gyakorlatában, és nem sajnálja az időt arra egyébként, hogy a munka idején túl is foglalkozzon az érdeklődő fiatalokkal. Úgyhogy egy kiváló szakember, reméljük, hogy nagyon sokáig fogja segíteni még a szervezetünk munkáját. Az iskolával alapvetően is nagyon jó a kapcsolat. Rengeteg érzékeny segítőkész gyerek önkéntesként megfordul a szervezet körül. Önálló gyűjtési programjuk is van, már második éve valósult meg az, hogy csokoládét gyűjtenek, apró csokikat rászoruló gyermekek számára, úgyhogy ez mindenképpen egy nagyon szép történet és jó példa arra, hogyha egy iskolában van egy olyan pedagógus, aki szívvel, lélekkel próbál segíteni, és őszintén fordul a gyerekek felé, akkor annak szép eredményei lesznek, úgy

0: Hogy tanár úr most is majd egyébként hozza az általa felkészített csapatokat az országos elsősegélynyújtó verseny vármegyei fordulójára, úgyhogy szívből drukkolunk és gratulálunk az ő elismeréséhez.
1: És hát ugye volt még kitüntetett innen a vármegyéből?
0: Igen, több kitüntetettel utaztunk együtt erre az ünnepségre, és Kis Józsefné számára is átadásra került egy vöröskeresztes tevékenységért dicsérő oklevél. Marika néni is nagyon-nagyon régi önkéntese a szervezetnek. Rendkívül megbízható, elhivatott. Ő egyébként Bükszent Erzsébet településen aktivista több tíz éve már. Alapszervezetet működtet, gyűjtésekben segít, mozgalmi feladatokban közvetítő szerepet tölt be az iskola és a szervezet között az ifjúság munka kapcsán, illetve a véradásokat is ő szervezi helyben a településen. Egri önkéntesünk is két fiatal kapott elismerést, az egyikük Marosfalvi Attila. Attiláról annyit kell tudni, hogy ő 30 éve önkéntese volt az idén a Vöröskeresztnek, ifjúsági önkéntesként kezdte ezt a fajta tevékenységét, és leginkább imitátorként volt jelen. Minden lehetséges képzésen előfordult, minden katasztrófa gyakorlaton, látványos baleseti bemutatókon olyan különleges sebimitációkat képes elkészíteni, amik mind így a hosszú évtizedek alatt váltak ennyire professzionálissá, és az idei évben meg 90-szeres véradó is volt egyébként Attila, úgy, hogy ő is egy kiváló önkéntesünk, akire nagyon büszkék lehetünk.
1: Hát ő már halmozta akkor
0: tehát
1: ezeket a jelentős dolgokat.
0: Halmozta a jelentős dolgokat, és nem utolsó sorban Tajti Emma utazott még velünk az ünnepségre. Emma az év önkéntese díjat vehette át. A mentális egészségmegőrzés területén tartott előadás sorozat miatt, ami valóban egy komoly és újszerű vállalása volt a szervezetnek. Újszerű volt azért, mert hogy a mentális egészséggel, mentális segítségnyújtása viszonylag ritkában van lehetőségünk foglalkozni. Így kevesebb olyan szakértő önkéntesünk van, aki érdemben tudna esetleg ezen a területen létrehozni valamit. Emma pont egy ilyen önkéntesünk, szociológus, tanácsadó is már, és folyamatosan képzi magát ezeken a területeken, és ifjúsági önkéntesből vált felnőtt önkéntessé. Nagyon érdekes volt az ő hosszú önkéntes életútját is végigolvasni, úgyhogy olyan emberek kaptak elismerést a Világnapon Budapesten, akik azt hiszem, valóban a hétköznapi hősök, és tényleg példaképeink. Mindegyikük kiváló ember, nagyszerű vöröskeresztes, és hihetetlen, hogy szerencsére ennyi emberről tudtuk azt őszintén mondani, hogy valóban áldozatkészen végzik a szolgálatukat, és ez egy helyes, helytálló és őszinte megfogalmazás, úgyhogy szívből gratulálunk a kitüntetetteknek, és elmondható az is, hogy novemberben majd a Véradók napja alkalmából megrendezésre kerül Vármegyei Központi Ünnepségen kerülnek még kitüntetések átadásra, olyan kitüntetések is, amelyeket most nem sikerült átadnunk, illetve a véradó mozgalomhoz kapcsolatos elismeréseknek a sora is majd ott fog bekövetkezni.
1: Hogyan választották ki a kitüntetetteket? Mi volt az alapszempont, és őket ugye nyilván akkor fel kellett terjeszteni, gondolom.
0: Nagyon kedves és nagyon hálás feladat a kitüntetéseknek az előkészítése. A kitüntetéseket a társadalmi vezetők kezdeményezik, javaslatot ők tehetnek, a Vöröskeresztes tagok társadalmi vezetői. egy ilyen időszervezetnél elég jól szabályozott rendszerek vannak. Van egy nagyon vaskos kitüntetési szabályzatunk. Minden egyes kitüntetésnek megvannak a szabott kritériumai. Milyen típusú kitüntetések vannak, kik felterjeszthetőek. És általában a hálán kifejezésének ez a legjobb eszköze, úgyhogy a társadalmi vezetők végig szokták minden egyes évben olvasni a kitüntetési szabályzatot, hogy milyen lehetőségek vannak, milyen módok vannak arra, hogy köszönetet mondjunk az önkénteseknek, és akkor a kritériumok alapján kezdik kigyűjteni, hogy ki az, aki az adott elismerésnek megfelelhet. Nyilván vannak olyan elismerési formák, amikre nincs is minden évben lehetőség, olyan szempontoknak kell megfelelni, de azért módszeresen megtekintik a vezetők, hogy mik a kritériumok, és hogy arra vajon van-e a környezetünkben alkalmas személy, hogyha több ilyen személy is van, akkor kezdődik meg a mérlegelés, és nyilvánvalóan a szempontok azok nagyon szerteágazóak. Mikor kapott-e már valaha elismerést az, aki kapja? Milyen régóta önkéntese, aktivistája a szervezetnek? Létrehozott-e valami olyas valamit, ami csak az ő nevéhez kötődik? Volt-e olyan vállalása, amiben ő valamilyen vezetői szerepet töltött be, vagy a konkrét megvalósításban zászlós hajóként kormányozta a feladatot? Ezek mind befolyásoló tényezők, és aztán a vezetőség majd meghoz egy javaslatot a felterjesztésekre, azok felkerülnek az országos vezetőség felé, és akkor ott még szintén van egy egyeztetés erről, és aztán majd születik egy döntés, hogy valóban megkaphatja-e az a jelölt azt a kitüntetést, amire őt felterjesztették.
1: Akkor, ha jól értem, ez még itt a szervezetben is meglepetés volt, hogy akkor ők megkapják el?
0: Igen, több esetben meglepetés. Vannak olyan kitüntetési formák, amik annyira jól szabályozottak, hogy azért bizakodhatunk abba, mert hogy a kitüntetések adható darabszáma is le van szabályozva, vagy melyik típusú kitüntetésből az Országos Vöröskereszt vezetősége hány darabot adhat ki. Nyilván, hogyha kiadható szám nincs maximalizálva, akkor jó eséllyel minden vármegyéből a delegáltak beleférnek ebbe a körbe, de néhány elismerési formánál maximalizálva van, és nem az a darabszám van, a hány vármegyéje van az országnak, úgyhogy ott mindig egy kicsit rizikósabb ez a dolog. Hát figyeljük mindig, és izgulunk, és az ember mindig jobban izgul, sokkal jobban izgul, mint hogyha ő lenne személyesen érintett ebben, hiszen nagyon erős a kötődés az önkéntesek és a szervezett a munkavállalói vagy a társadalmi dolgozói között, úgyhogy izgulunk egymásért, és várjuk, hogy mindenki megkaphassa azt a méltó elismerést, ami jelképes formájában valamit visszaad abból a sok jóból, amit ő tett ezért a szervezetért.
1: A fontos szó, hogy önkéntes, és nyilván ők nem arra készülnek, hogy ezt a munkát, amit ők elvégeztek, ezt honorálják majd, akkor ők is meglepődtek azon, hogy kitüntették őket?
0: Igen, nagyon meglepődtek azon, hogy kitüntetést kaptak. Az elismerés formáján is meglepődtek, tehát azt gondolom, hogy ez mindenki számára mindig egy ilyen váratlan csuda jó hír, mert hogy nem azért dolgozik tényleg egyikük sem, hogy valamilyen elismerést kapjon, de ezek a gesztusok azért nagyon sok erőt adnak ahhoz, hogy a továbbiakban is tudják végezni a dolgukat, hiszen itt az országos ünnepségen, ott a Magyar Nemzeti Múzeumban az összes laudáció elhangzik. Minden egyes kitüntetésnél azért az a 3-4 mondat, ami összegzi annak az embernek a munkásságát, a jelenlétét a szervezetben, egy nagyon szép ünnepi köntösbe csomagolva elhangzik, és amikor az ember hallgatja és látja, hogy mennek átvenni a díjakat emberek, akkor elgondolkodik, volt az idei évben is olyan önkéntes, aki 60 éve a szervezetnek az önkéntese, és elismerést kapott. Tehát valami mellett 60 évig kiállni folytonosan, bizonytalanság nélkül, az mindenképpen ilyen nagyon inspiráló dolog, úgyhogy arra is jó az ünnepség, hogy erőt nyerjenek belőle a további munkához azok, akik ott vannak.

0: Ez egy nagyon hosszú idő, amit említett, a 60 év, de mindig vissza kell kanyarodnom Tajti Emma példájára, hiszen ő egészen fiatal korától kezdve köteleződött el a Vörös Kereszt iránt, és tart a mai napig ez az elköteleződés, és nyilván azért is emelem ki, mert hogy a fiatalok megragadása, főleg a mai világban igen nehéz, erről már többször is beszéltünk, nagyon fontos a fiatal önkéntesek jelenléte.
1: Rendkívül fontos, célzottan dolgozunk is érte, hogy az ifjúsági közösséget fejleszteni tudjunk. El kell mondani minden esetben a fiataloknak, hogy ez egy olyan fontos gyakorlati tudás, az elsősegélynyújtás maga, amit tényleg úgy érdemes és úgy leghatékonyabb elsajátítani, talán, hogyha ilyen kortársképzés formájában is önszorgalomtól, belső indítatástól vezérelve tanulnak meg, vesznek át, és ahhoz olyan lelkes fiatal ifjúsági önkéntesek kellenek, akikre érdemes odafigyelni, akikkel jó egy társaságban lenni. Több hősképző programot is tartunk, elmegyünk iskolákba, különböző rendezvényekre, ahol a laikus elsősegélynyújtás népszerűsítése megtörténik. Ezeket az ismereteket mindig fiatalok adják át. A program elején néha egy vöröskeresztes munkatárs, vagy én mondunk néhány gondolatot a Vöröskeresztről, a mozgalomról, arról, hogy miért érdemes foglalkozni ezzel, de magát a tartalmat a hősképzőbe a fiatalok adják át egymásnak, és annyira jó megélni, amikor egy ilyen program végén jönnek oda új fiatalok, akik azt mondják, hogy keresik a lehetőséget a csatlakozáshoz, és szeretnék megpróbálni ők is, és jönnek, és megnézik, hogy az önkénteskedésnek ez a formája így beleillik-e az ő hétköznapjaikba. Mert a távoli cél az mindegyikük számára az, hogy valami klassz és izgalmas dolog legyen az, amihez csatlakoznak, például egy ilyen nagyszabású vármegyei elsősegélynyújtó verseny, amit 54. éve szervez a Vörös Kereszt az idén.
0: Na, ez is egy nagyon hosszú idő.
1: Vagy például a balatoni elsősegélynyújtó szolgálat, amire ugye a kellő felkészülés után majd jelentkezhetnek a fiatalok, és akkor ott a Balaton parton heti turnusokban ténylegesen elsősegélyt nyújthatnak, hogyha egy kisgyereknek belemegy a talpacskájába egy kagyló, vagy a játszótéren történik valami kisebb baleset, úgy, hogy szükséges a kellő felkészültség ahhoz, hogy aztán tényleg ilyen kis hétköznapi hősként segíteni tudjanak a bajba jutottakon.
0: Beszéljünk akkor kicsit erről a versenyről, hiszen 20-án rendezik meg majd ezt az elsősegélynyújtó versenyt. Kiket várnak, milyen a népszerűség ennek a programnak?
1: Az elsősegélynyújtó verseny az idei évben 20-án szerdán fog az Érsekkertben megszerveződni Egerben. 9 órától lesz a hivatalos megnyitó. Én arra biztatok mindenkit, hogy nyugodtan jöjjön ki, és nézelődőként nézzen meg ezt a versenyt. Meg lehet nézni. Nyilvánvalóan a versenyt megzavarni nem lehet, nagyon sok szeretettel várunk mindenkit. Gyermek kategóriában, ifjúsági kategóriában és felnőtt kategóriában fognak versenyezni csapatok. A vármegye minden pontjáról fognak érkezni majd a versenyzők, és az idei évben összesen 15 csapat fogja összemérni a tudását. Gyermek kategóriában 7 versenyzőcsapatot várunk, ifjúsági kategóriában 6 csapat fog érkezni, és felnőtt kategóriában is lesz 2 csapatunk, úgyhogy ő közöttük nagyon éles lesz a küzdelem, hiszen a cél az ilyen nagy felmenő rendszerű versenyeknél mindig az országos döntőre való eljutás, úgyhogy izgalmas verseny lesz reményeink szerint. nagyon sok szervező partner csatlakozik hozzánk évről évre. Ezúton szeretném köszönetemet kifejezni feléjük is, hiszen ahhoz, hogy a 15 csapat versenyezni tudjon, egy jó 100 fős stábnak kell a rendelkezésükre állni. Úgyhogy az Agria speciális mentők és tűzoltók hosszú-hosszú évek óta állandó szereplői állomást biztosítanak a versenynek. A Bükki Nemzet Park igazgatósága is egy ismeretterjesztő standdal támogató és állandó szereplője ennek a programnak. A Hevesvár megyei katasztrófavédelmi igazgatóság, a Honvédség helyi toborzó irodája, az országos mentőszolgálat munkatársai, a Hevesvár megyei rendőrkapitányság mind ott lesznek ezen a programon. Rehaboldog kutyakiképző a kutyáival szintén csatlakozik a megvalósításhoz, és nem utolsóként szeretném megemlíteni az Egri Szent György Lovagok Alapítványt. Második éve már a lovagok is csatlakoztak, és ők is ismeretterjesztő kis totó formájában próbálják bemutatni önmagukat a versenyző csapatok számára. Tehát több beszélt tudunk ebben a programban is megvalósítani, hiszen az első segélynyújtás a versenyen keresztül egy nagy ismeretátadás lehetőségét rejti magába. A védelmi szervekkel közös munka alkalmanként, ha előfordul, az mindenképpen könnyebb, hogyha vannak ilyen közösségi programok, amikbe csatlakozunk. A fiatalok számára ez egy kiváló pályaorientációs lehetőség is, mert hogy mindenféle dologgal találkoznak. Tehát a pihenőállomások célja ugye az, hogy ott tartalmasan eltöltsék az időt, és valami újdonságot halljanak. Körpályán fognak haladni. Így 15 csapathoz 15 állomást vagyunk szükségesek biztosítani, és a 15 állomásból 4 kárhely lesz, ahol az életű baleseti szimulációs feladatokat kell megoldani. Úgyhogy lesz a 4 kárhely, és a többi állomás pedig úgynevezett pihenő állomás, közülük 2 még azért külön említést érdemel, mert lesz egy első segélynyújtó totóállomás, az be fog számítani az eredményben, pontokban. Lesz egy öröskeresztes totó, az nem része az eredményképzésnek pontszámban. Úgyhogy egy nagyon izgalmas, tartalmas nap lesz. Én biztatom a ráérő, érdeklődő embereket, hogy jöjjenek el és nézzék meg ezt a versenyt. Nagyon jó látni, hogy haladnak a csapatok, és milyen szituációkban kell helytállniuk ezeknek a pici gyerekeknek az első segélynyújtó táskájukkal. És közben a kárhelyeken még a zsűri, az Országos Mentőszolgálat munkatársai, tehát hivatásos kollégák zsűrizik őket, és minden csapatot szervezetten kísér, csak külön egy csapatkísérő, hogy a vidékről ékhez a gyerekek, ugye nem? Tévejegyenek el az érsekkelbe önkéntesek, úgyhogy egy hatalmas feladat és egy nagyon jó móka ez a szervezet életében, minden évben izgalommal teli.
0: 2 felnőtt csapat indul, tehát ez milyen arány az elmúlt évekhez képest?
1: A tapasztalat az, hogy körülbelül 2 csapat szokott indulni, fordult már elő az is, hogy 1 vagy 3 csapat indult. Én nagyon biztatom a munkahelyi közösségeket, hogy szervezzenek meg egy ilyen első segélynyújtó csapatot, akár a Szent István Rádiós Televízió is jövőre szeretettel várom a szerkesztőségek munkatársait. Ez egy nagyon izgalmas dolog, tehát a versenyre való...
0: A csapatépítőnek is nagyon jó lehet.
1: Kiváló csapatépítési lehetőség. Érdemes megkezdeni azért 1-2-3 hónappal a felkészülést, mindenképpen a felnőtt csapatok, és akkor mi minden segítséget megadunk, úgyhogy én biztatom itt a szerkesztőségeknek a munkatársait, hogy szervezzenek meg egy első segíts csapatot. Nagyon jó móka, és egy valóban hasznos dolog is. kiváló csapatépítési lehetőség ez egy munkahelynek, vagy egy baráti közösségeknek. Célzottan ugyan megforduló munkahelyeken, az egy kicsit más aspektusból közelíti meg az elsősegélynyújtást. Munkahelyi elsősegélynyújtó tanfolyamokat szervezünk, ezt ugye annak érdekében, hogy a munkahely, mint munkáltató megfeleljen bizonyos törvényi kötelezettségeknek, de a kettőt akár össze lehet hangolni, hiszen hogyha már a munkáltató megrendelt egy munkahelyi elsősegélynyújtó tanfolyamot, és ott már a kollégák közül néhányan felkészítődtek, akkor lehet, hogy utána érdemes esetleg egy versenyre is benevezni, és akkor egy kis plusz közösségi felkészüléssel a megszerzett tudást egy kicsit egy csapatépítő kis tevékenységbe átvezetni.

0: Izgalmas lehet ez egyébként a munkahelyeknek és a munkavállalóknak is. Nyilván amiatt is jut eszembe, hogy hiszen rengeteg embernek van B-kategóriás vagy bármilyen jogosítványa, ahol egyébként elsajátítjuk ezeket az információkat, de mennyire tudjuk, tehát hogy mennyire marad meg ez az információ? Mi a tapasztalat, amikor látják, hogy munkahelyre kitelepülve újra meg kell tanítani ezeket a mozdulatokat?
1: Nagyon változó. Nyilván az időfaktor azért fontos szereplő, tehát minél régebben találkozott valaki a tartalommal, annál kevésbé frissen él az ő emlékezetébe, akik viszonylag nem régiben voltak felkészítésen, vagy szerezték meg a jogosítványt, azért szoktak emlékezni rá. Nagyon szituáció függő egyébként, tehát sokszor hallunk olyan beszámolót, hogy a bajban hirtelen felfrissültek az emlékek, és valaki a lélek jelenlétének köszönhetően nagyon ügyesen tudott helytállni. Hát ez a hirtelen stressz vagy a krízis helyzet is másként hat emberekre. Van, aki leblokkol, valaki viszont töltekezve nagyon ügyesen hely tud állni. Érdemes időről időre azért felfrissíteni az ismereteinket. Nem tudhatjuk, hogy mikor van szükség, melyik ismeretre. Érdemes foglalkozni ezzel egy kicsit, hiszen hogyha bajba kerül valaki, akkor tudnunk kell segíteni. Nemrégiben történt egy sajnálatos baleset, ahol konkrétan én és a kolléganőm voltunk a laikus elsősegélynyújtók. Egy fiatal ember az elektromos rollerrel jött ki az érsekkertből, és nem tudta bemérni azt, hogy vajon az ő testmagassága elfér-e még a kapu alatt, vagy sem. És akkor így vele történt egy baleset, egy nagyon felkészült, kiváló járókelő, azonnal ugye a Klapka György úton található Egerben a Vöröskereszt irodája, közvetlenül néhány méternyire az érsekkert bejáratától. A fiatalember, akivel baleset történt, szerencsére nem került csokkos állapotban, nem ájult el, át tudott jönni az út túloldalára, ott leült egy beton virágládára. A járókelő nagyon felelősen, mielőtt bármit is tett volna, kihívta a mentőt, elmondta, hogy mi történt, és nagyon ügyesen és határozottan már is feljött a Vöröskeresztes irodába, és mondta, hogy azonnali elsősegélynyújtásra van szükség. És akkor, mert hogy ez történt, és akkor szaladtunk kolléganővel, hoztuk a raktárból ezt a táskát, amikkel egyébként a fiatalok is dolgoznak a hősképző rendezvény kapcsán szemléltetési céllal, és akkor ott nyilvánvalóan próbáltunk törekedni a megfelelő érzéscsillapításra, illetve szóval tartani a fiatalembert, megfelelő üléshelyzetbe helyezni, és így tovább a mentő kiérkezéséig. Akkor hirtelen az ember ösztönösen cselekszik, de nyilvánvalóan minél tudatosabb ez, minél nagyobb arányban van ott a tudatosság, és kisebb arányban az ösztönösség, annál hatékonyabb a segítségnyújtás. Szerencsére nem volt túl nagy baj, sokkal látványosabb volt a vizuális megjelenés a balesetet követően, és nagyon gyorsan kiérkeztek az országos mentőszolgálat munkatársai, és közben megérkezett a fiú édesanyja, és rettenetesen meg volt ijedve, és ugye megnyugtattuk, hogy mi az eszközöket ott kezeljük, és aztán visszaérkeztek délután a rolleért, az édesanyja kerékpárjáért, és már teljesen ellátva, bekötözve, és vidáman, és minden komolyabb gond nélkül tudtak távozni ők a sürgősségiről, úgyhogy érdemes ezzel foglalkozni, mert egy sima adminisztratív hétköznap az ember irodájába betoppanhat egy helyzet, amikor muszáj cselekedni, és ez bármelyik munkahelyen előfordulhat.
0: Vagy akár az utcán.
1: Vagy az utcán, vagy bárhol.
0: Az elsősegélynyújtáson túl hétköznapi hősök másképp is lehetünk, hiszen a véradás is nagyon fontos tevékenység, és nyilván ebben az önkéntesek létszáma is megjelenési gyakorisága is nagyon fontos. Hova mehetnek legközelebb vért adni, miért fontos a véradás?
1: Rendkívül fontos a véradás mindenkor, és azt mondhatjuk, hogy időszaktól függetlenül. Az emberi vérkészítmény semmi mással nem pótolható. Arra kérek mindenkit, hogy feltétlenül tájékozódjon EGRI véradók csoportjába, véradás.hu oldalon, hogy melyik napon pontosan milyen véradó eseményeken tud segíteni. A vármegyében szinte minden nap van valahol egy esemény, a közelben, ahol lehetőség van véradásra. Természetesen lesznek majd közösségi programok köré szerveződött események is. Itt a Szent István Rádiós Televízió stúdiójában szeretném mindenkinek felhívni a figyelmét egy nagyon fontos eseményre. A véradási események hosszú sorából, mert tényleg nagyon sok lehetőség van segíteni, de május 18-án 13.30-tól a Lajosvárosi plébánián Szentlélek váró véradásra várunk mindenkit, és szeretnénk, hogyha minél többen eljönnének. Nagyon szépen köszönjük a plébániának azt a rengeteg segítséget, amit a szervezés mögé tesz már hosszú ideje. Fontos elmondani, hogy amikor ünnepek közelednek, amikor tudjuk azt, hogy munkaszüneti napok is illeszkednek a hétvégét követően be, akkor a biztonságos vérellátás érdekében menjünk el vért adni valahol ott előtte, hiszen a betegeknek a munkaszüneti napokon is és az ünnepnapokon is van szüksége a segítségre. Úgyhogy ajánlom szíves figyelmébe mindenkinek a május 18-át a Lajosvárosi plébánián 13.30-tól várják ott a közösség tagjai az érkezőket. Szerintem mindenkit szívesen fogadnak.
0: És hát jön a nyár, amikor egy kicsit csappan majd az érdeklődés, de hogyan is lehetne még biztatni az embereket, hogy a nyár ugyanúgy fontos a vérellátás szempontjából, hiszen ezt most említettük, hogy minden egyes nap fontos, de talán nyáron, amikor egyre kevesebben mennek, sokan mennek nyaralni, érdemes erre is odafigyelni és időt szánni.
1: Igen, érdemes azért ilyenkor, lassan közeledünk az év közepe felé, egy kicsit megszámolni, hogy hányszor tettünk eleget ennek a kedves önként vállalt kötelességünknek. Aki még az évben csak egyszer volt véradáson, annak javaslom, hogy már kezdje el nézegetni tényleg a véradás.hu-n, hogy neki mikor lenne az az alkalmas időpont, amikor segíteni tud. Egy be kétszer-háromszor azért jó lenne, hogyha minél többen beiktatnák ezt a szép kedves szokást az életükbe, hiszen nem az a cél, hogy egy valaki éljen minden véradási lehetőséggel, és hogy egy jó úriember évente ötször adjon vért, és egy hölgy meg négyszer menjen el. Az a cél, hogy minél több új első véradót, vagy minél több olyan véradót, aki csak egyszer szokott esetleg elmenni, vagy éveket hagy ki véradás nélkül, véradásra hívjunk meg, úgyhogy reméljük, hogy jönnek és fognak segíteni, hiszen nagyon nagy szüksége van rá, és szerintem senkinek nem kell túl messzire menni a saját környezetén belül, hogy egy beteg útról tudomása legyen, ahol esetleg vérpótló kezelésre van szükség. Rengeteg onkológiai betegség kapcsán nélkülözhetetlen a véradás. Műtétekhez szükség van a vérkészítményekre. Balesetek is történhetnek, amikor muszáj vért adni valakinek. Úgyhogy én arra biztatok mindenkit, hogy ez egy annyira szép és kedves és hálás dolog egyébként, hogy váljon véradás, válj rendszeresen nagyon vért, hiszen nem kerül semmibe. A félelmeket fel kell tudni oldani, és aztán meg olyan hatalmas nagy az, amikor az emberben tudatosul az, hogy ő képes a segítségnyújtásra, és ő képes valakinek konkrétan az életet jelentő vért odaadni, adományozni.
0: Laták Kamillának nagyon köszönöm, hogy itt volt velünk.
1: Nagyon szépen köszönöm, nagyon jó egészséget kívánok mindannyiuknak, és szeretettel várunk mindenkit. 18-án a Szentlélekváró véradásra, és 20-án pedig az első segélynyújtási versenyre.

Az elmúlt közel egy órában Laták Kamillával, a Magyar Vöröskereszt Heves vármegyei szervezetének igazgatóhelyettesével beszélgettünk a Vöröskereszt május 8-ai világnapja alkalmából. Szó volt kitüntetésekről, az önkéntesség, a víradás és az újraélesztés elsajátításának fontosságáról. Új műsorral, új témával egy hét múlva várjuk Önöket ugyanebben az időpontban. Addig is maradjanak rádiónk hullámhosszán. Köszönöm megtisztelő figyelmüket a zenei szerkesztő Kovács Krisztina, valamint technikus kollégám Kvaszinger Jenő és Nátrán István nevében is. A szerkesztőt Berec Renátát hallották.

0: Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak minket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk! Hírek a Szent István Rádióban.
1: Magyar Péter örül, hogy a magyar-lengyel kapcsolatok visszakerülhetnek megérdemelt helyükre. Ezt maga a miniszterelnök hangsúlyozta, miután udvariassági látogatást tett Gregor Ries bíborosnál, krakói érseknél a Wawelben. Megtisztelőnek nevezte, hogy első útja Lengyelországba vezethetett, megjegyezze, hogy régi hagyományt élesztett fel ezzel. Azt mondta, személyes döntése volt, hogy Krakkóban kezdi, majd Varsóban folytatja a látogatást. Büszke vagyok arra, hogy a magyar emberek felhatalmazásának köszönhetően az új magyar kormány vezetőjeként tovább erősíthetem az 1000 éves magyar-lengyel barátságot és szövetséget, fogalmazott. Magyar Péter örömét fejezte ki, hogy II. János Pál néhai pápa szobra mellett kezdhette látogatását, megjegyezve, talán nem idézett több mondatot az egykori pápa jelszavánál, ne féljetek. A visegrádi együttműködés felélesztéséről, erősebbé tételéről beszélt Magyar Péter első külföldi miniszterelnöki útján a lengyelországi Krakkóban. A kormányfő újságíróknak azt mondta, az együttműködés alapjának az élő és erős lengyel-magyar kapcsolatnak kell lennie. Elmondta, delegációja, amelynek több miniszter is tagja, ismerkedő látogatásra érkezett, de konkrét ügyekben is szeretnék lefektetni az együttműködés alapjait. Példaként az infrastruktúrát, a kultúrát és az agráriumot említette. Hozzátette, hogy a két ország honvédelmi miniszterei is egyeztetni fognak. Hazarendeli Magyarország varsói nagykövetét Orbán Anita, jelentette be a külügyminiszter a Facebook oldalán. Azt írta, a magyar-lengyel kapcsolat új időszak előtt áll, új alapokra kell helyezni az együttműködést. Miniszterelnök helyettesnek nevezte ki Ruf Bálint miniszterelnökséget vezető minisztert Magyar Péter. A kormányfő ezt a Facebook oldalán közölte akkor, amikor első hivatalos miniszterelnöki látogatására indult Lengyelországba. Nyilvánosságra hozták a kormány.hu oldalon a kegyelmi ügy azon dossziéját, amely az igazságügyi minisztériumban található. Az iratokhoz fűzött tájékoztatásban azt írták, a dokumentumok közzétételének oka, hogy a magyar társadalomnak joga van megismerni, miként születhetett meg az a kegyelmi döntés, amely egy pedofil bűncselekmény eltusolásában közreműködő személy számára biztosított kegyelmet. Az oldalon az igazságügyi minisztérium kegyelmi főosztályának előterjesztése található meg, egy irat arról, hogy a kegyelem gyakorlását Répási Róbert parlamenti államtitkár nem javasolja, valamint Varga Judit igazságügyi miniszter Novák Katalin köztársasági elnöknek írt levele. Hivatalos megkeresés esetén átadja a K. Endre kegyelmi ügyében született iratokat a kormánynak a köztársasági elnök hivatala, a Sándor Palota erről közleményben tájékoztatta az MT-t. Előzőleg Magyar Péter kérte az Súlyog Tamás köztársasági elnöktől, hogy a Sándor Palota is hozza nyilvánosságra az ott lévő dossziét a személyiségi jogok tiszteletben tartása mellett. A kegyelmi ügyről annak kirobbanásakor 2024. februárjában értesültek az akkori kormány tagjai, írta a Fidesz. Felháborodásunkat jól mutatta, hogy a kormány egyetértett az érintettek lemondásával, áll a frakció közleményében. A volt kormánypárt szerint Magyar Péter tájékoztatóján nem hangzott el új információ az üggyel kapcsolatban. Ruszin-Szendi Romulus honvédelmi miniszter Sándor Zsolt altábornagyot kérte fel a honvéd vezérkar főnökének, aki elvállalta a feladatot. Sándor Zsolt altábornagy több mint 3 évtizedes katonai pályafutása során végigjárta a ranglétrát a szakaszparancsnoki szintől a legmagasabb vezetői beosztásokig, szolgált külföldi műveletekben, NATO környezetben és bizonyított vezetőként, emberként és katonaként is, mutatta őt be a tárcavezető. Környezetkárosítás gyanúja miatt tett feljelentést a Csongrád-Csanád vármegyei kormányhivatal a szegedi BYD gyár ügyében, közölte a szervezet sajtószolgálata az MT-vel. Az első negyed évben a környezetvédelmi szabályok betartását vizsgálták, a rendelkezésre álló információk alapján probléma lehet a beruházási területen letermelt talajréteg felhasználásával összefüggésben. A hétvégén érkezett jelentős mennyiségű csapadék nagyrészt gyorsan beszivárgott a talajba, de ez az aszályos helyzetben csak átmeneti enyhülést jelent, közölt az Országos Vízügyi Koordinációs Központ ülése után az MT-vel az Országos Vízügyi Főigazgatóság. Az esőkből a vízügy a bevezetett intézkedésekkel mintegy 10 millió köbméterrel növelte a visszatartott víz mennyiségét. 64 éves korában meghalt Scherer Péter Jászai Mari díjas színművész. Halálának hírét a Nézőművészeti Kft. Osztotta meg. Legismertebb alakításai a Kontroll, az Argó, az Egy bolond század csinál, a Papírkutyák, a Made in Hungária, a Kossuth kifli és a Kincsem című produkcióhoz köthetők talán, de ő volt a Kuflik mesesorozat összes magyar hangja. Végül az időjárásról. Holnap többnyire derült lesz az ég, gomoly felhőkkel, helyenként előfordulhat zápor, esetleg zivatar, a szél felélénkül. A hőmérséklet szerdán hajnalban 6 és 11 fok között, napközben 23-24 fok körül alakul. Híreinket hallották.
2: Együtt éjfélig.

0: Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A stúdióban Vértes Ajai László. Keddi műsorunk tartalmából Magnifica Humanitas, csodálatos emberség címmel pünkös hétfő jelenik meg 14. Leó pápa első enciklikája. A Szent Atya egy amerikai segélyszervezethez. A gyengék és a szegények megsegítése az ősegyház buzgóságát igényli. Leó pápa a cilíciai örmény katolikoszhoz. Egyházatok ökumenikus hivatása az egység szolgálata. Szent IV. Nerszész örmény katolikusz életrajza. Magyar szeretett vacsora a pápa szegényei számára a Vatikánban.
1: Magnifica Humanitas. Pünköst hétfőn jelenik meg 14. Leó pápa első enciklikája. Az emberi személy megóvása a mesterséges intelligencia korában. Erről a témáról szól a dokumentum, amelyet a Szent Atya május 15-én látott el kézjegyével, névadó elődje 13. Leó pápa Rerum Novarum kezdetű enciklikája megjelenésének 135. évfordulóján. Az új enciklikát május 25-én 12:30-kor mutatják be az új szinódusi aulában a pápa jelenlétében. A Magnifica Humanitas ismertetését az enciklika megjelenése napján május 25-én a következő személyek végzik majd. Viktor Manuel Fernández bíboros, a hittani dikasztérium prefektusa, Michael Cserny bíboros, az átfogó emberi fejlődés dikasztérium prefektusa, Anna Rowlands teológus, az angliai Durham Egyetem oktatója, Christopher Olá, az Anthropic nevű amerikai mesterséges intelligencia vállalat társalapítója, és a mesterséges intelligencia értelmezhetőségének vezető kutatója. Továbbá Leocadie Lusombo, a kaliforniai Szent Klára Jezsuita Egyetem politikai teológia és katolikus társadalmi gondolkodás oktatója. Ezután Pietro Parolin bíboros szólal föl, majd Leó pápa beszédével és áldásával zárul az enciklika ismertetése. Leó pápa. Életerős keresztény közösségeket kell ma építeni és segíteni a szegényeket. A Szent Atya hétfőn délelőtt fogadta a Vatikánban a Catholic Extension Society nevű amerikai pápai jótékonysági alapítvány tagjait és hozzátartozóikat római zarándoklatuk alkalmából. A 120 éve alapított szervezet az USA elmaradott régióiban és a Karibi térségben is segíti a hátrányos helyzetű közösségeket, az egyetemes egyház szeretetét tolmácsolja, amiért a pápa háláját fejezte ki. A Katolikus Kiterjesztési vagy Missziós Társaság 1905-ben alakult azzal a céllal, hogy adományokat gyűjtsön a szegényebb katolikus közösségek javára. Tizedik Pius által pápai jóváhagyást nyert a szervezet, mely számos projekttel támogatja a missziós egyházmegyéket az Amerikai Egyesült Államokban. Tevékenységi köre kiterjed templomépítésre, épületek felújítására, ösztöndíj folyósítására, papságra, szerzetességre vagy lelkipásztori munkára készülők számára. Május 18-án hétfőn délelőtt 14. Leó pápa az apostoli palota konzisztórium termében audiencián fogadta a társulat vezetőségét, akik családjukkal együtt Rómában és a Vatikánban tartózkodnak zarándoklaton. A Szent Atya örömmel köszöntötte őket, majd imáit ajánlotta fel azért, hogy ez az időszak lehetőséget adjon arra, hogy imádkozzanak az apostolok sírjánál, megerősítsék kötelékeiket Péter utódával és az egyetemes egyházzal.
2: Peter and the Universal Church.
1: Ez különösen jelentős alkalom egy pápai jogú társulat számára. Római látogatásuk a pünkösdöt megelőző napokra esik, és ez az ünnep kulcsfontosságú az egyház életében, és ma is rendkívül lényeges számunkra. Az apostolok ugyanis csak a Szentlélek ígéretét megkapva kezdték hirdetni a názáreti Jézust az embereknek, terjeszteni az üdvösség és a Krisztusban való új élet jó hírét. Ezt követte az ősegyház és az evangélium terjedésének története, előbb Jeruzsálemben, majd a környező térségekben. Szép lassan növelte a számukat az Úr, és elkezdtek közösségeket alapítani, melyek a testvéri egységen és az apostolok tanításán alapultak, az eukarisztia és az ima élet tápláló erejével. Ugyanaz a buzgalom, ami az ősegyház keresztényeit hajtotta, hogy megosszák az emberekkel Jézus Krisztus örömhírét és a lélek ajándékát, ihlette az Amerikai Katolikus Missziós Társaság alapítóját, Francis Clement Kelly atyát, több mint 120 évvel ezelőtt. Igyekezett elérni az USA legeldugottabb hitközösségeit is, hogy elvigye nekik Krisztus életét a szentségeken keresztül. És egy szélesebb körű keresztény közösség támogatását nyújtsa. Ma is szükség van erre a missziós lelkesedésre, állapította meg Leó pápa, majd köszönetet mondott a szervezetnek, amiért állandóan segíti a szegényebb katolikus

0: melyet Krisztus jelenléte határoz meg. Az ősegyház megmutatta, hogy egy valódi hitközösségben a keresztény szeretet arra indítja az embereket, hogy enyhítsék mások szenvedését, és gondoskodjanak a rászorulókról, különösen a szegényekről. A szegények iránti szeretetet az Isten szívéhez hű egyház evangéliumi biztosítékának foghatjuk föl, és így az általunk segítettek jobban megismerhetik az Urat, míg mi tanúskodunk az ő szeretetéről. 14. Leó pápa arra is rámutatott, hogy a jótékonysági szervezet tevékenysége nem áll meg az anyagi támogatásnál, hanem az élő katolikus közösségek építését is segíti, amire ma különösen nagy szükség van. A hittel teli közösségek lehetőséget adnak az embereknek arra, hogy megtapasztalják a Krisztusban való új élet örömét a hétköznapokban is. Támaszt nyújtanak a szegényeknek, de erőt is adnak, amire szükségünk van ahhoz, hogy hittel nézzünk szembe az élet kihívásaival. Ezek a közösségek jó táptalajt jelentenek új hivatások ébresztéséhez, a papságra és a szerzetesi életre, hogy új munkások érkezzenek a jövőben az Úr szőlőjébe, mondta Leó pápa, majd a Szeplőtelen Mária szerető közbenjárására bízta a társulat tagjait, apostoli áldását adva rájuk a feltámadt Úrban való béke és öröm zálogaként.
1: Leó pápa cilíciai örmény katolikoshoz. Egyházatok ökumenikus hivatása az egység szolgálata. Leó pápa hétfőn délelőtt a dolgozó szobájában kiagatáson fogadta első aram katolikost, a cilíciai örmény apostoli egyház vezetőjét és kíséretét. Hozzájuk intézett beszédében elismeréssel szólt arról, hogy a különböző népek és kultúrák találkozási pontján fekvő cilíciai örmény apostoli egyház székhelye régóta ismert az ökumenikus hivatásáról, különösen is a római egyház iránt. A beszédek után Leó pápa együtt imádkozott első aram katolikussal a 8. Orbán kápolnában. A cilíciai örmény apostoli egyház az ősi Ecsmiadzini székhelyű örmény apostoli egyház önálló része, székhelye a libanoni Antelias, miután 1441-től önálló egyházzá lett. Kegyelem és békesség legyen nektek Istentől, a mi atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Pál apostol e szavaival köszöntötte Szent Atya a cilíciai örmény katolikost. Lehet-e nagyobb lelki kötelék egyházaink között, mint az a kötelék, amely Pál apostollal, a tarzuszi Pállal fűzi össze őket, aki a te székhelyed Cilícia földjén született, és itt Rómában nyerte el a vértanúság koronáját? Szólt Leó pápa az örmény katolikushoz, majd így folytatta. Szent Pálra, az egyházak közösségének legkiválóbb apostolára bízom a római zarándoklatodat. És hogyan is hagyhatnám ki a nagy egyházi szenteket, akik a keresztények egységéért fáradoztak? A pápa gondolatban Szent Nerzész, Cilícia katolikusa felé fordult, akit az ökumenizmus úttörőjének lehet tekinteni, és akit a közelmúltban felvettek a római martirológiumba, a vértanúk névtárába, ez pedig újabb példája annak a szentek ökumenizmusának, amely már is egyesíti az egyházokat. A különböző népek és kultúrák találkozási pontján fekvő Cilícia örmény apostoli egyház székhelye régóta ismert az ökumenikus hivatásáról, különösen is a római egyház iránt. Egyházaink között ez a különleges kapcsolat a középkorban rendkívül intenzív volt, míg a 20. században is főként a II. Vatikáni zsinat után új fejleményekkel gazdagodott. Leó pápa jól tudja, hogy vendégének tiszteletre méltó elődje első korán katolikus volt, az első keleti ortodox egyházfő, aki a zsinat után már 1964. májusában Rómában látogatott. Első aram, mostani katolikus pedig fáradhatatlan buzgalmával tűnt ki, mind helyi szinten, mind a közel-keleti egyházak tanácsának egyik alapítója, mind pedig nemzetközi szinten, így az ökumenikus egyházak tanácsában, ahol fontos tisztségeket töltött be. Leó pápa mélységesen hálás mindazért, amit első Aram katolikus a katolikus egyházzal való kapcsolatok előmozdításáért tett, valamint a római egyház iránti közelségéért,

amelyet katolikusként először 1997-ben a keresztények egységét tartott imáit alkalmával látogatott meg, és amit azóta is számos alkalommal megtisztelt jelenlétével. A Szentatya különösen hálás a katolikusnak a teológiai párbeszéd előmozdítására irányuló személyes elkötelezettségéért, amely 2003-ban a katolikus egyház és a keleti ortodox egyházak közötti teológiai párbeszéddel létrehozott vegyes nemzetközi bizottság keretében valósult meg. Ez a párbeszéd, amelyhez örmény küldöttek és értékesen hozzájárultak, már három fontos dokumentumot tett közzé az egyház természetéről és küldetéséről, az őskeresztény egyház közösségeiről, valamint a szentségekről. A pápa őszintén reméli, hogy a közelmúltbéli nehézségek ellenére ez a párbeszéd megújult erővel folytatódik, hiszen a hit egysége nélkül nem lehet helyreállítani a közösséget az egyházak között. Leó pápa szívesen emlékezett a tavaly decemberben tett libanoni látogatására, amely a cilíciai örmények hazája is. Libanon azért is oly kedves számára, mert ez az ország sokáig megmutatta az egész világnak, hogy különböző kultúrájú és vallású emberek is képesek egy nemzetként együtt élni, miközben most nehéz próbatételékkel néznek szembe. A jelen időszakban, amikor Libanon egységét és integritását ismét fenyegetés éri, egyházainknak meg kell erősíteniük azokat a testvéri kötelékeket, amelyek nem csak összeköti a keresztényeket egymás közt, hanem más közösségek testvéreit is a közös hazájukban. Leó pápa libanoni népért és a közel-keleti egyházakért mondott napi imáiról biztosította vendégeit, amely egyházak szerepéről éppen első áramkatolikus szervez egy konferenciát mostani római tartózkodása alatt. A pünkös ünnepét megelőző napokban, miközben a Szentlélek kiáradásának befogadására készülődik az egyház, Leó pápa azért hálás, hogy a találkozójuk után együtt imádkozhatnak a Szentlélekhez, az Úrhoz és Éltetőhöz, az élet adományozójához, hogy adja meg az egység ajándékát, a tartós békét, és hogy újítsa meg a föld színét. Szent IV. Nerzész örmény katolikus életrajza. Szent IV. Nerzész 1102-ben született Kis Örményországban és Cilíciában halt meg 1173-ban. Az örmény apostoli egyház egyik legsokoldalúbb, a latin kultúrkörben is elismert képviselője. Nem véletlenül kapta a Snorhali, kegyes, tehetséges nevet, mert nem csak kiváló pátriárka, hanem teológus, író, rétor, fordító, zeneszakértő és szépíró, kalligráfus is volt. Előkelő örmény nemzetség sarja, aki bátyja a romklai harmadik Krikor katolikus udvarában nevelkedett. 1120-ban pappá, majd 1127-ben püspökké szentelték, és a katolikus titkáraként szolgált, majd 1166-ban katolikussá nevezték ki. Magyar szeretett vacsora a pápa szegényei számára a Vatikánban. A magyar gasztronómia és a keresztény szeretet szolgálat találkozásának adott otthont május 13-án szerdán este a Rómában az a szeretett vendégség, amely Magyarország Szentjégi Nagykövetségének szervezésében és a Hungarikum programiroda non-profit Kft. Szponzorálásával valósulhatott meg a Szent Egyet Közösség Vatikáni befogadóházában a pápa szegényei számára. A Hungarikum programiroda képviseletében Miklós Beatrix és fia Miklós Péter készítették el a Római Magyar Akadémia konyhájában a hagyományos magyar vacsorát, amelyet aztán a Szent Egyet közösség önkéntesei és a Szentjéki Magyar Nagykövetség munkatársai szolgáltak fel a rászorulóknak. A vacsorának otthont adó befogadóház a Szent Egyet közösség által fenntartott hajléktalanokat és nehéz sorsú embereket segítő intézmény, amely közvetlenül a Szent Péter tér mellett a bazilikára néző Palazzo Migliori-ban működik. A ház Ferenc pápa kívánságára jött létre, amelyet a Szent Atya személyesen avatott fel 2019-ben.
Azóta a Palazzo Migliori a szegények szolgálatának egyik különleges helyszín a Róma szívében. Szállást, közösséget és mindennapi segítséget nyújt a rászorulóknak. A szeretett vendégsége jelen volt dr. Kvek Péter szentjöki magyar nagykövet. Az este közös imádsággal kezdődött, amelyet Louise Marin de San Martin, a szentjék szeretett szolgálatáit felelő dikasztériumának prefektusa vezetett. A prefektus nagy szeretettel köszöntött a jelenlévőket, és háláját fejezte ki a nagylelkű felajánlásért. Az est során mintegy 50 rászoruló vendég számára szolgáltak fel hagyományos magyar menüt, kakas pörköltet galuskával, desszertként pedig almás pitét. A közös vacsora során a résztvevők nem csupán éltet, hanem figyelmet, emberi közelséget és meghallgatást is kaptak. A magyar vacsora és a szívélyes vendéglátás nagy örömet és megbecsülést váltott ki jelenlévők körében. A Hungaricum programiroda non-profit Kft. Hosszú évek óta dolgozik a magyar kulturális értékek és hagyományok népszerűsítésén, különös figyelmet fordítva a nemzeti örökség közösségépítő és értékközvetítő szerepére. Az iroda tevékenysége túlmutat a kulturális bemutatkozáson. Kiemelt célja, hogy a magyar hagyományok a keresztény szolidaritás és a társadalmi felelősségvállalás szolgálatába is álljanak. A mostani alkalom különleges jelentőséggel bírt, hiszen immár második alkalommal nyílt lehetősége a Hungaricum programirodának arra, hogy a szentjöki magyar nagykövetség közreműködésével karitatív szolgálaton keresztül kapcsolódjon a pápa szegényeit segítő kezdeményezésekhez. Az est családias és meghitt légkörben telt, ismét tanúságot téve arról, hogy a keresztény szeretet nyelve minden ember számára érthető és közös. Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, keddi műsorunkat hallották. Figyelmüket köszönve búcsúzik a mai adás szerkesztője, Vértes Aljai László. Dicsértessék a Jézus Krisztus, Laudétur Jézus Krisztus.

0: Kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió műsorát hallották. Hitvalló. Hittan és beszélgetések.
1: Kedves hallgatóink, Hitvalló című műsorunkban az Istennel való találkozás helyszínéről és Viennei Szent Jánosról Szendrejné Miskolci Mária hitoktató, a Káli Gárdonyi Géza Katolikus Általános Iskola 6. osztályos diákjaival beszélget.
2: Dicsértessék a Jézus Krisztus!
3: Mindörökké, amen.
2: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében, amen. Add, hogy megbocsássak, viseljétek el egymást, és bocsássatok meg egymásnak. Ha valakinek panasza van a másik ellen, az Úr megbocsátott nektek, ti is bocsássatok meg egymásnak. Üdvözítő Istenem, gyakran mondom az imában, bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. Uram, te tudod, hogy nem mindig gondolom ezt komolyan, mert néha haragot tartok, sérelmeket, bántásokat hordozok a szívemben. Add, hogy ha ma találkozok valakivel, aki megbántott, meg tudjak neki bocsátani. Amen. Kedves gyerekek, szeretettel köszöntelek benneteket a mai hittanóránkon, amikor is az Istennel való találkozásnak egyik nagyon fontos helyszínéről fogunk beszélgetni, mégpedig ami az Istennek a háza, az a hely, ahol szoktunk összegyűlni, hogy az Istent dicsérjük és az Istent imádjuk. Mielőtt azonban erről beszélgetünk, szeretném megkérdezni tőletek, hogy mit jelképezhet szerintetek egy kapu?
3: Bemenetelt, a belépést valahova.
4: A mennyországba.
5: Új kezdet.
2: Nagyon jó. Amikor gyermek voltam, nagyon szerettem meglátogatni a nagyszüleimet. Ők egy nagyon nagy házban laktak, és ahogy a kapuhoz értünk, már eltöltött az ismerős érzés, hogy már majdnem megérkeztünk. Nagyon gyakran van ez így, ugye, hogyha belépsz egy ajtón, amit ismersz, akkor tudod, hogy mi vár rád. Akkor nem annyira izgalmas, ha kinyitod az ajtót, mert már voltál ott többször. De mi van azokkal a helyekkel, ahol még nem jártál? Mindenhová kapunk keresztül megyünk be?
3: Igen.
2: Ha gondoljatok bele, akárha egy osztálykirándulásra elmentek, és egy múzeumba mentek be, akkor annak is van egy ajtaja, amin átléptek, igaz? Vagy hogyha bemegyünk egy templomba, nyilván annak is van egy különleges kapuja, de a családi házatoknak is ismered már a kiskaput, hogy meg kell lökni, vagy meg kell emelni a zárat, és úgy nyílik, tehát, hogy akkor tudjuk, hogy mit árul fel előttünk. Volt-e már esetleg nektek olyan, hogy nagyon izgatottak voltatok, mert valahová elmentetek, és alig vártátok, hogy azt a kaput, mint egy titkos ajtót kinyissatok. Szoktuk is ezt mondani, ugye, hogy titkos ajtó nyíj ki, mert ez miért izgalmas, hogyha egy kapun jó lenne, ha átlátnánk, vagy az a jó, hogy nem látunk, csak át kell menni rajta. Mi a véleményetek?
3: Az a jó, hogy nem látunk át, mert így sokkal izgalmasabb átmenni.
2: Volt már neked olyan élményed, hogy olyan kapun mentél be, amit nem tudtad, hogy mi vár rád?
3: Persze, hogy volt.
2: Elmondasz egyet?
3: Egyszer, amikor még a múzeumunk romos volt, bementünk először, egy olyan érzés fogott el, hogy hűha, ez nagyon szuper.
2: Hát ilyen érzések vannak bennünk. Én voltam, képzeljétek el, a Vatikánban, a Szent Péter Bazilikába. Nagyon nagy tömeg volt a Szent Péter Bazilika előtt Rómába, és esett az eső, óriási nagy tömeg, és akkor, hát ugye rengeteget hallottam már róla, a Szent Péter Bazilikáról is, és alig vártam, hogy bemehessek oda, de viszont több mint egy óra hosszán keresztül kellett sorban állni, az esőbe előre menni, hömpölygött a tömeg, és azt az érzést nem is tudom nektek elmondani, amikor én a Szent Kapun átléptem, mert hogy akkor még szent év volt tavaly. Olyan világ tárult el, amit te mondasz elém, hogy én is csak azt mondtam, hogy hűha, hogy én el se hiszem, hogy én egyszerű vidéki pedagógus itt vagyok a Szent Péter Bazilikában, és minden óriási, és minden látványos, és el se hiszem, hogy itt van Szent II. János Pál pápa sírja, el se hiszem, hogy ott van Szent Péter apostolnak a mozaikja a Szent Kapu fölött. Tehát, hogy így ámultam és bámultam, és a lelkem nem tud tudta befogadni azt a sok csodát, ami a Szentpéter bazilikában volt. Szó szerint, ha hiszitek, hanem ilyen megrészegülten jöttem ki a bazilikából, mint hogyha fel se fogtam volna, olyan volt, mint hogyha nem is velem történt volna, meg annyira tele volt a szívem azzal az élménnyel és azzal a látvánnyal, amit számomra adott ez, hogy beléphettem a Szentpéter bazilikába át a Szent kapun. Na hát ott tartottunk, hogy sokféle kapu van, és hogy a nagyszüleimnek a háza is ilyen kapu volt előtte, és hogy mennyire vártam azt, hogy én ezen a kapun beléphessek, és aztán felmentünk egy lépcsőn, és minden forduló után egyre boldogabb voltam, mert tudtam, hogy végre majd a nagymamám fogja kinyitni az ajtót, és nagyon csodálatos dolog volt ez. Így vagyunk ezzel, biztosan ti is vártok olyan találkozásokat, amiket már mondjuk a hét elején tudod, hogy milyen jó lesz, hogyha el fogsz menni a nagymamádhoz, vagy a rokonodhoz, vagy újra fogsz valakivel találkozni, akit régen láttál, mikor ti is, Roxi, elutaztok Budapestre a rokonokhoz, és hogy milyen jó várakozni, és amikor végre meglátjuk egymást, és egymás szemébe tudunk nézni, üdvözöljük egymást, akár egy kézfogással is, és hogy kimondhatjuk az első szavakat, és így megindul a beszélgetés. Milyen furcsa lenne, ha kimaradnának ezek a fokozatok. A találkozás nem lenne nyugodt, baráti és szívélyes, inkább olyan lenne, mint amikor a katonák lerohannak egy célpontot. Tehát nagyon fontos megtanulni a jó találkozásnak a receptjét. Számunkra, ahol mi keresztények összegyűlünk, és már nem a föld alatti katakombákban vagyunk, ahol az első keresztények, hanem Istennek szentelt házakat építettünk, ezeket úgy hívjuk, hogy
3: Istenháza, templomok.
2: Így van. Mit tudunk még erről mondani, Matyi?
3: Ő a mi atyánk, tehát azt is mondhatjuk, hogy a templom a mi otthonunk. Amikor belépünk az ajtaján, olyan, mintha egy hosszú nap végén hazaérnénk.
2: Mit csinálunk először, ahogy belépünk egy templomba?
4: Először köszönünk, belemártjuk az ujjunkat a szentelt víztartóba. Ez arra emlékeztet, hogy megkeresztelt emberek vagyunk. Majd keresztet vettünk, így módon a Szent Háromságot, az Atyát, a Fiút és a Szent Lelket köszöntjük.
2: Ha van a templomban tabernákulum, azaz az eukarisztiát, a szentostját őrző oltárszekrény, akkor térdet hajtunk annak irányába. Mi jelzi a tabernákulumnak a jelenlétét egy templomba? Tibike.
4: Helyét általában egy vörös izzó, az örök mécs jelzi.
2: Köszönöm szépen. Amikor a Szent Mise elkezdődik, akkor a padok lassan megtelnek, és egyre többen érkeznek, ilyenkor illik köszönni azoknak, akik mellénk leülnek. Egyesek még beszélgetésbe is kezdenének, de ez nem feltétlenül jó dolog. A mise előtti percekben mi lenne a helyes magatartás, Virág?
5: Ha elcsendesülünk, oly sok gondolat kavarog a fejünkben. Most tegyünk félre őket.
2: Mire próbáljunk meg törekedni?
4: Próbáljunk meg összeszedetté válni a szívünkkel és az értelmünkkel is odafigyelni Istenre.
2: Mi történik akkor, amikor megszólal a csengő?
3: Jelzi a liturgia kezdetét.
2: Gondolom, nem mindig csendes mise szokott lenni, hanem van, amikor ugye énekek is hangzanak el az orgonán. Mit tudunk ezekről?
4: Ha van kántor, a közösség énekelni kezd.
2: Mit tegyünk, ha a közösség énekelni kezd? Hogyan vegyünk részt egy ilyen énekes szent misén?
4: Próbáljunk bekapcsolódni. Sokat segít, ha van saját témakönyvünk, énekes könyvünk. Ne felejtsük otthon.
2: Mit mond az énekelésről, a templomban való közös éneklésről Szent Ágoston? Mit tanít?
4: Aki jól énekel, kétszeresen imádkozik.
2: Hát akkor mit javaslunk mindannyian egymásnak és a híveknek?
3: Próbáljunk meg mi is kétszeresen imádkozni.
2: Azt számít, hogy mennyire tisztán énekelünk egy szent misén?
3: Nem.
2: Akkor mi számít szerintetek?
4: A szívünk. Az, hogy Istenre odafigyelünk.
2: És hogyan énekeljünk? Honnan szóljon az ének?
4: Szívünkből szóljon az ének.

0: A miséző pap üdvözli az egybegyűlt híveket, ő vezeti mindannyiunk közös imáját. Az üdvözlés két lépésből áll. Az első lépés, amikor keresztet vetünk. Mi is történik ekkor, Matyi?
1: A Szent Háromság nevét hívjuk segítségül, közben a keresztjelét rajzoljuk magunkra. Jézusra emlékezünk, aki annyira szeretett minket, hogy feláldozta érettünk az életét.
0: A második lépés az, amikor a pap liturgikus köszöntést mond. Mit jelent ez, Tibike?
2: Három köszöntési forma van, melyek mindegyik a Szentírásban szerepel. Már az apostolok így köszöntötték a híveket, akár személyesen találkoztak, akár levelet írtak nekik. A leggyakrabban használt köszöntés az Úr legyen veletek, amikor püspök misézik, Jézus szavait ismétli meg. Békesség veletek!
0: Csak akkor van lehetőség jó beszélgetésre, igazi találkozásra, ha mindenki őszinte. Így igaz ez a Szent Misére is, ezért először elismerjük, hogy vannak hibáink, nem vagyunk tökéletesek, és nem szeretnénk hamus arcot mutatni magunkról. Bevalljuk, hogy vétkeztünk, ugyanakkor azt is kimondjuk, hogy szeretnénk jobbak lenni, és ehhez az Isten segítségét kérjük. A bűnbánatnak több formája is létezik. Melyik ez a legősibb bűnbánati forma? Roxi?
3: A legősibb a gyónom a mindenható Istennek. Kezdetű ima ebben elismerjük, hogy sokszor és sokat vétettem, gondolattal, szóval, cselekedettel és mulasztással. Majd kérjük Szűz Mária az angyalok és a szentek segítségét. Ők is imádkoznak velünk Istenhez.
0: Ezután következik a Kirie, Uram irgalmaz. Mi történik az Uram irgalmaz eléneklésével, Tibike?
2: Elmondásával beismerjük, hogy Isten kegyelmére, irgalmára szorulunk. De nem félünk, nem kelt rossz érzés bennünk, mivel tudjuk, hogy ő szeret minket és javunkat akarja.
0: Mit gondoltok, hogy miért háromszor mondjuk azt, hogy Uram irgalmaz, Uram irgalmaz, Uram irgalmaz? Mit jelent ez a szám ebben az esetben, hogy háromszor ismételjük?
1: Az, hogy ténylegesen megbántuk a bűneinket, és a hármas az egy szent szám, ami a teljességet fejezi ki.
0: Amikor Isten közel jön, könnyen megijedünk. Uram, menj el tőlem, mert bűnös ember vagyok, mondta Jézus Péternek. Úgy gondolta, hogy az ő gyöngessége, gyarlósága összeegyezthetetlen Isten szentségével. Az Úr azonban nem így látja. Mikor kisgyermekként megszületett Jézus, ezt énekelték az angyalok a betlehemi pusztában.
1: Dicsőség a magasságban Istennek, és békesség a földön a jó akaratú embereknek.
0: Ez mit jelent, gyerekek, amikor így dicsőítő éneket énekelnek az angyalok, és mi ehhez az angyali kórushoz csatlakozunk a Szent Misén? Mit akarunk ezzel elmondani?
3: Nem kell Istentől tartaniuk azoknak, akikben van jóság.
0: Vagyis mindannyian nem kell, hogy féljünk Istentől, hanem együtt kell dicsérnünk az ő életét, az Isten jelenlétét az életünkben, az angyalokkal és ott a Szent Misén megjelent emberekkel együtt. Hódolunk az Isten szent színe előtt, és megköszönjük azt a szeretetet, amit az Isten ad nekünk.
4: Lehet, hogy most még gyengék, bűnösök, de készek jobbá válni, és valóban törekszenek a változásra.
2: Az Úr segítségükre siet, és szívesen veszi, ha megszólítják az imájukkal. Ezt a szeretetet, ezt az atyai irgalmat dicsőítjük énekünkkel.
0: Így van. Most pedig azt tudom nektek mondani, hogy a pap azt mondja a híveknek ezt követően, hogy könyörögjünk. Ezzel egy imára hív meg minket, majd rövid csönd következik. Mit gondoltok, hogy mi a csendnek a célja a Szent Misében?
1: Hogy gondolatban minden jelenlévő megfogalmazza, miért szeretne imádkozni, miben kéri Isten segítségét, s ki az, akit az Úr jóságába ajánl.
0: Van, aki kimondja ezeket a könyörgő szavakat, van, aki pedig magában mondja ki ezeket a szándékokat, amiket a pap összegyűjt, egybefog, és mint egy virágcsokrot, amely különböző szálakból áll, az Isten elé viszi. Az általa elmondott kérő imát és könyörgést Így hívjuk kollektának, vagyis összegyűjtött imádságoknak és szándékoknak. Ugye eszünkbe jutnak Jézus szavai. Mit mondott Jézus arról, amikor együtt kérünk az Istentől valamit? Roxi?
3: Ha ketten közületek valamiben egyetértenek, a földön és úgy kérik, megkapják mennyei atyámtól.
0: Képzeljétek el, hogy volt egy atya, egy papbácsi, aki 1786-ban született, Jean-Baptiste-nak hívják, és nem sokkal a francia forradalom kitörése előtt volt az ő születésének az időpontja, és e történelmi esemény az egész életét meghatározta. Képzeljétek el, hogy nem tudott iskolába járni, katolikus hite miatt üldözték, és bujkálnia kellett. És mire csillapodni kezdtek a kedélyek, és valamelyest rendeződött a helyzet, már idősebb volt. Így Jean-Baptiste évekkel le volt maradva a szerencsésebb fiataloktól, későn kezdett el írni, olvasni, megtanulni, ezért sokan butának gondolták, pedig nem volt az. Nagyon-nagyon nehéz gyermekkora volt, és végül nagyon sok nehézség árán 29 éves korában szentelték őt pappá. A legtöbben meg voltak arról győződve, hogy nem várhatnak tőle sokat, hisz olyan buta. Aztán mondd el nekünk, Tibike, hogyan szólt közbe ennek a fiúnak az életébe a Jóisten, és hogy mi lett ebből a gyermekből.
2: János egy kis faluban szolgált papként. Jó lelkű, egyszerű ember volt. Nagyon szeretett imádkozni, nappal böjtölt, éjszaka a templomba ment, hogy együtt legyen Jézussal. Sokan bántották, mondván, hogy nem ért eléggé a hitoktatáshoz, nem jól prédikál. A Szent Mise jelentette a legnagyobb vigasz számára, de Isten rendkívüli ajándékot adott neki. Képes volt belelátni az emberek szívébe. Sokan Isten előtt is véltek kimondani az igazságot, ilyenkor ő, hol keményen, hol szelíden rávezette őket az őszinteségre. Kiváló gyóntató volt, akihez messze földről is érkeztek a bűnbánok. 1859-ben halt meg, mindvégig arctelepülés plébánosaként szolgált. Viennei Szent János a gyóntatók és a plébánosok védőszentjeként tiszteljük.
0: Így van, köszönöm szépen. Viennei Szent János életéből is látjuk, hogy az Isten, amikor emberré lett, akkor azt akarta, hogy mindenkor minden emberéhez eljusson az ő örömhíre. Azt akarta, hogy a világon minden ember megtapasztalhassa az ő valóságos jelenlétét, és így Krisztus titokzatos módon továbbra is itt maradt velünk. Elküldte a Szent Lelket, az ő saját lelkét, és a tanítványai szívében és az ő közösségében a Szent Lélek azóta is jelen van. És minden embernek külön hivatást adott arra, hogy az örömhírt hirdesse. És viennei Szent János élete is azt a példát mutatja, hogy nekünk is küldetésünk van, hiába vontatott vagy fájdalmas sorsunk is akad, meg nehézségek az életben, a Jóistennek tervei vannak velünk. És azt kívánom nektek, hogy a Szentlélek Isten világosítson meg mindannyiunkat abban, hogy megláthassuk a Jóistennek az álmát, hogy vajon milyen küldetést szánt nekünk, és mi a mi feladatunk az ő egyházában, és ehhez kérjük a Szentlélek Istennek a segítségét, és adja az Isten azt, hogy mi együtt tudjunk működni mindig, és hallgassunk a lélek szavára. Amen. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Mindörökké, amen!
0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen!
5: Kedves hallgatóink! Elhangzott hitvalló című műsorunkban Szendreiné Miskolci Mária hitoktató, a Káligárdonyi Géza Katolikus Általános Iskola 6. osztályos diákjaival beszélgetett. A műsort Vasvári Bernadett szerkesztette.

0: Napbúcsúztató.
1: Feltámadt Krisztus, valóban feltámadt, alleluja! Kedves hallgatóink, hajnalban a ma elhangzott műsoraink ismétlését hallgathatják meg. Óránként híreket és időjárás jelentést mondunk. 0 óra 5 perckor kezdődik a Beszélőkönyvek című irodalmi sorozatunk. Wells az Alma című írását Tóth Levente színművész olvassa fel. 0 óra 30 perc korak közelképben Székely Dénes Borsod Nádasdi plébánossal beszélgetünk a hivatásáról. Egy órától újra meghallgathatják a regionális híreket, a kora esti hírmondót és régiónk sporthíreit. 2 óra 5 perckor kezdődik a kerengő. Az elmúlt adásokban a cselekvőképesség általános szabályaival és az ezzel kapcsolatos jogi szabályozással ismerkedtünk meg. Ma elsőként a korlátozottan cselekvőképes kiskorúak által megtehető jognyilatkozatokkal folytatjuk adásunkat, majd ezt követően a cselekvőképtelen kiskorúakkal kapcsolatos szabályozásról lesz szó, amelyben segítségünkre lesz műsorunk állandó jogi szakértője, dr. Szalai Kornél Géza, ügyvéd. 3 óra 5 perckor kezdődik a Tudományról, Kultúráról mindenkinek. Ebben a következő témákkal foglalkozunk. Bemutatjuk Tárkányi Béla papköltő életét. Beszámolunk Csontos László legújabb könyvéről, a Szikszó 1588-ról. Végül Bozók Ferenc atya Kosztolányi című esszéjéről lesz szó. 4 órától zenei összeállítás szól. Kedves hallgatóink, műsorismertetéssel legközelebb holnap reggel 5 óra után jelentkezünk. Hamarosan éjfél, ekkora himnusszal véget ér a Szent István Rádió mai adása. 14. Leó pápa gondolatával búcsúzunk Önöktől. A Szentlélek ajándéka a bérmálás szentsége, amit pünkösd vasárnap szolgáltatnak ki. Nagyon szép ebben a szentségben részesülni, mert a Szentlélek teljessége megadja a lelkesedést, az erőt, a képességet, hogy Jézus Krisztust kövessük, mindig igent mondjunk az Úrnak, ne féljünk bátran követni őt, és megélni a hitet egy olyan világban, amelyik messze akar vinni minket Krisztustól. Kedves hallgatóink, műsoraink készítésében munkatársaink voltak. Berec Renáta, Birincsik Márton, Debnár Ádám, Domán Vivien, Drimba Miranda, Farkas Erzsébet, Fekete Gábor, Grunda János, Klézbe Árta, Koleszár Krisztián, Kónya Éva, Kovács Krisztina, Kriston Tamás, Kvaszinger Jenő, Molnár András, Nátrán István, Papildikó, Somosvári Eszter Anna, Szajkó Anita, Tikovics Ernő, Turi Sarolta, Vasvári Bernadett és Varga Ildikó. Köszönjük megtisztelő figyelmüket a rádiónk elnöke, Buda Péter atya és az igazgató főszerkesztő Bercesi András nevében is. A műsorvezetőt Sinkovics Andreát hallották. Minden kedves hallgatónknak nyugodalmas éjszakát és a jó halál kegyelmét kívánjuk. Feltámadt Krisztus, valóban feltámadt. Alleluja!

Milyen gazdag az a fönséges örökség, amelyet ő a szenteknek szán, és milyen mérhetetlenül nagy a hatalma rajtunk, hívőkön. Olvasom az Efezusi levélben. A szent tudja, hogy a világ és minden, amit Isten teremtett, jó. Azok pedig, akik nem szentek, vagy azt gondolják, hogy a teremtett dolgok rosszak, vagy egyszerűen nem törődnek velük, mert csak önmagukkal vannak elfoglalva. Sok keresztény azt kérdezi önmagától, mennyit kell Istennek adnia, és mennyit tarthat meg a világ számára. Az igazi keresztény válasz így hangzik, 100%-ot Istennek, és 100%-ot az embereknek. Nincs osztozkodás. Isten nem féltékeny az emberre. Amit a legkisebb testvérnek adunk, azt úgy tekinti, mintha neki magának adtuk volna. Uram, sokszor félelem fog el. Félek, mert félelmetes az evangéliumod. Könnyű hallgatni, amikor szépen hirdetik, de nehéz a szerint élni. Félek, Uram, a megtévedéstől. Attól félek, hogy sürgésen forgásom azt a benyomást kelti majd bennem, hogy valóban adok. Félek attól, amit adok, mert eltakarhatja mindazt, amit még nem adok. Félek, Uram, mert érzem, nem teszek még mindig eleget, mert nem teszek meg mindent. Mindent oda kellene adnom. És ekkor, Uram, mindig mindenemet odaadva, életemet kellene odaadnom. De te mondottad, Uram, hogy a parancsolat csak egy, és mindenkinek szól, szeress teljes szívedből, teljes lelkedből, minden erődből.

Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak minket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!

0: Hírek a Szent István Rádióban.
1: Magyar Péter örül, hogy a magyar-lengyel kapcsolatok visszakerülhetnek megérdemelt helyükre. Ezt maga a miniszterelnök hangsúlyozta, miután udvariassági látogatást tett Gregor Ries bíborosnál, krakói érseknél a Wawelben. Megtisztelőnek nevezte, hogy első útja Lengyelországba vezethetett, megjegyezze, hogy régi hagyományt élesztett fel ezzel. Azt mondta, személyes döntése volt, hogy Krakkóban kezdi, majd Varsóban folytatja a látogatást. Büszke vagyok arra, hogy a magyar emberek felhatalmazásának köszönhetően az új magyar kormány vezetőjeként tovább erősíthetem az 1000 éves magyar-lengyel barátságot és szövetséget, fogalmazott. Magyar Péter örömét fejezte ki, hogy II. János Pál néhai pápa szobra mellett kezdhette látogatását, megjegyezve, talán nem idézett több mondatot az egykori pápa jelszavánál, ne féljetek. A visegrádi együttműködés felélesztéséről, erősebbé tételéről beszélt Magyar Péter első külföldi miniszterelnöki útján a lengyelországi Krakkóban. A kormányfő újságíróknak azt mondta, az együttműködés alapjának az élő és erős lengyel-magyar kapcsolatnak kell lennie. Elmondta, delegációja, amelynek több miniszter is tagja, ismerkedő látogatásra érkezett, de konkrét ügyekben is szeretnék lefektetni az együttműködés alapjait. Példaként az infrastruktúrát, a kultúrát és az agráriumot említette. Hozzátette, hogy a két ország honvédelmi miniszterei is egyeztetni fognak. Hazarendeli Magyarország varsói nagykövetét Orbán Anita, jelentette be a külügyminiszter a Facebook oldalán. Azt írta, a magyar-lengyel kapcsolat új időszak előtt áll, új alapokra kell helyezni az együttműködést. Miniszterelnök helyettesnek nevezte ki Ruf Bálint miniszterelnökséget vezető minisztert Magyar Péter. A kormányfő ezt a Facebook oldalán közölte akkor, amikor első hivatalos miniszterelnöki látogatására indult Lengyelországba. Nyilvánosságra hozták a kormány.hu oldalon a kegyelmi ügy azon dosszíját, amely az igazságügyi minisztériumban található. Az iratokhoz fűzött tájékoztatásban azt írták, a dokumentumok közzétételének oka, hogy a magyar társadalomnak joga van megismerni, miként születhetett meg az a kegyelmi döntés, amely egy pedofil bűncselekmény eltusolásában közreműködő személy számára biztosított kegyelmet. Az oldalon az igazságügyi minisztérium kegyelmi főosztályának előterjesztése található meg, egy irat arról, hogy a kegyelem gyakorlását Répási Róbert parlamenti államtitkár nem javasolja, valamint Varga Judit igazságügyi miniszter Novák Katalin köztársasági elnöknek írt levele. Hivatalos megkeresés esetén átadja a K. Endre kegyelmi ügyében született iratokat a kormánynak a köztársasági elnök hivatala, a Sándor Palota erről közleményben tájékoztatta az MT-t. Előzőleg Magyar Péter kérte a Súlyog Tamás köztársasági elnöktől, hogy a Sándor Palota is hozza nyilvánosságra az ott lévő dossziét a személyiségi jogok tiszteletben tartása mellett. A kegyelmi ügyről annak kirobbanásakor 2024. februárjában értesültek az akkori kormány tagjai, írta a Fidesz. Felháborodásunkat jól mutatta, hogy a kormány egyetértett az érintettek lemondásával, áll a frakció közleményében. A volt kormánypárt szerint Magyar Péter tájékoztatóján nem hangzott el új információ az üggyel kapcsolatban. Ruszinszendi Romulus honvédelmi miniszter Sándor Zsolt altábornagyot kérte fel a honvéd vezérkar főnökének, aki elvállalta a feladatot. Sándor Zsolt altábornagy több mint 3 évtizedes katonai pályafutása során végigjárta a ranglétrát a szakaszparancsnoki szintől a legmagasabb vezetői beosztásokig, szolgált külföldi műveletekben, NATO környezetben és bizonyított vezetőként, emberként és katonaként is, mutatta őt be a tárcavezető. Környezetkárosítás gyanúja miatt tett feljelentést a Csongrád-Csanád vármegyei kormányhivatal a szegedi BYD gyár ügyében, közölte a szervezet sajtószolgálata az MT-vel. Az első negyed évben a környezetvédelmi szabályok betartását vizsgálták, a rendelkezésre álló információk alapján probléma lehet a beruházási területen letermelt talajréteg felhasználásával összefüggésben. A hétvégén érkezett jelentős mennyiségű csapadék nagyrészt gyorsan beszivárgott a talajba, de ez az aszályos helyzetben csak átmeneti enyhülést jelent, közölt az Országos Vízügyi Koordinációs Központ ülése után az MT-vel az Országos Vízügyi Főigazgatóság. Az esőkből a vízügy a bevezetett intézkedésekkel mintegy 10 millió köbméterrel növelte a visszatartott víz mennyiségét. 64 éves korában meghalt Scherer Péter Jászai Mari díjas színművész. Halálának hírét a Nézőművészeti Kft. Osztotta meg. Legismertebb alakításai a Kontroll, az Argó, az Egy bolond század csinál, a Papírkutyák, a Made in Hungária, a Kossuth Kifli és a Kincsem című produkcióhoz köthetők talán, de ő volt a Kuflik mesesorozat összes magyar hangja. Végül az időjárásról, holnap többnyire derült lesz az ég gomoly felhőkkel, helyenként előfordulhat zápor, esetleg zivatar, a szél felélénkül. A hőmérséklet szerdán hajnalban 6 és 11 fok között, napközben 23-24 fok körül alakul. Híreinket hallották.
2: Egyházfórum. Beszélgetések és előadások.
3: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Sok szeretettel köszöntjük minden kedves hallgatónkat. Mai adásunkban dr. Csókai András idegsebész professzor előadását hallják. Arról, hogyan hívta segítségül Jézus Krisztust két idegsebészeti missziója során, valamint arról, hogy mit gondol a jelenlegi háborús helyzetben, mit kell tegyen egy keresztény. A moderátor Varga József atya, ecsédi plébániai kormányzó. Hallgassák nyitott szívvel gondolataikat.

0: Az első, ami eszembe jutott a beszélgetésünk kezdetén, hogy hogyan is kezdjem, egy kicsit definiálni szeretném professzor urat, akkor eszembe jutott négy szó: hívő, orvos, idegsebész és édesapa. Ezzel a gondolatokkal köszöntjük szeretettel dr. Csókai András professzor urat, kedves feleségével, és a művész úrral, aki elkíséri a missziói során, és a festményeivel próbálja egy kicsit közelebb vinni az emberekhez mindazt, amit a professzor úr munkájával, missziójával végez. Először is első körben ismerjük a mai helyzetet, ami körbeveszi gyakorlatilag nem csak Európát, hanem az egész világot, ez a háborús helyzet. Kérdezlek, hogy szerinted nekünk, keresztény embereknek hogyan kell ebben helytállni, és milyen iránymutatást tudnál adni, mint keresztény ember nekünk is ebben a helyzetben?
1: Mindannyiunkat ezt foglalkoztat. Ki áll közelebb Jézushoz, Putyin vagy a Zelenszky? Igaz? Ez a kérdés. Mert hogy nem ott vannak, egyik se, az biztos, de mégiscsak kiállhat közelebb. Nagyon nehéz ezt eldönteni. Mondjuk nekem a nagy csalódás volt azért, mert egy olyan 5-6 éve figyeltem a orosz államfőnek a nyilatkozatait, és úgy azt láttam, hogy ha nem is mélyen megélt ortodox hite van, de valamilyen szinten tud azonosulni az ortodox kereszténységgel. De hát azt is tudjuk, hogy az ortodoxia ott azért egy államvallás is, tehát azért az egy más, mint a mi katolikusságunk. Hát azért ezzel az atakkal bármi rosszat, gonoszságot csináltak az ukrajnai magyarsággal, vagy akár a ukránai nemzetiségekkel az ukrán testvérek, de ezzel a maci bajszát rángatták hosszú ideig, de nagyon nagyot ütött. És azért ez túlzás, szóval ekkorát nem szabad ütni, akármi is történt. Tehát azért mégiscsak ez az alapállásom. A mi dolgunk az valóban, hogy a humanitárs segítséget nyújtsunk, és ahogy szerintem nagyon jól fogalmazza a miniszterelnök úr, ami miniszterelnök úrunk, hogy valahogy elkerülni ebből akik nem belemenni ebbe a háborúba, mert hogyha én látok két tagba szakadt embert, amin késeli egymást az aluljáróba, nem biztos, hogy nekem kell szétválasztani őket. Szóval nagyon fel kell mérnem, akkor tudom szétválasztani őket, hogyha mind a kettőt ki tudom ütni. Szóval ez lehet, és mivel nem, tehát azért nem a szeretet vezényli, de ami nekem viszont mindig eszembe jut, amikor egy ilyen dráma jön, mint amilyen a Covid is volt, és most ez nagyságrendileg nem ez a világ legnagyobb problémája, de tényleg nagyságrendileg, és a Covid se, a 2 év alatt 6 millió áldozatával. A 2 év alatti 6 millió áldozatot az abortuszban összeszedjük 60 nap alatt körülbelül. 100 000 abortusz van jelen pillanatban naponta a világon, több mint 100 000, 110-re tagsálják, csak Európában napi 4 000. Tehát torony magasan elenyészik ez a probléma azon probléma mellett, ami az anyaméhekben zajlik, és ez már nem teológiai vagy filozófiai kérdés, hogy hol kezdődik az emberi élet. 1961 óta, amióta a tudomány, a nagy tudomány felfedezte a DNS spirálist, az örökítő anyagot, azóta a tiszta

Így van. Fogadjuk el, hogy így van. Akkor is ezen logika alapján a DNS és minden kromoszóma ott abba a megtermékenyített petesejtbe, a zigótába megvan, csak az emberi élet során, ami a fogantatástól indul, más-más gének mutatkoznak meg. Mondjuk így lemondanak egymásról, az egyikből lesz agysejt, a másikból meg egy lábköröm sejt, vagy egy hajhagyma sejt, szóval így kell ezt nézni. És innentől fogva teljesen egyértelmű, hogy az emberi személy életének a kezdete nem az, amikor érettségizett, vagy óvodába jelentkezett, vagy éppen megszületett, hanem a fogantatás pillanatán. Tehát ez egy faktum. És sajnos mi az oka? Hát mi az oka? Hát ilyen gonoszak az emberek. Hát ez lehetetlen, igaz? Hát van olyan fiatal pár, legyen az házas pár, vagy egy párkapcsolat, aki gazdasági problémák, vagy párkapcsolati problémák miatt azt mondja, hogy dobjuk ki a 10 éves gyereket az ablakon. Hát ilyen nincsen, ez nonsens, igaz? És nem azért nem mondják, mert félnek a rendőrségtől, vagy ahogy a börtönbe zárják őket, mert tudják, hogy az egy emberi személy, a 10 éves, 3 éves gyerek, ugyanúgy, ahogy a 90 éves édesanyám is, aki csak épp hogy tud kommunikálni velünk, illetve 95 éves most már, ugyanolyan emberi személy, mint ahogy mi itt ülünk és figyelünk egymásra és beszélgetünk. Tehát akkor mi a probléma? Hát az a probléma, hogy zsigeri szinten nem tanultuk meg, nem tanították meg velünk azt, hogy hol kezdődik az emberi élet. És itt mi azt látjuk, hogy ez a kérdés, ez politikailag nem lehet rendezni, mert az a párt bebukik, aki azt mondja, hogy stopp, abortusz, nem lehet a kórházakban megcsinálni. Szóval sajnos ez Lengyelországban sem ment, aki egy sokkal erősebben vallásos ország, mint mi vagyunk. Tehát marad a hétköznapi párbeszéd, és ennek mindenkinek ebbe szerepe van. Ítélet nélküli hétköznapi párbeszéd arról, hogy hol kezdődik az emberi élet egy ilyen egyszerű logikus okfejtéssel, de hát azt nyilván tudjuk, hogy Beethoven se született volna meg még egy jó pár zseni, hát meg maga az Úr Jézus se, hogyha Szűzanya nem vállalja akkor gyümölcsoltó boldogasszony napján ezt a csodálatos pillanatot, és ez mindig eszünkbe kell, hogy jusson, bármilyen kataklizma éri a világot. A második világháborúnak a 25 millió halottja, körülbelül ennyi volt, azt hiszem, az egy évi abortusztermelés, úgyhogy a hétvégeket nem számoltam a különböző országba. Tehát ilyen számokba kell, lehet gondolkodnunk, és az jó, hogy ilyenkor benye belünk nyilal, hogy erről mennyire kevés szó esik még az egyházba is. Még az egyházba is nagyon kevés szó esik, mondjuk az üldözött keresztényekről is sokkal több szó esik, mint az üldözött magzatokról. Jó, szomorú téma, de szembe kell nézni vele, és egy biztatást adok. Hát ezek jutottak így hirtelen eszembe a kérdésedre, amit ebbe a háborús helyzetről tettünk. Hát remélem, hogy megússzuk, és megbékél ez a két szerencsétlen nép. Hát illetve a nép az biztos megbékél, a vezetőiknek kell megbékélni.

0: Folytatjuk adásunkat dr. Csókai András idegsebésszel.
1: Az élet, azt tudjuk jól, hogy mindegyikünk számára mennyire fontos, és az élet az a családban kezdődik. Hogy tudjuk meghatározni azt a közeget, azt a szülői házat, azt a családot, ahonnan jöttél, és mit adott számodra, mint orvosnak, mint hívőnek, mint mai édesapának a hit és az életnek a megbecsülése abban a családban, ahol felnőttél?
2: Én egy nagyon mély hívő családból jövök, és különösen az apai vonalon egy nagyon erős hívő család. Nagybátyám Miskolcon szolgál, szintén 96 éves jezsuita atya, ő a családban a Jézus igazi megtestesítője, és nagyon sokat merítkezünk belőle, sok táplálékot, lelki táplálékot kapunk tőle. De meg kell, hogy mondjam, hogy ami a legdöbbenetesebb, hogy az ember hogy hagyja el a gyerekkor hitét. Én nem tudom, hogy ti testvérek ezt hogy éltétek meg, mert azért itt inkább azért nem fiatalok, nem a nagyon fiatalok vannak, bár van egy pár, de mindnyájan fiatalok vagyunk lelkileg, az biztos. De ez egy rémálom, hogy hogy lehet megtartani a gyermekkornak azt a tiszta szívhitét, ami ugye 3 éves korban világbajnok hit, profi, olimpiai bajnok hit, a Szent Atya se vetekedhet avval az ősbizalommal, amivel a Teremtő iránt van egy 2 éves vagy 1 éves gyerek, igaz, aki nevet, amikor földobják, nem ijed meg. Tehát az egy csodás dolog, az a tiszta szívhit, át tudjuk-e menteni? Én nem tudtam átmenteni, pedig komolyan mondom, édesanyám még hívtak mindig papot hozzám, talán a pénteki napon jött, mindig ott beszélgetett velünk, és minden rendben ment, de jött az átkozott kamaszkor, és akkor úgy levált az ember erről a hihetetlen, nagyon erős, mély hitről, és ennek oka ez a drága, aranyos feleségem, aki itt ül előttem, de nincs baj, mert most már együtt vagyunk, pontosan jövőre lesz 50 éve, hogy 14 volt, van egy ilyen LGT szám, hogy ő még csak 14, emlékszem. Tényleg annyi volt, és én meg 16, amikor megismerkedtünk, és 3 hónap után eldöntöttük azt, hogy mi együtt fogjuk leélni az életünket. Tehát tulajdonképpen így a házasságunk onnan datálódik, de erre még azért, hogy ez az egyház szerint is megkötessék, 8 évet kellett várni, és megmondom nektek őszintén, mivel nagyon családi körbe vagyunk, mi az, ami elviszi a fiatalokat, akik mondjuk ilyen hívő családból jönnek a templomtól. Mi az? Én szerintem az, nagyon egyszerűen és profánul fogalmazok, a túlzott testiség, ami először lélekkel indul a szerelem, mindig, és egy csodálatos, de amikor bejön erősen a testiség, ott bizony jönnek a kilengések, és az embernek tudja azt, hogy nem ez a tanításnak nem ez a tanítás, amit a templomban hallunk, a szüleink tanítása se, és valahogy az embernek mégiscsak van egy ilyen lelkiismeret furdalása, nem hiszi el Isten végtelen irgalmasságot, szóval én konkrétan engem ez vitt el a templomtól, mert minek gyónjak, amikor már gyónás közben ő rá gondolok. Mármint nem úgy, szóval értitek. És akkor, ha meg nem gyónok, hát akkor minek áldozzak? De ha nem gyónok, nem áldozok, mit keresek én ott? És így hagytam el a templomot ostoba buta fejjel, és aki viszont elhagyja a templomot, mindig azt el szoktam mondani, az olyan olimpiai bajnok, mert gyerekkorunkban olimpiai bajnokok voltunk Jézus hídben, aki nem edz, és aki nem edz, és kiáll utána a versenyre, egy boxmeccsre, egy kutyaütő is kiüti. A kutyaütő a sátán. És a mi kapcsolatunkban ez mind a kettőnkre jellemző volt, hogy közösen hagytuk el a templomot. Hittünk mi az Istenben, nem arról van szó, az ember hisz Istenben, Európa is hisz Istenben, hisz abba az Istenben, aki ott magasba trónol a felhők felett, de nem a názáreti Jézus féle Istenben hisz, aki ott van belül a szívében, és állandóan kopogtat a lelkiismeretén keresztül. Mert az ember képes ilyenkor elnyomni a lelkiismeretét, és bizony ebből aztán bajok jönnek, mert szabad prédájává válik a sátánnak, aki 2 óriási bravúrt csinált a keresztényekkel is, kettő hatalmas bravúrja van. Ez a Varga Laci püspök atya tanítása nekem nagyon beállt ez a fejembe. Az első bravúrja az, hogy elhiteti magáról, hogy nincs. Ezt én is elhittem különben, amikor elkezdtem élni a bűnös életet, sajnos. Ilyeneket is mondtak nekem, hogy Isten arra való, hogy megbocsátson. És ez nagyon tetszett nekem, ezek a ilyen mondatok, mert igazolva láttam, hogy én akkor bármit csinálhatok, pláne orvos vagyok, annyi nehézséget látok, nekem többet szabad, mint a másik embernek. Borzalmas nagy hiba, borzalmas nagy tévedés. És a sátán másik nagy bravúrja, hogyha mondjuk mélyebben hívő lelkek vagyunk már egy kicsit, akkor mindig úgy ver át minket, hogy a jó képébe jön el, aki megoldást ad az életünknek a problémáinkra, teljesíti a még kereszténységbe is burkolt vágyainkat, és ebből is aztán egy nagy ébredés van. A fájdalom az a legklasszabb dolog, a nagy-nagy fájdalom, ami fölébreszt ebből a vallási gőgből, amikor te Isten akaratába akarod bebújtatni azokat az ostobaságokat, amit hívőként csinálsz. Ez minket akkor ért el, amikor elvesztettünk a 10 éves kisfiunkat nagyon tragikusan. Mondjuk így, hogy epilepsziás baleset, de nem volt igazán epilepsziás, tehát kezelt volt, belefulladt egy 20 centis vízbe a kertünknek a medencéjébe, és mi találtuk meg, gondolhatjátok ezt, hogy ez egy milyen borzalmas dolog volt, Gyertya Szentelő Boldogasszonynak a vasárnapján ezelőtt 8 évvel, és bizony ott pedig akkor mi már nagyon mély hitbe jártunk, már 16 éve mélyen megtért katolikusként éltem az életemet a feleségemmel együtt, és azt hittem, hogy minden úgy adódik, Isten mindig mindent elrendez, és csodálatos, jöttek a találmányok, meg mindenféle a tékozló fiú szakasz útján. Ugye a tékozló fiúból való megtérés az 42 éves koromban volt, és 42 évig koromig sajnos össze-vissza kanyarogtam, és ebből a utolsó 10 év az tragikus volt, mert majdnem tönkretettem a csodás szép Erzsébet híd alatt fogant házasságomat 16 éves korunkban, de hát a feleségem megbocsájtó szeretete azért az visszahozott, és a jó Istennek a kegyelme, mert megmutatta magát akár még misztikus tapasztalat formájába, de azt megtapasztaltam, hogy a hívő, hitét gyakorló ember is eljuthat abba a pontba, abba a kísértésbe, hogy azt kezdi el hinni, hogy Isten engem jobban szeret, mint a többit. Különösképpen bánik velem, mert én külön vagyok, mint a többi ember, mert akkora a hitem. Annyi rózsafüzért imádkozom, hogy én külön vagyok, mint a többi ember. Na, ez a vallásos gőg. Ez a vallásos gőg, és ebből, ugye ez a sátánnak a műve, ebből csak az őrületes fájdalom téríti el az embert magához, és amikor egy ilyen őrületes fájdalom elér, nem tudom, hogy közöttetek is van egy ilyen szenvedő, aki még nem tudta elfogadni a közeli szeretet, hozzátartozó barát, feleség, gyermek halálát, annak bizony valahogy ki kell nyögnie azt a mondatot, amit a tékozló fiúnak nem kell, mert annak csak annyit kell mondani, hogy fogadj vissza engem a házadba, bánom bűneimet, de amikor ártatlanul csap le rád a szenvedés, azt úgy gondolod, akkor azt kell kimondanod, hogy Uram Jézus Krisztus, nem tudom miért történt, de te engem jobban szeretsz, mint én magamat. Tehát ez a fontos. Tehát ezt tudjuk kimondani a szenvedésben. Nem tudod, hogy ki kell mondani. Mindig őrá kell figyelni, és ha ki tudod mondani, megkapod azokat a kegyelmeket, amivel azt fogod észrevenni, hogy bármilyen tragédia történt az életedben, legyen az Covid-ba elveszett emberek, Ukrajnába elveszett testvér, vagy bárki, Isten szeretőknek minden a javukra válik, és én ezt tapasztaltam meg ebbe a családi drámában a feleségemmel együtt, és aztán csodálatos dolgok születtek ebből a halálesetből, a missziók születtek meg, és maga az a tudat, hogy nem kell a hozzátartozóinkat, akik elmennek, irigyelni Jézustól. Tehát, hogyha tudom, hogy az édesapa nem súlyos, halálos bűnökbe halt meg, vagy valami akkor is biztos lehetek abba, hogy a lehető legjobb helyen van, sokkal jobb helyen, mint itt ebbe a földi vészbe, veszélyeztetettségbe, és hogyha ezt mindig az Úr Jézusra figyelek, akkor ez eszembe fog jutni, és eltűnik a félelem, elmúlik a keserűség.

0: Folytatjuk adásunkat, melyben dr. Csókai András idegsebész professzor előadását hallják arról, hogyan hívta segítségű Jézus Krisztust két idegsebészeti missziója során.
1: Nem tudom, jól vettem-e ki a szavaidból, hogy igazából a hit ott erősödött meg benned, amikor tapasztalatot szereztél Istenről, most akár a fájdalmakban is, amikor kisfiatokat elveszítettétek, vagy akár a lelki küzdelmekben, amikor a bűnök ellen kellett küzdened. Lényeg az, hogy egy találkozás volt a Jóistennel, ami átzökkentett, átmozdította a hitnek a világába, az élő hithez vitt közelebb, hogy esetleg tudnál még nekünk konkrét élethelyzetet mondani, ami megerősített a hitben és az Istennel való találkozás volt az életedben?
2: Mindig ezen gondolkozom. Misztikus tapasztalatokról lesz szó most, arról lesz szó, misztikus tapasztalatról, hogy vajon te, mint egy katolikus atya, mi a véleményed arról, az értelem útján nem lehet eljutni a tökéletes hitre? Mert én úgy érzem, hogy azoknak kell a misztikus tapasztalat, akik ingadoznak, gyengébbek. Tisztán az értelem útján, ahogy a katolikus egyház tanítja, a katekizmus által, a hittan által, el tudunk jutni a tökéletes hitre, a feltámadásban, és minden, amit az egyház tanító hivatala elmond. Én nem tudtam eljutni, pont például ez a haláleset, meg a nagy bűnök bizonyítják bennem, mert amikor én nagy bűnbánatba estem végre, körülbelül olyan 40 éves koromra, miután majdnem tönkretettem a környezetemet, és elkezdtem újra visszajárni a gyerekkoromnak a templomaiba, amiket elhagytam, elkezdtem újra gyónni, áldozni, de mindig valahogy visszaestem a tivornyázó életbe, mert ez a legprimitívebb dolog, ugye ez volt az én akkor a bűnöm főleg, és mindig visszaestem, de mindig akartam jobb lenni. Tehát akartam vissza a gyóntatószékbe, aztán vissza a pokolba, vissza a gyóntatószékbe, és tényleg a Jóisten látta ezt az erőfeszítést, és azt hiszem ez díjazza, és ilyenkor belép az életedbe, mégpedig általában egy misztikus tapasztalattal lép be, és képzeljétek el, hogy láttátok most is az Eucharisztikus Kongresszuson azt a gyönyörű nagy keresztet, ami ott volt a főoltár mögött a Hősök terén, és az a kereszt volt ki 83 évvel ezelőtt, most már 84, 38-ban is a főoltár mögött, és én azelőtt a kereszt előtt térdeltem 1998. december 12-e előtt jó párszor, és december 12-én, amikor ott érdeltem és bántam a bűneimet, bocsánatot ér esdekelve, rám nézett az Úr Jézus, zihált a mellkasa, kifordította a fejét, és olyan kicsit mérgesen azt mondta, hogy eleget bajlódom veled, most már menj és többet ne vétkezz. És ez volt az a pillanat, ez egy misztikus tapasztalat volt, mert a kereszt megelevenedett. És én addig láttam 7000 keresztet az életembe, de egy se fordította el a fejét, és egynél se szólalt meg az a belső hang, ami így megszólított. Tehát ezt hívjuk misztikus tapasztalatnak. És egyszerűen onnantól fogva más lett az életem. Addig én dolgoztam, mint orvos, próbáltam jól csinálni, ilyen sablonokba gondolkozva, dolgozni, így szoktam mondani, hogy szalonidiótaként, ami nem olyan értelemben idióta, csak arra az értelemben, hogy begyakorult sémákat alkalmaz minden kreativitás nélkül. Tehát így éltem az orvosi életemet, gyógyítottam meg én ember, de nem volt bennem innovatív készség, kreativitás azért, mert nem találkoztam a bennem élő út, igazság és élettel, ami nem csak teológiai értelemben Krisztus, de a tudomány útja, a tudomány igazsága, a tudomány élete, az is Jézus Krisztustól jön, aki bennünk él. És ha avval találkozol, mert tisztultál, kitisztultál, ne csodálkozz, hogy elképesztő jó ötletek fognak jönni a saját szakmádból, tök mindegy, hogy csillagász vagy sarkutató, vagy orvos, vagy éppen vécés néni. teljesen mindegy, mert minden szakmának megvannak a innovatív, kreatív dolgai, amivel nagyot lehet lépni előre. És amikor ez velem megtörtént, utána egy teljesen kicserélt más orvos lettem, tele innovációval, és ez meg is mutatkozott abba, hogy új ötletek jöttek, tudományos sikerek jöttek. Összetalálkoztam a Balázzsal, aki egy nagy adomány, Isten adománya. Azért, mert tudjátok, úgy van az, hogy az ember kitalál egy sebészeti ötletet, és akkor elküldi, azt mondja, hogy hú, hát ez baromi jó. Gyógyulnak tőle a betegek. Olyanok, akik addig nem gyógyultak meg, hanem meghaltak, most meggyógyulnak. Hát ez őrület. És látja, és biztos, hogy ha most ezt közlöm, egy pillanat alatt leközli majd a nagy amerikai, meg európai lap, meg a magyar lap, meg mindegyik. És nem így van. Nem így van. Utoléri az embert a Semmelweis éra. Hogy ja, igen, lesöpri. És helyette leközöl egy teljesen harmadrangú, önismétlő, ócska közleményből bármikor, mert az éppen egy olyan helyről jött, a Harvardról, vagy bárhonnan. És azt hittem, hogy egy olyan kapitális nagy ötlet jött, de tényleg az volt különben, és nem. És dobálták vissza a lapok, hogy igen, igen, vizsgálgatni kell, meg még összehasonlító tanulmány, mindenféle ilyen mellékbeszélés volt, hát mondom, ez nem igaz. És képzeljétek el, akkor a Jóisten összekeresztezte a mi útunkat, a művész úrral, hoztam is egy szép könyvét, itt is bele megvan rajzolva, majd esetleg aki meg akarja venni, hogy ő meg megrajzolta azokat az ötleteket, amit én kitaláltam. És úgy meg egyből elfogadták. Olyan ütése van a művészeti rajznak. Tehát az első könyvünk az a tudomány, hit, egy tudomány és művészet együtt a hitben, most meg itt a bangladesi munkánkat rajzolta meg. A bangladesi ikreket is végig rajzoltuk, tulajdonképpen én is azon keresztül tanultam meg az általam kitalált és kifejlesztett műtéteket, hogy állandóan mondtam a Balázsnak, hogy ezt így rajzolt, úgy rajzolt, így rajzolt, úgy rajzolt. Szóval én egy nagyon nagy hibát követtem el ennél a bangladesi ikrek szétválasztó műtét sorozatánál. Nem mértem fel a 18 fős orvoscsapat és tartozékainknak a spirituális állapotát és helyzetét. Nem mértem fel. És azt kell, hogy mondjam, ajtóstól rontottam a házba. És ezt, aki hittel akar valamit csinálni, ezt nem szabad. Ez baki. Mi lett ennek a következménye? Egy, miért rontottam én ajtóstól a házba? Elmondom nektek. El kell képzelni, hogy így a két fej így össze van nőve. A két összenőtt fejecske szétválasztásának van nem az agyak szétválasztása a legnagyobb probléma. Az is nagy probléma, de attól legfeljebb, idézőjelbe mondjuk lebénul, megbénul. Mert a mozgató mezőt roncsoljuk a szétválasztás közben. Nem is az artériák szétválasztása a probléma, mert egyik fejből be, másikon át középen el lehet vágni. Az átfutó idegpályák az már probléma, de azt ki lehet titrálni úgynevezett ilyen MR traktográfiával, és nagy valószínűséggel azt lehet mondani, átvághatók, mert ha az, hogy nem átvágható, akkor nem lehet szétválasztani. A legnagyobb probléma, képzeljétek el, a közös vénáknak a szétválasztása. Mert minden koponyában itt középen egy hatalmas nagy vénás öböl fut, ezt nem tudjuk, mert nem ismerjük teljesen a saját, nyilván az agyi ereinket, mert nem tanultuk. Tehát van nagy közös véna a két összenőtt fejben, nagy közös vénás rendszer van, és ha odaadom az egyiknek, akkor a másik hal meg, ha meg a másiknak egyik hal meg, nem lehet ketté osztani. És amikor én kim voltam Dakkába, és találkoztam az ikrekkel 2017. november 30-án, akkor rögtön ezt észrevettem, láttam, és csatlakozva az előttem szóló komoly idegsebészekhez, akik hónapokkal előtte már látták, véleményezték, nem lehet a gyerekeket szétválasztani. És akkor képzeljétek el, az történt, hogy elkezdtem mondani a Jézus imát. Uram Jézus Krisztus, könyörülj rajtam, bűnös emberem. Én ezt akkor tanultam meg, amikor a kis Marcikánkat ilyen tragikusan elvesztettük. elvesztettem. Akkor a Jézus ima gyógyított meg tulajdonképpen. Hogyan gyógyít téged a Jézus ima? Hogyan gyógyít? De lehet ez egy mély más ima, rózsafüzér is lehet, csak azt egy kicsit bonyolultabb végigmondani. Például mondjuk egy nehéz műtéti helyzetbe. A Jézus ima úgy gyógyít téged meg, hogy van benned mondjuk félelem, amiből meg kell gyógyulnod. Például félünk most a háborútól, igaz? Hogy majd ide jönnek, vagy nem tudom. De van lehet más is, harag. Hú, mennyire tönkreteszi az embert a gyűlölet. Gyűlik az ölet. Gyökösi Bandi bácsi tanítása, bennem gyűlik az ölet, magamat teszem tönkre, hogy gyűlölöm a szomszédomat, mert mit tudom én, múltkor letaposta a füvet, vagy nem tudom, ilyen baromságok miatt is kialakulnak elképesztő viták, közlekedési vétségek miatt is kialakulnak ilyen viták. Hogyan tudom ezt én, hogy ez ne hasson rám? Úgy is tudom, hogy azt mondom, a názáreti Jézus nevében parancsolom, hogy távozz tőlem, sátán, távozz tőlem félelem, távozz tőlem gyűlölet. Ez ideig, óráig megy, de biztos lehetsz benne, hogy visszajön. Visszajön a házadba. Hogyan tudod, hogy ne legyen, hogy ne akadályozza a gondolkodásodat? Mert minden ilyen stressz, ami gyűlöletből, félelemből, egyebekből, irigységből, bármilyen bűnből fakad, akadályozza a gondolatot, akadályozza a tiszta gondolatot. Ki is mutatták különben, hogy a szinapszisokat, amik az idegsejtek között vannak, gátolja. Tehát nem leszel kreatív, mert avval vagy elfoglalva, hogy félek, gyűlölök, mit tudom én, aggódok, vagy kóros ócska vágyaim vannak, mert állandóan csak az evésre gondolok, vagy mit tudom én, más feleségére gondolok, vagy bármi miatt lehet ilyen rossz. Nem azt mondom, hogy hanem azt mondom, hogy igen, és figyeljetek, ez nagyon fontos, hogy felismerem magamban, hogy igen, ez megvan bennem. Ez a fajta kísértés, vagy nevezzem bármi, van bennem. Ezzel, hogy felismerem és kimerem mondani, hogy igen, Andriskám, te ettől a műtéttől most baromira félsz. Mert félsz, hogy meghal a beteg a műtőasztalon. Ezzel, hogy kimondtam, ezzel egy távolságot fogok tudni felvenni a félelmemtől. Elfogadom, hogy van félelmem, mert szabad lennie, de beteszem a sarokba, nem hat rám. Miért nem hat rám? Mert Jézusra figyelek. Odapofozom magam vissza, és mindig odafigyelek az Úrra. Nem a félelmemre figyelek, nem a haragomra figyelek, nem a mit tudom én milyen kísértésekre figyelek, hogy ennek a hölgynek milyen szép lába van, vagy nem, most értitek, hát mindenféle baromságok juthatnak az eszébe az embernek. Nem arra figyelek, az Úr Jézusra figyelek. Hogy figyelek? Mondom magamba, kimondom a nevét, és avval hozom magamat a jelenbe, hogy hozzárendelem a légzésemhöz. Kilégzésre Jézus, belégzésre Krisztus. Így, ilyen állati egyszerű, csak csinálni kell. De lehet más ima, azt is lehet mondani, hogy Isten jó. Vagy lehet, aki megkérdeztük először a Jálics atyát egyszer, a szemlélődő ima nagy tanítómesterét, hogy mit csináljon, mit mondjunk azoknak, aki nem hisz. Nem hisz. Azt mondja, mondja egy nagy példaképének a nevét. Azt mondogassa, akit mindig tisztelt, szeretett. Hát nem tudom, hogy ez mennyire működik, de egy biztos, ha Jézusra figyelek, nem foghatni rám a félelmem. Nem azt mondom, hogy én egy ilyen klassz srác vagyok, hogy én semmitől se félek, de van bennem félelmem. Szabad lenni, csak nem arra figyelek. Értitek? Ez egy iszonyú fontos dolog, mert az vagy, amire figyelsz. Próbáljátok ki. Csak ezt gyakorolni kell. Gyakorolni kell, mert ha nem gyakoroljuk a mély imádságot, nem fogjuk tudni előrántani a vészhelyzetbe a kis hátizsákunkból. Na, ezt kezdtem el mondani ott Dakkába. Uram, Jézus, könyörülj rajtam. Mentem le a lelkem mélyére, ahol már nem volt félelem, hogy ezt úgyse lehet megoperálni, meg ilyenek. Jöttek a tiszta gondolatok. Mi az, amikor elérkezel a lelked mélyére, ott van az úri názáreti Jézus. Azt mondta, én bennetek vagyok, ti meg én bennem. Na most vagy azt csináljuk, hogy a felét hisszük el, amit mond, vagy az egészet. De hát ilyen nincsen. Van egy barátom, egy idegsebész barátom, az mindig Totyának hív, nem tudom miért. Mindig azt mondja, hogy te Totya, jókat mond ez a Jézus, de nem mindenbe értek vele egyet. Hát így meg nem lehet, ugye ez így nem lesz jó, mert akkor egyet kell vele érteni. Tehát bennem, igen, itt van bennem, nem a felhők mögött van, ott fenn a magasba. Nem a, tehát ezért nagyon vigyázni kell, jó, hogy használjuk a jó Isten fogalmat, meg az Isten fogalmat, de ott egy nagy katyvasz jöhet létre, mert 2000 vallás használja a Földön az Isten fogalmat. Hát milyen Isten az? Hát mert én a kedves muszlim testvérek istenében én nem hiszek. De nem hiszek, ha nem tudom én milyen gurunak az istenébe se. Nagyon tisztelem, és csodás dolgokat hozott létre az a fajta hit, mert keresték az Istent, sok mindent rádöbbentek, de nekünk olyan Istenünk van, aki megmutatja magát, hogy én ilyen vagyok. Én vagyok a ti istenetek, és ez az Úr Jézus. Amilyen Jézus, olyan az Isten. Mi abba az Istenbe hiszünk. Nekünk nem kell keresni. Tehát amikor érsz, mész le a lelked mélyére, ott vele találkozol, és onnan igazság, kreativitás, intuitív ötletek jönnek, nem csak hitötletek, hanem a saját tudományod ötletei. És azt mondta nekem az Úr Jézus, hogy vedd el mindkettőtől. Vedd el mindkettőtől. Vedd el mindkettőtől. És itt belépett már a tudományos gondolkodás. Hát de hogy, Uram? Hát hogy vegyem el én a nagyvénát mindkettőtől? Hát az egyiktől élveszem, a másik meghal. Hát úgy vedd el, hogy katéteres eljárással fölmenni katéterrel a vénába, felfújni a balont, nézni, hogyha elzárom, van-e a kiegészítő vénán elvezetés. Majd gyerekeknél ez még gazdagabb ez a hálózat. És van ez a nagyon csodás barátom, ő is kárpátaljai, egy zseni ebbe a katéteres érsebészetbe, azt meg tudta ezt csinálni, le tudta így zárni, tesztelni ezeket a közös vénákat, és így jutottunk el addig, hogy neki indulhattunk a nagy műtétnek. De mi lett ennek a következménye? Én ezt elkezdtem mondani, hogy gyerekek, ezt a missziót, ezt nem én vezetem, vagy a plasztikai sebész barátom, hanem az Úr Jézus Krisztus. Ő a főnök, ő vezeti. És közben még a Balázsral dolgoztunk, itt elmondta a kis disztraktoros ötletet, meg mindent, azt is még Jézus imában megkaptuk ezeket az ötleteket. De ettől engem elkezdtek hülyének nézni. Ez volt a probléma. Nem értettem meg azt, hogy nem lehet hirtelen megtéríteni mindenkit. És hogy mondjam, ebből aztán nagyon kellemetlen szituációk adódtak, és ez pont a Balázzsal történt, hogy ő tökéletesen megtanulta azt, hogy a kivett csontdarabokból hogy építi fel a gyerekeknek a koponyáját. Hogy halottakon megtanulta, begyakorolta csodálatos módon, ott a rajzoknál is megvan. És mit tesz Isten, amikor a műtétbe odaértünk, hogy ő ezt megcsinálja egy másik asztalon a terem végébe, jöttek a plasztikai sebészek, és valósággal einstandolták, nem engedték dolgozni. Tehát óriási viták keletkeztek, rosszul csinálták meg, és amiatt lett az egyik gyereknél a borzasztó bevérzés. És azóta is mindenféle ilyen veszekedések vannak. Tehát a sátán oda be akarja tenni a lábát, ahol ennyire ott van Jézus Krisztus, ahova ennyire behozzuk. És jól kell tudni ezt a problémát kezelni. Rengeteget imádkoztunk, és végül a gyerekek életben maradtak. Igaz, hogy az egyik az egy eléggé retardált állapotban. Tehát győzött az Úr, de ha legközelebb neki mennék, akkor nem rontanék ennyire ajtóstól a házba, mert hát tudomásul kell venni, hogy ha azt mondod a másik orvosnak, hogy figyelj, ezt Jézus Krisztus csinálja, én csak a pulikutyája vagyok, és próbálom csinálni, amit mond, akkor azt mondja, hogy ez a pali, ez egy hülye, vele nem kell hallgatni, úgyhogy át kell nyúlni a feje felett, és ki kell dobni innen. És ilyen rettenetes ellentétekkel mente le ez a misszió, és még most is nyomán viseli, de hát az Úr Jézus segített. Például letiltották most nemrég a Mária Rádióba az imádságot a gyerekekért. Ugye mondjuk így, és ők is kereszténynek vallják magukat, tehát itt egy nagyon érdekes dolog van. Látjuk a politikai életbe is, most már mindenki ott van a Damaszkuszi úton. tök mindegy, hogy kommunista volt, vagy bármi volt, tök mindegy, már ott tolong is. Akkor innen kell kiszűrni, hogy hoppá, hol találod te meg a valódi igazságot, hol találod meg, melyik van közelebb az Úr Jézushoz. Hát az elején is ebben kezdtük. Viszont van egy másik misszió, ahol szintén a Balázzsal voltunk, a nigériai misszió, ott egy más világ van ebből a szempontból, azért, mert az egy katolikus kórházban van. A kórház rettenetes nehéz körülmények vannak. De a kórház igazgatója egy pap. Képzeljétek el, a főorvosi gyűlés az a templomban van, a mise után. Szóval ez megadja az alaphangulatot. Persze, ott is vannak ellentétek, de az, hogy minden nap te tudsz reggel 6-kor a kórházba misére menni, szentáldozáshoz járulni, magadhoz tudod venni az Úr Jézusnak a valóságos testét, az egy óriási erő.

0: Kedves hallgatóink, mai adásunkban dr. Csókai András idegsebész professzort hallották. Az előadás 2022. március 11-én készült Ecséden. A moderátor Varga József atya, ecsédi plébániai kormányzó volt. A beszélgetés folytatását egy hét múlva ugyanebben az időpontban sugározzuk. Az előadás rögzítésében Birincsik Márton volt segítségünkre. Búcsúzik az adás szerkesztője, Domán Vivien. Dicsertessék a Jézus Krisztus!
1: Beszélgetések és előadások. Egyházfórum című műsorunkat hallották.

0: Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak minket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
1: Egy óra.
0: Regionális hírek a Szent István Rádióban.
2: Köszöntöm Önöket, a szerkesztő műsorvezetőt, Debnár Ádámot hallják adásunk tartalmából. Gazdag programkínálattal várják az érdeklődőket Sárospatakon a pünkösdi hétvégén. Változatos programokat szervez idén is a Vakok és Gyengéllátók Borsod-Abaúj-Zemplén megyei egyesülete. 20 éve jutott fel az NB1-be a Gyöngyösi Főiskolai Kézilabdaklub. Ezek mai műsorunk főbb hírei, tartsanak velünk! Idén is gazdag programkínálattal várják az érdeklődőket Sárospatakon a pünkösdi hétvégén. A szervezők családi programokkal, hagyományőrző bemutatókkal, történelmi hangulatidéző eseményekkel készülnek. A rendezvény középpontjában természetesen idén is Árpádházi Szent Erzsébet szenté avatásának évfordulója áll, amelyhez kapcsolódva zarándok programok és kulturális események is várják a látogatókat. Tudósítónk Kolesár Krisztián összeállítását hallják.
3: Pünköst hétvégén ismét megtelik élettel Sárospatak belvárosa és a történelmi vár környéke. Május 23-a és 25-e között 32. alkalommal rendezik meg a pünkösdi Szent Erzsébet ünnepet, amely az elmúlt évtizedek során a város egyik legjelentősebb kulturális és vallási eseményévé vált. A rendezvény helyszínei között szerepel a Rákóczi vár, a vízikapu környéke, a Szent Erzsébet ház, valamint Sárospatak történelmi belvárosa is. A látogatókat egész hétvégén vásári forgatag, kézműves mesterségek bemutatói, gyermekprogramok, lovas és hagyományőrző bemutatók, valamint középkori hangulatot idéző előadások várják. A programok már szombaton megkezdődnek. A Szent Erzsébet házban bábjátékos találkozó idézi meg a régi korok meséit és történeteit. Pünkösd vasárnap reggel 10 órakor nyit a vásári forgatag, ahol a szervezők köszöntője mellett a pünkösdi rajzpályázat eredmény hirdetésére is sor kerül. A nap folyamán bábszínházi előadások, énekmondók, zászlóforgatók, zenészek és gólyalábasok szórakoztatják a közönséget. A délután egyik leglátványosabb eseménye a történelmi menet lesz, amely a Rákóczi vártól indul. A felvonulás végén a Farkas Ferenc Alapfokú Művészeti Iskola növendékei mutatják be Szent Erzsébet életét feldolgozó előadásukat. Az ünnepi napot este szentmise zárja a várkápolnában, majd tűzzsonglőrök és táncház várja az érdeklődőket a vízikapunál. A szervezők idén is külön figyelmet fordítanak a családokra és a gyermekekre. Lesz játszóház, népi játékudvar, kézműves foglalkozás, kovács bemutató és hagyományőrző tábor, így minden korosztály találhat magának élményt a pünkösdi hétvégén. A pünkösd hétfői ünnepi programok középpontjában idén is Szent Erzsébet tisztelete áll. A bazilikánál már reggel 9 órától fogadják a zarándokokat, ezt követően litánia és rózsafűzér imádság kezdődik. A nap folyamán lehetőség lesz gyónásra, katekézisre, valamint az ünnepi szentmisén való részvételre is. Az idei főcelebráns dr. Csizmadia István pápai prelátus az egri főszékesegyház plébánosa lesz. A szentmisét körmenet követi Szent Erzsébet erekéjével, majd délután dicsőítőzenés, szentségimádás és lorettói litánia várja a híveket. A szervezők szeretettel várják a zarándokokat és minden érdeklődőt a lelki programokra, amelyek méltó lezárását adják a sárospataki pünkösdi ünnepségeknek. Tehát Sárospatak idén pünköskor ismét a hagyományok, a közösség és az ünnep városa lesz, ahol a történelmi múlt és az élő kulturális örökség egyszerre elevenedik meg a bodrogparti település utcáin.
2: Idén is változatos programokkal teszi színesebbé tagjai mindennapjait a Vakok és Gyengénlátók Borsod-Zemplén megyei egyesülete. A szervezet hosszú évek óta biztosít szabadidős sportolási lehetőségeket, így a látássérültek rendszeresen úzhatnak, tandemkerékpárra ülhetnek, vagy gyógytornán vehetnek részt. Az egyesület emellett Miskolc önkormányzatával partnerségben az Együtt Egymásért projektben is közreműködik. Ennek keretében a szakemberek szemléletformáló előadásokat tartanak pedagógusoknak, valamint életmódváltó klubnapokat szerveznek az érintetteknek. A részletekről Barnóczki Gábor, a Vakok és Gyengénlátók Borsod-Zemplén megyei egyesületének elnöke adott tájékoztatást.
4: A Vakok és Gyengénlátók Borsod-Zemplén megyei egyesülete mindig is fontosnak tartotta a látássérült személyek is hozzátartozóik, a hozzánk fordulók közösségi életét. Közösségi életének előmozdítását mind a kultúra, mind a szabadidő és a sportterén, mind egyéb vonatkozásban. Kulturális programjaink sokasága zajlik a tavasz folyamán és a koranyár folyamán. Például megvalósult egy olyan klubnap, amely Miskolc megyejogú város önkormányzata napjához kötődik, kapcsolódik, ezzel is mi is tisztelgünk a város előtt, amely Jacsó Pál és művésztársa által előadott program keretében úgynevezett Miskolciságok nevet címet viselte. A Miskolciságok című előadás miskolci irodalmára költők és írók műveiből állt össze, valamint egy kicsit ötvözi az úgynevezett slam poetry műfajt is hozzájuk, és ezt vártuk is egyébként a két előadótól, mert már immáron negyedszer látogatnak el az egyesületünk székházába az elmúlt két évben háromszor, most idén a negyedik alkalom. Kulturális program várható még június 4-én is, amikor is a miskolci Bartók Béla Zene és Táncművészeti Szakgimnázium növendékei jönnek el hozzánk Flak Antal csembaló művész és művésztanár vezetésével egy kamarakoncertet, koranyári kamarakoncertet adni. Ez is jellemző, körülbelül 15-16 éve létezik már ez a program, amikor is a tanár úr az aktuális növendékekkel az ő nyár elejé vizsgáljuk előtt egy programot ad számunkra. Nekik is jó, kedves fiataloknak, mert a vizsgálőt éles helyzetben kipróbálhatják munkat egy kamara koncert keretében, nekünk meg pláne a hallgatóságnak, úgyhogy nagy örömmel fogadjuk őket minden év késő tavaszán, korra nyarán. Ezen túlmenően egyébként a Miskolci Nemzeti Színház előadásaira 2025-2026-os szezonban is vásároltunk 10 darab bérletet, melyet látássérült egyesületi tagjaink is hozzátartozóik díjmentesen kölcsönözhettek a különböző előadásokra. 2026. januárjában indított el az egyesület immáron 10. szabadidő sport projektjét, amelyet a Belügyminisztérium és a Slakta Margit Nemzeti Szociálpolitikai Intézet támogat majdnem 2 millió forinttal. Egy projektnyitó rendezvényen kezdtünk az egyesület székházában, amely a program ismeretünk kívül munkaerőpiaci szolgáltatásokról történő tájékoztást is tartalmazott, a legfőképpen részemről és az egyesület rehabilitációs tanácsadó munkatársa részéről. Ezen túlmenően természetesen a sportprogramok, amelyek meghatározók a programban. Többek között elindult januárban már a teke foglalkozás, teke sportnap Kazincbarcikán, folytatódott ugyanez márciusban és áprilisban, már 3 ilyen teke sportnapunk volt, a 4. a nyár folyamán tervezzük. Szabadidős és sportprojektjeink közé tartozik, a projektünknek a projekt elemei közé tartozik a természetjáró gyalogtúra, amely szintén januárban indult, februárban folytatódott, és áprilisban is. A 4. valamikor a nyár folyamán szintén be fog következni. Tandemkerékpár túrák is lesznek júliusban és augusztusban. Jóga és gyógytorna foglalkozások az egyesület székházában zajlanak, már áprilisban elindultak. A reggeli úszás foglalkozások, azok pedig már márciusban elindultak, elkezdődtek a Selyemréti strandon. A projektnek a része egy kulturális séta, úgynevezett kultúra sorozat is, két állomásból álló sorozat, ha mondhatjuk így, ugyanis április 1-én már megtettük azt a programot, megvalósítottuk azt a programot, amelyet a Miskolc belvárosában a Herman Otto Múzeumnak két telephelyén, a Miskolci Galériában, valamint a Színész Múzeumban valósítottunk meg.
0: Yeah.
2: 20 éve jutott fel az NB1-be a Gyöngyösi Főiskolai Kézilabdaklub. Először vívta ki az első osztályú szereplést gyöngyösi csapat bármilyen labdajátékban. A jubileumot a Hedo B. Brown Gyöngyös legutóbbi mérkőzésén meg is ünnepelte a klub, a korábbi játékosok és szakvezetők meghívásával. A részletekről a főiskola korábbi rektorát, a szakosztály elnökét, dr. Magda Sándort hallják.
5: Eredményt elérni mindig nagy büszkeség, nagy siker, de inkább az, hogy a siker, és inkább a büszkeséget, az örömet mondom. Tehát maga az, hogy eljutott egy főiskola odáig, hogy NB1-es csapata legyen, mert azért úgy építettük, hisz megyei első osztályból mentünk végig, nem akarom sorolni, de az eredmények egyre többet hoztak, tehát jelentkeztek ide olyan hallgatók sorba, akik a Veszprémben más nagy csapatokban játszottak, de még középiskolások voltak, de ide jöttek tanulni. Tehát igazán a célunk az volt, hogy egy jó felépített együttest, egységet hozunk. Nem véletlenül a nők is felkerültek az NB1-be, vagy a kosárlabda, tehát igazán ez volt, és a, végén a kézilabda az, amire elértük, hogy igen, NB1-be kerültünk fel. Ez szerintem a városnak ünnep volt, a térségnek ünnep volt, hisz egy-egy meccsen, hogy megnézzük, nem csak gyöngyösiek vannak, Domozdó, Visonta, tehát környékből is jönnek az emberek, mert jó így találkozni. Gyakorlatilag megyei első osztályba két csapat indult Gyöngyösről, az egyik felkerült az NB2-be, a másik nem, ez volt a főiskola. A következő évben már felkerültünk, aki felkerült az NB2-be, az meg kiesett. Na most innentől mentünk Bodó Attilának nagyon-nagyon sok köszönet. Ő volt a testnevelő tanár, és ő mindig gondoskodott arról, hogy olyan edzők legyenek, hasonló, és igazán ő volt a csapatnak a lelke. Ő fogott össze mindenkit, és ő közölte velem is, hogy gyakorlatilag az NB2-ig viszi a csapatot, onnantól kezdve majd más-más edző, de ő határozta meg, tehát nagyon fontosnak tartom, hogy ő határozta meg, ő tett javaslatot arra, hogy ki legyen az edző. Akkor NB1-be kerültünk, akkor már nagyon fontos volt, hogy kiválóság, akkor Lawrence Lászlót. És Lawrence László végig két éven keresztül nyomta az NB1-t, és akkor végén, mert az NB1, és akkor a Lawrence viszont mondta, hogy ő már nem csinálja, így viszont ő kereste meg a Csík Jánost, hogy olyan hely Gyöngyös, ahol csak azt tudom mondani, hogy a főiskola vezetésébe bízhatsz, ő mögötted áll, nem szól bele a szakmai részekbe, egyet megkövetel, hogy a hallgatók, tehát aki hallgató, annak tanulni kell.
2: Végül az időjárásról. Holnap már többnyire derült lesz az ég, bár gomoly felhők képződnek, és így helyenként előfordulhat zápor, esetleg zivatar is. A szél sokfelé felélénkül. A hőmérséklet szerdán hajnalban 6 és 11 fok között, napközben aztán 23-24 fok körül alakul, és innentől melegedés kezdődik, pünköst hétfőn már a 30 fokot is túlléphetjük. Kedves hallgatóink, adásunk a Média Tanács támogatásával a Magyar Média Mecenatúra program keretében készült 2026. május 19-én kedden.
0: Regionális híreket hallottak a Szent István Rádióban.

Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!

0: Kora esti hírmondó. A Szent István Rádió hírmagazinját hallják.
1: Feltámadt Krisztus, valóban feltámadt, alleluja. Szeretettel köszöntjük a Szent István Rádió hallgatóit, a mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető Sinkovics Andrea. Adásunk tartalmából. Az élet szent. A Szent Janka életét bemutató kiállítás az Egri Bazilikában augusztus 30-áig látogatható. Az egyéni vállalkozóknak, áfás magánszemélyeknek, őstermelőknek mindenképp foglalkozniuk kell az adóbevallásukkal. Termelői és kézműves piacot rendeznek Egerben a Civil Közösségek Háza udvarán május 21-én. Zöld felület védelmi és településkép védelmi adót vezetett be Kazincz Barcika január 1-től. Kazincz Barcikán új szakaszába lépett a Hámánkató út rehabilitációja. Ezek műsorunk témái, kérjük tartsanak velünk.
0: Kora esti hírmondó.
1: Az élet szent, Szent Gianna Beretta Molla, vagyis Szent Janka, feleség, édesanya, orvos, az édesanyák, az orvosok és a meg nem született magzatok védőszentjének életét bemutató kiállítás az Egri Bazilikában augusztus 30-áig látogatható. A tárlatról Lukács Krisztinát, a Szent Janka imakör egyik alapítóját és a Magyarországi Billings Központ vezetőjét kérdezzük.
2: Itt a kiállító térben beszélgetünk a Jézus szíve kápolnában. Első pillantásra, ha ránézek a kiállításra, molinókat látok. Ez egy vándorkiállítás. Mikor és miért indítottátok el ezt a vándorkiállítást?
3: A kiállítás mögött több éves kutató munka van, és lelki élet is, mondhatom. Többünknek, a Szent Janka imakör tagjai közül, többünknek személyes érintettsége és személyes kapcsolata fűződik Szent Jankához. Ezért nagyon sokszor tapasztaltuk az ő közbenjárását ima meghallgatások kapcsán, és szerettük volna ezt közkincsé tenni, tehát az ő életszentségét szerettük volna megmutatni másoknak, és az a vágyunk született meg, hogy Magyarországon is ismerté váljon az ő életszentsége, az ő személyisége.
2: Hogyan képzeljék el a rádióhallgatók?
3: Tulajdonképpen ezt kiállításnak nevezzük, de ez egy érdekes műfaj, mert valóban molinókat látunk. A szövegekkel, az életéből vett történetekkel, imákkal, illetve fényképekkel, de a molinók mellett posztamenseken találhatók csendéletek is. Ezért valójában azt szoktam mondani, hogy ez egy picit több, mint kiállítás, elmélkedésre, imádságra, gondolkodásra is késztet. Végül is ez egyfajta, akár sétánynak is nevezhetjük, körbe lehet járni, meg lehet állni egy-egy molinól áll. Azt fontosnak tartom elmondani, hogy mivel mi Szent Janka családjával kapcsolatban vagyunk, ezért az ő lányától és hát a rokonaitól kaptunk fotókat, nagyon jó minőségben, jó felbontású képeket, amelyekkel díszítettük a molinókat. Úgyhogy itt eredeti fényképek vannak,

0: Szent Jankáról. Az installációk, a csendéletek pedig korabeli tárgyakat tartalmaznak, és ezek is segítik egy picit az ő életében való elmélyedését.
1: A Szent Janka kiállítást Egerbe a Szent Orsolya Bencés Iskola Központ kollégiuma vezetősége hívta meg. Bíró Péterné Illésvirág kollégium vezetőt kérdezzük.
2: A Szent Orsolya kollégium miért hívta meg az életszent Szent Jankáról szóló kiállítást Egerbe?
3: Nem is tudom, hogy jól fog-e hangzani, de igazából véletlenül. Mert hogy a kollégiumban évek óta van egy női példaképek program, és idén ennek a keretében édesanyák életét dolgozták fel, a lányok szent életű édesanyák életét. És az egyik ilyen édesanya, akit a lányok választottak, a Gianna Beretta Molla, vagy hát most már magyarul Szent Janka élete volt, úgyhogy a lányok készítettek róla egy posztert, egy PPT-t, amit egy estéma keretében bemutattak, és így került a kollégiumunk kapcsolatba Szent Jankával. És Beszedes Erzsébet tanárnőnk pedig, amíg segítette a lányok munkáját, ő is utána nézett Szent Janka életének, és rátalált a Szent Janka imakörre, és a honlapon látta, hogy van egy ilyen Szent Jankás kiállításuk. És innen jött az ötlet, hogy hát akkor milyen jó lenne nálunk is egy ilyen Szent Janka kiállítás, vegyük fel velük a kapcsolatot. És így jött az ötlet, hogy akkor egy Szent Janka kiállítást kellene hozni. Eredetileg mi a kollégiumban gondoltuk, de hát aztán kiderült, hogy azért ez egy nagyobb szabású kiállítás, és hogy úgy lenne igazából illő és üdvös, méltó és üdvösséges, hogyha ettől egy szebb teret találnánk neki, és így került a bazilikába Szent Janka. Csizmadia István plébános atyával felvettem a kapcsolatot, és ő segített, és örömmel fogadta ezt a kiállítást a bazilikába, a Jézus szíve kápolnába.
2: A lányok hogy vélekednek Szent Jankáról? Milyen visszajelzéseket kaptál tőlük, amikor mondjuk ők is megismerték az ő életét?
3: Én azt gondolom, hogy Szent Janka éppen egy olyan szent, aki közel kerülhet a fiatal lányok szívéhez is, hiszen nem egy középkória, vagy akár a legendák homályába tűnő szent, hanem nagyon modern. Azt gondolom, hogy ő már a modern nőnek a képe valahol, hiszen igazából az ő életében pontosan azok a dilemmák jelennek meg, amikkel majd lassan ők is fognak a saját életükbe találkozni, a hivatás, az anyaság, férjhez menetel, a Szent Janka igazából nem olyan fiatalon ment már férjhez. Úgyhogy nagyon is megtalálhatják azokat a pontokat, ahol az ő kis életükbe tudnak azonosulni a Szent Janka életével. És hát mi is biztatjuk őket a Szent Janka példájának a nyomán, hogy ahogy a Szent Janka is tudatosan készült a házasságra, az anyaságra, hogy ez az út előttük is nyitva áll, hogy imádkozzanak a jövendőbeliekért, hogy készüljenek arra, hogy édesanyák legyenek, hogy egyszer méltó párja legyenek a férjüknek, az életük társának.
1: Május 20-a az egyéni vállalkozók, a mezőgazdasági őstermelők és az áfa fizetésre kötelezett magánszemélyek SZIA bevallásának is a határideje. A kiajánlott tervezettel a NAV nekik is segít, de fontos, hogy akik a tervezet felhasználásával kívánják teljesíteni a bevallási kötelezettségüket, azoknak mindenképpen be kell küldeniük a bevallásukat. A tervezetük május 20-ával nem válik automatikusan érvényes bevallássá. A részletekről dr. Paskujné Pivkó Mónikát, a Nemzeti Adó és Vámhivatal Heves Vármegyei Adó és Vámigazgatósága kommunikációs referensét hallják.
4: 2026-tól a NAV az egyéni vállalkozóknak is extra segítséget nyújt azzal, hogy az SZIA tervezetükben feltünteti az online számlarendszerből és az online vagy az e-pénztárgépekből származó bevételi adatokat. Az idei újítás jelentősen leegyszerűsíti az általányadózó, nem nyugdíjas vállalkozók adminisztrációs teendőit is. Azoknak ugyanis, akik 2025-ben az online nyomtatványkitöltő alkalmazásban az ONYÁN keresztül adták be az egyszerűsített negyedéves szotthó és járulékbevallásukat, az ebben szereplő adatok automatikusan átkerülnek az éves SZIA bevallásukba. Az egyéni vállalkozóknak, mezőgazdasági őstermelőknek és áfa fizetésre kötelezett magánszemélyeknek május 20-áig mindenképpen át kell nézniük, ki kell egészíteniük, és be is kell adniuk a NAV által elkészített adóbevallási tervezetet. Vagy választhatják azt is, hogy önállóan nyújtják be a 25 SZIA jelű bevallásukat. Sokaknak van még teendője, mivel eddig 366 ezer egyéni vállalkozó, 127 ezer mezőgazdasági őstermelő és 13 ezer áfa fizetésre kötelezett magánszemély nyújtotta be SZIA bevallását. A mezőgazdasági őstermelőnek továbbra sem kell bevallást benyújtania akkor, hogyha a támogatások nélkül számított őstermelői bevétele nem haladta meg a 2025-ben az éves minimálbér felét, vagyis az 1.744.800 forintot, és más bevalláskötelés jövedelme nem volt. Ellenben, hogyha az őstermelői bevétele meghaladta az 1.744.800 forintot, akkor a tervezet kiegészítésével tehet eleget bevallási kötelezettségének. A bevallás elkészítése és benyújtása a NAV által kiajánlott tervezet kiegészítésével a legegyszerűbben az ESZIA felületen történhet meg. Akinek nincs az azonosításhoz szükséges DAP vagy ügyfélkapu plusz regisztrációja, még nem késő, érdemes most is regisztrálnia, hiszen erre majd a későbbiekben is szüksége lehet az online ügyintézésekhez.
1: Termelői és kézműves piac lesz Egerben május 21-én csütörtökön a Paktum a gazdaság és a foglalkoztatás fejlesztésért Heves megyében című projekt keretében. A rendezvénynek a civil közösségek háza ad majd otthont 8 és 13 óra között. A termelők palántákkal is készülnek majd, tájékoztatta rádiónkat Lapcsókné Barta Dóra, az Agria Térségfejlesztési Nonprofit Kft. Munkatársa.
5: Nagyon fontosnak tartjuk egy térségi összefogáson alapuló kezdeményezés keretében a helyi gazdaság versenyképességének a javítását, amellyel nem csupán a munkahely teremtést támogathatjuk, hanem olyan jó gyakorlatokat is igyekszünk kialakítani, amelyek hosszabb távon a térségnek a gazdasági és társadalmi helyzetét is egy kicsit erősíthet. És itt ugye kifejezetten gondolunk arra, hogy egy kicsit nagyobb hangsúlyt fektetünk a helyi szereplőknek a bevonására és a támogatására, ugyanis a foglalkoztatáshoz és a térségi együttműködéseknek az erősítéséhez szervesen hozzátartoznak ezek a helyi gazdasági szereplők is, és számukra szeretnénk növelni tulajdonképpen az ő láthatóságukat, illetve egy kicsit erősíteni itt a munkaerőpiaci megjelenését részüket is, és a projekt keretében volt lehetőségünk, hiszen ahogy a cím is mondja, ugye gazdaságfejlesztés, hogy Szakmarket egyél hazait elnevezéssel egy rendezvénysorozatot indítottunk 2024-ben. Ez már most a 14. alkalom lesz, és nagyon fontosnak tartjuk, hiszen nem csak azon túl, hogy ugye a termelőknek egy stabilabb, erősebb értékesítési bázist tudunk biztosítani, hiszen ők a jellemzően a megye különféle területeiről érkeznek hozzánk, tehát nem Egerben élnek és dolgoznak. Nagyon sokan megismerhetik őket itt a térségben is, illetve úgy gondoljuk, hogy ez a piac ez egy nagyon jó kis lehetőség arra, hogy egy ilyen közösségteremtő helyszíne legyen. Nagyon-nagyon sok visszatérő vásárlónk van, idősek, fiatalok, kisgyermekes családok, nagyon sok turista betévet hozzánk, tehát úgy gondolom, hogy erre mindenféleképpen szükségünk van. Jelenleg van egy 34 fős termelői bázisunk már. Mindenképpen kiemelnék, hogy a termelőink csak Heves vármegyei kistermelők, őstermelők, családi a gazdaságok. Emellett nagyon büszkék vagyunk arra, hogy van három önkormányzatunk, akik rendszeresen részt vesznek a termelői piacainkon, ők értékteremtő közmunkaprogram keretében vesznek részt, Átály, Mezőtárkány, illetve Hevesvárosa, valamint van kettő szakképző intézményünk, a Heves Vármegyei Szakképzési Centrumnak a Sárvári Kármán Technikuma, illetve a Pétervásárai Mezőgazdasági Technikum, ők pedig a tangazdaság keretében, ugye, amit megtermelnek ott zöldségeket, növényeket, palántákat, ők azzal szoktak érkezni a piacunkra. Most amúgy 19-en lesznek a mostani alkalommal. Minden hónap második hét csütörtökén tervezzük a piacainkat. Június 12-én Szihalomra kaptunk meghívást, a Civil Expo, illetve a Kemencés Napok keretében lesz egy külön rész, ahol egy termelő piacot fogunk kialakítani. Július, augusztus, szeptember és október hónapokban pedig Egerben a Civil Közösségek Háza udvarán leszünk megtalálhatóak.
1: Zöld felületvédelmi és településképvédelmi adót vezetett be Kazincbarcika városa január 1-től. Az erről szóló rendeletet a képviselőtestület még tavaly fogadta el. Az adó nem összege jelképes, azonban fontos cél, hogy a város megőrizze és egyben növelje is a zöld felületeit. Az adó nem mindenkit érint, az építési szabályokat betartóknak nem kell megfizetniük. Az ebből befolyó bevételeket csak kötött célokra lehet felhasználni, így a szociális ellátásokat és többek között a parkok gondozását finanszírozná ebből a város. A részletekről Klimon Istvánt, Kazincbarcika alpolgármesterét hallják.
6: Kizárólagosan a klímatudatosságnak a szem előtt tartását célozza meg. Hiszen, hogyha valakinek van egy családi házas övezetben lévő telke, mindegy, hogy azon található-e lakóház vagy sem, ott az előírások vonatkoznak mindenkire, amit a helyi építési szabályzat, illetve a TÉKA, az országos építési előírásoknak a halmaza tartalmaz. És ott, amikor a zöld felületi mutató egy fontos szempont, annak az az oka, hogy a klímatudatosság mindenki számára, így a Magyar Parlament számára is egy nagyon fontos mérföldkő, hiszen az egész globális világban a legnagyobb, legfrekventáltabb figyelmet kapja az elmúlt évtizedekben. A zöld adónál mindenki saját maga számolhatja ki azt, hogy mennyi az adófizetési kötelezettsége, hiszen ez egy önbevalló rendszerű adó. Ott a négyzetméterek számítanak. A rendeletünk mellékletét képezi egy olyan iránymutatás, amely területileg is leosztja a települést, valamint színskálának köszönhetően jól látszódik rajta, hogy hol kell 45%-osnak, 30-35%-osnak, vagy éppen csak 20%-os zöld felületet biztosítani az adó szempontjából. De itt is nagyon fontos hangsúlyozni azt, hogyha valaki szabályosan építkezett, akkor biztos, hogy adómentessé válik. A bevallásnál pedig gyakorlatilag a általános iskolában tanult területszámítási képleteket kell alkalmazni.
1: Kazincbarcika képviselőtestülete márciusban döntött arról, hogy versenytárgyalást ír ki a Hámán-Kató út 10-12 szám alatti önkormányzati ingatlan értékesítésére. A városvezetés olyan befektetőt keres, aki felújítja azt és hosszú távon is rendezett, élhető lakókörnyezetet alakít ki a területen. A városvezetés a pletykákra reagálva elárulta azt is, hogy nem terveznek a területen kínai vendégmunkásoknak munkásszállót. Bukó Gézát, a kazincbarcikai önkormányzat képviselőjét hallják.
7: Én nagyon bízom benne, de nem csak én, mint az önkormányzati képviselő ezen a területen, hanem a képviselő testület és a polgármester úr is, hogy sikerül ezen lépcsőházakat értékesíteni, mert hogyha ezen lépcsőházak értékesítésre kerülnének, és természetesen a későbbiekben is lakás funkcióként működnének, akkor annak a területnek egy olyan fejlődési lehetőséget biztosíthatna, egy olyan fejlődési útra tehetné, amire az ott élők, illetve a környéken élők már nagyon várnak. Különböző hírek, híresztelések mindig megjelennek a különböző sajtóorgánumokban. Nem ez a cél, sőt, egyáltalán nem. Semmilyen ilyen jellegű elképzelése nem volt az önkormányzatnak, és nem a kínaiak számára kerülne értékesítésre ez az ingatlan, illetve ezek az ingatlanok.
1: Kedves hallgatóink, egyházi híreink következnek.
8: Jeles napként emlékeznek majd május 17-ére a Miskolc mint Szenti Egyházközség hívei, hiszen dupla ünnepet ültek. Az első az EGRI főpásztor által bemutatott szentmise, melyben 32 fiatalnak szolgáltatta ki Ternyák Csaba a keresztény nagykorúság, azaz a bérmálás szentségét. A másik jeles esemény a templom mögötti, eddig rendezetlen, mára már szépen felújított, parkolóval bővített terület átadása, megáldása volt. Szentbeszédében az érsek Jézus mennybe meneteléről és az azutáni időszakról szólt. Hangsúlyozta, a tanítványokat szomorúság és üresség töltött el, félelem fogta el őket, hogy rájuk is ugyanaz a sors vár, mint Jézusra, de ez a félelem csupán 10 napig tartott, mert a Jézus által megígért Szentlélek erővel, hittel és bátorsággal töltött el őket. Kimertek állni a többi ember elé, és megmerték vallani a hitüket, mondta.
9: Minden bérmálásban ezt tapasztalhatjuk meg, de ennek persze feltétele van. Akkor igazán hatékony a Szentlélek kiáradása, hogyha várjuk őt, hogyha nyitott lélekkel be akarjuk fogadni, ha együtt akarunk működni Isten lelkével, akkor lesz hatékony bennünk a működése. Mit jelent ez a hatékonyság? Életünk alapkérdését jelenti, hogy az életünket Jézussal vagy Jézus nélkül akarjuk élni. Én találkoztam már olyan bérmálkozókkal, akik megbérmálkoztak, de nem volt meg bennük a szilárd elhatározás, hogy ők az egész életüket Jézussal akarják leélni. Nos, ez az elhatározás szükséges ahhoz, hogy Isten szent lelkének kiáradása, kedves fiatalok, hatékony legyen bennetek. Ez nem azt jelenti, hogy onnantól kezdve már szentek lesztek, és onnantól kezdve minden problémátok megszűnik. Nem. De van, lesz bennetek egy olyan belső erő, amelyikre mindenkinek szüksége van. Különösen akkor, hogyha nehézségekkel, különösen akkor, ha kísértésekkel találkoztok.
8: A Szentlélek ma azokat is megerősíti, akik már korábban bérmálkoztak. Nyitott lélekkel kérjük őt, erősítse meg bennünk is azokat a kegyelmeket, amelyeket most a fiatalok megkapnak, fogalmazott a főpásztor. A szentbeszédet követően a bérmálkozandók az oltár elé járultak, ahol az érsek kiszolgáltatta számukra a szentséget. A misa után a templom mögötti megújult téren folytatódott az ünnepség. Juhász Ferenc plébános.
10: Ez egy olyan pillanat ma a Mindszenti Egyházközség életében, amelyet azt gondolom, hogy nagyon sokáig őrzünk a szívünkben és hordozunk tovább, azzal együtt, hogy amit itt látunk a mai napon, és amit az érsek főpásztor megáld, az innentől kezdve része lesz annak a közösségnek, amelyet a Mindszenti Egyházközség és Miskolc hívei jeleznek, jelentenek. Nekem, mint plébánosnak, aki ide kerülésem óta egyfolytában szívügyem volt, hogy ezt a teret és azt a parkolót ott kialakítsuk. Most, hogy ne húzzam az időt nagyon, az a feladatom, hogy megköszönjem elsősorban a gondviselő Istennek, hogy hozzásegített bennünket, megadta azt a lehetőséget, hogy ezt az általatok is jól ismert és elhanyagolt domboldalt és teret ilyen széppé varázsolhattuk.
8: Juhász Ferenc beszédében köszönetet mondott az EGRI főegyházmegyének, a tervezőknek, kivitelezőknek és az egyházközségi híveknek is, hogy a támogatások és az összefogás révén megvalósulhatott ez a kezdeményezés. Ternyák Csaba egriesek ezután megálltotta a parkot, majd egy fát is elültetett annak egyik szegletében. Sikeres volt a Szentlélekváró véradás az EGRI találkozások házában a lajosvárosi plébánián tegnap. 48-an adtak vért, de a jelentkezők száma még ennél is több volt. A szervezők, a lajosvárosi plébánia közössége, a fertelymesterek és a LAK egyesület tagjai a cselekvő szeretetre és a rászorulók megsegítésére hívták fel a figyelmet ezúttal is. A véradókat a helyszínen vendégül látták. Kántor alapszakot indít az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem nappali és levelező tagozaton szeptembertől az EGRI Hittudományi Főiskolával közös képzésben. A cél olyan kántorok képzése, akik képesek a kántori szolgálat ellátására, az evangélium üzenetének átadására énekben, zenében, felkészültek az egyházzenéért felelős szolgálatra, Az egyházzene elméleti és gyakorlati ismereteinek birtokában képesek a különböző életkorú gyülekezeti csoportokkal való foglalkozásra. A képzés 6 fél éves nappali és levelező tagozaton is meghirdették. Jelentkezni lehet az egyetem oldaláról letölthető jelentkezési lapon. www.felvi.uni-eszterházi.hu a cím. A kitöltött jelentkezési lapot az Eszterházi tér 1 szám alá kell benyújtani. Május 31-e a határidő. Orgonák éjszakája, nagyszerű zenei élmény következik május 22-én pénteken 18 órától Egerben a Szent Bernát Ciszterci templomban. A két művész, Faludi Zsuzsanna szoprán és orgonán játszik Birincsik Gergely. Idén májusban a Monoki Sarlós Boldogasszony plébánia és a Szent Orbán 1771 Egyesület ismét megszervezi a tokai Szent Orbán zarándoklatot, amikor a szőlő a bor, a szőlészek, borászok, kádárok védőszentjének ünnepéhez kötődően a zarándokok együtt kérik Szent Orbán áldását a borvidéken élő emberekre, munkájukra, földjeikre. Május 22-én pénteken 18 órakor a Demeter Ervin pincészetben Mádon Szent Orbán tiszteletére rendezett kiállítás nyílik. A tárlatot megnyitja Koncsa Kérdikó, az Esztergomi Keresztény Múzeum igazgatója, és lelki ráhangulódás lesz majd az ünnepre. Május 23-án, szombaton 11 órakor pedig Monokon, a Sarlós Boldogasszony templomban szentmise és az utazó ereklye útra bocsátása, körmenet, közös zarándoklat a Monoki Káváriára. A szentmisét celebrálja és a körmenetet vezeti Szemenyei Péter plébános, a Szent Orbán ereklye őre. Minden kedves érdeklődőt szeretettel várnak. 2024-ben Ternyek Csaba egriesek a 18. századi barokkfa ereklye tartót felújítatta. Az ereklye tartó a Monoki Sarlós Boldogasszony templom szentélyében lett elhelyezve. A Szent Orbán zarándoklathoz kötődő ünnepi szentmisén érsekatya a templom mindenkori plébánosának a Szent Orbán ereklye őre kitüntető címet adományozta. Az első alkalommal a megtisztelő titulust Szemenyei Péter atya kapta meg tehát. Pünkösdi virasztó szentségimádás lesz az Egri Lajosárosi templomban május 23-a szombattól, 16 órakor fény útja, 17 órától vigília szentmise, 18 órától másnap reggel 7-ig szentségimádási órák, és pünkös vasárnap reggel 7 órakor szentmise következik. Az imádkozók fél órás váltásban követik egymást, továbbra is lehet még jelentkezni a templom kapujában. Pünkösdik dicsőítő alkalom lesz Egerben a Ciszterci templomban május 23-án szombaton 15 órától. A program szentmise, szentélekhívás, dicsőítő szentségimádás közbenjárással. Mindenkit szeretettel vár az Életünk Krisztus karizmatikus közösség. Szentély, Pünkösd a hegyen, ima est a szentélek kiáradásáért Csátoraljóújhelyen, május 23-án, a konkrét helyszín a Szárhegy, Szent István kápolna. 18 óra 30 perckor gyülekezés a hegyen, rózsafizér ima, 19 órától dicsőítés, este fél 8-tól ünnepi szentmise, Tóth Gábor atya, füzéri plébános mutatja be, 20 óra 30 perctől szentségimádás, 21.45-től szentélek hívás, imádságok, felajánlóima, és 22 óra 10 perckor egyéni áldás. A programot a hegyközi karizmatikus megújulás szervezi. A Máté evangéliumából vett idézet, miszerint boldogok az irgalmasok, a mottója a Sárospataki Pünköst hétfő programnak, a Boldogságos Szűz Mária az Egyház Anyja emléknapja, Szent Erzsébet szentély avatásának 791. évfordulója ez. 9 órakor zarándokok fogadása, regisztráció a Bazilika déli bejáratánál, Szent Erzsébet erekijének kihelyezése és litánia, rózsafüzér imádság, fél 10-től gyóntatás a Bazilikában és udvarában, 10 órától katekézis a Bazilikában, 11 órakor ünnepi szentmise, amelynek főcelebránsa lesz dr. Csizmadi István pápai prelátus, kanonok, prépost, érseki tanácsos, főesperes, plébános, teológiai tanár. Körmenet a Szent Erzsébet erekjével, aztán ebédidő, lehetőség Szent Erzsébet erekjé előtti imádkozása, a Szent Erzsébet ház és a Rákóczi vár megtekintésére. Délután 14:30-tól dicsőítő zenei szentségimádás a Bazilikában, Lorettói litánia, majd 15:30-től a zarándokok megáldása és elbocsátása. Gyógyító lelki gyakorlatot tart Margarita nővér és Huber atya május 26-a és 30-a között Kazincbarcikán a Don Bosco sportközpontban. A részvétel regisztrációhoz kötött, a Kazincbarcikai Római Katolikus Szalézi plébánia honlapján elérhető linken keresztül van erre lehetőség. Július 16-a és 19-e között rendezik meg idén az Egerszalók ifjúsági találkozót és lelki gyakorlatot. A motto a naphimnuszból: dicsérjétek az Urat és áldjátok. Az online regisztráció már tart, az első 800-an, akik így jelentkeznek, idén is szalókos pólót kapnak ajándékba. Valamint az Egerszalók ifjúsági találkozó és lelki gyakorlatra önkénteseket is keresnek. A feladatok, amelyben számítanak rájuk: regisztráció, infópont, technika, logisztika, kreatív és dekorcsapat, étkeztetés, takarítás, és minden, ami a háttérben zajlik, hogy a résztvevők jól érezzék magukat. Amit kínálnak, egy összetartó közösséget, lelki feltöltődést, sok nevetést és új barátokat, közös imát és szolgálatot, illetve önkéntes igazolást is azoknak, akiknek esetleg erre szükségük van.
1: Kedves hallgatóink, kora esti hírmondónk végéhez értünk. Drimba Miranda, Debnár Ádám, Grunda János, Fekete Gábor, Koleszár Krisztián és Kriston Tamás szerkesztők, valamint Kvasinger Jenő technikus nevében is köszönjük megtisztelő figyelmüket. A szerkesztő műsorvezetőt, Sinkovics Andrát hallották. Hírmondóval legközelebb holnap 17 óra 15 perckor jelentkezünk. Addig is további tartalmas rádiózást kívánunk. Feltámadt Krisztus! Valóban feltámadt. Alleluja!
11: Önök a kora esti hírmondót, a Szent István Rádió hírmagazinját hallották.

0: Régió sportja.
1: Távozik posztjáról Sergio Navarro, a labdarúgó NB1-ben szereplő Debrecen vezetőedzője. A Nyíregyháza hazai pályán 2-2-es döntetlenre végzett a sereghajtóként búcsúzó Kazincz Barcikával a labdarúgó Fizliga 33. utolsó fordulójában. Pár forduló van már csak hátra a nyíregyházi kispályás labdarúgó bajnokságból. Helebront Máté szeretne ott lenni Los Angelesben is. Ennyit dióhéjban, most pedig lássuk a részleteket. Távozik posztjáról Sergio Navarro, a labdarúgó NB1-ben szereplő debreceni VSC vezetőedzője. A spanyol szakember irányításával konferencialiga indulást érő 4. helyen végeztek a hajdúságiak a bajnokságban. Az elsődleges indok, hogy a vezetőség és az edző nem jutottak egyességre, így szerződése lejártával Navarro és stábja elhagyja az egyesületet. A 46 éves spanyol tréner egy idény után köszön el, követik őt segítői Alex Palleri, Roberto Robles, Sergio Manas és Abdeliah Abdeslami is. A klubvezetés egyelőre nem közölte, ki lesz az új vezetőedző. A Nyíregyháza hazai pályán 2-2-es döntetlenre végzett a sereghajtóként búcsúzó Kazincz Barcikával a labdarúgó Fizliga 33. utolsó fordulójában. A nyírségiek 3-as veretlenségi sorozattal fejezték be az idényt. Bódog Tamás vezetőedzőt hallják.
2: Ez egy nyert meccs volt, de hát a Kazincz Barcika abszolút, hát jó mentalitású játékosokban áll az edzővel együtt, úgyhogy tették a dolgokat, találtak két gólt, ami szépen ki volt dolgozva, de hát az első fél időben, ha 10-0, akkor 10-0, de saját hibánk volt, úgyhogy így jártunk, hát nem sikerült az, amit terveztünk, vagy szerettünk volna, úgyhogy nem kell elfelejteni. Azért a tavaszi szezonban, ha nem is tavaszi bajnokok lettünk, de tavaszi harmadikként a Győr és a Ferencváros mögött a legtöbb pontot szereztük, úgyhogy bár így az utóíza itt a végén nem sikerült, vagy nem volt olyan jó, de attól függetlenül szenzációs csapattal dolgozhattam, és tényleg öröm volt ez a fél év. Ez a hozzáállás, a mentalitás, az ma is jellemezte őket, és a legszebb az egészben az, hogy látom azt, hogy mennyire bántja őket az, hogy nem tudtunk nyerni, úgyhogy kicsit perverz, de hát ez szépséget is meg kell találni valamivel.
1: Bódog Tamás beszélt Kovács Réti bődületes bombagóljáról is.
2: Hát én úgy gondolom, hogy az év gólját megrúgta, úgyhogy teljesen mindegy, hogy fradista, vagy újpesti, vagy győri játékos, milyen gólt rúg ez az év gólja szerintem. Így a kispadról, nem tudom hány méterről a felsőbe, úgyhogy szenzációs gól volt, de hát nem tudtuk kivédekezni a végén. Ez a csapat úgy gondolom, hogy működni fog jövőre, és biztos vagyok benne, hogy olyanokkal fogjuk megspékelni a csapatot, akik ugyanúgy jövőre is egy jó csapatot fognak alkotni.
1: Most pedig Kuttor Attilát, a Kazincz Barcikaiak vezetőedzőjét hallják.
3: A mentalitásunk, amit egész évben hirdettünk, és ezt utolsó mérkőzésen is azt gondolom, hogy bemutattunk, ennek az eredménye ez a döntetlen. Megelőztünk vele csapatokat a szerzett pontok tekintetében, úgy búcsúztunk az NB1-től, hogy azt gondolom, hogy állva, úgyhogy tényleg büszke vagyok a csapatra. Itt is érési folyamatról beszélhetünk, tehát elkezdtük ezt a bajnokságot, nagyon sokan ugye először tapasztalták meg, hogy mi az, hogy NB1, most ezek közül többen nagyon jó teljesítményt nyújtottak, tehát muszáj eltelnie az időnek, meg a mérkőzéseknek ahhoz, hogy valaki elmondhassa magáról, hogy NB1-es futbolista. De azt gondolom, hogy ma is megtettek érte mindent. Úgy gondolom, sokan látják, hogy most ugye nem sorolom a nehézségeinket az egész év során, de ennek ellenére mondom még egyszer, minden mérkőzésen mindenki megpróbálta a maximumot hozni. Mi is, a klub is, a vezetők is, úgyhogy a klubba dolgozó segítőink, úgyhogy mindenkinek köszönjük ezt az évet. Egy nagy kaland volt, nagy munka volt, ember próbáló rengeteg tapasztalattal, és azt gondolom, így jól néz ki a vége. Hogy a csapattal mi lesz, reméljük, hogy amit már nyilatkoztam, minél többen itt tudnak maradni velünk, mert akkor nem kell újra nulláról kezdeni.
1: A Kazincz Barcikai támadó Trencsényi Bence első NB1-es gólját szerezte a meccsen.
4: Az elején azért ott nagyon ránk jöttek, ugye készültünk is rá, hogy ugye ők inkább beadásokból fognak, ugye két nagy csatárjuk volt. Nekünk a kapusunk nagyon jól védett, és ugye meccsben tartott minket, és utána úgy jöttünk ki a másik fél időre, hogy ott volt egy kontránk, amiből gólt tudtunk szerezni, és utána mintha megtanultunk volna focizni, mi is kihoztuk a labdát, és jött ugye még egy gól, és utána a végén meg jól ki tudtuk védekezni. Ugye most az előző két meccset is igazából le tudtuk hozni úgy, hogy nem kaptunk ki, szóval az volt a motivációnk, hogy ezt is húzzuk be, ez most így sikerült, hogy 2-2, de ennek is nagyon örülünk. Ugye én nem Béla Áronból igazoltam ide Kazincz Barcikára, szóval nekem bele kellett jönnöm, ugye fel kellett vennem a ritmus, de így a végére szerintem megtaláltam, és nagyon örülök, hogy be tudtam mutatkozni NB1-be.
1: Végül a forduló bombagólját szerző nyíregyházi Kovács Réti Márkot hallják.
0: Nyilván egy kicsit keserédes sajnos. Abban a pillanatban azt hittem, hogy ez 3 pontot fog érni. Sajnos a utolsó percekben elkaptunk egy ilyen szerencsétlen gólt. Valószínűleg azt a részét rontottuk el, hogy az első fél időben rengeteg helyzet, meg szöglet, meg ott voltunk a kapujuk előtt, úgyhogy valószínűleg ott kellett volna lezárni a mérkőzés. Sajnos ilyenkor benne van, hogy ha csak egy góllal vezetsz, akkor bármikor kaphatsz egyet, úgyhogy nyilván a Barcika is már felszabadultan játszott, úgyhogy igazából ebből kerekedett egy adok-kapok meccs, úgyhogy nyilván külső szemlélőként nem lehetett rossz, de nyilván így ezzel valószínűleg egyik csapat sem boldog. A csapat szempontjából azt gondolom, hogy ha azt a részét nézzük, a minimális célunkat elértük, a bemaradást fordulókkal a vége előtt, ami nyilván nekünk önsegítség volt. Úgyhogy nyilván még szerettünk volna minél előbb végezni a tabellán, de most sajnos ebben ennyi volt. Az egyéni része az nem teljesen úgy sikerült a másik fél év, ahogy elterveztem. Szerencsére sikerült egy ilyennel lezárnom, de jövőre ennél többet szeretnék.
1: Pár forduló van már csak hátra a nyíregyházi kispályás labdarúgó bajnokságból. Idén is egy szuperkupa finálé dönt arról, ki az abszolút bajnok. A kispályás bajnokság idén 60 éves, ebből az apropóból egy kiadványt is megjelentetnek, mondta Dajka László, a nyíregyházi sportcentrum főszervezője.
5: Elkezdtük most már az utolsó mérkőzéseket, ugye, hiszen a 450 mérkőzést már lejátszottunk, 150 van hátra, hiszen 600 mérkőzés maradt tavaszra, ősszel is lejátszottunk 600-at is, és nagyon jól alakul a bajnokság, hiszen jelen pillanatban olyan nagy küzdelmek vannak az utolsó napokban, hogy két 100%-os csapatunkban, és hát inkább veretlen csapatunk, mert a két csapatnak van egy-egy döntetlenje az A csoportba, az elit csoportba.
1: A bajnokság 450 mérkőzésnél tart, azaz közeledik a hajrá, és több csoportban is izgalmas végjáték várható. Összesen 1200 mérkőzést játszanak az együttesek a Városi Stadion kispályáin. A szezont egy szuperkupa döntő zárja, ahol a bajnokok mérik össze tudásukat. Június 2-án a 9 bajnok 3-3-as csoportba kerül, majd ezt követően dől el ki az abszolút bajnok. A kispályás bajnokság népszerűsége töretlen. 60 éve kezdődött a sorozat, mára pedig az ország egyik legnépszerűbb szabadidősport rendezvénye. Az évforduló alkalmából egy kiadvány is készült.
5: Most 60 éves ebben az évben, és István Attila tollából, fejéből készül egy fantasztikus könyv, ami erről a 60 évről szól, hiszen a bajnokság az két pályán kezdődött el. A stadionban volt egy pálya, meg a dohánygyárban volt egy pálya. Erről a régiek azok sok mindent tudnának elmondani, és itt szeretném megkérni azokat, akiknek bármi a fiókba rejtőzik, tehát ilyen emlékek, csapatokról, vagy éppen történetek, azokat küldjék el részemre a Continental Arénába, vagy éppen a stadionba a bajnoki mérkőzések alatt. Örömmel vesztük, hiszen abban a könyvben sok minden bekerül majd. Valószínűleg karácsony környékére kerül kiadásra ez a könyv, és ez egy fantasztikus lapozni való lesz.
1: Hellebrand Máté szeretne ott lenni Los Angelesben is. A nyíregyházi gyalogló eddig 4 olimpián szerepelt, és bízik abban, hogy az Egyesült Államokban is ott lehet. Idén az Európa-bajnokság lesz a főversenye. Most őt hallják.
6: Igazából semmilyen nem vagyunk elkésve, sőt, igazából az elmúlt 1-2 hónap felkészülés az nagyon jól zajlott. Itthon készülünk az edzőmmel, és szerencsére a sérülések és betegségek is nagyjából elkerültek. Ezért bizakodók vagyunk az Európa-bajnokságot illetően. Előtte majd edzőtáborozni fogunk. Ha jól tudom, Olaszországban fogunk magaslati edzőtáborban részt venni. Itt a válogatott több tagjával is együtt leszünk, ami nagyon jó, mert mivel már van konkurenciám, szerencsére az országban így tudjuk egymást húzni.
1: A nyíregyházi Continental Arénában rendezett eseményen a nyíregyházi sportcentrum 25. születésnapját ünnepelték, és az atléta életnagyságú képét is kiállították. A gyalogló túl van az idei első szabadtéri versenyén, melyet Bonyhádon rendeztek. a 10.000 méteres bajnokságon második lett. A felkészülést egy hónappal később kezdték, mivel a főverseny számára az augusztusi Európa-bajnokság lesz. Az EB-n már maratoni távon indul a nyíregyházi atléta, mivel ismét változott a kiírás. Korábban 25, 30 és 50 kilométeren állt rajthoz a sportcentrum gyaloglója, aki 4 olimpián vett részt.
6: Mindenképpen szeretnék részt venni a Los Angeles olimpián, viszont már egyre nehezebb kijutni, szóval a szintek is egyre nehezebbek, a konkurencia is egyre nagyobb, és hát már én sem vagyok fiatal, 37 éves vagyok, Los Angelesben 39 leszek, szóval én egy kicsit lassulok, a fiatalok meg egyre jobban jönnek fel, és nagyon, nagyon nehéz lesz kijutni, de mindent meg fogunk próbálni, már csak azért is, mert kislányomnak szeretném még megmutatni magam az olimpián, és ez hatalmas motivációt ad.
1: Kedves hallgatóink, regionális sport összefoglalót hallottak.

0: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak. Hívhatnak minket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon.
1: Kettő óra.
0: Hírek a Szent István Rádióban.
2: 14. Leó pápa következő nemzetközi útja szeptember 25-e és 28-a között Franciaországba vezet, amelynek során felkeresi az UNESCO székházát is. A Szentszéki Sajtóközpont igazgatója Matteo Bruni nyilatkozatot tett közzé, miszerint a Szentatya elfogadta a francia elnök, a franciaországi egyházi vezetők és az Egyesült Nemzetek Nevelésügyi Tudományos és Kulturális Szervezete igazgatójának meghívását. Ez lesz Leó pápa 5. nemzetközi útja. 14. Leó pápa jóváhagyta a mesterséges intelligenciával foglalkozó több dikasztérium képviselőiből álló bizottság létrehozását. Tekintettel az MI jelenségének az elmúlt évtizedekben bekövetkezett fejlődésére és használatának az utóbbi időkben tapasztalható gyors ütemű elterjedésére, az emberre és az egész emberiségre gyakorolt lehetséges hatásaira, valamint az egyház minden emberi személy méltósága iránti, különösen a teljes körű fejlődésükre irányuló elkötelezettségére hagyta jóvá ezt a Szentatya az indoklás szerint. Magyar Péter örül, hogy a magyar-lengyel kapcsolatok visszakerülhetnek megérdemelt helyükre. Ezt maga a miniszterelnök hangsúlyozta, miután udvariassági látogatást tett Gregor Ries bíborosnál, krakói érseknél a Wawelben. Megtisztelőnek nevezte, hogy első útja Lengyelországba vezethetett, megjegyezze, hogy régi hagyományt élesztett fel ezzel. Azt mondta, személyes döntése volt, hogy Krakkóban kezdi, majd Varsóban folytatja a látogatást. Büszke vagyok arra, hogy a magyar emberek felhatalmazásának köszönhetően az új magyar kormány vezetőjeként tovább erősíthetem az 1000 éves magyar-lengyel barátságot és szövetséget, fogalmazott. A visegrádi együttműködés felélesztéséről, erősebbé tételéről beszélt Magyar Péter első külföldi miniszterelnöki útján a lengyelországi Krakkóban. A kormányfő újságíróknak azt mondta, az együttműködés alapjának az élő és erős lengyel-magyar kapcsolatnak kell lennie. Elmondta, delegációja, amelynek több miniszter is tagja, ismerkedő látogatásra érkezett, de konkrét ügyekben is szeretnék lefektetni az együttműködés alapjait. Példaként az infrastruktúrát, a kultúrát és az agráriumot említette. Hozzátette, hogy a két ország honvédelmi miniszterei is egyeztetni fognak. Hazarendeli Magyarország varsói nagykövetét Orbán Anita, jelentette be a külügyminiszter a Facebook oldalán. Azt írta, a magyar-lengyel kapcsolat új időszak előtt áll, új alapokra kell helyezni az együttműködést. Miniszterelnök helyettesnek nevezte ki Ruf Bálint miniszterelnökséget vezető minisztert Magyar Péter. A kormányfő ezt a Facebook oldalán közölte akkor, amikor első hivatalos miniszterelnöki látogatására indult Lengyelországba. Nyilvánosságra hozták a kormány.hu oldalon a kegyelmi ügy azon dosszíját, amely az igazságügyi minisztériumban található. Az iratokhoz fűzött tájékoztatásban azt írták, a dokumentumok közzétételének oka, hogy a magyar társadalomnak joga van megismerni, miként születhetett meg az a kegyelmi döntés, amely egy pedofil bűncselekmény eltúsolásában közreműködő személy számára biztosított kegyelmet. Az oldalon az igazságügyi minisztérium kegyelmi főosztályának előterjesztése található meg, egy irat arról, hogy a kegyelem gyakorlását Répási Róbert parlamenti államtitkár nem javasolja, valamint Varga Judit igazságügyi miniszter Novák Katalin köztársasági elnöknek írt levele. Hivatalos megkeresés esetén átadja a K. Endre kegyelmi ügyében született iratokat a kormánynak a köztársasági elnök hivatala, a Sándor Palota erről közleményben tájékoztatta az MT-t. Előzőleg Magyar Péter kérte az Súlyog Tamás köztársasági elnöktől, hogy a Sándor Palota is hozza nyilvánosságra az ott lévő dossziét a személyiségi jogok tiszteletben tartása mellett. A kegyelmi ügyről annak kirobbanásakor 2024. februárjában értesültek az akkori kormány tagjai, írta a Fidesz. Felháborodásunkat jól mutatta, hogy a kormány egyetértett az érintettek lemondásával, áll a frakció közleményében. A volt kormánypárt szerint Magyar Péter tájékoztatóján nem hangzott el új információ az üggyel kapcsolatban. Ruszinszendi Romulus honvédelmi miniszter Sándor Zsolt altábornagyot kérte fel a honvéd vezérkar főnökének, aki elvállalta a feladatot. Sándor Zsolt altábornagy több mint